14. Leó pápa hétfőn fogadta az Európai Parlament népességpolitikával foglalkozó közös munkacsoportjának tagjait, akik aznap Rómában részt vettek a Demográfia és Európa döntő pillanat című konferencián. A Szentatya a magány világjárványát említette a születések száma csökkenésének egyik okaként, amely jelenség egyben az EU intézmények alapító atyáinak keresztény inspirációjának elutasításából is fakad, ahogy fogalmazott. Azt mondta, Európát a magány világjárványa sújtja, a gyermekek jelentik a jövőt. Mark Rutte, a NATO főtitkára csütörtökön hivatalos brüsszeli rezidenciáján fogadja Magyar Pétert, írta meg az Eurológus. Magyar Péter már a hétfői Telexnek adott interjújában is említette, hogy a NATO főtitkárával és a belga miniszterelnökkel tárgyal Brüsszelben. Arról is folyamatosan zajlanak az egyeztetések, hogy mikor találkozhat Magyar Péter Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, de a magyar kormányszóvivők arról beszéltek, erre egyelőre nincs konkrét dátum. A kabinet munkájáról tartottak tájékoztatót a kormányszóvivők délelőtt. Mint elhangzott, a Kelenföldön kigyulladt mozdony esete után átvilágítják a teljes vasutat, a BKK pedig együttműködik a MÁV-val, ha buszos pótlásra lenne szükség máskor. A dunántúli aszbeszt szennyezések ügyében megalakult egy osztrák-magyar bizottság. Magyarországon tilos aszbeszt tartalmú anyagokat használni, mégis van ilyen az utakon és más területeken. A lakossági mintákat vizsgálják. A legfontosabb cél, hogy a lakók egészségügyi szűrése elkezdődjön. Az egészségügyi tárcavezető új monitoringrendszer alapján hozná nyilvánosságra a kórházi fertőzéseket, emellett új koncepciót dolgoznak ki a betegjogok védelmére. 1322 diplomata útlevelet vizsgáltak meg, ezek közül csak 191 hivatali, a külügyminiszter 943 visszavonását javasolja. Az oktatási miniszter feladata, hogy a Klebelsberg központ működését vizsgálja felül, ugyanígy a tankerületi központokat, mivel a túlzott központosítás nem megoldotta, nem fokozta a problémákat az új kormány szerint. Helyreállítják a pedagógusok kollektív jogait és a sztrájk lehetőségét. Tanévkezdéskor iskolakezdési támogatást kapnak majd a rászoruló családok. Sok ezer szurkolót várnak Budapestre szombaton az UEFA Bajnokok Ligája döntőre. A párizsi PSG és a londoni Arsenal mérkőzéséhez két szurkolói falu is lesz a fővárosban. Átvilágítják a magántőke alapok működését és szerkezetét, EU jognak való megfelelését, szintúgy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát, miután sok panasz érkezett a gazdáktól. A MOL megkapta a tiszaújvárosi robbanás utáni helyreállításhoz szükséges engedélyt, az üzemet takarítják, előzetes becslés alapján több hónap szünet után indulhat majd újra az üzem. Orbán Viktorra vár a Patrióta mozgalom megszervezése, írt a véleménycikkében Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője, szerint az első lépéseket a fideszes és a kereszténydemokrata közegnek együtt kell megtennie. Orbán Viktor reagált, azt írta, jövök. Közel 4000 rendőr áll szolgálatban és óvja a közbiztonságot szombaton az UEFA Bajnokok Ligája döntőjének napján Budapesten, jelentette be az ORFK rendészeti rendőrfőkapitány helyettese. Kucik János Zoltán közölte, a párizsi PSG, illetve a londoni Arsenal szurkolói egyaránt több mint 17000 jegyet vásároltak meg, ám információik szerint több tízezren jegy nélkül jönnek, és mindkét táborra jellemzőek a rendbontások. A Hősök terén kialakított szurkolói zóna a Champions Festival rendezvényei mellett két külön szurkolói zónát alakítanak ki a két csapat rajongói számára. Az Arsenal drukkereknek a Városligetben a napozó réten, a Paris Saint-Germain támogatók számára pedig az MTK Sportparkban. Csak repülővel 250 000 jönnek, ezért ideglenesen megnyitják a repülőtér egyes termináját is. Pont a Bajnokok Ligája döntő hétvégéjére tiltakozó taxis felvonulást kezdeményezhet a Taxisok Érdekvédelmi Szervezete a BKK új javaslatcsomagja miatt, közölte a 24.hu portállal Kis Ádám, a szervezet elnöke. Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója szerint a taxisok teljesen félreértették a javaslatcsomagot, abban csak elméleti lehetőségként szerepel a fix tarifa kivezetése, nem fog a héten szavazni róla a közgyűlés. Ismét elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információs gyűjtőrendszer, vagyis az eMégi, amely a vasúti közlekedésben valós idejű adatokat szolgáltat az egyes vonatok helyzetéről és a késésekről. A rendszer visszaállításáról a közlekedési és beruházási miniszter számolt be a közösségi oldalán. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a lépés nem csak gyakorlati, hanem szimbolikus jelentőséggel is bír, miután a volt tárcavezető Lázár János sorozatos botrányok és jelentős késések után lekapcsoltatta a rendszert. Végül az időjárásról, a viharok elvonultával derült lesz az ég, kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül, élénk erős széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14.

0: Folytatódik egy különleges turisztikai attrakció kialakítása. Készül a Széphalmi meseút a Kazinczy Ferenc emlékkert területén. A meseterápiás elemekre épülő interaktív tanösvényen már készülnek a mesebeli házikók és az élményszerű állomások, amelyek játékos formában szólítják meg majd a családokat és a gyermekeket. Demián Ferenc múzeumpedagógust hallják.
1: A birtokon, tehát a Széphalmi birtokon, ezen az 5,5 hektáros területen tervezünk egy meseút tanösvényt készíteni. Gyakorlatilag a ihletet a 7 mérföldes meseút adta, ez Lilafüreden található, és ott voltunk egy tanulmányúton, megnéztük, hogy ez hogyan működik, ez a meseút, és hát nagyon jó tapasztalataink voltak, és úgy döntöttünk, ezen az éven betettük a projektbe azt, hogy létrehozzuk itt is ezt a meseutat, a Széphalmi meseutat. Természetesen igyekszünk majd úgy kialakítani a különböző állomásokat, hogy azok a magyar nyelv múzeumához kötődjenek. Tehát ezek a mesék, olyan meséket igyekszünk válogatni, illetve igyekeztünk válogatni, amelyekben nagy hangsúlyt kap a nyelv, ugye a magyar nyelvi fordulatok, a nyelvi leleményesség, és gyakorlatilag erre akarjuk felépíteni. Pici gyerekektől egészen a nagyokig, sőt, akár a felnőttekig várjuk majd a jelentkezőket erre a meseútra, úgy fogjuk felépíteni, hogy ez minden korosztálynak jó és megfelelő legyen. Ez konkrétan úgy fog kinézni, hogy lesznek állomások, ugye nálunk talán nem árulok el nagy titul, 6 állomás lesz összesen ennek a meseútnak, és ugye ezek a kis házikók lakattal zárhatók, de aki elindul majd ezen a meseúton, legyenek azok kiránduló osztályok, legyenek akár családok, akik kijönnek hozzánk. Akik elindulnak, ők megkapják a kis kulcsokat. Természetesen lesz egy kísérő a múzeumból, aki végigvezeti őket ezen az úton, ugye megismerteti őket a különböző mesékkel. És az a lényeg, hogy nagyon érdekes, nagyon izgalmas feladatokat kell megoldani. Ezek a feladatot úgy nevezett nyílt végű feladatok, és az a lényeg, hogy egy kicsit önmagunkat is megismerjük majd a meseút során. Tehát egyfajta önfejlesztő, önmegismerő programnak ajánljuk majd mind a gyerekek, mind pedig a felnőttek részére. Az előkészületek most már jól haladnak, ugye nagyjából a házikók is készülnek, bár mi eddig csak képeket láttunk róla, de hamarosan majd meg fogjuk tekinteni a helyszínen is, hogy ezek hogyan készülnek. Nagyon jó a dizájn, tehát jó lesz a kialakítás, nagyon szépen kialakítják a grafikusok ugye ezeket a kis házikókat. És hát ki kell még jelölnünk azt, hogy konkrétan itt a birtokon, ugye, hol helyezkedjenek el ezek az állomások. Nagyjából már megvannak ezek a helyek egyébként, de nyilván majd a Meseút Egyesület, hogyha ellátogat hozzánk, akkor együttesen, közösen kialakítjuk ezeket a végső pontokat.
0: Rangos országos elismeréseket vehettek át a Magyar Vöröskereszt Borsoda-Bauer-Zemplén vármegyei szervezetének munkatársai és önkéntesei. Az ünnepi díjátadót a szervezet megalakulásának történelmi helyszínén, a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezték meg. A vármegyei elhivatott segítők közül többen is magasfokú kitüntetésben részesültek az emberiesség elvét követő munkájukért. Duberné Dunavecki Éva az emberi méltóságért díjat, míg Kertész Lászlóni a vöröskeresztes tevékenységért elismerés aranyfokozatát vehette át. Mellettük elismerő oklevelet kapott az év önkénteseként Engel Denis Robert és kiemelkedő oktató-nevelő tevékenységért Bakosné Vas Krisztina is. Most Duberné Dunavecki Évát, a Borsoda-Bauer-Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központjának vezetőjét hallják.
2: Nagyon fontos ez a mostani elismerés, mert ugye emberi méltóságért díjat vettem át, amit úgy gondolom, hogy magaménak tudom érezni magát a tartalmát is, hiszen 22 éve hajléktalan emberekkel foglalkozom, és ahol az emberi méltóság előtérbe kerül, és ennek talán a megsértése, az náluk az nagyon jellemző, és én azért dolgozom, hogy ezeknek az embereknek védjem az emberi méltóságukat. Védjem őket a kirekesztettségtől, védjem őket a megalázástól, és én úgy gondolom, hogy ez most ezt a díjat valóban minden díjnak nagyon örültem, de ezt a díjat nagyon magaménak érzem. Már gyermekkoromban beleláttam a Vöröskereszt segítő munkájába, édesanyám által, hiszen ő önkéntes vöröskeresztes volt, és ugye korábban volt május 1-e, augusztus 20-a nagy ünnepségek a Csanyikban, és ő mindig ott volt első segélynyújtóként, és én mindig ott voltam vele, és én láttam ezt a munkát, és már akkor ez nekem nagyon megtetszett. Maga a köpenyén az embléma, amit viselt, tehát ez így ennyi év távlatában is itt nagyon-nagyon itt van elő.

0: beléptem, úgyhogy én már akkor ebbe beleláttam. Nyilvánvaló mindig volt egy affinitásom a mások segítése irányába, és amikor rendszerváltás volt, akkor ugye el kellett döntenem, mert korábban én a Diósgyőri gépgyárban dolgoztam, és hát ugye a gyárak bezártak, el kellett dönteni, hogy merre is fogok elindulni, és akkor elkezdtem tanulmányokat folytatni, de azt tudtam, hogy mindenféleképpen a segítés, a mások segítése lesz az én utam. Több, tehát egyetemet, főiskolát végeztem, és azt láttam, hogy a gyermekekkel nem fogok tudni, tehát az nagyon mélyen érint. Tehát ugye belekóstoltam, vagy a tanulmányaim során nyilvánvaló, hogy gyakorlaton vettem részt számtalan területen, de úgy gondoltam, hogy hajléktalan ellátás lesz talán az, amit fogok tudni úgy végezni, hogy nem halok bele. Én Miskolcon középiskolában a Gábor Áronban jártam annak idején, majd 28 éves koromtól elkezdtem tanulni, és akkor a Krúdiba elvégeztem egy gyógypedagógiai asszisztensit, majd Jászberénybe végeztem főiskolát, a szociálpedagógus szakon, majd pedig lenne a Miskolci Egyetemen közigazgatási mesterszakon egyetemi végzettséget szereztem. És akkor utána pedig 6 évig voltam szociális munkás, és 2010-től pedig vezetőként tevékenykedek. Én nagyon-nagyon büszke voltam, amikor felvettek. Tehát az, hogy én a Magyar Vöröskereszt Borsodabói Zemplén megyei szervezet, tehát ez volt a papíromon, tehát vagyok a munkatársa, hát ez egy borzasztó jó érzés volt. Tehát én nagyon büszke voltam az, hogy a munkáltatom ugye a Vöröskereszt, majd bekerültem az intézménybe. Igazság szerint nem volt semmiféle olyan ellenérzésem korábban sem, így az intézménye hajléktalanállátása. Csak azért teszem hozzá, mert sok ember, aki eljön hozzánk intézménylátogatásra, akkor mindig van egy ilyen, hogy fú, hát ennek mondjuk nagyon örülök, hogy kellemesen csalódnak, de hogy mindenkiben van egy ilyen jaj, úristen, mi lehet ott, meg jaj, ezek az emberek. Bennem ez soha nem volt. Tele voltam kíváncsisággal, és amikor bekerültem, pont egy olyan területet kaptam, ami a nappali melegedőben voltam szociális munkás, ahol a legtöbb ember megfordul, ahol tehát nagyon-nagyon tevékeny munkát lehet végezni, és én megszerettem az első pillanattól kezdve. A kezdetekben nehéz volt, tehát hazavittem nyilvánvaló a problémát. Szerencsém volt, hogy mindig olyan család állt mögöttem, hogy meghallgattak, hogy támogattak. Ez volt a kezdetek nyilvánvaló, most sem vagyok érzéketlen a problémák irányába, de egy idő után az ember jobban előtérbe helyezi a segíteni akarást, és nem azt, hogy most akkor érzelmileg, tehát nem együtt sírunk, hanem az van, hogy igenis, hogy mindent megteszek azért, hogy abban a helyzetben én segíteni tudjak, amiben az ügyfelem van.
1: A Tokaj-Hegyalja Egyetemen rendeztek szakmai konferenciát a szőlőültetvényeket veszélyeztető fitoplazma fertőzésről. A tanácskozáson hazai és külföldi szakemberek keresték a védekezés és a megelőzés lehetőségeit. A nemzetközi előadókat felvonultató kétnapos programról dr. Kovács Barnabás szervezőt, egyetemi docenst hallják.

0: cél az az volt, hogy ha összehozunk egy olyan rendezvényt, ami a véleményünk szerint egy hiánypótló abban a formában, hogy nemzetközi szaktekintélyeket hívtunk meg, hogy a fitoplazmának a működéséről, tehát ennek a kórokozónak a működéséről, és a tágabb halmazról, tehát nem csak konkrétan a most pusztító arenyszínű sárgaságról, a fitoplazmának működéséről generálisan ismereteket kapjunk, illetve a kabócának az ökológiai igényeiről, működéséről, és így aztán összességében arról, hogy a szőlő növényt milyen veszélyek fenyegetik most és a jövőben, akkor az itt elhangzott előadásokat minél többen megismerhessék azok is, akik nem tudnak eljönni, akár Magyarországon, akár külföldön, így aztán a rendezvény párhuzamosan magyarul, angolul zajlik, és ennek a fordított és feliratokkal ellátott verzióját fel fogjuk tölteni később az internetre, és hogy elérhesse a szakmai közönség, akár kutatók, akár gazdálkodók, szőlőtermesztésben foglalkozók. Mindenképpen feladattának érzi, szerintem tök elhely olyan mindenki, még aki nem is a szülészborász ágazatban is van, együtt aggódik azért, hogy itt az ültetvények biztonságát egy kórokozó kártevő ne tudja, ugye nagyon sokszor hasonlítják a filoxérához hasonlóan mondjuk jelentős mértékben a gazdasági kárt is figyelembe véve jelentős mértékben pusztítani. Így aztán az egyetemek, pedig ami egy ilyen tudásműhelyként itt jelen van a Sárospatakon és Tokahegy alján, az nem csak itt regionális, hanem országosan is feladatának érzi azt, hogyha egy ilyen rendezvény van, akkor az generálisan mindenki számára elérhető legyen, és egyébként is maguk az előadók is, akik erről beszélni fognak, olyan előremutató megoldásokat is fel fognak villantani, amik mondjuk a hosszabb távú stratégiai építéshez szükségesek. Például a fajták ellenálló képességének javítása, vagy mondjuk a rovarölőszeres kezelés, ami ugye az ökológiai értelemben vett legrosszabb megoldás, de most kényszerűen mégis a jelenlegi javaslat meg előírás. Azzal szemben olyan megoldásaink legyenek, amik jóval környezettudatosabbak, és az ágazat egészének túlélését jobban biztosítják. És az előadók nagy örömünkre elfogadták a meghívásunkat, és online vagy személyesen csatlakoztak hozzánk. Olaszországban ugye az ágazat, mondhatjuk úgy, hogy zászlóhordozójaként, akár mennyiségi, akár minőségi szempontból veszük, ők a franciák mellett, akiket ugye elsőként így tudunk idézni, és az olaszoknál nagyon hasonló ökológiai adottságú borvidékek is vannak egyébként, így aztán Észak-Olaszországból lesz két előadónk is, illetve lesz Katalóniából az egyik legsikeresebb védekezési stratégiát, ez a régió tudta regionális szinten kezelni, és ezért elhívtuk onnan egy kutatót, és egy, ha úgy tetszik, az ottani névig, tehát a növényvédelmi védekezést koordináló országos hálózatnak egy tagját, hogy mondják el, hogy hogyan sikerült ez nekik, és hogy segítsenek nekünk is ezt a stratégiát megalkotni, ami itt helyben fontos lenne. Szerbiából is van egy előadónk, aki pedig arról fog beszélni, hogy a rezervoár növények, tehát az egyéb növények, amin túl képes élni a fitoplazma, azok között például a kabóca hogyan tudja, és milyen hatékonysággal tudja mondjuk a szülőre átvinni ezt a kórokozót, és itt lesz a Debreceni Egyetem részéről egy kutató, aki meg a nanotechnológiának a detektálásban segítségnyújtását, illetve a lehetőségeinket fogja bemutatni.
1: Idén is változatos programokkal teszi színesebbé tagjai mindennapjait a Vakok és Gyengéllátók Borsod-Abaúj-Zemplén megyei egyesülete. A szervezet hosszú évek óta biztosít szabadidős sportolási lehetőségeket, így a látássérültek rendszeresen úszhatnak, tandemkerékpárra ülhetnek, vagy gyógytornán vehetnek részt. Az egyesület emellett Miskolc önkormányzatával partnerségben az Együtt Egymásért projektben is közreműködik. Ennek keretében a szakemberek szemléletformáló előadásokat tartanak pedagógusoknak, valamint életmódváltó klubnapokat szerveznek az érintetteknek. A részletekről Barnócki Gábor, a Vakok és Gyengéllátók Borsod-Abaúj-Zemplén megyei egyesületének elnöke adott tájékoztatást.
2: A Vakok és Gyengéllátók Borsod-Abaúj-Zemplén megyei egyesülete mindig is fontosnak tartotta a látássérült személyek is hozzátartozóik, a hozzánk fordulók közösségi életét. Közösségi életének előmozdítását mind a kultúra, mind a szabadidő és a sportterén, mind egyéb vonatkozásban. Kulturális programjaink sokasága zajlik a tavasz folyamán és a koranyár folyamán. Például megvalósult egy olyan klubnap, amely Miskolc megyei jogú város önkormányzata napjához kötődik, kapcsolódik, ezzel is mi is tisztelgünk a város előtt, amely Jacsó Pál és művésztársa által előadott program keretében úgynevezett Miskolciságok nevet címet viselte. A Miskolciságok című előadás miskolci irodalmára költők és írók műveiből állt össze, valamint egy kicsit ötvözi az úgynevezett slam poetry műfajt is hozzájuk, és ezt vártuk is egyébként a két előadótól, mert már immáron negyedszer látogatnak el az Egyesületünk székházába az elmúlt két évben, háromszor, most idén a negyedik alkalom. Kulturális program várható még június 4-én is, amikor is a miskolci Bartók Béla Zene és Táncművészeti Szakgimnázium növendékei jönnek el hozzánk Flak Antal csembaló művész és művésztanár vezetésével egy kamarakoncertet, koranyári kamarakoncertet adni. Ez is jellemző. Körülbelül 15-16 éve létezik már ez a program, amikor is a tanár úr az aktuális növendékekkel az ő nyár elejé vizsgáljuk előtt egy programot ad számunkra. Nekik is jó, kedves fiataloknak, mert a vizsgálőt éles helyzetben kipróbálhatják munkat egy kamara koncert keretében, nekünk meg pláne a hallgatóságnak, úgyhogy nagy örömmel fogadjuk őket minden év késő tavaszán, korra nyarán. Ezen túlmenően egyébként a Miskolci Nemzeti Színház előadásaira 2025-2026-os szezonban is vásároltunk 10 darab bérletet, melyet látássérült egyesületi tagjaink is hozzátartozóik díjmentesen kölcsönözhettek a különböző előadásokra. 2026. januárjában indította el az egyesület immáron 10. szabadidő sport projektjét, amelyet a Belügyminisztérium és a Slakta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogat, majdnem 2 millió forinttal. Egy projektnyitó rendezvényen kezdtünk az Egyesület Székházában, amely a program ismeretünk kívül munkaerőpiaci szolgáltatásokról történő tájékoztást is tartalmazott, a legfőképpen részemről és az Egyesület Rehabilitációs Tanácsadó munkatársa részéről. Ezen túlmenően természetesen a sportprogramok, amelyek meghatározók a programban. Többek között elindult januárban már a teke foglalkozás, teke sportnap Kazincbarcikán, folytatódott ugyanez márciusban és áprilisban, már 3 ilyen teke sportnapunk volt, a negyediket a nyár folyamán tervezzük. Szabadidős és sportprojektjeink közé tartozik, a projektünknek a projekt elemei közé tartozik a természetjáró gyalogtúra, amely szintén januárban indult, februárban folytatódott, és áprilisban is. A negyedik valamikor a nyár folyamán szintén be fog következni. Tandemkerékpár túrák is lesznek júliusban és augusztusban. Jóga és gyógytorna foglalkozások az Egyesület Székházában zajlanak, már áprilisban elindultak. A reggeli úszás foglalkozások, azok pedig már márciusban elindultak, elkezdődtek a Selyemréti strandon. A projektnek a része egy kulturális séta, úgynevezett kultúra sorozat is, két állomásból álló sorozat, ha mondhatjuk így, ugyanis április 1-én már megvalósítottuk azt a programot, amelyet a Miskolc belvárosában, a Herman Otto Múzeumnak két telephelyén, a Miskolci Galériában, valamint a Színész Múzeumban valósítottunk meg.
1: Rangos elismerést vehetett át a Szuperszum Alapítvány a Miskolci Nemzeti Színházban a Városnapja alkalmából rendezett díszközgyűlésen. A civilek támogatásáért odaítélt díj után a szervezet már a következő nagy céljára koncentrál. Jelenleg egy saját kis busz beszerzésére gyűjtenek. A járműlét fontosságú az alapítvány működéséhez, hiszen segítségével még több rászoruló családhoz és gyermekhez tudják majd eljuttatni a támogatásokat. A részletekről Bernasconi Busz Katalint, a Szuperszum Közhasznú Alapítvány kuratóriumi elnökét hallják.
3: Nagyon szépen köszönöm a Szuperszum csapat és önkéntesei nevében a gratulációkat. Tényleg nagyon jól esett ez az elismerés, mert pont a legjobbkor jött, amikor én ugye megtudtam, hogy valaki titokban felterjesztett minket erre a díjra. Ez egy nagyon fekete pénteki nap volt, és én már a telefont sem akartam felvenni. De valamiért mégis felvettem így péntek késő délután a telefont, és Kovács Zsuzsa a polgármesteri hivatalból, ismerem Zsuzsát nagyon jól, és a csengő, barátságos, nagyon-nagyon-nagyon kedves hangjával árult el nekünk, hogy a felterjesztésre került a Szuperszum Alapítványára a díjra. Először nem is akartam elhinni, de utána ugye tovább haladva az időben tényleg tudatosult bennünk, hogy ezt tényleg megnyerhetjük, és tényleg milyen lehet ez a díj, és amikor a közgyűlés mindenki által igenlő szavazattal elfogadta a Szuperszum közhasznú alapítványra való felterjesztést, akkor azért én magamban már nagyon-nagyon-nagyon örültem, de tegnap volt az, amikor ünnepelhettünk is. Úgyhogy én tényleg mindenkinek nagyon köszönöm, mert ez egy olyan díj, amit nem egy lájkgyűjtő poszttal, és kinek van több ismerőse gyűjtéssel és szavazással nyert a Szuperszum közhasznú alapítvány, hanem tényleg azért, amit tettünk, amit csinálunk, amiért minden nap küzdünk, és amiben hiszünk minden nap. Ez miattunk és értünk van ez a díj ebben az évben, úgyhogy én minden önkéntesemet példesztára felteszek, és hálásan köszönöm az idejüket, energiájukat, és azt, amit beletesznek a Szuperszum munkájába. A civilekért végzett tevékenységünk az elmúlt egy évben én szerintem nagyon-nagyon-nagyon magasra ívelt, és ezért is küzdünk ezért az autóért most, amiért most belevágtunk ugye pár hónappal ezelőtt a gyűjtésbe, mert nagyon-nagyon-nagyon széles spektrumban és széles skálán mozog a tevékenységünk, a fogyatékkal élő emberek, fogyatékkal élő gyerekek, az intézmények, kórházak, valamint ugye a gyermekjóléti szolgálat, a meszegyi, a családsegítő szolgálat, ugye, akkor a gyermekek átmeneti otthon, a családok átmeneti otthon, tényleg mindenkivel együtt dolgozva, vidéken és Miskolcon, és ugye teljes Borsod megyében, sőt most már ugye Erdélyben is. Nagyon-nagyon-nagyon sok munkát és sok időt teszünk ebbe a tevékenységbe a Szuperszum alapítványnál, és látják azt az eredményt, amit elérünk. Úgyhogy én szerintem ez mindannyiunk érdeme, mert mindenki szívvel, lélekkel teszi azt, amit tesz nálunk, és nálunk mindenki önkéntes, tehát nem tudok egy olyan embert mondani, aki ezt fizetségért csinálná, hanem tényleg a szívvel, lélekkel önkéntesként. Idén ugye sok esemény és sok olyan információ, és ugye a díj is benne van ebben, hogy nekünk szükségünk van egy buszra, tehát eljutottunk arra a pontra, amikor már nem tudjuk megoldani a szállítást, a gyűjtést, a cégekhez való eljutást, a cégektől való adomány elhozatalát, mindig bérelni kellett egy buszt, vagy kölcsön kérni, vagy szívességet kérni valakitől, és itt nagyon sokszor az idő egy olyan tényező, amikor nem tudtunk állni, mert fullon volt a raktárunk, vagy éppen üres volt a raktárunk, és el kellett volna menni adományért, ahol vártak volna minket, de az autó hiánya az így nem engedte, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy belevágunk egy autó vásárlásába. Pályázatokat sajnos nem nyertünk, úgyhogy eddig mindig negatív válaszokat kaptunk a pályázatainkra. De mindenki, akikkel én beszéltem, azt mondta, hogy nagyon-nagyon sokan támogatnak ebben minket majd, nagyon sokan mellettünk állnak, azok az emberek is, akiket eddig segítettünk, és azok is, akiket eddig nem segítettünk, mert látják a munkánkat, értékelik a munkánkat.

0: Műsorunk végén két könyv bemutatóról számolunk be. Megjelent Csontos László újságíró, író és történész legújabb történelmi regénye, a Szikszó 1588, a Rákóczyak csillaga. A kötet bemutatója alkalmából a szerző egy izgalmas író-olvasó találkozón hívta időutazásra az érdeklődőket a Miskolci II. Rákóczi Ferenc könyvtárban. A mű a 15 éves háborút megelőző korszak legnagyobb csatáját dolgozza fel, amelyet a törökök bosszú hadjáratként indítottak Szikszó ellen. A támadókat végül Rákóczi Zsigmond, magyar és német egységekből álló serege egy ütközetben legyőzte. A könyv a harci részleteken túl bemutatja a korabeli vadászatokat, bajvívásokat, a végvári költészetet és a török fürdők világát is. Most Csontos Lászlót, a könyv íróját hallják.
1: Ugye megint írtam egy történelmi kisregényt, nevezetesen az itt látható Szikszó 1588, a Rákóczyak csillagát. Ez pedig onnan jött, hogy körülbelül 2,5-3 éve elkezdtem rajta gondolkodni, hogy ugye a három nagy korszakot megcsináltam, a tatárjárás megcsináltam, megcsináltam a kuruc időket, megcsináltam a 1848-49-es szabadságharcot, de hát még ugye valami hiányzik, hát én pontosan tudtam, hogy mi hiányzik, a török idők hiányzott belőle, amit még szerettem volna megcsinálni, még engem motivált, és akkor ez eszembe jutott, de ugye nem így van, hogy az ember csettint egyet és megcsinálja, hanem akkor csinálja meg, amikor megvannak a feltételek hozzá. Tehát a feltételek alatt elsősorban az anyagiakat értem, tehát hogy amikor van rá lehetőség, hogy ki tudom adni a kötetet. És akkor fontosnak tartja, és egy jelentősebb összeggel hajlandó volt a város beszállni. A többit meg már csak úgy mellé kellett gyűjteni, de az már egyszerűbb volt, hiszen láttam, hogy ez meg fog jelenni, és akkor elkezdtem rajta dolgozni. De fejben ez már, mondom, 2,5-3 éves történet, közben olvasgattam sok mindent, például az adott korszaknak a bajvívásáról, a magyar-török bajvívásokról, híres vitézekről, de egészen pontosan, ugye, hogy ment a levelezéstől kezdve a lebonyolításig, hiszen ennek meg volt a rituáléja, pontosan megcsinálva, ugyanúgy nagyon sok minden más is benne van, hiszen a török fürdőtől a magyar verskultúráig mindent összeszedtem, ami volt időm olvasgatni vele kapcsolatban, gyűjteni az információkat, és igen, benne van, már csak azért is, mert igyekeztem, hogy bemutatni a korszakot, tehát nem csak a csatát bemutatni, meg Szikszót, hanem magát az egész korszakot, a hódoltság idejét, és ugye, mint mondtam, ugye nagyon sok szálon futnak a történetek, hiszen az egész egyébként abból indult, hogy a Szikszó hódoltság is adót fizetett a magyaroknak, és adót fizetett a törököknek is. Akkor utána egy idő után Szikszó városa megtagadta a törököknek az adófizetést, amit a törökök ugye rossz néven vettek, mert hogy még egy város azt mondja, hogy nem fizet, az még hagyján, de hogyha van egy példa, aki nem fizet és nem tudolja meg, akkor utána a többi is azt mondja, hogy akkor én sem fogok fizetni, mert ha neki nem kell, akkor én miért fizessek? Alapon, tehát ugye a budai pasának ugye kénytelen volt valamit lépni, hiszen nem nyelhette le ezt a sértést, mert akkor szétesik az adórendszerre, és nyilván ebből indult az egész történet. Tehát van benne helyszínként Buda, a várpalota ugye, amit még a Mátyás királyféle várpalota, ami felrobbant, mikor visszafoglaltuk Budát, ugye, tehát az is benne van helyszínként, benne van Székesfehérvár, amit akkor nem is Székesfehérvárnak hívtak, hanem Isztósnyi Belgrádnak, ugyanis a lakosságának jó része szerb volt, nem magyar nemzetiségű volt, nem betelepült szerb, és ez azért kerül bele a Székesfehérvár, mert hogy a Székesfehérvár szandzsák béget bízta meg a budai pasa, hogy verje meg a magyarokat. Mert ugye ő már túl nagy volt ahhoz, hogy személyesen úgymond vezesse a hadat, hanem megbízta az egyik beosztottját, aki egyébként a Kara Mustafa nevű nagyon híres vitéz volt, török vitéz, őt bízta meg ezzel, és akkor Székesfehérvár is az a vidék, tehát még a Dunántúl is benne van a szikszói történetben. És akkor ugye van ott ugye különböző, még ugye említhetem itt Füleket, mert Füleken keresztül jöttek, tehát benne van a Felvidék is, Putnok városa, mert ugye ott kanyarodtak le, mert arra jöttek a Sajó mentén, benne van a Sajó mente, benne van Szendrő nagyon fontos helyszín volt, hiszen a magyar sereg ott gyülekezett, magyar-német sereg ott gyülekezett, vagy átjöttek Edelényen keresztül, mert ugye Szendrőből jöttek le Edelény, és úgy mentek Szikszónak ugye a török után. És ugye ez csak a térség, mert benne van természetesen Miskolc is, hiszen miskolci vitézek is nagy számmal részt vettek a csatában, már csak azért is, mert Homonnai Druget István, aki a korszaknak egy nagyon híres személyisége volt, ő is nagy bajvívó volt, azon kívül főnemes, és a diózsőri vitézekkel jött, akkor még Diózső nem az ő tulajdonában volt, hanem haszonbérlője volt, amikor ugye a király tartozott neki, és akkor idatta neki Diózsőt, hogy ami a uradalom hoz bevételt, az a tiéd, és akkor le tudjuk tehát így barteroztak. És akkor így került a Homonnai Druget a szikszói csatába a Diósgyőrből, és így benne van a diósgyőri vár, és ugye a diósgyőri vitézek, és maga a Homonnai Drugetnek a tevékenysége, vagy Eger is benne van, Eger a második fő helyszín benne egyébként, mégpedig azért, mert hogy a Rákóczi Zsigmond az egri főkapitány volt ekkor.
0: és még egy könyv. Kis István Fafaragó, a térség ismert alkotója. A táborszervező munka mellett egy könyvet is kiadott a közelmúltban. Drimba Miranda kérdezte az alkotót.
2: Köszöntöm a stúdióban Kis István Fafaragó népi iparművészt. Elsősorban az aldebrői Fafaragó táborok tevékenységéről kérdezném, majd pedig a későbbiekben a nemrégiben kiadott könyvéről is szót fogunk ejteni. Kérem, számoljon be arról, mikor volt a legutóbbi Fafaragó tábor, és milyen újabb művek születtek ezek alkalmával, illetve hogy a mesterei hogyan járultak hozzá ahhoz, hogy még színesebb legyen ez a tábor.
3: Az utolsó Fafaragó táborunk helyek közel pont egy évvel ezelőtt volt. A múlt év június 2-án kezdtük meg a tábort, és egy hétig tartott szokások szerint, hétfőtől vasárnapig működött a tábor. A tavalyi tábor volt a legnagyobb létszámmal működő. A feladathoz mérten 20 fővel dolgoztunk, és elkészült egy, mondhatjuk nyugodtan, hogy monumentális alkotás, az aldebrő felirat, ami 6,5 méter hosszan egy fából készült betűsorozat aldebrő felirattal, amit egy szőlős összekötő fog össze, ami egyrészt stabilizálja is, és fokozza szépségét is. És elkészült egy pad, ami fotópontnak szántunk, hasonló, vagy egészen pontosan ugyanolyan stílusban készült felirattal a pad fölött egy áthidalon ott van az aldebrő felirat, egy születelő menyecske és egy születelő öregember, aki a generációkat is összeköti, így a padon keresztül, és oda leülnek, elkészíthetnek egy képet, ahol megüzenhetik, hogy aldebrőn voltak.
2: Mi az, ami ihletet ad? Honnan meríti az ötleteit, mielőtt elkezdene egy újabb művet létrehozni?
3: Előre bocsájtom, hogy ezeket nem én hozom létre, hanem az a 10 év alatt 25 mester, akik részt vesztek a munkába. Én általában megszabom az irányokat, és ezeknél alapvetően a falu igényeit próbáljuk megtalálni, megismerni, és az alapján készülnek. Vagy a község múltjából merítünk történeteket, vagy pedig a jelenéből, a szőlőművelésből és hasonló témákból.
2: A Fafaragó táboron résztvevő mesterek milyen ötleteket hoznak, hogyan készülnek elő, amikor elkezdenek munkálkodni. Most arra szeretnék kiukadni, hogy van-e megbeszélés, még mielőtt elkezdenének dolgozni, hogyan lyukadnak ki arra a tényre, hogy akkor most mi fog születni.
3: Ezek a tervek jellemzően elkészülnek rögtön az előző tábor után, de gyakorlatilag egy fél évvel hamarabb kész van, mint a tábor indul. Ugye nem titok, június 1-én fog kezdődni a 11. aldebrői tábor, ennek a tervei elkészültek decemberben. Ezt én elküldöm mindenkinek, ezek fejjel közel látványtervek csak, bízva a résztvevő mestereinknek a szaktudásában. Gyakorlatilag ők ezt a saját képükre alakítják ezt a munkát, általában úgy alakulnak a dolgok, hogy hozzáteszik a szaktudásukat, művészi érzéküket, és úgy alakul ki a kép, ami végül is helyel közel visszaadja azokat az érzéseket, amikkel én ezt elkészítettem, magát a tervet.
2: Az utóbbi években milyen munkák készültek, illetve hol tekinthetőek meg ezek az alkotások?
3: Ugye jellemzően ezek mind aldebrőn vannak. Most elkészült a 10 évnek az összefoglalása, és akkor nyugodtan számot adhatunk arról, hogy a 10 aldebrői tábor alatt összesen 61 köztéri alkotás született. Ebből egy darabot ajándékoztunk Kál községnek, egyet pedig Egerbe, az iparkamarába, ami a kézműves házuk előtt a érsekkerttel szemben áll a Hadnagy úton. Az évek során sajnos a faromlása miatt egy szobor tönkrement, és így összességében 58 darab köztéri alkotás aldebrőn található meg. A 10 év alatt 3 új teret nyitottunk. Az első ilyen tér volt a aldebrői történelmi emlékpark, ami 3 év alatt készült el, és 21 állomáson mutatja be község történetét, és ez a templomkertben álló park, ez volt az egyik tér. A következő évben megnyitottuk a Skita emlékhelyet, ahol a községben talált, a község határában talált Skita hercegnőnek a jelenlétére utalva egy emlékhelyet építettünk. Ez a sportút sarkán van, ez már elkülönül ez a második olyan tér, közösségi tér, ami elkészült. Ott összességében áll egy Skita fejedelemasszony szobra, egy Skita fejedelem, egy kis kurgánon egy életfa, és három pad Skita motívumokkal, ami várja a pihenni vágyókat, vagy csak az egyszerűen a nézelődőket. És ugyanehhez a térhez kapcsolódik a híd, ami összeköti a múltat a jelennel, a játszóteret köti össze fizikálisan a Skiták terével, amit egy mély árok választott el. A harmadik ilyen tér pedig a szőlőművesek emlékhelye. Ez a Rózsa utca, a temető utca, ez az ófalusi temető előtt áll. Ez egy kis dombon egy mitikus szőlőkaró, egy kopjafa, amire kovácsolt vasból csavarodnak fel a szőlőindák, és a szőlőművesnek négy mozzanata és négy figurája képezi a padot, az emlékhelyet. Van egy szőlőmetsző, egy szőlőkapáló, egy szüretelő és egy borkóstoló vagy borkínáló figura, ami egy komplet kis teret képeznek. Emellé elhelyeztünk szintén a nézelődésre és a pihenésre vágyóknak három padot, ahol a szőlő feldolgozásnak, a szüretnek a három mozzanata van, a szüretelés, a szüreti felvonulás és a szüreti bál.
2: Aldebrő önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy ezeket a szobrokat könnyen meg lehessen jeleníteni? Mennyire együttműködő az önkormányzat?
3: Mi tulajdonképpen az önkormányzatra együtt dolgozunk. Tehát velük egyeztetjük le először az ötletet, aztán a kivitelezést, az állagmegóvásban pedig mindenképpen ők vesznek részt. Tehát 10 évvel ezelőtt, amikor ezek a táborok elkezdődtek, akkor egy hármas összefogásból indult el a Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Heves megyei Népművészeti Egyesület és Aldebrő önkormányzata fogott össze, és akkor még úgy gondoltuk, hogy 3 évre, és hogy elkészítjük a történelmi emlékparkot, de mikor ez kész lett, akkor feltámadt az igény, ezt folytatni kellene. És ez így alakult, hogy a kezdetek után most a 11. tábornál tartunk jelenleg.
2: A folytatásban térjünk ki arra is, hogy nemrégiben megjelent egy műve, Fába faragott jelek címmel. Régóta tervezte már, hogy könyv formájában is megörökíti elképzeléseit?
3: Tulajdonképpen ez a könyv a aldebrői fafaragó táborok krónikája. Annak a 10 évnek a krónikája, ami a tábor eddig eltelt idejét mutatja be. Ezt a könyvet mondhatnám nyugodtan, hogy én csak lejegyeztem, ezt azok a mesterek írták, akik részt vettek a táborban, és azok a szervezetek, akik közreműködtek ennek a működtetésében és létrejöttében. Tehát kezdetekben a Heves megye Iparkamara, az önkormányzat folyamatosan, és mindig teljes válszélességgel, a Heves megye Népművészet Egyesület a mestereink keresztül, és én összefoglaltam ezeket a történeteket. Minden évben megvan említve, minden munkálatok fel vannak jegyezve, bő fotóanyagokkal van illusztrálva a könyv, és minden résztvevő mesternek benne van az életrajza.
2: A könyvében hogyan ábrázolja a szobrait?
3: Mint mondtam, itt nem az én munkáimról van szó, hanem a közösség munkáiról. Helyek közel nagy felbontásban be vannak mutatva az alkotások, meg vannak jegyezve, hogy kik készítették. Fölírtuk azokat a mestereket, összeírtuk, akik valaha részt vettek, a helyi mestereket, akik a munkájukkal segítették a tábor munkáját. A lakatos mestert, akivel vasalatokat készítette nekünk, a helyi asztalos mestereket, akik besegítettek az alapanyagok előkészítésében. A helyszínre szállításban, a felállításban, tehát ez tulajdonképpen egy közösségnek a munkája. Én csak lejegyeztem ezeket a történeteket, és összegyűjtöttem hozzá azokat a fotókat, amikkel ezt lehet illusztrálni.
2: Kik voltak azok a mesteremberek, akiknek a közreműködésével sikerült megalkotni ezt a könyvet?
3: Jellemzően, ugye mondottam, hogy a falubéli mesterek, akik felkarolták ezt a tevékenységet, egy lakatos mester, Macz Péter, és két asztalos mester, akik részt vettek ebben a munkában, Lefler László és Herceg Tamás, és összesen 25 fafaragó volt benne, ezek jellemzően az egyesületnek a tagjai. De amikor olyan nagy feladat adódott, akkor hívtunk külső elismert szakembereket, amikor a szőlőművesek emlékhelyét készítettük, és 4 szobrot kellett megcsinálni egyszerre. Akkor 2 mestert hívtunk. Külső mestert, Erdélyből jött egy szoborfaragó barátunk, és Budapestről egy másik. Ők, akik részt vettek a szobrok faragásában. A másik 2 ugye mi faragtuk az egyesület tagjai. Vagy tavaly, amikor a feliratok készültek, akkor Hajdúságból jöttek barátaink, akik velünk faragtak együtt, és ismét ott volt Erdélyből a fafaragó Sándor Attila. Tehát tulajdonképpen 25 olyan mester vett részt a faragásban, és azért mondom, most a faragásban már a többieket említettük, akik jellemzően az egyesület tagjai, vagy pedig külső meghívott vendégfaragóként vettek részt a munkába.
2: Korábban is jelent már megkiadás az aldebrői alkotótáborokról, vagy a Heves megyei Népművészeti Egyesületről?
3: Amikor a Heves megyei Népművészeti Egyesület 40 éves volt, az 2022-ben volt, akkor közösen az egyesület volt elnökeivel megírtuk az egyesület történetét. Számadás címen ez 4 évvel ezelőtt jelent meg ez a könyv, de ezt közösen jegyeztük. Ez az, amit a fába faragott jelek, az, amit egyedül állítottam és írtam meg.
2: Fába faragott jelek, gyakorlatilag egy könyvet megalkotni, az ugyanúgy egy nagyon nagy volumenű munka, mint egy fát megfaragni. Mégis milyen érzés most, hogy így a kezében tarthatja a saját művét?
3: Nagy öröm volt mindenképpen, amikor a nyomdából kijött, és először kézbe fogtam, hiszen ez egy 162 oldalas könyvecske, rendkívül sok fotóval, és hát konkrét adatokkal, minden évről feljegyezve a történéseket. De a legfontosabb talán a könyvnek a motto, és ha szabad, ezt akkor felolvasom. Az aldebrői fafaragó táborok 10 év alatt 61 alkotás született, 25 mester keze nyomán. Ezek az alkotások nem csupán formák, hanem jelek, amelyek egy egész falut díszítenek és közösséget teremtenek, és az emberi kéz csodáját hirdetik.
2: Ez egy nagyon szép idézet volt. Ha most felkeltettük valakinek az érdeklődését, hol lehet beszerezni ezeket a könyveket?
3: Ebből a könyvből a Heves megyei Népművészeti Egyesületnél lehet, vagy az aldebrői önkormányzatnál hozzájutni. A könyvnek a kiadója az a Heves megyei Népművészeti Egyesület volt. A megjelenését azt pedig a Csóri Sándor Alap és a Magyar Művészeti Akadémia támogatta. De hát, ha valakinek szüksége van rá, tehát vagy az egyesületnél, vagy az önkormányzatnál tudja beszerezni ezeket.

0: Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Karkus István és a szerkesztő Bértasi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János evangéliumának 3. fejezetének 16. verséről Kormos Csaba poroszlói plébános atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Kispap koromban egri papnövendékként a Szentírás magyarázat órákon nagyon megragadott az, ahogyan főtisztelendő dr. Kocsis Imre, biblikus professzor úr Szent János evangéliumában Jézus Krisztus személyét és megváltói művét bemutatta. Különösen a kereszt királyi útjáról tudott Imre atya lebirincselő erővel, nagy tudással, imádságos lélekkel, Jézussal egészen azonosulva beszélni, úgy, hogy ezt nem lehetett nem örömmel és lelkesedéssel hallgatni. Előadásaiban Kocsis professzor úr nagyszerűen mutatott rá arra, hogy a János evangéliumban a mester, a rabbi, ahogyan Nikodémus, a farizeusi vallási párthoz tartozó írástudók egyike is megszólította, nem csupán feltámadását követően mutatkozik be megdicsőülten, hanem már akkor is, amikor a passiója, a kínszenvedése, gyötrelmei elkezdődnek, megszületik a halálos ítélet, melynek nyomán keresztre szegezetten, mintegy az egész világ fölé magasodik. Jézus ugyancsak Szent János evangéliumában, a 12. fejezet 32. versében bensőségesen, ugyanakkor magával ragadó módon fogalmazza ezt meg. Én meg, ha majd fölemelnek a földről, mindenkit magamhoz vonzok. A gyönyörű Krisztus dicsőítő himnusz a Filippiekhez írt levél 2. fejezet 6. és 14. verse közötti szakasz részeként ugyancsak erről a fölemelésről, fölmagasztalásról olvashatunk. A 8. és 9. versekben Krisztus engedelmes lett értünk mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte áll minden névnek. Miért van Jézus felemeltetésének és kereszt halálának ilyen ereje? Tisztelt rádióhallgatók! Éppen erre a minnyájunk életét alapvetően meghatározó kérdésre válaszol jelen elmélkedésünk mondata Szent János evangéliumának 3. fejezet 16. verse. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az egész Szentírás összefoglalását és a kereszténység lényegét ragyogtatja föl mindenki számára ez a kijelentés. Úgy szerette Isten a világot. Az eredeti görög szövegből kiderül, hogy itt nem befejezett múltról van szó, nem arról, hogy egyszer valamikor volt egy olyan időszaka a világnak, amikor Isten szerette. Most azonban már változott a helyzet, már nem szereti. Sokkal inkább úgy kell értelmeznünk e szavakat, hogy itt egy régen elkezdődött folyamatot, egy isteni, szeretett cselekvést tár elénk az evangélista, ami azóta is tart. Isten most is ugyanúgy, vagyis ami emberi értelmünk és véges mi voltunk számára, felfoghatatlanul szereti a világot, mint akkor, amikor Jézus ezt ünnepélyesen kinyilatkoztatta, kijelentette. Talán túlságosan hozzászoktunk már ehhez a mondathoz. Pedig nincs érthetetlenebb csoda, mint az, hogy Isten szereti ezt a világot. Egy ideje, néhány hónap óta, imádságok és elcsendesedések idején, de az emberek között járva, és akár zajosabb események közepette is, sokszor váratlanul meglep és ámulatba ejt
A gondolat, hogy az atya a végtelenül szeretett fiát adta oda értünk, porszem, gyarló, a bűneinkbe folyton visszaeső emberekért. A teremtő, a fölséges, a hatalmas, a mennyben lakó hagyta, hogy mi földhöz ragadt gőgös és önző teremtmények, az emberek, megöljük, elveszítsük a fiát. A csoda mértékét pedig növeli az, hogy a végtelenül szeretett fiú végtelen jósággal van az atya iránt, olyannyira, hogy a kettejük között lévő szeretet egy harmadik szemét, a Szent Lelket létesíti. Ilyen módon gondolható el helyesen, persze csak a mi emberi korlátozott fogalmainkkal, a Szent Háromság idézőjelbe tett, létrejötte eredete. Minden esetre a Szent Háromság, azaz öröktől meglévő csodálatos felülről való élet, mennyei lét, szeretet áramkör, mely minden itt a földön lévő jóságnak és közösségnek a forrása. Talán a legjellemzőbb és a legfontosabb példa is erre a család. A családban a Szent Háromság vetületének kell megnyilvánulnia. Az atya a Szent Háromság közösségében végtelenül szereti a fiút, és ez a szeretet a Szent Lélekben nyilvánul meg. És ti, vérszerinti családok, édesapák és édesanyák, igazán teljes odaadással, hűségesen szeretitek egymást a gyengéitekkel, sőt, a bűneitekkel együtt is? Imádkoztok-e rendszeresen a Jóistenhez, a Szent Háromsághoz? Isten és egymás, az embertársaitok iránti szeretetetek jó például szolgál-e gyermekeitek számára? Ott van-e bennük a ti hitetek, jóságotok és minden nehézség és szenvedés közepette a kitartásotok és a hűségetek?

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Mark Rutte, a NATO főtitkára csütörtökön hivatalos brüsszeli rezidenciáján fogadja Magyar Pétert, írta meg az Eurológus. Magyar Péter már a hétfői Telexnek adott interjújában is említette, hogy a NATO főtitkárával és a belga miniszterelnökkel tárgyal Brüsszelben. Arról is folyamatosan zajlanak az egyeztetések, hogy mikor találkozhat Magyar Péter Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, de a magyar kormányszóvivők arról beszéltek, erre egyelőre nincs konkrét dátum. A kabinet munkájáról tartottak tájékoztatót a kormányszóvivők délelőtt. Mint elhangzott, a Kelenföldön kigyulladt mozdony esete után átvilágítják a teljes vasutat, a BKK pedig együttműködik a MÁV-val, ha buszos pótlása lenne szükség máskor. A dunántúli aszbesztszennyezések ügyében megalakult egy osztrák-magyar bizottság. Magyarországon tilos aszbeszttartalmú anyagokat használni, mégis van ilyen az utakon és más területeken. A lakossági mintákat vizsgálják. A legfontosabb cél, hogy a lakók egészségügyi szűrése elkezdődjön. Az egészségügyi tárcavezető új monitoringrendszer alapján hozná nyilvánosságra a kórházi fertőzéseket, emellett új koncepciót dolgoznak ki a betegjogok védelmére. 1322 diplomata útlevelet vizsgáltak meg, ezek közül csak 191 hivatali, a külügyminiszter 943 visszavonását javasolja. Az oktatási miniszter feladata, hogy a Klebelsberg központ működését vizsgálja felül, ugyanígy a tankerületi központokat, mivel a túlzott központosítás nem megoldotta, nem fokozta a problémákat az új kormány szerint. Helyreállítják a pedagógusok kollektív jogait és a sztrájk lehetőségét. Tanévkezdéskor iskolakezdési támogatást kapnak majd a rászoruló családok. Sok ezer szurkolót várnak Budapestre szombaton az UEFA Bajnokok Ligája döntőre. A párizsi PSG és a londoni Arsenal mérkőzéséhez két szurkolói falu is lesz a fővárosban. Átvilágítják a magántőke alapok működését és szerkezetét, EU jognak való megfelelését, szint úgy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát, miután sok panasz érkezett a gazdáktól. A MOL megkapta a tiszaújvárosi robbanás utáni helyreállításhoz szükséges engedélyt, az üzemet takarítják, előzetes becslés alapján több hónap szünet után indulhat majd újra az üzem. Közel 4000 rendőr áll szolgálatban és óvja a közbiztonságot szombaton az UEFA Bajnokok Ligája döntőjének napján Budapesten, jelentette be az ORFK rendészeti rendőrfőkapitány helyettese. Kucik János Zoltán közölte, a párizsi PSG, illetve a londoni Arsenal szurkolói egyaránt több mint 17000 jegyet vásároltak meg, ám információik szerint több tízezren jegy nélkül jönnek, és mindkét táborra jellemzőek a rendbontások. A Hősök terén kialakított szurkolói zóna a Champions Festival rendezvényei mellett két külön szurkolói zónát alakítanak ki a két csapat rajongói számára. Az Arsenal drukkereknek a Városligetben a napozó réten, a Paris Saint-Germain támogatók számára pedig az MTK Sportparkban. Csak repülővel 250,000 jönnek, ezért ideglenesen megnyitják a repülőtér egyes termináját is. Pont a Bajnokok Ligája döntő hétvégéjére tiltakozó taxis felvonulást kezdeményezhet a taxisok érdekvédelmi szervezete a BKK új javaslatcsomagja miatt, közölte a 24.hu portállal Kis Ádám, a szervezet elnöke. Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója szerint a taxisok teljesen félreértették a javaslatcsomagot, abban csak elméleti lehetőségként szerepel a fix tarifa kivezetése, nem fog a héten szavazni róla a közgyűlés. Ismét elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információs gyűjtőrendszer, vagyis az EMEGI, amely a vasúti közlekedésben valós idejű adatokat szolgáltat az egyes vonatok helyzetéről és a késésekről. A rendszer visszaállításáról a közlekedési és beruházási miniszter számolt be a közösségi oldalán. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a lépés nem csak gyakorlati, hanem szimbolikus jelentőséggel is bír, miután a volt tárcavezető Lázár János sorozatos botrányok és jelentős késések után lekapcsoltatta a rendszert. Elvesztette a horvát állam ellen indított választott bírósági perét a MOL. A Magyar Olajtársaság így nem kapja meg a követelt, több 10 millió eurós kártérítést. A bíróság teljesen elutasította a vállalat keresetét, egyúttal kötelezte az eljárási költségek megtérítésére is. A döntés értelmében a MOL-nak egyetlen euró sem jár, ehhez neki kell fizetni a 775 ezer eurós eljárási és adminisztratív költséget, valamint ezek kamatait. A nyári szünidőben kibővített hősképző programban vár minden az életmentő hivatás iránt érdeklődő fiatalt az Országos Mentőszolgálat. Minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. Végül az időjárásról. A viharok elvonultával derült lesz az ég, kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül, élénk erős széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a stúdióban Buda Péter atya teológiai tanárt és a rádió elnökét, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
1: Gyorsan rögtön frissen köszöntöttelek Péter atya, csak nehogy belekavarodjak a felvezetőmbe, hiszen ugye mi most frissen benne vagyunk az előző adás végében, amikor is ugye Bakócz Tamás kalandos útját, bel- és külpolitikai szerepét beszéltük, és nagyjából indulunk abba az irányba, amikor ő odaérkezik arra a bizonyos pápa választó konklávéra, ahol őt tudomásunk szerint majdnem pápává választották. Tehát körülbelül hol vagyunk mi most években, ez 1500-as évek elején, egészen pontosan mikor?
2: Hát már a 10-es évek elején vagyunk, amikor is a pápa, II. Gyula egy érdekes politikai manővert hajt végre. Tehát az a célkitűzése, hogy ki kell a barbárokat űzni Itáliából. A barbárok azok az északiak. Most már korábban sikerült megszabadulni a német befolyástól, viszont éppen a franciák azok, akik betették a lábukat, ugye elfoglalják Milánót, Észak-Itáliában terjeszkednek. A pápa pedig ugye korábban Velencével háborúzott, hogy visszaszerezze a Velence által a kontinensen, vagy illetve a szárazföldön megszerzett korábbi egyházi birtokokat, ezeket ő visszaszerzi, és utána pedig gyorsan békét köt Velencével, meg szövetséget köt a spanyolokkal, hogy kiűzzék a franciákat. És akkor igen ám, de a franciák, ugye 12. Lajos azonban, mondhatjuk így, hogy ellentámadásba megy át, mert hogyha a pápa támadja őt a politikai ambícióiban, hogy Itáliában kiterjessz a francia hatalmat, akkor ő pedig megpróbálja megtorpedózni a pápának az egyházi hatalmát. Ezért egy zsinatot hívat össze néhány francia püspökkel, méghozzá Pízába. Hát itt

0: Most ugye ez a zsinat, ez nem egyetemen zsinat, ez mondhatjuk azt, hogy tényleg egy szakadárzsinat, ami politikai érdekeket szolgál, és ugye arra megy ki a dolog, hogy minél több püspököt azért oda bevonzanak, és a pápa ellenes hangulatot keltsenek. Persze második Gyulát sem kell félteni, mert hogy ő pedig akkor összehív a Lateránba egy egyetemen zsinatot 1512-re. Na, nézzük meg gyorsan, hogy hol is van ebben az egészben Bakócz Tamás. Tehát ő már elindult, hogy azon a határozaton volt, hogy elmegy erre a pízai zsinatra, és akkor a pízai zsinaton ő lesz majd a pápa ellenzékének a vezére. Ugye francia kapcsolatai vannak, azt már láttuk, tekintélye van, és akkor ő tulajdonképpen pápának az ellenzékévé tud lenni. Igen ám, de amikor a pápa meghirdeti a lateráni egyetemen zsinatot, ugye ez az ötödik lateráni zsinat, 1512-től 17-ig, akkor egy fordulat áll be, mert közben Gyula pápa seregei győzedelmeskednek a francia király fölött, hogy a francia király visszavonul, így aztán a Bakócz Tamási a pízai zsinatra megy, hanem arra a zsinatra, amit a pápa hívott össze, és amire ő is természetesen, mint katolikus püspök, sőt ugye az Anyaszentegyház bíborosa, meghívást kapott. Ráadásul Rómában, ahol azért szintén vannak már beépített emberei, onnan már üzeneteket kap, hogy jöjjön, mert itt most már annyira kaotikus a helyzet, itt a politikai és az egyházi helyzet, hogy ki kivel van, hogy jöjjön és tegyen rendet, mert itt már csak egy nagyon erőskezű ember tud rendet teremteni ebbe az egész káoszba. Úgyhogy amikor ő megérkezik, akkor viszont úgy jelenik meg Rómában, mint a béke angyala, aki próbálja a pápát is rábeszélni arra, hogy a legjobb dolog lenne, hogyha megegyezne a franciákkal, tehát mindenképpen békét kötnének, nem folytatnák tovább ezt a háborúskodást. És közben elkezdődik a zsinat is, május 10-én, ahol szintén ő nagy tekintélynek örvend, azt még nem is mondtam, hogy amikor bevonult Rómába, akkor az ő bevonulása az külön egy népünnepély volt, tehát már elindult itthonról 1511 októberébe, és csak januárban érkezik meg Rómába, de ez a bevonulás, ez egy nagy-nagy népünnepély volt.
1: Három hónapig tartott az út akkori viszonyok között is?
0: Egyrészt tél volt, tehát ez lényegesen akadályozza, másrészt nem sietett annyira, mert ha útközben különböző helyeken megállt, akkor
1: ott egy-két napokat eltölthetett.
0: Igen,
1: akár.
0: Uh-huh. Igen, igen. Tehát nem volt lényeges, hogy most gyorsan érkezzen oda. Tehát amikor megérkezik január 26-án, akkor tényleg óriási ovációval fogadják, már csak azért is, mert aranyat szórt a nép közé. Tehát az óriási vagyonát azt például erre fordított. A későbbiekben ezt mondják is történészek, hogy igazából itt hibázta el a dolgot, mert megnyerte a római népet. A római nép imádta Bakócz Tamást.
1: De én ezt értem, de ugye nem a római nép választ pápát.
0: Így van. Hogy az aranyait inkább a bíborosok megkenésére kellett volna fordítani. Most persze nem, én ezt nem én mondom, nem az én véleményem, ez a kortársak véleménye, hogy rossz helyre költötte el a vagyonát.
1: Amúgy ezt nem tudhatjuk. Azt nem tudhatjuk, hogy ő olyan irányú lépéseket tette.
0: Nem tudjuk, arról nem maradt fönn, hát ugye vannak bíborosok, akikről fönn maradt, őróla ez nem. Nyilván megpróbált ő is befolyásolni azért a bíboros társait, különböző ígéretekkel és így tovább, ez teljesen szokásos dolog volt. De hát egyelőre még nem tartunk itt.

0: hogy ő januárban bevonul, ő ott nagyon komoly pozícióban van, hogy a pápa kénytelen őt fogadni, a béke törekvéseivel nagy népszerűségre tesz szert, közben elkezdődik az egyetemen zsinat, amit a pápa meghirdetett, hogy ez elkezdődik májusban. Azonban olyan nagy dolog nem történik, a zsinat csak úgy lassan csordogál, nincsenek is túl sokan, komoly határozatok nem születtek egyébként az egész zsinat alatt, néhány gyenge reformhatározat. A franciákat sikerül közben kiűzni Itáliából, viszont 1513-ban, februárban a pápa hirtelen meghal. És akkor érkezik meg ugye a lehetőség, hogy akkor konklávét kell tartani, ugye ő maga ott tartózkodik, sőt, ugye akkora tekintélye van, hogy az interregnum idejére, tehát amíg nem választanak új pápát, addig Bakócz Tamás az egyik a három bíboros közül, aki átveszi az ügyeknek az intézését és az egyházi államnak a kormányzását. A bíborosok közül 25 volt jelen ezen a konklávén, több is volt, csak ugye nem mindegyik tartózkodott Rómába, de a lényeg az, hogy ezen a konklávén, amennyire tudni lehet, egy kicsit mi néha eltúlozzuk a dolgot, tehát Bakócz Tamás sosem vezetett a szavazatok számánál, hanem igazából a legtöbb szavazatot már az elején a Medici jelölt, ugye Medici bíboros Giulio Medici szerezte.
1: És a későbbi tizedik Leó.
0: Így van, és a második legtöbb szavazatot szerezte Bakócz Tamás, és innen még bár merre dőlhetett volna egyébként a dolog, de végül is azért az itáliai bíborosok nem akartak kockáztatni, tehát azért ők úgy vontak vele, hogy az egyházi állam most viszonylag biztonságban van, és akkor jobb lenne, hogyha mégis egy itáliai, egy olasz pápa lenne.
1: Na most igen, ezek olyan érdekes dolgok, hogy mennyi esélye van arra, mert hogy akkoriban azért főleg itáliai pápák voltak, nem? Tehát azért ritka volt az, hogy egy francia vagy nem tudom én, tehát hogy igen, van egy olyan politikai háttér, ami nem biztos, hogy beengedett volna egy közép-európait, vagy nem tett volna jót a pápai államnak.
0: Hát,
1: tehát maradjanak inkább úgy határon belül, vagy házon belül.
0: Igen, de azért ez sem mindig így volt. Tehát az előző 100 évvel korábban Temérdek francia pápa volt, avignoni fogság alatt, de már előtte is volt. Nem sokkal ezután, a tizedik Leó után pontosan egy külföldi, egy német alföldi, Hadrián következik. Hadrián, uh-huh. Igen, mondjuk ő az utolsó aztán, aki nem itáliai, mert legközelebb az már csak Szent II. János Pál lesz. Uh-huh. De abban az időben, tehát az egyház annyira nemzetközi volt. Tehát nem, igazából nem probléma, hogy honnan jön. Egyház, mindenki tud latinul, az egyház jog mindenhol ugyanúgy érvényes. Tehát a nemzetiség abban a korban nem számított annyit, mint most. Ugye most viszont már azt mondjuk, hogy azért lehetséges az, hogy mindenféle pápák követik egymást, mert hogy közben az egyház annyira kitágult, és tényleg annyira globálissá lett, hogy az egész földön elterjedt az egyház.
1: Jó, akkor inkább úgy fogalmazok, hogy ugye itt most azért a Borgia meg a Medici pápák itt azért, ahogy váltogatták egymást, tehát azért helyi szinten
0: hát a Rovéreket se felejtsük, a második Gyula pápa, ő a Della Rovere családból származott.
1: Ami szintén egy
0: nagy család, igen.
1: Olasz család,
0: igen.
1: Itáliai család, de hogy tehát ugye azért ilyen helyi szinten azért nekik lényegesen
0: pillanat,
1: nagyobb...
0: Pillanat, a Borgiák, ők spanyolok?
1: Azt tudom, hogy spanyolok.
0: Tehát azért mondom, ők nem itáliai.
1: Nem csak, hogy a Mediterráneum, tehát hogy ilyen értelemben mondom, de hogy azért nekik lényegesen nagyobb a helyi befolyásuk, mint mondjuk azt, hogy hirtelen ide jön magyar honból egy pápa, nem? Szóval én azt gondolom, hogy azért itt a Medici meg az olasz hatás, én nem tudom, tehát hogy én nagyon csodálkoztam volna, hogyha akkor ott, itt, ebben az évben, tehát 1513-ban a Bakócz nyer.
0: Pedig tényleg nem volt esélytelen, mert hogy ő már a korábbi pápákkal is komoly kapcsolatban volt, tehát hatodik Sándorral, második Gyulával, a bíborosokat, azokat ismerte. Ugye, hát voltak, akikkel problémája is volt, ugye például az Ascanius Sforzával, hát azért, mert ő is akarta az egri püspökséget. Uh-huh. Hatodik Sándor is akarta az egri püspökséget, úgyhogy ővelük azért annak idején konfliktusba is került, de aztán utána ezek kiegyenlítődtek. Ugye a Sforzák az megint egy nagyon jelentős család, hiszen övék Milánó. A Mediciek, ugye most azok Firenze.
1: Firenze, igen.
0: Igen, bár Firenze néha elűzi a Mediciéket, tehát nem mindig olyan kedvesek a firenzeiek számára. A rovérék ők Észak-Itáliából valók, de mondom, az egész Borgia família, amely azért ugye két pápát csak adott az egyháznak, és hát utána is, ugye második Gyulának még meggyűlt a baja a Borgia családdal, hiszen amikor őt megválasztják pápának, akkor az egyházi államban úgy is rendet kellett tenni, hogy hatodik Sándornak a gyermeke, Cesare Borgia, az egy kvázi önálló fejedelemséget szervezett az egyházi államnak az északi részében. Tehát először őt is ki kellett onnan verni. Tehát az annyira bonyolult, de az, hogy most ki honnan jön, annyira abban az időben nem volt probléma.
1: Nem, csak az, én úgy értem, hogy a helyi befolyás azért, tehát most Itáliában vagyunk, nem tudom, hogy akkoriban...
0: Alapvetően én is ezt mondtam, hogy nem akartak kockáztatni, igen, az itáliai bíborosok.

0: Akkoriban a pápai állam, meg Itália valahogy így jobban együtt volt, tehát az ilyen anya országa, vagy csak az van hozzá közel, és hát csak az
1: benne,
0: befolyásolja.
1: Benne van. Igen. Tehát Itália, ugye ez a mai Olaszország, a Csizma, ott Európa déli részén, és annak a középső sávjában létezett az egyházi állam, vagy pápai állam, illetve még hozzátartozott ugye Avignon környékén a Venaissan nevezetű terület. De az öt jelentős itáliai állam közül az egyik volt az egyházi állam, ugye Milánó, Velencei köztársaság, Toszkána, a Firenzei köztársaság, az egyházi állam, és délen a nápoly-szicíliai király. Tehát ez az öt is, ez egy tulajdonképpen az 1400-as évek második feléig ez egy nagyon jól működő társaság volt, úgy többé-kevésbé kiegyensúlyozták egymást. Most azt mondanánk, hogy a fékek és ellensúlyok rendszere, az egymással kötött állandó szövetségek és háborúk, azok úgy jól kiegyenlítették egymást. És a változást az hozta meg, hogy a 15. században elindulnak az inváziós hadjáratok Itália ellen. Tehát részben a Német-Római Császárság is újra igényt tart Itáliára. A franciák is kiszemelték maguknak, hogy Itáliába pozíciót szereznek, illetve hát a spanyol királyság is, ugye, amely ebben az időben emelkedik föl, hiszen akkor születik meg az egységes Spanyolország, és ugye ne felejtsük el, hogy a déli királyság, ugye a Nápoly-Szicília, az aragóniai, tehát spanyol gyökerű. Úgyhogy így aztán az öt itáliai kisállam és a három nagyhatalom, európai nagyhatalomnak a küzdőterévé válik Itália. És ilyen szempontból ugye ez még Bakósznak kedvezett is, hogy igazából ő egy, mondhatjuk így, hogy egy semleges, egy külsős, akinek nincsen közvetlen érdekeltsége, bár azért láttuk, hogy igen, mert Velence egyértelműen őt támogatta, a Német-Római Császárság is támogatta őt.
0: Az előbb említetted, Péter atya, hogy ezen az ominózus pápaválasztó konklávén 25 kardinális vett részt, és ugye hát nyilván több fordulós volt, mire az a bizonyos...
1: Összesen három.
0: Három. Jó, de mondjuk az több, mint egy, tehát igen. Hogy végül is mire az a bizonyos fehér füst felszállt. Amikor pápaválasztó konklávé van, csak és kizárólag azokból a kardinálisokból lehet választani, akik ott vannak, tehát aki mondjuk, nem tudom, betegség vagy bármilyen akadályoztatás miatt nincs ott, akkor azt nem is választhatják meg?
1: De megválaszthatják, sőt.
0: Volt is már olyan, hogy valaki távollétében választottak?
1: Sőt, olyat is választottak, aki nem is volt kardinális. Tehát a pápa választásnál a lehetőségek azok sokkal nagyobbak, mint ahogy azt
0: mi gondolnánk.
1: Hát azért, mert hogy hát végülis így alakult, hogy általában egymás közül választanak a bíborosok.
0: Milyen alacsonyabb pozícióval lehet valaki pápa?
1: Hát mindenképpen, tehát egyrészt férfinak kell lenni, igen, papnak.
0: Akkor esélytelen vagyok.
1: Így van, most már ugye, most az is benne van, hogy papnak kell lenni.
0: Ja, mert volt olyan, hogy nem volt benne.
1: Még olyat is választhattak, aki korábban, aki nem volt pappá szentelve, aztán utána gyorsan intézik. Uh-huh. De ez már, ezek korábban voltak.
0: De minimum érsek legyen?
1: Nincs ilyen.
0: És akkor egy nagyon bátrat kérdezek, tehát akár Péter, hogyha téged is megválasztatnának egyszer pápának? Elvisíkon?
1: Tehát én jelen pillanatban mondhatom is, hogy papábül is vagyok. Tehát, igen, tehát nem csak én, itt a körülöttem lévő, egerben lévő atyáknak a többsége szintén.
0: Mert hogy férfiak vagytok és felszentelt papok, tehát ennyi már elég ahhoz, hogy valaki esélyes legyen pápának.
1: Igen.
0: Most 2026.
1: Hát persze hozzá kell tenni, hogy egy a nem tudom hány millióhoz az esélye, de nincs megkötve. Tehát nem szükségszerű, hogy maguk közül válasszanak. Uh-huh. Még csak az se kell, hogy püspök legyen. Tehát az egyház történelemben vannak olyan pápák, akik úgy kerültek oda, hogy nem a bíborosi gyűlésen résztvevő személy, hanem egy külsőst választottak meg. Uh-huh. És utána gyorsan küldenek követet, hogy na hát akkor ő van megválasztva.
0: Tudjon már róla, hogy
1: jöjjön,
0: mert valami történt, igen.

0: Jó, minden esetre itt most két esélyesről beszéltél, Péter, hogy tulajdonképpen a harmadik választás egy egyértelmű.
1: Igen, a harmadik forduló az meghozta az eredményt, és akkor Giulio Medici-t megválasztották pápává, és akkor ilyenkor ugye az a kérdés, hogy na, de akkor mi lesz Bakócz Tamással, aki azért továbbra is nagyon nagy tekintélynek örvend.
0: Hát jó, de az eredmények azt mutatták, hogy nem ő kapta a több voksot, tehát ezt tudomásul kell venni, nem?
1: Igen, de hát ilyenkor jön az osztozkodás, hogy igen, most ugye az egyházi államot azt újraosztják idézőjelbe, ugye az előző pápa halálával a viselt tisztségek azok elévülté váltak, hogy kinek mi a dolga a pápai államon belül. Úgyhogy szépen sorshúzással újra elosztották a jelentős városokat, hogy kinek lesz a kormányzója.
0: És ilyenkor az esélyesek, tehát, hogy most nem tudom, hogy a Bakócz is a tizedik León kívül volt-e még egy-két szavazat másoknak, tehát akiknek bizalmat szavaztak, azok között osztják szét a tisztségeket?
1: Nem, a bíborosok.
0: Tehát a 25 bíboros között.
1: Hát ugye most már csak 24, mert hogy egy már pápa lesz, lett, igen. Ugye ő fölemelkedik, és akkor onnantól kezdve itt most ugye kiosztják az egyházi állam tisztségeit. Tehát például Bakócz Tamás is megkapja Viterbónak és Bolognának a kormányzását. Ezek fontos városok, ugye Bologna elsősorban a tudományosság, meg a nagysága miatt. Viterbó, ez ugye sokkal közelebb van Rómához, egy nagyon szép vidéken, tehát egyszerűen ezeket megkapja, és azon kívül még ugye egyéb tisztségeket is osztogatnak. Viszont azért nyilvánvaló, hogy tizedik Leó számára Bakócznak a személye az...
0: Nem kívánatos ott sokáig.
1: Kényelmetlen. Igen. Bakócz pedig úgy döntött, hogy hát ő most már az Anyaszentegyház bíborosa, most kuriális bíboros lesz, ott marad Rómába.
0: Amúgy mit tudna tenni? Most én értem, hogy ő volt a legnagyobb ellenlábasa, de onnantól fogva, hogy megvan választva pápának, akkor a másik intelligens annyira, hogy tudomásul vegye, mert mit tudna tenni? Vagy miért kell félni, vagy tartani esetleg egy olyantól, aki mellettem mondjuk majdnem nyert?
1: Hát azért kell tartani, mert a bíborosokat tudja hangolni ellenem, mármint a pápa ellen.
0: Hát jó, de nem ölik meg, és már pedig azért új a pápa választás, nem lehet csak
1: meg,
0: a halálával.
1: Jó, de kormányozni kell az egyházi államot és az egyházat, és nem mindegy, hogy ez flottul megy, simán.
0: Vagy pedig a széthúzás.
1: Vagy pedig mindig van valaki, aki kerékkötőként mindenbe beleköt és akadályozza a munkát.
0: Ez amúgy szörnyű.
1: Igen.
0: Haza akarta inkább küldeni, gondolom.
1: Így van, tehát el kell távolítani. Na most ez azzal jár, hogy akkor ugye különféle megbízatásokat kell neki adni, úgyhogy ki is állított 3 bullát a számára. Az egyik az, hogy ugye megerősíti őt az esztergomi érseki székbe, privilégiumokat ad neki, és így tovább. A második bulla, ugye ez egy érdekes dolog, mert hogy a püspökségeket adományoz még neki, méghozzá olyanokat, amik itt vannak a környéken, ugye a Zengi püspökség, Zeng ez most azt hiszem Szeny, vagy valami ilyesmi nevet visel, Horvátországban található a Dalmát tengerparton, egy nagyon kedves kis város, de nagyon ősi püspökség. Azon kívül az Otocsászi és a Milkói püspökséget hivatalosan is neki adományozza, és utolsó ilyen bulla pedig arról szól, hogy fölhatalmazza őt arra, hogy keresztes hadjáratot indítson a török ellen, és hogyha ezt megindította, akkor utána visszatérhet Rómába. Tehát azért ez egy fontos bulla, mert mutatja azt, hogy a pápák, talán az európai uralkodók közül, Magyarország királyát leszámítva, komolyan veszi a török veszélyt. Tehát az, hogy na itt van most egy ilyen nagy tekintélyű bíboros, aki ráadásul otthon is nagy tekintélynek örvend a király mellett, tehát ezt föl kell használni arra, hogy a török ellen egy komoly támadást szervezzen meg, és hogy ráadásul még Európát is mozgósítani lehessen jobban, ezért legátusnak nevezi ki, pápai küldöttnek. És akkor, hogy hova nevezik ki pápai küldöttnek, hát tulajdonképpen...
0: Fél Európának.
1: Így van. Tehát nem csak Magyarországra, hanem Csehországra, Morvaországra, Lengyelországra, Poroszországra, Svédországra, Horvátországra, azon kívül Dánia, Norvégia, Litvánia, Olaország, tehát a Vlachia, ugye az ős Románia, Szilézia, Lausitz, Erdély, Szlavónia, Dalmácia és Moszkva. Tehát gyakorlatilag Európa közepétől kezdve Csehországtól Moszkváig, Norvégiától a Vlahokig meg Szlavóniáig. Ő a pápai megbízott, a pápai legátus, a pápai küldött. Ez azért fontos, mert mint pápai legátus, akkor ezekben az országokban is tud mozgósítani. Akarják.
0: Tehát gyakorlatilag ez a pápai legátusi cím, ez őt arra jogosítja fel jelen esetben, hogy ezekben a említett, tehát Európa kétharmadában körülbelül, tényleg úgy közép és kelet és északi részen, ő keresztes hadjáratba szólítsa az embereket a török ellen? Tehát tulajdonképpen ez most jelen esetben erre jogosította őt?
1: Erre is. Ugyanis a legátusság ez több dolog, tehát tulajdonképpen a pápának a jobb keze, a pápának a megbízottja.
0: A pápa helyi
1: helytartója. A pápa nevében jár el ezekben az országokban, bár nem tudjuk azt, hogy Bakócz elment volna valaha is ezekbe az országokba. Magyarországra eljött, tehát a következő év elején már megérkezik Budára, tehát 1514 elején már itt van. Hozza magával a pápai bullákat, ugye, ami egyben ugye mindenki számára mutatja, hogy esztergomi érseksége tovább van erősítve, újabb püspökségekkel, illetve hát, hogy a pápának a bullája a keresztes hadjárat meghirdetésére, ami ugye elsősorban Magyarországot illeti, de hát a többi országban is meg lehet hirdetni, de mint látjuk majd erre, aztán már nem kerül sor egyáltalán, mert hogy ez a magyarországi török elleni pápai bulla sem azt az eredményt hozta, amire számítani lehetett volna, hanem ugye április 16-án kihirdetik a bullát, kijelölik a gyülekezési helyet, ugye Pest mellett Rákosmezőn, kinevezik a hadjáratnak a parancsnokát, ugye Dózsa György személyében, és akkor utána pedig gyülekeznek a hadak, csak hát ugye tudjuk, hogy ez nem egészen úgy sült el, ahogyan azt szándékoztak, mert hogy nem a török ellen indult a sereg, hanem egy országos kiterjedésű parasztlázadás lesz belőle.
0: Így van, hát nyilván a nemesség és hát a helyi viszonyok, illetve a szegénység ellen történik. Hát amit utána elfolytanak, elég véres körülmények között, de gyakorlatilag ez a keresztes hadba hívás, akkor innentől fogva meghiúsult.
1: Igen.
0: Tehát ez nem történt meg.

0: Bakócz Tamás megkapja ezt a pápai legátusi kinevezést, hazajön, mondjuk ezt a keresztes hadjáratot nem tudja elindítani. Arról esetleg van információ, hogy ő ezt a eredménytelen, tehát számára nem kedvező pápa választást hogy élte meg, vagy erről így nem nagyon szólnak a források, tehát ezt, hogy mennyire ezt veszi tudomásul, vagy...
1: Hát tudomásul veszi, de mégis itt nincs mit tenni, tehát ez már faktum. Viszont, tehát 1513-14-ben ő még mindig jó erőben van, tehát jó, a Medici pápa sokkal fiatalabb, viszont azért sokkal, hát elnézést a kifejezésért, de puhányabb is. Hát, hogyha az ember megnézi a róla készült képeket, úgyhogy még az sincs kizárva, hogy ő még arra is számíthatott, hogy esetleg a következő konklávén is van esélye. Na jó, de ezt még nem tartunk. Meg ezt úgyis kivágod, ezt a kis megjegyzést így majd.
0: Persze.
1: Jó, tehát igazából a fontos, ami itt ővele kapcsolatos, hogy sokkal izgalmasabb, hogy hogyan éli meg ezt a parasztháborút. Ugyanis ennek következményei vannak. Nem csak a parasztokra nézve, hanem Bakócz Tamásra nézve is. Ugyanis a keresztes hadjáratnak a félre sikerült voltát azt egyesek Bakócz Tamásnak tulajdonítják. Nem felejtik el, hogy Bakócz Tamás maga is jobbágy származású, tehát alulról jött ember, és bár nyilván a parasztháborút azt ő is elítéli, meg az egyházi hadak is, például az egri püspöknek, akkor már Hippolita püspök, hada is részt vesznek a parasztok leverésében, de mégis kialakul az a hangulat, hogy aki alulról jön, az veszélyes. Mert hogy az nem közénk való, nem az arisztokráciához tartozik.
0: Elfelejti, hogy honnan jött, és túl magasra vágyik, igen.
1: Épp az, hogy nem felejti el, hogy honnan jön, és azokkal szimpatizál.
0: És akkor úgy gondolták, hogy Bakócz...
1: Összejátszott a parasztokkal. Meg is vádolják, tehát úgy érződik egy ilyen hangulat, hogy nem kellő hatásossággal lépett föl, meg az ő ügyetlensége az, ami tévútra vezette a keresztes hadjáratot, és ezért 1514-es országgyűlés a parasztháború leverése után kimondja egy törvénycikkben, hogy a jobbágyi származású szemét nem lehet magas egyházi pozícióba tenni. Ezt előírja ez a törvénycikk a királynak, hogy a király ne nevezhessen ki se püspökké, se érsekké olyan szemét, aki a jobbágysorból származik.
0: Oké, de aki már ki van nevezve,
1: az marad,
0: csak innentől
1: aki ki van,
0: fogva.
1: Így van. Uh-huh. Így van. Tehát, hogy nem kell nekünk több ilyen, mint amilyen ez a Bakócz Tamás. Ha mégis megtenni a király, akkor viszont lehetőség van arra, hogy meg lehet tőle tagadni a tized megfizetését. Most magyarul anyagilag akkor ellehetetlenítik. Uh-huh. Úgyhogy ez a törvény, tehát egyértelműen, hogy Bakócz ellen irányul, tehát olyan szempontból, hogy a közhangulat ellene fordul. Tehát ez igazából egy hangulatkeltés Bakócz Tamás ellen, és éppen ezért ő észre is veszi ezt a dolgot, hogy emögött elsősorban Szapolyai János meg Verbőci Istvánnak a gondolatai nyilvánulnak meg. Úgyhogy ő veszi a lapot, és ezután ő szépen fogja magát, és vissza is vonul. Ugye ebben még belejátszik az is, hogy 1516-ban meghal II. Ulászló, akinek ő nagyon sokat köszönhet. Hozzá kell tenni, hogy Ulászló is nagyon sokat köszönhetett Bakócz Tamásnak, de Ulászló azért ő nagyon sokszor védte Bakócot a nemesség hangulatával szemben. Amikor azonban a király is meghal, akkor tényleg visszavonul, és bár névlegesen ott van még a királyi tanácsban, de gyakorlatilag Esztergomban éli le az életét, és egészen 1521-es haláláig ott tartózkodik. Tehát a későbbiekben, életének az utolsó 5 éveiben már nem vesz részt tevőlegesen a nagy politikában.
0: De esztergomi érsekként hal meg.
1: Esztergomi érsekként hal meg, így van. És ami még érdekes, hogy amikor meghal, akkor a végrendeletében elrendeli azt, hogy amennyiben az ő családja, tehát az az erdődi Bakócz família kihal, akkor a birtokok azok nem szállhatnak vissza a királyra, hanem az esztergomi káptalanra. Tehát, hogy még egy ilyen utolsó gesztussal próbál az egyházzal jót tenni, tehát az egyházat jutalmazni.
0: Arról még nem beszéltünk, hogy az esztergomi érseksége alatt ő az esztergomi érsekséghez építkezéssel hozzájárult-e?
1: Elérkezünk talán a legszebb részhez Bakócz Tamással kapcsolatban, mert azt már említettük, hogy ugye nagy formátumú politikus, azt is említettük, hogy ugyanakkor az egyházi mecenatúrának is egy fontos tagja. Tehát ő nem véletlenül tanult Itáliában, hozza magával a reneszánsz kultúrát. Tehát ő nem az a kifinomult humanista, mint korábban Vitéz János vagy Janus Pannonius, de mindenképpen a reneszánsz életstílust és a reneszánsz kultúrát mégiscsak hozza magával, leginkább nem annyira irodalmi szinten, mint inkább a matéria szintjén, az anyag szintjén, vagyis, hogy ő maga is az építkezéseit azt már reneszáns stílusban fejti ki, és ugye a legfontosabb az, hogy az akkori esztergomi székesegyházhoz épített a szűzönye tiszteletére egy kápolnát, amely ugye Magyarországnak a legszebb reneszánsz emléke, ami hála Istennek megmaradt, tehát túlélte az esztergomi várnak a többszöri ostromát, sőt, még azt is túléli, hogy amikor ugyebár a régi székesegyház helyett a 19. században fölépítik ezt a mostani új esztergomi székesegyházat, akkor ezt a kápolnát, ezt átmentik, és helyet kap az új székesegyházban, ugye méghozzá, hogy a Bakócz kápolna néven.
0: Tehát ez igen, a nevét őrzi. Még annyit olvastam itt a Sugárféle könyvben, hogy a kincseit a halála után a török ellenes háborúkra fordították, de fennmaradt a főpapi keresztje, lánca, kejhe, mise ruhája, graduáléja, valamint Mátyás király úgynevezett kálváriája.
1: Így van.
0: Ezeket hol, ott Esztergomban őrzik?
1: Igen, az Esztergomi Keresztény Múzeumban van ezekből a legtöbb. Ugye a Mátyás kálvária, hát ez egy nagyon különleges darab, tehát nem csak azért, mert hogy ugye nemes fémből van, hanem szép tűzománcokkal, meg egyéb dolgokkal van, zománcokkal van díszítve, gyönyörű, gyönyörű. Hát azt is mondhatjuk, hogy tényleg az egyik ebből az időszakból származó, fennmaradt, csodálatos emlékünk ez a Mátyás kálvária.
0: Tehát én azt gondolom, Bakócz Tamás tényleg így sumázva azt az eltelt három adást, hogy azért nyilvánvalóan az ő nevét sokan ismerhették azok is, akik talán nem annyira mélyülnek el a történelemben, vagy egyház történelemben, hiszen ő volt az első bíborosunk, aki majdnem pápa lett. Anyagiakban sokat adott, de egy törtető volt, tehát mondjuk nem egy humánus bíboros volt, de azt gondolom, hogy nem véletlenül maradt fent a neve, hiszen azért nagyon kalandos és nagyon gazdag történetet hagyott maga után, de a következő adásban kanyarodjunk vissza majd arra az esztei Hippolitra, aki ugye az esztergomi széket átadta neki, és az egri püspökök sorát gyarapította, és ő az, aki miatt mi visszamegyünk egy kicsit az időben, és 1497-től töltötte be az egri püspöki széket, hogy itt mit tett, mi fűződik a nevéhez, erről már csak a következő adásban fogunk beszélni.

A mai adásban Bakócz Tamás egripüspökről, Budapéter teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: 14. Leó pápa hétfőn fogadta az Európai Parlament népességpolitikával foglalkozó közös munkacsoportjának tagjait, akik aznap Rómában részt vettek a Demográfia és Európa döntő pillanat című konferencián. A Szentatya a magány világjárványát említette a születések száma csökkenésének egyik okaként, amely jelenség egyben az EU intézmények alapító atyáinak keresztény inspirációjának elutasításából is fakad, ahogy fogalmazott. Azt mondta, Európát a magány világjárványa sújtja, a gyermekek jelentik a jövőt. Mark Rutte, a NATO főtitkára csütörtökön hivatalos brüsszeli rezidenciáján fogadja Magyar Pétert, írta meg az Eurológus. Magyar Péter már a hétfői Telexnek adott interjújában is említette, hogy a NATO főtitkárával és a belga miniszterelnökkel tárgyal Brüsszelben. Arról is folyamatosan zajlanak az egyeztetések, hogy mikor találkozhat Magyar Péter Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, de a magyar kormányszóvivők arról beszéltek, erre egyelőre nincs konkrét dátum. A kabinet munkájáról tartottak tájékoztatót a kormányszóvivők délelőtt. Mint elhangzott, a Kelenföldön kigyulladt mozdony esete után átvilágítják a teljes vasutat, a BKK pedig együttműködik a MÁV-val, ha buszos pótlása lenne szükség máskor. A dunántúli aszbesztszennyezések ügyében megalakult egy osztrák-magyar bizottság. Magyarországon tilos aszbeszttartalmú anyagokat használni, mégis van ilyen az utakon és más területeken. A lakossági mintákat vizsgálják. A legfontosabb cél, hogy a lakók egészségügyi szűrése elkezdődjön. Az egészségügyi tárcavezető új monitoring rendszer alapján hozná nyilvánosságra a kórházi fertőzéseket, emellett új koncepciót dolgoznak ki a betegjogok védelmére. 1322 diplomata útlevelet vizsgáltak meg, ezek közül csak 191 hivatali, a külügyminiszter 943 visszavonását javasolja. Az oktatási miniszter feladata, hogy a Klebelsberg központ működését vizsgálja felül, ugyanígy a tankerületi központokat, mivel a túlzott központosítás nem megoldotta, nem fokozta a problémákat az új kormány szerint. Helyreállítják a pedagógusok kollektív jogait és a sztrájk lehetőségét, tanévkezdéskor iskolakezdési támogatást kapnak majd a rászoruló családok. Sok ezer szurkolót várnak Budapestre szombaton az UEFA Bajnokok Ligája döntőre, a párizsi PSG és a londoni Arsenal mérkőzéséhez két szurkolói falu is lesz a fővárosban. Átvilágítják a magántőke alapok működését és szerkezetét, EU jognak való megfelelését, szintúgy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát, miután sok panasz érkezett a gazdáktól. A MOL megkapta a tiszaújvárosi robbanás utáni helyreállításhoz szükséges engedélyt, az üzemet takarítják, előzetes becslés alapján több hónap szünet után indulhat majd újra az üzem. Orbán Viktorra vár a Patrióta mozgalom megszervezése, írt a véleménycikkében Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője, szerint az első lépéseket a fideszes és a kereszténydemokrata közegnek együtt kell megtennie. Orbán Viktor reagált, azt írta, jövök. Közel 4000 rendőr áll szolgálatban és óvja a közbiztonságot szombaton az UEFA Bajnokok Ligája döntőjének napján Budapesten, jelentette be az ORFK rendészeti rendőrfőkapitány helyettese. Kucik János Zoltán közölte, a párizsi PSG, illetve a londoni Arsenal szurkolói egyaránt több mint 17000 jegyet vásároltak meg, ám információik szerint több tízezren jegy nélkül jönnek, és mindkét táborra jellemzőek a rendbontások. A Hősök terén kialakított szurkolói zóna a Champions Festival rendezvényei mellett két külön szurkolói zónát alakítanak ki a két csapat rajongói számára. Az Arsenal drukkereknek a Városligetben a napozó réten, a Paris Saint-Germain támogatók számára pedig az MTK Sportparkban. Csak repülővel 250 000 jönnek, ezért ideglenesen megnyitják a repülőtér egyes termináját is. Pont a Bajnokok Ligája döntő hétvégéjére tiltakozó taxis felvonulást kezdeményezhet a Taxisok Érdekvédelmi Szervezete a BKK új javaslatcsomagja miatt, közölte a 24.hu portállal Kis Ádám, a szervezet elnöke. Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója szerint a taxisok teljesen félreértették a javaslatcsomagot, abban csak elméleti lehetőségként szerepel a fix tarifa kivezetése, nem fog a héten szavazni róla a közgyűlés. Ismét elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információs gyűjtőrendszer, vagyis az eMégi, amely a vasúti közlekedésben valós idejű adatokat szolgáltat az egyes vonatok helyzetéről és a késésekről. A rendszer visszaállításáról a közlekedési és beruházási miniszter számolt be a közösségi oldalán. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a lépés nem csak gyakorlati, hanem szimbolikus jelentőséggel is bír, miután a volt tárcavezető Lázár János sorozatos botrányok és jelentős késések után lekapcsoltatta a rendszert. Végül az időjárásról. A viharok elvonultával derült lesz az ég, kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül, élénk erős széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Holdvilág.
1: Kedves hallgatóink, most következő zenés műsorunkban a Bagossi Brothers Company legújabb CD-jéről készült válogatásunkat hallják. Kellemes zenehallgatást kívánunk!

Esténként a napomról mesélek, s te a csillagokról kacsintasz le rám. Apa, minden rendben, hidd el,

Kedves hallgatóink, az elmúlt órában a Bagossy Brothers Company legújabb CD-jéről válogatott zenei szerkesztőnk Túri Sarolta. További jó ébredezést kívánunk Önöknek!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2026. május 28-án csütörtökön szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket ma Németh Tamás válogatja, az éjszakás technikai segítséget pedig Birincsik Mártonnak köszönjük. Rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A műsorvezetőt Berecz Renátát hallják. Most nézzük meg, milyen műsorokkal várjuk Önöket a következő egy órában. A műsorismertetés után a nap imáját hallgathatják meg, ezután híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5 óra 30 perctől ismét híreket mondunk, majd a mai névnaposainkat köszöntjük. Ezt követően a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. Műsorismertetéssel legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezünk. Ha tehetik, hallgassanak minket addig is. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, legyen szép napjuk, és töltsék velünk a Szent István Rádió hullámhosszán.

0: A nap imája.
1: Köszöntelek, ó kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Köszöntelek, örömünk eszköze, aki által kárhoztató ítéletünk már visszavonatott, és áldó ítéletté változott. Köszöntelek, Isten dicsőségének temploma, az egek királyának szent háza. Te vagy Isten, kiengesztelődése az emberekkel. Köszöntelek, ó örömünknek anyja, te valóban áldott vagy, mert az asszonyok között egyedül te voltál méltó arra, hogy teremtőd anyja légy. Boldognak mondanak téged minden nemzetek. Ó Mária, ha beléd vetem bizalmamat, üdvözölni fogok. Ha oltalmad alatt leszek, nincs mitől félnem. Mert aki téged tisztel, annak birtokában vannak az üdvösség fegyverei, melyet Isten csak azoknak ad meg, akiket üdvözíteni akar.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: Mark Rutte, a NATO főtitkára csütörtökön hivatalos brüsszeli rezidenciáján fogadja Magyar Pétert, írta meg az Eurológus. Magyar Péter már a hétfői Telexnek adott interjújában is említette, hogy a NATO főtitkárával és a belga miniszterelnökkel tárgyal Brüsszelben. Arról is folyamatosan zajlanak az egyeztetések, hogy mikor találkozhat Magyar Péter Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, de a magyar kormányszóvivők arról beszéltek, erre egyelőre nincs konkrét dátum. A kabinet munkájáról tartottak tájékoztatót a kormány szóvivők délelőtt. Mint elhangzott, a Kelenföldön kigyulladt mozdony esete után átvilágítják a teljes vasutat, a BKK pedig együttműködik a MÁV-val, ha buszos pótlásra lenne szükség máskor. A dunántúli aszbesztszennyezések ügyében megalakult egy osztrák-magyar bizottság. Magyarországon tilos aszbeszttartalmú anyagokat használni, mégis van ilyen az utakon és más területeken. A lakossági mintákat vizsgálják. A legfontosabb cél, hogy a lakók egészségügyi szűrése elkezdődjön. Az egészségügyi tárcavezető új monitoringrendszer alapján hozná nyilvánosságra a kórházi fertőzéseket, emellett új koncepciót dolgoznak ki a betegjogok védelmére. 1322 diplomata útlevelet vizsgáltak meg, ezek közül csak 191 hivatali, a külügyminiszter 943 visszavonását javasolja. Az oktatási miniszter feladata, hogy a Klebelsberg központ működését vizsgálja felül, ugyanígy a tankerületi központokat, mivel a túlzott központosítás nem megoldotta, nem fokozta a problémákat az új kormány szerint. Helyreállítják a pedagógusok kollektív jogait és a sztrájk lehetőségét. Tanévkezdéskor iskolakezdési támogatást kapnak majd a rászoruló családok. Sok ezer szurkolót várnak Budapestre szombaton az UEFA Bajnokok Ligája döntőre. A párizsi PSG és a londoni Arsenal mérkőzéséhez két szurkolói falu is lesz a fővárosban. Átvilágítják a magántőke alapok működését és szerkezetét, EU jognak való megfelelését, szintúgy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát, miután sok panasz érkezett a gazdáktól. A MOL megkapta a tiszaújvárosi robbanás utáni helyreállításhoz szükséges engedélyt, az üzemet takarítják, előzetes becslés alapján több hónap szünet után indulhat majd újra az üzem. Közel 4000 rendőr áll szolgálatban és óvja a közbiztonságot szombaton az UEFA Bajnokok Ligája döntőjének napján Budapesten, jelentette be az ORFK rendészeti rendőrfőkapitány helyettese. Kucik János Zoltán közölte, a párizsi PSG, illetve a londoni Arsenal szurkoló

felvonulást kezdeményezhet a taxisok érdekvédelmi szervezete a BKK új javaslatcsomagja miatt, közölte a 24.hu portállal Kis Ádám, a szervezet elnöke. Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója szerint a taxisok teljesen félreértették a javaslatcsomagot, abban csak elméleti lehetőségként szerepel a fix tarifa kivezetése, nem fog a héten szavazni róla a közgyűlés. Elvesztette a horvát állam ellen indított választott bírósági perét a MOL. A Magyar Olajtársaság így nem kapja meg a követelt, több 10 millió eurós kártérítést. A bíróság teljesen elutasította a vállalat keresetét, egyúttal kötelezte az eljárási költségek megtérítésére is. A döntés értelmében a MOL-nak egyetlen euró sem jár, ehhez neki kell fizetni a 775 ezer eurós eljárási és adminisztratív költséget, valamint ezek kamatait. Végül az időjárásról. A viharok elvonultával derült lesz az ég, kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül, élénk erős széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise. Megőrizni az egészséges hagyományt és nyitni a jogos fejlődés felé. Leó pápa elítéli az ukrajnai támadások közelmúltbeli fokozódását. 14. Leó pápa fogadta a spanyol miniszterelnököt. 14. Leó. Segítsék a gázai övezet szenvedő népét és tartsák tiszteletben az emberi jogokat. Leó pápa fogadta a barcelonai lovaskör delegációját. Krisztusra tekintve segítsék embertársaikat.
1: Leó pápa katekézise. Megőrizni az egészséges hagyományt és nyitni a jogos fejlődés felé. A Szent Atya tovább folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumai magyarázatának szentelt katekézis sorozatát. A liturgia megújításáról szóló Sacrosanctum Concilium zsinati konstitúciót elemezve kiemelte. A liturgia évszázadokon át az evangelizáció motorja volt. Ma meg kell újítanunk ezt az energiát a hiteles és élő katolikus hagyomány folytonosságában, mégpedig egy olyan dinamika szerint, amely a hívőket az igazság teljességébe vezeti be. A zsinatot azzal a céllal hívták össze, hogy a hívők között egyre inkább növekedjen a keresztény élet.
2: Dell'enciclica Mediator Dei il venerabile Pio XII scrive che la Chiesa è un organismo vivente.
1: A Mediator Dei enciklikában a tiszteletre méltó 12. Pius így ír. Az egyház egy élő szervezet, és ezért a szent liturgia tekintetében is tanításának sértetlenségét megőrizve növekszik és fejlődik, alkalmazkodva és igazodva az idők folyamán felmerülő körülményekhez és igényekhez. Kezdte katekézisét Leó pápa. Ezzel az elvvel teljesen összhangban a II. Vatikáni zsinat a Sacrosanctum Concilium konstitúció bevezetőjében elismeri, hogy kötelessége különös figyelmet fordítani a liturgia megújítására és előmozdítására.

0: számára is. A zsinatot ugyanis azzal a céllal hívták össze, hogy a hívők között egyre inkább növekedjen a keresztény élet, a változásoknak kitett intézményeket jobban igazítsák korunk igényeihez, segítsenek elő mindent, ami hozzájárulhat a Krisztusban hívők egységéhez, és új erőt ébresztenek mindabban, ami hasznos lehet ahhoz, hogy mindenkit az egyház kebelére hívjanak. Szoros és szerves kapcsolat áll fenn a liturgia megújulása és az egyház egész életének megújulása között. Abban a történelmi pillanatban erőteljesen érezhető volt a rituális formák megújításának szükségessége, amelyek révén az egyház évszázadok óta dicsőítette Istent és szentelte meg a keresztény népet. A liturgikus mozgalomnak köszönhetően megérlelődött az a meggyőződés, amelyet később Szent II. János Pál pápa is kifejezett, hogy szoros és szerves kapcsolat áll fenn a liturgia megújulása és az egyház egész életének megújulása között. Az egyház nem csak cselekszik, hanem a liturgiában is kifejezi magát, és a liturgiából meríti az élethez szükséges erőt. A hagyomány folyója magában hordozza a forrását is, és a torkolat felé tart. Annak érdekében, hogy a hívek könnyebben hozzáférhessenek a Szent Liturgia által osztott kegyelmi ajándékok gazdagságához, a Sacrosanctum Concilium Constitutio egy nagyon hatékony formulával jelzi a követendő irányt.
1: Conservare la sana tradizione e aprire a un legittimo progresso.
0: Megőrizni az egészséges hagyományt és nyitni a jogos fejlődés felé. 16. Benedek pápa ebben a szándéknyilatkozatban ismerte fel a zsinati atyák reform programját, amely egyensúly teremt a múlt nagy liturgikus hagyománya és a jövő között, és megjegyezte, hogy gyakorta állítják egymással ügyetlenül szembe a hagyományt és a haladást, miközben valójában a két fogalom kiegészíti egymást. A hagyomány maga is magában fordulja bizonyos értelemben a haladást. Mintha azt mondanánk, hogy a hagyomány folyója magában hordozza a forrását is, és a torkolat felé tart, állapította meg a pápai Szent Anselm liturgikus intézet alapításának 50. évfordulóján tartott konferencia résztvevői az intézet beszédében 2011. május 6-án. A liturgia évszázadokon át az evangelizáció motorja volt. A zsinat megerősíti az igazi hagyományban gyökerező irányfejlődés jogosságát, és a liturgia keretein belül megkülönbözteti azt a változatlan részt, amely isteni eredeti, valamint azokat a változásra alkalmas részeket, amelyek az idők folyamán változhatnak, sőt, változniuk is kell. Amennyiben olyan elemek csúsztak be közéjük, amelyek kevésbé felelnek meg a liturgia benső természetének, vagy kevésbé bizonyulnak alkalmasnak, folytatta Leó pápa. Az ilyen jellegű változások az évszázadok során folyamatosan történtek annak érdekében, hogy a hívők a rituális cselekmények révén gyümölcsöző módon vehessenek részt Krisztus húsvétjának, a keresztény hit alapjának a misztériumában. Az egyház Isten tisztelete tehát megtestesült az egyes korszakok kulturális formáiban, és képes volt rájuk hatni, sőt, át is alakította azokat. A liturgia így évszázadokon át az evangelizáció motorja volt, szögezte le a Szent Atya. Ma meg kell újítanunk ezt az energiát a hiteles és élő katolikus hagyomány folytonosságában, mégpedig egy olyan dinamika szerint, amely a hívőket az igazság teljességébe vezeti be.
1: A custodire sempre quel rispetto dei testi e degli ordinamenti della liturgia che nasce dall'atteggiamento interiore di disponibilità e di affidamento a Dio.
0: Ezért arra buzdítok mindenkit, szólt Leó pápa, akinek feladata az isteni misztériumnak ünneplésének előkészítése, különösen azokat a papokat, akik a liturgia vezetésének szolgálatát látják el, hogy mindig őrizzék meg a liturgia szövegei és rendje iránti tiszteletet, amely az Isten iránti belső nyitottságból és ráhagyatkozásból fakad, alázatot tanúsítva az ő nagysága előtt és őszinte hűséget az egyházi közösség iránt. Zárta szerdai katekézisét 14. Leó pápa.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.
3: 14. Leó elítéli az ukrajnai támadások közelmúltbeli fokozódását.
1: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione.
3: Aggodalommal követem az ukrajnai háborút, amely az elmúlt napokban meredeken felerősödött. Szeretném kifejezni közelségemet mindazokhoz, akik a közelmúltbeli támadások miatt szenvednek, beleértve a civilek elleni támadásokat is. 14. Leó pápa így fogalmazott május 27-én, a szerdai általános audiencia végén, az Ukrajna elleni újabb orosz támadási hullámot követően. A háború nem oldja meg a problémákat, hanem súlyosbítja azokat. Nem épít biztonságot, hanem megsokszorozza a szenvedést és a gyűlöletet, szögezte le Leó pápa. Ahol rakéták és drónok hullanak, ott a remény is összeomlik. Otthonok és istentiszteleti helyek pusztulnak el, és ártatlan életek vesznek el, mutatott rá, és minden háború által megsebzett népet Szűz Mária, a béke királynője oltalmába ajánlott. Miközben újabb támadások sújtják Libanont, a Szentatya külön üdvözölte a libanoni zarándokokat, amikor az arab és francia ajkú hívőkhöz szólt az audiencián.
1: Maria, nostra madre, è sempre presente con noi. Prega per noi, e si prende cura di noi con amore materno.
3: Mária, a mi édesanyánk, mindig jelen van, imádkozik értünk, és anyai szeretettel gondoskodik rólunk. Az Úr áldjon meg mindnyájatokat, és őrizzen meg mindig minden gonosztól, mondta 14. Leó. Végül a lengyel zarándokokhoz szólva, 14. Leó pápa köszönetet mondott az anyáknak, és felidézte, hogy Lengyelország május 26-án ünnepelte az anyák napját.
1: Ringrazio tutte le madri, che con generosità hanno trasmesso il dono della vita e si prendono cura dei propri figli, insegnando loro l'amore per Dio e per il prossimo.
3: Köszönetet mondok minden édesanyának, aki nagy lelkűen továbbadta az élet ajándékát, és a gyermekei iránti gondoskodást, megtanítva őket az Isten és a fele barátaik iránti szeretetre, mondta Leó pápa. Imádkozott, hogy Isten szent anyja járjon közben értük, hogy elnyerhessék a Jézushoz való tartós kötődés kegyelmét. A szűzanya segítségével védjétek meg hazátokban minden ember életét, a fogantatástól a természetes halálig, megáldalak mindnyájatokat, fordult a Szentatya a lengyelekhez.
4: XIV. Leó pápa fogadta a spanyol miniszterelnököt. Május 27-én szerdán audiencián fogadta a pápa Sánchez Pérez Castejón spanyol miniszterelnököt, aki ezután Pietro Parolin bíboros államtitkárral tárgyalt. A helyi egyház és a kormányzati vezetés közötti gyümölcsöző párbeszéd, a világban zajló konfliktusok, a migráció, valamint a béke sürgős megteremtése álltak a megbeszélések középpontjában. A szerdai általános audiencia előtt találkozott Leó pápa a spanyol kormányfővel, aki ezt követően a vatikáni államtitkárságon egyeztetett Pietro Parolin bíborossal és Paul Richard Gallagher érsekkel, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatok titkárával. A Szentszék sajtóközpontjának tájékoztatása szerint a felek örömüknek adtak hangot a pápa közelgő spanyolországi látogatása miatt, amelyre június 6-a és 12-e között kerül sor, mivel az a Szentszék és Spanyolország közötti jó kapcsolatok jele. Az államtitkársági megbeszéléseken véleményt cseréltek nemzetközi kérdésekről is, különös tekintettel a világban zajló konfliktusokra, a migrációra, a multilaterális kapcsolatok, valamint a nemzetközi jog betartásának fontosságára, továbbá a béke állandó támogatásának szükségességére. A közös érdeklődésre számot tartó témák között megállapították, hogy elő kell segíteni a helyi egyház és a kormányzati szervek gyümölcsöző együttműködését Spanyolországban, mint ahogy a civil társadalom különféle rétegei között is, a kölcsönös tiszteletre alapozva a közjó előmozdítására.
3: Leó pápa, segítsék a gázai övezet szenvedő népét, és tartsák tiszteletben az emberi jogokat. Tiszteljék mindenki emberi jogait, és segítsék a gázai népet. Ezt a felhívást fogalmazta meg 14. Leo Castel Gandolfo-ban, ahol keddi pihenőnapját töltötte. Amikor kilépett a Villa Barberiniből, a pápák nyári rezidenciájáról, 14. Leo válaszolt az újságírók kérdéseire a globális Sumud Flotilla aktivistái kapcsán, akiket az izraeli hadsereg állított meg, miközben megpróbáltak segélyt szállítani Gázába. Azt jelentették, hogy megverték és bántalmazták őket. Hangsúlyozta, hogy ez egyre nagyobb gyűlöletet szít. Az erőszak nem segítette hozzá Leo pápa. Vissza kell térnünk a tárgyalásokhoz, meg kell próbálnunk párbeszéd útján megoldani a problémákat, miközben mindig tiszteletben tartjuk mindenki emberi jogait. Sajnos a gázai nép még mindig nem kap humanitárius segélyt. Ez tiltakozásokhoz, nehézségekhez, sőt a flotillában résztvevők tetteihez is vezet, jegyezte meg a pápa. Felszólított minden hatóságot, hogy segítsék és kísérjék el Gáza népét, akik szenvednek, és hogy segítsenek már most megkezdeni az újjáépítést. Amikor a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájának megjelenését követően a mesterséges intelligenciáról is kérdezték, 14. Leo sürgette a párbeszéd folytatását a nagyobb mesterséges intelligencia vállalatokkal, és megemlítette az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztériumnak az Entropic vállalattal folytatott közös munkáját. Nagyon fontosnak tartom a párbeszéd folytatását, és hogy valóban egy lefegyverzett mesterséges intelligenciára törekedjünk, nyomatékosította Leo pápa. Megjegyezte, hogy a háborút ma mesterséges intelligenciával vívják, akár csak Libanonban és a világ más részein, anélkül, hogy az emberi életekre gondolnának, amelyek valójában ennek az egésznek az áldozatai. Ezért új felhívást intézett a békére.
4: Leo pápa fogadta a barcelonai lovaskör delegációját. Krisztusra tekintve segítsék embertársaikat. Pünköst hétfőn találkozott a Szentatya a katalán városból érkezett lovaskör küldöttségével, akik társulatuk alapításának 170. évfordulóját ünneplik. Függesszék tekintetüket Krisztusra, hogy ezáltal felismerjék őt szűkölködő testvéreinkben. Türelemmel és együttérzéssel segítsék fele barátaikat, buzdított a Szentatya, aki hamarosan Spanyolországba látogat. Leo pápa örömmel köszöntötte a delegációt, amelynek tagjait Juan José Omeya bíboros barcelonai érsek kísérte el a Vatikánba. Köszönetet mondott nekik a közelség gesztusáért, mivel a szervezet alapításának évfordulója alkalmából találkozni akartak Péter utódával. Minden Krisztus hívő feladata, hogy életét nyitva tartsa a Szentlélek működése előtt. Fáradhatatlanul kész legyen megélni a keresztény szeretetet. Azt az isteni erényt, amely miatt mindenek felett szeretjük Istent, másokat pedig úgy, mint önmagunkat, éppen az Isten iránti szeretetből. A keresztény ezért nem egyszerűen emberbarát, olyan együttérző személy, aki önzetlenül szeret és tevékenyen keresi mások átfogó javát. Tartsátok tekinteteteket mindig Krisztuson, mert csak így tudjátok őt felismerni legkisebb és leginkább rászoruló testvéreinkben, buzdított a pápa. Az Isten és a többi ember iránti szolgálat személyes elkötelezettségén keresztül legyenek készek arra, hogy türelemmel és együttérzéssel melléjük állnak. Az Úr adja meg nekik, hogy növekedjenek szeretetében, és bűségesen áldja meg őket és hozzátartozóikat. Búcsúzott a barcelonai lovaskör küldöttségétől 14. Leó pápa. 1856-ban alapította meg egy csoport lovasrajongó a lovaskört Barcelonában. Az alapítása óta eltelt 170 évben a magánklub találkozóhelyé, vitafórummá és Barcelona üzleti, intézményi és gazdasági életének befolyásos központjává vált. Az évforduló megünneplésére a klub elnöke Enrique Lacalle audienciát kért 14. Leó pápától, így amint egy 30 fős delegáció most megoszthatta a Szentatyával a lovaskör alapításának, működésének történetét, tekintettel arra, hogy Barcelona egyik fontos találkozó helyévé nőtte ki magát, a civil társadalom, a gazdasági, kulturális és intézményi szereplők körében. Az audienciára néhány héttel Leó pápa spanyolországi utazása előtt került sor, hiszen június 9-én és 10-én Barcelonába látogat majd. A dátum azért is jelentős, mert egybeesik a világhírű építész Antoni Gaudi halálának centenáriumával és a Sagrada Familia Jézus tornyának befejezésével. A lovasklub elnöke egy interjúban úgy nyilatkozott, hogy az audiencián megerősítették elkötelezettségüket a pápának Barcelona szolgálatára, valamint azt a törekvésüket, hogy továbbra is a párbeszédet, az együttélést és a társadalomjavát keressék. A küldöttség egy akvarelt ajándékozott a pápának, mely Josep Moscardó festőművész alkotása, valamint a Sagrada Familia egyik ólomüveg ablakának reprodukcióját. Ezen felül egy kis ízletes sonkát is hoztak Leó pápának, mivel tudomásukra jutott, hogy szereti a híres spanyol ínyenséget.
3: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
2: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Öt óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 14. Leópápa hétfőn fogadta az Európai Parlament népességpolitikával foglalkozó közös munkacsoportjának tagjait, akik aznap Rómában részt vettek a Demográfia és Európa döntő pillanat című konferencián. A Szentatya a magány világjárványát említette a születések száma csökkenésének egyik okaként, amely jelenség egyben az EU intézmények alapító atyáinak keresztény inspirációjának elutasításából is fakad, ahogy fogalmazott. Azt mondta, Európát a magány világjárványa sújtja, a gyermekek jelentik a jövőt. Mark Rutte, a NATO főtitkára csütörtökön hivatalos brüsszeli rezidenciáján fogadja Magyar Pétert, írta meg az Eurológus. Magyar Péter már a hétfői Telexnek adott interjújában is említette, hogy a NATO főtitkárával és a belga miniszterelnökkel tárgyal Brüsszelben. Arról is folyamatosan zajlanak az egyeztetések, hogy mikor találkozhat Magyar Péter Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, de a magyar kormányszóvivők arról beszéltek, erre egyelőre nincs konkrét dátum. A kabinet munkájáról tartottak tájékoztatót a kormány szóvivők délelőtt. Mint elhangzott, a Kelenföldön kigyulladt mozdony esete után átvilágítják a teljes vasutat, a BKK pedig együttműködik a MÁV-val, ha buszos pótlásra lenne szükség máskor. A dunántúli aszbeszt szennyezések ügyében megalakult egy osztrák-magyar bizottság. Magyarországon tilos aszbeszt tartalmú anyagokat használni, mégis van ilyen az utakon és más területeken. A lakossági mintákat vizsgálják. A legfontosabb cél, hogy a lakók egészségügyi szűrése elkezdődjön. Az egészségügyi tárcavezető új monitoringrendszer alapján hozná nyilvánosságra a kórházi fertőzéseket, emellett új koncepciót dolgoznak ki a betegjogok védelmére. 1322 diplomata útlevelet vizsgáltak meg, ezek közül csak 191 hivatali, a külügyminiszter 943 visszavonását javasolja. Az oktatási miniszter feladata, hogy a Klebelsberg központ működését vizsgálja felül, ugyanígy a tankerületi központokat, mivel a túlzott központosítás nem megoldotta, nem fokozta a problémákat az új kormány szerint. Helyreállítják a pedagógusok kollektív jogait és a sztrájk lehetőségét, tanévkezdéskor iskolakezdési támogatást kapnak majd a rászoruló családok. Sok ezer szurkolót várnak Budapestre szombaton az UEFA Bajnokok Ligája döntőre, a párizsi PSG és a londoni Arsenal mérkőzéséhez két szurkolói falu is lesz a fővárosban. Átvilágítják a magántőke alapok működését és szerkezetét, EU jognak való megfelelését, szintúgy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát, miután sok panasz érkezett a gazdáktól. A MOL megkapta a tiszaújvárosi robbanás utáni helyreállításhoz szükséges engedélyt, az üzemet takarítják, előzetes becslés alapján több hónap szünet után indulhat majd újra az üzem. Orbán Viktorra vár a Patrióta mozgalom megszervezése, írt a véleménycikkében Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője, szerint az első lépéseket a fideszes és a kereszténydemokrata közegnek együtt kell megtennie. Orbán Viktor reagált, azt írta, jövök. Közel 4000 rendőr áll szolgálatban és óvja a közbiztonságot szombaton az UEFA Bajnokok Ligája döntőjének napján Budapesten, jelentette be az ORFK rendészeti rendőrfőkapitány helyettese. Kucik János Zoltán közölte, a párizsi PSG, illetve a londoni Arsenal szurkolói egyaránt több mint 17000 jegyet vásároltak meg, ám információik szerint több tízezren jegy nélkül jönnek, és mindkét táborra jellemzőek a rendbontások. A Hősök terén kialakított szurkolói zóna a Champions Festival rendezvényei mellett két külön szurkolói zónát alakítanak ki a két csapat rajongói számára. Az Arsenal drukkereknek a Városligetben a napozó réten, a Paris Saint-Germain támogatók számára pedig az MTK Sportparkban. Csak repülővel 250 000 jönnek, ezért ideglenesen megnyitják a repülőtér egyes terminálját is. Végül az időjárásról, a viharok elvonultával derült lesz az ég, kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül, élénk erős széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Sok szeretettel köszöntjük Emil és Csanád nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. Az Emil latin eredetű név, jelentése versengő, vetélkedő. A Csanád magyar eredetű név, az ismeretlen eredetű Csana név, D kicsinyítő képzős származéka. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat vagy születésnapjukat ünneplik. Szóljon nekik a most következő felvétel.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: ‎1952-ben a görög nők szavazati jogot kaptak. 1952-től Görögországban nemre való tekintet nélkül mindenkinek joga van szavazni. A legelső 1952. november 16-ai szavazásból mégis kizárták a nőket, arra hivatkozva, hogy a belügyminisztérium még nem regisztrált minden női szavazót. 1968-ban megszületett Kylie Minogue, ausztrál énekesnő, színésznő. 1738-ban megszületett Josephine Guillotin, francia orvos, aki a nyaktiló használatával a kivégzettek szenvedésein akart könnyíteni. Tobias Schmidt, német zongorakészítő készítette el az első berendezést. 1742-ben Londonban megnyitották az első fedett uszodát. 1872-ben megszületett Horger Antal, nyelvész, tanár. A szegedi, majd a kolozsvári egyetem tanára. József Attilának a szegedi egyetemről való eltanácsolása kapcsán híresült el. 1938-ban megszületett Gruber Hugo, Jászai Mari díjas bábszínész, szinkronszínész. Jászai Mari díjat 1990-ben, érdemes művészdíjat 1998-ban, a Bábszínház aranygyűrűjét 1988-ban vette át. 1930-ban New Yorkban a Chrysler Building megnyitotta kapuit a nagy közönség számára. Az 1046 láb, vagyis 319 méter magas épület két éven át épült, ám csak 11 hónapig lehetett a világ legmagasabb épülete, mert 1931-ben elkészült az Empire State Building 1454 láb, vagyis 443,2 méterrel. Az Art Deco építészeti stílus klasszikus példája, az épület csúcsát, mely 4 darabban érkezett, mindössze 90 perc alatt állították fel, illetve szegecselték össze. A 61. emelet sarokdíszei, a sasfejek az 1929-es Chrysler motorháztető díszének másolatai, míg a 31. emelet sarokdíszei E-modell hűtősapkájának másolatai. 1958-ban megszületett Fehér Anna, Jászai Mari díjas színésznő, a Szomszédok című tévésorozat almája. 1999-ben, 21 év után újra megtekinthető lett Leonardo da Vinci mesterműve, az utolsó vacsora. A festmény, amelynek restaurálása 21 évet vett igénybe, a milánói Santa Maria della Grazia templomban látható. A maximum 15 perces megtekintésre előre be kell jelentkezni. 1805-ben meghalt Luigi Rodolfo Boccherini, zeneszerző, csellista, a vonós ötös és a zongora ötös megalkotója. Az olasz preklasszicista és klasszicista korszak zeneszerzője, virtuós csellistája. Nagyban hozzájárult a vonós négyes zenei műfajának fejlődéséhez. A két gordonkával játszó vonósötös és a zongoraötös feltalálójának számít. 1910-ben meghalt Mikszáth Kálmán író. A hagyományos anekdotisztikus ábrázolás az élő beszédhez közelítő eleven stílus legnagyobb mestere. Regényeiben híven ábrázolta a nemesi középosztály pusztulását, a gentrik világát. Kiemelkedő művei a Noszti fiú esete Tóth Marival, a Különös házasság, a Sipsirica, az Akli Miklós, a Fekete város, a Beszterce ostroma, valamint a Szent Péter esernyője. 1974-ben meghalt Sztelló Gábor, evangélikus lelkész, 2000 ember megmentője. 1944 márciusától kezdve Raffai Sándor püspök megbízásából elkezdte a zsidó gyermekek szervezetmentését. 1944 karácsonyáig 32 otthonban szervezte meg a gyermekek elhelyezését és ellátását a svájci Vöröskereszt támogatásával. Ezért a tevékenységért kapta meg 1972-ben a Világ igaza címet. A Gaudiópolis örömváros létrehozója. 1945. szeptemberében, 5 hónappal a Magyar Köztársaság kikiáltása előtt, közel 800 menekült gyermekkel megalapította a gyermekköztársaságot a Zugligeti Pax gyermekotthonban. A gyermekek ünnepséget szerveztek, könyvtárt, énekkart alapítottak. Szakmát tanulhattak, nem volt kötelező a munka, de szívesen dolgoztak a közösségért. A gyerekköztársaságnak alkotmánya volt, és önálló törvénykönyvet is alkottak. Nemzetközi Vöröskereszttől kaptak csak segítséget, 1950-ig sikerült életben tartani az intézményt. A megmentett gyerekek egyike, Olá György, későbbi Nobel-díjas tudós volt. 2022-ben meghalt Haumann Péter, Kossuth-díjas színész, rendező, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja. Pályafutását 1963-ban a Debreceni Csokonai Színháznál kezdte, majd tagja volt a Pécsi Nemzeti Színháznak, a 25. Színháznak, a József Attila és a Madách Színháznak. 1988-tól a Nemzeti Színháznál dolgozott. Kedves hallgatóink, évfordulónaptárunkat hallották, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Mark Rutte, a NATO főtitkára csütörtökön hivatalos brüsszeli rezidenciáján fogadja Magyar Pétert, írta meg az Eurológus. Magyar Péter már a hétfői Telexnek adott interjújában is említette, hogy a NATO főtitkárával és a belga miniszterelnökkel tárgyal Brüsszelben. Arról is folyamatosan zajlanak az egyeztetések, hogy mikor találkozhat Magyar Péter Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, de a magyar kormányszóvivők arról beszéltek, erre egyelőre nincs konkrét dátum. A kabinet munkájáról tartottak tájékoztatót a kormány szóvivők délelőtt. Mint elhangzott, a Kelenföldön kigyulladt mozdony esete után átvilágítják a teljes vasutat, a BKK pedig együttműködik a MÁV-val, ha buszos pótlásra lenne szükség máskor. A dunántúli aszbeszt szennyezések ügyében megalakult egy osztrák-magyar bizottság. Magyarországon tilos aszbeszt tartalmú anyagokat használni, mégis van ilyen az utakon és más területeken. A lakossági mintákat vizsgálják. A legfontosabb cél, hogy a lakók egészségügyi szűrése elkezdődjön. Az egészségügyi tárcavezető új monitoringrendszer alapján hozná nyilvánosságra a kórházi fertőzéseket, emellett új koncepciót dolgoznak ki a betegjogok védelmére. 1322 diplomata útlevelet vizsgáltak meg, ezek közül csak 191 hivatali, a külügyminiszter 943 visszavonását javasolja. Az oktatási miniszter feladata, hogy a Klebelsberg központ működését vizsgálja felül, ugyanígy a tankerületi központokat, mivel a túlzott központosítás nem megoldotta, nem fokozta a problémákat az új kormány szerint. Helyreállítják a pedagógusok kollektív jogait és a sztrájk lehetőségét. Tanévkezdéskor iskolakezdési támogatást kapnak majd a rászoruló családok. Sok ezer szurkolót várnak Budapestre szombaton az UEFA Bajnokok Ligája döntőre. A párizsi PSG és a londoni Arsenal mérkőzéséhez két szurkolói falu is lesz a fővárosban. Átvilágítják a magántőke alapok működését és szerkezetét, EU jognak való megfelelését, szintúgy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát, miután sok panasz érkezett a gazdáktól. A MOL megkapta a tiszaújvárosi robbanás utáni helyreállításhoz szükséges engedélyt, az üzemet takarítják, előzetes becslés alapján több hónap szünet után indulhat majd újra az üzem. Közel 4000 rendőr áll szolgálatban és óvja a közbiztonságot szombaton az UEFA Bajnokok Ligája döntőjének napján Budapesten, jelentette be az ORFK rendészeti rendőrfőkapitány helyettese. Kucik János Zoltán közölte, a párizsi PSG, illetve a londoni Arsenal szurkolói egyaránt több mint 17000 jegyet vásároltak meg, ám információik szerint több tízezren jegy nélkül jönnek, és mindkét táborra jellemzőek a rendbontások. A Hősök terén kialakított szurkolói zóna a Champions Festival rendezvényei mellett két külön szurkolói zónát alakítanak ki a két csapat rajongói számára. Az Arsenal drukkereknek a Városligetben a napozó réten, a Paris Saint-Germain támogatók számára pedig az MTK Sportparkban. Csak repülővel 250 000 jönnek, ezért ideglenesen megnyitják a repülőtér egyes terminálját is. Pont a Bajnokok Ligája döntő hétvégéjére tiltakozó taxis felvonulást kezdeményezhet a Taxisok Érdekvédelmi Szervezete a BKK új javaslatcsomagja miatt, közölte a 24.hu portállal Kis Ádám, a szervezet elnöke. Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója szerint a taxisok teljesen félreértették a javaslatcsomagot, abban csak elméleti lehetőségként szerepel a fix tarifa kivezetése, nem fog a héten szavazni róla a közgyűlés. Ismét elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információs gyűjtőrendszer, vagyis az eMégi, amely a vasúti közlekedésben valós idejű adatokat szolgáltat az egyes vonatok helyzetéről és a késésekről. A rendszer visszaállításáról a közlekedési és beruházási miniszter számolt be a közösségi oldalán. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a lépés nem csak gyakorlati, hanem szimbolikus jelentőséggel is bír, miután a volt tárcavezető Lázár János sorozatos botrányok és jelentős késések után lekapcsoltatta a rendszert. Elvesztette a horvát állam ellen indított választott bírósági perét a MOL. A Magyar Olajtársaság így nem kapja meg a követelt, több 10 millió eurós kártérítést. A bíróság teljesen elutasította a vállalat keresetét, egyúttal kötelezte az eljárási költségek megtérítésére is. A döntés értelmében a MOL-nak egyetlen euró sem jár, ehhez neki kell fizetni a 775 000 eurós eljárási és adminisztratív költséget, valamint ezek kamatait. A nyári szünidőben kibővített hősképző programban vár minden az életmentő hivatás iránt érdeklődő fiatalt az Országos Mentőszolgálat. Minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. Végül az időjárásról. A viharok elvonultával derült lesz az ég, kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül, élénk erősszéllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám.
3: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Napköszöntő. Reggeli magazin.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat 2026. május 28-án csütörtökön. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Berecz Renátát hallják. A zenéket ma Németh Tamás válogatja, a hírszerkesztő Sinkovics Andrea, a technikai segítséget pedig Somogyi Mártonnak és Tompos Péternek köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió elnöke Buda Péter atya és az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Rövidesen a Kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk önöket. Az időjárás előrejelzés után a nap versét hallgathatják meg. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik. Ezután 7 órától szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek.

Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Perec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben Papp Dórát, a Miskolci Központi Kórház dietetikusát kérdezi a divat diétákról Szász Anikó, a Csillag.rádió szerkesztőműsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Te a kórházban, a központi kórházban dolgozol dietetikusként, igen, és nem is olyan nagyon régen, hogyha ezt jól tudom. Milyen tapasztalataid vannak itt a betegek körében? Hogyan tudod őket segíteni, mik az igények, és hát mi a tapasztalatod, mennyire tudatosak az emberek a táplálkozás tekintetében, hiszen aki ide kerül a kórházban, nyilván már ott valamilyen egészségromlás áll fenn.
1: Igen, megmondom őszintén, nem mindig egyszerű ugye a fekvőbeteg ellátás, főleg amikor ugye már ugye a beteg egy műtéti beavatkozás előtt áll, vagy éppen után van. Én azt mondom, hogy nagyon vegyes itt tehát hogy a betegek, van nagyon-nagyon érdeklődő beteg, előfordul, aki kevésbé érdeklődő, hogy ugye már annyira nem veszi igénybe úgymond a diétáját, de én mindig próbálok olyan szinten ráhatással lenni, hogyha nem is 100%-ban és egy egészben fogadja el azt, amit én mondok, de legalább a töredéke valahol neki maradjon meg, mert szerintem nagyon fontos, még itt a kórházi étkeztetésen belül is nagyon fontos, hogy ugye a betegeknek a diétájára odafigyeljünk, mert esetleges panaszokat el lehet vele kerülni, vagy állapotromlást el lehet vele kerülni.
0: Nehezen engedik el az emberek a megszokott táplálkozási szokásaikat?
1: Igen, nehezen is sokszor. Én mindig mondom, hogy nem kell megijedni, tehát, hogy én nem akarok félelmet kelteni az emberekben, hogy ugye hozzászokott egy kialakult ugye étkezési szokáshoz, és hogy most akkor minden felborul. És én mindig próbálom úgy felvezetni ezt az egészet, hogy nem kell drasztikus megszorításokra gondolni, hanem mindig próbálom kiemelni azokat a pici alappilléreket, amire, hogyha odafigyel, már azzal is sokkal többet segít magán, mint például ártana.
0: Egészséges táplálkozásnak egyébként mik a legfontosabb ismérvei?
1: Hát én mindenféleképpen a rozsdús táplálkozásnak a híve vagyok, emellett ugye a megfelelő folyadékbevitel is, tehát minél több rostot fogyasztunk, ugye minél több folyadékot is kell innunk mellé. Ugye az egészséges táplálkozás az igazából ide szerintem hozzátartozik is, hogy ugye például, hogy mozogjunk is mellette, tehát, hogy igen, szokták mondani, hogy 80% az étkezés, 20% a mozgás, de én mondom, hogy én mindenféleképpen ezt a rozsdús táplálkozást mondanám, ugye a magyar emberek, illetve a magyar konyha is azért elég jó zsírdús, bőzsírban sült ételeket fogyasztunk, zsíros, fűszeres, ugye pörkölteket.
0: De ezeknek vannak alternatívái, hogyha jól tudom, vagy jól emlékszem, januárban említettél is ilyet, hogy azért a zsírt, az olajat,
1: igen,
0: a cukrot,
1: a konyha technológián egyébként nagyon sok múlik, tehát, hogy mindenféle ételt szerintem el lehet készíteni, úgymond picit alakbarátibban, vagy hogyha lehet így fogalmazni. Csak ugye nagyon oda kell figyelni, hogy az elkészítési műveleteknél, illetve ugye ételkészítési technológiákat, azt ugye kicsit hogyan variáljuk meg.
0: Meg talán itt is a szokások, ugye, hogy nehéz elengedni, hogyha valaki évtizedekig főzött egy bizonyos módon, akkor nehéz azon változtatni,
1: persze,
0: még hogyha csak apró kis dolgokat javasolsz
1: igen,
0: is
1: igen,
0: neki.
1: Igen, igen, igen. Hát ugye én is fogyasztottam, meg kóstoltam már olyan, most például tojásrántottát, ami sertészsírral készült, meg olyat is ugye, ami például olívaolajjal készült, és azért ízben is
0: mások
1: teljesen
0: ízek,
1: más.
0: Igen, igen.
1: Tehát, hogy ezt én is tapasztaltam, igen. De hogyha egy pici, apró, mondjuk még plusz fűszerezéssel odafigyelünk, vagy például nagyon sok zöldséget is fogyasztunk mellé, akkor hozzá lehet szokni szerintem egy idő után ezekhez a táplálkozási szokásokhoz is, úgymond, hogy ki lehet alakítani.

Elhangzott egészségügyi perceinkben Papp Dórát, a Miskolci Központi Kórház dietetikusát kérdezte a divat diétákról Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát.

0: Hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Napköszöntő. Reggeli magazin.
2: Kedves hallgatóink, útinform hírekkel folytatjuk. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leállósávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásáros-Namény felé a külső és a leállósáv járható. Bak térségében is új terelést építettek ki. A 48-as és a 39-es kilométer között a Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A Vásáros-Namény felé tartók a külső és a leállósávot tudják használni. A munkával kapcsolatban a főváros felé lezárták a Galga pihenőt is. Gyöngyös térségében is sávelhúzással terelik a forgalmat. A 65-ös és a 75-ös kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Budapest irányába a külső és a leállósáv használható. Budapest felé Nyíregyháza térségében zajvédő falat építenek. A 218 és 216-os kilométer között a belső sávot lezárták, a járműveket sávelhúzással a külső és a leállósávra terelik. Budapest felé a 267-es jelű Máté Szalka-Szatmár-Németi csomópont lehajtóágát lezárták. Terelőútként az M3-as autópálya végcsomóponti körforgalmától a 41-es és a 49-es főutat jelölték ki, amit sárga táblák mutatnak. Az M30-as autópályán Miskolc térségében a 26-os és a 32-es kilométer között aszfaltozás kezdődött. Az M3-as autópálya felé vezető sávokat lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. A Szikszó felől érkezők a 30-as jelű Miskolc kelet felső Zsolca csomópontban nem tudnak lehajtani, és ugyanitt felhajtani sem lehet Budapest irányába. Az elválasztó sáv betonburkolatát cserélik szintén az M30-as autópályán. Az M3-as autópálya felé a 42-es és a 40-es kilométer között, Tornyos-Németi felé pedig a 39-es és a 41-es kilométer között lezárták a belső sávot, a forgalom a külső és a leállósávon halad. A 3-as főúton Miskolcon a 181-es kilométernél a közművezetéket újítják fel. A belváros felé vezető oldalon két sávot lezártak, a forgalom a Budapest felé vezető oldalon egy-egy sávon halad. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítást végeznek. A 2-es és a 7-es kilométer között szakaszosan a félútpályát lezárták. Munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Kerecsenden kábeleket telepítenek. Az 1-es kilométernél a félútpályát lezárták. Szintén a 25-ös főúton Eger-átkelési szakaszán a 13-as és a 20-as kilométer között többféle munkavégzés miatt kell helyenként sávzárásra vagy félpályás lezárásra számítani. Szarvaskőnél szintén a 25-ös főúton is dolgoznak, a 25-ös és a 26-os kilométer között több helyen is félpályás lezárás van érvényben. Szentdomonkos térségében a 47-es és az 51-es kilométer között tart még a burkolatfelújítás, mindkét irányban útszűkület van érvényben. A 26-os főúton Miskolc átkelési szakaszán útépítés miatt az 1-es és a 4-es kilométer között mindkét oldalon a külső sáv lezárására kell számítani. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatban. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk!

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg az előttünk álló napok időjárását. Ma a front mögött felfrissül a levegő, kora reggel 7 és 17, napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Sok napsütésre van kilátás, csak keleten, északkeleten lehet időnként több komoly felhő az égen, de csapadék itt sem várható. Az északi, északnyugati szelet sokfelé kísérhetik élénk, erős lökések. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék ezen a napon sem várható. Több helyen lesz azonban élénk az északi, északnyugati szél, de északkeleten erős széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra felfrissül a levegő, 4 és 13 fok közötti minimumokra van kilátás. Napközben 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néhol zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A hajnali 7 és 15 fokot követően délután 25 és 33 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet, de a záporok, zivatarok környezetében hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet. Szombaton a fátyol és megnövekvő gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Néhol azonban zápor, zivatar előfordulhat. A nyugati szél több felé megélénkülhet, helyenként meg is erősödhet. Hajnalban 7 és 15, délután 26 és 31 fok várható. Vasárnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Helyenként zápor, zivatar azonban előfordulhat. Az északias irányba forduló szél több felé megerősödik. Hajnalban 9 és 18, délután 24 és 31 fok várható. Közvetett módon negatívan befolyásolja szervezetünk működését a kifejezetten magas indexekkel rendelkező UVB-sugárzás. Ilyenkor rövid idő alatt keletkezhet bőrpír, illetve leégés, amely a melanóma kialakulását segíti elő. Fontos odafigyelni a sugárzás elleni védekezésre. Jelenleg hidegfronti hatás érvényesül, legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. A reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. Tart a pollen szezon koranyári átmeneti időszaka, egyszerre több fásszárú, illetve lágyszárú allergén virágpora okozhat tüneteket. A pollen terhelés a hét második felében és a jövő hét elején várhatóan fokozatosan emelkedik. A fenyőfélék és a pázsitfőfélék pollen koncentrációja országosan magas, míg az eperfafféléké, valamint már a csalánféléké és az útifűjé is az alacsony közepes tartományban alakulhat. Országosan alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a fák közül a tölgy, a platán, a nyír, a ciprus és tiszafafélék, a bodza, a vadgesztenye, a bükk, a dió és a kőris virágpora, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. A késői virágzású fák, valamint már a pázsitfűfélék és a lágyszárú allergének pollenjére érzékeny allergiások is számíthatnak allergiás tünetekre, melyek elsősorban orfolyás, tüsszögés, szemviszketés vagy könnyezés formájában jelentkezhetnek. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést, orvos meteorológiát és napi pollenjelentést hallottak a met.hu és az időkép.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!
2: A napverse.

0: Rónai György. Vers a május királynőjéhez. Ó szűz, ki halk homályán, hűs ívű templomoknak lakozol hófehéren, szelíd oltár felett, hol omló fellegekben a tömén füst lebeg, s hol enyhe lángolással örök tüzek lobognak. Ó szűz, kihez zokogva sikolt a könnyes ének, virágos május estén a jámbor ajkakon, hallgasd meg bús szívemből feléd omló dalom, amelyet áhítattal ajánlok fel ma néked. Tiszteletes edénye az égi kegyelemnek, ajtója fényes égnek, titokzatos virág, csillag, kit nem vakíthat a ködbe hult világ dohos szívekből szálló sötét felhője sem meg. Te légy az én vezérem, lecsüggett bús fejemre, szemet sugára szárnyán suhanjon enyhülés. Terítsd reám palástod bajban védelmül, és segíts, hogy el ne hagyjon soha az Úr kegyelme. Kísértetes viharban ragyogj az égnek ívén. Hamis fény el ne csalja rossz útra gyermeked. Vezesd át őt szelíden vak örvények felett. Te hozzád, mint anyámhoz, maradjak mindig hívén. Ó, égi szűz, figyelmezz esdeklő énekemre. A szívem, torz virágom, mit reszkető kezem esetlenül feléd nyújt, fogadd el szívesen. Vedd jóságos mosollyal simító két kezedbe. Ültesd az égi kertek földjébe, égi csermely csorgó vizével öntözd, s ha új virágra hajt, űzz messze tőle minden késő fagyott vihart. Fakadt szirmát sugározd be égi kegyelemmel. Május szent királynője, ki ódon templomoltár homályán laksz fehéren, e kinyílt tulipán legyen kedves virágod, s bukdácsoló imám legyen az omló illat, hangtalan hála zsoltár.
1: Rónai György vers a május királynőjéhez című versét Blaskó Balázs mondta el. Rónai György költő, író, műfordító, esszéíró, irodalomkritikus, irodalomtörténész, országgyűlési képviselő. 1913-ban született, egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán végezte, magyar-francia szakon. 1937-ben a Révai könyvkiadóhoz került lektornak. 1943-ban Lovas Gyulával, Sőtér Istvánnal és Turzó Gáborral alapítója és szerkesztője volt az Ezüstkor című folyóiratnak. 1945-től a Wikidia szerkesztőbizottságának tagja, 1969-től haláláig felelős szerkesztője. 1947 és 1949 között a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője volt. 1949-ben Szegeden doktorált francia irodalomból és magyar történelemből. A nyugat harmadik nemzedékének jellegzetes témái szólalnak meg első verseiben, melyek elsősorban világirodalmi kultúrájukkal keltettek figyelmet. Költői fejlődésére hatást gyakorolt a francia irodalom iránt érzett vonzódása. Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Nemzedék társaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a II. Világháború kérdésköréhez, igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. Műfordítóként elsősorban francia, olasz és német írókat fordított.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise. Megőrizni az egészséges hagyományt és nyitni a jogos fejlődés felé. Leó pápa elítéli az ukrajnai támadások közelmúltbeli fokozódását. 14. Leó pápa fogadta a spanyol miniszterelnököt. 14. Leó. Segítsék a gázai övezet szenvedő népét és tartsák tiszteletben az emberi jogokat. Leó pápa fogadta a barcelonai lovaskör delegációját. Krisztusra tekintve segítsék embertársaikat.
1: Leó pápa katekézise. Megőrizni az egészséges hagyományt és nyitni a jogos fejlődés felé. A Szent Atya tovább folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumai magyarázatának szentelt katekézis sorozatát. A liturgia megújításáról szóló Sacrosanctum Concilium zsinati konstitúciót elemezve kiemelte. A liturgia évszázadokon át az evangelizáció motorja volt. Ma meg kell újítanunk ezt az energiát a hiteles és élő katolikus hagyomány folytonosságában, mégpedig egy olyan dinamika szerint, amely a hívőket az igazság teljességébe vezeti be. A zsinatot azzal a céllal hívták össze, hogy a hívők között egyre inkább növekedjen a keresztény élet.
2: Dell'enciclica Mediator Dei il venerabile Pio XII scrive che la Chiesa è un organismo vivente.
1: A Mediator Dei enciklikában a tiszteletre méltó 12. Pius így ír. Az egyház egy élő szervezet, és ezért a szent liturgia tekintetében is tanításának sértetlenségét megőrizve növekszik és fejlődik, alkalmazkodva és igazodva az idők folyamán felmerülő körülményekhez és igényekhez. Kezdte katekézisét Leó pápa. Ezzel az elvvel teljesen összhangban a II. Vatikáni Zsinat a Sacrosanctum Concilium konstitúció bevezetőjében elismeri, hogy kötelessége különös figyelmet fordítani a liturgia megújítására és előmozdítására is. A zsinatot ugyanis azzal a céllal hívták össze, hogy a hívők között egyre inkább növekedjen a keresztény élet, a változásoknak kitett intézményeket jobban igazítsák korunk igényeihez, segítsenek elő mindent, ami hozzájárulhat a Krisztusban hívők egységéhez, és új erőt ébresztenek mindabban, ami hasznos lehet ahhoz, hogy mindenkit az egyház kebelére hívjanak. Szoros és szerves kapcsolat áll fenn a liturgia megújulása és az egyház egész életének megújulása között. Abban a történelmi pillanatban erőteljesen érezhető volt a rituális formák megújításának szükségessége, amelyek révén az egyház évszázadok óta dicsőítette Istent és szentelte meg a keresztény népet. A liturgikus mozgalomnak köszönhetően megérlelődött az a meggyőződés, amelyet később Szent II. János Pál pápa is kifejezett, hogy szoros és szerves kapcsolat áll fenn a liturgia megújulása és az egyház egész életének megújulása között. Az egyház nem csak cselekszik, hanem a liturgiában is kifejezi magát, és a liturgiából meríti az élethez szükséges erőt. A hagyomány folyója magában hordozza a forrását is, és a torkolat felé tart. Annak érdekében, hogy a hívek könnyebben hozzáférhessenek a szent liturgia által osztott kegyelmi ajándékok gazdagságához, a Sacrosanctum Concilium Konstitúció egy nagyon hatékony formulával jelzi a követendő irányt.
2: Conservare la sana tradizione e aprire a un legittimo progresso.
1: Megőrizni az egészséges hagyományt és nyitni a jogos fejlődés felé. 16. Benedek pápa ebben a szándéknyilatkozatban ismerte fel a zsinati atyák reform programját, amely egyensúlyt teremt a múlt nagy liturgikus hagyománya és a jövő között. és megjegyezte, hogy gyakorta állítják egymással ügyetlenül szembe a hagyományt és a haladást, miközben valójában a két fogalom kiegészíti egymást. A hagyomány maga is magában fordulja bizonyos értelemben a haladást. Mintha azt mondanánk, hogy a hagyomány folyója magában hordozza a forrását is, és a torkollat felé tart, állapította meg a pápai Szent Anzem liturgikus intézet alapításának 50. évfordulóján tartott konferencia résztvevői az intézet beszédében 2011. május 6-án. A liturgia évszázadokon át az evangelizáció motorja volt. A zsinat megerősíti az igazi hagyományban gyökerező ilyenfejlődés jogosságát, és a liturgia keretein belül megkülönbözteti azt a változatlan részt, amely isteni eredeti, valamint azokat a változásra alkalmas részeket, amelyek az idők folyamán változhatnak, sőt, változniuk is kell, amennyiben olyan elemek csúsztak be közéjük, amelyek kevésbé felelnek meg a liturgia benső természetének, vagy kevésbé bizonyulnak alkalmasnak, folytatta Leó pápa. Az ilyen jellegű változások az évszázadok során folyamatosan történtek annak érdekében, hogy a hívők a rituális cselekmények révén gyümölcsöző módon vehessenek részt Krisztus húsvétjának, a keresztény hit alapjának a misztériumában. Az egyház Isten tisztelete tehát megtestesült az egyes korszakok kulturális formáiban, és képes volt rájuk hatni, sőt, át is alakította azokat. A liturgia így évszázadokon át az evangelizáció motorja volt, szögezte le a Szent Atya. Ma meg kell újítanunk ezt az energiát a hiteles és élő katolikus hagyomány folytonosságában, mégpedig egy olyan dinamika szerint, amely a hívőket az igazság teljességébe vezeti be.
2: A custodire sempre quel rispetto dei testi e degli ordinamenti della liturgia che nasce dall'atteggiamento interiore di disponibilità e di affidamento a Dio.
1: Ezért arra buzdítok mindenkit, szólt Leó pápa, akinek feladata az isteni misztériumnak ünneplésének előkészítése, különösen azokat a papokat, akik a liturgia vezetésének szolgálatát látják el, hogy mindig őrizzék meg a liturgia szövegei és rendje iránti tiszteletet, amely az Isten iránti belső nyitottságból és ráhagyatkozásból fakad, alázatot tanúsítva az ő nagysága előtt és őszinte hűséget az egyházi közösség iránt. Zárt a szerdai katekézisét 14. Leó pápa.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen. Amen.
0: 14. Leó elítéli az ukrajnai támadások közelmúltbeli fokozódását.
2: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione.
0: Aggodalommal követem az ukrajnai háborút, amely az elmúlt napokban meredeken felerősödött. Szeretném kifejezni közelségemet mindazokhoz, akik a közelmúltbeli támadások miatt szenvednek, beleértve a civilek elleni támadásokat is. 14. Leó pápa így fogalmazott május 27-én, a szerdai általános audiencia végén, az Ukrajna elleni újabb orosz támadási hullámot követően. A háború nem oldja meg a problémákat, hanem súlyosbítja azokat. Nem épít biztonságot, hanem megsokszorozza a szenvedést és a gyűlöletet, szögezte le Leó pápa. Ahol rakéták és drónok hullanak, ott a remény is összeomlik. Otthonok és istentiszteleti helyek pusztulnak el, és ártatlan életek vesznek el, mutatott rá, és minden háború által megsebzett népet Szűz Mária, a béke királynője oltalmába ajánlott. Miközben újabb támadások sújtják Libanont, a Szent Atya külön üdvözölte a libanoni zarándokokat, amikor az arab és francia ajkú hívőkhöz szólt az audiencián.
2: Maria, nostra madre, è sempre presente con noi. Prega per noi, e si prende cura di noi con amore materno.
0: Mária, a mi édesanyánk, mindig jelen van, imádkozik értünk, és anyai szeretettel gondoskodik rólunk. Az Úr áldjon meg mindnyájatokat, és őrizzen meg mindig minden gonosztól, mondta 14. Leó. Végül a lengyel zarándokokhoz szólva 14. Leó pápa köszönetet mondott az anyáknak, és felidézte, hogy Lengyelország május 26-án ünnepelte az anyák napját.
2: Ringrazio tutte le madri che con generosità hanno trasmesso il dono della vita e si prendono cura dei propri figli, insegnando loro l'amore per Dio e per il prossimo.
0: Köszönetet mondok minden édesanyának, aki nagy lelkűen továbbadta az élet ajándékát és a gyermekei iránti gondoskodást, megtanítva őket az Isten és a fele barátaik iránti szeretetre, mondta Leó pápa. Imádkozott, hogy Isten szent anyja járjon közben értük, hogy elnyerhessék a Jézushoz való tartós kötődés kegyelmét. A szűzanya segítségével védjétek meg hazátokban minden ember életét, a fogantatástól a természetes halálig. Megáldalak mindnyájatokat, fordult a Szentatya a lengyelekhez.
3: XIV. Leó pápa fogadta a spanyol miniszterelnököt. Május 27-én szerdán audiencián fogadta a pápa Sánchez Pérez Castejón spanyol miniszterelnököt, aki ezután Pietro Parolin bíboros államtitkárral tárgyalt. A helyi egyház és a kormányzati vezetés közötti gyümölcsöző párbeszéd, a világban zajló konfliktusok, a migráció, valamint a béke sürgős megteremtése álltak a megbeszélések középpontjában. A szerdai általános audiencia előtt találkozott Leó pápa a spanyol kormányfővel, aki ezt követően a vatikáni államtitkárságon egyeztetett Pietro Parolin bíborossal és Paul Richard Gallagher érsekkel, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatok titkárával. A Szentszék sajtóközpontjának tájékoztatása szerint a felek örömüknek adtak hangot a pápa közelgő spanyolországi látogatása miatt, amelyre június 6-a és 12-e között kerül sor, mivel az a Szentszék és Spanyolország közötti jó kapcsolatok jele. Az államtitkársági megbeszéléseken véleményt cseréltek nemzetközi kérdésekről is, különös tekintettel a világban zajló konfliktusokra, a migrációra, a multilaterális kapcsolatok, valamint a nemzetközi jog betartásának fontosságára, továbbá a béke állandó támogatásának szükségességére. A közös érdeklődésre számot tartó témák között megállapították, hogy elő kell segíteni a helyi egyház és a kormányzati szervek gyümölcsöző együttműködését Spanyolországban, mint ahogy a civil társadalom különféle rétegei között is, a kölcsönös tiszteletre alapozva a közjó előmozdítására.
0: Leó pápa, segítsék a gázai övezet szenvedő népét, és tartsák tiszteletben az emberi jogokat. Tiszteljék mindenki emberi jogait, és segítsék a gázai népet. Ezt a felhívást fogalmazta meg 14. Leó Castel Gandolfóban, ahol keddi pihenőnapját töltötte. Amikor kilépett a Villa Barberiniből, a pápák nyári rezidenciájáról, 14. Leó válaszolt az újságírók kérdéseire a globális Sumud Flotilla aktivistái kapcsán, akiket az izraeli hadsereg állított meg, miközben megpróbáltak segélyt szállítani Gázába. Azt jelentették, hogy megverték és bántalmazták őket. Hangsúlyozta, hogy ez egyre nagyobb gyűlöletet szít. Az erőszak nem segítette, hozzá Leó pápa. Vissza kell térnünk a tárgyalásokhoz, meg kell próbálnunk párbeszéd útján megoldani a problémákat, miközben mindig tiszteletben tartjuk mindenki emberi jogait. Sajnos a gázai nép még mindig nem kap humanitárius segélyt. Ez tiltakozásokhoz, nehézségekhez, sőt a flotillában résztvevők tetteihez is vezet, jegyezte meg a pápa. Felszólított minden hatóságot, hogy segítsék és kísérjék el Gáza népét, akik szenvednek, és hogy segítsenek már most megkezdeni az újjáépítést. Amikor a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájának megjelenését követően a mesterséges intelligenciáról is kérdezték, 14. Leó sürgette a párbeszéd folytatását a nagyobb mesterséges intelligencia vállalatokkal, és megemlítette az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztériumnak az Entropic vállalattal folytatott közös munkáját. Nagyon fontosnak tartom a párbeszéd folytatását, és hogy valóban egy lefegyverzett mesterséges intelligenciára törekedjünk, nyomatékosította Leó pápa. Megjegyezte, hogy a háborút ma mesterséges intelligenciával vívják, akár csak Libanonban és a világ más részein, anélkül, hogy az emberi életekre gondolnának, amelyek valójában ennek az egésznek az áldozatai. Ezért új felhívást intézett a békére.
3: Leó pápa fogadta a barcelonai lovaskör delegációját. Krisztusra tekintve segítsék embertársaikat. Pünköst hétfőn találkozott a Szentatya a katalán városból érkezett lovaskör küldöttségével, akik társulatuk alapításának 170. évfordulóját ünneplik. Függesszék tekintetüket Krisztusra, hogy ezáltal felismerjék őt szűkölködő testvéreinkben. Türelemmel és együttérzéssel segítsék fele barátaikat, buzdította Szentatya, aki hamarosan Spanyolországba látogat. Leó pápa örömmel köszöntötte a delegációt, amelynek tagjait Juan José Omeya bíboros barcelonai érsek kísérte el a Vatikánba. Köszönetet mondott nekik a közelség gesztusáért, mivel a szervezet alapításának évfordulója alkalmából találkozni akartak Péter utódával. Minden Krisztus hívő feladata, hogy életét nyitva tartsa a Szentlélek működése előtt. Fáradhatatlanul kész legyen megélni a keresztény szeretetet. Azt az isteni erényt, amely miatt mindenek felett szeretjük Istent, másokat pedig úgy, mint önmagunkat, éppen az Isten iránti szeretetből. A keresztény ezért nem egyszerűen emberbarát, olyan együttérző személy, aki önzetlenül szeret és tevékenyen keresi mások átfogó javát. Tartsátok tekinteteteket mindig Krisztuson, mert csak így tudjátok őt felismerni legkisebb és leginkább rászoruló testvéreinkben, buzdított a pápa. Az Isten és a többi ember iránti szolgálat személyes elkötelezettségén keresztül legyenek készek arra, hogy türelemmel és együttérzéssel melléjük állnak. Az Úr adja meg nekik, hogy növekedjenek szeretetében, és bűségesen áldja meg őket és hozzátartozóikat. Búcsúzott a barcelonai lovaskör küldöttségétől 14. Leó pápa. 1856-ban alapította meg egy csoport lovas rajongó a lovaskört Barcelonában. Az alapítása óta eltelt 170 évben a magánklub találkozó helyé, vitafórummá és Barcelona üzleti, intézményi és gazdasági életének befolyásos központjává vált. Az évforduló megünneplésére a klub elnöke Enrique Lacalle audienciát kért 14. Leó pápától, így amint egy 30 fős delegáció most megoszthatta a Szentatyával a lovaskör alapításának, működésének történetét, tekintettel arra, hogy Barcelona egyik fontos találkozó helyévé nőtte ki magát, a civil társadalom, a gazdasági, kulturális és intézményi szereplők körében. Az audienciára néhány héttel Leó pápa spanyolországi utazása előtt került sor, hiszen június 9-én és 10-én Barcelonába látogat majd. A dátum azért is jelentős, mert egybeesik a világhírű építész Antoni Gaudi halálának centenáriumával és a Sagrada Familia Jézus tornyának befejezésével. A lovasklub elnöke egy interjúban úgy nyilatkozott, hogy az audiencián megerősítették elkötelezettségüket a pápának Barcelona szolgálatára, valamint azt a törekvésüket, hogy továbbra is a párbeszédet, az együttélést és a társadalom javát keressék. A küldöttség egy akvarelt ajándékozott a pápának, mely Josep Moscardó festőművész alkotása, valamint a Sagrada Familia egyik ólomüveg ablakának reprodukcióját. Ezen felül egy kis ízletes sonkát is hoztak Leó pápának, mivel tudomásukra jutott, hogy szereti a híres spanyol ínyentséget.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
4: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Az olajfák hegyén Jézus egyedül marad, bár három apostola a közelben van, de nem figyelnek rá, hiszen elalszanak. Az isteni küzdelem és az emberi gyengeség élesen szemben áll egymással. Jézus vérrel verejtékezve küzd a gonosz ellen, aki az utolsó pillanatban is el akarja téríteni küldetésétől. A mi Urunknak az a szándéka, hogy teljesen engedelmes legyen, azt tegye, amit az Atya kíván tőle. Ebben a pillanatban már elkezdődött szenvedése és kereszthalála. Az evangélium megrendítő bepillantást ad Jézus emberségébe. Ő is fél, ő is szenved, de nem menekül el a szenvedés elől. Jézus imádkozik, de nem azt kéri, hogy ne kelljen szenvednie, hanem hogy valósuljon meg az Atya akarata. Ez az engedelmesség az ő áldozatának lényege, egészen átadja magát az Atyának. Jézus az örök főpap egyrészt áldozatot mutat be, másrészt ő maga a felajánlott áldozat. Amikor mi nem tudunk imádkozni, amikor a fájdalom, a bűn, a gyengeség elnémít bennünket, akkor Jézus viszi helyettünk az imádságot az Atya elé. Az ő főpapi szerepe most is él. Minden szentmisében, minden szentgyónásban, minden szenvedésben ott van az ő közbenjárása. Ezért nem vagyunk egyedül, amikor életünk Getsemáni kertjében járunk. A kehely, a szenvedés talán nem múlik el, de Jézussal erőt kapunk kiinni. Engedjük, hogy Jézus alakítson át minket, hogy mi is mindenben teljesíteni tudjuk a mennyei Atya akaratát.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. Az Éneklőegyház énekeskönyv 585-ös, a Szent Vagy Uram 156-os számú énekének negyedik verszaka, az Éneklőegyház énekeskönyv 555-ös, végül pedig a Szent Vagy Uram 70-es számú énekének első és ötödik verszaka hangzik el. És még egyszer az énekek sorrendben. Az Éneklőegyház énekeskönyv 585-ös, a Szent Vagy Uram 156-os számú énekének negyedik verszaka, az Éneklőegyház énekeskönyv 555-ös, végül pedig a Szent Vagy Uram 70-es számú énekének első és ötödik verszaka csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében az Úr legyen veletek. Kedves testvéreim, egyházunkban Jézus Krisztust, az örök főpapot ünnepeljük a mai napon. Ma reggeli szentmisénket a Kecsó és a Kovács családok elhunyt tagjaiért mutatom be. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Szent Lecke a zsidókhoz írt levélből. Testvéreim, lehetetlen, hogy bikák és bakok vére bűnöket töröljön el. Ezért nyilatkozik ki Krisztus, amikor a világba lép. Áldozatot és ajándékot nem kívántál, hanem emberi testet alkottál nekem. Nem kedves előtted az engesztelő és az égő áldozat. Ezért így szóltam. Íme elmegyek, hogy teljesítsem akaratodat, Istenem, amint a könyvtekersben rólam írva van. Először tehát azt mondta. Áldozatot, ajándékot, engesztelő és égő áldozatot nem akartál, nem volt az kedves előtted. Jól lehet, ezeket a törvény írta elő. Azután így folytatta. Íme elmegyek, hogy teljesítsem akaratot.

Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus elment tanítványaival egy majorba, amelyet Getszemáninak hívnak, és azt mondta a tanítványoknak: üljetek le itt, amíg én elmegyek és imádkozom. Maga mellé vette Pétert és Zebedeus két fiát, majd szomorúság és gyötrődés vett erőt rajta. Akkor azt mondta nekik: halálosan szomorú az én lelkem, maradjatok itt, és virrasszatok velem. Egy kissé előbbre ment, arcra borult, és így imádkozott: atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a kehely. De ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Ezután odament a tanítványokhoz, és alva találta őket. Azt mondta Péternek: így hát nem tudtatok egy órát sem virrasztani velem. Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Aztán elment másodszor is, és így imádkozott: atyám, ha nem lehet, hogy elmúljon ez a kehely, anélkül, hogy kígyam, legyen meg a te akaratod. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűneim bocsánatára. Jézus Krisztus örök főpap ünnepén halljuk a Szent Leckében Szent Pál apostolnak a szavait, aki azt mondja, hogy lehetetlen, hogy bikák és bakok vére bűnöket töröljön el, utalva erre az Ószövetségnek az áldozataira, amikor az emberek, a hívő zsidók időről időre bemutatták a maguk áldozatát, vitték az állatokat, és leölték, és a vérrel megmosták magukat, meghintették magukat, és a

0: ez tisztává tette őket Isten előtt, és az új szövetségi időben pedig Pál apostol ezt írja, hogy hát lehetetlen most már, hogy bikák és bakok vére bűnöket töröljön el, és azért lehetetlen, mert Jézus Krisztus lett az Isten báránya. A második isteni személy, a fiú az, aki meghozta azt az áldozatot, ami miatt nekünk már nem kell újabb és újabb áldozatokat bemutatni, és állandóan tisztára mosni magunkat Isten előtt valamiféle állatnak a vérével, hanem Jézus az örök időkre szóló tökéletes áldozat minden ember üdvösségéért, és nekünk idézőjelbe téve elég eljönnünk a Szentmisére, bekapcsolódni Krisztusnak ebbe az áldozatába, hiszen egyházunk tanítja, hogy a Szentmisében újra és újra megtörténik ez az áldozat. Nem csak emlékezünk rá, nem csak olyan, minthogyha Jézus meghozná ma is az ő áldozatát, hanem az oltáron, a kenyér és a bor színe alatt ezt ünnepeljük, hogy Krisztus ma is meghozza az ő áldozatát, értünk, a mi bűneink bocsánatáért, a mi üdvösségünkért. És nincs más dolgunk, mint nekünk ezt az ő megváltó és üdvözítő áldozatát tiszta lélekkel, jó lelkiismerettel befogadni. Amikor szent áldozáshoz járulunk, akkor érdemes ezen is elgondolkodni, hogy hát így mondjuk, hogy áldozunk, de valójában nem mi hozzuk meg az áldozatot. Mi ennek az áldozatnak már a kegyelmében részesülünk. Az áldozatot Jézus Krisztus hozza ma is, minden egyes szentmisében. És mi megkapjuk és befogadjuk ezt az áldozatot. Jézus Krisztus, mint örök főpap, és a papságnak a lényege ez. Az ószövetségi papságnak is a lényege ez volt, hogy a pap volt az, aki bemutatja az áldozatot. És Krisztus az, aki bemutatja az áldozatot. Mi pedig életünkbe fogadjuk az ő áldozatát. És vágyakozhatunk rá, és megengedhetjük neki, hogy egészen bekapcsoljon bennünket ebbe az áldozatba. És ennek az áldozatnak két célja van, amit a Szent Mise bevezető könyörgésében olvastam is, hogy egyrészt azt mondja, hogy Isten Krisztust örök főpappá tette, hogy az Istent megdicsőítse, és azért, hogy az embereket üdvözítse. Istent megdicsőítse, vagyis, hogy Istennek a jósága, az ember iránti szeretete nyilvánvalóvá váljon. És az embereket üdvözítse, vagyis, hogy az ember számára megnyíljon az út az örök életbe, a mennyek országába. Részesedünk ebben az áldozatban, a keresztségünk kor egyébként részesedtünk Krisztusnak a papságában is, a magunk módján, ugye mi, akik a szentelésben is részesedtünk a papságban, mi egy különleges módon, de minden megkeresztelt ember részesül Jézus Krisztusnak a papi küldetésében. Vagyis megkapjuk azt a küldetést, hogy mi is hozzunk áldozatot, és ezáltal Isten jósága, az ő dicsősége nyilvánvalóvá váljon, és segítsünk másoknak eljutni az üdvösségre. És amikor a szent áldozáshoz járulunk ezen a mai szentmisén, akkor röviden talán gondoljunk erre, hogy a mai napon, itt ahogyan Krisztus áldozatát én itt és most befogadom, ez alakítsa úgy az én elmémet és az én szívemet, hogy azokban a helyzetekben, azokban a dolgokban, amikben ma jelen kell lennem, azokban Isten dicsősége föl tudjon ragyogni, az ő jósága meg tudjon mutatkozni, és hogy úgy tudjak másokra hatással lenni, hogy ezáltal ők közelebb kerüljenek Istenhez és örök céljukhoz. És ez az, mivel itt és most, ezen a mai napon én is be tudok kapcsolódni Krisztus papi küldetésébe. Amen. Imádjuk Krisztus Urunkat, aki kereszt halála által feláldozta magát értünk, a mennyei Atyának, hogy megszabadítson minket bűneinktől.
1: Urunk, Te véred kiuntásával szentesítetted az új és örök szövetséget. Add, hogy mindig hűségesek maradjunk hozzád. Hallgass meg, Urunk! Urunk, Te vállaltad értünk a szenvedést és a kereszthalált. Add, hogy mi se vonakodjunk elfogadni és hordozni életünk keresztjeit. Hallgass meg, Urunk! Urunk, Te megígérted, hogy örök életre szökkellő vízforrást ajándékozol nekünk. Árasz ki szent lelkedet minden emberre. Hallgass meg, Urunk! Urunk, Te elküldted tanítványaidat, hogy hirdessék a kereszt üdvözítő erejét. Add, hogy mi is keresztedből merítsünk erőt szenvedéseink viselésére. Hallgass meg, Urunk! Urunk, Te kereszted és feltámadásod által eltörölted minden vétkünket. Add, hogy eltöltsön bennünket a Szentlélek vigasztalása. Hallgass meg, Urunk!
0: A kecső és a kovács családok elhunyt tagjaiért hallgass meg irgalmas szívvel könyörgésünket, Istenünk, és fogad jó szívvel ezt a szentmise áldozatot, üdvözítsd az elhunytakat, hallgass meg, Urunk! Istenünk, a kereszt botránya megmutatta számunkra örök bölcsességedet és irántunk való végtelen szeretetedet. Engedd, hogy mindig bizakodó lélekkel dicsekedjünk Krisztus keresztjével, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Urunk, Istenünk, add, hogy méltón vegyünk részt ebben a szent cselekményben, mert valahányszor fiad áldozatának emlékét ünnepeljük, megváltásunk műve folytatódik, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, ami Urunk által. Mert ő az igazi örök főpap, ki üdvösségünkért feláldozta önmagát, és minden időkre szóló áldozatot rendelt, meghagyva, hogy emlékezetére mi is felajánljuk néked. Ha értünk adott testét magunkhoz vesszük, szent erőt áraszt lelkünkbe, ha értünk ontott vérét isszuk, tisztára mos minket. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónot körülálló hatalmas égi szellemek és minden seregek a mennyben, dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt, vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítünk szavára és isteni tanításán felbátorodva így imádkozunk, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az élmény. Krisztus teste és vére.

0: Könyörögjünk! Részesedtünk, Istenünk, a szent áldozatban, amelyet szent fiad azért rendelt, hogy az ő emlékezetére mutassuk be, adhogy vele együtt mi is neked tetsző áldozattá váljunk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Jézusunk, lelke körök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra, Urunk, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járásán, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat, Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: Akvitániai Szent Vilmos hitvalló. Nagy Károly császárnak volt testi-lelki jó barátja és legvitézebb fejedelme. Alacsony sorból küzdötte fel magát, vitéz katona volt, szerencsés hadvezér, aki többször verte vissza a hazájára, Galliára törő arabokat, akik Hispániából jöttek be hadseregekkel. Nagy Károly német-római császár Akvitánia fejedelmévé nevezte ki. Évtizedekig szolgálta a császárt, s mint Kristóf, az öreg, kiszolgált katona, ő is elhatározta, bizonyára nem egy pillanatnyi döntés eredményeképpen, hogy ezután már a királyok királyának, Jézusnak akar egyedül szolgálni. Hiába kérték és tartóztatták, szándékától nem tudták eltéríteni. Amikor két húga apáca lett, tettekre váltotta elhatározását. Családja ügyeit elrendezte, lemondott fényes méltóságáról. A híres vitéz és ünnepelt fejedelem zarándok ruhában, alázattal esedezett fölvételért a kolostorban, és szerzetes lett. Ott így szólt: felejtsétek el Akvitánia fejedelmét, s csak azt a Vilmos testvért lássátok bennem, aki az életet akarja magához ragadni. Kolostorban kereste az alacsony rendű munkát, sokáig szakács volt, de buzgó ima élete és csodái nem maradtak rejtve. Egy alkalommal úgy oltotta el a nagy kemence tüzét, hogy keresztet vetett, s bement a tűzbe, majd kezével kidobálta a parazsat. Amikor meghalt 812-ben, maguktól megszólaltak a kolostor és a környék harangjai. A francia nép egyik nagy szentjeként tiszteli. Megemlékezünk még a mai napon egy fiúról, aki csak 14 évet élt. De ez is elég volt, hogy örököse legyen annak a mennyországnak, ahová mindannyiunkat hazavár a Jóisten. Neve Bernhard Lehner. 1930-ban született, és 1944-ben halt meg. 1930. január 4-én született Alsó Bajorországban, 5 nappal később pap nagybátyja keresztelte meg. Nagyapja nevét a Bernárdot kapta. Két testvérével együtt nőtt fel a szülői házban. Amikor 9 éves volt, első szentáldozáshoz járulhatott. Pap szeretett volna lenni. 1941-ben kezdte meg tanulmányait a gimnáziumban. Innen a Regensburgi szemináriumba került. Itt bérmálták meg. A harmadik osztály első negyedévében súlyosan megbetegedett, ezért a gyermekklinikára szállították. Fájdalmas betegség után 1944. január 24-én este halt meg. Boldoggá avatása rövid élete után már megkezdődött. Mi volt ennek az oka? Milyennek ismerték ezt a Bernárdot? A beszámolók szerint mindig vidám, derűs lelkületű, örömet árasztó fiú volt. Szerette a sportot és a játékot, társait segítette és gyakran vigasztalta. Szerénynek és kötelességét pontosan teljesítőnek ismerte mindenki. Szeretete megnyitotta az emberi szíveket. Mindenben a lelkiismerete vezérelte. Isten szerető és Mária tisztelő volt. Mária szolgájának tekintette magát. Mindenki fölismerte, hogy egyre tudatosabban törekedett az életszentségre. Halála előtt síró szüleit így vigasztalta: a mennyországba megyek, az üdvözítőhöz ne sírjatok hát, hiszen kisírna akkor, amikor valaki a mennyországba megy. Utolsó szavai ezek voltak: már mindent föláldoztam, értetek. Sírjára ezt írták: Krisztus az életem, halálom és nyereségem. Holttestét később átvitték szülőfalujának főoltára elé. Milyen egyszerű, mégis szép és szent élet. Mint hallottuk, boldoggávatását megindították 1950-51-ben. Ennek során külön is kiemelték róla a következőket: nagyon szerette az Istent és az embereket, szenvedéseit pedig hősiesen viselte, fölajánlotta Isten országáért, a papokért és a missziókért, tehát mindegyikünkért. Kérjük a mennyországban élők közbenjárását, hogy imáikkal onnan is segítsenek minket.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A Szent Atya az általános kihallgatás végén Szűz Mária oltalmába ajánlotta a háború sebzette népeket. 14. Leó pápa május 27-én szerdán az audiencia végén ismételten felhívást intézett a békéért, különösen is Ukrajnában. Mint fogalmazott, aggodalommal követem az Ukrajnában zajló háborút, mely ezekben a napokban különösen hevesebbé vált. Szeretném kifejezni közelségemet mindazok felé, akik a közelmúlt civileket is sújtó támadásai miatt szenvednek. A háború nem megoldja a problémákat, hanem súlyosbítja azokat. Nem járul hozzá a biztonság létrejöttéhez, hanem megsokszorozza a szenvedést és a gyűlöletet. Ahol rakéták és drónok csapódnak be, ott szertefoszlik a remény, otthonok és imahelyek semmisülnek meg, ártatlan életek törnek derékba. A háború által megsebzett valamennyi népet Szűz Máriának, a béke királynőjének oltalmába ajánlom, hangsúlyozta a Szent Atya. Pedro Sánchez spanyol miniszterelnököt fogadta 14. Leó a Vatikánban, szerdán a pápa közeledő spanyolországi látogatása előtt. A madridi kormányfő találkozott az olasz ellenzékkel, de a miniszterelnökkel Giorgia Melónival való egyeztetése elmaradt. Pedro Sánchez a spanyol szentszéki nagykövetségen számolt be a sajtónak a pápával folytatott találkozóról. 14. Leót erkölcsi iránytűnek nevezte az igazságtalanság elleni küzdelemben, aki mindig a gyengébbek oldalán áll, és a szolidaritás üzenetét képviseli az egoizmussal szemben. A pápa azt szorgalmazza, ami ma forradalminak tűnik, vagyis a józan észt és az empátiát a dzsungel törvényével szemben, fogalmazott Pedro Sánchez. A spanyol miniszterelnök az egyházfő szavait idézte, miszerint a békét nem lehet rakétákkal építeni, hanem párbeszéddel és a nemzetközi jogtiszteletben tartásával. Hozzátette, 14. Leóval egyeztettek a szegénység és az alultápláltság elleni fellépésről, a nemzetközi egészségügyi helyzet javításáról, valamint a migrációról is. Pedro Sánchez hangoztatta, a migráció kérdését egyesek hazugsággal, álhírekkel és dezinformációval torzítják el. A megbeszéléseken szó volt 14. Leó június 6-a és 12-e közötti spanyolországi apostoli látogatásáról, amely érinti az Európába érkező migrációs útvonalak jelentős állomásának számító Kanári-szigeteket is. A Fidesz elítéli a nagyváradi premontrei rendház elleni erőszakos hatósági intézkedést. A romániai magyarok, a történelmi egyházak és minden jóérzésű ember jogos felháborodással értesült a nyilvánvalóan eltúlzott és megfélemlítő szándékú akcióról, írták a táviratirodához eljuttatott közleményben. A Fidesz mindig kiáll az egyének és a közösségek jogbiztonsága, a vitás kérdések békés rendezése mellett mindenütt, ahol magyarok élnek. Támogatják a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és elnökének határozott fellépését a kialakult helyzetben, fogalmazott a Fidesz közleményében. A nagyváradi premontrei rendház önkormányzatnak ítélt helyiségeiből kilakoltatták Fejes Rudolf Anzelm apátot, váradhegyfoki prépost prelátust. Az önkormányzat képviselői szerdán hajnalban jelentek meg a helyszínen, és áttörték a falat, majd a helyiségek kiürítésére szólították fel az apátot. Számolt be az apátság közösségi oldalaira feltöltött videófelvételek alapján a helyi sajtó. Fejes Rudolf Anzelm a közösségi oldalára feltöltött videófelvételen elmondta, a templomhajón kívül csupán pár ehhez kapcsolódó kis helyiség maradt használatukban, de nincs illemhely, vezetékes víz és az áramellátás is bizonytalan. Végül az időjárásról. Derült napos idő várható legfeljebb kevés gomoly felhővel, csapadék nem

Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Köszöntelek, ó kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Köszöntelek, örömünk eszköze, aki által kárhoztató ítéletünk már visszavonatott, és áldó ítéletté változott. Köszöntelek, Isten dicsőségének temploma, az egek királyának szent háza. Te vagy Isten, kiengesztelődése az emberekkel. Köszöntelek, ó örömünknek anyja, te valóban áldott vagy, mert az asszonyok között egyedül te voltál méltó arra, hogy teremtőd anyja légy. Boldognak mondanak téged minden nemzetek. Ó Mária, ha beléd vetem bizalmamat, üdvözölni fogok. Ha oltalmad alatt leszek, nincs mitől félnem. Mert aki téged tisztel, annak birtokában vannak az üdvösség fegyverei, melyet Isten csak azoknak ad meg, akiket üdvözíteni akar.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, programajánlatokkal folytatjuk. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Tittel Pál könyvtárában június 1-én hétfőn 15 órától Hősök napja címmel nyílik kiállítás. A kiállítás az Egri Honvéd hagyományőrző csoport jóvoltából lesz látható a könyvtári térben. 16 órától Vanyó Attila és Mézes Tibor egy-egy vonatkozó előadása hallható az egri katonai alakulatokról és az 1944-es ostromról. Június 10-én 17 órától Sokszínű egészségmegőrzés címmel tartanak előadást. Az ultrafutó kalandos utazása 676 kilométeren keresztül a gyergyószentmiklósi Szent Anna gyermekotthon lakóiért. A Tittel Pál könyvtár előadás sorozatának keretében Sebestyén Tíme a ultrafutó előadását hallhatják. A motivációs és kalandos beszámolóból kiderül, hogyan lehet két nagyon fiatal segítővel 16 napon keresztül minden nap maratont futni egy jótékony cél érdekében. Útja Egertől a testvérvárosig, Gyergyószentmiklósig vezetett. Május 29-én Palánta bőrzét tartanak 15 órától 18 óráig az Egri Civil Közösségek házában. Lesznek zöldségek, dísznövények, fűszerek, és a hétvégén akár már ültethetik is. A Banyatanya kert és a Táltos kert fog értékesíteni saját gyűjtésű, vegyszermentesen nevelt fajtákat. A szervező az Életfa Környezetvédő Szövetség és a Banyatanya Alapítvány. Május 30-án és 31-én gyereknapi mozi hétvége lesz az Agria moziban. Két nap alatt rengeteg mese és családi filmélmény várja a gyerekeket és a szülőket Egerben. Az Agria mozi különleges gyereknapi vetítésekkel készül, minden film csak 1500 forintba kerül. A két nap alatt például vetíteni fogják az Agyugrász, a Rossz fiú 2, az Útropolis 2, valamint az Elió című meséket is. Május 30-án 10 órától az Eventus üzleti művészeti szakgimnáziumban tartják az Országos Ifjúsági Akvarell Biennálé megnyitóját. A rangos kiállításon az ország számos művészeti intézményének tehetséges diákjai mutatkoznak be, többek között Miskolcról, Budapestről, Debrecenből, Szegedről, Pécsről, Nyíregyházáról, Szolnokról, Kecskemétről és Egerből is. Szeretettel várnak minden érdeklődőt egy különleges, színekben és tehetségekben gazdag művészeti ünnepre. 22. alkalommal tartják az Egri Régi Skoda találkozót május 31-én 8 órától 12 óráig az Egri dobótéren. Ez alkalommal 40 darab 1958 és 1991 között gyártott Skoda vesz részt. 30-án szombaton az autók Eger, Balaton, Sajószentkirály, Rozsnyó, Betlér, Csetnek, Nagyvisnyó, Eger túrán vesznek részt.

az említett településeken megállókkal. 31-én vasárnap 8 órától felvonulnak a városban, majd 12 óráig megtekinthetők a dobótéren. Minden nézelődőt szeretettel várnak. Kedves hallgatóink, programajánlatokat hallottak. További kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A Szent Atya az általános kihallgatás végén Szűz Mária oltalmába ajánlotta a háború sebzette népeket. 14. Leó pápa május 27-én szerdán az audiencia végén ismételten felhívást intézett a békéért, különösen is Ukrajnában. Mint fogalmazott, aggodalommal követem az Ukrajnában zajló háborút, mely ezekben a napokban különösen hevesebbé vált. Szeretném kifejezni közelségemet mindazok felé, akik a közelmúlt civileket is sújtó támadásai miatt szenvednek. A háború nem megoldja a problémákat, hanem súlyosbítja azokat. Nem járul hozzá a biztonság létrejöttéhez, hanem megsokszorozza a szenvedést és a gyűlöletet. Ahol rakéták és drónok csapódnak be, ott szertefoszlik a remény, otthonok és imahelyek semmisülnek meg, ártatlan életek törnek derékba. A háború által megsebzett valamennyi népet Szűz Máriának, a béke királynőjének oltalmába ajánlom, hangsúlyozta a Szent Atya. Pedro Sánchez spanyol miniszterelnököt fogadta 14. Leó a Vatikánban szerdán a pápa közeledő spanyolországi látogatása előtt. A madridi kormányfő találkozott az olasz ellenzékkel, de a miniszterelnökkel Giorgia Melónival való egyeztetése elmaradt. Pedro Sánchez a spanyol szentszéki nagykövetségen számolt be a sajtónak a pápával folytatott találkozóról. 14. Leót erkölcsi iránytűnek nevezte az igazságtalanság elleni küzdelemben, aki mindig a gyengébbek oldalán áll, és a szolidaritás üzenetét képviseli az egoizmussal szemben. A pápa azt szorgalmazza, ami ma forradalminak tűnik, vagyis a józan észt és az empátiát a dzsungel törvényével szemben, fogalmazott Pedro Sánchez. A spanyol miniszterelnök az egyházfő szavait idézte, miszerint a békét nem lehet rakétákkal építeni, hanem párbeszéddel és a nemzetközi jogtiszteletben tartásával. Hozzátette, 14. Leóval egyeztettek a szegénység és az alultápláltság elleni fellépésről, a nemzetközi egészségügyi helyzet javításáról, valamint a migrációról is. Pedro Sánchez hangoztatta, a migráció kérdését egyesek hazugsággal, álhírekkel és dezinformációval torzítják el. A megbeszéléseken szó volt 14. Leó június 6-a és 12-e közötti spanyolországi apostoli látogatásáról, amely érinti az Európába érkező migrációs útvonalak jelentős állomásának számító Kanári-szigeteket is. A Fidesz elítéli a nagyváradi premontrei rendház elleni erőszakos hatósági intézkedést. A romániai magyarok, a történelmi egyházak és minden jóérzésű ember jogos felháborodással értesült a nyilvánvalóan eltúlzott és megfélemlítő szándékú akcióról, írták a táviratirodához eljuttatott közleményben. A Fidesz mindig kiáll az egyének és a közösségek jogbiztonsága, a vitás kérdések békés rendezése mellett mindenütt, ahol magyarok élnek. Támogatják a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és elnökének határozott fellépését a kialakult helyzetben, fogalmazott a Fidesz közleményében. A nagyváradi premontrei rendház önkormányzatnak ítélt helyiségeiből kilakoltatták Fejes Rudolf Anzelm apátot, váradhegyfoki prépost prelátust. Az önkormányzat képviselői szerdán hajnalban jelentek meg a helyszínen és áttörték a falat, majd a helyiségek kiürítésére szólították fel az apátot. Számolt be az apátság közösségi oldalaira feltöltött videófelvételek alapján a helyi sajtó. Fejes Rudolf Anzelm a közösségi oldalára feltöltött videófelvételen elmondta, a templomhajón kívül csupán pár ehhez kapcsolódó kis helyiség marad használatukban, de nincs illemhely, vezetékes víz és az áramellátás is bizonytalan. Magyar Péter miniszterelnök Mark Rutte NATO főtitkárral és a belga miniszterelnökkel találkozik ma. Pénteken pedig az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyennel tárgyal Brüsszelben. A miniszterelnök ezt a közösségi oldalán jelentette be és úgy fogalmazott, mindenki az uniós 1000 milliárdok hazahozatalán dolgozik. Végül az időjárásról. Derült napos idő várható, legfeljebb kevés gomoly felhővel, csapadék nem lesz. Az északi a szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A hőmérséklet napközben 22 és 27 fok között várható. Híreket hallottak.
1: Reklám. Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: Keresztényélet.hu.
1: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
5: Napköszöntő. Reggeli magazin.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. május 28-a csütörtök van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berec Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Németh Tamás, a hírszerkesztő hírolvasó Sinkovics Andrea, a technikai pultnál pedig Somogyi Márton és Tompos Péter segítségét köszönjük. Rádiónk elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. A műsorismertetés után reggeli műsorunkban a csíksomlyói búcsú történetéről beszélget Tircsné dr. Propper Valéria nyugalmazott könyvtárigazgatóval, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most a műsor rövid ajánlója.
7: Mi is a búcsú története?
8: A csíksomlyói búcsú a székelyek 1567-ben kezdődött katolikus hitük megvédéséért hálát adó fogadalmi zarándoklata, amely mára már az összmagyarság legjelentősebb keresztény eseményévé vált. A magyar katolikus és keresztény hívők által minden év pünkösd vasárnap és pünkösd hétfő előtti szombaton sok százezer résztvevő jelenlétében megtartott búcsú az erdélyi Csíksomlyók egy templomban és egy szabadtéri szentmise a Kissomlyóhegy és a Nagysomlyóhegy közötti nyeregben. Ez a csíksomlyói búcsú.
6: 9 órától hírek, majd segíthetünk című műsorunk következik, melynek mai adásában a Várva Várt Alapítvány szolgálatát mutatjuk be. Vendégünk Polonkainé Valcsev Ivanov Éva, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkéntes koordinátor lesz, akivel a szervezet céljairól, működéséről, felvilágosító tevékenységről, aranyóra ügyeletről, 50 órás kötelező közösségi szolgálatról és krízishelyzetben lévő kismamákról is beszélget a szerkesztő Molnár András. Következzen bejátszásunk.
9: Soha senki nem tett még nekünk szemrehányást azért, hogy miért beszéltünk neki, miért segítettünk a

0: fogalmazódott meg az anyák részéről, hogy, hogy milyen jól döntöttek akkor, amikor egy beszélgetésre leültek az alapítványunk munkatársaival, és sokszor csak ennyi, ezeneken a beszélgetéseken múlik.
1: 9 óra után Kilátó című regionális műsorunkban szó lesz a zempléni turizmusról, a Vöröskereszt elismeréséről, a szőlőültetvényeket veszélyeztető fitoplazma fertőzésről, a vakok és gyengéllátók programjairól. Műsorunk végén 2 könyvbemutatóról számolunk be. Ugyanebben az órában, Kisújszálláson, Napról napra című regionális műsorunkban dr. Herceg László egriházi orvossal a szőrővizsgálatok fontosságáról beszélgetünk. Ajánlónk következik.
2: Ha azt látjuk, hogy valamely családban a felmenő rokonság, tehát a vér szerinti öröklött anyagokat illetően, a felmenő rokonság körében előfordult magas vérnyomás vagy cukorbetegség, az azt jelenti, hogy nekünk is esélyünk van arra, vagy kockázata van ennek a dolognak, hogy ez nálunk is kialakulhat. És mit látunk? A világ statisztikát tekintve, vagy Európát tekintve, Magyarország a 3. helyen áll a legelhízottabb emberek között.
1: 10 órától hírek, majd kezdődik a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora. Ezután a Lélekszava szól, melyben Maksó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a Szentlélekről szóló emelkedését. 11 órától hírek, majd Mustár Mag című műsorunkkal jelentkezünk. Az adásban Buda Péter egyháztörténész, a Szent István Rádió és Televízió Alapítványának elnöke, Templomok, egyháziak Eszterházi püspök korában címmel, Eszterházi püspök tevékenységének legfontosabb eredményeiről beszél. 11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. Ma Rónai György Verse május királynőjéhez című versét Blaskó Balázs mondja el. Ezt az órát a nap imája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival a Mennynek királyné asszonya imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Szentek szent életű emberek című műsorunkban akvitániai Szent Vilmosról és Bernhard Lénáról emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd Hallgassuk együtt című zenei összeállításunkat sugározzuk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
3: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.

0: reggeli beszélgetés.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Műsoromhoz jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves stúdió vendégemet, Tisné dr. Propper Valéria nyugalmazott könyvtárigazgatót. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat. Isten hozta önt mi nálunk.
2: Köszönöm a meghívást, mindig nagy örömmel és nagy-nagy szeretettel jövök a Szent István Rádióba.
1: Pünköst szent ünnep előtt beszélgetünk, az ünnep előtti szombat délelőtt, és néhány óra múlva mi magyarok a különböző médiai eszközök segítségével Csíksomjóra figyelünk majd, hiszen pár óra múlva kezdetét veszi az idei csíksomjói pünkösdi ünnepi búcsúi szentmise. Természetesen adva adódott a lehetőség, hogy járjunk utána a csíksomjói búcsú történetének. Sokat hallottunk már erről a kegyhelyről, és most ezen a szombaton is. Javaslom, hogy figyeljünk Csíksomjóra. Mi is a búcsú története?
2: A csíksomjói búcsú a székelyek 1567-ben kezdődött katolikus hitük megvédéséért hálát adó fogadalmi zarándoklata, amely mára már az összmagyarság legjelentősebb keresztény eseményévé vált. A magyar katolikus és keresztény hívők által minden év pünkösd vasárnap és pünkösd

Pünköst hétfő előtti szombaton sok százezer résztvevő jelenlétében megtartott búcsú az erdélyi Csíksomlyók egy templomban és egy szabadtéri szentmise a Kissomlyóhegy és a Nagysomlyóhegy közötti nyeregben. Ez a csíksomlyói búcsú, amelynek története 1444-ig nyúlik vissza, amikor IV. Jenő pápa körlevélben buzdította a híveket, hogy a ferences rend segítségére legyenek templomépítésükben. Az elvégzett munkáért cserébe búcsút engedélyezett IV. Jenő pápa. A székely nép Mária tisztelete ősi időkig nyúlik vissza, hiszen a napba öltözött asszony már a kereszténység felvétele előtt is a nép fő pártfogója és fohászainak jelképe volt. A csíksomlyói búcsú történetéhez több legenda is kapcsolódik a székely nép történelmében. Az első legenda még Jenő pápa engedélye előtti időkre nyúlik vissza. 1345-ben az Erdélyországra támadó tatárok feletti győzelmet örökíti meg. A székelyek által legyőzött tatárok a csata után úgy nyilatkoztak, hogy őket nem a székelyek győzték le, hanem a székelyek élén harcoló, hatalmas lovon ülő és a kezében bárdot forgató lovag, aki felett egy gyönyörű, koronás, szép királynő lebegett. Szent László király és Szűz Mária. Ezt a csatát és ezt a győzelmet énekelte meg Arany János Szent László királyról szóló balladájában. Arany János Szent László király balladájában így verseli meg ezt a csatát és győzelmet a tatár horda fölött. Mondd a Lajos a nagy király, eredj szolgám Lacfi Endre, küldj parancsot, mint a villám, kös nehéz szabját övedre, a tatártól nagy veszélyben forog boldva, ez a véghely, a tatárra veled menjen 10 000-nyi lófőszékely. Messze fénylik a sok fegyver, messze döng a föld alattok. Hallja László a templomban, körös víznek partja mellett, visszatér szemébe a fény, kebelébe a lehellet. Köti kardját tüszőjére, s fogja a nagy csatabárdot, melyel egykor napkeleten a pogánynak annyit ártott. Távolról megérzi a mén, tombol, nyerít, úgy köszönti, megrázkódik a nagy ércló, a lovat és lovagját élő ember nem láthatja. 3 teljes napig bívott a pogánnyal Lacfi, nem hiányzott a székely szív, de kevés a székely harcfi. Már a székely alig győzi, már veszélyben a nagy zászló, de fölharsog a kiáltás, Uramisten és Szent László. Nem a székely, nem is Lacfi, kit Isten soká megtartson, hanem az a László, László, az győzött le minket harcon. A hívásra ő jelent meg, feje fölött szűz alakja látszott ékes nő szemének, koronája napsugárból, oly tündöklő, oly világos, mondta a nép, a Szent László, és a szűz a boldogságos. A székely férfiak, ha fohászkodnak, mai napig is úgy sóhajtanak föl, hogy Uramisten és Szent László. A tatár dúlást követően arról is megemlékeztek a legendák, hogy a tatár vezér a Madonna szobrot lándzsával szerette volna ledönteni, de karja megbénult. A szűzanya szobra többször túlélte a templom és a klastrom pusztulását. Mindig sértetlenül került ki, tűzvészek lángjaiból, ugyanakkor a köréje menekülőknek is bátorságot kölcsönzött. A csíksomlyói búcsújárás hagyománya az erdélyi katolikusok emlékezetében egy másik legendás csatával is összefügg, amikor is 1567-ben János Zsigmond erdélyi fejedelem, aki római katolikus hitben nevelkedett, majd előbb luteránus, később református hitre tért, halála előtt pedig unitáriussá vált, Csík, Gyergyó,
és Kászon katolikus lakosságát erőszakkal akarta a Szent Háromságot tagadó unitárius hitre téríteni. A legenda szerint 1567 pünkös szombatján János Zsigmond nagy sereggel érkezett Csíkba, hogy érvényt szerezzen akaratának. A katolikusok pedig István Gyergyó alfalvi plébános segítségével pünkös szombatján gyülekeztek Csíksomjón. A tolvajos tetői ütközet alatt az asszonyok, a gyerekek és az öregek a csíksomjói templomban imádkoztak és kérték Babba Mária közbenjárását és segítségét. A csángó magyarok mai napig is Babba Máriának nevezik a szűzanyát. A székelyek legyőzték János Zsigmond fejedelem seregét, és azóta egy győzelemre is emlékeznek minden évben a pünkösdi búcsón, pünkös szombatján a csíksomjói kegytemplomnál.

A csíksomlyói búcsúknak minden esztendőben van egy fő gondolata és mottója. Csak a legutóbbi évek gondolataiból, mottóiból válogattam néhányat. Oltalmad alá futunk. Üdvözlégy úrnőnk, irgalmasságnak asszonya. Tarts meg minket őseink szent hitében. Legyen nekem a te igéd szerint. És folytatva a csíksomlyói búcsúnak a történetét, a ferences rend obszerváns ága által alapított Mária kegyhely templomában van elhelyezve a híres kegyszobor. A ferencesek obszerváns ága a kisebb testvérek rendjét jelenti. Magyarországon cseri barátoknak is nevezték őket, mivel a ruhájuk színe szürke volt. A magyar nyelv pedig átvette a szláv eredetű cseri, vagyis szürke kifejezést. Egy régi-régi leírás így ismerteti a szobrot. A hársfából faragott emberfelettén magasságú szobor a boldogságos szűzet ábrázolja karján a kis Jézussal. Lába alatt a föld, azon a hold sarlója, amelynek középső része emberfőt ábrázol. Máriát hosszú, testhez álló ruha takarja, melyet derékon öv szorít a testhez, amely fölé bőredőkben szedett palást borul. Jobbján királypálcát, baljában pedig a kis Jézust tartja. Arca mosolygós. Kibontott hajfürtjei a vállára omolnak, és azokat befödik. A fején nehéz korona van. Ugyancsak korona van a kis Jézus fején is, aki jobb kezét áldólag emeli fel, s baljában rózsát látunk. A 227 cm-es, tehát valóban emberfeletti kegyszobor keletkezésének időpontját a 16. század elejére teszik a történészek, de a pontos dátumot nem lehet tudni. És ismeretlen a mester és a készítés helye is. A somlyói szoborral hasonlóságot mutat ugyan a csíkszentmártoni Madonna szobor, amelynek talapzatán az 1525-ös évszám szerepel. Feltételezhető, hogy a csíksomlyói kegyszobor ezt megelőzően készülhetett. Egy, az erdélyi reneszánszról írt tanulmány az 1510-1520-as években határozta meg a kegyszobor születésének dátumát. A szobor meglétéről az első írásos emlék Losteiner Leonard, ferences rendtörténész 1776-77-ben írt kronológiájában az 1624. évnél tesz említést elsőként a templomnak abban az évben elkészített leltáráról, amelyben szerepel egy Szűz Mária oltár is. Viszont itt még nem egyértelmű, hogy a kegyszoborról van-e szó. Szintén Losteiner írt egy az 1664. szeptember 20-án kelt szerződésről, amelyet a ferencesek egy brassói mesterrel, Nyerges Jánossal kötettek. A főoltár és két mellékoltár készítését vállalta el Nyerges János, a ferencesek pedig arra kérték, hogy a főoltárhoz használjon fel egy régebbi, a templomban lévő Mária szobrot, valamint Szent Katalin és Szent Borbála szobrait. Egy későbbi, 18. századi metszetábrázolás alapján egyértelmű, hogy a 17. század második felében készült Mária oltáron már a kegyszobor alakja állt. A szűzanya felett két angyal tartotta a koronát. A két női szent, Szent Katalin és Szent Borbála szobra ma a Csíki Székely Múzeum gyűjteményében látható a Mikóvárban, Csíkszeredában. Amikor pár évvel ezelőtt megtisztították a Mária szobrot, megállapították, hogy eredetileg egy gyöngyökkel díszített, fából készült hajpánt volt a fején, ami egykorú volt magával a szoborral. A jelenleg látható tiara, amely szintén fából készült hármas korona, 17. századi, tehát későbbi munka, mint maga a szobor. Díszítése hasonlít a csíkszentmártoni Mária szobor koronájához,
amely 1675-ben készült. Feltételezhető, hogy a Csíksomlyói Mária szobor nem egy önmagában álló alkotás lehetett a 16. században. A korabeli oltárművészet ismeretében és az Erdélyben, Csíkban fennmaradt késő-középkori oltárok példái alapján úgy gondolhatjuk, hogy esetleg egy szárnyas oltárnak a része volt, és annak középszekrényében foglalhatott helyet a kegyszobor. Legközelebbi példa erre a csíkmenasági oltár, amely a Budapesti Nemzeti Galéria gyűjteményében található. A hársfából készített szobor hátoldala a korabeli gyakorlatnak megfelelően üreges. A szobor hátoldalához rögzített sugárkoszorút az 1840-es években fenyőfából készítették, amikor a jelenleg is látható főoltár szerkezetét kialakították. Ekkor, tehát 1840-ben át is festették a kegyszobrot. A szűzanya ruháján az eredeti vörös színre fehéret festettek, és a palástot is újra aranyozták. A napba öltözött asszony ábrázolása nagy jelentőséggel bírt a 15.-16. század folyamán. Az obszerváns ferences rend római anyakolostorában is, amelyet éppen a csíksomlyói búcsút engedélyező IV. Jenő pápa adott át az obszerváns ág részére, fontos volt a napba öltözött asszony kultusza, mivel a Biblia Jelenések könyvében és a Teremtések könyvében szereplő kígyót eltipró asszony képe az eretnek mozgalmak idején intő, ugyanakkor védelmező jelkép is volt. De IV. Sixtus pápa török ellenes búcsú kiváltságai is az 1400-as esztendők végén a napba öltözött asszony kultuszképéhez kapcsolódtak. A magyarországi ferencesek kolostorai pedig éppen a töröktől veszélyeztetett déli országhatárokon, valamint az északi huszita vidékeken helyezkedtek el.

csíksomlyói szűzanya szobor megfelel a középkori napba öltözött asszony megjelenítésének. A gyermek Jézust karján tartó szűzanya egy földgömbön áll, a lába alatt ott a félhold sarlója. A 15.-16. Században a félhold a török veszélyre utalhatott. A szűzanyától e nagy veszedelemben, valamint az eretnek tanok elterjedése ellen kértek és kaptak védelmet a hívek. A csíksomlyói templomot a Mária szobor tette híressé. A századok során a kegyszoborral sok csoda történt, és a szűzanya körül szövődő legendák által került az érdeklődés középpontjába a kegyhely. E legendákról később majd még fogok mesélni. A festett faszobrot a középkori székelyföldi szobrászművészet remekeként is számon tartják a művészet történetben. A 18. század végén 1798-ban Batthyány Ignác erdélyi püspök csodatevőnek ismerte el, és a csodálatos, az eretnekek ellenében megsegítő anya nevet adta a szobornak. Az évszázadok során a szobor arca semmit sem veszített szépségéből. Az arcon ma is láthatóak sérülések, karcolások, melyek nagyobb részt a 17. századi török-tatár betöréskor keletkeztek. 1704-ben a Kuruc-Labanc harcok idején a szobrot Nagysomlyó hegyére menekítették. Amikor 1758-ban a tatárok ismét pusztítást végeztek Moldvában, a ferencesek elővigyázatosságból a Mária szobrot és a templom értékesebb tárgyait befalaszták. A hagyomány úgy tartja, hogy Pap Miklós oltárépítő szobrász 1848-ban a Mária jobb arcán lévő karcolást megpróbálta befesteni, de nem sikerült. A nép körében ma is élő hagyomány, hogy a szobor arcán lévő sebhelyeket nem csak 1848-ban, hanem évszázadok óta többször is sikertelenül próbálták eltörölni. A 20. század elején kezdődő hadi események a klastrom békés csendjét is megzavarták. Az első világháború idején 1916-ban a lakossággal menekülő ferencesek legnagyobb kincsüket, a Mária szobrot is menekítették. Előbb székelyudvarhelyre vitték, majd tovább kellett vonulniuk, és a kegyszobrot Kolozsváron, a ferencesek templomában, a főoltáron helyezték el. A háború befejezése után 1919. július 2-án került vissza évszázados helyére a csíksomlyói kegytemplomba. A szobrot 1960-ig öltöztették. Jézuska ruhái a templom gyűjteményében találhatók. A templom főbejáratával szemben az oltár mögött látható a 227 cm magas, hársfából készült, reneszánsz stílusú kegyszobor. A szentély két oldalról lépcsőn lehet fölmenni a szobor közvetlen közelébe. A zarándokok feljáróján több ezren jutnak föl minden búcsú alkalmával, hogy közvetlen közelről lássák, érintsék a csodákkal jeleskedő, segítő Máriát. Régi szokás, hogy a zarándokok Isten anyjához könyörögve megsimogatják a szobor lábát, ruhájukat, kegytárgyaikat hozzáérintik a szoborhoz. Ahogyan azt már korábban is említettem, a szobron évszázadok viszontagságainak nyomai is láthatók, hiszen a 17.-18. Században a törökök és a tatárok több alkalommal is betörtek Csíkországba. A kolostort és templomot háromszor dúlták fel, és Csíksomlyó a német portyázó katonák állandó tanyája is volt, akik gyakran kifosztották a templomot és a kolostort. A századok folyamán a kegyszoborral számtalan csoda történt. Sok ima meghallgatásra talált. Több alkalommal is olyan fényben ragyogott a szobor,
hogy világossága betöltötte a templomot. Nagy katasztrófák előtt pedig szomorúnak látták a hívők Mária arcát. Az 1661-es török-tatár betöréskor, amikor a templomot felgyújtották a támadók, a kegyszobor sértetlen maradt. A hagyomány szerint az egyik tatár vezér el akarta szállítani a szobrot, de az olyan súlyossá vált, hogy 8 pár ökörrel sem tudta elhúzatni a szekeret. Ennek a tatár vezérnek is, miután kardjával hozzávágott a szoborhoz, a karja bénán lehanyatlott. A szűzanya arcán ma is láthatóak a sérülések nyomai, melyeket nem tudtak eltüntetni.

0: A szűzanya oltalmába vetett hit nagyon hamar elterjedt a katolikusok körében, melynek következtében Csíksomlyó a székelység legjelentősebb búcsújáró helyévé vált. Számos legenda örökítette meg a csíksomlyói kegyszobor csodáit. A napba öltözött asszony arcának színeváltozása, feltűnő szomorú arckifejezése a hívek számára mindenkor jelezte valamilyen ellenség vagy veszély közeledtét, és a szobor többször könnyezett is. A hagyomány szerint a csíksomlyói kegyszobor figyelmeztetésének és közbenjárásának tulajdonították a székelyek, hogy 1567-ben a tolvajos tetőn le tudták győzni János Zsigmond seregét, amely hitük erőszakos megváltoztatására akarta kényszeríteni őket. A győzelem után vált szent helyé a csíksomlyói kegytemplom, majd a századok óta megtartott pünkösdi búcsúk a keresztény magyarság hitéletének hatalmas, közös ünnepélyévé vált. A csíksomlyói búcsú története tehát a székely nép hősies csatáira is emlékeztet bennünket, amely csatákat hitük és megmaradásuk érdekében vívták.
1: És foglalkozott a csíksomlyói búcsú 20. valamint 21. századi történetével is?
0: Igen, foglalkoztam. Engem magam is érdekelt a története ezekben az utolsó évtizedekben. Mert a csíksomlyói kegytemplom mellett a fő úton áll a székely hadosztály emlékmű. Az 1916. augusztusi székelyföldi román betörés századik évfordulóján 2016-ban a csíkszéki Mátyás huszárezred szervezésében avatták fel a székely hadosztály emlékművet a Somlyópatak partján a kegytemplom mellett. Az emlékmű állítóinak szándéka az volt, hogy ezt a méltatlanul elfelejtett, az emlékezetekből szándékosan kitörölt hős alakulatot visszaemeljék a köztudatba. Az Erdély megvédésére létrehozott székely hadosztály emléke nagyon sokáig tabu volt, és talán még ma is az, hiszen az alakulat azokkal vette fel a küzdelmes harcot, akik 1919-től a hatalmat gyakorolták Erdélyben, és akiknek javára minden nemzetközi jogot és emberi erkölcsöt felrúgva ítélkezett a trianoni diktátum, vagyis a románokkal vette fel a harcot a székely hadosztály. Az Antant segítségével 1918 őszén Erdélybe betört román csapatok elleni védekezésként a székely hadosztályt Lukács Béla nyugalmazott altábornagy kezdeményezésére hozták létre a kolozsvári 38. magyar hadosztály székely katonáiból, akikhez csatlakoztak a Kratochwil Károly parancsnoksága alatt Erdélyben szerveződött alakulatok. A székely hadosztály létszáma 410 és 4000 közlegény lett. Parancsnoka Kratochwil Károly, vezérkari főnöke Siménfalvi Károly vezérkari őrnagy volt. A hősiesen harcoló magyar székely katonák csúcsánál feltartóztatták a román csapatokat. De Magyarországról segítség nem jött, nem jöhetett, hiszen az anyaországban a tanácsköztársaság tombolt. Így a székely hadosztály sorsa meg volt pecsételve. Katonáinak jelentős része Devecsernél letette a fegyvert, de elszánt hősitettükre emlékezni és emlékeztetni kell. És az erdélyi magyarság megmaradásának, küzdelmének egyik történelmű szimbólumaként kell rájuk tekinteni. Mégpedig éppen ott, a csíksomlyói kegytemplomnál, amely arra emlékezteti az utókort, hogy századokkal korábban is harcolt a székely nép a tatárral, törökkel, labanccal, és harcolt egy erőszakos fejedelemmel hitének megmaradásáért. A székely hadosztály katonái azért harcoltak, azért merték vállalni a halált is, hogy nekünk, ma hazánk, szülőföldünk legyen. A magyaroknak ma is sokszor cudarvalóságban kell ugyanúgy küzdeni, áldozatot vállalni és itthon maradni, hogy ez az elődeink által kiharcolt haza megmaradjon magyarnak. A Székely Hadosztály emlékmű méltán áll a kegytemplom mellett sepsibükszádi andezitkőből. Miholcsa József szobrász terve szerint Zavadszky Walter Levente székelyudvarhelyi szobrász faragta ki, hogy emlékezzünk a hősökre. Csíksomjón, a pünkösdi búcsón, az összmagyarság ünnepén.
1: Köszönöm szépen önnek, hogy összefoglalta a csíksomjói búcsú történetét. Véleményem szerint, ha a rádió, a televízió és az internet segítségével a mai napon bekapcsolódnak lélekben is, és személyesen is a kedves hallgatók a csíksomjói búcsú ünnepi szentmiséjében, jó, hogy tudjuk ezeket az információkat. Nagyon szépen köszönöm önnek még egyszer az áldozatos munkáját és szolgálatát, hogy így összefoglalta nekünk a csíksomjói búcsú történetét. Tétsné dr. Propper Valéria, nyugalmazott könyvtárigazgatót hallották.

Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További tartalmas időtöltést és jó rádiózást kívánok Önöknek. A viszonthallásra!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A Szent Atya az általános kihallgatás végén Szűz Mária oltalmába ajánlotta a háború sebzette népeket. 14. Leó pápa május 27-én szerdán az audiencia végén ismételten felhívást intézett a békéért, különösen is Ukrajnában. Mint fogalmazott, aggodalommal követem az Ukrajnában zajló háborút, mely ezekben a napokban különösen hevesebbé vált. Szeretném kifejezni közelségemet mindazok felé, akik a közelmúlt civileket is sújtó támadásai miatt szenvednek. A háború nem megoldja a problémákat, hanem súlyosbítja azokat. Nem járul hozzá a biztonság létrejöttéhez, hanem megsokszorozza a szenvedést és a gyűlöletet. Ahol rakéták és drónok csapódnak be, ott szertefoszlik a remény, otthonok és imahelyek semmisülnek meg, ártatlan életek törnek derékba. A háború által megsebzett valamennyi népet Szűz Máriának, a béke királynőjének oltalmába ajánlom, hangsúlyozta a Szent Atya. Pedro Sánchez spanyol miniszterelnököt fogadta 14. Leó a Vatikánban szerdán a pápa közeledő spanyolországi látogatása előtt. A madridi kormányfő találkozott az olasz ellenzékkel, de a miniszterelnökkel Giorgia Melónival való egyeztetése elmaradt. Pedro Sánchez a spanyol szentszéki nagykövetségen számolt be a sajtónak a pápával folytatott találkozóról. 14. Leót erkölcsi iránytűnek nevezte az igazságtalanság elleni küzdelemben, aki mindig a gyengébbek oldalán áll, és a szolidaritás üzenetét képviseli az egoizmussal szemben. A pápa azt szorgalmazza, ami ma forradalminak tűnik, vagyis a józan észt és az empátiát a dzsungel törvényével szemben, fogalmazott Pedro Sánchez. A spanyol miniszterelnök az egyházfő szavait idézte, miszerint a békét nem lehet rakétákkal építeni, hanem párbeszéddel és a nemzetközi jogtiszteletben tartásával. Hozzátette, 14. Leóval egyeztettek a szegénység és az alultápláltság elleni fellépésről, a nemzetközi egészségügyi helyzet javításáról, valamint a migrációról is. Pedro Sánchez hangoztatta, a migráció kérdését egyesek hazugsággal, álhírekkel és dezinformációval torzítják el. A megbeszéléseken szó volt 14. Leó június 6-a és 12-e közötti spanyolországi apostoli látogatásáról, amely érinti az Európába érkező migrációs útvonalak jelentős állomásának számító Kanári-szigeteket is. A Fidesz elítéli a nagyváradi premontrei rendház elleni erőszakos hatósági intézkedést. A romániai magyarok, a történelmi egyházak és minden jóérzésű ember jogos felháborodással értesült a nyilvánvalóan eltúlzott és megfélemlítő szándékú akcióról, írták a táviratirodához eljuttatott közleményben. A Fidesz mindig kiáll az egyének és a közösségek jogbiztonsága, a vitás kérdések békés rendezése mellett mindenütt, ahol magyarok élnek. Támogatják a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és elnökének határozott fellépését a kialakult helyzetben, fogalmazott a Fidesz közleményében. A nagyváradi premontrei rendház önkormányzatnak ítélt helyiségeiből kilakoltatták Fejes Rudolf Anzelm apátot, váradhegyfoki prépost prelátust. Az önkormányzat képviselői szerdán hajnalban jelentek meg a helyszínen és áttörték a falat, majd a helyiségek kiürítésére szólították fel az apátot. Számolt be az apátság közösségi oldalaira feltöltött videófelvételek alapján a helyi sajtó. Fejes Rudolf Anzelm a közösségi oldalára feltöltött videófelvételen elmondta, a templomhajón kívül csupán pár ehhez kapcsolódó kis helyiség maradt használatukban, de nincs illemhely, vezetékes víz és az áramellátás is bizonytalan. Magyar Péter miniszterelnök Mark Rutte NATO főtitkárral és a belga miniszterelnökkel találkozik ma. Pénteken pedig az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyennel tárgyal Brüsszelben. A miniszterelnök ezt a közösségi oldalán jelentette be, és úgy fogalmazott, mindenki az uniós 1000 milliárdok hazahozatalán dolgozik. Végül az időjárásról. Derült napos idő várható, legfeljebb kevés gomoly felhővel, csapadék nem lesz. Az északi a szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A hőmérséklet napközben 22 és 27 fok között várható. Híreket hallottak.
0: Reklám.
3: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
4: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 féléves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Vendégünk lesz a mai napon Polonkainé Volcsev Ivanov Éva, a Verovert Alapítvány Bosrabó-Izemplén megyei önkéntes koordinátora. Beszélgetni fogunk a kötelező 50 órás iskolai szolgálatról, önkéntességről, természetesen az alapítvány működéséről és szolgáltatásairól is nagyon sok mindent megtudhatnak. Tartsanak velünk, érdemes!

0: veszélyre került, hogy mi lesz azokkal a várandós kismamákkal, akik terhesek lesznek és krízisbe kerülnek emiatt. Hogy ugye két út áll ilyenkor egy nő előtt, vagy az van, hogy amikor meglátja a terhességi csíkot, akkor kétségbe esik, az egy krízis helyzetet jelent számára, bepánikol, és mi ennek a pániknak az oka? Az, hogy vagy egy nem várt várandóságról beszélünk, vagy egy házasságon kívüli szexuális kapcsolatról beszélünk, vagy egy fiatalkorúról beszélünk, vagy egy olyan élethelyzetről beszélünk, ami nagyon megterhelő az anya számára. A tapasztalataink azt mutatják, hogy ilyenkor az anyák többnyire egyedül maradnak, mert a férfiak gyakran kicsekkolnak ebből a helyzetből, tehát hogy kilépnek ebből a helyzetből, és az anya magára marad. És az alapítványnak a vezetői úgy gondolták, hogy ez lenne az a pont talán, amikor az életünkben egy olyan fontos terület van, hogy tényleg itt nem egy arról van szó, hogy veszünk-e tejet a boltba, vagy nem veszünk, hanem itt egy élet növekszik az édesanyja hasában, és ezért gondolták úgy, hogy ez az a pont, amikor segítséget kellene nyújtani ebben a helyzetben az édesanyának. Tehát az alapítványnak ez volt az alapvető célja. 6 évvel ezelőtt volt egy uniós forrásból adódó lehetőség arra, hogy hálózatosodjon az alapítvány, és ilyen módon nem csak budapesti központtal, hanem szinte minden megyeszékhelyen elkezdődött a működés. Most 2026-ban már minden megyeszékhelyen kijelenthető, hogy működünk. Néhány helyen van is központi irodánk, tehát vannak megyeszékhelyeken irodáink, mint például Miskolcon is, és nyújtjuk ezt a szolgáltatást, hogyha ezt szolgáltatásnak lehet mondani. Igazából ez nem szolgáltatás, hanem egy szolgálat azok felé, az asszonyok felé, vagy nők felé, akik megkeresnek minket, vagy a családtagjai keresnek meg minket, vagy a környezetükben élő ismerősök, barátok, rokonoktól jön egy olyan megkeresés, hogy a látókörükbe került egy olyan kismama, aki láthatóan küzd valamivel, nem tudják, hogy mivel, és amikor kiderül, hogy az az anya a várandóságával küzd, az egyedül létével küzd, azzal, hogy mi a következő lépés, hogy nem látja ebben a beszűkült tudatállapotban azt, hogy mit kellene csinálni, akkor keresnek meg minket. Most már eljutottunk oda, például itt Borsodban, hogy nem csak az anyák, vagy a családtagok keresnek meg minket, hanem a jelzőrendszeri tagoktól is kapunk jelzést, például védőnőtől, családsegítőtől, esetmenedzsertől, akinek a látókörében benne van ez az anya, úgymond hivatalosan, amikor megállapítják az ő várandóságát, és látják az életkörülményeit, látják a mentális állapotát, látják azt, hogy ő olyan helyzetbe került, hogy láthatóan egyedül nem boldogul ezzel a helyzettel. És ilyenkor van az, hogy mi civil szervezetként kifejezetten az anya igényeire szabott szolgálatként, szolgáltatásként kérdezzük meg tőle elsőként, hogy mire lenne szüksége. És hogyha ő elmondja azt, hogy mire lenne szüksége, hogy sokszor például egy ember élet azon múlik, hogy tudunk-e adni babakocsit, vagy tudunk-e adni kiságyat, vagy tudunk-e adni a várandósága alatt élelmiszert. Nem ritka az például, hogy éhezik egy kismama, és kenyeret meg vajat kell neki vinni. Ez teljesen egy életszerű példa, ez éppen itt Miskolcon történt meg néhány évvel ezelőtt. Tehát, hogy mi szakemberként, akik a Várvárt Alapítványnál krízisterhesekkel foglalkozunk, mi nem csak azt látjuk, ami a most nem akarok újságnevet mondani, ami egy bulvárhírként felröppen, hanem mi a jéghegynek a víz alatti mélységeit is látjuk, hogy mi van a háttérben, hogy miért került ilyen helyzetbe, hogy miért tagadták ki a lányt, vagy az asszonyt, a szülei, vagy a férje, vagy miért titkolja el azt a kapcsolatot, miért menekül egy bántalmazott viszonyból. Tehát, hogy mi látjuk ezeket a jéghegy alatti viszonyokat, ezeket a mélységeket.
1: Nagyon sokan vannak, tehát hány embernek segítettetek körülbelül, ez van ilyen szám?
0: Én most itt helyben tudok, tehát itt lokálisan borsodi viszonyokról tudok beszélni. Éves szinten egy olyan cirka 90-100-105 esetről beszélünk, így az elmúlt 6 év alatt ez több mint 600 esetet jelentett, amikor hozzánk telefonon, e-mailben, messengeren, bármilyen platformon keresztül eljut hozzánk egy információ egy anyáról, és megvizsgáljuk az eset összes körülményét, egyeztetünk a jelzőrendszerrel, és kellett kezelnünk ezeket a helyzeteket. Tehát most 2026-ban, éppen most írtam rá a papírra, a 40. esetnél járunk.
1: Tehát a kismama állott állapotban lévő hölgy megkeres titeket, és meddig segítetek? Tehát megszületik a kisbaba, még ott is tudtok segíteni, vagy az már egy egészen más, vagy más szervezet feladat?
0: Tekintettel arra, hogy az alapítványunknak több tevékenysége van, tehát hogy nem csak az, hogy a várandósokat segítjük, tehát alapvetően mi három oszlopban vagy három pillérben határozzuk meg a munkánkat. Az első az a várandósok kríziskezelése, tehát az első és legfontosabb és a leggyakoribb, amikor kérnek tőlünk különböző tárgyi adományokat,

0: legyen az egy babakocsi, egy kiságy, babaruha, pelenka, popsi törlő, textilpelús, tehát minden, tényleg minden is, ahogy mondani szokták, ami egy újszülött fogadásához szükséges. Tehát, hogy itt olyan élethelyzetekben segítünk, amelyeket már megerősített a védőnő, hogy igen, itt nekünk civilként segíteni kell, mert különben a baba nem lesz hazagondozható a kórházból. És hát a mi hitünk szerint egy gyermeknek, vagy egy újszülöttnek legfőképpen a legfontosabb állomása az, hogy az édesanyja mellett legyen. Tehát az alapítványunknak nem az a célja, hogy kiemeljünk egy gyereket a családból, és minden áron örökbe adjunk, és itt át is térek már rögtön a második pillérre, ami az örökbeadás, ugyan nyílt örökbeadás, ami azt jelenti, hogy ismerik egymást a felek. Tehát az örökbe adó és az örökbe fogadó ismerik egymást, találkoznak a várandóság alatt, és mi végig, ebben az esetben például végig kísérjük a várandóságot, és segítséget nyújtunk abban, hogy ez az örökbeadás ez jogilag legális legyen, abszolút olyan módon legyen megvalósítva, transzparens módon, hogy mi nem csak az Isten előtt kell, hogy feleljünk ezért, úgymond, hanem bizony meg kell felelnünk a törvényeknek, a magyar törvényeknek is, amit a gyermekvédelmi törvény szabályoz, és mi ennek az elmúlt 16 éves vagy 15 éves működésünk alatt mindig megfeleltünk és transzparensen működünk. És hogyha már itt vagyok, akkor már kiemelem az alapítványnak a harmadik pillérét, az pedig a prevenció. Van egy értékes vagy című prevenciós programunk, ami egyelőre sajnos nem kerül előtérbe, tekintettel arra, hogy most egy törvényi szabályozás miatt, egy rendelet miatt nem mehetünk be állami iskolákba, és nem tarthatunk szexuális edukációt, amit már általános iskolás kortól meg kellene, hogy tegyünk, tekintettel arra, hogy mi azért találkozunk 12-13 éves, 14 éves várandósokkal is, gyermekvárandósokkal, ahol a gyám az mondjuk lehet, hogy a nagymama. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos lenne az, hogy erről is őszintén beszéljünk, hogy hol van és kinek van felelősség ebben. Tehát mi nem csak az alapítvány munkatársaként, hanem édesanyjaként is azt valljuk, hogy az első és legfontosabb szexuális edukációs helyszín az a családban kell, hogy megtörténjen, a szülőktől, tehát anyától és apától, és pont. Tehát, hogy minden ezen kívüli beszélgetés már akár a kortársaktól, akár a nevelőktől, pedagógusoktól, védőnőtől, az már minden csak másodlagos, és kell, hogy megerősítse azt, amit a szülők otthon mondtak a gyereknek. De mi ezt tartjuk normálisnak, mert szerintem ez így normális, és tényleg nem belemenve semmiféle háttérinformációba, mi ezt a jövőben is ezt fogjuk vallani, és mi csak kiegészíteni tudjuk azt, amit a szülők otthon el kellene, hogy mondjanak a gyereküknek.
1: Jobb esetben elmondják.
0: Igen, jobb esetben elmondják, mert hogy otthon ma már az a helyzet, hogy amikor a szülő észbe kap, hogy hát beszélni kellene arra, hogy a méhecskék, amikor leszállnak a virágra, ugye vannak ezek a tipik mondatok, de ezt nem csak már 14 évesen kellene megtenni, tehát most jelenség az nem csak Nyugat-Európában vagy Amerikában, hanem akár Magyarországon is, hogy a gyerekek 12 évesen, amíg mondjuk a telefon náluk volt az iskolában, akkor az órán 12 évesen pornót néztek. És azért szerintem ez egy súlyos probléma, ez egy súlyos társadalmi probléma, amiről beszélnünk kell, és legfőképpen foglalkoznunk kell vele. És hogyha otthon a szülő már 14 évesen, amikor úgy kezd észben kapni, hogy na, hát most már nyitunk a kortársak felé, akkor már elkésett vele. Tehát itt, amikor a gyerek kezébe a telefont odaadja, akkor kellene elmondani neki, hogy fogsz kisfiam, kislányom olyan dolgokat is látni az internet mélységeiben, amit nem biztos, hogy neked való. És mikor kapnak a gyerekek telefont? Hát amikor nagyjából iskolába mennek. És ott azért már, ha otthon nem történt meg erről az életkorának megfelelő beszélgetés erről, akkor ott a kortársak nagyon keményen szembesíteni fogják, hogy nézd, milyen popója van annak a néninek. És akkor még nagyon lájtos mondatot mondtam, és akkor már szerintem elkéstünk ezzel.
1: Tudtok segíteni szülőknek, ha megkeresnek titeket ezzel kapcsolatban, akár kiadványokkal, vagy könyvajánlásokkal?
0: Nagyon fontos lenne az, hogy a szülők is érdeklődjenek és tájékozódjanak a témát illetően, viszont eddig még egyetlen egy megkeresés sem érkezett tőlünk. Mi nagyon nyitottak lennénk arra, hogy egy ilyen szülői fórumot, egy közös párbeszédet tartanánk a szülőknek arról, akár egy rendkívüli osztályfőnöki óra keretében, vagy mondjuk eljönnek hozzánk az alapítványhoz a Miskolci központunkba, és ott elmondjuk a szülőknek azt, amit már tudniuk kéne, hogy például egy fiúgyerek már az első magömlésétől érett, szexuálisan érett arra, hogy gyereke legyen, és mondjuk az első magamnés ideje, az elég korán megtörténik a fiúknál, és olyan butaságokat mondanak a fiatalok, amikor mondjuk elmegyünk egy-egy prevenciós órát megtartani, hogy nem hiszük el, hogy a 21. században ez kérdésként felmerülhet, hogy ugye attól, hogy összefekszek, vagy egy fiúval vagyok, akár szexuálisan, akár csak úgy ismerkednek egymással, ott bármi történhet, és mi látjuk azt, mikor megkérdezzük, hogy miért lett várandós, és akkor az, hogy prevencióz fel sem merül, mert jönnek az érzések, tehát ösztönlény az ember sokszor, és a szexualitásban meg különösen ez érvényes, hogy amikor jönnek az érzések egy fiatalnál, egy kamasznál, amikor azt se tudja, hogy melyik a feje, melyik a füle, tehát hogy még próbálja magát definiálni, testképét azonosan, önazonosan megtalálni, akkor nem feltétlenül tudja, hogy a szervei hogyan működnek, és az, hogy a nemzőképes szervei hogyan működnek, az meg nem biztos, hogy pláne tudja.
1: Hozzanélünk egy kicsit, utána folytatjuk.

0: Folytatjuk beszélgetésünket Polonka Inné, Valcsev Ivanovével, Valavárva Várt Alapítvány, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkéntes koordinátorával. Beszéljünk az 50 órás kötelező iskolai szolgálatról, és ha már az előző témánknál maradhatunk egy kicsit, akkor gondolom ez is alkalom arra, hogy akár a felvilágosításról is beszéljetek.
1: Így van, mivel mi országos szervezet vagyunk, minden megye székhelyen működünk, van már például Borsodban is olyan középiskola, gimnázium, akivel mi szerződött viszonyban vagyunk, vagyis azok a fiatalok, akik hozzánk eljönnek és a kötelező 50 órás közösségi szolgálatukat letöltik, ami feltétele annak, hogy érettségire bocsátható állapotban legyen egy diák, akkor mi szívesen fogadjuk őket. És mind a mellett, hogy kicsit beszélgetünk a szexuális edukációról, kötetlen formában feltehetik nekünk azokat a kérdéseiket, amit nem biztos, hogy felmer tenni az osztályfőnökének, mert ugye ott van egy aláfölé rendeltségi viszony. Nálunk viszont semmilyen ilyen jellegű viszony nincs, minket partnernek tudnak tekinteni, és mivel nekem is fiatal gyerekeim vannak, tehát 25 éves, a 24 éves a lányom, a fiam 20 éves, tehát hogy azért én még elég közel vagyok ehhez a korosztályhoz, az önkénteseink jelentős része gyermekvédelemben dolgozik, pedagógus, tehát hogy találkozunk azért gyerekkel, nem csak úgy oda bemegyünk és adományokat veszünk át, hanem mi magunk is szakembereknek tartjuk magunkat. Tegyék fel, jöjjenek el, tegyék fel azokat a kérdéseiket. Lehet, hogy vihogni fognak az elején, meg lehet, hogy inadekvát lesz maga a helyzet, hogy beszélünk, hogy hogyan kell védekezni, de szerintem ez egy életmentő tevékenység, vagy egy életmentő beszélgetés lehet adott esetben. És a beszélgetésünk egy bizonyos pontján meg előveszünk egy körülbelül 10 centis, hát akkora, mint egy emberi kisúj, előveszünk egy szilikon magzat babát, ami egy 12 hetes magzatnak felel meg, egy ilyen testszínű, gumi jellegű szilikon magzat babát, és meg tudjuk mutatni, hogy Magyarországon ugye 12 hetes korig engedélyezett a művi vetélés, vagyis az abortusz, és meg tudjuk mutatni, hogy egy szilikon babán keresztül, hogy az olyan, mint az életben. Tehát így néz ki egy 12 hetes magzat. Megvan feje, keze, lába, a hatodik héttől dobog a szíve, egy élő magzatról, egy élő a nő hasában lévő növekedő magzatról, babáról beszélünk, az már nem egy sejtcsomó, az már nem egy ilyen szövet darab, hanem még idő kell, hogy persze kifejlődjön, de az már egy élő entitás, külön személyiséggel, vércsoporttal, írisszel, külön új lenyomattal, tehát hogy beazonosíthatóan eltér az anya testétől, és beszélünk arról, hogy adott esetben, hogyha nem megfelelő védekezés, akkor mi történik, hogy akkor megölik ezt az életet. Tehát lehet erről moralizálni, lehet erről beszélni, de én veszem a bátorságot, hogy kimondom, hogy az abortusz megállít egy dobogó szívet.
0: Most ismét nagy társadalmi vita alakul ki, és van a szívhang törvénnyel kapcsolatban, erről mi a véleményed?
1: Én elkötelezett életpárti ember vagyok, tehát hogy engem a választáspárti emberek, akik azt mondják, hogy az én testem, az én döntésem, engem nem tudnak meggyőzni arról, hogy éppen az előbb elmondott indokok alapján, hogy ez egy élő ember, aki ott van egy anya testében, és bár függő viszonyban van, és a durva az, hogy a világon a legbiztonságosabb helynek kellene lenni az anyamének, az édesanya pocakjában, az anyamében, és mégis vannak olyan édesanyák, akik kétségbeesve nem találva más megoldást arra, hogy ezt az életet kihordja az anya, hogy mégis az abortusz mellett dönt. Vannak az alapítványunknál olyan munkatársaink, akik kifejezetten azokat az anyákat kezelik és beszélgetnek velük, tehát segítenek nekik így nagyon egyszerűen, akik megkérdezik, hogy mire van szüksége ahhoz, hogy ez a baba megszülessen. És az alapítványunk elkötelezett abban, hogyha egy anya bizonytalan, hogy abortálja a gyermekét, vagy megtartsa, semmilyen nyomást nem téve az édesanyára, inkább csak lehetőséget kínálva neki, elkövetünk mindent annak érdekében, akár anyagilag, akár morálisan, hogy ez a gyermek megszülessen. És amikor ez a baba megszületik, ez az idén már több, mint 11-12, tehát hogy most már több, mint 10 ilyen babáról beszélünk, amikor megszületik ez a baba, és találkozunk ezekkel a később a gyermekekkel, vagy ezzel az anyával például, akkor soha senki nem tett még nekünk szemrehányást azért, hogy miért beszéltünk neki, miért segítettünk akkor abban az élethelyzetben, hogy megtartsa ezt a gyermekét. Mert lehet, hogy egy kicsi segítséggel, hogy mondjuk éppen az utcára került volna, és az alapítvány fizet neki néhány hónapra a bérletet, amíg nem rendezi a gondolatait, amíg egyáltalán gondolkodni tud, hogy lehetőséget adtunk neki, hogy nem neki kellett gondolkodnia, hanem nekünk kellett kívülről összefoglalni, nekünk, akik nem vagyunk benne ebbe a krízis helyzetbe, mi azért objektívebben látjuk azt a helyzetet, amiben például az anya van, akkor utána csak a hála és a köszönet fogalmazódott meg az anyák részéről, hogy milyen jól döntöttek akkor, amikor egy beszélgetésre leültek az alapítványunk munkatársaival, és sokszor csak ennyi ezeken a beszélgetéseken múlik. És ezért vagyok én életpárti ember, mert utólag most sok-sok olyan ember tudnék mondani, akiket az édesanyjuk abortálni akart, mert szegények voltak, mert az utcára kerültek, és még egy csomó minden ilyen szituációt fel lehetne sorolni, de megszülettek, például Ronaldót mindenki ismeri, és ő is az édesanyja abortuszra akart elmenni. És mégis megtartotta a gyermeket, és most egy kiváló focista lett belőle, akit az egész világ ismer, és ő el is mondja ezt a történetet.
0: Ez alatt a 15 év alatt körülbelül hány életet mentettetek, erről van szám?
1: Sajnos ezt nem tudom neked megmondani. Nem tudom, tehát még csak tippelni se tudok. Az idén mondom már több mint 10 esetnél járunk, olyan körülbelül 15 esetnél, évvégig nem tudom mennyi volt, de most talán mi is sokkal jobban érezzük ennek a fontosságát, hogy ezt fel kell vállalnunk. Mert hogy nagyon sokan vannak a szívhangtörvény ellen, hogy töröljék el, de kevesebben vannak azok, akik azt mondják, hogy igen, adjunk lehetőséget ennek a gyermeknek, hogy megszülessen. És visszatérve egy korábbi kérdésed, egy örökbeadás kapcsán az egész várandóságot végig gondozzuk, akár még ott vagyunk a szülésen is. Végig segítjük az anyát, hogy ne éhezzen, hogy normális körülmények között legyen, hogy vitaminokat adunk, ilyen várandós vitamint, ami a magzatnak az egészségét is biztosítja. Végig gondozzuk ugye az egész örökbeadást, és ezt követően már csak utógondozás van, illetve az alapítványunknak egy bizonyos munkatársak tartja a kapcsolatot az örökbeadóval és az örökbefogadóval. Abban az esetben, hogyha valaki krízisterhes, és nem szeretné örökbeadni a gyermekét, hanem szeretné megtartani, normálisak a körülményei, csak nehéz az élethelyzete, nekik is segítünk. Amint megszületik a gyerek, akkor egyszeri alkalommal, amíg a krízis helyzetet próbáljuk meg normalizálni, vagy megoldani, és a gyermek 6 hónapos koráig, tehát ez egyszeri alkalommal történik, mert hogy mi nem segélyszervezetként definiáljuk magunkat, hanem mi egy szakmai szervezetként. Azért szakmai szervezet, mert abban az életszakaszban segítjük az anyát, amíg a krízise tart. Amint megoldódik a krízis, akkor mi feltesszük a kezünket, halleluja, és örülünk neki, hogy rendeződött az élethelyzet, és nem az a cél, hogy mi az idők végtelenségig magunk előtt görgetve egy-egy krízis helyzetet foglalkozzunk az anyával, hanem az, hogy megtanítsuk őt arra, hogy egyrészt hogyan tudja elkerülni ezt a helyzetet, másrészt pedig, hogy önmaga is a saját lábára tudjon állni, és törekedjen arra, hogy a gyermekét tudja gondozni, mert hogy mégiscsak az anyának meg az apának a feladat ez, de van, amikor ezek a szerepek egy picit megborulnak.

0: Milyen feladatai vannak nálatok az önkénteseknek? Tehát mondjuk el közben azt is, hogy mi mindent gyűjtötök. Ez is hozzátartozik igazából.
1: Én azért örülök ezeknek a beszélgetéseknek több ok miatt is. Egyrészt, mert az életmentésről tudunk beszélni, másrészt pedig érzékenyíteni tudjuk a lakosságot arra, hogy csak itt Borsodban van körülbelül 1000 civil szervezet, akik mellé oda lehet állni, az ügy mellé, a célok mellé, és mindenki találja meg azt a helyet, ahol ő ki tud teljesedni az idejét, a kapcsolatait, a bármilyet, anyagi forrásait rá tudja áldozni erre a célra. Ugye mi a várandóság miatt krízishelyzetbe került anyáknak segítünk. Amikor önkéntesként csatlakozik hozzánk valaki, most mi egy kb. 15-16 fős önkéntes csapattal dolgozunk, akkor azt kell betervezni, hogy mi a saját családunk mellett, a saját munkánk mellett szálljuk oda az időnket arra, hogy minden pénteken aranyúra ügyeletet tartunk, ami azt jelenti, hogy a Vörösmarty utca 45 szám alatt van a Miskolci központunk, be lehet hozzánk jönni, adományokat lehet hozni a lakosság részéről, és mi ezeket az adományokat adjuk tovább. Kinek adjuk tovább? Azoknak az édesanyáknak, vagy azoknak a családoknak, akik albérletben laknak például, vagy meghalt apa, vagy külföldön van, vagy olyan élethelyzetbe került, vagy munkanélküli lett hirtelen, amikor a várandóság, ugye tudjuk, hogy milyen nagy anyagi ráfordítást jelent, több százezer forintot jelent, és a család ezt látja, hogy nem sikerül majd áthidalnia, és hogyha mondjuk nincs meg egy kiságy, akkor bizony a védőnő vagy a jelzőrendszer ezt jelezheti a gyámhivatal felé, hogy a gyermek nem hazagondozható. Tehát itt ennek nem kicsi a tétje, hogy adunk-e vagy nem adunk. És azért buzdítom a lakosságot arra, hogy a számukra már felesleges dolgokat, azokat, amelyek otthon a, mit tudom én, spajzba, a garázsba, vagy kinek hol a sufniba be van téve, és nem tud vele mit kezdeni, mert csak a helyet foglalja, mert közben már óvodások lettek a gyerekek, sőt, már elkezdte az iskolát, de még a kiságy mindig ott van, és vártak arra, hogy hát, ha lesz még második, harmadik, akár hanyadik gyermek, és már rájönnek, hogy hát majd nem lesz egyáltalán gyerek, akkor ezeket a eszközöket, amelyek csak a helyet foglalják tényleg, és nem akarják már sehol értékesíteni, hanem egy jó ügy mellé szeretnének állni és behozni hozzánk adományként, akkor mi azt szívesen fogadjuk. És mi az, amit fogadunk? Legfőképpen rácsos kiságy, az, amire nagyon nagy szükségünk van, babakocsi, babaruhák körülbelül 74-80-as méretig. Ha vannak nagyobbak, nem probléma, mert annak is örülünk, mert akkor a testvéreket is, a testvérgyerekeket is tudjuk támogatni. Textilpelenka, babakád, minden olyan dolog, ami megmaradt, például átnőtt pelenkák, ami ilyen eldobható pelenka, amire már nem lesz szükség, csak pakolásszák ide-oda. Ha 10 darab van benne, mi annak is örülünk, azt is, hogy hozzá kell. Babaápolási termékek, tehát minden, ami a baba köré épül, vagy például mérleg, vagy légzésfigyelő, tehát minden olyan eszköz, amit már nem akarnak, nem tudnak értékesíteni, továbbadni se a családba, se a rokonok között, nincs már barátnőse, akinek kisgyereke lenne, akkor ezt hozzák be hozzánk, és mi egy átvételi papíron igazoljuk, hogy ő behozta hozzánk, tehát hogy teljesen átlátható, szabályszerűen működésünk, és ugyanezeket az adományokat, amikor egy krízishelyzetbe került anyukának segítünk, akkor ezt továbbadjuk. Úgyhogy tulajdonképpen ezért is hirdettük meg az anyától anyáig kampányunkat, mert itt tényleg az anyák segítenek olyan ismeretlen édesanyáknak, akik ugyanolyan élethelyzetben vannak, mint amilyenben egy egészséges családba kerülnek az anyák, de itt valami megborul az egységben, és mi ezt az egységet próbáljuk meg kipótolni, vagy a mozaikot a helyére tenni. Mi egy híd szerepet töltünk be. Örülünk annak, hogyha valaki pénzbeli adományt is ad, de ez igazából másodlagos. Tehát, hogy nem pénzt gyűjtünk, tehát, hogy ritkán mozog pénz, tehát, hogy nem az a célunk, hogy nagyon-nagyon sok pénzt felhalmozzunk, hanem mi sokkal jobban örülünk, hogyha ő maga elmegy valahová, és hogyha már pénzt nem tud adni, akkor elmegy és vesz nekünk egy kis ágyat, ha éppen neki nincs is. Sokan vannak úgy, hogy például nagymamák, nagyszülők próbálnak meg segíteni nekünk, hogy látják a céljainkat, látják a posztjainkat a közösségi médiába, és ők is felbuzdulnak, hogy valamit adnának, de hát a nagymamának nyilván nincs már babakocsia, de szívesen adna, akkor megbíz valakit, hogy vásároljon, vagy online rendeli, vagy akár postán is elküldi nekünk. Tehát, hogy én nagyon-nagyon üdvözlöm azt, amikor így az emberekben az adásnak a folyamata elindul, mert hogy ez már tényleg ilyen tudományosan bizonyított tény, hogy az adás, aki ad, az maga is felüdül, és talán mi is ezért nem fáradunk el, vagy nem érezzük kiégetnek magunkat a sok-sok negatív esettől, vagy az ügytől, vagy a hírektől, amiket hallunk így az esetkezelések során, mert hogy mi is adunk az időnkből, adunk sokszor a pénzünkből, élelmiszert veszünk, tehát hogy mi sem csak beszélünk róla, hogy adjatok, hanem mi is adunk, tehát hogy mi is megtapasztaljuk azt, hogy milyen jó adni egy olyan embernek, aki nem csak rászoruló, hanem hogy le tudunk hajolni azokhoz az anyákhoz, akik valódi krízis helyzetben vannak, valóban szükség van arra, hogy le tudjunk guggolni hozzá, hogy ott legyünk mellette, hogy a kezemet nyújtsam felé, és ezekből az esetekből mindig mi magunk is tanulunk alázatot, hogy nekünk, akiknek mindenünk megvan, hogy mennyire hálásak lehetünk azért, hogy az Isten a tenyerén hordoz minket, és hogy mennyire fontos az, hogy ne csak vegyünk el akár az Istentől, akár másoktól, hanem hogy mi is ezt tovább tudjuk adni, hogy legyünk egy ilyen flow-ba, hogy így adunk, veszünk, mert hogy tényleg ez egy törvényszerűség. Mondanám azt, hogy adásvetés törvénye.
0: Nagyon sok jó szándékú embert ismerhetsz, akkor így a szolgálatod során megismertél.
1: Így van. Tényleg így az alapítvány munkáján keresztül nagyon sok olyan vállalkozót ismertem meg például, akik szintén egy ügy mellé állnak, és tudom, hogy most fejeződött be az 1%-os kampány, de mi igazából nem csak májusban támogatjuk az édesanyákat, mert nekünk júliusban, meg szeptemberben is, meg novemberben is születnek a gyerekeink, és mi egész évben nyújtjuk ezt a támogatást, és nagyon hálás vagyok akkor, amikor nem csak egyéni emberek, tehát nem csak egy családnak jut eszébe, hogy behozza az adományokat hozzánk, hanem hogy megtalálnak minket vállalkozók, hogy jönnének hozzánk mondjuk Budapestre az életvédőházba takarítani, nagy cégekről beszélek, banki munkatársakról beszélek, multinacionális cégekről beszélek, akiknek az úgynevezett CSR tevékenységükben ez a társadalmi felelősségvállalás tevékenységébe belefér az, hogy ők aztán tényleg mindent megvehetnek, megtehetnek a szónak a jó értelmében, és hogy veszik az idejüket, amiben mindenkinek a legkevesebb van, és eljönnek hozzánk ablakot pucolni, vagy eljönnek hozzánk takarítani, vagy adományt válogatni. És itt is beszélnék arról, hogy mit csinálnak az önkénteseink, amit az előbb kérdésként feltettél. Hát legfőképpen ügyeletet tartanak, beszélgetnek a hozzánk betérő adományozókkal, a céljainkkal, elmondják nekik, hogy mivel foglalkozunk, szórólapot adnak, az alapítványnak az elérhetőségéről, beveszik az adományokat. Van egy olyan csapatunk, aki például az adományokat válogatja. Itt nem csak úgy válogatja, hogy tiszta vagy koszos, mert azért ez egy külön műsort megérne, de most legyünk optimisták, hanem arról is, hogy méret szerint külön válogatják kisfiúnak, kislánynak, aki már volt nálunk a központukba, az biztosan látta, hogy itt lezárt műanyag átlátszó dobozokban vannak a babaruháink külön válogatva méret szerint, pont azért, hogy ha valaki nagy bajban van, akkor akár 20 perc alatt is össze tudjuk állítani azt a babacsomagot, ami az újszülött fogadásához szükséges. Tehát itt nagyon fontos az idő, bármennyire is furcsa, mert hogy tudjuk pontosan, hogy azt nem biztos, hogy tudjuk, hogy mikor fogant a baba, de azt tudjuk nagyjából, hogy mikor fog megszületni, mert itt 47 vagy 41-42 maximum, aztán itt kibújik a baba, ahogy éhes lesz, fel fog sírni, tehát hogy nekünk nincsen túl sok időnk ezen szütyögni, hogy mikor adunk, adni kell és kész, mert az anya, aki ebben az élethelyzetben van, aggódik amiatt, hogy meg lesznek-e azok a feltételek, amik a baba váráshoz szükségesek, és ha mi azt mondjuk, hogy támogatjuk, minden eset, tehát az eset minden körülményét megvizsgálva, ha mi azt mondjuk, hogy támogatunk egy édesanyát, akkor mi tényleg támogatjuk őt, és abban támogatjuk, amit ő kér tőlünk. Egyeztetve azt, hogy ugye nem az a cél, hogy mindent is adjunk, mert hogy mégiscsak tényleg a szülőknek a feladata az, hogy az megszülető gyermekéről vagy gyermekükről gondoskodjanak, de ami hiányzik, azt mi biztos, hogy oda fogjuk adni. És van még egy csapatunk, aki viszont összeállítja ezeket az adományokat, és ők azok, akik péntekre, tehát nem csak pénteken adomány beadás van, hanem akkor lehet az adományokat el is vinni tőlünk.
0: Sorok szoktak lenni az adomány elvitelnél?
1: Amikor oda költöztünk a Vörösmarty utcára, akkor ez egy 4 emeletes bérház alatti üzletsoron van, akkor a lakosok a közös képviselőn keresztül úgymond üzentek nekünk, hogy hát itt nem akarják, hogy itt a Tiszai pályaudvarig álljon a sor, hogy mi folyamatosan adományt adjunk, és ezért mondtam az előbb azt, hogy mi nem segélyszervezet vagyunk. Tehát nekünk nem úgy van, hogy jó, akkor beállnak, mint a Jókútra, és akkor adományokat osztogatunk ki az ajtón, az Aranyumra ügyeletben, hanem mi 3-4-5 adományt készítünk össze, kifejezetten névre szólóan, aki kér tőlünk, akkor annak az anyukának a nevére van összekészítve az adomány, és a családból bárki be tud érte jönni, tehát nem várjuk el, hogy most egy 36 hetes kismama Edelényből, vagy mit tudom, Ózdról beutazzon, tehát nyilván nem ez a cél, de hogyha megmondják, hogy kinek az adományáért jöttek, akkor lepapírozva az adományt átvevő számára odaadjuk ezt az adományt, tehát hogy nem állnak sorok visszatérve nagyon röviden a kérdésedre, nem ez a cél.
0: Zene után itt folytatjuk.

0: Polonkai névvel, Csevi Panov Évával, a Várva Várt Alapítvány Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkéntes koordinátorával beszélgetek. Térjünk még vissza egy kicsit az önkénteskedésre. Szerinted milyen a jó önkéntes? Miért csinálja egy jó önkéntes?
1: Nagyon fontos szerintem az, hogy saját maga céljairól, egójáról le tudjon mondani. Tehát, hogy én ezt emelném ki, ezt próbálom, ez az altruizmus, ez az önfeláldozás. Tehát az, hogy én, amikor egy krízis helyzetben lévő anyukával beszélgetek, akkor én teljes mértékben megszűnök létezni, hanem minden idegszálammal arra koncentrálok, hogy az anyának a krízisét megoldjam. Tehát mi olyan krízisekkel találkozunk, amikor mondjuk egy bántalmazott anyukát kell kiemelni a bántalmazójától, és akkor akár közös szervezetekkel, mint az áldozatsegítő központ, közösen együtt dolgozunk. És amikor a krízisét kell hirtelen megoldani, tehát az úgynevezett krízis intervenció, akkor én minden idegszálammal arra koncentrálok, hogy hol fog aludni az anyuka, mit fog enni az anyuka, mi lesz vele holnap, és úgy, hogy ugye nehezíti ezt a tényezőt, hogy ő várandós. Tehát, hogy nem tehetem meg azt, hogy berakom egy hajléktalan szállóra, vagy egy két telefonnal elhelyezem ide vagy oda, hanem nekem a képletben, a fókuszban az kell, hogy legyen, hogy ő várandós. És itt sokszor olyan élethelyzeteket látunk, amikor hát az anyát lehetne kritizálni, hogy miért került, vagy hogyan került ilyen helyzetbe. De mi soha nem tesszük meg. Mi alapvetően a magzatot, a babát nézzük, hogy ő semmiről nem tehet. Tehát ő belekerült az anyja vagy a szülei által egy olyan szituációba, amit ő nem akart, nem kért. Ő benne van ebbe a helyzetbe. Ugye arról már egy csomó kutatás van, hogy ezek az anyai stressz hatások azért az a magzatot sem hagyják hidegen, hanem azért a magzatra is intenzíven hatnak. Itt nekem mindig azt kell nézni, és olyan megnyugtató válaszokat kell találnom a helyzetre, ami a magzat számára is megnyugtató. Tehát, hogy akár egy családok átmeneti otthonába, anya otthonba való elhelyezés, de volt olyan például, tavaly évvégén hétfőn beszéltünk egy kismamával Putnokon, és két nap múlva beköltözött Budapesten az életvédőházba, és csütörtökön megszült. Tehát a 23. óra 59. percében jutottunk el az anyukához, és tudtunk neki olyan segítséget nyújtani, amivel ő biztonságosan meg tudta szülni az első gyermekét. Tehát itt tényleg ez egy ilyen úgymond sikersztori, azóta megszületett a baba, teljesen jól vannak, az anyuka az életvédőházban kicsit tudott szusszanni, kiemeltük az ottani környezetéből, a családjából, és amint beköltözik Budapesten az életvédőházunkba, ahol egy 8 anyukának biztosított szuper körülmények között, nem tudom, hogy mondhatom el, de IKEA-s bútorokkal berendezett környezetbe, egy modern környezetbe, egy ház, egy családi ház van kialakítva ezeknek az édesanyáknak, pont arra az időszakra, amikor a legnagyobb bajban van, és amikor már ő oda bekerül és megszületik a baba, akkor a helyi védőnőkkel, családsegítőkkel mi nagyon szorosan dolgozunk együtt, és már akkor azon dolgozunk, hogy őt hogy fogjuk tudni visszagondozni a társadalomba, hogyan tudjuk majd őt visszagondozni mondjuk egy családok átmeneti otthonába, ahol több időt tud eltölteni a rendszerben, és nagyon nagy a kontraszt, amikor egy ilyen szuper, hiper felújított családi házból bekerül utána egy állami rendszerbe, ott azért nagy a kontraszt, és mi első perctől kezdve erre készítjük fel ezeket az édesanyákat, hogy nem az a cél, hogy mint egy hotelben, mint egy ötcsillagos hotelben wellnessezzenek, piknikezzenek, minden segítséget megkapva, hanem az, hogy őt alkalmassá tegyük utána arra az életre, hogy ő már egy megváltozott élethelyzetben egy gyerekkel kell tudnia tovább élni és funkcionálni, dolgozni, a gyermekét elhelyezni. Tehát, hogy ott már mi első perctől kezdve azon dolgozunk, hogy az anya is és a gyermek is megnyugtató módon rendezni tudja az életét, mert hogy mi továbbra is hangsúlyozom, mi csak az életének egy bizonyos szakaszában segítünk neki, abban a krízisben, amiben ő éppen belekerült, nem az idők végtelenségéig. Nem is ez a cél.
0: Van nálatok utánkövetés, vagy egy-egy esetet akár tudtok utánkövetni?
1: Igen, hát azért sok anyukával tartjuk a kapcsolatot, illetve ők tartják velünk, hogy megosztják velünk a babáról a fotóikat, hogy milyen hálásak, hogy akkor segítettünk nekik, és látjuk felnövekedni azokat a gyermekeket, akik úgymond az alapítványunk segítségével születtek meg, vagy kerültek olyan normális körülmények közé, amikor már rendeződik egy családnak a helyzete, és a hála az, ami megfogalmazódik ilyenkor az édesanyáknak a szájából, vagy a szívéből, és igen, nem mindenkivel mert hogy pont az ellenkezőjére is van példa, ez éppen velem történt meg, hogy volt egy örökbeadási ügyem itt Miskolcon, végig gondoztam az anyukának a várandóságát, bent voltam vele a szülésen, láttam, ahogy a gyermeke felsír, láttam azt, hogy ő elfordítja a fejét, amikor a gyermeke felsírt, már nem akarta látni a megszületett gyermekét, mert ugye örökbeadta. Ugyanezt a gyermeket kivittük a csecsemős, az újszülött részleg bejáratához, ott fogadta őt az örökbefogadó szülői pár. Ott meg azért sírtam, mert hogy ott meg annyira örültek a babának, mert már ők is 8-9 éve vártak babára, sok-sok vetélés, sok-sok lombi program után. Tehát, hogy ez tényleg ez egy ilyen felfokozott állapot. És amikor ugyanezzel az édesanyával évek múlva összefutottam egy teljesen semleges helyen, és megkérdeztem tőle, hogy mi újság, hogy van, akkor olyan kellemetlen számára a velem való találkozás, mert én mindig egy bizonyos életszakaszára emlékeztetem őt, amikor egy rossz helyzetben volt, egy olyan helyzetben, amikor ő rossz döntést hozott, hogy terhes lett a gyermekét örökbe adtuk. Persze nem mi, hanem ez az ő kérése, tehát mi semmilyen kötelezőség nincs benne, de nem szívesen találkozott velem, és nem szívesen beszélgetett velem, pont azért, mert én erre emlékeztetem őt mindig. De tudom, hogy ez nem nekem szól, nekem, tehát Polonkai Ivának szól, hanem ez magának az élethelyzetnek szól. És én ezt mindig tiszteletben tartom. Én hálás vagyok, hogy megismertem őt, hálás vagyok, hogy a gyermekéről tudott ő maga édesanyaként a legmegfelelőbb módon gondoskodni, és tiszteletben tartom azt, hogy innentől kezdve ő már nem akar engem többet látni, mert hogy nem akar többet ilyen helyzetbe kerülni.
0: Műsoridőnk végéhez közeledünk, de még számtalan kérdésem van. Most akkor jöjjön az, hogy például a nyílt örökbefogadásnál, amikor megismeri az örökbefogadó szülőt, az édesanya, a leendő édesanya, dönthet úgy, hogy nem őt, hanem választhat például? Tehát,
1: hogyne? Abszolút. Tehát ugye van egy, nem titok az, hogy a Várvárt alapítványnál is várólista van, ahol beadják a párok, az örökbefogadó párok, hogy mit lehet róluk tudni, egy bemutatkozó levelet írnak, fotókat küldenek magukról, és mikor egy édesanyja úgy dönt, hogy örökbe adja a gyermekét, akkor körülbelül egy ilyen 2-3, inkább azt mondom, hogy 3 ilyen várólistán lévő párt ismerhet meg, vagyis hát, hogy első körben a bemutatkozásukat, a fotóikat, mit lehet róluk tudni, és az édesanyja dönt mindig végig, az utolsó pillanatig az anya dönt arról, hogy ki legyen az, aki a gyermekét nevelni fogja. A legnagyobb elismerésem tényleg azoknak az örökbeadó anyáknak, édesanyáknak, akik meghozzák azt a nagyon-nagyon komoly döntést, hogy a várandóságuk alatt, 9 hónap alatt gondozzák, nyilván belülről nevelgetik a kis magzatjukat, megszüli a gyermeket, fájdalmai vannak, és a legnagyobb krízis helyzet az, hogy amikor úgy dönt, hogy ezután, a 9 hónap után, a gyermek felsírása után ő mégis örökbe adja a gyermekét, szerintem ez a legnagyobb krízis helyzet, hiszen ő utána haza fog menni a kórházból, és nem lesz vele senki, aki előtte 9 hónapig vele volt.
0: Meggondolhatja magát az örökbeadó?
1: És a folyamat az úgy folytatódik, hogy az anya a kórházban is, ha fenntartja az örökbeadási szándékát, akkor elindul a protokoll a gyámhivatal felé, papírokat kell előkészíteni, amiket az alapítvány előkészít, ezt beadjuk a gyámhivatalba, a gyámhivatal kijelöl egy időpontot, hogy mikor lesz maga az örökbeadásnak a procedúrája, a jogi procedúrája, ahol mindkét fél jelen van, tehát az örökbeadó, örökbefogadó és a várvárt alapítvány, és nyilvánvalóan a gyámhivatali munkatárs, és ezt követően hoznak egy ideiglenes elhelyező határozatot, ami 6 hétig szól, és ez alatt, a 6 hét alatt az anya meggondolhatja magát, ezzel az ideiglenes elhelyező határozattal megy be az örökbefogadó pár a kórházba, és ezzel adják ki neki az újszülöttet, hiszen akkor bárki hazavihetné, tehát hogy nyilvánvalóan kell egy jogi háttér, ezzel a határozattal vihetik ők haza az ország bármelyik részére az újszülöttet, nevelgetik, gondozzák 6 hétig, és az anya az 5. hét, 6. napján, ha meggondolja magát, akkor be kell mennie a gyámhivatalba, ott szóban, tehát személyesen nyilatkoznia kell arról, hogy ő meggondolta magát, mégis haza akarja vinni a gyermekét, és akkor ezt az ideiglenes határozatot felbontják, és megszüntetik az ideiglenes elhelyezést, és az anyánál helyezik el. Ez egy nagyon vékony jég, ami bármikor beszakadhat, és mindig félve hívjuk fel az örökbefogadó párt a 6 hét alatt, mert ugye kell időnként intézni, jogi dolgokat egyeztetni, és ha már csörög a telefonunk a Várvárt alapítványtól az örökbefogadóknál, akkor már gyomruk összeugrik, hogy vajon miért hívjuk őket fel. nem nagyon szoktuk őket felhívni, meg más formában próbálunk üzenni nekik, de ez a 6 hét, az az örökbefogadók részére is, ez egy borzalmasan idegileg megterhelő, stresszes időszak.
0: Műsoridőnk végéhez értünk, mondjunk elérhetőségeket, és a pénteki aranyóra ügyelet pontos helyszínét még egyszer, és időpontját is mondjuk el.
1: Az aranyóra ügyeletünknek az időpontja az péntekenként 16 és 18 óra között. A Várvárt Alapítvány Miskolci központjának a krízis száma az 0670-312-4391, az országos krízis számunk az 0630-329-7315, de mindenféle platformon megtalálhatóak vagyunk, messengeren, e-mailben, tehát bármilyen formában, még, talán még füstjelekkel is dolgozunk rajta, hogy ez is meglegyen, de nagyon fontos, hogy amint a tudomásukra jut olyan várandósága miatt vívódó édesanya, aki láthatóan nagy bajban érzi magát, akkor itt vagyunk és segítünk, bárhol legyen az országban, segíteni fogunk neki.
0: Éva, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat és a szolgálatot is, amit végeztek.
1: Részemről a megtiszteltetés.

0: ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben. Polonkainé Valcsev Ivanovával, a Várva Várt Alapítvány Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkéntes koordinátorával beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunkat szombaton délelőtt 9 óra után megismételjük.
1: Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Tíz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Szent Atya az általános kihallgatás végén Szűz Mária oltalmába ajánlotta a háború sebzette népeket. 14. Leó pápa május 27-én szerdán az audiencia végén ismételten felhívást intézett a békéért, különösen is Ukrajnában. Mint fogalmazott, aggodalommal követem az Ukrajnában zajló háborút, mely ezekben a napokban különösen hevesebbé vált. Szeretném kifejezni közelségemet mindazok felé, akik a közelmúlt civileket is sújtó támadásai miatt szenvednek. A háború nem megoldja a problémákat, hanem súlyosbítja azokat. Nem járul hozzá a biztonság létrejöttéhez, hanem megsokszorozza a szenvedést és a gyűlöletet. Ahol rakéták és drónok csapódnak be, ott szertefoszlik a remény, otthonok és imahelyek semmisülnek meg, ártatlan életek törnek derékba. A háború által megsebzett valamennyi népet Szűz Máriának, a béke királynőjének oltalmába ajánlom, hangsúlyozta a Szent Atya. A Fidesz visszautasítja a tiszás politikusok diplomata útlevelekkel kapcsolatos vádaskodását, írta az ellenzéki párt közleményében. A Fidesz kormányzása idején a diplomata útlevelek kiadása és használata minden esetben a törvényeknek megfelelő volt, áll a közleményben. Magyarország nemzetközi kapcsolatrendszerét a politika, a gazdaság, a kultúra és a sport területén is minden évben szélesítettük 2010 után. Ezért természetesen a diplomáciai célú utazások száma is a korábbiaknál magasabb volt, írták. A Fidesz kormány megnövelte Magyarország nemzetközi tekintélyét és mozgásterét. Csak remélni tudjuk, hogy ezt a Tiszás kormány sem készül lerombolni, áll a Fidesz közleményében. Velkei György László, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára szerda délután közölte. Komoly visszásságokra bukkantak a Szijjártó Péter korábbi külügyminiszter által kiadott, nem alanyi jogon járó diplomata útlevelek átvizsgálása során. 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége a Magyar Önkormányzati Rendszer reformjáról, közölte a szervezet a közösségi oldalán. A szervezet a bejegyzésében pozitívan értékelte, hogy az önkormányzatok újra saját minisztériumot kaptak, valamint, hogy megalakult az Országgyűlés Vidék és Településfejlesztési Bizottsága, mindez ugyanis lehetőséget teremt arra, hogy a településen élők szempontjai hangsúlyosabban jelenjenek meg az országos döntéshozatalban. Megjegyezték ugyanakkor, hogy a szövetség több alkalommal is kezdeményezett tárgyalásokat Magyar Péter miniszterelnökkel, valamint Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterrel. Választ azonban egyelőre nem kaptak. A MÖOSZ elengedhetetlennek tartja a mielőbbi tárgyalások megkezdését és a rendszeres egyeztetést, amelyre, mint írták, az elmúlt 16 évben nem volt érdemi lehetőség. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést átgondolatlan kijelentésnek tartja, és azonnali érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormányzattal. A szervezet a távirat irodához eljuttatott közleményében azt írta, a polgármesteri illetmények Magyar Péter miniszterelnök által bejelentett 2024 előtti szintre történő csökkentése újabb bérfeszültségeket okozna, különösen az 5000 lakos alatti településeken, miközben a jelenlegi szabályozás a korábban kialakult aránytalanságok jelentős részét rendezte. Az önkormányzati rendszer stabil működéséhez kiszámítható finanszírozásra és a településvezetők lelkiismeretes, gyakorlatilag folyamatos szolgálatot jelentő munkájának megbecsülésére van szükség, fogalmazott Hanusi Péter, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége elnöke. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke szerdán megbízta Cunyiné Bertalan Juditot, hogy országos vezetőként szervezze meg és irányítsa a védvonal tevékenységét, közölte Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója a távirat irodával. A közlemény felidézi, Orbán Viktor és Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezető helyettese a múlt héten jelentette be, hogy létrehozták a jogsérelmek megakadályozására hivatott védvonalat. Árad a gyűlölet és az erőszak, ezért megalakítjuk a védvonalat, írta akkor a Fidesz elnöke a közösségi oldalán. Kocsis Máté kifejtette, van, aki szerint túl sokáig tűrtük a tiszás erőszakot és az áradó gyűlöletet, és van, aki szerint még tűrnünk kellene, közölte. A szavazóik közül sokan jól tudják, hogy a sérelmükre elkövetett verbális vagy fizikai erőszak büntetendő, és elég volt belőle, áll a közleményben. Végül az időjárásról. Derült napos idő várható, legfeljebb kevés gomoly felhővel. Csapadék nem lesz. Az északi a szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A hőmérséklet napközben 22 és 27 fok között várható. Híreket hallottak.

0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: 131 éves lesz idén az ELTE 5-ös kollégium. Ez a kollégium

0: és is Eötvös Loránthoz kötődik. A 19. század utolsó negyedében már egyértelmű volt, hogy óriási a hiány minőségi tanárokból szerte a történelmi Magyarországon, és Trefort Ágostonnal összefogva kezdtek gondolkodni abban, hogy valamiféle intézményt, akár bentlakásos internátust kellene fölállítani, hogy megfelelően tudjanak képezni a magyar középiskolák számára tudós tanárokat. Most megelőgelegeztem már a jövőt, ez a fogalom, hogy tudós tanár, ugyanis majd később menet közben alakult ki.
1: Tulajdonképpen majdnem a kollégium megalapításával egy időben, tehát 1899-re teremtették meg a magyar középiskolai tanárképzés szervezeti kereteit. Ez kihatással volt a kollégium működésére is.
0: Mindvégig tulajdonképpen a kollégium története összefügg a tanárképzés, a idegen szóval élve, ugye a professzió fölépítésére és a képzések lehetőségére. Van a kollégium kötelékében, ha úgy mondhatom, a régi kollégisták között egy kiváló fiatal kutató, Gara Imre, aki nem csak a kollégium történetével foglalkozik és foglalkozott, és több monográfiát írt magyar és idegen nyelven is, hanem a középiskolai tanárképzési professzió alakulásáról is, és ő nagyon szépen kimutatja, hogy ezek az intézményi párhuzamosságok hogyan tudtak időlegesen egymáshoz is csiszolódni, alakulni. Tehát bizony az Eötvös kollégiumnak a fölállítása, a tudatos tanárképzés szerkezete vagy rendszerének a fölépítésével összefügg.
1: Említette a tudós tanároknak a nevelését, képzését. Valójában ez már az Eötvös kollégium alapításától kezdve képzési cél volt.
0: Úgy szoktak fogalmazni, és azt hiszem találó a kifejezés, hogy az Eötvös kollégium túlteljesítette a küldetését. Tehát a küldetése, hogy az előbb említettük, a jó középiskolai tanárok képzése volt. Ez azonban hamar kiderült, hogy nem áll meg itt, hiszen a jól megválogatott, kiváló tehetségű Eötvös kollégisták közül nagyon sokan természetesen középiskolákba kerültek, de hát a tehetségnek köszönhetően, ha úgy tetszik, többre is vihették, és vitték is, akár kutatók, egyetemi oktatók, akadémikusok lettek belőlük. Az első 50 év végén készült statisztika nagyon beszédes. Abból látszik, hogy néhány számot idézek csak föl, 400 középiskolai tanárt adott a hazának a kollégium, akik valóban elmentek és tanítottak. A másik végpontot, ha tekintjük, 44 akadémikust, és közte pedig sorolhatnánk, hogy hány egyetemi oktatót, kutatót, az államigazgatásban résztvevő képzett ember, tehát ha úgy tetszik, a magyar szellemi elitnek egy jelentős hányadát képezte és adta a kollégium.
1: Már a 19. század végén vagy a 20. század elején is a tudós tanárképzésben nagy jelentősége volt a tudós tanárok, tudós professzorok oktatásának jelenléte. Segítsége.
0: Ez pontosan így van, ez a lényege a kollégiumi oktatásnak, vagy kutatóvá formálásnak. Hát ezekre látunk külföldön is jó példákat, modelleket, ugye az angoloknál, a kollégiumokban ezek a tutoriális képzések. Valahogy így kell ezt elképzelni, és a történelmi időkben is így volt. Tehát egy nagy formátumú tudós tanár egyéniséghez kötődtek a felvett kollégisták, kis csoportokban néhányan, és őket közvetlenül tudta oktatni és magasabb elvárások elé állítani, és lépésről lépésre ráterelni a kutatói pályára.
1: Kérem, egy-két tudós tanár nevét emelje ki, akik a fiatalokat oktatták.
0: Mika Sándor volt a történészeknek a vezető oktatója. Óriási hatással volt Szabó Miklós, a klasszika filológusoknak a vezetője, aki mindketten egyébként az Eötvös kollégiumban tanultak, tehát hamar átvették ezeket a Pajzs Dezső például, ezeket a mintákat, és ezt aztán forgatták, vitték vissza a kollégiumba.
1: 1906-ra önálló könyvtárat hoztak létre, szabadpolcos könyvtárat. Ez napjainkra mennyire bővült, mennyivel?
0: Igen, tudatosan törekedtek a mintaintézmény alapján, ami az École Normale Supérieure Párizsban, hogy legyen egy szabadpolcos nagy szakkönyvtára az Eötvös kollégiumnak, ahol minden fontos irodalmi tételt azonnal és könnyedén elérhetnek a kollégisták. És ugye Medgyánszky Dénes és Semsey Andor adományainak köszönhetően állt össze, illetve hát az Eötvös hagyatéknak egy részéből állt össze ez a házi könyvtár. Például kedves tanárom Borzsák professzor úr, aki kurátora is volt a kollégiumnak, egészen a második háború végéig úgy működött, és ugyanazt a célt beteljesítette, amit például a párizsi mintán.

0: a tudnélik. Valóban meg tudták venni a megfelelő szakirodalmat, és nem kellett ezek után mindenféle városszerte járogatni különböző könyvtárokba, de sajnos ez a helyzet ugye a háborúval megtört.
1: És napjainkban?
0: Napjainkban kettős könyvtárunk van. Létezik ez a régi ötvös könyvtár, ami hát ugye az Irodalomtudományi Intézet alapításának köszönhetően helyben maradhatott. Ez egy óriási megmenekítés volt, mondhatjuk így, tehát nem hordták szét a bezáratás után, tehát 56 után az intézet elfoglalta ott a helyét az épületben, és a bölcsészeti rész meg is maradt ott, ahol volt. Igaz, hogy az Irodalomtudományi Intézet profiljának megfelelően elsősorban az irodalmi területeket fejlesztették és oda vásároltak könyveket, de a régi anyag, akár a saját tudományterületemen maradva a klasszika filológia alapkötetei, azok ugye nem évülnek el, nyilván az új szakirodalom hiányzik, de a szövegkiadások és ugyanígy más nyelvterületeken, romanisztikába sorolhatnám, mind rendelkezésre állnak. Tehát ez egy nagyon fontos báziskönyvtár, ezt az ötvös kollégisták használhatják minden évben, a felvett kollégistákat beiratjuk, és ott dolgozhatnak, nyugodt körülmények között el is vonulhatnak. E régi történelmi könyvtár mellett van nekünk egy másik könyvtárunk, ugye Mednyánszky Dénes nevét vette föl, ezt a 70-es években alapították, úgynevezett ugye szakkollégiumi könyvtárként működik ez elkülönül a régi ötvös könyvtártól, és ennek az állományának a legfontosabb részei, csoportjai, azok műhelyek szerint vannak szétbontva, tehát teszem azt, a történész műhelyben vannak kézikönyvtárnak a történész vonatkozású kézikönyve, és így sorolhatnám a többi műhely. Ez egy önálló entitás, az egyetemi könyvtár, tehát az egyetemhez tartozik ennek a szerves része, ez független az ötvös könyvtártól. Tehát gyakorlatilag a kollégistáknak, teszem hozzá, ha még könyveket használnak, én bízom benne, azért ez nem veszett ki teljesen, bár erősen visszaesett, kettős lehetőségük van, különösen a bölcsészeknek. Ugye a Dögész könyvtár rész, ami jelentős volt a régi könyvtárban, az ide-oda elkerült mindenféle adományok révén földrajzi társasághoz, matematikai intézethez, stb. Azokból csak ilyen relikviák maradtak, tehát az nem mondhatnám, hogy szó szerint kézzel fogható. És ha megengedi, még hozzáteszem, hogy ma e könyvtárunkat ugye nem egyszerűen csak Mednyánszky Dénes könyvtárként szoktuk hát megnevezni, hanem mindig oda tesszük mellé, hogy könyvtár és levéltár. És ez egy nagyon-nagyon fontos mozzanat, hogy épp nemrég mondtam az első éves latinosoknak egy-egy ilyen fogalmat szeretek bevezetni, hogy érezzék, hogy használhatjuk például azt a kifejezést, hogy in situ. Az in situ az azt jelenti, hogy helyben van, vagy helyben maradt. Tehát az egy rendkívüli dolog, hogy az ötvös kollégiumban keletkezett, vagy bizonyos ötvös kollégiumhoz kötődő dokumentumok, azok helyben maradhattak, tehát a kollégiumi levéltárban őrizzük őket. És különösen kedves dolog ez most számunkra, hiszen egy tavalyi pályázatnak köszönhetően felújíthattuk, éppen arra készülünk, hogy majd szeptemberben át is adjuk, a levéltári raktárunkat. Mégpedig nem akármilyen színvonalon, hanem az Európában ismert ugye, raktári polcrendszert vásárolhattuk meg, amikor az ember az helyet kiválóan kihasználva ilyen tekerős polcok segedelmével tudja ugye mozgatni az anyagokat nagy mennyiségben. Őszintén megmondom, az egyik legnagyobb eredménynek ugye fizikai értelemben ezt tartom az elmúlt időkből, hogy európai színvonalú minden levéltári előírásnak eleget tevő levéltári raktárhelyiségünk van, és gondolkodunk tovább, majd a kutatóhelyiséget is szeretnénk majd kialakítani.
1: A kollégium hallgatóinak a létszáma mennyiben változott az elmúlt 130 évben?
0: Jelentősen változott, ez teljesen egyértelmű. A történelmi kollégiumban körülbelül 70 fő lakott, és a szobák is úgy voltak kialakítva, hogy kétfős alvó helyiség kötődött egymáshoz úgy, hogy középen volt egy dolgozó vagy olvasó kis rész, tehát ezek voltak a történelmi terminussal élve a családok, tehát a kollégiumban ilyen családok voltak, természetesen mind a négyen férfiak voltak, tehát ilyen áthallással volt családfő, családanya, stb. Az újkori kollégiumban most, ha megengedi, megemlítem a bezáratás idejét, hogy lássuk, hogy micsoda drámai különbségek vannak a számokban, ugyanarról az épületről beszélünk, ugyanazról a négyzetméter területről, tehát tehát a 70 fő után, ugye 1950-es bezáratást követően a tanfolyam ellátó vállalat, ilyen veretes neve volt, 450 hallgatót helyezett el emeletes ágyakon az ötvös kollégiumban. Tehát ez magától értetődik, az abszolút bizonyíték arra, hogy ott érdemi szakmai munka nem volt, nem is lehetett, nem is akartak. Majd amikor 58-tól visszaállították, megtörténtek az első lépések, hogy létrejön az ötvös kollégium szakkollégium, ötvös József kollégium K betűvel írva, én már nem történelmi C betűvel, akkor lépésről lépésre a Tóth Gábor igazgató úr 1983-ra eljutott odáig, hogy az úgynevezett általános kollégistákat, akik nem voltak szakkollégisták, tehát nem válogatott diákok voltak, őket más kollégiumokba helyezték el, és körülbelül olyan 110-120 fő az a létszám, aki most bentlakóként ott van. Hát hozzájuk társulnak természetesen az úgynevezett külsősök vagy bejárók, és ezáltal az összlétszám, tehát hangsúlyozom, nem az épületben, de az összlétszám az 250 fő, vagy akár a fölött is lehet.
1: A kollégiumban folyó tanárképzés eredményességét mi mutatja? Most is részt vesznek a hallgatók munkájában, a hallgatók oktatásában a tudós tanárok, professzorok?
0: Őszintén megfogalmazva, az nem átallom többször azt mondani, hogy szinte kizsákmányolja az ötvös kollégium a régi diákjait. Tehát az a hatalmas hátország, ahova ugye éppen nemrégiben a 65. évforduló kapcsán az új kollégium megnyitásának évfordulójához kötődően létrehoztunk egy kollégium Nostrum nevű adatbázist, ahol az volt a célunk, hogy 58 után fölvett összes kollégistát ugye megjelenítsük nevükkel, és hát a szándékaik szerint bizonyos adatokat is mögé teszünk. Tehát itt több ezer főről van szó, és nagyon sokuk ragaszkodik az alma materhez, mindenfajta elvárás nélkül, anyagi elvárásokra gondolok, erre mondom azt, hogy hát bizony a kollégium ez, idézőjelbe téve, ezzel vissza is él. Azért mondhatom ezt bátran, hiszen ez velem is így történt, tehát én nekem meg nem fordult a fejembe soha, amikor egyetemi oktatór lettem, hogy én bármit remélnék anyagiak szempontjából az ötvös kollégiumtól, óriási megtiszteltetés volt, hogy a tanáraim, az akkori igazgató vagy műhelyvezető felkért, hogy órát adhatok. Ez az étosza, ez a mindennap az ötvös kollégiumban. Lehetne mondani más szerkezetekben működő szakkollégiumokat, ahol tudom, egy-egy óraadói díj, az bizony tetemes összeg. Nyilvánvalóan azért mi is törekszünk arra, hogy valamilyen szinten, legalább gesztusok formájába megköszönjük, megbecsüljük a tanárainkat, műhelyvezetőinket, de ahogy mondtam, a kollégium érdemi működése ezen a bizalmon nyugszik, amelynek a lényege az, hogy mi azért vagyunk itt, hogy egymás tudását gyarapítsuk.
1: Ötvös Lóránt 1919-ben bekövetkezett halála után az utód Teleki Pál lett. Tudósként pontos értesülései voltak az ötvös kollégium kulturpolitikai szerepéről. Melyek voltak a fő elvárások a diákokkal szemben, illetve ez napjainkban megváltozott, ha igen, akkor mennyire?
0: Folyamatosan változott ez az elvárás, hiszen onnan indult a kollégium, ahogy erről beszélgettünk is, hogy minőségi tanárokat kívánt biztosít a hazának. És miután bizonyságot nyert, és nyilvánvalóvá vált, hogy itt ez az elvárás, ez csak egy rész elvárás, hiszen ezt már az első évfolyamok tagjaival túlteljesíti a kollégium, most még egy nevet hat mondjak, például Kodály Zoltán, aki nem is lakott a Ménesi úti épületben, hanem megelőző ugye bérleményben volt ő kollégista, ő germanista volt, és mellette járt a Zeneakadémiára. Kiváló germanista, sőt, majdhogy nem klasszika filológus lett, mert olyan kiváló volt ógörökből. Úgyhogy hamar, ahogy mondom, kiderült, hogy itt nem egyszerűen tanárokat lehet képezni, hanem sokkal többre is lehet gondolni, és ennek megfelelően kezdett alakulni a kollégium belső szerkezete, már az oktatás és elvárások szempontjából. Tudnék, egyre inkább azt gondolták, hogy igenis, tehát ez a 20-as évektől kezdődően van így, hogy kutatókat kell képezni, tehát önálló tudományos eredményekre képes diákokra van szükség, és ebbe az irányba kell őket terelni, amellett természetesen, hogy a tanárképzésben is részt vesznek. Tehát ez egy markáns eltolódás a 20-as évektől kezdődően, hogy tudósokat szeretnénk nevelni.
1: figyelemmel kísérem a kollégium működését, és látom, hogy a kollégium képzési rendszerét sokoldalúbbá kívánják tenni.
0: Igen, az volt kezdetektől fogva a szándékunk, hogy kövessük azt a jól bevált történelmi modellt. Akkoriban a természettudósok, dögészek és filoszok éltek csak egymás mellett, idézőjebe teszem a csakot. Tehát magyarán, ahogy az egyetem egyre inkább nyitotta szélesebbre a kapuit, mindenféle disziplína karrá válva jelenik meg és jelent meg az életünkben, úgy igyekezett az ötvös kollégium is követni ezt. Mondok egy nagyon egyértelmű példát, ugye kihallott volna a történelmi időkben arról, nem is létezett, hogy informatika. Ugye hát létrejött most már nyilvánvalóan az egyik húzók arra az ELTE-nek, az informatikai kar, úgy döntöttünk, hogy nem szabad lemondanunk az informatikusokról, nyissunk feléjük is, és nyitottunk egy informatika műhelyt. Hasonlóképp létrejött egy társadalomtudományi műhely, nem a legutolsó és a legfrissebb fejlemény pedig a gazdaságtudományi kar. Igaz, hogy ezeknek a karoknak csak részben van kötődése a tanárképzéshez, a gazdaságtudományinak pláne nem. Mégis úgy érzem, a közösségben megjelenő és jelenlévő tucatnyi gazdaságtudományos hallgató, vagy fél tucatnyi bentlakó jó hatással van a többiekre. Tehát az a régi eszmény, amit az öregek úgy hívtak, hogy önbeporzás, még inkább, még erőteljesebben megvalósulhat, mert ilyen sok tudományterületet képviselő hallgató találkozik, beszélget és hat egymásra.
1: Foglalkoznak végzős középiskolásokkal is. Ez mennyiben teszi könnyebbé a felvételét, a bejutási lehetőséget?
0: Nagyon fontos dolog, amit felvet, mert régóta küszködött már a kollégium, most sem mondom, hogy túl vagyunk a nehezén, az utánpótlás megnyerésével. Tehát korábban úgy fogalmaztam, hogy sokan sajnos egyáltalán nem hallanak a kollégiumról, ez mindig egy rejtély, hogy ez miért van így, de így van. És sokan azok közül, akik viszont hallanak róla, azok megijednek, hogy ide aztán be nem lehet kerülni, mert olyanok az elvárások. Ugye a történelmi időkben, ahogy emlegettem, az a 405-ös kollégista középiskolás tanár megtette a maga dolgát, hiszen elvitte hírét, és ha talált egy tehetséges hallgatót, akkor ajánlásával ide küldte az anyaintézménybe. Ez most is szegről végről működik, hiszen nagyon sok ötvös kollégista kiváló középiskolai tanár van, de ennél több kell. És ezért gondoltuk ki, két nagy táborunk is van, az egyik az Ötvös József most már újkori nevén tehetséggondozó tábor, régebben én tehetségtábornak kereszteltem el. Ez januárban van mindig, éppen azelőtt, mielőtt még a diákok beadnák a felvételiket. Tehát mi megpróbáljuk megszólítani az ELTE-re igyekvőket, és ide hívni őket egy héten át, hogy találkozzanak a kollégiummal is. A másik nagy táborunk az pedig az Ötvös József természettudományos tábor, ez július utolsó hetében lesz most éppen idén. Ide pedig nem érettségiző, hanem érettségi előtt álló természettudomány iránt érdeklődő diákokat hívunk meg. Szeretném azt is elmondani, nagyon hálás vagyok a diákjainknak, mert óriási munkát fektetnek abba, hogy minden lehető felületen reklámozzák, hirdessék ezeket a táborokat. És ennek köszönhetően a 40 fős tehetségtáborra és az 55 fős természettudományos táborra jelentős túljelentkezés van, és ezen érkező diákok közül nagy örömömre sokan aztán eljönnek felvételizni és bekerülnek a kollégiumba.
1: Ugyanakkor ma is emelt követelményeket kell teljesíteniük, mind az egyetemi, mind pedig a kollégium szakkoráin.
0: Azt szoktam mondani épp a tehetségtáboron, amikor úgy ott vannak a lelkes fiatalok, de azért érződik a szemükön az a bizonyos aggodalom, hogy jaj, mi várhat itt én rám, hogy ide bekerülök. Hogy higgyék el nekem, ugye sok évet látva már az egyetemi oktatásból, és magam is ötvös kollégista voltam, hogy itt az ötvös kollégiumi munka az nem valamiféle többletterhet jelent a szó szoros értelmében, hogy itt szinte szíjhasítunk a hátukból, és az a cél, hogy amennyire csak lehet terhelhessük őket, szó sincs erről. Az a lényeg, hogy az a gimnazista, aki oda eljön a tehetségtáborra is, vagy a kollégiumba, azért jött nyilvánvalóan, mert amit szeretne tanulni, az tényleg érdekli. Tehát én már a tehetség szót sem nagyon szeretem sokszor használni, hiszen elhasználták, hanem hogy van-e benne hiteles érdeklődés. És ha ő tényleg szereti azt, amit tanulni akar, akkor a legjobb helyre jön. Mert ugye ezt az egyetemi tapasztalatból mondom, más szakokon is ez megjelenik. A klasszika filológiánál különösen látványos. Tehát vannak, akik latin előtudással érkeznek, latin érettségivel, és vannak, akik nem, hogy úgy mondjam, felrúni szeretném, de mondjuk február 14-én, mert nem tudja, hogy szegény mit írjon be, beírja a klasszika filológiát, mint felvendő szakot. És akkor ilyenek találkoznak az évfolyamon, mindenkinek próbál az ember segíteni, de magától értetődik, hogy aki latin alléképzettséggel jött, az nem tud úgy haladni, ahogy ő azt szerette volna. Tehát kisebb-nagyobb csalódások érik. És ez minden szakunkon így van, hát ilyen az egyetem, mert tágra nyitotta a kapuit. Ezért mit csinál a szakkollégium, mi a feladata, hogy összegyűjtse azokat, akik tudatosan, komoly háttértudással érkeztek, és nekik kínáljon lehetőséget. És ők ezt el is várják. Gondosan oda kell figyelni. Ugye a régi mondás szerint, ha csak magyarul is mondom, hogy teher alatt nő a pálma. Ha nincs rajta teher, az is baj, ha sok a teher, az meg talán még nagyobb baj. Tehát valahogy mi próbáljuk ezt megtalálni, és én azt érzékelem, úgy látom, hogy ez működik.
1: Beszélgetésünk zárásaként kérem, vázolja fel, melyek a jövő legfontosabb tervei.
0: Egy ideje már többször megfogalmaztam, és komolyan foglalkoztat, hogy nagyon nagy lehetőségünk lennének még a nemzetközi nyitásban. Nem azt mondom, hogy nemzetköziesítés, mert ez nem magyar szó, hanem valami furcsaság, de ugye ez a műszó az egyetemi közegben. Konkrétan arra gondolok, hogy az ötvös kollégium az egyetem támogatásával a karokhoz hasonló módon önálló Erasmus kapcsolatokat létesíthet, működtethet, tehát egyfajta, ha nem is mondanám, irodának, Erasmus irodának, de egy Erasmust koordináló, önálló egységgé váltunk. Azt szeretném, és erre kezdenek ugye hát figyelni már a műhelyeink vezetői, hogy akár egy-egy műhely vezető, itt beszélgettünk arról, hogy a tudós tanárnak mekkora befolyása van, tehát a saját kutatási területét képviseli, hát mi mást képviselne, és abba tudja legjobban bevezetni a diákjait, és úgy tudnak leginkább gyarapodni. Hát ez még egy ötvös Lorándi gondolat. Most oda akarok kiukadni, hogy mondjuk a kaptafánál maradva, vagy a klasszika filológia műhelyvezető, aki esetleg bizantinológiával foglalkozik, és tudja azt, hogy Európa szerte hol van nagyon komoly bizantinológiai központ, akkor teszem azt Párizsba, vagy Bécsbe, akkor ezzel, vagy ezekkel az intézményekkel felveheti és fel tudja venni a kapcsolatot, megvan a szakmai hitele, létre lehet hozni egy önálló Erasmus kapcsolatot, itt a 18 műhelyünkről beszélek, akár egyszerre 18-at is, és úgy érzem, hogy egy újabb lendületet adhatna a diákjainknak, akik ugye belépnek ebbe a rendszerbe, az itthoni képzésbe, megismerik ezt a szakmai területet, és láthatnák közvetlenül azt a perspektívát, hogy bizony akár a kollégiumhoz kötődő Erasmus helyre később ők ki is mehetnek, és ott tovább tanulhatnak. Vannak már ilyen képleteink, régóta működő történelmi összekötetés fűz minket az École Normale Supérieure-höz, ahova nem csak francia szakosok mehetnek, hanem a természettudós területekről is, az olaszokkal, a bolognai egyetemmel, páviaiakkal, a Collegio Borromeo van ott egy ilyen patinás intézmény, tehát vannak nagyon jó példák. Ha valamit és valahol fejlődni kellene, nem mondom azt, hogy minden tökéletes, de azért hadd mondjam azt, hogy én örömmel látom, hogy milyen szépen dolgozik a kollégium, és nagyon őszintén szoktam ezt megköszönni minden közgyűlésen a jelen való kollégiumnak, akik a diákokat és a tanárokat értik, de ha valahol fejlődni lehet, szerintem ez volna.
1: Kedves hallgatóink, Horváth László egyetemi docenssel, az ELTE kollégium igazgatójával beszélgettünk. A technikai munkatárs Urbán Péter nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
2: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a Szentlélekről szóló emelkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
3: Az a lélek, amelyik élő kapcsolatban van az Istennel, az meghallja ezt a szelíd hangot. A Szentlélek ismeri a terveinket, ismeri a szándékainkat, és hogyha azok Istenre irányulnak, akkor megtapasztalja az a lélek, hogy az útján, amin vezeti a Szentlélek, olyan lelkekkel találkozik, akiket az Isten magához közelebb akar vezetni általunk. És küldi ezeket a lelkeket, vagy minket küld hozzájuk. De ha nem az Isten dolgában járunk, hanem csak a magunk pecsenyéjét sütögetjük, akkor a jó Istennek nem tudunk olyan eszközei lenni, hogy lelkeket vezessünk hozzá. Kell egyfajta irányultság, kell egy missziós vágy, egy missziós tűz a szívünkben, hogy lelkeket mentsünk, és lelkeket vezessünk az Istenhez, és megismertessük velük a mennyei Atya minden emberi értelmet felülmúló szeretetét, hogy közöljük az emberekkel, és közvetítsük Isten irgalmas szeretetét. Ebben kell járnunk mindannyiunknak, hogy eljussunk és másokat is elvezessünk az örök üdvösségre. Hadd idézzek most betlehemi Szent Míriamtól egy újabb gondolatsort. Szent Míriam mondja, Jézussal imádkoztam a pusztában, midőn belefogtam az imába, láttam, hogy a föld kopár, a fák kókadoznak, nincs semmi levelük, sem viráguk, sem gyümölcsük, de mihelyt megjelent Jézus, zöldbe öltöztek, tele lettek levéllel, virággal és terméssel. Az állatok is felismerték Istenüket. A madarak dalolni kezdtek, mert látták, hogy Jézus gyászol, és föl akarták vidítani. Az egész teremtés azon volt, hogy földerítse. Minden teremtmény örömöt akart szerezni neki. Egyedül a kövek maradtak érzéketlenek. Hiába volt fény, meleg, harmat és eső, semmit sem használt. Jézus ránézett a kövekre, és ezt mondta, bűnösök, íme a ti képetek. Elküldöm nektek kegyelmem vizét, és ti nem éltek vele, akárcsak a kövek. A Jézushoz hűséges lelkek így szóltak, Urunk, add meg nekünk az imádság lelkét, hogy lelkeket szerezhessünk, akik neked szolgálnak, mint a föld, amely téged szolgál a pusztában. Urunk, mezítelenek vagyunk, öltöztess minket szeretetedbe. Őrizd meg bennünket jelenléteddel, hogy állandóan a te dicsőségedet zengjük, és ezzel megörvendeztessük szívedet. Add, hogy virágot hozzunk, és gyümölcsöt teremjünk az egyháznak. Betlehemi Szent Míriam se tudta volna ezeket a szép szavakat így megfogalmazni, hanem a Szentlélek vezeti, és nem a Szentlélek sugallja neki. És tulajdonképpen rajta keresztül most hozzánk a Szentlélek szólt. A Szentléleknek vannak ajándékai, ismerjük a hét ajándékát, és vannak gyümölcsei, amit Pál apostol Galatákhoz írt levelében olvashatunk, méghozzá az 5. fejezet 19. versétől olvasom most, belevéve ebbe az idézetbe a test cselekedeteit is. Tehát így hangzik az idézet, a test cselekedetei nyilvánvalók. Kicsapongás, tisztátalanság, fajtalanság, bálványimádás, babonaság, ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés, harag, veszekedés, szakadás, pártoskodás, irigykedés, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás, és ezekhez hasonlók. Mint már előbb mondtam, most ismét kijelentem, akik ilyeneket művelnek, nem öröklik Isten országát. A lélek gyümölcse viszont Szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ezek ellen nincs törvény. Akik Krisztus Jézushoz tartoznak, keresztre feszítették testüket, szenvedélyeikkel és kívánságaikkal együtt. Ha a lélek szerint élünk, viselkedjünk is a léleknek megfelelően. Ne törtessünk kihívóan, s egymásra irigykedve, hiú dicsőség után. Eddig az idézet. Tehát hallhattuk a test cselekedeteit, amiket, ha valaki elkövet, és abból nem akar megjavulni, azokra azt mondja Pál apostol, hogy nem öröklik Isten országát. És mielőtt a Szentlélek gyümölcseit nézzük meg, hogy idézzem Sziéné Szent Katalinnak a könyvéből, ahol az Úr mondja a következőket. Amikor a lélek a halálos bűn vétkében volt és elhagyott engem, én bűne miatt megvontam tőle a kegyelmet, mert bezárta a vágy kapuját. Így a kegyelem napja elment tőle, nem a nap hibájából, hanem a teremtmény hibájából, aki bezárta a vágy kapuját. Amikor azonban megismeri önmagát és a maga sötétségét, kinyitja az ablakot, azáltal, hogy a Szent Jónásban kiadja a romlottságot. Eddig az idézet. Tehát azt mondja az Úr, hogy aki a halálos bűn vétkében van, attól megvonja a kegyelmet, azért, mert az illető bezárta a vágy kapuját, tehát nem vágyott a kegyelemre, nem vágyott a Szent Lélekre. Megszűnt ez a vágy benne. És ez nem az Isten hibája, hanem a teremtmény hibája. Aki bezárta a vágy kapuját az Isten felé, és kinyitotta a kapukat a bűn felé. De azt mondja, ha megismeri önmagát és a saját maga sötétségét, és kinyitja az ablakot, azáltal, hogy a Szent Jónásban kiadja a romlottságot, újra megérkezik a kegyelem. Nem lehet két úrnak szolgálni, a bűnnel radikális módon szakítani kell, és teljes egzisztenciámmal Isten felé fordulni, és teljesen önmagamat neki ajándékozni. És akkor elkezdenek beérni a Szentlélek gyümölcsei. Nagyon találó szó ez a gyümölcs, mert a gyümölcs az szép lassan érik meg, és a fa érleli meg. És ezeket a gyümölcsöket bennünk a Szentlélek érleli meg, és a Szentlélek teszi ízletessé, zamatossá, nem pedig mi. Mert sokszor úgy gondoljuk, hogy ezeket a gyümölcsöket nekünk kell megteremni, és nekünk kell beérlelni. Természetesen megvan a magunk része is ebben, de alapvetően ezt a Szentlélek műveli bennünk. Ha elkezdünk Isten akarata szerint élni, és elkezdjük az Istent szeretni úgy, ahogy azt Jézus nekünk megmondta, az szeret engem, aki ismeri és megtartja parancsaimat. Tehát valóságos és helyes szeretettel elkezdjük szeretni az Istent, és elfordulni a bűntől. Biztosak lehetünk abban, hogy ezek a gyümölcsök érnek, és be is érnek az életünkben. Ismétlem, gyümölcsöket újra felsorolom, szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ki ne vágyna ezekre a gyümölcsökre? Mindannyian ezt szeretnénk, hogy több szeretet legyen bennünk, öröm, békesség, kedvesség. Milyen jó egy kedves emberrel találkozni. Milyen jó egy ilyen embert ismerni, akikben ezek a gyümölcsök megvannak, és folyamatosan érnek. Időnként hallok ilyen gondolatokat, hogy hát én ilyen vagyok, ilyennek fogadjon el mindenki, én úgysem tudok megváltozni, így szeressenek az emberek. Én kimondom az igazságot, ha tetszik, ha nem, és ehhez hasonló megfogalmazásokat hallhatunk. Aki úgy gondolkodik, hogy ő nem tud megváltozni, és nem is akar, azzal a Szentléleknek sok gondja akad. Engedjük meg, hogy a Szentlélek formáljon minket, és ezeket a gyümölcsöket megérlelje bennünk. Működjünk együtt a Szentlélekkel, működjünk együtt a kegyelemmel. Ő önmagát akarja nekünk adni. és önmagával együtt a Szent Háromságot. Vágyakozzunk úgy a Szent Lélekre, mint ahogy egy gyermek várakozik az édesapjára, aki nem sokára hazajön, vagy a távolban van, azzal az őszinte vágyjal, azzal az őszinte szeretettel, azzal a nyitottsággal. Jézus mondja, ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Tanuljunk meg újra vágyakozni az Istenre, vágyakozni a mennyországra, vágyakozni arra, hogy jobbá váljak, de ne türelmetlenül, hanem hagyjuk, hogy a Szentlélek megérlelje bennünk ezeket a gyümölcsöket. Amikor megkereszteltek minket, akkor megkaptuk a Szent Lelket a keresztség által, a bérmálkozásban a Szentlélek teljességét, és a keresztény nagykorúságra jutottunk el, és a tanúságtévő élethez is megkaptuk az erőt, és a Szentlélek bennünk van, de hallottam Katona István atyától, nem a püspök úrtól, hanem a budapesti Katona István atyától egyszer egy jó hasonlatot. Azt mondta, hogy úgy képzeljük el a lelkünket, mint a fekete kávé, amiben benne van a cukor. És hogyha a cukor ott van a kávé alján, akkor megkóstoljuk a kávét, és keserű. De ha felkavarjuk a kávéban a cukrot, akkor ugyanaz a kávé már édes lesz. Így van ez talán egy kicsit, hát minden hasonlat sántít, de így van ez a mi lelkünkben lakó Szentlélekkel is, hogy föl kell, hogy kavarodjon ez a lélek, és édessé tegye a lelkünket és az életünket. Hír esemény lehet az életünkben például a Szentlélek szeminárium, amit most itt Tarna Leleszen tartunk, már az 5. héten járunk, körülbelül 35-en végzik a 4 faluból, és különböző atyákat hívunk meg, és nővéreket, hogy minden héten az előadást tartsák meg. Szépen haladunk a könyv alapján, és már most tapasztaljuk a hihetetlen csodákat, és a léleknek ezt a felkavaró, szeretetteljes jelenlétét. Már az első alkalom után odajött hozzám egy kedves hívem, és azt mondja, hogy na hát már most megtapasztaltam, hogy a cukor felkavarodott a kávéban. Azt mondja, olyan édességet éltem át, amit nem tudok megmagyarázni magamban. Hát a Szentlélek működik, nem csak a Szentlélek szeminárium által, hanem szüntelenül közölni akarja önmagát, elsősorban a szentségeken keresztül az egyházban, csak nekünk kell befogadóvá válnunk, és megtanulni újra és újra a befogadásnak a művészetét.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója most a Szentlélekről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tizenegy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Szent Atya az általános kihallgatás végén Szűz Mária oltalmába ajánlotta a háború sebzette népeket. 14. Leó pápa május 27-én szerdán az audiencia végén ismételten felhívást intézett a békéért, különösen is Ukrajnában. Mint fogalmazott, aggodalommal követem az Ukrajnában zajló háborút, mely ezekben a napokban különösen hevesebbé vált. Szeretném kifejezni közelségemet mindazok felé, akik a közelmúlt civileket is sújtó támadásai miatt szenvednek. A háború nem megoldja a problémákat, hanem súlyosbítja azokat. Nem járul hozzá a biztonság létrejöttéhez, hanem megsokszorozza a szenvedést és a gyűlöletet. Ahol rakéták és drónok csapódnak be, ott szertefoszlik a remény, otthonok és imahelyek semmisülnek meg, ártatlan életek törnek derékba. A háború által megsebzett valamennyi népet Szűz Máriának, a béke királynőjének oltalmába ajánlom, hangsúlyozta a Szent Atya. A Fidesz visszautasítja a tiszás politikusok diplomata útlevelekkel kapcsolatos vádaskodását, írta az ellenzéki párt közleményében. A Fidesz kormányzása idején a diplomata útlevelek kiadása és használata minden esetben a törvényeknek megfelelő volt, áll a közleményben. Magyarország nemzetközi kapcsolatrendszerét a politika, a gazdaság, a kultúra és a sport területén is minden évben szélesítettük 2010 után. Ezért természetesen a diplomáciai célú utazások száma is a korábbiaknál magasabb volt, írták. A Fidesz kormány megnövelte Magyarország nemzetközi tekintélyét és mozgásterét. Csak remélni tudjuk, hogy ezt a Tiszás kormány sem készül lerombolni, áll a Fidesz közleményében. Velkei György László, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára szerda délután közölte. Komoly visszásságokra bukkantak a Szijjártó Péter korábbi külügyminiszter által kiadott, nem alanyi jogon járó diplomata útlevelek átvizsgálása során. 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége a magyar önkormányzati rendszerreformjáról, közölte a szervezet a közösségi oldalán. A szervezet a bejegyzésében pozitívan értékelte, hogy az önkormányzatok újra saját minisztériumot kaptak, valamint, hogy megalakult az Országgyűlés Vidék és Településfejlesztési Bizottsága, mindez ugyanis lehetőséget teremt arra, hogy a településen élők szempontjai hangsúlyosabban jelenjenek meg az országos döntéshozatalban. Megjegyezték ugyanakkor, hogy a szövetség több alkalommal is kezdeményezett tárgyalásokat Magyar Péter miniszterelnökkel, valamint Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterrel. Választ azonban egyelőre nem kaptak. A MÖOSZ elengedhetetlennek tartja a mielőbbi tárgyalások megkezdését és a rendszeres egyeztetést, amelyre, mint írták, az elmúlt 16 évben nem volt érdemi lehetőség. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést átgondolatlan kijelentésnek tartja, és azonnali érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormányzattal. A szervezet a távirat irodához eljuttatott közleményében azt írta, a polgármesteri illetmények Magyar Péter miniszterelnök által bejelentett 2024 előtti szintre történő csökkentése újabb bérfeszültségeket okoznak, különösen az 5000 lakos alatti településeken, miközben a jelenlegi szabályozás a korábban kialakult aránytalanságok jelentős részét rendezte. Az önkormányzati rendszer stabil működéséhez kiszámítható finanszírozásra és a településvezetők lelkiismeretes, gyakorlatilag folyamatos szolgálatot jelentő munkájának megbecsülésére van szükség, fogalmazott Hanusi Péter, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége elnöke. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, szerdán megbízta Cunyiné Bertalan Juditot, hogy országos vezetőként szervezze meg és irányítsa a védvonal tevékenységét, közölte Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója a távirat irodával. A közlemény felidézi, Orbán Viktor és Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezető helyettese a múlt héten jelentette be, hogy létrehozták a jogsérelmek megakadályozására hivatott védvonalat. Árad a gyűlölet és az erőszak, ezért megalakítjuk a védvonalat, írta akkor a Fidesz elnöke a közösségi oldalán. Kocsis Máté kifejtette, van, aki szerint túl sokáig tűrtük a tiszás erőszakot és az áradó gyűlöletet, és van, aki szerint még tűrnünk kellene. Közölte, a szavazóik közül sokan jól tudják, hogy a sérelmükre elkövetett verbális vagy fizikai erőszak büntetendő, és elég volt belőle, áll a közleményben. Végül az időjárásról. Derült napos idő várható, legfeljebb kevés gomoly felhővel. Csapadék nem lesz. Az északi a szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A hőmérséklet napközben 22 és 27 fok között várható. Híreket hallottak.
2: Reklám. Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
3: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
2: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
3: Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
4: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Buda Péter egyháztörténész, a Szent István Rádió és Televízió Alapítványának elnöke, Templomok, Egyháziak, Eszterházy püspök korában címmel Eszterházy püspök tevékenységének legfontosabb eredményeiről beszél.
5: Az ember számára nagyon fontos a múlt ismerete is, hiszen ebből értjük meg, hogy hol vagyunk most, és ugyanakkor pedig a múltból, hogyha jól értelmezzük, mindig tudunk erőt meríteni a jövőhöz. Sokan most úgy vannak, hogy jaj, milyen nehéz helyzetben van az egyház, kevesen vagyunk, fogyunk, papok is kevesebben vannak, és néha úgy tűnik, hogy ilyen kétségbeesés lesz úrrá rajtunk. Azonban, hogyha ránézünk a történelemre, látjuk azt, hogy bizony voltak ettől nehezebb helyzetek is, akár az Egri Egyházmegye életében is. Eszterházy Károly püspökre, aki 1761-től 99-ig töltötte be a főpásztori tisztet, ő volt az egyházmegye utolsó püspöke, utána már érsekek következnek. Az ő idejét úgy tekintjük, mintha valami aranykor lenne. Ugyanakkor azonban, ha kicsit mögé nézünk, akkor azt látjuk, hogy nagyon sok gonddal kellett neki megküzdenie, és pontosan megmutatta azt is, hogy ha az ember oda teszi magát, komolyan veszi azt a feladatot, amivel megbízza őt az egyház, őt megbízta Szentatya püspökséggel, ő megbízta plébánosokat a plébánosi tevékenységgel, azok választottak maguknak munkatársakat, sekrestéseket, harangozókat, kántorokat, képviselőtestületet, és hogyha mindenki jól végzi a munkát, akkor az Isten áldása azt kísérni fogja, és ez előbb-utóbb meg fog mutatkozni. Tekintsünk egy pillantást az egyházmegyére. 18. században Magyarország egész észak-keleti régiója az egri püspöknek a fennhatóságához tartozott. De ami fontos, hogy egy ekkora terület, amely gyakorlatilag Szent István kora óta nem változott, jó, itt délen a pankotai főesperesség a középkorban még ide tartozott, a török után azonban már nem, de ez most nem fontos.

Egyrészt a töröknek az előnyomulása, amely az egyházmegyének a déli részét foglalta el. Ugye tudjuk, hogy 1596-ban maga Eger is a törökök áldozatává lesz, illetve a reformációnak az előretörése, és ehhez hozzátartozik az, hogy Szatmár, az az egész terület az annak idején, amikor Magyarország három részre szakadt, az az erdélyi fejedelemséghez tartozott, amely egyértelműen a protestantizmust támogatta. Tehát délen a török pusztítása, keleten a reformáció előretörése, és az igazából a királyi Magyarország, amelyhez az egyházmegyének az egyharmada tartozott, az volt az, amin a püspökök úgy, ahogy tudtak még működni, az egri püspök is Kassára és Jászóra volt kénytelen távozni. Telekesi püspök visszatérése után 1699-ben készít egy gyors fölmérést, ahol 110 plébániát tud az egyház megyében találni. És gondoljunk bele, 200 évvel korábban 1200-1300 plébánia volt, most 110. 119 pap dolgozott ezen a területen, és 16 szerzetes. 313 templomról tudunk, ami mutatja, hogy azért a templomok száma nagyobb volt, mint a plébániák száma, hiszen voltak filiális egyházközségek, és azon kívül természetesen az is látszik, hogy a papok száma is nagyon alacsony. Barkóczi püspök idejében már 241 plébániáról tudunk, plébánosról tudunk, és 13 káplánról, ekkor már érződik az egri szemináriumnak az üdvös hatása, hogy növekszik a papságnak a létszáma. 1761-ben, amikor Eszterházy elfoglalja az egri püspöki széket, akkor 258 plébánia, plébános és 28 káplán működött ezen az óriási területen. 1773-ban készült egy érdekes fölmérés, amiben összeszámolták, hogy 2404 település van az egyházmegye területén, és ebben a papoknak a számát is fölmérték. Ekkor 350 római katolikus pap volt, görög katolikusból 673, nem véletlen, hogy ennyi, hiszen az egész kárpátaljai rész, Kelet-Szlovákia, ezen a területen nagyon sok görög katolikus volt. Evangélikusból 17-et számoltak, reformátusból pedig 565-öt, ami ez is jó kétharmaddal megharadja a római katolikus papoknak a számát. Igazából a legtisztábban katolikus vidék Heves és Külső-Szolnok vármegye volt, ami szinte teljesen katolikus maradt, viszont már a szomszéd Borsod megye vagy Szabolcs megye, ezekben a megyékben a római katolikusoknak a száma az már kevesebb volt, mint a reformátusoké vagy a görög katolikusoké. De azért elindul szépen lassan egy növekedés, hogy az ő püspöksége alatt a főjegyzések, amelyik években maradtak ránk főjegyzések, hogyan is alakul a plébániáknak és a papoknak a száma. 1761-ben 258 plébánia volt, a püspökségének a végén ez már a másfélszeresére növekedett, hiszen már 357, illetve a papok száma is szépen lassan gyarapodni kezdett. A plébániáknak a száma is növekszik, 99 új plébánia alakult az ő püspöksége alatt. Most a plébániáknak az alapítása azonban nem csak a püspökökön múlott, hanem nagyon sokszor a kegyurakon is, amelyek között voltak egyházi kegyuraságok és voltak világi kegyuraságok, ugyanis a plébániának meg kellett teremteni az anyagi alapját, és ehhez volt szükség egy bizonyos fundusra. Tehát a plébániák száma szépen lassan növekszik, és látjuk azt, hogy vannak azért kiugró időszakok, tehát a 60-as évek vége, 70-es évek eleje az egy nagyobb plébánia szám alapítást mutat, illetve hát az 1780-as évek vége. Itt meg kell említenünk egyébként az uralkodóinkat is, Mária Teréziát és második Józsefet. Második Józsefről sok rosszat is lehet mondani, de volt egy csomó, mert nagyon beleszólt az egyháznak az ügyeibe, de volt egy csomó jó intézkedése. Például az rossz volt, hogy föloszlatta a nem tanítással plébániai

lelkipásztorkodással vagy egészségügyel foglalkozó szerzetes rendeket, viszont ezeket a vagyonokat, amiket így megszerzett, azokat nem saját javára fordította, nem is az állam kasszába tette be, hanem létrehozott egy külön egyházi alapot, és ebből az egyházi alapból támogatta új plébániák alapítását, új templomoknak a megépítését, illetve a szegény sorú vidéki papságnak és az elaggott, tehát az idős nyugdíjas papoknak a támogatását. Plébániák mellett egy csomó új templom is épült. A hagyomány szerint 100 templomot építetett Eszterházi püspök, ami csak részben igaz. Mondhatjuk azt, hogy körülbelül 100-hoz volt köze. Voltak olyanok, amelyeket ő maga építetett az egyházmegyének a költségén, vagy éppen a saját jövedelméből, hiszen azért ne felejtsük el, hogy ő püspökként saját jövedelemmel is rendelkezett, plusz még, mint gróf, saját családi vagyonnal is, és Eszterházi püspök ezeket a jövedelmeket, még a saját privát jövedelmét is valóban az egyház javára fordította. Csak felsorolnám, hogy melyek azok a templomok, amelyeket konkrétan ő építetett, amiről dokumentációnk van, tehát Besenyszög, Bükzsérc, Demjén, Egerbakta, Felsőtárkány, Kápolna, Kerecsend, Keresztespüspöki, Kisköre, Kömlő, Maklár, Sarud, Borsod-Szirák, Tiszanána, Tiszaőrs, és nagy mértékben támogatta korábbi templomoknak a felújítását, például Füzesabonyban, Harsányban, Gyöngyös-Solymoson, vagy éppen Tiszakürtön.

0: A példája azonban ragadós volt, és ahogy mondtam, a kegyurak is építettek templomokat, ezek közül ki kell emelni az egri székes káptalant, hiszen a káptalan maga is komoly kegyurnak számított. Templomokat építettek, plébániákat, és támogatták azokat az egyházközségeket, ahol a plébánia fenntartása anyagilag nehézségekbe ütközött. Emellett természetesen, hát egyébként egyházi kegyúrnak számított még az egri szeminárium is, ugye Bélapád falvának is ostorosnak volt a kegyúrasága. Azon kívül voltak, ahol a falu közösségek fogtak össze, hogy plébániát és templomot építsenek maguknak, illetve hát a világi kegyurak is mindig figyeltek arra, hogy az ő falvaikban a hívek számára meglegyen a lelki épülésekhez szükséges infrastruktúra, tehát plébánia és templom, azon kívül fenntartsák a temetőket és így tovább. Csak néhányat említek meg, például az almási család Török Szent Miklóson, vagy éppen a Butler família Erdőtelken, és itt megemlíthetjük Grassalkovics első Antalt, aki hát az akkori Magyarországnak talán a leggazdagabb földesura volt, és hát őt leginkább a Gödöllői kastély, a Hatvani kastély, vagy éppen a Pozsonyi kastély révén ismerjük, de voltak neki az egri egyházmegyében is érdekeltségei, úgyhogy például Apcon, Feldebrőn, Kálban, Kompolton, Tófaluban támogatta az egyházközségeket. A plébánosoknak meg kellett élni. Miből származott a plébánosok jövedelme? És itt most érdekes módon a plébánia jövedelem és a plébánosi jövedelem az nem választható szét konkrétan, mert hogy tulajdonképpen a javadalom és a jövedelem az egyházközségé volt. A plébános az tulajdonképpen, mondhatjuk így, hogy a haszonélvezője volt mindezeknek, de nem volt teljesen szétválasztva ez a két kassa. Hát elsősorban a földből volt jövedelem, a plébánia mellett általában volt egy holdnyi terület, ahol a gazdasági épületek álltak, illetve a falu határában 30-40 holdnyi földterület, szántó, rét, erdő formájában, de mondom, ez az egyházközségi volt, nem a plébánosé. Ebből tartották fönn az egyházközséget, tehát a templomi szükségletek, gyertyák, stb., amire szükség van, onnan ebből tudták finanszírozni, és ugyanakkor a plébánosnak a megélhetősége is. Ezeket a földeket általában a közösség műveli. Azon kívül ott volt a stóladíj. Abban az időben más volt a stóladíj szabás, mint most. Még a keresztelésért is kértek stólát, 2 krajcárt. Az anya megáldása, az 12 krajcárba került. A házassági hirdetések, ugye amit 3-szor kellett megejteni, azok 3 krajcárba kerültek minden egyes alkalommal. És hát a házasság kötés, ugye az még drágább volt. Egy zsellér esetében ez 1 rajnai forint. Ha jobbágy volt, tehát telkes telekkel rendelkezett, akkor az már 2 rajnai forint. Ha polgár volt, tehát még magasabb társadalmi kaszba tartozott, akkor maximum 2-szeresét kérhették el, ha pedig nemes személyt kellett esketni a papnak, meg így az összes többi stólával kapcsolatban, ha nemes személyt kellett valamilyen szentségben részesíteni, akkor akár a többszörösét is elkérhette. Tehát volt egy ilyen megkülönböztetés a vagyoni osztályok szerint. A temetés az 24 krajcár volt, ha zsellért temettek, hogyha jobbágyot, akkor 30 krajcár. Egy temetési beszéd az 1 rajnai forintba került. Azon kívül volt még a párbér, amelyet nem minden esetben pénzben fizettek, hanem ugye főleg az özvegyek azok inkább terményben, vagy szőttesbe, tehát egy végvásznat adott, és így tovább. Volt a püspöknek járó tized, amiből az 1/8 rész, tehát az oktáva, a tizednek a 1/8 része, az is ott maradt az egyházközség számára. Azon kívül különféle adományok voltak még, amelyekből hozzájuthatott a plébánia valamelyes jövedelemhez. Arról beszámolnak, hogy a templomi persely az szinte a nullával egyenlő, nem jellemző ebben a korban. Ahogy mondtam, minden, ami a plébániához tartozott, ezek az ingó és ingatlan dolgok, ezek általában fundusok voltak, a bútoroktól kezdve a könyvekig, és a plébános használta azokat. Tehát tulajdonképpen magán dolgai alig voltak, hogyha áthelyezték egy másik plébániára, akkor igénybe vette az ottani plébániának a felszerelését és vagyonát, abból élt. Ezen kívül volt még a Cassa Parochorum, amelyet a püspökök alapítottak. Eszterházi püspök például minden évben 6000 rajnai forintot tett be ebbe, és ebből tudták támogatni a szegény plébániákat. Néhány szót szóljunk a kántorokról is. A kántorokról viszonylag kevés följegyzés van, de azt leírják, hogy régi könyvekből próbálják vezetni az éneket, és a kántor és az orgonista az nem mindig volt ugyanaz a személy. Voltak olyan helyek, ahol orgona sem volt, hiszen az orgonák száma ebben az időszakban csak Heves, Külső-Szolnok vármegye, Borsod és Szabolcs vármegyében összesen 126-ról van főjegyzésünk. Tehát voltak templomok, ahol ez sem volt, viszont érdekes az, hogy voltak olyan helyek, ahol például trombitások is voltak, akik segítették a liturgiát. Eszterházi püspök próbál rendet tenni az énekek között, 1771-ben megbízza Szent Mihályi Mihályt, a későbbi patai főesperest, hogy gyűjtse össze ezeket az énekes könyveket és az énekeket, és egy egységes énektárat kellene létrehozni, amely azonban csak 1797-98-ban jelent meg egyházi énekes könyv címmel két kötetben, de kották nélkül, mert a líciumi nyomda nem tudott kottás könyveket nyomtatni. Miből származott a kántorok jövedelme? Általában a közösségnek volt olyan földbirtoka, amit a kántor használt, azon kívül pedig hát az egyházi szolgálatoknál külön ilyen stólaszerű jövedelmet kapott, tehát például a libera éneklésért, vagy éppen a halott búcsúztatóért. A sekrestések és a harangozókról is kevés főjegyzésünk van. A legtöbb templom rendelkezett egyébként. Nagyon sokszor úgy, hogy egy személy látta el ezt a két funkciót. A sekrestéseknek a dolga volt, hát amit most is általában végeznek, a takarítás, a templomi ruháknak a rendben tartása, ami abban az időben sokkal kevesebb volt. Volt olyan egyházközség, ahol egyetlen egy darab miseruha volt, minden szertartást abba végeztek, sőt olyanról is tudunk, hogy olyan miseruhát használtak, aminek nem bélése volt, hanem belül egy másik színű miseruha, tehát ilyen kétszínű, és akkor amire éppen szükség volt, azt használtak. Természetesen a módosabb egyházközségekben és a városokban ott megvolt a teljes készlet, tehát minden színű miseruha volt. Azon kívül a sekrestések feladata volt elkísérni a plébánost vagy a papot, amikor a szent útravalót vitte a betegekhez, a haldoklókhoz. Hát a harangozó dolga nyilván a napi háromszori harangszó, azon kívül a misékre való harangozás, továbbá az úrfelmutatási harangszó, és azon kívül, hogyha halott volt, akkor annak megfelelő módon harangozni, és ebből származott a legfőbb jövedelme is. A javadalmazásuk egyébként változó, tehát a sekrestéseknek és a harangozóknak. Voltak egyházközségek, ahol kisebb földterületek voltak számukra is fönntartva, azon kívül természetbeli juttatásokban részesültek a hívektől, tehát például kaptak tűzifát, vagy az Alföldön nádat, vagy egyéb dolgokat. Azon kívül ilyen stóla jellegű pénzösszeghez tudtak még hozzájutni, illetve az, hogy adómentesek voltak. Nagyon sok helyen az állami adók alól is fölmentést kaptak, illetve nekik nem kellett befizetni sem a tizedet, sem a kilencedet a földes uraknak. Amit mindenképpen érdemes észrevenni, hogy ez egy szegény időszak volt, és az egyház túlélte. És az is látszott, hogy az egyház önmagában azért nehezen tudja ezt megfinanszírozni, a fennmaradását. Szükség van a kegyurakra, szükség van az uralkodókra, tehát ne gondolja senki azt, hogy az egyház akkor olyan gazdag volt, hogy teljesen el tudott látni mindent. szükség van külső segítségre, bár hozzá kell tenni, hogy akkor ezek a kegyuraságok, vagy ezek a hatalmasságok, ezek mind ugye maguk is katolikus hívőként fontosnak érezték az egyházközségnek a működését, a papnak a meglétét, és éppen ezért nagyobb anyagi áldozatokat is hoztak az egyházért. És éppen ezért van az, hogy ebben az időben tényleg annyi templom tudott épülni, hát körülnézünk itt az egyházközségeinkben, azt kell mondani, hogy az 1700-as évek voltak a legnagyobb templomépítési időszak, a török után, illetve hát a reformáció után az elvett templomok helyett, és mégis az egyház túlélte, sőt, mondhatjuk azt, hogy virágzásnak indult. Úgyhogy kedves testvérek, bármilyen érzületek is vannak most bennünk, hogy fogyunk, vagy hogy mi lesz a jövővel, bízzunk a Jóistenben, bízzunk az emberek jó akaratában, és az egyház az szépen általunk és bennünk élni fog tovább.
1: Buda Péter egyháztörténészt, a Szent István Rádió és Televízió Alapítványának elnökét hallották.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise. Megőrizni az egészséges hagyományt és nyitni a jogos fejlődés felé. Leó pápa elítéli az ukrajnai támadások közelmúltbeli fokozódását. 14. Leó pápa fogadta a spanyol miniszterelnököt. 14. Leó. Segítsék a gázai övezet szenvedő népét és tartsák tiszteletben az emberi jogokat. Leó pápa fogadta a barcelonai lovaskör delegációját. Krisztusra tekintve segítsék embertársaikat.
1: Leó pápa katekézise. Megőrizni az egészséges hagyományt és nyitni a jogos fejlődés felé. A Szent Atya tovább folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumai magyarázatának szentelt katekézis sorozatát. A liturgia megújításáról szóló Sacrosanctum Concilium zsinati konstitúciót elemezve kiemelte. A liturgia évszázadokon át az evangelizáció motorja volt. Ma meg kell újítanunk ezt az energiát a hiteles és élő katolikus hagyomány folytonosságában, mégpedig egy olyan dinamika szerint, amely a hívőket az igazság teljességébe vezeti be. A zsinatot azzal a céllal hívták össze, hogy a hívők között egyre inkább növekedjen a keresztény élet.
2: Dell'enciclica Mediator Dei il venerabile Pio XII scrive che la Chiesa è un organismo vivente.
1: A Mediator Dei enciklikában a tiszteletre méltó 12. Pius így ír. Az egyház egy élő szervezet, és ezért a szent liturgia tekintetében is tanításának sértetlenségét megőrizve növekszik és fejlődik, alkalmazkodva és igazodva az idők folyamán felmerülő körülményekhez és igényekhez. Kezdte katekézisét Leó pápa. Ezzel az elvvel teljesen összhangban a II. Vatikáni Zsinat a Sacrosanctum Concilium konstitúció bevezetőjében elismeri, hogy kötelessége különös figyelmet fordítani a liturgia megújítására és előmozdítására is. A zsinatot ugyanis azzal a céllal hívták össze, hogy a hívők között egyre inkább növekedjen a keresztény élet, a változásoknak kitett intézményeket jobban igazítsák korunk igényeihez, segítsenek elő mindent, ami hozzájárulhat a Krisztusban hívők egységéhez, és új erőt ébresztenek mindabban, ami hasznos lehet ahhoz, hogy mindenkit az egyház kebelére hívjanak. Szoros és szerves kapcsolat áll fenn a liturgia megújulása és az egyház egész életének megújulása között. Abban a történelmi pillanatban erőteljesen érezhető volt a rituális formák megújításának szükségessége, amelyek révén az egyház évszázadok óta dicsőítette Istent és szentelte meg a keresztény népet. A liturgikus mozgalomnak köszönhetően megérlelődött az a meggyőződés, amelyet később Szent II. János Pál pápa is kifejezett, hogy szoros és szerves kapcsolat áll fenn a liturgia megújulása és az egyház egész életének megújulása között. Az egyház nem csak cselekszik, hanem a liturgiában is kifejezi magát, és a liturgiából meríti az élethez szükséges erőt. A hagyomány folyója magában hordozza a forrását is, és a torkolat felé tart. Annak érdekében, hogy a hívek könnyebben hozzáférhessenek a szent liturgia által osztott kegyelmi ajándéka gazdagságához, a Sacrosanctum Concilium Konstitúció egy nagyon hatékony formulával jelzi a követendő irányt.
2: Conservare la sana tradizione e aprire a un legittimo progresso.
1: Megőrizni az egészséges hagyományt és nyitni a jogos fejlődés felé. 16. Benedek pápa ebben a szándéknyilatkozatban ismerte fel a zsinati atyák reform programját, amely egyensúlyt teremt a múlt nagy liturgikus hagyománya és a jövő között. és megjegyezte, hogy gyakorta állítják egymással ügyetlenül szembe a hagyományt és a haladást, miközben valójában a két fogalom kiegészíti egymást. A hagyomány maga is magában fordulja bizonyos értelemben a haladást. Mintha azt mondanánk, hogy a hagyomány folyója magában hordozza a forrását is, és a torkolat felé tart, állapította meg a Pápai Szent Anzem liturgikus intézet alapításának 50. évfordulóján tartott konferencia résztvevője az intézet beszédében 2011. május 6-án. A liturgia évszázadokon át az evangelizáció motorja volt. A zsinat megerősíti az igazi hagyományban gyökerező hiányfejlődés jogosságát, és a liturgia keretein belül megkülönbözteti azt a változatlan részt, amely isteni eredeti, valamint azokat a változásra alkalmas részeket, amelyek az idők folyamán változhatnak, sőt, változniuk is kell. Amennyiben olyan elemek csúsztak be közéjük, amelyek kevésbé felelnek meg a liturgia benső természetének, vagy kevésbé bizonyulnak alkalmasnak, folytatta Leó pápa. Az ilyen jellegű változások az évszázadok során folyamatosan történtek annak érdekében, hogy a hívők a rituális cselekmények révén gyümölcsöző módon vehessenek részt Krisztus húsvétjának, a keresztény hit alapjának a misztériumában. Az egyház Isten tisztelete tehát megtestesült az egyes korszakok kulturális formáiban, és képes volt rájuk hatni, sőt, át is alakította azokat. A liturgia így évszázadokon át az evangelizáció motorja volt, szögezte le a Szentatya. Ma meg kell újítanunk ezt az energiát a hiteles és élő katolikus hagyomány folytonosságában, mégpedig egy olyan dinamika szerint, amely a hívőket az igazság teljességébe vezeti be.
2: A custodire sempre quel rispetto dei testi e degli ordinamenti della liturgia che nasce dall'atteggiamento interiore di disponibilità e di affidamento a Dio.
1: Ezért arra buzdítok mindenkit, szólt Leó pápa, akinek feladata az isteni misztériumnak ünneplésének előkészítése, különösen azokat a papokat, akik a liturgia vezetésének szolgálatát látják el, hogy mindig őrizzék meg a liturgia szövegei és rendje iránti tiszteletet, amely az Isten iránti belső nyitottságból és ráhagyatkozásból fakad, alázatot tanúsítva az ő nagysága előtt és őszinte hűséget az egyházi közösség iránt. Zárta szerdai katekézisét 14. Leó pápa.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
0: Amen. 14. Leó elítéli az ukrajnai támadások közelmúltbeli fokozódását.
2: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione.
0: Aggodalommal követem az ukrajnai háborút, amely az elmúlt napokban meredeken felerősödött. Szeretném kifejezni közelségemet mindazokhoz, akik a közelmúltbeli támadások miatt szenvednek, beleértve a civilek elleni támadásokat is. 14. Leó pápa így fogalmazott május 27-én a szerdai általános audiencia végén az Ukrajna elleni újabb orosz támadási hullámot követően. A háború nem oldja meg a problémákat, hanem súlyosbítja azokat. Nem épít biztonságot, hanem megsokszorozza a szenvedést és a gyűlöletet, szögezte le Leó pápa. Ahol rakéták és drónok hullanak, ott a remény is összeomlik. Otthonok és istentiszteleti helyek pusztulnak el, és ártatlan életek vesznek el, mutatott rá, és minden háború által megsebzett népet Szűz Mária, a béke királynője oltalmába ajánlott. Miközben újabb támadások sújtják Libanont, a Szentatya külön üdvözölte a libanoni zarándokokat, amikor az arab és francia ajkú hívőkhöz szólt az audiencián.
2: Maria, nostra madre, è sempre presente con noi. Prega per noi, e si prende cura di noi con amore materno.
0: Mária, a mi édesanyánk, mindig jelen van, imádkozik értünk, és anyai szeretettel gondoskodik rólunk. Az Úr áldjon meg mindnyájatokat, és őrizzen meg mindig minden gonosztól, mondta 14. Leó. Végül a lengyel zarándokokhoz szólva 14. Leó pápa köszönetet mondott az anyáknak, és felidézte, hogy Lengyelország május 26-án ünnepelte az anyák napját.
2: Ringrazio tutte le madri che con generosità hanno trasmesso il dono della vita e si prendono cura dei propri figli, insegnando loro l'amore per Dio e per il prossimo.
0: Köszönetet mondok minden édesanyának, aki nagy lelkűen továbbadta az élet ajándékát és a gyermekei iránti gondoskodást, megtanítva őket az Isten és a fele barátaik iránti szeretetre, mondta Leó pápa. Imádkozott, hogy Isten szent anyja járjon közben értük, hogy elnyerhessék a Jézushoz való tartós kötődés kegyelmét. A szűzanya segítségével védjétek meg hazátokban minden ember életét, a fogantatástól a természetes halálig. Megáldalak mindnyájatokat, fordult a Szentatya a lengyelekhez.
3: XIV. Leó pápa fogadta a spanyol miniszterelnököt. Május 27-én szerdán audiencián fogadta a pápa Sánchez Pérez Castejón spanyol miniszterelnököt, aki ezután Pietro Parolin bíboros államtitkárral tárgyalt. A helyi egyház és a kormányzati vezetés közötti gyümölcsöző párbeszéd, a világban zajló konfliktusok, a migráció, valamint a béke sürgős megteremtése álltak a megbeszélések középpontjában. A szerdai általános audiencia előtt találkozott Leó pápa a spanyol kormányfővel, aki ezt követően a vatikáni államtitkárságon egyeztetett Pietro Parolin bíborossal és Paul Richard Gallagher érsekkel, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatok titkárával. A Szentszék sajtóközpontjának tájékoztatása szerint a felek örömüknek adtak hangot a pápa közelgő spanyolországi látogatása miatt, amelyre június 6-a és 12-e között kerül sor, mivel az a Szentszék és Spanyolország közötti jó kapcsolatok jele. Az államtitkársági megbeszéléseken véleményt cseréltek nemzetközi kérdésekről is, különös tekintettel a világban zajló konfliktusokra, a migrációra, a multilaterális kapcsolatok, valamint a nemzetközi jog betartásának fontosságára, továbbá a béke állandó támogatásának szükségességére. A közös érdeklődésre számot tartó témák között megállapították, hogy elő kell segíteni a helyi egyház és a kormányzati szervek gyümölcsöző együttműködését Spanyolországban, mint ahogy a civil társadalom különféle rétegei között is, a kölcsönös tiszteletre alapozva a közjó előmozdítására.
0: Leó pápa, segítsék a gázai övezet szenvedő népét, és tartsák tiszteletben az emberi jogokat. Tiszteljék mindenki emberi jogait, és segítsék a gázai népet. Ezt a felhívást fogalmazta meg 14. Leó Castel Gandolfóban, ahol keddi pihenő napját töltötte. Amikor kilépett a Villa Barberiniből, a pápák nyári rezidenciájáról, 14. Leó válaszolt az újságírók kérdéseire a globális Sumud flottilla aktivistái kapcsán, akiket az izraeli hadsereg állított meg, miközben megpróbáltak segélyt szállítani Gázába. Azt jelentették, hogy megverték és bántalmazták őket. Hangsúlyozta, hogy ez egyre nagyobb gyűlöletet szít. Az erőszak nem segítette, hozzá Leó pápa. Vissza kell térnünk a tárgyalásokhoz, meg kell próbálnunk párbeszéd útján megoldani a problémákat, miközben mindig tiszteletben tartjuk mindenki emberi jogait. Sajnos a gázai nép még mindig nem kap humanitárius segélyt. Ez tiltakozásokhoz, nehézségekhez, sőt a flottillában résztvevők tetteihez is vezet, jegyezte meg a pápa. Felszólított minden hatóságot, hogy segítsék és kísérjék el Gáza népét, akik szenvednek, és hogy segítsenek már most megkezdeni az újjáépítést. Amikor a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájának megjelenését követően a mesterséges intelligenciáról is kérdezték, 14. Leó sürgette a párbeszéd folytatását a nagyobb mesterséges intelligencia vállalatokkal, és megemlítette az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztériumnak az Entropic vállalattal folytatott közös munkáját. Nagyon fontosnak tartom a párbeszéd folytatását, és hogy valóban egy lefegyverzett mesterséges intelligenciára törekedjünk, nyomatékosította Leó pápa. Megjegyezte, hogy a háborút ma mesterséges intelligenciával vívják, akár csak Libanonban és a világ más részein, anélkül, hogy az emberi életekre gondolnának, amelyek valójában ennek az egésznek az áldozatai. Ezért új felhívást intézett a békére.
3: Leó pápa fogadta a barcelonai lovaskör delegációját. Krisztusra tekintve segítsék embertársaikat. Pünköst hétfőn találkozott a Szentatya a katalán városból érkezett lovaskör küldöttségével, akik társulatok alapításának 170. évfordulóját ünneplik. Függesszék tekintetüket Krisztusra, hogy ezáltal felismerjék őt szűkölködő testvéreinkben. Türelemmel és együttérzéssel segítsék fele barátaikat, buzdított a Szentatya, aki hamarosan Spanyolországba látogat. Leó pápa örömmel köszöntötte a delegációt, amelynek tagjait Juan José Omeya bíboros barcelonai érsek kísért el a Vatikánba. Köszönetet mondott nekik a közelség gesztusáért, mivel a szervezet alapításának évfordulója alkalmából találkozni akartak Péter utódával. Minden Krisztus hívő feladata, hogy életét nyitva tartsa a Szentlélek működése előtt. Fáradhatatlanul kész legyen megélni a keresztény szeretetet. Azt az isteni erényt, amely miatt mindenek felett szeretjük Istent, másokat pedig úgy, mint önmagunkat, éppen az Isten iránti szeretetből. A keresztény ezért nem egyszerűen emberbarát, olyan együttérző személy, aki önzetlenül szeret és tevékenyen keresi mások átfogó javát. Tartsátok tekinteteteket mindig Krisztuson, mert csak így tudjátok őt felismerni legkisebb és leginkább rászoruló testvéreinkben, buzdított a pápa. Az Isten és a többi ember iránti szolgálat személyes elkötelezettségén keresztül legyenek készek arra, hogy türelemmel és együttérzéssel melléjük állnak. Az Úr adja meg nekik, hogy növekedjenek szeretetében, és bőségesen áldja meg őket és hozzátartozóikat. Búcsúzott a barcelonai lovaskör küldöttségétől 14. Leó pápa. 1856-ban alapította meg egy csoport lovas rajongó a lovaskört Barcelonában. Az alapítása óta eltelt 170 évben a magánklub találkozó helyé, vitafórummá és Barcelona üzleti, intézményi és gazdasági életének befolyásos központjává vált. Az évforduló megünneplésére a klub elnöke Enrique Lacalle audienciát kért 14. Leó pápától, így amint egy 30 fős delegáció most megoszthatta a Szentatyával a lovaskör alapításának, működésének történetét, tekintettel arra, hogy Barcelona egyik fontos találkozó helyévé nőtte ki magát, a civil társadalom, a gazdasági, kulturális és intézményi szereplők körében. Az audienciára néhány héttel Leó pápa spanyolországi utazása előtt került sor, hiszen június 9-én és 10-én Barcelonába látogat majd. A dátum azért is jelentős, mert egybeesik a világhírű építész Antoni Gaudi halálának centenáriumával és a Sagrada Familia Jézus tornyának befejezésével. A lovasklub elnöke egy interjúban úgy nyilatkozott, hogy az audiencián megerősítették elkötelezettségüket a pápának Barcelona szolgálatára, valamint azt a törekvésüket, hogy továbbra is a párbeszédet, az együttélést és a társadalom javát keressék. A küldöttség egy akvarelt ajándékozott a pápának, mely Josep Moscardó festőművész alkotása, valamint a Sagrada Familia egyik ólomüveg ablakának reprodukcióját. Ezen felül egy kis ízletes sonkát is hoztak Leó pápának, mivel tudomásukra jutott, hogy szereti a híres spanyol ínyentséget.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
4: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
5: A napverse.

0: Rónai György. Vers a május királynőjéhez. Ó szűz, ki halk homályán, hűs ívű templomoknak lakozol hófehéren, szelíd oltár felett, hol omló fellegekben a tömén füst lebeg, s hol enyhe lángolással örök tüzek lobognak. Ó szűz, kihez zokogva sikolt a könnyes ének, virágos május estén a jámbor ajkakon, hallgasd meg bús szívemből feléd omló dalom, amelyet áhítattal ajánlok fel ma néked. Tiszteletes edénye az égi kegyelemnek, ajtója fényes égnek, titokzatos virág, csillag, kit nem vakíthat a ködbe hult világ dohos szívekből szálló sötét felhője sem meg. Te légy az én vezérem, lecsüggett bús fejemre, szemet sugára szárnyán suhanjon enyhülés. Terítsd reám palástod bajban védelmül, és segíts, hogy el ne hagyjon soha az Úr kegyelme. Kísértetes viharban ragyogj az égnek ívén, hamis fény el ne csalja rossz útra gyermeked. Vezesd át őt szelíden vak örvények felett, te hozzád, mint anyámhoz, maradjak mindig hívén. Ó, égi szűz, figyelmezz esdeklő énekemre. A szívem, torz virágom, mit reszkető kezem esetlenül feléd nyújt, fogadd el szívesen. Vedd jóságos mosollyal simító két kezedbe. Ültesd az égi kertek földjébe, égi csermely csorgó vizével öntözd, s ha új virágra hajt, űz messze tőle minden késő fagyott vihart, fakadt szirmát sugározd be égi kegyelemmel. Május szent királynője, ki ódon templomoltár homályán laksz fehéren, e kinyílt tulipán legyen kedves virágod, s bukdácsoló imám legyen az omló illat, hangtalan hála zsoltár.
1: Rónai György vers a május királynőjéhez című versét Blaskó Balázs mondta el. Rónai György költő, író, műfordító, eszéíró, irodalomkritikus, irodalomtörténész, országgyűlési képviselő. 1913-ban született, egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán végezte, magyar-francia szakon. 1937-ben a Révai Könyvkiadóhoz került lektornak. 1943-ban Lovas Gyulával, Sőtér Istvánnal és Turzó Gáborral alapítója és szerkesztője volt az Ezüstkor című folyóiratnak. 1945-től a Wikidia szerkesztőbizottságának tagja, 1969-től haláláig felelős szerkesztője. 1947 és 1949 között a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője volt. 1949-ben Szegeden doktorált francia irodalomból és magyar történelemből. A nyugat harmadik nemzedékének jellegzetes témái szólalnak meg első verseiben, melyek elsősorban világirodalmi kultúrájukkal keltettek figyelmet. Költői fejlődésére hatást gyakorolt a francia irodalom iránt érzett vonzódása. Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Nemzedik társaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a II. Világháború kérdésköréhez, igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. Műfordítóként elsősorban francia, olasz és német írókat fordított.

0: A nap imája.
1: Köszöntelek, ó kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Köszöntelek, örömünk eszköze, aki által kárhoztató ítéletünk már visszavonatott, és áldó ítéletté változott. Köszöntelek, Isten dicsőségének temploma, az egek királyának szent háza. Te vagy Isten, kiengesztelődése az emberekkel. Köszöntelek, ó örömünknek anyja, te valóban áldott vagy, mert az asszonyok között egyedül te voltál méltó arra, hogy teremtőd anyja légy. Boldognak mondanak téged minden nemzetek. Ó Mária, ha beléd vetem bizalmamat, üdvözölni fogok. Ha oltalmad alatt leszek, nincs mitől félnem. Mert aki téged tisztel, annak birtokában vannak az üdvösség fegyverei, melyet Isten csak azoknak ad meg, akiket üdvözíteni akar.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szent Lélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott

0: érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya.
0: Legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi

0: életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben,

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a Szent István Rádió egyházi hírei következnek. Köszöntőnöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. A Szent Atya az általános kihallgatás végén Szűz Mária oltalmába ajánlotta a háború sebzette népeket. 14. Leó pápa május 27-én szerdán az audiencia végén ismételten felhívást intézett a békéért, különösen is Ukrajnában. Mint fogalmazott, aggodalommal követem az Ukrajnában zajló háborút, mely ezekben a napokban különösen hevesebbé vált. Szeretném kifejezni közelségemet mindazok felé, akik a közelmúlt civileket is sújtó támadásai miatt szenvednek. A háború nem megoldja a problémákat, hanem súlyosbítja azokat. Nem járul hozzá a biztonság létrejöttéhez, hanem megsokszorozza a szenvedést és a gyűlöletet. Ahol rakéták és drónok csapódnak be, ott szertefoszlik a remény, otthonok és imahelyek semmisülnek meg, ártatlan életek törnek derékba. A háború által megsebzett valamennyi népet Szűz Máriának, a béke királynőjének oltalmába ajánlom, hangsúlyozta a Szent Atya. Pedro Sánchez spanyol miniszterelnököt fogadta 14. Leó a Vatikánban, szerdán a pápa közeledő spanyolországi látogatása előtt. A madridi kormányfő találkozott az olasz ellenzékkel, de a miniszterelnökkel Giorgia Melónival való egyeztetése elmaradt. Pedro Sánchez a spanyol szentszéki nagykövetségen számolt be a sajtónak a pápával folytatott találkozóról. 14. Leót erkölcsi iránytűnek nevezte az igazságtalanság elleni küzdelemben, aki mindig a gyengébbek oldalán áll, és a szolidaritás üzenetét képviseli az egoizmussal szemben. A pápa azt szorgalmazza, ami ma forradalminak tűnik, vagyis a józan észt és az empátiát a dzsungel törvényével szemben, fogalmazott Pedro Sánchez. A spanyol miniszterelnök az egyházfő szavait idézte, miszerint a békét nem lehet rakétákkal építeni, hanem párbeszéddel és a nemzetközi jogtiszteletben tartásával. Hozzátette, 14. Leóval egyeztettek a szegénység és az alultápláltság elleni fellépésről, a nemzetközi egészségügyi helyzet javításáról, valamint a migrációról is. Pedro Sánchez hangoztatta, a migráció kérdését egyesek hazugsággal, álhírekkel és dezinformációval torzítják el. A megbeszéléseken szó volt 14. Leó június 6-a és 12-e közötti spanyolországi apostoli látogatásáról, amely érinti az Európába érkező migrációs útvonalak jelentős állomásának számító Kanári-szigeteket is. A Fidesz elítéli a nagyváradi premontrei rendház elleni erőszakos hatósági intézkedést. A romániai magyarok, a történelmi egyházak és minden jóérzésű ember jogos felháborodással értesült a nyilvánvalóan eltúlzott és megfélemlítő szándékú akcióról, írták a táviratirodához eljuttatott közleményben. A Fidesz mindig kiáll az egyének és a közösségek jogbiztonsága, a vitás kérdések békés rendezése mellett mindenütt, ahol magyarok élnek. Támogatják a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és elnökének határozott fellépését a kialakult helyzetben, fogalmazott a Fidesz közleményében. A nagyváradi premontrei rendház önkormányzatnak ítélt helyiségeiből kilakoltatták Fejes Rudolf Anzelm apátot, váradhegyfoki prépost prelátust. Az önkormányzat képviselői szerdán hajnalban jelentek meg a helyszínen, és áttörték a falat, majd a helyiségek kiürítésére szólították fel az apátot. Számolt be az apátság közösségi oldalaira feltöltött videófelvételek alapján a helyi sajtó. Fejes Rudolf Anzelm a közösségi oldalára feltöltött videófelvételen elmondta, a templomhajón kívül csupán pár ehhez kapcsolódó kis helyiség maradt használatukban, de nincs illemhely, vezetékes víz és az áramellátás is bizonytalan. Szentlélek váró imanapot tartott május 23-án a pünkösdöt megelőző szombaton Egerben az Életünk Krisztus Karizmatikus Közösség a Ciszterci templomban. A Szent Misét Árvai Zoltán egerszalóki plébános mutatta be, aki szentbeszédében pünkösdről és a Szentlélek hét ajándékáról szólt. A Szent Mise után Szentlélek váró, dicsőítő szentségimádás volt. Most Árvai Zoltán egerszalóki plébánost hallják.
2: Amikor a Szentlélekről beszélünk, akkor jó, ha tisztázzuk elsőként, hogy mi nem a Szentlélek. A Szentlélek nem egy fejezet, csupán egy diáknak a hittankönyvéből. Nem is csak egy fogalom, és nem is csak egy érzés. Ő nem valami, hanem valaki, egy személy. Tudjuk, a harmadik isteni személy, aki itt van közöttünk. Az első pünköstkor, amikor Isten lelke kiáradt az apostolokra és Máriára, nem egy új tanítás született, hanem mit látunk? Átalakult embereket. Megváltozott apostolok. Félő Péterből bátor tanú lesz. Bezárkózott tanítványokból misszionáriusok lesznek. A Szentlélek hozzánk is megérkezik, és minket is átalakít. Új emberré tesz. A kérdés az, hogy engedjük-e, hogy ajándékai működjenek bennünk. A lélek hét ajándéka, amelyről most szeretnék elmérkedni a kedves testvérekkel együtt, elengedhetetlen a keresztény élethez. Ezek az ajándékok, amiket tőle kaphatunk, ő maga. Aki az emberi élet különböző ínségei közepette megerősít minket, hogy Krisztustól kapott küldetésünket be tudjuk tölteni. A hét ajándék nem jutalom. Ne gondoljuk azt, hogy ezek valami lelki kitüntetések akarnának lenni. Sokkal inkább olyan belső erők, amelyek képessé tesznek bárkit, aki nyitott rá, hogy Isten módján lásson, döntsön, szeressen itt a földi világban. A keresztény teológia szerint olyan természetfeletti képességek és kegyelmek ezek, amelyek segítik az embert az istenfélő életben, a helyes döntések meghozatalában és a hit elmélyítésében. Annak idején, amikor megtérésemet követően 17 évesen voltam első áldozó, tehát egy jó 7 évvel idősebb voltam a csoport tagjaimnál, plébános atya úgy tanította nekünk a Szentlélek hét ajándékát, hogy a kezdő szavak kezdő betűit összeolvastuk, mozaik szót alkottunk, bétetyú. Ezt kellett megjegyezni, bétetyú. És akkor már tudtuk,

0: Estet tartanak Tarna Leleszen a Kultúrház színház termében május 29-én, pénteken 18 órától 20 óráig. A programra idősebbeket és fiatalabbakat egyaránt várnak, ahol bemutatják a Mozzarello Mária életéből készült, körülbelül 40 perces műzikelt, ezután agapé lesz, majd szervezett játékok várják a fiatalabbakat. Az est folyamán lehetőség lesz a szerzetes nővérekkel és szaléziakkal beszélgetésre, közös találkozásra és imádságra. A Bélapátfalvi apátsági templom megáldása május 30-án a 10:30 órakor kezdődő szentmise keretében lesz. A szentmisét Ternyák Csaba érsek mutatja be az egyházmegye papságának, híveinek és a meghívott vendégeknek a részvételével. A szentmisét a Szent István Rádió közvetíti. A 13. században épült Bélapátfalvi apátsági templom műemléki rekonstrukciós munkálatai befejeződtek. A beruházás során az apátsági templom épületének külső és belső felújítása mellett megújult környezettel és a zarándokok, turisták fogadására szolgáló két új épülettel várja a látogatóit. Nemzeti összetartozás estje lesz 2026. június 2-án kedden a Lajosvárosi templomban. A program 17 órakor szentmisével kezdődik. 17 óra 30 perckor Egy nemzet a határok felett című emlékműsor lesz látható a LAK Egyesület és az IQ Pont középiskola közreműködésével. A műsort Kósa István tanár úr rendezte. Mindenkit szeretettel várnak. Az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 16-a és 19-e között rendezik meg. A motto a naphimnuszból, dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció elkezdődött. Akik az első 800 között jelentkeznek az eseményre, egy szalókos pólót kapnak ajándékba. Az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket keres a 2026-os találkozóra. Feladatok, amikben számítunk rátok? Regisztráció, infópont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálunk, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, önkéntes igazolást, ha szükséged van rá. További részletek az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat közösségi oldalán. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten az eger.egyházmegye.hu, valamint a szentistvánradio.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Reklám.
2: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
3: Keresztényélet.hu.
2: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi Szentíráshoz tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amint elérkezett az óra, Jézus asztalhoz ült apostolaival együtt. Így szólt hozzájuk: vágyva vágytam arra, hogy ezt a húsvéti vacsorát elköltsem veletek, mielőtt szenvedek. Mondom nektek, többé nem eszem ezt, míg be nem teljesedik az Isten országában. Aztán fogta a kelyhet, hálát adott, és így szólt: vegyétek és osszátok szét magatok között. Mondom nektek, nem iszom a szőlőtő terméséből addig, amíg el nem jön az Isten országa. Azután kenyeret vett a kezébe, hálát adott, megtörte és oda nyújtotta nekik ezekkel a szavakkal: ez az én testem, amely értetek adatik. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. Ugyanígy a vacsora végén fogta a kelyhet is, és azt mondta: ez a kehely az új szövetség az én véremben, amely értetek kiontatik. De nézzétek, az áruló keze is rajta van az asztalon. Az ember fia ugyan elmegy, amint el van rendelve, de jaj annak az embernek, aki elárulja. Erre kérdezgetni kezdték egymást, ki az közülük, aki ezt megteszi. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Himnusz. Jézus, egyetlen főpapunk, atyád trónjához vitt szavunk, együtt dicsérve kérlelünk, kik itt a földön élhetünk. Lélek formált a szűz méhén, te gyermek, tartod világunk. Értünk születni akartál, hoztad öröm áldozatát. Téged az atya pappá tett, öröm olajával felkent, legfőbb méltóságot adott, tisztelet csúcsára emelt. Isten halandó testet ölt, vérével szerzett tisztulást, hogy feláldozza önmagát, halálnak kínját szenvedte. Krisztus, ki keresztfádon fügsz, mindenkit szívvel odavonz, atyának és pártfogunknak örök dicséret zengedez. Amen.
1: Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
4: Umučenie nášho pána Ježiša Krista podľa Lukáša. Tu celé zhromaždenie vstalo, Ježiša odviedli k Pilátovi a začali na ňho žalovať. Tohoto sme pristihli, ako rozvracia náš národ, zakazuje platiť dane cisárovi a tvrdí o sebe, že je Mesiáš, kráľ. Pilát sa ho spýtal: si židovský kráľ? On odpovedal: sám to hovoríš. Pilát povedal veľkňazom a zástupom: ja nenachádzam nijakú vinu na tomto človekovi. Ale oni naliehali: poburuje ľud a učí po celej Judei, počnúc od Galilei až sem. Len čo to Pilát počul, opýtal sa, či je ten človek Galilejčan. A keď sa dozvedel, že podlieha Herodesovej právomoci, poslal ho k Herodesovi, lebo aj on bol v tých dňoch v Jeruzaleme. Keď Herodes uvidel Ježiša, veľmi sa zaradoval. Už dávno ho túžil vidieť, lebo o ňom počul a dúfal, že ho uvidí urobiť nejaký zázrak. Mnoho sa ho vypytoval, ale on mu na nič neodpovedal. Stáli tam aj veľkňazi a zákonníci a nástojčivo naň žalovali. Ale Herodes so svojimi vojakmi ním opovrhol, urobil si z neho posmech, dal ho obliecť do bielých šiat a poslal ho nazad k Pilátovi. V ten deň sa Herodes a Pilát spriatelili, lebo predtým žili v nepriateľstve. Pilát zvolal veľkňazov, predstavených a ľud a povedal im: priviedli ste mi tohoto človeka, že poburuje ľud. Ja som ho pred vami vypočúval a nenašiel som na tomto človekovi nič z toho, čo na neho žalujete. Ale ani Herodes, lebo nám ho poslal späť. Vidíte, že neurobil nič, za čo by si zasluhoval smrť. Potrestcem ho teda a prepustím. Tu celý dav skríkol: preč s ním a prepust nám Barabáša. Ten bol uväznený pre akúsi vzburu v meste a pre vraždu. Pilát k ním znova prehovoril, lebo chcel Ježiša prepustiť. Ale oni vykrikovali: ukrižuj, ukrižuj ho. On k ním tretí raz prehovoril: a čo zlé urobil? Nenašiel som na ňom nič, za čo by si zasluhoval smrť. Potrestám ho teda a prepustím. Ale oni veľkým krikom dorážali a žiadali, aby ho dal ukrižovať. Ich krik sa stupňoval a Pilát sa rozhodol vyhovieť ich žiadosti. Prepustil toho, ktorého si žiadali, čo bol uväznený pre vzburu a vraždu, kým Ježiša vydal ich z voli. Ako ho viedli, chytili istého Šimona z Cyrény, ktorý sa vracal z poľa, a položili naň kríž, aby ho niesol za Ježišom. Šiel za ním veľký zástup ľudu aj žien, ktoré nad ním kvílili a nariekali. Ježiš sa k ním obrátil a povedal: Céry Jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale plačte sami nad sebou a nad svojimi deťmi. Lebo prichádzajú dni, keď povedia: Blahoslavené neplodné loná, čo nerodili, a prsia, čo nepridájali. Vtedy začnú hovoriť vrchom: Padnite na nás, a kopcom: Prikryte nás. Lebo keď toto robia so zeleným stromom, čo sa stane so suchým? Vedno s ním viedli na popravu ešte dvoch zločincov. Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, ukrižovali jeho i zločincov, jedného zprava, druhého zľava. Ježiš povedal: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Potom hodili los a rozdelili si jeho šaty. Ľud tam stál a díval sa. Poprední muži sa mu posmievali a vraveli: Iných zachraňoval, nech zachráni aj seba, ak je Boží Mesiáš, ten vyvolenec. Aj vojaci sa mu posmievali. Chodili k nemu, podávali mu ocot a hovorili: Zachráň sa, ak si židovský kráľ. Nad ním bol nápis: Toto je židovský kráľ. A jeden zo zločincov, čo viseli na kríži, sa mu rúhal: Nie si ty Mesiáš, zachráň seba i nás. Ale druhý ho zahriakol: Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si odsúdený na to isté. Lenže mi spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili. Ale on nerobil nič zlé. Potom povedal: Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. On mu odpovedal: Veru, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji. Bolo už okolo 12. hodiny a nastala tma po celej zemi až do 3. hodiny popoludní. Slnko sa zatmelo, chrámová opona sa roztrhla na poli a Ježiš zvolal mocným hlasom: Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Po tých slovách vydýchol. Keď stotník videl, čo sa stalo, oslavoval Boha hovoriac: Tento človek bol naozaj spravodlivý. A celé zástupy tých, čo sa zišli na toto divadlo a videli, čo sa deje, bili sa do prs a vracali sa domov. Všetci jeho známi stáli obďaleč i ženy, ktoré ho sprevádzali z Galilei a dívali sa na to. Počuli sme slovo Pánovo.
1: A mai napi evangélium következik roma nyelven.
5: Kanávi lastaro császo, káje messája beslaszkusza peszke desudúje apostolonca. A tuncsi kalipendas lenge. Azu tjárdes, azu káros pekadi, ke kadale patrágya korátya kohamimo tumenca tesáj háv angla kodikana avlatar mure csinyúi máta. Penab tumenge majbut csíkháv la patrágya korátya kohamáto pune andre na peci la pes le dévleszkotem. Pala kadi laso tahtáj na izdas haj kadedas duma. Len haj ula venmaskar tumende. Ke penab tu menge, csipav andale drá kengi frukti, zsia tuncsi pune navlatar le dévleszkotem. Palakadi márolas andeovast, na izdas, oprephaglaso máro, haj kotheun zsárdas le lenge, kadalavor benca. Kadomurot rúpoj sanda tu mende dav, kadolen pemuro szeroipe. Tumna kade, pele haimasko ágor laso tahtáj, haj kodipendas, kado tahtáj si o nyívo kethány pe andemuro rat, szabo anda tumende ávri sorena. Ba diken vile purretóresko vast opresilope messája. Csácsej kele manusesko sávo zsáltar, ba vaisi kodoleske kon purila les. Katarieka avreste pushnas ke kon shaisi kodo kon maskar lende kasavikerla. Exluga samalas ke kothe beslaskaje jag. Mistodik hasles hai pendas vikadolesa saslo. Ba voi tagadilas romnya china chipinjaravles.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg német nyelven.
6: Evangelium nach Lukas. Als die Stunde gekommen war, begab er sich mit den Aposteln zu Tisch. Und er sagte zu ihnen, ich habe mich sehr danach gesehnt, vor meinem Leiden dieses Paschamahl mit euch zu essen. Denn ich sage euch, ich werde es nicht mehr essen, bis das Mahl seine Erfüllung findet im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, sprach das Dankgebet und sagte, nehmt den Wein und verteilt ihn untereinander. Denn ich sage euch, von nun an werde ich nicht mehr vor der Frucht des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm das Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und reichte es ihnen mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Doch seht, der Mann, der mich verrät und ausliefert, sitzt mit mir am Tisch. Der Menschensohn muss zwar den Weg gehen, der ihm bestimmt ist, aber wehe dem Menschen, durch den er verraten wird. Da fragte einer den anderen, wer von ihnen das wohl sei, der so etwas tun werde. Eine Magd sah ihn am Feuer sitzen, schaute ihn genau an und sagte, der war auch mit ihm zusammen. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szentéletű emberek.
8: Akvitániai Szent Vilmos hitvalló. Nagy Károly császárnak volt testi-lelki jó barátja és legvitézebb fejedelme. Alacsony sorból küzdötte fel magát, vitéz katona volt, szerencsés hadvezér, aki többször verte vissza a hazájára, Galliára törő arabokat, akik Hispániából jöttek be hadseregekkel. Nagy Károly német-római császár Akvitánia fejedelmévé nevezte ki. Évtizedekig szolgálta a császárt, s mint Kristóf, az öreg, kiszolgált katona, ő is elhatározta, bizonyára nem egy pillanatnyi döntés eredményeképpen, hogy ezután már a királyok királyának, Jézusnak akar egyedül szolgálni. Hiába kérték és tartóztatták, szándékától nem tudták eltéríteni. Amikor két húga apáca lett, tettekre váltotta elhatározását. Családja ügyeit elrendezte, lemondott fényes méltóságáról. A híres vitéz és ünnepelt fejedelem zarándok ruhában, alázattal esedezett fölvételért a kolostorban és szerzetes lett. Ott így szólt, felejtsétek el Akvitánia fejedelmét, s csak azt a Vilmos testvért lássátok bennem, aki az életet akarja magához ragadni. Kolostorban kereste az alacsony rendű munkát, sokáig szakács volt, de buzgó ima élete és csodái nem maradtak rejtve. Egy alkalommal úgy oltotta el a nagy kemence tüzét, hogy keresztet vetett, s bement a tűzbe, majd kezével kidobálta a parazsat. Amikor meghalt 812-ben, maguktól megszólaltak a kolostor és a környék harangjai. A francia nép egyik nagy szentjeként tiszteli. Megemlékezünk még a mai napon egy fiúról, aki csak 14 évet élt, de ez is elég volt, hogy örököse legyen annak a mennyországnak, ahová mindannyiunkat hazavár a Jóisten. Neve Bernhard Lehner. 1930-ban született, és 1944-ben halt meg. 1930. január 4-én született Alsó, Bajorországban, 5 nappal később pap nagybátyja keresztelte meg. Nagyapja nevét a Bernárdot kapta. Két testvérével együtt nőtt fel a szülői házban. Amikor 9 éves volt, első szentáldozáshoz járulhatott. Pap szeretett volna lenni. 1941-ben kezdte meg tanulmányait a gimnáziumban. Innen a Regensburgi szemináriumba került. Itt bérmálták meg. A harmadik osztály első negyedévében súlyosan megbetegedett, ezért a gyermekklinikára szállították. Fájdalmas betegség után 1944. január 24-én este halt meg. Boldoggá avatása rövid élete után már megkezdődött. Mi volt ennek az oka? Milyennek ismerték ezt a Bernárdot? A beszámolók szerint mindig vidám, derűs lelkületű, örömet árasztó fiú volt. Szerette a sportot és a játékot, társait segítette és gyakran vigasztalta. Szerénynek és kötelességét pontosan teljesítőnek ismerte mindenki. Szeretete megnyitotta az emberi szíveket. Mindenben a lelkiismerete vezérelte. Isten szerető és Mária tisztelő volt. Mária szolgájának tekintette magát. Mindenki fölismerte, hogy egyre tudatosabban törekedett az életszentségre. Halála előtt síró szüleit így vigasztalta. A mennyországba megyek. Az üdvözítőhöz ne sírjatok hát, hiszen kisírna akkor, amikor valaki a mennyországba megy. Utolsó szavai ezek voltak. Már mindent föláldoztam, értetek. Sírjára ezt írták, Krisztus az életem, halálom és nyereségem. Holttestét később átvitték szülőfalujának főoltára elé. Milyen egyszerű, mégis szép és szent élet. Mint hallottuk, boldoggávatását megindították 1950-51-ben. Ennek során külön is kiemelték róla a következőket, nagyon szerette az Istent és az embereket, szenvedéseit pedig hősiesen viselte, fölajánlotta Isten országáért, a papokért és a missziókért, tehát mindegyikünkért. Kérjük a mennyországban élők közbenjárását, hogy imáikkal onnan is segítsenek minket.
9: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: Sok szeretettel köszöntjük Emil és Csanád nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. Az Emil latin eredetű név jelentése versengő, vetélkedő. A Csanád magyar eredetű név az ismeretlen eredetű Csana név D kicsinyítő képzős származéka. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat vagy születésnapjukat ünneplik. Szóljon nekik a most következő felvétel.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: ...1952-ben a görög nők szavazati jogot kaptak. 1952-től Görögországban nemre való tekintet nélkül mindenkinek joga van szavazni. A legelső 1952. november 16-ai szavazásból mégis kizárták a nőket, arra hivatkozva, hogy a belügyminisztérium még nem regisztrált minden női szavazót. 1968-ban megszületett Kylie Minogue, ausztrál énekesnő, színésznő. 1738-ban megszületett Joséphine Guillotin, francia orvos, aki a nyaktiló használatával a kivégzettek szenvedésein akart könnyíteni. Tobias Schmidt, német zongorakészítő készítette el az első berendezést. 1742-ben Londonban megnyitották az első fedett uszodát. 1872-ben megszületett Horger Antal, nyelvész, tanár. A szegedi, majd a kolozsvári egyetem tanára. József Attilának a szegedi egyetemről való eltanácsolása kapcsán híresült el. 1938-ban megszületett Gruber Hugo, Jászai Mari díjas bábszínész, szinkronszínész. Jászai Mari díjat 1990-ben, érdemes művészdíjat 1998-ban, a Bábszínház aranygyűrűjét 1988-ban vette át. 1930-ban New Yorkban a Chrysler Building megnyitotta kapuit a nagyközönség számára. Az 1046 láb, vagyis 319 méter magas épület két éven át épült, ám csak 11 hónapig lehetett a világ legmagasabb épülete, mert 1931-ben elkészült az Empire State Building 1454 láb, vagyis 443,2 méterrel. Az Art Deco építészeti stílus klasszikus példája, az épület csúcsát, mely 4 darabban érkezett, mindössze 90 perc alatt állították fel, illetve szegecselték össze. A 61. emelet sarokdíszei, a sasfejek az 1929-es Chrysler motorháztető díszének másolatai, míg a 31. emelet sarokdíszei E-modell hűtősapkájának másolatai. 1958-ban megszületett Fehér Anna, Jászai Mari díjas színésznő, a Szomszédok című tévésorozat almája. 1999-ben, 21 év után újra megtekinthető lett Leonardo da Vinci mesterműve, az utolsó vacsora. A festmény, amelynek restaurálása 21 évet vett igénybe, a milánói Santa Maria della Grazia templomban látható. A maximum 15 perces megtekintésre előre be kell jelentkezni. 1805-ben meghalt Luigi Rodolfo Boccherini, zeneszerző, csellista, a vonós ötös és a zongora ötös megalkotója. Az olasz preklasszicista és klasszicista korszak zeneszerzője, virtuós csellistája. Nagyban hozzájárult a vonós négyes zenei műfajának fejlődéséhez. A két kordonkával játszó vonós ötös és a zongora ötös feltalálójának számít. 1910-ben meghalt Mikszáth Kálmán író. A hagyományos anekdotisztikus ábrázolás az élő beszédhez közelítő eleven stílus legnagyobb mestere. Regényeiben híven ábrázolta a nemesi középosztály pusztulását, a gentrik világát. Kiemelkedő művei a Noszti fiú esete Tóth Marival, a Különös házasság, a Sipsirica, az Akli Miklós, a Fekete város, a Beszterce ostroma, valamint a Szent Péter esernyője. 1974-ben meghalt Sztelló Gábor, evangélikus lelkész, 2000 ember megmentője. 1944 márciusától kezdve Raffai Sándor püspök megbízásából elkezdte a zsidó gyermekek szervezetmentését. 1944 karácsonyáig 32 otthonban szervezte meg a gyermekek elhelyezését és ellátását a svájci Vöröskereszt támogatásával. Ezért a tevékenységért kapta meg 1972-ben a Világ igaza címet. A Gaudiópolis örömváros létrehozója. 1945. szeptemberében, 5 hónappal a Magyar Köztársaság kikiáltása előtt, közel 800 menekült gyermekkel megalapította a gyermekköztársaságot a Zugligeti Pax gyermekotthonban. A gyermekek ünnepséget szerveztek, könyvtárt, énekkart alapítottak. Szakmát tanulhattak, nem volt kötelező a munka, de szívesen dolgoztak a közösségért. A gyerekköztársaságnak alkotmánya volt, és önálló törvénykönyvet is alkottak. Nemzetközi Vöröskereszttől kaptak csak segítséget, 1950-ig sikerült életben tartani az intézményt. A megmentett gyerekek egyike, Olá György, későbbi Nobel-díjas tudós volt. 2022-ben meghalt Haumann Péter, Kossuth-díjas színész, rendező, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja. Pályafutását 1963-ban a Debreceni Csokonai Színháznál kezdte, majd tagja volt a Pécsi Nemzeti Színháznak, a 25. Színháznak, a József Attila és a Madách Színháznak. 1988-tól a Nemzeti Színháznál dolgozott. Kedves hallgatóink, évfordulónaptárunkat hallották, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Tizenhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A Szent Atya az általános kihallgatás végén Szűz Mária oltalmába ajánlotta a háború sebzette népeket. 14. Leó pápa május 27-én szerdán az audiencia végén ismételten felhívást intézett a békéért, különösen is Ukrajnában. Mint fogalmazott, aggodalommal követem az Ukrajnában zajló háborút, mely ezekben a napokban különösen hevesebbé vált. Szeretném kifejezni közelségemet mindazok felé, akik a közelmúlt civileket is sújtó támadásai miatt szenvednek. A háború nem megoldja a problémákat, hanem súlyosbítja azokat. Nem járul hozzá a biztonság létrejöttéhez, hanem megsokszorozza a szenvedést és a gyűlöletet, hangsúlyozta a Szent Atya. A Fidesz visszautasítja a tiszás politikusok diplomata útlevelekkel kapcsolatos vádaskodását, írta az ellenzéki párt közleményében. A Fidesz kormányzása idején a diplomata útlevelek kiadása és használata minden esetben a törvényeknek megfelelő volt, áll a közleményben. Magyarország nemzetközi kapcsolatrendszerét a politika, a gazdaság, a kultúra és a sport területén is minden évben szélesítettük 2010 után, ezért természetesen a diplomáciai célú utazások száma is a korábbiaknál magasabb volt, írták. A Fidesz kormány megnövelte Magyarország nemzetközi tekintélyét és mozgásterét. Csak remélni tudjuk, hogy ezt a Tiszás kormány sem készül lerombolni, áll a Fidesz közleményében. Velkei György László, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára szerda délután közölte. Komoly visszásságokra bukkantak a Szijjártó Péter korábbi külügyminiszter által kiadott, nem alanyi jogon járó diplomata útlevelek átvizsgálása során. A rendőrök gyanúsítottként hallgattak ki egy férfit, aki kerepesen arra kérte az embereket, hogy egy meghatározott pártra szavazzanak az idei országgyűlési választáson, majd ezért cserébe vásárlási utalványokat adott, közölte a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. Azt írták, egy online portálon jelent meg április 12-én a hír, miszerint kerepesen vásárlási utalványokat osztogattak azoknak, akik ígéretet tettek arra, hogy egy konkrét pártra adják le a voksukat. Az 54 éves J. István a riportereknek elismerte, hogy körülbelül 50-60, 10 ezer forint értékű kártyát osztottak ki az általa vezetett egyesület pénzéből. Az említett újságcikk alapján a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság hivatalból nyomozást rendelt el, amely során kiderült, hogy az egyesület egy áruháztól 5 millió forint értékben vásárolt utalványokat. A nyomozók a tanúkihallgatásokat és az adatgyűjtést követően május 15-én kutatást tartottak J. István lakóhelyén, valamint az egyesület székhelyén, és lefoglaltak 45 utalványt, egyéb támogatási összegekhez kapcsolódó iratokat, továbbá az elkövető telefonját. A rendőrök a választás rendje elleni büntet gyanúja miatt hallgatták ki a férfit, aki szabad lábon védekezhet. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter felülvizsgálja a Klebersberg központ irányító szerepét, a tankerületi központok működését, a tankerületi igazgatók kinevezési és gazdálkodási gyakorlatát, mondta a keddi kormánydöntést ismertető sajtótájékoztatón Magyar Éva kormányszóvivő Budapesten. Erre azért van szükség, mert 2010 óta bebizonyosodott, hogy a túlzott központosítás az oktatásügyben nem megoldott, hanem csak tovább fokozza a problémákat, tette hozzá a szóvivő. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szerdán találkozott Nagy Erzsébettel, a pedagógusok demokratikus szakszervezetének ügyvivőjével, és megállapodtak a párbeszéd folytatásában. Lannert Judit a közösségi oldalán azt írta, az elmúlt évben nagyon sok feszültség, kimondatlan probléma és bizalomvesztés halmozódott fel az oktatásban, ami sajnos nagyon rossz a gyermekeknek és a pedagógusoknak is. Szerinte a kormányváltással nagy a várakozás a résztvevőkben, hogy valódi pozitív változások indulnak el a rendszerben. Az a célunk, hogy a gyermekek, pedagógusok és a vezetők számára minél előbb élhetőbb, levegősebb iskolai létet biztosítsunk, tette hozzá. Mint írta, az első és legfontosabb lépések között van a pedagógusokra nehezedő, felesleges adminisztratív terhek csökkentése, a diákok túlterheltségének mérséklése, valamint egy emberközpontúbb, korszerűbb és a mai világ kihívásaira jobban reagáló oktatási környezet kialakítása. A találkozón szóba került még a pedagógus teljesítményértékelő rendszer és a továbbképzési rendszer felülvizsgálata is. Végül az időjárásról. Derült napos idő várható, legfeljebb kevés gomoly felhővel. Csapadék nem lesz. Az északi a szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A hőmérséklet napközben 22 és 27 fok között várható. Híreket hallottak.
1: Reklám. Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
3: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
1: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
5: Hallgassuk együtt! Régi nagy kedvencek és a legfrissebb újdonságok a könnyű zenei életből.

A Katrina and the Waves-t és a Walking on Sunshine című dalokat hallották. Jó napot kívánok, ezen hallgassuk együtt, a mikrofonnál a szerkesztő Kónya Éva. Az angol rockband a legismertebb dala az 1985-ös Walking on Sunshine

Meráld egyes slágere mellett John Mayer, Veres Mónika, Nika és a Common Hell dalait ismerhetik meg az újdonságok közül. A folytatásban pedig a Balkán fanatik Feljött a nap című dala szól.

A torontói származású háromfős banda a Common Hell elmossa a határokat a műfajok között. Erős zenéjükben a pop, az alternatív, a funk és a dance keveredik. Debütáló kislemezük a Two Hits.

A különleges hangú énekesnő Veres Mónika, vagyis Nika, 2 év után új saját dallal jelentkezett, melynek sikerét nem csak a szerzőgárda, de az énekesnő jellegzetes és varázslatos hangja is garantálja. A Lélegzem című dalt Szabó Zé és Sebastian Armani jegyzik, azok a művészek, akiknek nevéhez Nika előző slágere a 100 felvonás című felvétel is fűződik. A dalszövegíró pedig a korábbihoz hasonlóan az Anti Fitness Club oszlopos tagja, Molnár Tamás.

Következő dalunk az Easy Lover lesz, amely tulajdonképpen Philip Bailey és Phil Collins duettje. Bailey és Collins mellett a dal szerzője még Nathan East is. Az Easy Lover először Bailey Chinese Ball című lemezén jelent meg, majd felkerült Collins 1990-es Serious Hits Live című lemezére, valamint az 1998-as válogatás lemezre. A dal számos ország slágerlistáján ért el előkelő helyet, valamint az MTV Video Music Awards-on 1985-ben a legjobb teljesítmény videóban díját kapta meg, illetve Grammy-díjra is jelölték a legjobb pop előadás énekes duótól vagy csapattól kategóriában.

közönséges mindaz, ami nem a szellemhez szól, csupán érzéki érdeklődést kelt. Azonban a szellemet nem csak a szellemi dolgok érdeklik, hanem sokszor megragadja az érzéki szépség animalitása is. Ezt az arszpoétikát fogalmazta meg a Vadfruttik zenekar és Likó Marcell, akinek a zenei karrierje a Summer Kitchen Nirvana feldolgozás zenekarban kezdődött Várpalotán 1996-ban egy nyári konyhában. Itt fedezte fel ugyanis Herter Tamás, a város ismert gitárosa, és hívta el, hogy alapítson a közös bandát Vadfruttik néven. Az öttagú Vadfruttik mára a hazai klubos fesztiválos szintér egyik legkedveltebb zenekara lett. A Fruttik zenéje színes, több stílust keresztező, hol odalépősebb, hol finomabb, hol érzelmesebb, hol ironikusabb, gitárcentrikus, izgalmas elektronikával megtámogatott zene. 2013. decemberében jelent meg Darabok című lemezükkel, végérvényesen a hazai könnyű zenei élet meghatározó élzenekarai közé kerültek. Erről az albumról szól most a Szemben a nappal című daluk.

Az amerikai zenész John Mayernek eddig 6 albuma jelent meg, a legutóbbi 2013-ban Paradise Valley címmel. Mayert 13-szor jelölték Grammy-díjra, amelyből 4-et szoborra is váltott. John Mayer a Berklee zenei főiskolára járt Bostonban, ám 2 év után otthagyta a sulit és egy barátjával Atlantába költözött. Ketten alapítottak egy bandát és kisebb kávéházakban léptek fel. Ám a közös zenélés nem sokáig tartott, Mayer ugyanis más stílusú zenét akart játszani, ezért szóló karrierbe kezdett. Nem sokkal ezután felkarolta egy helyi zenei producer és megjelent első kislemeze Inside Once Out címmel. Az azóta eltelt évek alatt hatalmas népszerűségre tett szert, saját maga által írt és szerzett dalaival, ám nem csak hazájában, de Ausztráliában is. 2009-es Battle Studies című albumáról a Half of My Heart című dalt választottam.

Kedves hallgatóink, ez volt a Hallgassuk Együtt a régi nagy kedvencek slágereivel és a legfrissebb újdonságokkal a könnyű zenei életből. Tartsanak velem egy hét múlva is. További szép napot és jó rádiózást kívánok a Pink Martini City of Night című dalával. A szerkesztőt Kunyai Évát hallom.

0: Hallgassuk együtt! Régi nagy kedvencek és a legfrissebb újdonságok a könnyű zenei életből.
1: Délidőben.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a hírszerkesztő Sinkovics Andrea, a zenei szerkesztő Németh Tamás, a technikai munkatárs Tompos Péter. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek. A mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk a délutáni műsor kínálatot. A 14 órai híreket követően Kódex című műsorunkkal jelentkezünk. Dr. Romsics Ignác, Széchenyi díjas történész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a 20. századi magyar történelem egyik legismertebb kutatója, aki a Horthy korszak politikai, társadalmi és gazdasági mérlegét vonta meg. Mai adásunkban a történész professzor egy a témában megtartott előadásának első részét sugározzuk. A műsorban szó esik a korszak ellentmondásairól, a két világháború közötti Magyarország mozgásteréről, valamint arról is, hogyan él tovább a Horthy korszak emlékezete a mai közéletben. Rövid részlet következik a műsorból.
3: A téma a Horthy korszak, ami a magyar 20. századi magyar történelemnek nem több, mint egy negyed százada, 25 év, amelynek nem csak a jelene volt viharos, hanem viharos volt a jövője a Horthy korszakból nézve, vagyis a történeti, történetpolitikai megítélése is egészen a napjainkig. De nem csak a Horthy korszak ilyen, hanem a 20. századi magyar történelme tulajdonképpen mindegyik alkorszakával kapcsolatban összecsapnak, és ma is összecsapnak még az egymást gyakran kioltó nézetek, az egymással vitatkozó interpretációk.
2: 14 órától 15 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján folytatjuk tovább a beszélgetést Bakócz Tamás egri püspökről, Buda Péter atya teológiai tanárral. Ugyanebben az órában rádiónk kisúszállási frekvenciáján szó lesz a zemplémi turizmusról, a Vöröskereszt elismeréséről, a szőlőültetvényeket veszélyeztető fitoplazma fertőzésről, vakok és gyengéllátók programjairól. Műsorunk végén két könyvbemutatóról is beszámolunk. A 15 órai híreket követően Hangoló című műsorunkban ma a Maklári Szent István Általános Iskola iskola rádiós műsorát hallják. Fél négykor kezdődő Hitvalló című műsorunkban a Szentlélek ajándékairól emelkedik Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus plébánia híveivel. A 16 órai hírek után először a Lélek útjain című műsorunkban egy összeállítást hallanak arról, hogy pünkösdváró ökumenikus istentiszteletre gyűltek össze a Heves vármegyei Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet irgalmas rendi kápolnájában a kórház betegei, orvosai, nővérei és a hozzátartozók május 21-én. Erről az istentiszteletről készült összeállításunkat hallgathatják meg a mai adásban. Fél ötkor kezdődik Karitász percek című műsorunk. A mai adásban a Kazincbarcikai Egyházközségi Karitász 30 éves fennállására látogatunk el. 17 órakor regionális hírekkel jelentkezünk, majd a kora esti hírmondóval és a régió sporthíreivel jelentkezünk. 18 órától májusi litániát közvetítünk az egri bazilikából. Fél hétkor először akvitániai Szent Vilmosról és Bernard Lénerről emlékezik meg Katona István néhai egri segédpüspökünk, majd meghallgathatják a napversét. 19 órakor ismét híreket hallanak, majd összeállítást sugárzunk Dzsida Jenő, Juhász Gyula, Kunszeri Gyula, Major Zala Lajos, Rónai György, Sinkó Ferenc és Váci Mihály műveiből. Az óra végén esti mese szól a gyerekeknek. 19 órától 20 óráig rádión kisújszállási frekvenciáján Gregorovics Svitlana vállalkozó életútjáról és saját kávézójáról mesél összeállításunkban. Ugyanebben az órában rádiónk Tokai frekvenciáján Szijjártó Szandra dietetikus táplálkozástudományi szakember lesz a vendég, akivel a Retteget élelmiszereink, tények és tévhitek a táplálkozás bűnbakjairól című előadásából hozunk részletet. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink, ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt.

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A Szent Atya az általános kihallgatás végén Szűz Mária oltalmába ajánlotta a háború sebzette népeket. 14. Leó pápa május 27-én szerdán az audiencia végén ismételten felhívást intézett a békéért, különösen is Ukrajnában. Mint fogalmazott, aggodalommal követem az Ukrajnában zajló háborút, mely ezekben a napokban különösen hevesebbé vált. Szeretném kifejezni közelségemet mindazok felé, akik a közelmúlt civileket is sújtó támadásai miatt szenvednek. A háború nem megoldja a problémákat, hanem súlyosbítja azokat. Nem járul hozzá a biztonság létrejöttéhez, hanem megsokszorozza a szenvedést és a gyűlöletet, hangsúlyozta a Szent Atya. A Fidesz visszautasítja a tiszás politikusok diplomata útlevelekkel kapcsolatos vádaskodását, írta az ellenzéki párt közleményében. A Fidesz kormányzása idején a diplomata útlevelek kiadása és használata minden esetben a törvényeknek megfelelő volt, áll a közleményben. Magyarország nemzetközi kapcsolatrendszerét a politika, a gazdaság, a kultúra és a sport területén is minden évben szélesítettük 2010 után, ezért természetesen a diplomáciai célú utazások száma is a korábbiaknál magasabb volt, írták. A Fidesz kormány megnövelte Magyarország nemzetközi tekintélyét és mozgásterét. Csak remélni tudjuk, hogy ezt a Tiszás kormány sem készül lerombolni, áll a Fidesz közleményében. Velkei György László, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára szerda délután közölte. Komoly visszásságokra bukkantak a Szijjártó Péter korábbi külügyminiszter által kiadott, nem alanyi jogon járó diplomata útlevelek átvizsgálása során. A rendőrök gyanúsítottként hallgattak ki egy férfit, aki kerepesen arra kérte az embereket, hogy egy meghatározott pártra szavazzanak az idei országgyűlési választáson, majd ezért cserébe vásárlási utalványokat adott, közölte a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. Azt írták, egy online portálon jelent meg április 12-én a hír, miszerint kerepesen vásárlási utalványokat osztogattak azoknak, akik ígéretet tettek arra, hogy egy konkrét pártra adják le a voksukat. Az 54 éves J. István a riportereknek elismerte, hogy körülbelül 50-60, 10 000 forint értékű kártyát osztottak ki az általa vezetett egyesület pénzéből. Az említett újságcikk alapján a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság hivatalból nyomozást rendelt el, amely során kiderült, hogy az egyesület egy áruháztól 5 millió forint értékben vásárolt utalványokat. A nyomozók a tanúkihallgatásokat és az adatgyűjtést követően május 15-én kutatást tartottak J. István lakóhelyén, valamint az egyesület székhelyén, és lefoglaltak 45 utalványt, egyéb támogatási összegekhez kapcsolódó iratokat, továbbá az elkövető telefonját. A rendőrök a választás rendje elleni büntet gyanúja miatt hallgatták ki a férfit, aki szabad lábon védekezhet. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter felülvizsgálja a Klebersberg központ irányító szerepét, a tankerületi központok működését, a tankerületi igazgatók kinevezési és gazdálkodási gyakorlatát, mondta a keddi kormánydöntést ismertető sajtótájékoztatón Magyar Éva kormányszóvivő Budapesten. Erre azért van szükség, mert 2010 óta bebizonyosodott, hogy a túlzott központosítás az oktatásügyben nem megoldott, hanem csak tovább fokozza a problémákat, tette hozzá a szóvivő. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szerdán találkozott Nagy Erzsébettel, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivőjével, és megállapodtak a párbeszéd folytatásában. Lannert Judit a közösségi oldalán azt írta, az elmúlt évben nagyon sok feszültség, kimondatlan probléma és bizalomvesztés halmozódott fel az oktatásban, ami sajnos nagyon rossz a gyermekeknek és a pedagógusoknak is. Szerinte a kormányváltással nagy a várakozás a résztvevőkben, hogy valódi pozitív változások indulnak el a rendszerben. Az a célunk, hogy a gyermekek, pedagógusok és a vezetők számára minél előbb, élhetőbb, levegősebb iskolai létet biztosítsunk, tette hozzá. Mint írta, az első és legfontosabb lépések között van a pedagógusokra nehezedő, felesleges adminisztratív terhek csökkentése, a diákok túlterheltségének mérséklése, valamint egy emberközpontúbb, korszerűbb és a mai világ kihívásaira jobban reagáló oktatási környezet kialakítása. A találkozón szóba került még a pedagógus teljesítményértékelő rendszer és a továbbképzési rendszer felülvizsgálata is. Végül az időjárásról. Derült napos idő várható, legfeljebb kevés gomoly felhővel. Csapadék nem lesz. Az északi a szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A hőmérséklet napközben 22 és 27 fok között várható. Híreket hallottak.
0: Kódex. A tudás öröksége.
3: Kedves hallgatóink, az elmúlt évek politikai küzdelmeiben a Horthy korszak ismét kitüntetett témává vált, egyesek nemzeti felemelkedésként, mások a tragédiák előszobájaként tekintenek rá. Éppen ezért különösen fontosak azok a történészi megszólalások, amelyek a politikai szenvedélyek helyett a tényekre és az összefüggésekre helyezik a hangsúlyt. Dr. Romsics Ignác, Széchenyi díjas történész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a 20. századi magyar történelem egyik legismertebb kutatója, aki a Horthy korszak politikai, társadalmi és gazdasági mérlegét vonta meg. Mai adásunkban a történész professzor egy a témában megtartott előadásának első részét sugározzuk. A műsorban szó esik a korszak ellentmondásairól, a két világháború közötti Magyarország mozgásteréről, valamint arról is, hogyan él tovább a Horthy korszak emlékezete a mai közéletben. Dr. Romsics Ignác történészt hallják.
4: Köszönöm szépen a meghívást. A téma a Horthy korszak, ami a magyar 20. századi magyar történelemnek nem több, mint egy negyed százada, 25 év, amelynek nem csak a jelene volt viharos, hanem viharos volt a jövője a Horthy korszakból nézve, vagyis a történeti, történetpolitikai megítélése is egészen a napjainkig. De nem csak a Horthy korszak ilyen, hanem a 20. századi magyar történelme tulajdonképpen mindegyik alkorszakával kapcsolatban összecsapnak, és ma is összecsapnak még az egymást gyakran kioltó nézetek, az egymással vitatkozó interpretáció. Aminek az alapvető oka valószínűleg az, hogy a mi történelmünk olyan, és olyan éles fordulatokban gazdag, hogy minden egyes politikai rendszer előszeretettel mutatja magát szebbnek, mint amilyen, és az őt közvetlenül megelőzőbbet pedig csúnyábbnak, mint amilyen volt. Ha csak a napjainkból indulunk ki, többször tapasztalhatják azt, hogy milyen egyszerűen mossák össze televízióban, újságokban a 45 és 48, 49 közötti kvázi demokratikus korszakot, az azt követő Rákosi korszakkal, vagy az 56 utáni Kádár korszakkal. És intézik el nagyon egyszerűen somásan azzal, hogy ez volt a kommunizmus időszaka. A Horthy korszakkal 1945 után, és különösen az 50-es években ugyanezt történt. Az elejétől végéig fasizmusnak bélyegezték, és a politikusait vagy a vezetőit is Horthytól Bethlenen át Szálasi Ferencig fasiszta politikusként nevezték meg, és azt az eredményt is elvitatták tőle, amit tulajdonképpen elvitathatatlan, ami ténykérdés. És azt látjuk, hogy hiába a történetírás a 60-as és a 70-es években, hiába dolgozott ki a Horthy korszakról egy nemzetközileg is elfogadott, bemutatható, árnyalt képet, a napjaink politikai küzdelmeiben érdekes módon a Horthy korszak egy kitüntetettebb témává vált, mint mondjuk az utóbbi időben, mint 56, vagy a Kádár korszak. És ennek következtében, hogy a politikának egy ilyen kitüntetett témája, nagyon egyoldalú véleményeket lehet hallani. Bizonyára maguk is találkoztak már olyan vélekedéssel, mert azt mondja, hogy a trianoni békeszerződés 1920-ban ez egy olyan szörnyűség volt tulajdonképpen, hogy ez minden alól fölmenti az azt követő magyar politikát, örülni kell, hogy egyáltalán az ország talpon tudott maradni. És azt is hallhatják, hogy az 1944-es deportálások, a holokauszt olyan szörnyű eseménye volt az időszaknak, amely minden mást fölülír, és az egész negyed század egy rasszista bűntörténet az elejétől végéig, és semmiféle pozitívum ebben az időszakban nem történt. Én ebben az előadásban arra fogok törekedni, hogy azt a negyed századot több szempontból mutassam be, vagy vizsgáljam meg, és azután, hogy ezek a több szempontból miféle konklúziót tud levonni a hallgatóság, azt majd meglátjuk a kérdésekből, illetve abból, hogy ki mit tart ebből fontosabbnak. Mindegyik része a történetnek természetesen, a negatívumok, a pozitívumok, és egyetlen olyan korszak sincs tulajdonképpen, amely fekete-fehér színekkel bemutatható. Minden korszaknak voltak árnyoldalai, és voltak fényoldalai, vagy hibái és eredményei, és ez a Horthy korszakkal is így van. Az indulási pont 1920-tól nagyon nehéz és nagyon súlyos volt, mert a Monarchia fölbomlása és a trianoni békeszerződés plusz a háború, plusz a két forradalom 18-19-ben olyan helyzetet idéztek elő, amelynek következtében a gazdaság nagyon súlyos válsággal küzdött. A mezőgazdasági termelés 1920-ban a háború előtti szint 50-60%-át ért el, a gyáripari termelés 35-40%-át. És ennek következtében az életszínvonal, az életkörülmények is nagyon nagy mértékben romlottak. Korabeli számítások szerint a napszámosok életszínvonala, a mezőgazdasági napszámosok, kubikusok életszínvonala 1919 végén, 1920 elején körülbelül 70%-kal volt alacsonyabb, mint a háború előtt. Az ipari munkásoké 60-65%-kal, tisztviselőké 80-82%-kal. Miután a kis országnak akkora tisztviselői rétegre a továbbiakban nem volt szüksége, mint a nagyobb Magyarország igényelt. Ennek ellenére, a viszonylag mély válság ellenére a gazdaság elég gyorsan kilábolt a válságból, és ennek két döntő eleme volt. Az egyik egy külföldi kölcsönnek a fölvétele, és ezzel az infláció megállítása, és a stabil fizetőeszköznek, a pengőnek a megteremtése 1926-27-ben, a kölcsön már korábban 1924-ben fölvették. A másik pedig ehhez az új gazdasági helyzethez idomoló vámpolitikának, vagy vámrendszernek a kialakítása, vagyis az export és import forgalomnak az olyan szabályozása, hogy azok az iparágok, amiket fejleszteni akarunk, azokat ne tegyük ki egy külföldi kölcsönnek, vagy külföldi versenynek, ami pedig mondjuk Magyarországon nem áll rendelkezésre, az könnyen bejöhessen az import. Mindezeknek a következtében a 20-es évek közepétől már tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a gazdaság nagyjából rekonstruálódott, vagy rekonstruálták, és a 20-es évek második felében különösképpen az utolsó harmadában egy föllendülési időszakot élt meg. Ez a föllendülés elsősorban az iparban mutatkozott, meg az iparnak is olyan ágazataiban, mint az élelmiszeripar, vagy a korábban fejletlen textilipar, és a nyersanyagbázisok nélküli nehézipar az

Pedig az volt az alapvető, hogy a birtok szerkezet ugyanolyan egyoldalú volt, mint korábban, vagyis az egyik oldalon nagyon sok embernek volt kevés földje, a másik oldalon pedig kevés embernek nagyon sok földje. Ennek következtében a munkaerő nagyon olcsó volt, és a gazdaságok vagy a gazdaságnak a többsége nem volt kitéve annak, hogy akár a gépek gépesítsen, akár műtrágyázzon, akár öntözzön, vagyis hogy a egy egységnyire jutó termelési átlagot érdemben emelje. Nagyjából ugyanott voltak ezek a korszaknak a végén, mint a korszaknak az elején, de hát ezen túlmenően a mezőgazdaságnak még export problémái is voltak, mert hiába termelünk, azt valahol el is kell adni, és ez a 20-as, 30-as években nem mindig sikerült. Elsősorban Németország és Olaszország voltak azok, amelyek fölvették a mezőgazdasági termékeket a 30-as évek elejétől kezdődően. Új iparákként jelent meg, és az energiaellátás szempontjából ez nagyon fontos volt, az olajbányászat, a bauxitbányászat és az erre épülő alumíniumipar, és a villamos energiatermelés is, amelynek az volt a mindenki számára érezhető hatása, hogy növekedett azoknak a községeknek, településeknek száma, ahova a villanyt bekapcsolták, ahova az áram eljutott. Szóval a korszak elején a villannyal ellátott községek száma még csak 300 volt Magyarországon, 1933-ban már 999, érdekes módon majdnem 1000, 1938-ban pedig 1200. Ez azt jelenti, hogy az összes település 36%-a rendelkezett villanyárammal, viszont ennek a 36%-nyi településben élt az ország lakosságának 71%-a, vagyis a városokban és esetleg a nagyobb községekben volt villany. De hozzáteszem, az, hogy a villany be volt vezetve, vagy a lehetőség volt, ez nem jelentette azt, hogy minden házban volt villany, csak a lehetőség volt ezzel fölkínálva. Ezzel együtt a villamos energia az és a villanynak a terjedése a korábbi technikákhoz szemben, ez kétségkívül egy nagy vívmány és egy nagy előrelépés volt. Korszerűsödött a közlekedés is. A 19. század közepéig a fő közlekedési eszköz a ló, a szekér, meg a vitorlás hajó volt, vagy pedig a vontatott hajó, az uszályuk a Dunán. A 19. század közepétől a vasút, és ez a 20. század elejére elég jól be is hálózta az országot. És a 20. századnak a nagy fejleménye az, hogy a robbanó motorra alapítva, amit a 19. század végén fedeznek föl, a közlekedés is individualizálódik, a motorizált közlekedés, elkezdik gyártani a motorkerékpárokat, a személygépkocsikat, az autóbuszokat, és tulajdonképpen a repülőgépeket is már ebben az időszakban, és ha kismértékben is, de ez Magyarországon is megjelenik. Persze, a saját árnyékát az ország nem tudta átlépni. Mint korábban, ekkor vagy a későbbiekben is meglehetősen szerény volt ez a fejlődés, mert az ország közúti közlekedése meglehetősen gyerekcipőben járt. 1938-ban 14 európai ország motorizációs mutatója átlagosan közel 6 pontot tett ki, 5,7 volt, Magyarországon 0,5. Ez azt jelentette, hogy 1000 főre Magyarországon a 30-as években 2 személygépkocsi jutott, miközben Csehszlovákiában már 5, az észak-európai országokban 20-30, az Egyesült Államokban több mint 100. Igaz viszont, és ez a különbség mindig megvolt mindenben, és ma is megvan, déli szomszédjainknál és Görögországban 1000 főre csak 1 személyautó jutott. Tehát fele annak, mint ami Magyarországon. A hírközlés eredményei közül a rádiózás emelkedett ki, ami szintén a 20. századnak egy új találmánya, innovációja. Az első viszonylag kis teljesítmény adott alig néhány évvel a bostoni rádió bevezetése után, 1925-ben helyezték üzembe Csepelen, a jóval nagyobb kapacitású lakitelkit, lakihegyit pedig 1928-ban. Az elért általános gazdasági fejlettségi szintet mindig a hibái, a számítási pontatlanságok ellenére elég jól mutatja az egyfőjétől nemzeti jövedelem, GNP vagy GDP, attól függ, hogy számolják, a száma az aránya. És hogyha egy svájci kutatónak, Paul Bayroknak vagy Bérosnak a számítását fogadjuk el, ami egy nemzetközi számítás volt, akkor azt látjuk, hogy az egyfőre jutó bruttó nemzeti termék
1925-ben megközelítette, 1923-ban pedig felülmúlta az 1913-ast. 1913-ban az egyfőjelöltő GNP az európai átlag 69%-a volt Magyarországon, az európai átlag 69%-a,

1929-ben pedig 74%-a. Tehát magasabb, mint 13-ban. A Trianon, meg a Monalia fölbomlás és minden egyéb ellenére. Utána következett egy gazdasági válság 1929-33 között, amikor ismét volt egy visszaesés, és az európai átlagot újra csak 38-39-be közelítettük meg, 67%-kal, tehát picit kevesebb volt, mint a század előtt. Ha most ezt még országokhoz viszonyítjuk, akkor azt látjuk, hogy ez az érték az angliainak 38%-a, a németországinak 48%-a, a franciaországinak, a német 40, a franciaországinak 48, az ausztriainak 70%-a, a csehszlovákiainak 80%-a, a lengyelországinak 121%-a, a portugáliainak 128%-a és a romániainak 131%-át tette ki. Vagyis ebben is azt látjuk, ebben a legáltalánosabb mutatóban is, mint a gépkocsik elterjedésénél, vagy akár a rádiók elterjedésénél, hogy Magyarország gazdasági fejlettség szempontjából a nyugat, illetve közép-európai fejlettebb és a balkáni, kelet-európai fejlettenebb európai zóna közötti átmenetet foglalja el. És ez valójában egészen a legutóbbi időkig így volt. Hortikorban is, azt megelőzve, és azóta is.

Követve a gazdaság strukturális átalakulását, és ezzel áttérek a második egységre, a társadalmi változásoknak a vázlatos bemutatására, a társadalomnak a szerkezete is módosult. Miután az ország, ha lassan is, de iparosodott, a mezőgazdasága inkább stagnált, ebből az következett, hogy a mezőgazdaságból élők aránya 1920 és 30 között 56%-ról 52%-re, majd később még tovább csökkent. Ez sem egy magyar fejlemény természetesen, általános világ tendencia az, hogy a hagyományos, tradicionális agrártársadalmak, ahol az agrár, a mezőgazdaságban élők aránya 80-90%, és Magyarország ilyen volt a 19. század közepén, fokozatosan csökken a mezőgazdaságból élők aránya, de a technikai fejlődés és az intenzív gazdálkodás következtében a mezőgazdasági termelés az mégis nő, és ennek egy része, vagy a mezőgazdaság a munkaerő fölöslege átáramlik az iparba, ahol egyre növekszik az iparban dolgozók száma, mindaddig, amíg el nem ér egy 50-60%-ot, amikor az is megáll, és onnantól kezdődően a szolgáltatóipar ágakban dolgozóknak a száma nő, és ezzel átlép a posztindustriális korszakba egy társadalom vagy egy ország. Magyarország a Horthy korszakban az agrár, ipari, déleurópai típusnak felelt meg, ami azt jelentette, hogy az ország lakosságának többsége közel 50 vagy kicsit több mint 50%-a még mindig a mezőgazdaságból élt, és az ipari lakosságnak az aránya az nem igen tett ki többet 30-35%-nál, a szolgáltatásban, oktatásban, iskolában, bankokban, egyebekben dolgozóké pedig még kevesebbet. Nem nagyon változott viszont a társadalom osztály réteg viszonyainak az alá-fölé és mellé rendeltségi relációi, vagyis az, hogy hogyan néztek az egyes csoportok a mellettük, a fölöttük és az alattuk lévőre. Ezzel kapcsolatban hadd idézem Szegfi Gyulát, aki a kornak a vezető történésze volt, és az egyik könyvében az 1930-as évek közepén a következőt állapította meg erről a társadalomnak a belső relációs viszonya. Azt mondja, sem a társadalmi tagozódás, sem a társadalmi gondolkodás nem igen változtak, és minden maradt etéren úgy, amint azt már a harmadik nemzedék idején, vagyis 1918 előtt megszokták az emberek. Középosztálybeli intelligenciánk legfeljebb a múló kívánságokkal vagy formalisztikus beszédekben közeledett az alatta álló néposztályokhoz, és sem a parasztság, sem az ipari munkásság nemzeti öntudatosodása demokrácia útján nem haladt előre lényegesebben. A társadalom tovább élte csoportokra bomlott életét, s borzongva a kommunista forradalmikor emlékeitől, minden nemű demokratikus fejlődéstől ösztönösen elzárkózott, idézőjel bezárva. Más szavakkal ez azt jelenti, hogy ebben a társadalomban éltek urak, még nagyobb urak, vagy pedig nem urak, és ez a címek, a rangok, a megszólítások hierarchiájában is nagyon jól megmutatkozott. Nem lehetett egyszerűen valakit asszonyomnak, uramnak, vagy Kovács úrnak, vagy Kovácsnének szólítani, mint ahogyan ez most már Magyarországon hosszú ideje van, és más demokratikus országokban is a gyakorlat, hanem el kellett dönteni azt, hogy az illetőt nagyságos úrnak, tekintetes úrnak, méltóságos úrnak, kegyelmes úrnak szólítjuk-e, és ehhez hozzá kell emlék tenni azt, hogy gróf úr, báró úr, vagy pedig egyéb titulust. És ez azt lehet mondani, hogy ilyen szempontból az érettségi volt a választóvonal, az érettségivel rendelkezők párbaj képesek voltak, és egymás között mondjuk tegeződtek. A középosztályon belül legalábbis egy, mondjuk Eszterházi gróf azért nem tegeződött az egri tanítóképzőnek a tanárával, nyilvánvalóan első látásra, tehát ez az ugye a neme a felső rétegen, a középosztályon belül is olyan fajta hierarchiák voltak, amely mindenben az életformában megmutatkozott, és úgy elkülönültek egymástól, hogy praktikusan nem is nagyon tudtak találkozni. De mégis azt szokták mondani, az érettségivel rendelkezők, és ez nem volt több a magyar társadalomnak egy 10%-ánál, inkább kevesebb, volt az, amit középosztálynak lehet nevezni, és amely nagyjából egyenrangúnak gondolhatta magát, és aki attól lefele volt, az már nem az uraknak, hanem a kendeknek a világa volt. A jövedelmi különbségek ennek megfelelően nagyok voltak a két háború közötti Magyarországon. Azt is mondhatnánk, hogy kirívóan nagyok voltak. A korabeli számítások szerint 1930-31-ben az átlagjövedelem, egyfőre számított átlagjövedelem 534 pengőt tett ki, és a felső
hát durván 0,5 vagy 1%. Az igazán az uralkodó elit ennek az 534 pengőnek a 33-szorosát kereste, ami 18 ezer pengőnek felelt meg, és az alul lévők legszegényebbek, és ezek a mezőgazdasági napszámosok és a cselédek voltak, nekik pedig az éves egyfőtő jövedelme a 200 pengőt is alig érte el. Miközben a korabeli nóta ugye azt mondta, hogy havi 200 pengő fixel az ember könnyen viccel, de itt nem havi 200 pengő fixel, hanem 20 pengő fix volt. Ez természetesen úgy jött ki, hogy nagyon nagy volt a munkanélküliség ebben a rétegben, tehát amik, azokat is be kell számolni ebbe az átlagba, úgyhogy ebből kicsit volt, aki többet, volt, aki kevesebbet, de minden esetre irtózatos a különbség a felső rétegek, akár még a középosztály, és az alul lévő nagy tömegeknek az életviszonyai között. Mindazonáltal az, hogy Horthy Miklós Magyarországán 3 millió koldus élt volna, ez túlzás. Persze mindig nehéz meghatározni, hogy kit tartunk szegénynek, vagy kit tartunk gazdagnak, és ez ugye objektív mérőszám nem igen van, vagy legalábbis akkor nem volt. Az ön megítélés az pedig nagyon különböző lehet, mert egy közepesen gazdag ember is érezheti úgy, hogy ő nagyon szegény. De minden esetre, hogyha 3 millió koldus nem is volt, az biztos, hogy a 1,5-2 millió volt annak a főleg szegény paraszti vidéki csoportnak a száma, amelynek a fő problémája a megélhetés volt. Vagyis az, hogy legyen mit enni, télen legyen, tudjon fűteni, és télen nem ezítvább kelljen járni. Erről megdöbbentő képet fest a két háború közötti szociográfia, például Féja Gézának a Viharsarok című műve, és több más dolog is. Ennek ellenére, hogy ilyen nagy társadalmi különbségek, szociális különbségek voltak, azt mondani, és ezen a problémán sokat segített volna nyilvánvalóan egy földreform, amely viszont a hatalmon lévő nagybirtokos, középbirtokos rétegnek nem állt érdekébe, és ezért ezt folyamatosan elszabotálta, csak egy kis földreform volt a 20-es évek elején. Mindazonáltal azt állítani, hogy a társadalom vezető rétegében semmiféle érzékenység ne lett volna az alsóbb rétegek problémái nyomora irán, ez nem igaz. Mert anélkül, hogy az uralmi viszonyokat döntően változtatták volna, hogy a földbirtokreformot, radikális földbirtokreformot akartak volna végrehajtani, mert ezt nem akartak, nem hajtottak végre, tisztában voltak azzal, hogy ha a szociális problémákat valamilyen formában nem próbálják kezelni, akkor előbb-utóbb egy hatalmas robbanás lesz. És éppen ezért a különböző kormányok következetesen vagy folyamatosan törekedtek arra, hogy a modern szociálpolitika különböző elemeinek a bevezetésével enyhítsék ezeket a problémákat. Már a 19. század végén, 20. század elején megjelent az ipari munkásság körében a betegség és a baleset ellen, kötelező betegség és baleset elleni biztosítás. Ezt a 20-as években is továbbfejlesztik, és 1928-ban bevezetik az öregkori ellátásra és a nyugdíj intézményét az ipari munkások körében. A állami köztisztviselő közalkalmazottak számára ez már korábban adott volt, már a 19. század végétől folyamatosan ugye ők rájuk vonatkozott a nyugdíj az ipari munkásokra, most először, 1928-tól. Majd 1937-ben bevezetik a 8 órás munkaidőt, először Magyarországon, a fizetett szabadság intézményét, és 1938-ban a gyermeknevelési pótlékot is. Ez mind az ipari munkásság, illetve mondjuk tágabban a városi munkásságra vonatkozik. A mezőgazdasági munkásságra nem vonatkozott, amely a legnagyobb tömegű volt. Némi változást ezen az okozott, hogy 1938-ban a mezőgazdasági munkavállalókra is kiterjesztik a szociális biztosítás egyes elemeit, például az öregségi biztosítást. Akkor 65 évben szabták meg egységesen nyugdíjkorhatár, bizonyos kategóriák, mint a bírók, meg egyebek tovább dolgozhattak 70 évig, egyetemi tanárok, de átlagosan 65 év volt a nyugdíjkorhatár, és ahhoz, hogy ebben valaki részesüljön, 15 éves munkaviszonnyal kellett rendelkeznie. A fizetett szabadság intézménye ugyanekkortól kezdődik, 5-6-8 nap ebben az időszakban, vagy egy hét még, szóval korántsem egy hónap, mint ahogyan ez manapság van. A Horthy korszak társadalom biztosítása a különböző részletező kutatások szerint, például Tomka Bélának a kutatásai szerint, hogy nevet is mondjak, nem volt olyan elmaradott, mint az ország gazdasága, tehát eléggé lépést tartott az európai tendenciákkal, de kétségkívül volt egy nagy hiányossága, a munkanélküliség elleni biztosítás. Ez nem szerepelt a Horthy korszak szociálpolitikai intézkedései között, mégpedig azért nem, mert hogyha főleg a mezőgazdaságban meglévő nagymértékű munkanélküliséget
rendszeres munkanélküli segéllyel orvosolják, ezt meg lehetett volna tenni, ez nyilvánvalóan a földbirtokosok jövedelméből vagy profitjából egy akkora elvonást jelentett volna, amennek a kockázatát az állam nem vállalta. Úgyhogy ilyen módon a munkanélküliség, a munkanélküliek problémáinak a kezelését, akik számosan voltak, mindenféle kvalitatív jellegű eseti szegénygondozó intézményekkel próbálták megoldani. Ilyen volt például az úgynevezett EGRI norma, amelyet egyébként egy EGRI ferences házfőnök dolgozott ki 1924-ben, amely azt jelentette, hogy összegyűjtik szisztematikusan egy-egy településben vagy körzetben az adományokat, és akkor ezt megpróbálják bizonyos szempontok szerint szétosztani. És volt más több pécsi polgármester nevéhez fűződik az a produktív szociálpolitika, amely nem egyszerűen juttatni akart, hanem munkát akart adni az embereknek. Vagy az 1940-ben létrehozott országos nép- és családvédelmi alap, az ONCSA, amely a sok gyerekes családokat juttatta nagyon olcsón valamiféle házhoz. A közegészségügy szintén elég jelentősen fejlődött ebben az időszakban. 1913-ban 100 ezer lakosra 31, 1921-ben 56, 1938-ban 117 orvos jutott, és ez tulajdonképpen Európa élvonalába emelte az országot. Magyarázat nagyon egyszerű, nagyon sok orvos menekült az elcsatolt területekről Magyarországra, aki itt maradt és itt dolgozott. Nem ilyen arányban, de azért nőtt a kórházi ágyaknak a száma is, és a tüdőbaj arányát, ami ugye egy régi probléma volt Magyarországon, sikerült 10-12%-ra a halálozásokon belül lecsökkenteni a korszak végére, nagyon jelentős volt. Úgy szintén pozitív kezdeményezés a zöldkeresztes szolgálat, ami a falusi lakosság egészségvédelmét, vagy a betegségek megelőzését szolgálták, és a kis településekre terjesztették ki. És lehetne így még tovább sorolni. Összefoglalva, tehát azt mondhatjuk, hogy a gazdaság a történelmileg örökölt és nagyjából megtartott gazdasági helyzetnek megfelelő szociálpolitikát érvényesített a rendszer, de a nagy társadalmi különbségek radikális orvoslására sosem vállalkozott. Ez elsősorban a mezőgazdaságban mutatkozott meg.

A korszaknak a kulturális élete, átugorva egy harmadik aspektusra, rendkívül sokszínű volt, és eredményekben azt mondhatom, hogy bővelkedő vagy gazdag, alaptendencia vagy jellemző volt a műveltségnek a kiterjedése. Mégpedig ez összefüggött azzal az oktatással, az oktatásnak a kiterjedésével. Ezt már a dualizmus időszakában kötelezővé tették 1868-ban, de hát ugye az alapoktatás nem teljesen hiába volt kötelező, ugye hogyha a 20 kilométeres körzetben nem volt egy iskola, akkor oda nem nagyon lehetett elvinni a gyerekeket. Tehát ezért az első probléma az volt egyáltalán, hogy legyen annyi iskola, hogy ez a gyerekek által bejárható legyen. És ennek érdekében a kormányzat nagyon sokat tett, főleg a Klebersberg minisztersége idején a 20-es évek utolsó harmadában, amikor ezt a híres nevezetes 5000 népiskola, illetve népiskola létesítmény programot kidolgozták, de ez folytatódott Hóman Bálintnak az időszaka alatt is. Úgyhogy ennek köszönhetően a külvárosokban, kisfalvakban és a tanyás körzetekben épültek föl ilyen népiskolák, amelyek természetesen nem feleltek meg a mai elvárásoknak és a normáknak, mert az idősebb korosztály közül valószínűleg még vannak néhányan, akik ilyen falusi Klebersberg iskolában tanultak, ami vagy egy tanteremből állt, vagy két tanteremből állt, és nem osztott oktatás volt, hanem egy tanító, vagy maximum kettő tanította a gyerekeket mindenre. Tehát olyan szofisztikált dolgokat itt nem lehetett megtanulni, de nem is ez volt a célja, hanem az írás, olvasásnak mondjuk és a számolásnak a megtanítása egy bizonyos százas számrendszeren belül mondjuk. Bonyolult algoritmusokkal nem tudtak természetesen az emberek dolgozni, és az írás készségük is korlátozott volt, ahogy erről a háborús levelek, paraszti levelek, vagy a népi levelek szépen beszámolnak. De mégis óriási dolog volt az, hogy az analfabetizmust, amely a 19. század közepén 80% körül járt, a 20. század 30% körül, 1920-ban 15% körül, azt 1940-re levitték 7% alá. És ebben az időszakban Lengyelországban még 20%-os az analfabetizmus, a balkáni országokban 30-40%-os az analfabetizmus, és a nyugat-európai országban 4-5%-os, 3-5%-os. Tehát eredményes volt a népiskolai programja a korszaknak. Úgy szintén eredményes volt a felsőoktatásnak a fejlesztése is, ami egy másik pillér. De ez volt a két prioritás, a alullévőknél a műveltség elemi szintjeinek az elsajátítatása, az analfabetizmus felszámolása, mert az ipari modernizáció különben elkerülhetetlen volt. Tehát amikor már nem a lovat kellett vezetni, hanem esetleg a traktorra fölülni, vagy bizony dolgokat megszámolni, a gyárakról nem is beszélve, akkor ott már ezt analfabéta módon nehezen lehetett ugye, elintézni, tehát megkövetetett. De azzal is tisztában volt a korszak, hogy növelni, fejleszteni kell a magasan képzett elit értelmiséget is Magyarországon, ez is a modernizáció része, és ennek érdekében nem elégedtek meg azzal, hogy a Pesti Egyetemet fejlesztették, vagy a háború előtt megalapított Debrecen Egyetemet fejlesztették, hanem a háború előtt létrehozott Pozsonyi Egyetemet áttelepítették Pécsre, a kolozsvári 1873-ban létrehozott egyetemet pedig a 20-as évek elején áttelepítették Szegedre. És a szegedi, a pécsi és a Debrecen Egyetem is a 20-as évek végén, 30-as évek elején épül ki, és így lesz Budapest mellett négy ilyen vidéki egyetemi centruma Magyarországnak, ahova ugyan sokkal kevesebben járnak, mint Budapesten, és a tanárikar sem olyan népes, mint Budapesten, de mégis azt gondolom, egy jelentős fejlesztés volt. Plusz ehhez járult az európai fővárosokban, Berlinben, Rómában, másutt a kollégiumi hungárikumoknak a rendszere, amelynek az volt a feladata, hogy az egyetemet elvégzett középiskolai tanárok fél évre, egy évre, ha nem is mindenki, de többségük, kiusson egy-egy külföldi országba, azt a nyelvet, amit itthon tanult, jó színvonalon elsajátítsa, megtanulja, kultúrát megismerje, és hazajöve a fiatal gyerekekbe ezt átlántálja. Ez is azt gondolom, hogy egy jó rendszer volt, még akkor is, hogyha nagyon kevesen részesültek benne. Az egész felsőoktatásos tanulóknak a létszáma 13-14 ezer volt a Horthy korszakban. Csak összehasonlításképpen mondom, manapság 400 ezer, plusz-minusz néhány tízezer,
Tehát ez egy egészen, az egy valóban egy elit oktatás volt, nem pedig egy tömegoktatás, mint ami ma van a felsőoktatásban. És ugyanez volt a középiskoláknak a helyzete is, ahol kicsit többen jártak, mint a felsőoktatásban, 40-50 ezeren, de sokkal többen nem. Az is a döntően a közép réteg és a felső rétegeknek, gyerekeinek a művelődését szolgálták. Elitiskolák voltak, de nagyon kevesen tudtak oda az alsóbb néprétegekből bejárni, vagy oda azt elvégezni. Az 1930-31-es tanévben a 18-23 éves korosztályból a nagy és középbirtokosok gyerekei közül minden hatodik, az ipari tisztviselők közül minden 18-dik, a kisbirtokos parasztok gyerekei közül minden 121-dik, a munkások gyerekei közül minden 425-dik, és a föld nélküli szegény paraszt gyermekei közül minden 1320-dik járt felsőoktatásban. Tehát ez mutatja azt, ugye, hogy magas szintű volt a középiskolai oktatás, magas szintű volt a felsőoktatás, de egy meglehetősen szűk réteg számára, és a társadalmi mobilitás meglehetősen alacsonyfokú volt. Létezett, de alacsonyfokú volt. És az oktatási rendszernek egy másik problémája, és ezt nem feledkezhetünk meg, az az, hogy miközben a 30-as évektől a szegény sorsú vidéki gyerekeknek az előrejutását támogatták, külön ösztöndíj alapokat hoztak létre, tehetségkutató intézményt állítottak föl, és talán a idősebbek közül szintén emlékeznek még, vagy talán néhányan élvezték is ennek az áldását, a ingyen tanulást a közép- és a felsőoktatásban, de volt egy társadalmi csoport, amelyet 1920-tól kezdődően következetesen korlátoztak a felsőoktatási tanulmányaiban, jogszabályszerűen, és ez a magyarországi zsidóság volt, vagy pontosabban az izraelita felekezetűek. 1920-ban vezetik be az úgynevezett numerus clausus törvényt, amelynek az a célja, hogy a felsőoktatásban az izraelita vallású, vagy zsidószármazású diákoknak a számát lecsökkentsék a háború előtti 30-35%-ra, ról arra az 5%-ra, amelyet képviseltek az egész társadalom belül. És bár ezt nem érték el csak a 30-as évek végére, de a 28-as enyhítés ellenére ez az intézmény kétségkívül végig létezett, végig megvolt, és a magyarországi zsidósággal szemben egy negatív diszkrimináció, egy negatív megkülönböztetést jelentett. Nos, annak következtében, hogy a kultúra, a művelődés elemei az egész társadalomban terjednek, teszi azt, hogy a újságolvasóknak és a könyvolvasóknak a száma is érdemben nőtt. A két háború közötti Magyarországon több könyvet adnak ki, mint 1918 előtt, és több újságot, mint 1918 előtt. Ami azért érdekes, mert közben az ország lakossága kétharmaddal csökkent. A 18, illetve a 22 millióból 7-8 millió lett az összlakosság Magyarországon, de mivel az iskoláztatási mutatók javultak, az analfabetizmus csökkent, ezért az újságolvasó és a könyvolvasóknak a száma növekszik. Tehát kulturáltabbá válik a magyar társadalom jelentős mértékben. Természetesen sokan az egyszerűbb rétegekben kalendáriumot olvasnak csak, és ha újságot, akkor az olvasókörbe, nem rendelnek meg színes lapokat, meg egyebeket, de jellemző az, hogy egy kiskunhalas melletti, mondjuk egy 70 holdas tanyásgazda, az napilapot is járat, színes lapot is járat, és azt a nyilván a családtagok azt forgatták, látták, és mellette jókai köteteket rendel, lexikonokat rendel. Nem mondom, hogy ez általános volt, nem volt általános természetesen, de a lehetőség adott volt, és ilyenek is voltak. A könyv és az újságolvasóknak a kiterjedése mellett, ugye egy jelentős, ami egy ilyen kulturális, hát hogy mondjam, eszköz, információ szolgáltat, két új ilyen eszköz van még a két háború között, az egész világon és Magyarországon, az egyik a film, a másik pedig a rádió. Ugye a filmezést a századfordulón találják ki, és 1926-ig néma, 1926-tól hangos is, és hallatlan népszerű, nagyon kényelmes, akkor még ugye tévé nem volt, meg videó nem volt, tehát az olvasás mégis egyfajta elszánást igényel, odafigyelést igényel, időt igényel, a mozi az másfél-két óra alatt letudható, csak nézni kell tulajdonképpen, miután hangos film van, más nem igényel, úgyhogy hallatlan népszerű volt, és a korabeli számítások azt mutatják, hogy ugyanannyi pénzt költött a magyar társadalom mozira,
a 30-as évekre, mint újságra és könyvekre együttvéve. Annak ellenére, hogy a mozi nagyon olcsó volt, néhány fillér, tehát ezt a városi cselédlányok, kimenős bakák, katonák egyaránt meg tudták fizetni, és mentek is moziba, amelyeknek a száma szaporodik. Ugye erre a nagyvárosokban már effektíve mozitermek jönnek létre, filmszínházak kicsiben. Kisebb falvakban pedig, ahol ilyen nincs, meg még áram sincs, ott pedig a sajátos technikával, aggregátorral működtetnek ilyen, és akkor fehér falra vetítenek ilyen képeket, ami technikailag persze nem áll több, mint a mai nagyképernyős szupermozik, meg a videók, de árnyékokat lehetett látni, és hangok is jöttek. Úgyhogy azt az illúziót keltette, hogy ott valami cselekmény van. A legnagyobb sikerű ilyen film 1934-ben bemutatott hollywoodi stílusú meseautó volt, főbb szerepekben Törzs Jenő, Kabos Gyula, Perce Zita. Ennek van egy modern földolgozása is, és biztos, hogy látták vagy egyiket, vagy másikat, mert a Duna TV előszeretettel vetíti ezeket a filmeket. Tehát tulajdonképpen szórakoztató filmeket gyártottak a korszakban. Nevettető szórakoztató filmeket. Az egyik típus ugye a gentry katona, Schneidig középosztálybeli katonatiszt, az elcsábított, de szép, alacsony származású hölgy, vagy a polgárnak a típusa, a kispolgár típusa, Kabos Gyuláé, annak is van egy modern földolgozása. Olyan fajta művészfilmeket, mint a 60-as években gyártottak tömegével Magyarországon, viszont nem nagyon gyártottak. Az a kapitalizmus viszonyai között nem nagyon tudott volna megélni, de egyre mégis fölvön figyelmet, amely a 42 vagy 41-ben a Velencei Filmfesztiválon nagy díjat nyerte Szőcs Istvánnak az Emberek a Havason című nagyon szép megrendítő filmje, ezt pedig karácsonytáján szokták vetíteni a magyar tévében, és azt hiszem, hogy Nyírő Józsefnek egy novellája alapján készült. A másik pedig a rádió volt, amely szintén terjedt Magyarországon, és körülbelül ott álltunk ebben is, mint minden másban, vagyis középen. 1000 lakosra a 30-as évek közepén Németországban 136 rádió jutott, Franciaországban 99, Csehszlovákiában 68, Magyarországon 43, Lengyelországban 25, Romániában 12, Jugoszláviában 11, és Bulgáriában 3. Albániában nem tudjuk, mert ott akkor még nem csinált a statisztikát, de valószínűleg ennél kevesebb. A rádió mellett terjedt a sport is, mégpedig a tömegsport. Elég sok sportlétesítményt hoztak létre, ami összefüggött a trianoni békeszerződéssel és a Levente intézményével. Ezek persze nem ilyen bicskei típusú versenyuszodák voltak zömmel, hanem céllövő pályák vagy futópályák a falu szélén, de arra, hogy a fiatalok ott focizzanak, testgyakorlatokat végezzenek, erre ez is jó volt, és határozottan kijelenthető, hogy a tömegsport ekkor kezd a Horthy korszakban éppen ennek az intézménynek köszönhetően terjedni. A nyaralás is éppen a fizetett szabadság miatt megjelenik és terjed, mint a 20. század elején, 18 előtt körülbelül 10-20 ezer volt azoknak a száma, akik rendszeresen nyaraltak, teleltek a Lidón Velence mellett, a szerényebbek Abbáziába, télen meg a Tátrában, meg különböző helyeken. Ez most ez a 10-20 ezer fő fölemelkedik 200-300 ezer főre a két háború között, tehát gyakorlatilag az egész középosztály és a munkásságnak a felső rétege is elmegy, hogy így mondjam, pihenni. Ekkor kezdik a Balaton környékét fölparcellázni, és ott kis házakat építeni, és válik a munkásoknak is egy rendszeres szórakozására a hétvégi, hát vándorlás, vagy hogy mondják ezt, a hegyekbe való kirándulás. Úgyhogy mindezek, a mozi, a rádió, a turizmus, a tömegsport, ezek a motorizációval egy nagy életformaváltozás kezdetéről tanúskoznak.

0: Kedves hallgatóink, dr. Romsics Ignác történész professzor előadásának első részét hallották, amelyben a Horthy korszak politikai és társadalmi mérlegéről, valamint a korszak máigható történelmi és közéleti megítéléséről beszélt. Következő adásunkban az előadás folytatásával várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánunk!
1: Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2: 15 óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Gáncs Kristófot választotta elnökének a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Közölte a szervezet a távirat irodával. Azt írták, szerdán tartotta éves rendes közgyűlését a fennállásának 35. évfordulóját ünneplő segélyszervezet. Hozzátették, a szervezet 2025-ös évéről szóló beszámoló elfogadása után Lehel László, aki az 1991-es megalakulása óta vezeti a szervezetet, az eddigi bizalmat megköszönve bejelentette, hogy lemond. A közgyűlés a felügyelőbizottság előzetes támogatását megerősítve egyhangulag Gáncs Kristófot választotta meg az Ökumenikus Segélyszervezet új elnökének. Szent Iványi Ilona unitárius lelkész, a felügyelőbizottság elnöke elmondta. Gáncs Kristóf korábbi kommunikációs igazgató, előbb elnök igazgató helyettesként, majd ügyvezető igazgatóként fokozatosan kapcsolódott be a szervezet operatív vezetésébe. Ez a felelősségteljes folyamat garantálja, hogy a szervezet eredeti küldetése töretlen hitelességgel, új lapot nyitva, megújuló lendülettel, de változatlan küldetéssel folytatódjon. Orbán Viktor a Fidesz elnöke szerdán megbízta Cunyiné Bertalan Juditot, hogy országos vezetőként szervezze meg és irányítsa a védvonal tevékenységét, közölte Havasi Bertalan a Fidesz kommunikációs igazgatója a távirat irodával. A közlemény felidézi, Orbán Viktor és Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezető helyettese a múlt héten jelentette be, hogy létrehozták a jogsérelmek megakadályozására hivatott védvonalat. Árad a gyűlölet és az erőszak, ezért megalakítjuk a védvonalat, írta akkor a Fidesz elnöke a közösségi oldalán. A Megyei Jogú Városok Szövetsége arra kéri a kormányt, hogy az önkormányzatokat érintő esetleges döntések meghozatala előtt biztosítson lehetőséget az érdemi szakmai egyeztetésre. Ennek hiányában ne hozzon döntéseket. Áll a szervezet távirat irodához eljuttatott közleményében. Azt írták, meggyőződésük, hogy a települések hatékony működése, a helyi közösségek érdekeinek képviselete és a kiegyensúlyozott önkormányzati rendszer fenntartása csak partnerségen, együttműködésen alapuló párbeszéd mellett biztosítható. Felidézték, a közelmúltban számos az önkormányzati rendszert és a települések jövőjét érintő elképzelés, felvetés és információ látott napvilágot. A nyilvánosságban megjelent hírek többek között az önkormányzati feladat és hatáskörök újrarendezéséről, bizonyos állami feladatok önkormányzati feladatokká váló átminősítéséről, a polgármesterek javadalmazásának csökkentéséről, valamint a szolidaritási hozzájárulás rendszerének módosításáról szólnak, fejtették ki. Közel 300 ezeren hagyták az utolsó két napra az SZIA bevallásukat, és a május 20-ai határidőig 2,7 millióan nyújtották be a dokumentumokat elektronikusan, ami 40 ezerrel haladja meg a 2025-ös szintet, tájékoztatta a Nemzeti Adó és Vámhivatal a távirat irodát. A közlemény szerint a NAV több mint 5,6 millió adózónak készített SZIA bevallási tervezetet idén. Magánszemélyek esetében a tervezet a május 20-án automatikusan érvényes bevallássá vált. Míg az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfafizetésre kötelezett magánszemélyeknek a tervezetet el kellett küldeniük. írták. A bevallások több mint 93%-a elektronikusan érkezett az adóhatósághoz, de 170 ezer adózó az elektronikusan kitöltött bevallást kinyomtatva papír alapon is benyújtotta. A hagyományos nyomdai csomagot 14 ezeren adták postára, vagy vitték be személyesen a NAV ügyfélszolgálataira. A nem végleges adatok szerint több mint 1,7 millióan döntöttek az 1+1% felajánlásáról. Az utolsó nap pedig 158 ezeren tettek felajánlást, ami napi csúcsnak számít a NAV adatai szerint. Végül az időjárásról. Többnyire derült, napos idő várható. Kevés gomoly felhő a keleti, északkeleti, valamint a délnyugati tájokon képződhet, de csapadék ott sem lesz. Az északi, északnyugati szelet nagy területen élénk, néhol erős széllökések kísérik. A hőmérséklet napközben 22 és 27 fok között alakul. Késő estére 11 és 18 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
1: Reklám.
3: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
4: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
5: A Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
6: Hangolódjunk együtt!
7: Kedves hallgatóink, a következő percekben a Maklári Szent István Általános Iskola Iskola Rádiós műsorát hallják.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a hallgatókat! A mai adásanyagait a Maklári Szent István Általános Iskola rádiósai készítették. Először Zsófi nővérrel beszélgetünk Mazzarello Szent Mária Dominika életéről és munkásságáról. Május 13-án a Szalizi család az ő emlékét ünnepli, aki Don Boscóval közösen alapította a Segítő Szűz Mária Leányai Intézményt. Rövid híreink után pedig a hetedik osztályosok mesélnek az idei projektjükről, ők egész tanévben aktívan részt vettek a Piros Lap kampányban.
9: Május 13-án a szalézi család világszerte megemlékezik Mazzarello Szent Mária Dominika életéről és munkásságáról. A 19. századi olasz Szent Don Bosco munkatársaként a fiatalok nevelésének szentelte életét és társalapítója lett a segítő Szűz Mária leányai intézményének, vagyis a Don Bosco nővére közösségének. Hogy jobban megismerjük életét és üzenetét, most Zsófi nővérrel beszélgetünk, én Bodnár Laura vagyok. Május 13-án emlékezünk meg Mazzarello Szent Mária Dominika életéről. Ki volt ő és miért fontos az alakja szalézi család történetének?
10: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ahogyan említve volt, Mazzarello Mária fontos, nagyon fontos szentje szalézi családunknak, hiszen Don Boscoval együtt ő volt a társalapítója az intézményünknek, és május 13-án szoktunk rá gondolni, és az egész magyarországi nővéri jelenléttel közös ünnepnapot szervezni, hogy megünnepeljük az ő személyét, aki a lelkiségével hozzájárult a segítő Szűz Mária leányai intézmény megalapulásához.
9: Hogyan találkozott egymással Mazzarello Szent Mária Dominika és Don Bosco, és hogyan kezdődött a közös küldetésük a fiatalok nevelésében?
10: Ez egy nagyon izgalmas történet, mert Mazzarello Mária egy egyszerű parasztlány volt Mornézében, ez egy észak-olaszországi kis falu, egészen elszigetelve a városi valóságtól, tehát hogyha elképzeljük, akkor ott szőlődombok, ködös tájak, nagy természet, közelség volt az, ami az ő gyermekkorát is belengte, és szinte hihetetlennek tűnik, hogy innen indul el egy olyan történet, aminek a vége egy egész világot elérő, szinte egész emberiséget átkarolni tudó intézmény lelkiségnek az elterjedése. Mert Mazzarello Máriának volt egy lelkivezető atya, Don Pestarino, és az ő neve azért is fontos, mert ő volt az a pap, aki elkísérte Máriát a ifjú korában és gyerekkorában a hitében, és hát Pestarino atya, ő ismerte Don Boscót, és tudta azt, hogy Don Boscónak a lelkisége küldetése szegény fiataloknak szól, és bizony ismerte akkor már Mazzarello Máriát, aki nagyon hasonló módon foglalkozott a fiatal lányokkal ott Mornézében, segítette őket a hitük fejlődésében, varrásra tanította őket, játékos délutánokat szervezett, tehát lényegében elfoglaltságot és otthont is adott nekik, így a Petronilla barátnőjével összefogva, és ennek az ismerettségnek köszönhetjük, hogy Don Bosco aztán ellátogatott Mornézébe, és Mazzarello Mária bizony ott a tömegből hallgatva érezte, hogy Don Bosco megfogalmazza azt, ami az ő szívében van, amit az ő szívében elindított a Szentlélek, és egészen a tömeg legelejére oson a sok ember között, és Don Bosco szavait, jó éjszakát, gondolatait hallgatva felkiált, hogy ő egy szent érzem. Innen indul el aztán a közös misszió a fiatalokért.
9: Milyen körülmények között éltek a fiatalok abban az időben Olaszországban? Miért volt különösen fontos ez a munka, amit ők végeztek?
10: A 19. század Olaszországát is a háborús forradalmi légkör lengte be, ezen kívül az ipari forradalomnak egy nagyon intenzív időszakát élte akkor Olaszország. Most Don Bosco, amikor Torinóban tevékenykedett, azt tudni kell, hogy nagyon sok gyermekmunkás volt abban az időben, a családok sokszor küzdöttek a szegénységgel, úgyhogy nagyon korán küldték a gyerekeket is az ipari munkákba, és bizony nagyon sok idő és óra volt, amíg őket dolgoztatták. Tehát a 12 órázás, a kimerültség, az éhség, az otthontalanság az egy állandó társadalmi probléma volt, és ezért nagyon sok szegény gyerek, sok esetben árva gyermek is az utcákon működött, illetve vagy börtönbe kerültek, vagy bűnügyi cselekvéseknek lettek a részesei azért, hogy tudjanak életben maradni. És Don Bosco ezt a helyzetet látva érezte megszólítva magát egy börtönlátogatás alkalmával, hogy ha ezeknek a fiataloknak lenne egy barátjuk, aki ott van mellettük, akkor ők sem kerülnének a társadalomnak ezen alsó rétegeihez, és meg lehetne menteni az életüket, lehetne nekik biztos

0: Volt Mazzarello Mária Dominika a mindennapokban. Mi az a tulajdonsága, ami miatt ma is példaként tekintenek rá?
1: Mária egy nagyon, nagyon összetett személyiség volt. Nekem az első, ami eszembe jut róla, az az, hogy egy erős lány. Tehát fizikálisan is olyan erős volt Mária, hogy gyorsabban tudta a szőlőt tisztogatni, mint a fölkért férfi munkások, és még az édesapja rá is szólt, ezt tudjuk a biográf adatokból, hogy lassabban dolgozzon, mert a végén nehéz lesz munkást találni a szőlőbe. Mária emellett gyerekkorától kezdve mindig Isten kereső ember, tehát nagyon, nagyon szerette az Isten, nyitott volt a szíve rá. És ugye, ahogy említettem, hogy ott volt ez a lelki kísérő atya Don Pesterino, meg a hittanos közösség, mondhatjuk így, és akikkel együtt növekedett, ez mind elősegítette őt abban, hogy az Úr Jézushoz mind közelebb kerüljön. Ismerjük Máriának az élettörténetét, és jó látni azt, hogy a gyerekkori apró hiúságok, meg csintalanságok hogyan változnak aztán egy nagyon mély lelki életté. Tehát a Jóisten minden mozzanatát felhasználja az életének a törékenységeit is ahhoz, hogy utána az ő tervét vigye végbe, miután kimondja neki az igent, és Máriáról fontos azt tudni, hogy egy nagyon súlyos betegsége lesz, elkapja az akkori járványt, amiben segíteni próbált a mornézei lakosoknak, és hát a halál, élethalál közé kerülő is. És végeredményben meg fog gyógyulni, de fizikálisan teljesen legyengül, és már haszontalannak érzi magát, hiszen nem tud többet a szőlőbe se dolgozni. És az Isten pont ezt a törékenységét ragadja meg majd Máriának, és a törékenységében kezd el tudni majd gondolkodni azon, hogyan szolgálja más, hogy az Istent. Innen jön az ötlet, hogy a barátnőjével lehetne majd a lányokat varni, tanítani, hogy minden öltés az legyen majd az Isten szeretetéért.
0: A Don Bosco nővérek ma is az ő szellemiségét követik. Hogyan jelenik meg ez a lelkiség a mai nevelői munkában?
1: Hogyha én Don Boscónak a lelkiségére gondolok, akkor ilyenek jutnak elsőre eszembe, mint bizalom, család, vidámság, jelenlét, Isten közelség, és ez azt hiszem az a lelkiség, amivel próbálunk szalézi nevelőként jelen lenni, mind az iskolákban, mind a hétköznapokban, oratóriumokban, aminek a lényege az, hogy az emberi kapcsolatainkban az Istennel való kapcsolatot emeljük be, és őt vigyük. Itt nem pusztán arról van szó, hogy a fiatalokkal de jól érezzük magunkat, hanem azért vagyunk ott mellettük, hogy az életnek a kihívásaiban, az élet mindennapi eseményeiben legyünk elérhetőek számukra, és ezáltal őket Istenhez tudjuk segíteni. És ez az a lelkiség, amit teljesen önkéntesen, szinte spontánul Mazzarello Mária elindította a mornézei lányok között. Erre érzett rá Don Bosco, hogy ez egy nagyon hasonló lelkiség, mint amit ő is a fiúk között végez, és ez volt az, amiben Don Boscóval találkozza, Mazzarello Mária fölismerte, hogy ez bizony a Szentléleknek a műve, és innen indult el, hogy jó lenne, hogy ebből legyen egy szerzetes intézmény is, és Don Boscóéknak köszönhetjük, hogy ma a Segítő Szűz Mária leányaiként lehetünk jelen a világban.
0: Ön személy szerint mit tanult az ő életéből? Van-e olyan történet vagy gondolat, amely különösen közel áll önhöz?
1: Hát több is van. Én most egyet emelnék ki, hogy Mazzarello Mária, ő írástudatlan ember volt, és több mint 30 éves volt, amikor ő beült az iskolapadba az elsősök közé azért, hogy megtanuljon írni. Mert nagyon fontosnak tartotta, hogy a misszióba is elküldött fiatal nővéreknek ő üzenjen, levelet írjon, tudjon kapcsolatban maradni, és hogy képes volt arra, hogy az anyai szívvel, ami neki volt, személyesen tudjon odafordulni mindenkihez, bár nagyon sok ember között járt és mozgott. És ez az anyai szív az, ami ilyen apró személyes üzenetekben is, legyen az hosszabb vagy rövidebb, jelen van. Ma is megvannak még a fennmaradt levelei, nincsen neki nagyon sok, de jó érzés olvasni, hogy szinte nekünk is szól általa, és lelkileg bennünket is gazdagít a szavaival, az egyszerű, csendes, szelíd, de ugyanakkor nagyon erős lelki jelenlétével, amivel a nővéreket és a fiatalokat is kísérte itt az élete folyamán, és hiszem, hogy szentként a mennyből kísér bennünket.
0: Hogyan ünneplik a Don Bosco nővérek ezt az emléknapot a közösségben?
1: Mazzarello Mária ünnepére készülve mindig van egy három azt megelőző nap, amivel így készülünk, ez a triduo, és ehhez vannak külön imádságaink, amivel a szentséglátogatáskor, amikor elmegyünk a kápolnába köszönteni az Úr Jézust, akkor így Mazzarello Máriára is külön gondolunk. Emellett pedig lehet nagyon sokféle színes módon is. Tehát, hogy Magyarországon május 13-a környékén az arra eső szombaton szoktuk a Materello ünnepet

0: tartani. Ilyenkor a szalézi család összegyűlik, nagy közös ünneplés, szentmise van, a fiatalok műsorai, előadás, tánc, bográcsgulyás, aztán közös játékok, kézműves, egy nagyon jó hangulatú, de mégis egyszerű családias együtt töltött idő, és azt hiszem pont ez a méltó módja annak, hogy megünnepeljük Mazzarello Máriát, aki a Jóistennek ezt a családias szeretetét adta tovább, mert az Isten, ahol jelen van, ő közösséget alkot, és már pedig ő mindenhol erre hív bennünket, hiszen mindenhol jelen van, de elsősorban az oltári szentségben érezzük az ő közelségét, és tapasztalom én is, hogy ott, ahol az oltári szentség körül összegyűlünk, legyen a szentmise vagy szentségimádás, ott közösség születik. Az oratóriumban is, az intézményeinkben is, és alapvetően egész egyházunkban.
1: Mit üzenhet Mazzarello Szent Mária Dominika példája a mai fiataloknak?
0: Én azt hiszem a bátorságot, hogy merjük az Istent keresni. Mazzarello Máriának volt egy időszaka, amikor Vaponaszkában élt, az Mornézének egyik része, és nem tudott elmenni a templomba, ezért az ablakból nézett ki, hogy legalább lássa a templomnak a fényét, és így tudjon imádkozni. És ez az ablak, ez emblematikussá vált, ez a valponaszkai ablak, és azt hiszem ez az, ami számunkra is példa, hogy merjük keresni az Istent, merjünk a szívünkkel rátekinteni, mint egy nyitott ablak, olyan legyen a mi szívünk, amivel keressük és fogadjuk az Isten szeretetét, és Máriának az oltári szentség iránti mély szeretete, illetve a szűzanyába vetett mély bizalma az, ami mindannyiunk számára ma is bátorító, hiszen tényleg találkozhatunk az Istennel, csak keresnünk kell őt.
1: Ha egy mondatban kell megfogalmazni, mi az az üzenet, amit ő a mai világnak hagyott?
0: Bátorság, keresétek az Istent, velünk van.
1: Köszönjük szépen a beszélgetés Zsófi nővérnek azt, hogy segített jobban megismernünk Mazzarello Szent Mária Dominika életét és példáját. A 19. századi szent üzenete ma is aktuális. Szeretettel és odafigyeléssel és bizalommal fordulni a fiatalok felé. Bodnár Laurát hallották.

0: Kedves hallgatóink, most rövid híreink következnek.
1: A Don Bosco Nővérek Nevelési Oktatási Intézmény fenntartó által szervezett 6. szakmai konferencián és lelkinapon Glovicki Zoltán, Zapor Vilmos Katolikus Főiskola rektora a holnap után iskolájáról, vagyis az oktatás jövőjéről tartott előadást. Jövőkép az óvodában. Istentől elkért iránytű a változó világhoz címmel, pedig Szabadi Edit köznevelési szakértő osztotta meg gondolatait a résztvevőkkel.
2: Iskolánkban az elmúlt hetekben idegen nyelvi napot is szerveztünk. Intézményünkben a diákok heti 3 vagy akár 5 órában is tanulhatnak angolul. A felső tagozatosok 4 különböző helyszínen oldottak meg feladatokat. Volt szókincsbővítő és listening feladat angol nyelvű országok bemutatása, valamint egy űrtémájú szabadalószoba is. A legügyesebb csapatok apró ajándékokkal térhettek haza.
3: Két diákunk művészeti tehetségét is megcsodálhatta a közönség az Egri Ifi Pont Dior galériájában rendezett kiállításon. Kósik Zsombor és Dangos Elina alkotásai Andrea Jovics és Rostás Bea Piros tanítványaiként kerültek tárlatra.
4: Különleges volt az idei március 15-i megemlékezésünk, kimondottan a 7. osztály tagjai számára készült kis színdarabbal emlékeztünk meg nemzeti ünnepünkről. A történetben két diák egy varázslatos időutazás során 1848. március 15-én találja magát, és a pesti utcákat járva márciusi ifjak nyomában erednek Petőfit keresve. A műsor végén a két időutazó rádöbben a márciusi ifjak között ők maguk is ott álltak.
5: A 7. osztályosok a határtanuló program keretében 4 napos kiránduláson jártak Szlovákiában. Ellátogattak többek között Kassára, Lőcsére, a Szepesi várhoz, Rozsnyóra és Krasznahorkára, ahol a magyar történelem fontos helyszíneivel ismerkedtek. Az út egyik legfontosabb célja Maklár testvér településének, Szádalmásnak, a meglátogatása volt, ahol sikerült barátságokat is kötni az ottani diákokkal.
0: Rövid híreinket hallották, most pedig folytatjuk műsorunkat interjúkkal.
6: Iskolánk 7. osztályos tanulói részt vettek a Piros Lap Nap kampányban, amely az iskolai bántalmazás elleni kiállásról szól. A program célja, hogy a diákok maguk is felismerjék a bántalmazás különböző formáit, és közösen tegyenek egy biztonságosabb, empatikusabb iskolai közösségért. A kampány jelképe a magasba emelt piros lap, amely azt üzeni: ne bántsátok egymást!
7: Most a 7-esekkel beszélgetünk arról, hogy ők hogyan élték meg ezt a programot. Mi is 7. osztályosok vagyunk. Az interjút Garangagyi Sára és Balog Márton Illés készíti. Mi is részesei voltunk a programnak. Beszélgetőtársaink:
8: Fűkő Levente
9: és
10: Fenyvesi Márti.
6: Először is, mi a Piros Lap program és miért csatlakozott ehhez az osztály?
8: Hát a Piros Lap program az egy olyan dolog, ahol paktumokat írunk, hogy megállítsuk a bántalmazást, és ehhez az iskolánk, és a 7. osztály azért csatlakozott, hogy mi is megállítsuk a bántalmazást, és más iskolákat is érezzünk, hogy ne legyen bántalmazás többet.
7: Hogyan készültetek erre a programra?
11: Ugye először egy pszichológussal volt hívás, és ugye mondta, hogy azért csinálták ezt a kampányt, mert ugye hát gyereket már annyira bántalmaztak, hogy kiállt a vonat elé, és ugye ezért csinálták meg ezt a kampányt. Ebbe ugye mi is részt vettünk, és az első feladat az az volt, hogy írjunk a bántalmazásra paktumot.
6: És mit jelent számotokra az, hogy piros lapot mutattak a bántalmazás ellen?
8: Hát, hogy ugye van a bántalmazás is, olyan, mint a fociba például, hogy hát kiállítjuk azt, hogy ne legyen bántalmazás, megtiltjuk.
7: A program egyik célja, hogy a diákok felismerjék a bántalmazás különböző formáit. Szerintetek milyen formái lehetnek az iskolai bántásnak?
11: Fizikai bántalmazás. Az gyakran elő szokott fordulni. Lehet szóbeli bántalmazás is, amikor például beszólnak valakinek.
6: És szerintetek ezek közül melyik egyébként az, ami legjobban fáj, tehát ami legrosszabbul tud esni?
8: Hát szerintem mind a kettő fájdalmas, de szerintem a fizikai az kicsit mégis kiad ránk. De a szóbeli se túl jó.
6: Milyen feladatokat adott a program?
8: Először is beszéltünk a pszichológussal, és ő adta fel a programokat. Először is írtunk egy kampányt, hogy ne bántalmazok egymást. Aztán pedig csináltunk egy interjút, ahol voltak rajzok, verseket is írtak, és körülbelül ennyi. Rajzokat is csináltak, és ennyi. Aztán pedig a lányok írtak cetliket, amikben szép üzeneteket írtak, és ezt a tanára kinyomtatták, és aztán a falu minden egyes házába kiosztottuk.
7: Volt-e olyan feladat a program során, ami különösen elgondolkodtatott bennetek?
11: Hát engem a harmadik feladat gondoltatott el engem.
6: Esetleg Levi, neked addig van valami véleményed erről, hogy miért, hogy téged melyik gondolkodtatott?
8: Miért? Hát igazából ez a utolsó feladat, amit csináltunk, hogy kiosztjuk a faluba, ez engem azért gondolkodtatott el, hogy mennyire jó lehet, hogy csak így reggel felkelsz, kimész, és akkor a postaládban, vagy bárhol van egy szép üzenet. Lehet egy, kettő, vagy 7 darab.
6: Sikerült 7 darabot is kivinni valahova?
8: Uh-huh. Igen, valaki kivitt.
6: És neked Máté, lett véleményed, vagy?
11: Amikor felkelünk, és a barátokkal kimegyünk, és akkor velük osztogatjuk a lapokat a postaládákba.
6: És szerintetek mit tehet egy diák, ha látja, hogy valakit, vagy valakiket bántanak?
8: Vagy segít neki, vagy szól a tanárnak, és körülbelül ez a kettő opció van.
11: Vagy odaáll, és segít neki, meg... Igen,
8: megvédi.
11: Megvédi.
6: De azért ilyenkor gondolom vigyázni kell arra, hogy azért...
8: Hát igen, azért téged se bántsanak.
6: Mert akkor nem segítettünk, hogyha minket is...
8: Hát így igen, akkor magunkat is belekevertük. Úgyhogy inkább felnőttnek kellene szólni. Szóval,
7: miben segíthet az, ha egy egész osztály közösen áll ki az ilyen helyzetek ellen?
11: Akkor ott lehet javulás is, hogy már nincs olyan sok bántalmazás.
8: Az osztályt is ez segíti,
11: segíti.
8: Hogy a saját rossz tulajdonságaiból tanulnak.
11: Igen, meg nem bántják egymást ők se.
6: Az éves munkátok melyik részét érzitek a leghatékonyabbnak? Honnan kaptátok a legtöbb visszajelzést?
8: Hát igazából...
11: Szerintem a harmadik.
8: Igen, abból kaptuk a legtöbbet.
11: Igen.
8: Meg az interjúból is sokat kaptunk.
11: Igen.
8: Igazából.
11: A Maklár közösségtől kaptunk.
8: Ott a falutól nagyon sokat kaptunk, meg ugye Facebookra is kirakták, hogy nagyon szépek voltak az üzenetek, köszönjük, és meg a interjú is nagyon...
6: Az iskolán elterjedt. Belül azért?
8: Igen.
6: Iskolán belül azért.
8: Az is elterjedt.
7: Ha egy üzenetet elküldenétek más iskolák diákjainak, mi lenne az a mondat, ami mindenképpen elmondanátok?
11: Hát remélem szép napotok van, és hogy egymást ne bántsátok fizikailag, és szóbelibe se.
6: Mi motivált egyébként titeket ebbe a projektbe?
8: Hát nyilván mi is van olyan, amikor hát nem fizikailag, de szavakkal szoktuk egymást bántani, idegesíteni. Van olyan, amikor nem gondoljuk komolyan, de lehet, hogy van olyan, amikor valaki komolyan gondolja, de ezt nem tudhatjuk.
6: Hát ez motivált minket,
8: hogy akkor hát, ha mi is összetartóbbak leszünk.
6: Feltenném ugyanazt a kérdést, amit ez a pszichológus feltett nekünk ugye a legelején, hogy hanyasra értékelnétek így az osztályközösséget most egy 1-5 terjedő skálán. Az 1-es a legrosszabb, az 5-ös a legjobb.
11: Szerintem én egy 4-esre, azért, mert vannak olyan dolgok, amiben nem értünk egyet.
8: Sok dolog van benne.
11: Igen, meg valamikor ugye nem tart össze az osztály, de szerintem egy nagyon jó közösség, ezért 4-esre értékelem.
8: Szerintem
11: még egy kicsit ott lehet javítani, de amúgy 4-es szerintem.
8: Nekem is ugyanez. Hát ilyen 3-4 között, de nekem is nagyjából 4, mert azért sokszor van, hogy van egy dolog, és abban nem értünk egyet, és akkor megy a vita, valaki erre szavaz, valaki arra, és akkor így nem egyezünk meg. De van olyan dolog, amiben meg mindenki jól beleegyezik, és azt jól meg tudjuk csinálni közösen.
11: És ugye jól is mulatunk.
8: Igen.
6: Tehát kitűzhetjük azt a célt, hogy a 5-öst elérhetjük.
11: Igen.
8: Hát reméljük, hogy elérjük.
11: Reméljük. 8. végére.
6: Neked van még kérdés, Sára?
7: Nincs.
6: Köszönjük a 7-eseknek a beszélgetést. Településünkről, Makláról is azt a visszajelzést kaptuk, hogy jó látni. A fiatalok is fontosnak tartják a tiszteletet, az egymásra figyelést, és azt, hogy kiálljanak egymás mellett.
7: Garamágyi Sárát és Balogh Márton Illést hallották.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket. A következő tanévben ismét beszámolunk majd arról, mi történt az iskolánkban. A Maklári Szent István Általános Iskola rádiósait hallották. Örülünk, hogy velünk voltak. Viszont hallásra!
9: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Maklári Szent István Általános Iskola iskola rádiós műsorát hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
10: A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózati Média Műhelyének műsorát hallottátok.
11: Tartsatok velünk jövő héten is!

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel a Szentlélek ajándékairól elmélkedik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat innen a miskolci stúdióból. A Szentlélek újjáteremtő, éltető lélek. Erről volt az előző adásban szó, és most pünkös ünnepe után, azért, hogy ne essünk át rögtön ezen az ünnepen, egy picit tovább próbálnánk a Szent Lelket megismerni, és a mai műsorban Ferenc pápát hívtam segítségül, az ő gondolatait, illetve továbbra is Varga László kaposvári püspök atyának a gondolatait hívjuk majd segítségül. Ferenc pápa két dolgot mond a Szentlélekről, előző évben elmondott egyik pünkösdi homiliájában. A Szent Lelket megújítónak nevezi és kiinduló pontnak. A következő gondolatokat mondja a Szent Atya. A végasztaló pedig, akit az Atya a nevemben küld, megtanít majd mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek, idézi János evangéliumát. Nagy hatást gyakorol ránk ez a minden, és feltesszük a kérdést, a lélek milyen értelemben adja meg ezt az új és teljes megértést azoknak, akik őt befogadják. Azt mondja a pápa, nem mennyiség kérdése, és nem is egy akadémikus kérdés, hiszen Isten nem enciklikát, nem tudósokat akar belőlünk faragni, hanem a minőség szempontjából kell feltennünk ezt a kérdést. A lélek mindig új módon, Jézus tekintetének megfelelően láttat velünk, értelmezi a pápa a fenti állítást. Az élet nagy útvonalán a lélek megtanítja nekünk, hogy honnan induljunk el, milyen utakat válasszunk, és hogyan haladjunk előre. Milyen legyen az előre haladásunknak a stílusa. És akkor itt fordulok ismét hozzátok egy-egy mondattal ebben a műsorban is, a Szentlélekkel kapcsolatban, hogy amikor ti egy-egy döntés előtt vagytok, amikor, ahogy most Ferenc pápa is mondja, utakat kerestek, a döntésetekben elakadtok, vagy bármilyen ilyen falat éreztek magatok előtt, szoktátok-e kérni a Szent Lelket, hogy segítsen nektek a döntésben?
3: Szinte mindig, igen. Mert hogy nem tudok egyedül dönteni, meg hogyha Isten akaratát szeretném követni, akkor az igazán jó választ az csak a Szentlélek adhatja meg nekem, hogy egy jó döntést, hogy merre indulja.
2: És hogy szólítod meg a Szent Lelket? Mert talán nagyon sok ember ezt nem is tudja, vagy nem is szokta alkalmazni, vagy egyáltalán a gondok, problémák miatt belefeledkezik abba, hogy imádkozzon egy-egy nehéz helyzetben. Hogy lehet a Szent Lelket megszólítani?
3: Én először mindig, hogyha nehéz helyzetben is vagyok, így rá kellett nevelni magam arra, hogy mindig először is hálát adjak a nehézségért, mert az úgy segít lecsendesíteni az elmémet, mert ugye, hogyha mielőtt dönteni akarok, én az a típus vagyok, hogy az agyamban mindenféle lehetőség, és akkor elkezd zakatolni, és hozza a körülményeket, meg mindent, és ahhoz, hogy lecsendesedjek, és igazán meghalljam a Szentlélek szavát, ahhoz nekem hálát kell adni. És akkor utána szépen kérem a mennyeitet, és utána a Szent Lelket kérem. Kérem őt, hogy küldje el a Szent Lelkét hozzám, hogy világosítsa meg általa engem, hogy mit kell tennem abban az adott helyzetben, vagy a Szentíráson keresztül, és akkor utána csöndbe vagyok, és utána megvan, hogy kinyitom a Bibliát, vagy a szívemben érzem azt, hogy mit kell tennem.
2: Lehet most valaki azt mondja, hogy álljunk már meg egy kicsit, nem jól hallottam, hogy mit jelent az, hogy hálát adni a nehézségért. Lehet, hogy ez valakinek furcsán hangzik, ez egy érdekes gondolat, hogy hálát adni a nehézségért, mert az ember általában rávágja, hogy a fene ette volna meg már az életet is, amikor nehézségbe kerül, de, és azt mondja, most is lehet valaki, hogy hát miről beszél ez a nő a rádióban, hát lehet, hogy rosszul értettem. Mit jelent az, hogy hálát adni a nehézségért? Az azt jelenti, hogy ha nem adunk hálát a nehézségért, akkor az talán a Szentlélek bölcsességének vagy útjának az egyik akadálya lehet.
3: Azt gondolom, ez olyan, mintha bedobnak egy mély vízbe, és nem tudok úszni, és akkor nem tudok úszni, a saját erőmből próbálok, és egyszerűen elmerülök, de ha hálát adok, mert tudom, hogy ott van velem Isten, van egy Istenem, aki mindent eltervezett a számomra, akkor talán a víz felszínére feljuthatok, és levegőt kapok. Tehát, hogy nekem ez olyan a hálaadás nehézségben, hogy teljesen átalakítja az elmém, de pillanatok alatt. Tehát ez tényleg nem úgy van, hogy jaj, hálát adok, és akkor mi változik meg minden rögtön. Tehát ahogy hálát adok, azonnal lecsendesül minden. Tehát a vízfelszín, ugye amíg háborgó volt, addig háborgott, utána szépen tükörsima lesz. Nyugalmat ad, békét ad, hogy Istenhez fordulok, hogy szeretettel, hogy ezt megengedte nekem, hiszen ő tudja, hogy mi miért van az életemben, ne tudjam én jobban, hogy hát most ezt megint adtad, most ezt megint minek, és hogy miért. Nem, adtad is hálás vagyok érte, mert tudom, hogy tanulhatok be, és minden helyzetből tanulok így, amióta erre ráneveltem magam, úgy mond. minden egyes helyzetben van tanítás, és sokkal könnyebb tovább lépni.
2: Mennyire fontos itt az önnevelés, és talán ezt nagyon kevesen gyakorolják, nagyon kevés ember tud magára reflektálni, és nagyon sokszor elfogadunk dolgokat, de nem próbálunk változtatni. Ugye Dr. Bubónak van a híres mondása, hogy aki nyavajog, de nem változtat, annak még nem fáj eléggé. És nagyon sokszor így vagyunk a panasszal, a nyavajgással, a kínlódással, a bajainkkal, kicsikkel és nagyokkal, hogy nem igazán akarunk változtatni rajta. Csak panaszkodunk, csak elmondjuk, mint a mókuskerék, túléljük ugye az életet, de lehet, hogy az önneveléssel, hogyha magamat tudom fékezni sokszor, vagy az önnevelés által, akkor lehet, hogyha jól értem, akkor ez segít abban, hogy a problémát egy másik szemszögből lássam, egy másik irányból közelítsem meg. Tehát nagyon-nagyon fontos, és talán a Szentlélek akadálya lehet az, hogyha az ember túl aggodalmaskodó, hogyha túl idegeskedő típus, hogyha túl rágódó típus a problémákon, ez akadály lehet, elzárja a Szentléleknek azt az útját, amin a szabadság által jöhet. Tehát nincs meg a lelki szabadság, az aggódás, a félelem, a görcsölés mellett ugye a lelki szabadság elvész. És ugye a Szentlélek a szabadság lelke is, ez nagyon-nagyon fontos, és hogyha valóban ezt megérezzük, ennek az ízét, akkor lehet, hogy talán minden megváltozik körülöttünk. Majd mindjárt visszatérünk még erre a témára, Timit is megkérdezzük közben, hogy amikor ő ilyen helyzetbe kerül, akkor hogyan áll a Szentlélekkel?
4: Nekem mondjuk az egyik legnehezebb az volt ugye a ráhagyatkozás. Ne én próbáljak feladatot meg problémát megoldani. Nyilván először nekem is az első gondolatom az, hogy a Jóistent hívjam segítségül, és nekem például arra is kellett folyamatosan először az agyamat ráállítanom, hogy a Szent Lelket hívjam. Tehát, hogy a Szent Lelket külön megszólítsam. Tehát valahogy én úgy éreztem, amikor gyakorló vallásos lettem, hogy úgy kicsit háttérbe szorult nálam az ő megszólítása. Nyilván az én lelkemben éreztem, hogy ő velem van, és működik, és próbál vezetni, de hogy az a kapcsolat, az úgy nem volt kimondva fizikálisan. Tehát, hogy ez a része, ez nálam elmaradt, és ezt igyekeztem, vagy igyekszem pótolni mindig. A ráhagyatkozás részét azért mondtam, hogy nekem azért volt nagyon nehéz, hogy azt elengedjem, hogy ne, mert most lehet, hogy furcsán hangzik, hogy ne emberi gondolatokkal próbáljam megoldani, vagy emberi módon próbáljam megoldani az adott problémát, hanem próbáljak feladatot olyan módon látni benne, hogy ezt azért kaptam, mert ezzel nekem van feladatom, tehát, hogy magamon kell dolgoznom, és ezért van ez a feladat, hogy vagy valami problémát, vagy valami hibát, ami bennem még működik, azt felszínre kell, hogy kerüljön, és ezen saját magamnak kell dolgozni azért, hogy a Jóistennel még jobb legyen a kapcsolatom.
2: Igen, talán a legtöbb ember ettől fél tulajdonképpen, hogy felszínre kerülhetnek a saját hibái. És nagyon sokan ezért nem tudnak megoldani problémákat, nem akarnak megoldani problémákat, mert talán kiderülhet egy-egy ilyen probléma megoldásban, hogy ő is hibás, hogy neki is vannak hibái, amin amúgy lehetne változtatni, lehetne jobbá tenni, de ha az ember nem akarja, ugye, akkor ez a félelem visszatartja.
4: Mert ez nem egy egyszerű út. Tudjuk, hogy amin valamit tenni kell azért, hogy jobbá váljunk, azért az egy kemény út. Tehát valószínűleg ez tart vissza nagyon sok embert.
2: És hogy látjátok, hogy ebben a változásban, ezen a nehéz úton, hogy az önneveléssel, az odafigyeléssel, a hibáink felismerésével dolgozzunk, ebben lehet-e segítségünkre a Szentlélek?
3: Egyedül szerintem egyáltalán nem lehet, tehát jó Isten nélkül és a Szentlélek nélkül egyáltalán nem lehet szerintem. Tehát ő adja az erőt ahhoz, hogy szembe tudjunk nézni. Tehát az erősség lelkét ugye megkapjuk, ha jól gondolom. Tehát mindenféleképpen ő ad lehetőséget arra, hogy szembenézünk. És én azt vettem még észre az életem során, amikor szembe kellett néznem dolgokat, annyira gyengéden és finoman mutatta meg, hogy ezért is hálás lehettem. És fájdalom nélkül. És rájöttem arra, hogy nem volt fájdalommentes egyébként, csak egyszerűen elvette a fájdalmat, mert annyira szerettem volna szembenézni vele, és tényleg teljes erőmmel azon voltam, hogy nem volt. Tehát fájdalomcsillapítóval kaptam meg igazából, vagy nem tudom, hogy fejezzem ki magam azt, hogy szembenézhessek az adott dologgal. Tehát, hogy Isten megsegít abban, hogyha mi szembe szeretnénk nézni a problémáinkat. Tehát, hogy sokan azt gondolják, hogy egyedül kell ezt megtennünk, nem, hanem mindent megad hozzá, mindig csak annyit kapunk, amennyit elbírunk, és ha szembenézünk, akkor az csak annyira fog fájni, ameddig bírjuk, és utána az egész biztos, hogy meg is oldódik. Tehát ő fogja megoldani, nem mi.
2: És szerintetek mi van azokkal, akik ugye a saját erejükből akarnak ezeknek a dolgoknak neki menni?
4: úgy gondolom, hogy azért a kísértéseket azokat mindenki kapja, főleg az, aki nincs a Jóisten közelébe, vagy próbál törekedni arra, hogy oda kerüljön, de nyilván a visszahúzó erő is megvan a másik oldalról. Szóval törekedtem, kerestem az utat, voltak részeredmények nyilván, de utána meg egy ilyen hihetetlen üresség volt. Tehát, hogy nem volt folytatás, és nyilván ezért kerestem tovább. Mert éreztem, hogy nincs még meg az a dolog, ami nekem fontos lenne, hogy teljes legyek. Mindig hiányzott valami.
2: Igen, talán ez is lehet egy nagy akadály, és ez is lehet egy fájó pont az embernek, hogy annyi módszer, annyi praktika, annyi javaslat internettől kezdve mindenhol ilyen, olyan vagy amolyan áll az ember rendelkezésére, hogy változtasson az életén, mert ez egy ilyen hangzatos szlogen, hogy változtass az életmódodon, változtass az életeden, de talán ez is egy fájó pont, hogy az ember egyre inkább érzi, hogy ezt is megcsináltam, azt is megcsináltam, ide is elmentem, oda is elmentem, de még mindig hiányzik valami. És nagyon sok ember ezt keresi. Sokszor élete végéig, hogy mi az, ami még hiányzik, ez is megvan, az is megvan, ezt is megszereztem, azt is megrendeltem, azt is megvettem, és mégis hiányzik valami. Tehát tulajdonképpen nem érdemes neki szaladni ezeknek a kérdéseknek, az embernek így önfejűen, saját kútfőből, saját erőből, én magam, egoista módon, mert gyakorlatilag, hogyha jól értem, akkor azért ez egy elég fájó pont, amikor szembesül az ember, hogy egyedül nem képes ezeket megoldani.
4: De egyébként ez is érdekes, hogy azért a Jóisten mindig úgy terelgeti az embert, hogy vannak jelek, meg vannak kapaszkodók, csak észre kell venni. És azért nyilván az én életemben is nagyon sok ilyen volt, amit én figyelmen kívül hagytam, mert úgy gondoltam, hogy hát én majd ezt meg fogom oldani, de nem sikerült. És azért akkor, amikor egy ilyen jó nagy huppanás, vagy jó nagy gödörbe kerül az ember, akkor azért megláthatja a fényt, hogy azért ott van. Nekem is ilyen volt egyébként akkor, amikor elkezdtem készülni a keresztelkedésre, tehát akkor volt az, amikor megismerkedtem azzal az atyával, aki végül is felkészített, és én óriási félelemmel mentem hozzá egyébként, mert hogy most mit fog ő hozzám szólni, hogy ennyi idősen próbálkozom én itt. De egy fantasztikus dolog volt megtapasztalni, hogy mennyire nyitott és mennyire befogadó volt, és mennyire jól közvetítette azt, hogy mi a kereszténység, meg mi a katolikus hit.

0: Ugye a második gondolat, amit Ferenc pápa mondott, azt mondja, hogy a Szentlélek legyen mindig kiinduló pont, és a következő gondolatokat fűzi hozzá. Honnan induljunk el? Ugye teszi fel a kérdést. És pont ide vág ez az idézet, hiszen erről beszélgetünk, hogy aki keresi azt, hogy mi hiányzik az életéből, honnan induljon el? Azt mondja, a lélek megjelöli számunkra a spirituális élet kiindulási pontját. Jézus erről maga szól a pünkösd vasárnapi evangéliumi szakaszban, amikor azt mondja, ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat. Íme a lélek logikája. Hozzá vagyunk szokva, hogy azt gondoljuk, hogy a szeretet alapvetően a parancsolatok megtartásából, emberi ügyességünkből, vallásosságunkból fakad. A Szentlélek ehelyett arra emlékeztet, hogy ha az alap nem a szeretet, akkor minden más hiába való. A lélek megtanít bennünket szeretni, és kérnünk kell ezt az ajándékot. A szeretet lelke az, aki belénk helyezi a szeretetet. Ő az, aki érezteti velünk, hogy szeretnek, és megtanít minket is szeretni. Ő lelki életünk motorja. Ő az, aki mindent mozgat bennünk. De ha nem a lélektől, vagy a lélekkel, vagy a lélek által indulunk el, akkor nem járhatjuk végig utunkat. Ez egy elég egyértelmű és konkrét üzenete Ferenc pápának, hogyha nem a lélektől, vagy a lélekkel, vagy a lélek által indulunk el, akkor nem járhatjuk végig utunkat. Tehát ez tulajdonképpen, amit ti elmondtatok a saját életetek példájából, hogy nem lehet egyedül, nem lehet önfejűen, nem lehet a saját szakállunkra nagy-nagy problémákat megoldani, nagy-nagy kérdésekre választ keresni, hiszen az életben vannak olyan kérdések, vannak olyan pontok, amelyekhez nem elég az emberi okoskodás, tehát többre van szükségünk. És így pünkösd ünnepe után jó, hogyha tovább tudjuk vinni a Szentlélekkel való ismerkedésünket, kapcsolatunkat, és megtanulunk a Szentlélekhez imádkozni. Vajon miért félnek az emberek a Szentlélektől?
1: Mert szerintem egyrészt van, aki nem ismeri. Tehát szerintem az embereknek, és a hívők nagy részének nagyon kevés ismerete van a Szentlélekről, és úgy a Jóistenről. És ez nem azért van, mert hogy valakit én most elnézést leszeretnék, mert ez szó nincs erről, hogy leminősíteném, hanem mert nem olvassuk a Szentírást, vagy nem ismerjük meg így ezáltal Istent. Tehát hogy általában szerintem a katolikusok ez a probléma, hogy nem olvassák a Szentírást, nem ismerik az Istent, és ezáltal nem tudják, hogy mit kellene kérni. A másik a félelem szerintem. Tehát, hogyha azért járunk templomba, tudjuk, halljuk a prédikációk kapcsán, illetve azért annyit tudunk, hogy a Szentlélek ugye megvilágosít minket. És hát ugye ez, hogy a megvilágosodástól sokan félnek. Lehet, hogy furcsa, de ugye az alapvető az embereknél ez a panaszkodás, meg ez a mindent negatívan látunk, és van, aki ebből tényleg nem szeretne kikerülni. De én nagyon gyakran tapasztalom azt, hogy nem akarnak ebből az emberek meggyógyulni. Mert sokkal több partnert találnak a beszélgetésre azáltal, meg neveznek barátságnak kapcsolatokat azáltal, hogy panaszkodnak, mintha a Jóistenről beszélnének, és a pozitív dolgokról, szerintem.
0: Igen, jó, hogy ilyen összhangban vagyunk Ferenc pápával, mert külön kitér erre a témára Ferenc pápa. Azt mondja, hogy a Szentlélek rendet tesz az életünkben. Lehet nekünk ellenkezni. Szép szavak ezek, de olyan sok problémám van, sebek, aggodalmak, amelyeket nem lehet könnyű vigaszokkal megoldani. Azt mondja a pápa, a lélek éppen ezekben az esetekben kéri, hogy közbelépessen. Ő vigasztaló. A gyógyulás és a feltámadás lelke, és tudja, hogy hol kell alakítani a mi égető sebeinket. Ő megtanítja nekünk, hogy ne töröljük ki a minket megbántott személyek és helyzetek emlékét, hanem hagyjuk, hogy emlékünkben benne lakjon jelenléte, hiszen ő gyógyítja az emlékeinket, gyógyítja a lelkünket, ahogy az apostolok kudarcait is gyógyította. Elhagyták Jézust a szenvedése előtt, Péter megtagadta az urat, Pál üldözte a keresztényeket, és ez rengeteg tévedést és rengeteg bűnt okozott. Azt mondja a pápa, gondoljunk nyugodtan mi is arra, hogy hibázunk. Vannak sebeink, hibáink, gyengeségeink, tévedéseink, milyen sokat tévedünk, és sokszor milyen nagy a bűntudatunk. Egyedül nem lett volna kiút a tanítványok számára, de a vigasztalóval igen, mert a lélek meggyógyítja az embereket. Hogy gyógyít a lélek? A lista tetejére helyezi azt, ami számít. Isten szeretetének az emlékezetét. Így tesz rendet az életünkben. Megtanítja, hogy elfogadjuk magunkat. Megtanítja, hogy megbocsássunk önmagunknak, ami nem könnyű, a lélek viszont ezt az utat tanítja nekünk. Megtanítja, hogy kiengesztelődjünk önmagunkkal, a múlttal, és újra elinduljunk előre. ez egy nagyon-nagyon fontos gondolat, amit a pápa mond, hogy megengedjük, hogy a lélek meggyógyítson minket, akkor mehetünk előre az úton. Ha nem, akkor, ahogy Kriszta is ugye mondta, csak a saját problémáinkkal vagyunk elfoglalva. Nem marad más, csak a panaszkodás. Nem marad más, csak az, hogy egymással rossz dolgokat osszunk meg, mert abban van partner bőven. Éppen ezért talán összefoglalva azt, amit Timi is mondott a saját életéből, azt, amit Kriszta is hozott, vagy amit Ferenc pápa mond, vagy amiről itt beszélgettünk, nem szabad félni attól, hogy minden nap kérjük a Szent Lelket, aki ránk is kiáradt, aki minket is megerősített, hogy vezessen minket, hogy gyógyítson meg bennünket, a lelki sebeinket, és mindazt, ami bennünket gátol abban, hogy előre haladjunk az úton. Ismerjük fel a hangját, és kövessük, mert az Isten az ő Szent Lelkével folyamatosan megerősít, és nem hagy bennünket cserben. Ő a mi életünk ereje. Jó, hogy ebben a műsorban is tudtunk beszélni a Szent Lélekről, és kérjük a Szent Lelket, hogy az ő ajándékaival töltsön be minket. Talán még emlékszünk, akik voltak bérmálkozók, jártak hittanórára, hogy a Szentléleknek van 7 ajándéka. A Szentlélek 7 ajándéka abban segít, hogy a Szentlélekkel való ismerkedésünknek legyen gyümölcse, legyenek eredményei. Az első az Úr félelmének a lelke. A második a jámborság, a harmadik a tudomány, a negyedik az erősség, az ötödik a jó tanács, a hatodik az értelem, a hetedik pedig a bölcsesség. Ezek a Szentlélek ajándékai. A Szentlélek ajándékai gyümölcsözővé teszik bennünk azt, amit a lélek ad. Néhány példa. Az Úr félelme, az Isten félelem. Azt eredményezi, hogy az ember semmitől sem fél annyira, mint a bűntől. Tulajdonképpen azért fontos az Isten félelem, hogyha bűnt követünk el, érezzük azt, hogy ezzel az Istent megbántottuk, mert ő a szeretet Istene, és a bűn pedig eltávolít a szeretettől. A jámborság, az életszentség útja, azt a példát mondja itt az egyik írás, hogy a jámborság olyan, mint amikor a tűz megolvasztja a viaszt. A jámborság lelke meglágyítja az ember szívét a bűntől, vagy az önzőségtől megkeményedett szívet. A tudomány arra készteti az embert, hogy helyesen tudjon ítélni. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy helyesen tudjon ítélni. A Szentlélek megadhatja azt, hogy tisztán lássunk. Aztán utána következik az erősség ajándéka. Az erősség erőssé és álhatatossá tesz minket. Nem akármiben, hanem a jó dolgok végrehajtásában. Nagyon-nagyon fontos, hogy amikor Isten megengedi például a gonosznak, hogy megkísértsen minket, próbára tegyen minket, akkor az erősség lelke segít, hogy a jó dolgok mellett döntsünk, hogy megtegyük a jó dolgokat. Aztán a tanács, a jó tanács. A tanács ajándéka a lelket megvilágosítja. A lélek felismerheti, hogy mi a jó és mi a rossz. Ez is nagyon-nagyon fontos. Segít felismerni és követni a Szentlélek sugallatait, vagyis azt, amit Timi mondott az elején, ezt a belső hangot, a lelkiismeretünk hangját. Az értelem ajándéka segít, hogy a hitigazságokat, a hitünket, a Bibliát jobban megismerjük és megértsük. Azt mondja itt példaként az írás, hogy ha égő gyertyával bemegyünk egy terembe, ahol szép képek díszítik a falakat, látjuk ugyan a műremekeket, de csak homályosan, mert kevés a fény. Ám ha akkor megyünk be, amikor napsugarak töltik meg a termet, mindent tisztán látunk. Segít a Szentlélek tisztán látni, és a bölcsesség ajándéka, a hetedik, Isten ismeretben segít minket. Fölismerhetjük, megismerhetjük az Istent, amennyire csak tőlünk telik. A bölcsesség, a lélek világossága. Jó, hogyha ezeket el tudjuk sajátítani, jó, hogyha ezeket magunkévá tudjuk tenni, és kérjük az Istent, hogy ezeket az ajándékokat adja meg mindannyiunknak, és részesítsen ebben, hiszen boldogabb emberek leszünk, meggyógyult emberek leszünk, céltudatosabb emberek lehetünk a Szentlélek által, és adja meg az Isten, hogy mindnyájan ilyen céltudatos emberként törekedjünk a mennyországba. Mindenkinek további kellemes rádióhallgatást kívánunk, a Szentlélek Isten erősítsen meg, és töltsön be mindnyájunkat az ő szeretetével és békéjével. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Elhangzott műsorunkban Marosi Balázs atya a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsor Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
3: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
4: Tizenhat óra.
3: Hírek a Szent István Rádióban.
5: Gáncs Kristófot választotta elnökének a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Közölte a szervezet a távirat irodával. Azt írták, szerdán tartotta éves rendes közgyűlését a fennállásának 35. évfordulóját ünneplő segélyszervezet. Hozzátették, a szervezet 2025-ös évéről szóló beszámoló elfogadása után Lehel László, aki az 1991-es megalakulása óta vezeti a szervezetet, az eddigi bizalmat megköszönve bejelentette, hogy lemond. A közgyűlés a felügyelőbizottság előzetes támogatását megerősítve egyhangulag Gáncs Kristófot választotta meg az Ökumenikus Segélyszervezet új elnökének. Szent Iványi Ilona unitárius lelkész, a felügyelőbizottság elnöke elmondta. Gáncs Kristóf korábbi kommunikációs igazgató, előbb elnök igazgató helyettesként, majd ügyvezető igazgatóként fokozatosan kapcsolódott be a szervezet operatív vezetésébe. Ez a felelősségteljes folyamat garantálja, hogy a szervezet eredeti küldetése töretlen hitelességgel, új lapot nyitva, megújuló lendülettel, de változatlan küldetéssel folytatódjon. Orbán Viktor a Fidesz elnöke szerdán megbízta Cunyiné Bertalan Juditot, hogy országos vezetőként szervezze meg és irányítsa a védvonal tevékenységét, közölte Havasi Bertalan a Fidesz kommunikációs igazgatója a távirat irodával. A közlemény felidézi, Orbán Viktor és Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezető helyettese a múlt héten jelentette be, hogy létrehozták a jogsérelmek megakadályozására hivatott védvonalat. Árad a gyűlölet és az erőszak, ezért megalakítjuk a védvonalat, írta akkor a Fidesz elnöke a közösségi oldalán. A Megyei Jogú Városok Szövetsége arra kéri a kormányt, hogy az önkormányzatokat érintő esetleges döntések meghozatala előtt biztosítson lehetőséget az érdemi szakmai egyeztetésre. Ennek hiányában ne hozzon döntéseket. Áll a szervezet távirat-irodához eljuttatott közleményében. Azt írták. Meggyőződésük, hogy a települések hatékony működése, a helyi közösségek érdekeinek képviselete és a kiegyensúlyozott önkormányzati rendszer fenntartása csak partnerségen, együttműködésen alapuló párbeszéd mellett biztosítható. Felidézték, a közelmúltban számos az önkormányzati rendszert és a települések jövőjét érintő elképzelés, felvetés és információ látott napvilágot. A nyilvánosságban megjelent hírek többek között az önkormányzati feladat és hatáskörök újrarendezéséről, bizonyos állami feladatok önkormányzati feladatokká váló átminősítéséről, a polgármesterek javadalmazásának csökkentéséről, valamint a szolidaritási hozzájárulás rendszerének módosításáról szólnak, fejtették ki. Közel 300 ezeren hagyták az utolsó két napra az SZIA bevallásukat, és a május 20-ai határidőig 2,7 millióan nyújtották be a dokumentumokat elektronikusan, ami 40 ezerrel haladja meg a 2025-ös szintet, tájékoztatta a Nemzeti Adó és Vámhivatal a távirat irodát. A közlemény szerint a NAV több mint 5,6 millió adózónak készített SZIA bevallási tervezetet idén. Magánszemélyek esetében a tervezet a május 20-án automatikusan érvényes bevallássá vált. Míg az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyeknek a tervezetet el kellett küldeniük, írták. A bevallások több mint 93%-a elektronikusan érkezett az adóhatósághoz, de 170 ezer adózó az elektronikusan kitöltött bevallást kinyomtatva papír alapon is benyújtotta. A hagyományos nyomdai csomagot 14 ezeren adták postára, vagy vitték be személyesen a NAV ügyfélszolgálataira. A nem végleges adatok szerint több mint 1,7 millióan döntöttek az 1+1% felajánlásáról. Az utolsó nap pedig 158 ezeren tettek felajánlást, ami napi csúcsnak számít a NAV adatai szerint. Végül az időjárásról. Többnyire derült, napos idő várható. Kevés gomoly felhő a keleti, északkeleti, valamint a délnyugati tájokon képződhet, de csapadék ott sem lesz. Az északi, északnyugati szelet nagy területen élénk, néhol erős széllökések kísérik. A hőmérséklet napközben 22 és 27 fok között alakul. Késő estére 11 és 18 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
4: Reklám. Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
6: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
7: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
6: Nem csak katolikusoknak.
7: Keresztényélet.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
6: Reklámot hallottak. A lélek útjain.
2: Pünkösváró ökumenikus istentiszteletre gyűltek össze a Hevesvár megyei Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet irgalmas rendi kápolnájában a kórház betegei, orvosai, nővérei és hozzátartozók május 21-én. Műsorunkban az istentiszteletről készült összeállításunkat hallják. Árvai Zoltán, római katolikus kórház lelkész köszöntötte a megjelenteket.
8: Nagy szeretettel köszönjük kórház vezetőségének, hogy újra régi funkcióját visszanyerhette ez a csodálatos Istenháza, Istenhajlék, és most közösen a kórház lelkészei, különböző felekezetű keresztények tudjuk együtt imádságos lélekkel Isten felé fordulva kérni minden kórházi beteg számára a gyógyulás lehetőségét, a gyógyító léleknek az áldásos leszállását, tevékenységét életükben, és kérjük természetesen minden dolgozó számára is az erő, türelem és a kitartásnak, álhatatosságnak az ajándékait.
2: Dr. Stankovics Éva az intézmény főigazgatója lelki megújulásról beszélt köszöntőjében.
9: Különleges és megható pillanatban gyűltünk ma össze az irgalmas rendi szerzetesek kápolnájában. Olyan falak között állunk, ismét a karácsonyi ünnepségünk után, ahol hosszú évtizedeken át a csend uralkodott, mégis megőrződött ennek a helynek a méltósága, békéje és lelki ereje. Ma pedig, több mint 75 év után, ismét közös imádság tölti meg ezt a kápolnát. Ez az alkalom nem csak egy épület újbóli megnyitása, hanem közösségünk lelki megújulásának is jelképe. Öröm és hála tölthet el bennünket azért, hogy ez a különleges hely újra szolgálhatja a betegeket, a hozzátartozókat, a munkatársakat, és mindazokat, akik nap mint nap a gyógyítás és az emberi segítség szolgálatában állnak. Pünkösd ünnepére készülve különösen fontos üzenetet hordoz számunkra ez az ökumenikus istentisztelet. A Szentlélek eljövetelének várása mindig a reményről, az egymás felé fordulásról és az összetartozás erejéről szól. Ma pedig nem egyetlen felekezet közösségeként vagyunk itt jelen, hanem együtt, keresztény testvérként, fejet hajtva Isten előtt. Kórházunk falai között nap mint nap megtapasztalhatjuk, hogy a gyógyulás nem csak a testet érinti. A lélek békéje, a remény, az együttérzés és az emberi jelenlét ugyanúgy része a gyógyulásnak és a gyógyításnak. Ez a kápolna mostantól ismét helyet adhat az elcsendesedésnek, az imádságnak és annak a lelki erőnek, amelyre mindannyiunknak szüksége van. Köszönöm mindazok munkáját és összefogását, akik lehetővé tették, hogy ez a szent hely újra közösségünk szolgálatába állhasson. Kívánom, hogy a mai együttlétünk hozzon békét a szívünkbe, erőt a nehézségekhez, és reményt mindazok számára, akik gyógyulást, vigasztalást vagy lelki megnyugvást keresnek. Áldott pünkösdvárást kívánok mindannyiunknak!
2: Az istentisztelet szónoka Demkó Balázs görögkatolikus parókus volt. Műsorunk folytatásában az ő ige hirdetéséből hallanak részletet.
10: A keleti egyháznak van egy régi imádsága, amit mi olyan gyakran használunk, mint a mi atyánkot. A mi atyánk talán a leggyakoribb imádság a keresztényeknek. A mi egyházunknak van egy olyan imádsága, amely a szentelket szólítja meg, és nincs olyan szertartásunk, amelynek bevezetőjeképpen nem mondanánk el, vagy csöndesen a pápa liturgia előtt, vagy együtt a néppel nyilván a szertartásban. Ez az imádság olyan szavakat, megfogalmazásokat tartalmaz, amelyekről szeretnék beszélni, ezért ezt a rövid imát hadd mondjam el. Mennyei király, vigasztaló igazságnak lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak útfeje és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mi bennünk. Hát ez az az imádság, amit igen gyakran használunk és imádkozunk, és hát nem akármit fejez ki, meg akarjuk hívni a Szentlélek kegyelmét minden ajándékával együtt az életünkben most. Mert hogy az embernek van egy nagy komoly feladata egészen halála percig, meg kell nyerni az üdvösséget, és hát nagy terhünk van abból a szempontból, hogy van két ellenségünk. Az egyik az ördög, amely pont azt akarja elérni, hogy az életünkben ne legyen jelen a Szentlélek. A másik komoly ellenségünk az pedig a saját testünk, mert hát rengeteg szenvedéllyel is meg vagyunk rakva, és hát ezekkel találkozik az ember, és hogyha nem kap kellő nevelést, nem nő fel keresztényként, nem köti értékrendhez, szilárd sziklához, lelkiházát, akkor uralkodni kezdenek benne ezek a szenvedélyek, amelynek elég hosszú a sora. Galatákhoz írott levél 5. fejezetében, ahol a Szentlélek gyümölcsét is felsorolja Szent Pál apostol, ott el is olvashatják a kedves testvérek, hogy mit jelentenek a szenvedélyek, vagy a test cselekedetei. És hát mivel ilyen harcban vagyunk, nagyon nagy jelentősége van annak, hogy a Szentlélek megérinte bennünket, segítségünkre van-e. És hát vannak olyan kiemelt, szent, nagy pillanataink, amikor nagyon is szükségünk van a Szentlélek kegyelmére. Hát ezek például, amikor imádkozni akarunk, amikor őszintén akarunk szólni Istenhez, amikor nagy emberi feladatok előtt állunk, megmérettetés előtt például, legyen az egy érettségi, vagy éppen egy nagy műtét, akkor is szükség van Isten kegyelmére az orvosnak és a betegnek. És aztán látjuk, hogy hát nagyon sok szegmense van annak, amikor rászorulunk Isten kegyelmére, és Isten nem is

szolgáljuk. De itt még nincs jelen teljes mértékben a Szentlélek, hanem a következő gondolatban van jelen. Amikor azt mondja, most visszamegyek, és azt mondom, vétkeztem az ég ellen és te ellened, Atyám. Amikor megszületik a bűnbánat, és elindul, az van a Szentlélek munkája az ember szívében. Minden megtérés mögött valójában a Szentlélek munkája hív, azt akarja, hogy ne távolodjunk, hanem közeledjünk. Egy másik nagyon fontos mozzanata van, amikor észrevehetjük, hogy a Szentlélek bennünk van-e. Az pedig ugyancsak az evangélium szava szerint, egyszer Jézus megkérdezte Pétert, hogy kinek tartják őt az emberek. És akkor Péter mondja, hogy hát van egy a proféták közül, van, aki úgy gondolta, hogy a keresztelő Szent János, és akkor kérdezi Jézus, hogy és te, Simon, kinek tartasz engem? És akkor Péter megvallja, hogy te vagy az élő Isten fia. Talán fel is tudják idézni, kedves testvérek, mit mond erre Jézus. Azt mondja, boldog vagy te, Simon, mert nem magadtól jöttél erre rá, hanem az én mennyei atyám nyilatkoztatta ki neked. És hát valóban a Szentlélek az atyától származik. Jézus a főpapi beszédében, János evangélium 17. fejezetében olvassuk, hogy azt mondja, elküldöm nektek a vigasztalót, aki az atyától származik. És hát látjuk, hogy talán a legnagyobb ajándék az Istennek, mivel már nem látjuk őt így színről színre, majd látni fogjuk, de az oda vezető úton egész életünket be akarja aranyozni, meg akarja világosítani, meg akar erősíteni, hogy olyasmiket tegyünk, amelyek a üdvösségünket szolgálják. Na most, hogyha erre imádságra visszatérünk egy pillanatra, hogy amit imádkoztam a mennyei király kezdődött, akkor azért van ott még egy-két érdekes dolog. Például az, hogy az igazság lelke, az csak akkor közeledik az emberhez, hogyha az ember is keresi az igazságot. Ritka pillanat, amikor az igazság keresés elakad egy ember életében, mondjuk olyan szinten, hogy egyáltalán nem érdekli, teljesen ateistává válik, vagy esetleg egy rosszindulatú ateista politikai hatalomnak a kiszolgálója lesz. Egy történetet szeretnék elmondani erről. Tavaly avatták szenté azt a Kleop atyát, aki 1998-ban halt meg, én még személyesen is ismertem ezt az atyát. Hát egy ilyen nagy tanító volt az országban, Romániában, és hát nagyon sokan mentek el hozzá, különösen csütörtöki napon, mert minden csütörtökön már időskora lévén kiült a lócára, és lehetett kérdezgetni. Hát hatalmas tömeg gyűlt össze ilyenkor, és akkor kérdezgették az embernek imádságról, élethelyzetekről, és akkor ő nagyon tényleg a Szentlélek adta szájára azokat a tanításokat, amelyekkel sokszor nem egy embert világosítottam meg, hanem az egész tömeget. Na hát az egyik ilyen alkalommal, amikor már nem tudták igazán befolyásolni a kolostor életét, meg ezt a Szentlélek atyát, a 80-as években valamikor a Securitate, az akkori titkosszolgálat elküldött egy álzarándokot, aki hát hosszabb ideig tartózkodott a kolostor udvarán, és próbálkozott összegyűjteni valamiféle terhelő szöveget, amit Kleop atya mondott. És hát nem gondolta azt, hogy a Szentléleknek van olyan karizmája, adománya, mint a léleklátás, amellyel bír Kleop atya, és tudta, hogy kérdezem. Mindig nagyon kedvesebb állt vele, meg kellett, hogy előre üljön, van egy lóca, egy külön helyet is foglaltatott neki az egyik szerzetessel, hogy csak itt legyél, fiam, hallgasd a tanítást. És hát nem fogadjanult, hogy miről van szó. Hát ugye az nem talált semmi olyasmit, amivel meg lehetett volna vádolni az öreget, de egyik alkalommal, egyébként majdnem minden tanításának a végén, azt te cselekedte ez a Kleop atya, hogy felállt és azt mondta, hogy na, akkor most imádkozunk azért, aki közöttetek a legnagyobb bajban van, és aki legjobban beteg. Hát a nép felállt, és egy egyszerű imát mondtak el, úgymond a szokásos kezdetet, mert az első imány az a mennyei király, az előbb elimádkoztam. És ez alatt a pár perces imádság alatt ennek az embernek megvilágosodása volt. Tudják, olyan ez, amikor a villám megvilágítja a látóhatárt vihar előtt, és akkor bevilágít mindent. Egy szempillantás alatt látta, hogy milyen rettenetes állapotban van a lelke. Egy szempillantás alatt eszébe jutott, hogy ő nem csak, hogy besugó volt, de embereket tett tönkre. Eszébe jutottak nevek. Eszébe jutott az, hogy vitték el egyiket, másikat. És egy szempillantás alatt teljesen összetört.

0: Nem tud magához se tér, nem tud, hogy mi történik vele. Olyan lelki fájdalmat élt át, amit igazán azok élnek át, akik teljes elhagyatottságot élnek meg. Akik rájönnek arra, hogy egyedül vannak a bajukkal. És ebből alig van szabadulás. Aztán el is ment onnan, következő órákban, kezdődött a szertartás a kolostorban, Kleopatra bement, egész éjszaka bent volt, imádkoztak, a szertesek jött ki, és látja, hogy ez az ember ott van az előcsarnokban, és zokog. Oda megy hozzá, átesz a kezét a vállára, szóval én, látom, fiam, te voltál a legbetegebb a csapatban. Mert hogy ő nem gondolta, hogy ő beteg. Az igazság lelke pedig egy szempillantás alatt fölvillantja az ember előtt, hogy milyen az állapota. De mégis sokszor úgy teszi ezt a mi életünkben, hogy nem okoz fájdalmat. Végtelenül szeret az Isten. Mi könnyen tudunk beszólni embertársainknak is, ha hibáznak velünk szemben, vagy úgy gondoljuk, hogy hatalmunk van hozzá, Isten soha nem teszi. Csak ritkán, akkor, amikor baj van, amikor muszáj valaki teljesen megfordítani, mert ha nem, élete hiába való lesz. És éppen ezért történt, hogy az igazság lelke megmutatta az igazságot. Hát az ember azonban nem maradt egyedül, mert leült mellé a szentető atya, és elmondta, hogy mit kell csinálni. Hát be kell vallani a bűnöket, feloldást kell kérni, és tedd jóvá a bűnöket. És akkor mondja, hogy hát hogy tehetném én jóvá azt, hogy embereket tettem tönkre. És azt mondta, hát imádkozz ért, hogy Isten adjon neked megvilágosítást erről, hogy hogyan fogod tudni ezt jóvá tenni. És arra is intés kapott, hogy ne menjen vissza kitartott gazdáihoz, mert azok még őt is megölik, hanem írt egy levelet, és elküldte Putnai kolostorba, hogy most egy kicsit maradj ott, azt gondolkodja. Ott pedig ez az ember olyan boldogságot élt át, szabadságot, így fogalmazott, hogy ott maradt kolostorban, szerzetesnek. Nem vezeklésből, bár ő úgy gondolta, hogy ő mindent megérdemel, a poklot is. Egyszer csak összeállt a lélek számára az, hogy itt jó neki. Isten ide rendeli. És a történet, amit elmondtam ott az imént a kedves esőeknek, ez az ember, aki szerzetes lett Putnál, ez írta le az egyik újságban tanúságtételként. Ekkora dolog ez. De a Szentlélek megfordít az igazság lelke, beállít az igazság irányába, és nem hagy egyedül. Isten nem olyan, hogy beszól, és aztán csinálj, amit akarsz. Nem. Van egyház. Az egyházban van közösség. Az egyházban vannak szentségi rend. Lehet ünnepelni. Találkozunk másokkal, akik hasonlók, mint mi. Sőt, igazán a másik emberen keresztül rengeteg kegyelmet kapunk, amit ugyancsak a Szentlélek ad. Ennek a megértése mind pünköskor történik, kedves testvérek. Pünköskor születik az egyház. Pünköskor veszi észre Péter, hogy mi a feladat, mi a küldetés. Az a Péter, aki korábban letagadta Jézust, hogy ismeri, amikor leszállt rá a Szentlélek, az a bátortalan, gyáva ember hirtelen hatalmas erővel bír. Amikor az ember élje a hitét, és a Szentlélek közel van hozzá, megformálódunk, átformálódunk Isten szerint, ahogy ő akarja. És akkor látunk ilyet, tényleg szinte az ember kezében remeg a Szentírás, amikor olvasom, hogy azt mondja Péter, kilép a zsidók elé, és azt mondja, hogy tudja meg Izrael egész háza népe, hogy az a Jézus, akit ti keresztre feszítettetek, az a Messiás. Korábban meg bezárták ajtót, ablakokat a zsidóktól való félelemtől. Így köszönt rájuk a feltámadt Jézus. Hol ez a félelem, hol ez a gyávaság, ez a rettenet? Semmi, nincs. Hát milyen nagy dolog a Szentlélek kegyelme, kedves testvérek, mennyire szükségünk van rá. Ne higgyük el azt a különös gondolatot, amelyet esetleg a kísértő sugal nekünk, hogy az ember osztály része nekünk. Dehogy nem. Hát mi vagyunk a kovásza az evangéliumnak. Ha elkezdünk azt szerint élni, gondolkodni, akkor azokat a karizmákat, amelyeket olvasunk, hogy mi történt az apostolok cselekedetében, az nem lehetetlen, hogy azokat megkapjuk. És akkor befejező gondolatként azért beszéljünk arról, hogy hogyan ne veszítsük el a Szentlélekeket, ha már megkaptuk. Vagy egyáltalán hogy tudjuk azt dédelgetni a szívünkben. Mert hogy ő az élet megadója, az üdvösség szerint. Megkezdődik az ember élet a fogantatás pillanatában, és amúgy nincs vége. De a halállal van feltámadás, van örök élet. Erről nem szabad lenne megfeledkezni. Soha. Mert ez a lényege az egész keresztény életünknek. És sokszor mondják a szentek, atyák, hogy a keresztény ember örömből él. Mert ő mindig tudja, hogy hát mire is számít az Istenő. Na de azért mégis látjuk, hogy azért nem vagyunk birtokában a szentélyeknek úgy, hogy kellene, és hát mindig elakadunk a lelki életünkben. Én magam is, kedves testvérek, van szerencsém abból a szempontból, hogy vannak társaim, akikhez mehetek tanácsért, meg is gyónhatok. És sokszor beszélünk azokról a nehézségekről, amelyek esetleg a lelki életben fölmerülnek. De a legnagyobb ajándék számomra az, lelki életemben olvashatok szentek atyákat, és hát az egyik ilyen, aki Szíriai Szent Izsáknak hívják, ő azt mondta, hogy a Szentlélek birtoklásához és megnyeréséhez bele kell öltözködnünk isteni ruhába, ő így fogalmaz. Az isteni ruha pedig az alázat. A alázat nélkül nincs isteni ruha. És a következő magyarázatot fűzi hozzám, a Filippi levél második fejezetében a következőt olvas, hogy Jézus, aki az Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amihez feltétlenül ragaszkodjék, hanem onnan felülről alászállott, kiüresítette önmagát és emberré lett, megalázta magát mind halálig, még pedig a kereszt halálig, ezért Isten mindennél nagyobb nevet adott neki, hogy erre a névre meghajoljon minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban. És amikor az Isten az alázat erényét ajánlja nekünk, akkor jusson eszünkbe, hogy ő ezt gyakorolta. Ő ezen az úton végigment. Ő azt mondta, hogy gyertek hozzám, mert alázatos vagyunk is szerint. Ő azt mondta, hogy vedd fel a keresztet és kövess engem. Hát az alázat ruhájából beleöltözik az ember, akkor alkalmas arra, hogy a szentek kegyelmét bírja. Nagyon nehéz dolog ez, így első hallásra talán azt mondják a kedvesesek, hogy hú, hát igen, hát hogyan fogjak ehhez hozzá? És akkor ráadásul még a Szentírás olyat is mond nekünk, hogy minden csak por és hamu, csak a szeretet az, ami nem múlik el. Ugye a Korintus levélben olvassuk, hogy a szeretet az nem múlik el, mert az az Isten. És akkor ugyancsak ez a Szíriai Izsák atya mondja a következő megdöbbentő mondatot. A szentség az valójában szeretet. Most képzeljék el, most itt kórházi dolgozók előtt állok, mennyi lehetőségünk van szeretni. Az alázat ott kezdődik, amikor a nyűgös beteg beszól, amikor már gyöngyözik a homlokunkon az a szolgálat, amit értéktennénk. Mégis azt mondanám, hogy valami elképesztő nagy dolgot művelünk, mert hogy amikor a szenvedőhöz szeretettel vagyunk, ahhoz előtte mindenképpen egy kicsit lejjebb kéne vetkőzzük saját önzésünket. Minden esetben így van. És hát sokszor visszakaphatjuk úgy is, hogy a beteg lesz türelmesebb, miközben mindene fáj. És zavarja, hogy ki van szolgáltatva a kórházi ágyon, hogy talán a infúziónál is jobban kell neki a kedvesség, és alig kapja meg. Vagy ha megkapja, akkor úgy érezzük, hogy nem vettek előjön, ahogyan mi szerettük volna. Úgyhogy ezen lehetőségünk van arra, hogy a megaláztatást gyakoroljuk, de mindenképpen csak úgy lehet, ha Isten előtt imádságban erőt kérünk, mert a Szentlélek arra is sarkal bennünket, hogy ha a szeretet a legnagyobb a világon, azért a szeretetért nagyon nagy erőt kell érezzünk magunkban, hogy ezt megtegyük, hogy ezt megéljük. Ezért az imádság hamarabb van, mint a szeretet. Mert aki imádkozik, és Istenhez szól, az ad erőt neki, hogy tudjon szeretni. Mivel a Szentlélek a szeretet lelke is, hát ezekkel a gondolatokkal kívánok áldott pünkösdöt mindannyiuknak.
1: Demkó Balázs görögkatolikus parókus igehirdetését hallották, amely május 21-én a Heves vármegyei Markot Ferenc Kórház ökumenikus istentiszteletén hangzott el.
2: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.

0: Karitász percek.
1: Szentmisétben adtak hálát előadásokkal, tanúságtételekkel, emlékeztek vissza a kazincbarcikai római katolikus egyházközségi Karitász 30 éves fennállásának legszebb pillanataira május 20-án. A rendezvény szentmisével kezdődött. De Rossi Raja, plébános, szalézi szerzetes köszöntötte a megjelenteket. A szentmise ünnepi szónoka Misinger Ferenc kerületi esperes volt. Műsorunkban az ő prédikációját hallják.
2: Kedves testvérek, ünnepi szentmisére jöttünk, hogy hálát adjunk kazincbarcikai Karitász csoport 30 éves működéséért. Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, híveinket, kérem, imádkozzunk együtt a csoport további szolgálatáért. A 30 éves jubileumi Karitász szentmisét Cseh István emeritus esperes atya mutatja be, aki a liturgia végén aranymisés és áldásban részesít bennünket.
1: A szentmise ünnepi szónoka Misinger Ferenc kerületi esperes volt. Műsorunkban az ő prédikációját hallják.
3: Kedves testvérek, a szeretet szolgálata, ami összekapcsol bennünket, a Karitász munka, Isten ajándékozása a világnak, Isten követése a világban, és az Isten elnyerésének a feltétele az örökké valóságban. A szeretet, amit cselekedtek, és remélem mindnyájan cselekszünk, bizonyos szempontból könnyű, bizonyos szempontból nehéz. Belénk van írva a szeretet utáni vágy, és a szeretetnek az ajándékozásának a képessége, illetve Isten maga is a szeretet, akit mi szolgálunk. Amikor megszületik egy kisgyerek, akkor kérdezik, hogy hogy van, és akkor megvan-e az egészség. Mindegy, hogy fiú vagy lány, az egészség a legfontosabb. Szoktuk ilyenkor mondani, de nem az egészség a legfontosabb, hanem a szeretet a legfontosabb. Mert láttunk már beteg embert boldogan, nagyon sok esetben, mert van kit szeretnie, és van, aki szereti őt. És láttunk már egészséges embert boldogtalanul, mert nem szeretik, vagy ő neki nincs kit szeretnie. És erre kell nekünk gondolni, hogy a leges, legfontosabb dolgot szolgáljuk hétköznapjainkban is, piros mellényben is, meg otthon is, amikor a családtagjainkat szeretjük, segítjük. Isten megteremtett bennünket, és ebben a teremtettségben is benne van a teremtőnek a legfontosabb tulajdonsága. Milyen az Isten? Szent háromság, titokzatos, hatalmas. De amikor már kimondjuk ezt, hogy szent háromság, akkor azt mondjuk, hogy egy közösség, amelyet a szeretet kapcsol össze. Az atya szereti a fiút, a fiú szereti az atyát, és a kettőjüknek a csodálatos szeretete és teljes szeretete, aminél nincs nagyobb, mert még valósággá is válik, még a valóság se hiányzik ebből a szeretetből, mert lehet valami elméleti, de nem valóságos. De az Isten szeretete, az atya szeretete a fiú iránt, a fiú engedelmessége, szeretete az atya iránt, az olyan tökéletes, hogy annak már valósága van is, és ez a Szent Lélek. És ezért kérhetjük napról napra a Szent Lelket, hogy szentelje meg, tegye teljessé, ami a szeretetre való képességünket. Tehát azt mondom, hogy az Isten az maga a szeretet, és amikor megteremt bennünket, akkor belénk oltja az ő benne lévő legnagyszerűbb jellemzőt is, a szeretetet. Szeretetre való képességet és a szeretetre való sóvárgást is. De hogy sóvárgunk vagy vágyunk a szeretetre, ez egy dolog, az nem rajtunk is múlik, ha szeretetre méltók vagyunk, hogy megkapjuk ezt, de még akkor is lehet, hogy valaki belénk köt. Jézus is szeretetre méltó volt, jó keresztre feszítették. De az, hogy mi mennyire tudunk szeretni, vagy mennyire akarunk szeretni, vagy mennyire akarjuk az Istent kibontani magunkból, az rajtunk múlik. Tehát itt, amikor azt mondom, hogy az Isten belénk helyezte a saját magának a legfontosabb tulajdonságát, mert az is az Isten tulajdonság, hogy tud gondolkozni, és tud dönteni, és hogy létezik, és hogy nem csak egy odahelyezett kődarab valahova, hanem egy személyiség, aki személyes, és mi is. Mi is személyek vagyunk, és nem csak egy odahelyezett kődarab, és tudunk dönteni jó és rossz között, de a legfontosabb, amit átveszünk az Istentől, az a szeretet, amit ti most ilyenkor különösképpen is gyakorolhattok. És ez a kötelesség az embernek. Tehát ezért mondom, hogy könnyű dolog, mert bennünk van, és ha ezt gyakoroljuk, akkor hasonlítunk az Atyához, és ha hasonlítunk az Atyához, aki fiában megadta a mintát, és a Szentlélekben meg megadta az erőt erre a szeretetre, akkor ez könnyű kell, hogy legyen. És természetes kell, hogy legyen. Még ha néha akadályok is vannak, vagy nehezítő körülmények a szeretetre. Főleg az ilyen hivatásos szeretetre. Mert az, hogy szereti az ember az aranyos kisgyereket, vagy szereti az ember a saját gyerekét, vagy anyját, vagy apját, vagy testvérét minden tökéletlensége ellenére, az természetes. De ti arra vállalkoztatok 30 éve, hogy akkor is szeretetek a másikat, ha netán az nem annyira szeretetre méltó, csak segítségre szoruló. Nekünk szeretni kell, nem csak segíteni nekik. És akkor eszembe jut a ma 30-40 éve olvasott Pilhál cikka az újság jobb alsó sarkán, ahol Pilhál György, azt hiszem az öreg, azt meséli el, hogy elment egy színházba, és egész darab, ami jó volt, szörnyen érintette őt, és a mellette ülő a viccen nem nevetett, a tragédián nem szomorkodott, meg se mozdult a arca. Egy síkúan nézte végig a színdarabot, ami sok szinten mozgott, és ezt ő észrevette, és tönkretette a darabját, mert annyira idegesítette, hogy az a másik se nem nevet, se nem sír. Aztán kiderült a végén, hogy egy ilyen betegségbe szenvedett, ami le volt bénulva az arcizma, vagy mit tudom én, tehát, hogy nem tudta kifejezni az arcával, a mimikájával azt, ami benne volt. Lehet, hogy szóba elegyedtek a szünetbe, vagy nem tudom miért, és valaki elmagyarázta a kis szikrának, az írójának, tehát szerintem a Pilhál írta, hogy miért is nem nevet, és miért nem sír. Tehát, ami minket ér, azt vissza kell tükrözni. Ha minket az Isten szeretete alkotott, és Jézus Krisztusban szeretetre hív, és a mennyország az abszolút szeretet lesz, az Isten szívében való személyes boldogság, nem csak egyszerűen elmerülni benne csendes tiszta tó, mint egy tóba elmerülünk, és akkor jó lebegünk, hanem személyesen találkozunk az Istennel, az lesz a mi boldogságunk, akkor ezt vissza kell tükrözni. És ezt teszik a karitaszosok, meg teszi minden ember, aki szeret az Isten szeretetét, amellyel alkotott, amellyel meghívott, amellyel Krisztusban példát adott, a Szentlélekben meg erőt adott. Tehát azt vissza kell tükröznünk, kötelességünk. És ez, de megvan bennünk a képesség, nem olyan nehéz. Aztán azért is könnyű nekünk, mert Krisztus eljött, és valóban bemutatta azt, hogy hogyan kell szeretni. Egyszer kiverte a kufárokat a templomból. Volt, amikor rászólt Péterre is, hogy távozz tőlem a sátán. De az összes többi, az sokkal inkább arról beszélt, hogy megbocsájtott, hogy kenyeret szaporított, hogy gyógyított, hogy ördögöt űzött. Azt, hogy magára vette a keresztet, belehalt ebbe a keresztre, de harmadnapra feltámadt. És velünk maradt minden nap. 40 napig aktívan, 40 nap után meg nem passzívan, hanem másféleképpen. Az Eukarisztiában, a Szent Lelke által, az Egyháza által. Muszáj volt neki visszatérni az Atyához, mert állandóan itt maradt volna velünk így ilyen Jézus fehér ruhás jóságával, akkor szegény nem győzött volna járni a sok karitas csoportot meglátogatni, meg a sok plébánián, meg ez sok országban, hanem muszáj volt neki egy olyan egyetemesebb dolgot, a lelkét kiárasztani ránk. Szóval Jézus példát adott nekünk a szeretetre, Krisztus maga a szeretet, őt kell követni, az ő útján járni, ő az igazság, és az az ő igazsága pont az, hogy gyakoroljuk azt, amit tőle láttunk, és adjuk a szeretetet, anélkül, hogy nagyon firtatnánk, hogy ki mennyire érdemli meg. Valljuk be őszintén, hogy ez nagyon nehéz, hogy érdem. Akik rászorultak, meg kisgyerekek, meg jó emberek, csak szegények lettek, azok meg olyan szívesen adunk. Ahol már érzünk egy kis alkoholszagot, ahol látjuk már, hogy a kérőnek a 10 körme gyönyörű szépen ki van lakkozva, műkörön van, és jön segélyért, ott már kicsit nehezebben. De nekünk nem ezt kell nézni, hanem azt valljuk be, hogy vajon az Isten nekünk, akiknek ismeri minden rejtett és nem rejtett bűnét, mert még jobban ismer, mint mi magunkat, mert mi elfelejtjük a rosszat, meg nem tudjuk azt, hogy a mulasztásainknak mik a következményei. Sokszor mulasztunk, én legalábbis sokat, és nem tudom, hogy mi lett volna, ha nem mulasztok. Az Isten tudja, és nektek is tudja, és vajon titeket szeret az Isten, és mi érezzük, hogy szeret, de nem mondhatná az Isten nekünk is, hogy ezért meg ezért nem kapsz ajándékot, nem kapsz szeretett csomagot, mert sok mindent rosszul csináltál a múltban, vagy most is néha elbuksz, nincs kikenve a körmöd, lelkileg, tehát lehet, ki lehet kenni, meg, de ez nem azért mondom, csak nem az a baj, hanem az, hogy lelkünk nem tökéletes, és mégis szeret az Isten, és akkor nekünk is szeretni kell a tékozló fiúkat is. És a tékozló fiú az is érezte a nyomorúságát, és hazatért. És majd egyszer azokon, akiken mi segítünk, azok is lehet, hogy egyszer hazatérnek. De mi nem mondhatjuk meg, hogy addig nem adunk, amíg haza nem tértek. A mennyei atya messziről felismerte a fiát, amikor a látóhatáron meglátta. De azért látta meg a látóhatáron a fiát, mert minden reggel és minden délután a szabad idejében ott volt a házának a legmagasabb ablakában, hogy nézze, hogy mikor jön már haza a fia. Várakozott rá, és már akkor szerette, amikor még elmenőben volt, vagy éppen amikor disznópásztor volt, és éppen akkor is szerette, amikor a rossz nőkre eltékozolta a vagyonát. Mindig szerette. Nem csak akkor, amikor bekopogott hozzá, hogy itt vagyok, bocsáss meg nekem, hanem mindig. És nekünk is így kell szeretni azokat, akiket segítünk. Néha pedagógiából visszavonhatunk valamit, hogy ez most nem, majd gyere vissza holnap, amikor kiózanodtál, akkor kapsz, de most nem kapsz, de tehát néha egy kis pedagógiát lehet, de mindig szeretni kell. Ez az Isten is mindig szeret minket. És Jézus mindig meghalna értünk, és mindig feláldozza életét az oltáron, és táplál bennünket az ő testével. A keresztre feszített szeretetével egy ilyen jó kis szentosja formába gyógyszer, kis tabletta, de nem olyan véres, mint 2000 éve, de benne van az ő vére, benne van az ő jósága, minden benne van, és a mi karitatív munkánkban is legyen benne mindig, ami egész életünk és bátorságunk és örömünk abban, hogy az Isten szeret minket, és mi tovább tükrözhetjük őt. Ez az Isten igazsága. Ő az igaz, nem csak az út, hanem az igazság. Ez a legyőzhetetlen szeretetnek az igazsága. És ő az élet, ráadásul még örök élet is. A tiszta haszon. Ha az ő útján járunk, akkor elnyerjük. De azért amellett, hogy tudjuk, hogy belénk van oltva a jóságnak, a szeretetnek a lehetősége és az igénye és a jobb adni, mint kapni gondolat, azért sokszor nehéz a szeretet, És ilyenkor azt kell mondani, hogy igazából így lesz ez szeretet. Ami nem nehéz, az nem olyan nagy dolog, ami olyan természetesen jön, az jön. Amikor nehéz szeretnünk, amikor próbára tesz bennünket a karitatív hivatásunk, vagy a fele baráti szeretet, amikor már nem is szegény, meg rászoruló emberek, hanem csak éppen a szomszédunk jön hozzánk, és nagyot kell sóhajtanunk, hogy kedvesen szóljunk hozzá, mert nehezünkre esik szeretni a szomszédot, vagy a menyet, vagy a vőt, vagy az anyóst, de mégis szeretnünk kell, tehát nehéz. De olyankor, ha Istenhez fordulunk, vagy Jézushoz fordulunk, akkor könnyűvé válik. Az én igám édes, az én terhem könnyű. Ha Jézussal visszük a mi igánkat, ha Jézusért hordozzuk a mi terhünket, akkor ez könnyű lesz, és édes. Nem azért, mert feleződik a súly, hanem mert velünk lesz az az Isten, mert az övé. Mindnyájan az övéi vagyunk, és az a rászoruló, vagy az utálatos szomszéd is az övé. És ha mi magunkra vesszük ezt, akkor könnyű lesz. Szent Erzsébet, mennyi szeretetet kellett kapnia kiskorában a szüleitől, akitől elszakadt. Kicsi korában elkerült, de valahogy jól lehetett táplálva addig. Nem anyatejjel, meg tápszerrel, hanem a szülők szeretetével, és valahogy nagyszerűen az Isten kezébe kellett tartania magát, mert az Istentől is kapta a szeretetet, amelyet aztán tudott továbbadni, válogatás nélkül. Nagyon fontos, hogy mit kap otthon. Nekünk is nagyon fontos, hogy mit adunk tovább otthon. Nagyon könnyű szeretni nekünk, ha szerető szüleink voltak. Ha egy kicsit veszekedősek, meg nem annyi, akkor kicsit tudatosabban kell szeretnünk. De senki se könnyű. Erzsébetnek lehet, hogy jó természete volt, lehet, hogy nagy hite volt, de nem sokáig nevelgették a szülők, hanem olyanok nevelték, akik nem is annyira szerették. És ő mégis tudott szeretni. És el tudta fogadni az Isten akaratát a nyomorúságban is. Mi is fogadjuk el, meg higgyünk az Istenben, meg az ő szent egyházában. Fontos, hogy az egyházhoz is hűségesek legyünk. Mert megdöbbentő, hogy Erzsébetet pont az a gyóntató is szekálta, aki a végén az ő szenti avatását mozgatta. Tehát láttuk páran, biztos a Szent Erzsébetről készült színdarabot, vagy sokan olvasták, és abban is ott, hogy tényleg még a pap is, de ő elfogadott mindent, amit a gyóntatója mondott. Még ha az nagyon kegyetlen is volt, nehéz is volt. És a végén a gyóntató tért meg, nem Erzsébet. Tehát ne ijedjünk meg, ha a körülmények nehezek, mert az Isten kegyelmével és az Isten közelében vagyunk, és belőle táplálkozunk, akkor a szeretetünk az virágot fog hozni. Ahogy Szent Erzsébetnek is a kenyeréből virág lett, az igyekezetéből sok-sok jóság, úgy a mi igyekezetünkből is sok-sok eredmény és sok-sok áldás fog születni. Csak tartsuk magunkat közel a szeretet forrásához, az Istenhez, és tudjuk azt, hogy akkor leszünk a legboldogabbak, akkor lesz a legkönnyebb a mi terhünk, az igánk, ha azt Jézusért, Jézussal önként készségesen hordozzuk. Ebben a magunkkal való harcban és a szegényekért végzett munkában segítsen mindnyájatokat még 30 vagy 100 vagy akárhány éven át. Amen.
1: Misinger Ferenc ózdi kerületi esperest hallották. Árvai Ferenc, az Egri Főegyházamegyei Karitász igazgatója oklevéllel fejezte ki háláját és köszönetét az önkéntesek munkájáért.
0: Kedves testvérek, nagyon szépen köszönöm, hogy együtt hálát adtunk ezért a 30 évért. Erre van nagy szükségünk, lelki előre. A lélekre kell nagy hangsúlyt tenni, Szentlélek az, aki vezet bennünket, vezetett eddig is, és vezetni fog most is. Én szeretném megköszönni nektek ennek a 30 évnek minden szeretetét. Bebizonyítottátok azt, hogy amikor a Szentlélek Úristennel együtt járok, csodákra is képes vagyok. Néha talán az ember azon is csodálkozott, hogy fölülmúltam önmagam, nem is gondoltam, hogy ilyenekre képes vagyok. Ez a Szentlélek Úristennek a műve. Legyen érte hála és dicsőség. De emberek vagyunk, nem csak lelkünk van, hanem testünk is, és a hála és a köszönet az előre visz bennünket, lendít, felpörget, olyan, mint amikor a motornak odalép az ember is, és az autóba gáz van benne, és gyorsabban halad. Én szeretném ezt a köszönetet a Szentlélek Úristennek a kegyelmével átadni nektek. Két ajándékkal készültem, az egyik szeretnék átadni a csoportvezetőnek, és ebben mindenkinek szól, egy emléklapot a Katolikus Karitás részéről. Hálánkat és köszönetünket fejezzük ki a Kazincbalcikai Római Katolikus Egyházközség plébániai karitás csoport megalakulásának 30. évfordulóján az evangélium szellemében és az egyház nevében végzett karitatív munkáért. Árpádházi Szent Erzsébet a Katolikus Karitás védőszentjének közbenjárásával Isten áldását kérjük a karitás csoport életére és munkájára. Kelt Egerben 2026. május 20-án Árvai Ferenc egyházmegyei karitás igazgató.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenhét óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Országos középiskolai földtudományi diákkonferenciát rendeztek a Miskolci Egyetemen. Dr. Mezősi Tamás kapta a Vármegye tűzbiztonságáért díjat Borsodabói-Zemplén vármegyében. Nyilvános ülést tartott a Szerencsi Települési Értéktárbizottság. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Országos középiskolai földtudományi diákkonferenciát rendeztek a Miskolci Egyetemen. Minden év májusában a Magyar Honi Földtani Társulat és a Miskolci Egyetem főszervezésében rendezik meg az Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferenciát, ahol az ország legtehetségesebb középiskolás diákjai gyűlnek össze, hogy bemutassák kutatási eredményeiket és megosszák egymással a földtudományok iránti szenvedélyüket. Az esemény nem csak a diákoknak jelent kivételes lehetőséget, hanem a tanároknak és a szakembereknek is, hiszen megismerhetik a jövő generációjának innovatív ötleteit és kutatási irányait. A részletekről Szonyog István, a Miskolci Egyetem Műszaki Föld és Környezettudományi Karának dékán helyettese adott tájékoztatást.
2: 18 évvel ezelőtt, amikor az első konferencia megrendezésre került, akkor még nem volt ilyen nagy számú versenylehetőség a középiskolás diákoknak. Nagy dolog volt, hogy a kutatásokból, azokból a kutatásokból, amiket ők saját maguk csináltak tananyagon túl, azokat a kutatási eredményeket el tudták hozni egy fórumra, meg tudták mutatni egy zsűrinek, ő szakmai szempontból értékelte, illetve a diáktársak előtt is be tudták mutatni ezeket. Tehát valahonnan innen indult ennek a konferenciának a hagyománya, és hozzá kell tenni, hogy gyakorlatilag 18 éven keresztül folyamatosan fenntartottuk, és van rá érdeklődés, tehát úgy érezzük, hogy ennek tényleg nagyon fontos a haszna, hiszen a diákok olyan tématerületeket tudnak megnézni, ami elsősorban a földtudományokhoz köthető, de már az energetikát, a nyersanyagokat, az eljárást, előkészítés technikai dolgokat, bányászatot, térképészetet, digitális térképészetet, mindent ide tudnak hozni, hiszen minden témakör a földtudományokhoz köthető. Ennek a konferenciának a hagyománya, hogy mindig országos szinten jönnek hozzánk. Gyakorlatilag Budapest, Dunántúl, de természetesen nagyon jó kapcsolatban vagyunk a miskolci és környező középiskolákkal, gimnáziumokkal, és onnan is jönnek hozzánk diákok szép számmal. Olyan területen, olyan közegben mutassa be a diák az előadását, a kutatásait, akik hozzáértők, tehát szakmailag hozzáértők, illetve egy olyan diák közösségnek, akik azonos tématerületek iránt érdeklődnek. Ez a legnagyobb előnye, de hozzá tartozik, hogy a legtöbb diák nem csak eljön egy előadással, hanem nagyon komoly kutatást végez előtte, felkészülnek a témából, szakirodalmat kutatnak, nem csak hazai, nemzetközi szakirodalmat, készítenek bemutató darabokat, elmennek mintát venni, labormérések végeznek, kielemzik, értékelik, és legtöbbször ebből egy nagyon szép értékes dolgozatot, valamint egy prezentációt készítenek. Mindig az volt a konferencia célja, hogy egyrészt lehetőséget biztosítsunk a diákoknak, illetve az is célunk, hogy a konferencia olyan többletszakmai programot biztosítson, amellyel a diákokat mi közelebb hozhatjuk azokhoz az érdeklődési területükhöz, amiből amúgy most felkészülnek és nagyon színvonalas előadásokat csinálnak. ez egyik fő célunk is, hogy azok a diákok, akiknek a földtudományok, természettudományok iránt van bővített érdeklődési területe, megtalálják az egyetemen a helyüket, megtalálják a mi képzéseinkben azokat a lehetőségeket, amik őket további életútjukra tudják vinni, további szakmai tapasztalatot tudnak szerezni, és nem utolsó sorban egy olyan szakmát kapni a kezükbe, ami tényleg érdekli őket, hiszen olyan jellegű kutatásokat végeznek, ami érdekli őket, és ezt tovább vihetjük felsőfokú tanulmányokká, és egy életpályává, én úgy érzem, akkor olyan dolog lesz a kezükben, ami a mai embereknél nem mindenkinél elérhető, tehát hogy szeresse egész életen át kezdve azt, amit csinál, a saját szakmáját.
1: Dr. Mezősi Tamás kapta a Vármegye tűzbiztonságáért díjat a Borsodabolyi Zemplén Vármegyei Közgyűlés ünnepi ülésén. Az elismerést a Vármegye tűzvédelmért végzett kiemelkedő, hosszú távú munkájáért ítélték oda. Dr. Mezősi Tamás többek között az önkéntes tűzoltók képzésében és a Miskolci Speciális Felderítő és Mentőcsoport tagjaként végzett külföldi mentési munkájával érdemelte ki a díjat. A kitüntetést Bánné dr. Gál Boglárka, a Vármegyei Közgyűlés elnöke és Varga András tűzoltó alezredes adta át. Most a díjazottat hallják.
3: Nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztem. Úgy gondolom, hogy az önkéntes tűzoltó és speciális mentő tevékenységet most egy nagyon nagy elismerés érte, nagy megbecsülés. Azt hiszem, hogy fontos, amit csinálunk, és nagyon jól esik, hogy ezt elismerik azok is, akik látnak bennünket. A megye rendkívül sok különféle gyönyörű természeti adottsággal rendelkezik, de azt jelenti, hogy ez nagyon sok esetben speciális felkészültséget igénylő mentéseket is igényel, és ebben az önkéntes tevékenység, amit most úgy érzem általam elismertek, az rendkívül fontos.
4: Nagyon sok helyen voltak már bevetésen, néhányat a teljesség igénye nélkül.
3: Törökországi földrengés, szumátrai katasztrófa, Magyarországon árvizek, személy, elkóborlások, eltűnések, házomlások, nagyon hosszú a sor. És az erre való felkészülés is rendkívül sok utazással, illetve különböző tréningekkel jár. Én az elmúlt hónapban kétszer egy-egy hetet voltam például Olaszországban különböző mentőkutyás bázisokon ezzel a jószággal, itt most mellettem van.
4: Néhány szót még a társáról.
3: Ő Baráthegyi Akkord, a beceneve Kicsi, ő az a kutya, aki most minden feladatomon elkísér, rendkívül sokoldalú képzettsége van, nyomkövet, romok alatt kutat, erdőben keres, de egyébként terápiás kutya is, demonstrátor, vakvezető kutya is, úgyhogy azt mondhatom, hogy én az egész életemet, a főállásomat és a civil tevékenységemet is vele együtt végzem.
4: Gyakran kerül életveszélybe?
3: Azt hiszem, hogy a jó mentési tevékenységnek fontos része, hogy lehetőség szerint minimalizáljuk a kockázatot. Nem lehet nullára csökkenteni, de nem úgy kell elképzelni a munkánkat, még egy földrengésnél sem, hogy állandó életveszélyben vagyunk, annak ellenére, hogy vannak nagyon rázós helyzetek, azt tanuljuk, azt gyakoroljuk, hogy ezt a lehetőleg nagyobb biztonságban tudjuk elvégezni, mert különben nem tudunk segíteni másnak.
4: Kik hívhatják önöket, mikor riasztják és ki riasztja önöket?
3: Ez különböző szervezettségben történik, tehát a Hunor Hivatásos Mentőszervezet az a belügyminisztérium alá rendelt szervezet a katasztrófa védelem keretein belül, aminek általában hivatásos tűzoltók a tagjai és néhány speciális képzettségű önkéntes, mint én a kutyámmal. Az tehát a BMS indítatásra megy. Itt a megyében a bükkmentőszervezetnek a irányítása az a megye alá tartozik, illetve, ha jól mondom, a bükkmentőszervezetet a Védelmi Bizottság aktivizálja.
1: A társadalmi felzárkóztatás és a hátrányos helyzetű térségek lehetőségei kerültek a középpontba azon az Erasmus Plus BIP programon, amelynek a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem adott otthont az elmúlt napokban. Az ötnapos nemzetközi találkozó célkitűzéséről Hüse Lajos egyetemi docenst, a program szakmai vezetőjét hallják.
5: Ez az Erasmus Plusnak ez a vegyes intenzív programja, ez tulajdonképpen arra ad lehetőséget, hogy kipróbáljunk különböző dolgokat, kísérletezzünk, játszunk, nézzük meg azt, hogy a különböző szempontokból mi működik. És arra gondoltam, hogy mondjuk Magyarországon, a szociális munkában az egyik ilyen terület, ahol aztán tényleg nem az, hogy bátran lehet kísérletezni. Ha az ember nem kísérletezik, nem lesznek eredményei. Az a területi szegregáció, területileg összpontosuló nagy lemaradások, nagy hátrányoknak a világa. Ez itt Magyarországon jellemzően akkor a szegregátumokról szól, és a szegregátumokban végzett munkáról, szociális munkáról. Amiről nagyon sok embernek ugye a szegénység fog eszébe jutni, a gyerekszegénység, az iskolának a működőképessége, illetve pontosabban a nem működőképessége. És tulajdonképpen ezt a kérdést tudjuk körbejárni, de nem szociológiailag, hogy most akkor azt boncolgatjuk, hogy milyen ebben a szegregátumban élni, vagy milyen egy társadalom, aminek sok ilyen szegregátuma van, mint ami Magyarországon van, hanem azt nézzük meg, hogy mit tud csinálni a szociális munkás, de nem a klasszikus eszközöket vesszük sorra, hiszen azt valaki, aki elmegy dolgozni egy ilyen területre, az ott abban az intézményben ezekkel a klasszikus eszközökkel találkozni fog. A főnöke azt fogja mondani, hogy ezt használd naponta 5-ször, azt meg 12-szer hetente, és akkor ebből adódik össze az ő munkája. Hanem összeszedtünk olyan eszközöket, nem feltétlenül forradalmian újakat, de a szakmai mindennaphoz képest újdonságokat, amelyek teljesen más típusú megközelítést igényelnek, mint ez a probléma megoldó fókuszú, vagy irodai adminisztratív fókuszú segítőmunka. Mondok rögtön hármat. Az egyik, az a szubjektív térkép, ami tulajdonképpen egy területről hogy készül, hogy írok le egy térséget, hogy írok le egy települést mondjuk, milyen módon. Lehet ezt ugye statisztikákkal, kérdőívekkel, megkérdezem az embereket, hogy érzi magát itt, és így tovább, de lehet úgy is, hogy ilyen szubjektív térképeket készítünk, ami tulajdonképpen bármiféle kreatív módszerrel. Aztán a mai napon a Vita Színház műfaját sajátították el, abban dolgoztunk, ami a klasszikus színháztól annyiban különbözik, hogy itt nem egy előadást néznek az emberek, hanem van egy nagyon rövid prezentáció, nagyon rövid ilyen jelenet tulajdonképpen, ami egy társadalmi problémát, egy vitát, egy kérdést boncolgat, és utána a különböző kérdések mentén állást foglalnak a közösségnek a tagjai, és ezt megvitatjuk. Ebből azt lehet megtanulni többek között, hogy a másik ember, aki más gondol ugyanarról a dologról, mint én, az nem bolond, meg nem kell kizavarni a faluból, vagy a szakmából, hanem lehet érteni, hogy ő mit mond, és lehet figyelembe venni az ő gondolatait. A harmadik módszer, ami bejött, az egy vegyes módszer, irodalommal dolgozunk egyszerre, illetve a coach technikában, ilyen kétszékmodellnek nevezett, vagy kétszéktechnikának nevezett módszerrel, amikor egy embernek, egy szereplőnek a fellépés, azt tulajdonképpen két szék belül két ember csinálja, az egyik a belső hang, akit legtöbbször egy szakmai helyzetben elnémítunk, a másik pedig az a szakmai szerep, amit neki ott csinálni kell ügyesen és jól.
1: Nyilvános ülést tartott a Szerencsi Települési Értéktárbizottság, ahol bárki javaslatot tehetett a város helyi értékeire. A kezdeményezés célja, hogy Szerencs kulturális és közösségi értékei minél szélesebb körben megőrizhetők és megismerhetők legyenek. Az eddigi munkáról Király Juditot, a Szerencsi Művelődési Központ vezetőjét és a bizottság tagját hallják.
6: 2012 óta létezik a Hungarikum törvény, amely tulajdonképpen, és annak egy végrehajtási rendelete 2020-tal, amely lehetővé tette, hogy az önkormányzatok települési értéktár bizottságokat hozzanak létre, hogy az értéktár rendszer az úgy épül, vannak a helyi értéktárak, térségi, megyei, nemzeti értékek és a hungarikumok. Szerencsről a nemzeti értékek közé például a szerencsi csokoládé tartozik bele, és a helyi önkormányzatoknak meg lehet ez a lehetőség adva, hogy létrehozzák a saját értéktárbizottságaikat. Szerencs önkormányzata 2024-ben hozta létre a saját értéktárbizottságát, amely akkor meg is kezdte a munkát így felmérni, hogy melyek azok a helyi fontossággal bíró természeti, építészeti, történelmi értékek, híres személyiségek, akiknek a munkásságát például be lehet venni ebbe az értéktárba. Ugye 2025-ben az önkormányzati választás követően megújult az értéktárnak a tagsága, új elnöke lett, és 2025 végén pedig nyertünk egy pályázati lehetőséget a Petőfi Kulturális Program keretén belül, a Kincses Vármegyék programon keresztül, hogy ez az értéktár bizottság a munkáját egy kicsit kiszélesítheti nagyobb társadalmi bázisra, és két olyan alkalmat hívunk össze, ahol meghívjuk a civil szervezetek, egyházak, iskolák vezetőit, illetve hát meg is van hirdetve nyilvánosan a közösségi oldalunkon, hogy bárki eljöhet, és javaslatot tehet ebnek az értéktárnak a listájára, hogy miket vegyünk fel az értéktárba. És majd ezekről az érték elemekről szavaz a bizottság, hogy mik kerüljenek bele, és a vége pedig az lesz, hogy elkészül Szerencsváros honlapján egy külön oldal, ahol ezek az érték könyvtárban nyilvántartott elemek kereshetők, megtekinthetők, és mindenki elolvashatja, hogy mitől váltak ezek szerencsén értékké. Az első beszélgetésen, amiket már összegyűjtöttünk, bedobáló, tehát ilyen ötletbőrze-szerűen értékeinket, ezeket most egy kicsit megpróbáljuk struktúrálni, kiválogatni, és akkor a következő fázis pedig az, hogy ezekhez megírjuk a megfelelő tájékoztató szövegeket, és ezek felkerülnek erre az értéktár weboldalra a város honlapján. A települési értéktár bizottságban abban a korábbi múzeumigazgató szerepel még, illetve majd az új múzeumigazgatót szeretnénk őt felvenni. Tagja még a helyi képzőművészeti

0: továbbra sem lesz. Az északi-északnyugati szél ismét nagyobb területen feltámad. Az északkeleti tájakon olykor erős széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet pénteken 22 és 27 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. május 28-án.
1: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
2: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Klész Beáta. Főbb híreink egy-egy mondatban. Bemutatták Kis István Fába faragott jelek című könyvét Aldebrőn. Hiánypótló munka indult el, felmérik a Dobó István Vármúzeum botanikáját. Új lendületet kaphat a hazai strandlabdarúgás. Idén negyedik alkalommal hirdette meg a Boldog utca pályázatot az Egri Közösségi Alapítvány. Vasárnap gyermeknapi programkavalkád várja a kicsiket és a nagyokat az egri érsek kertben. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Számos olyan növény létezik, mely évszázadok óta megtelepült a Dobó István Vármúzeum romjai között. A vár repedései között megbújó növények vizsgálata most kezdődött el. A Bükki Nemzeti Park kutatási referense végzi a munkát. Ifjabb Smotzer András kiemelte, az idei aszályos tavasznak köszönhetően kevesebb új növényfaj jelenik meg. Kutatása kiterjed az őshonos, valamint az invazív fajokra is, mely alapja lehet majd a zöld felületek rehabilitációjának. A Dobó István Vármúzeum tervezi a várudvar parkosítását. Továbbá több zöld felületet szeretnének kialakítani. Rendkívül fontos, hogy allergén, illetve mérgező fajok ne kerüljenek az intézmény zöld felületei közé. Most ifjabb Smotzer Andrást hallják.
3: Ez kínai alkörmös, ez egy terjedő ázsiai növény, ami nagyjából így egert így az elmúlt 15 évben megette. Nyilván nem olyan feltűnő a térhódítás, mondjuk a japán keserűfűnek, a patak mellett a sétálat. Mindenki lát, ez egy ilyen csendes kis résznő, itt is látjuk, szépen bebújt a talicska, meg egy régi szép várpillér fal közé, tehát ilyen kis apró repedésekbe fel tud jönni. Bogyóit a madarak megeszik, szerte hordják, terjed is ennél fogva. Az pedig egy hegyi juhar, itt látjuk fölötte az anyafát, őnek a magonca, ez egy honos fafa, nyilván itt ez egy telepített fa, egy egyébként nagyon szép állású fa, talán az is húzottunk bele, mert itt van a legszebb és a legjobb árnyék, és nyilván, hogyha esetleg valamikor is parkosítani, vagy zöldeteket fejleszteni, figyelni kell, hogy melyik azok a növények, amik jól érzik magukat. Nem olyan régen kutatom, körülbelül az idejében kezdtünk el a Dobó István Vármúzeum segítségével, hozzájárulásával. Több oka is van, de egyik oka az, hogy a városnak a forrája igen dinamikusan változik. Ugye a Eger környékén is nagyon sok természetes terület van, Bükki Nemzeti Park, Nagy Eged, védett területek, nagyon sokféle értékes élőhely, és a városokban viszont rengeteg faj él. Tehát egyrészt élnek azok a fajok, amik itt túléltek, a várban is vannak ilyenek, akár a várfalakon élő fodorkákra gondolunk, páfrányokra gondolunk, néhány olyan szárazságtűrő fajra, amit el lehet mondani, hogy lehet, hogy még az ő unokáját még Dobó István taposgálta, vagy öntöttek rá szurkot véletlenül. Tehát vannak ilyen növények, és nagyon sok olyan növény van, mint az előbb említett alkörmös, ami ugye, ahogy a várost elkezdte meghódítani, itt is talált alkalmas élőhelyeket, vagy a japán keserűfű is, van a várban nagyon sok ilyen idegenhonos faj, van zöldjuhar, bálványfa, és én akkor így vállaltam, hogy ugye ezt a részt is térképezem. Látunk ültetett növényeket, amit mondtam, vannak betelepült növények, meg vannak maradvány növények. A várfalakon szinte azt lehet mondani, hogy többségében természetes növények vannak, fodorkák, páfrányok, olyan kis egyévesek, amik ezekben a repedésekben tavasszal kihajtanak. Vannak nagyon szép sárga virágú, keresztes virágok, amik nyáron nagyon feltűnőek. Ugye ők jól érzik magukat, szerencsére velük nem kell törődni, ők fenntartják magukat, ráadásul ők nagyon szárazságtűrők, tehát ők azt el tudják viselni, nyári napsütés őket süti, akár 5-6 óra, 8 óra hosszan is, ha úgy van.
2: Idén negyedik alkalommal hirdette meg a Boldog utca pályázatot az Egri Közösségi Alapítvány. A felhívással olyan egrieket támogatnak, akik vállalják, hogy megteremtik egy-egy társasház utca vagy utcák lakóinak helyben beszélgetős, ismerkedős találkozási lehetőségét. A további információkról és a pályázat feltételeiről Rakusz Mártát, az EKA kuratóriumi elnökét kérdeztük.
4: Negyedik alkalommal hirdeti meg az Egri Közösségi Alapítvány a Boldog utca pályázatot. Hát nyilván ez a szám azt jelenti, hogy ez egy nagyon népszerű pályázat. már megint lehet idén is pályázni, gyakorlatilag

0: Mi évek óta azért erről beszámoltunk itt a Szent István Rádióban. Van-e valami változás a pályázattal kapcsolatban, vagy szinte minden ugyanaz?
1: Gyakorlatilag alapvetően ugyanaz a pályázat, mert hál' Istennek ezek szerint sikerült egy olyan kis koncepciót közreadnunk 4 évvel ezelőtt, ami jól működőnek tűnik, és tényleg arra törekedtünk, hogy eleve egy olyan nyitott pályázat ez, amiben mi nem mondjuk meg, hogy pontosan mit kell csinálni, vagy mit várunk el. Mi azt szeretnénk, ahogy aki erre pályázik, akik erre pályáznak, mert ugye azt kérjük, hogy ne egy-egy ember, hanem egy kisebb közösség, akik már elkezdenek szervezkedni az utcájukban, vagy a háztömbjükben, ők fogjanak össze, és közösen valamit találjanak ki, ami nekik jó, mert mi úgy gondoljuk, hogy az emberek tudják a legjobban azok az adott közösségek, vagy éppen közösségé formálódó lakossági csoportok találják ki maguknak alulról szerveződően, hogy ők mit szeretnének. Mi ebben nagyon szívesen segítünk a tapasztalatokkal, azzal, hogy összehívjuk a korábbi és az adott évben jelentkező Boldog utca pályázókat, beszélgetünk, megosztunk tapasztalatokat és ötleteket, és innentől kezdve minden közösség maga találja ki, hogy mit akar ebből kihozni. 50 ezer forinttal támogatjuk is ezeket a kezdeményezéseket, de egyébként a célunk ezzel az, hogy tényleg egy ilyen közösségi kezdeményezés induljon el ezekben a utcákban, házakban, azért, hogy az emberek egy kicsit újra tudjanak kapcsolódni egymáshoz, és tényleges közösségekké váljanak.
0: Új lendületet kaphat a hazai strandlabdarúgás. Évek óta ismét komoly kezdeményezés indult a sportág újjáélesztésére Magyarországon. A tervek szerint az első bajnokságot Gyöngyösön rendezik meg, amely akár a magyar strandfoci egyik új központjává is válhat. A részletekről Víg Ferencet hallják, aki promóterként dolgozik a strandlabdarúgás hazai újjászületésén.
2: Kezdetben csak egy helyszínen, a Bánszalókon volt ugye strandlabdarúgás, ott volt mindig a bajnokság, aztán szép lassan időről időre kinőtte magát, tehát én emlékszem rá, hogy még a 98-99-2000-es időkben már 7 helyszínen volt, úgyhogy nagyon nehéz volt helyet találni a csapatoknak, vagy bárhol el tudjanak indulni. Aki későn kapott észhez, az már nem talált helyszínt, mert volt olyan, hogy a Bátszalók kiskörén 72 csapat részvételével szervezték meg Zsolték a strandlabdarúgást. Ugye rengeteg segítővel dolgoztak, ugye hogyha vissza kell tekintenünk Gyöngyösre, akkor meghatározó szereplői voltak még a helyi kispályás, illetve a sport szervező háttér munkába. Ocella László, ugye dr. Berzitei Ákos, Tóth József, valamint Kovács Robert, ők segítették még a háttérmunkákat, ugye őket a gyöngyösieknek nem kell bemutatni, mert tevékeny részesei voltak ugye a kispályás életnek, mondja később a strandlabdarúgásnak is. Szép lassan kinőtte magát utána a sportág. Ugye át kellett térnünk mert ugye a kezdetektől benne vagyok ebbe a szép sportágban, ugye rengeteg élményt kaptam meg rengeteg szép dolgot, ugye rengeteg barátot szereztem, igazából ezért is döntöttem amellett, hogy megpróbálom felkarolni ezt a sportágot, mert annyi élményt kaptam is hiába, hogy társadalmi munkába kell segíteni, megpróbálok valamit viszonozni a sportágnak, aztán hát, ha az én segítségemmel, ha nem is ugyanolyan szintet tudjuk hozni majd a strandlabdarúgást, mint volt az aranykorában, de megpróbáljuk visszahelyezni ezt a úgymond a futballtérképre, hogy azért Európa szinten is ismertek legyünk, ugyanúgy, mint ahogy voltunk. Tehát visszatekintenék még arra, amire belekezdtem az előbb, hogy először kezdetben 3+1 volt, kisebb méretű pályán, 4x2-es kapura cipőbe, utána viszont áttértünk a nemzetközi szintre, 4+1-be, 5x2-es kapuval, mezítláb és lényegesen nagyobb pályán, és változott a mérkőzés ideje is, tehát nem 2x12 perc volt, hanem 3x12 perc volt a mérkőzések ideje.
0: Megjelent Kis István Fafaragó népi iparművész könyve Fába faragott jelek címmel. A kiadvány az aldebrői fafaragó táborok alkotásait méltatja. Aldebrő község büszkén kijelentheti, hogy 10 év alatt közel 60 alkotás született 25 mester keze nyomán. Ezek az alkotások nem csupán formák, hanem jelek, amelyek egy egész falu díszítenek, közösséget teremtenek és az emberi kéz csodáját hirdetik. A részletekről Wingendorf János Aldebrő polgármestere szavait idézzük.
3: Láthatóvá válunk, illetve a szobrok által vagyunk láthatóak, bár már régen is a szobrok falujának nevezték a települést, mert a hálából a lakosok több szentnek állítottak szobrot. Két Mária szobrunk van, Nepomniachos Szent János szobor, akkor Vendel szobor, kőkereszt, tehát hálából állították így a lakosok. És most is, mivel az önkormányzat tudja támogatni ezt az alkotásokat, így szívesen jönnek vendégek is, és viszik a hírét Aldebrő településnek. Tulajdonképpen nagyon támogatjuk, úgy anyagilag is, és munkálatokat is, azért a dolgozóinknak kell a alapot, a betont elkészíteni, és egy hétig szállást biztosítunk, étkezést, és ajándékot, illetve bort is kapnak a mesterek. Kis Istvánnal közösen egy a falu elejére, illetve végére egy köszöntő táblát kap majd a település, illetve a óvodások kapnak egy mesepadot, és a későbbiekben pedig következő években egy ilyen játszótérnek az elkészítésén gondolkodunk.
0: Május utolsó vasárnapja lesz most hétvégén, és ez milyen napot is jelent? Gyermeknapot, amire az Egri Kulturális és Művészeti Központ évtizedek óta készül. Az, hogy idén milyen lesz a programkínálat, erről Gergely Jernát, az intézmény szakmai vezetőjét kérdezem. Évek óta már az érsekkert a programok helyszíne, és gyakorlatilag ilyenkor tényleg elfoglaljátok az egész érsekkertet, és különböző helyszínekkel, nagyon sok programmal készültök. Idén mire számítsanak a kicsik és a nagyok?
4: Hát igen, leginkább arra készülünk, hogy az érsekkert egy óriási hangos játszótérré változik. Reggel 10 órától este 7 óráig megállás nélkül pörgünk majd. Újra bebizonyítjuk, hogy gyereknek lenni a világ legjobb dolga. Idén ráadásul ráteszünk még egy lapáttal, mert még több játékkal várjuk a gyerekeket. A hatalmas ugrálóvárok mellett pörgős trampolinok és izgalmas exatlon pályák várják a legbátrabbakat. Szóval az ügyességi játékok is a vattacukor felhők mellett most is helyet kapnak a komolyabb sportos kihívások is, de természetesen a legkisebbekre is gondoltunk, például a mesősvénnyel, ahol még tehenet is megtanulhatnak fejni.
0: Ahogy említettem, több helyszínen lesznek a programok, ugye megszokottak a színpadi programok is, idén mivel készültök színpadra?
4: Pontosan, a színházi és a zenés blokkokat úgy találtuk ki, hogy senki ne unatkozzon. Délelőtt 10:30-kor és délután 2 órakor a Trillamanó érkezik a Zegzug mesékkel, ami egyébként egy nagyon interaktív, imádnivaló kis előadás. Délben, illetve délután 5 órától pedig a Babszem Jankó gyermekszínház hozza el többek között az Együgyú Misuk című darabot. A produkciók szünetében pedig érdemes keresni a Meseverslit az érsekkert teljes területén.
0: Ahogy hallottam, lesznek különleges járművek. Igen. Ezekről mit kell tudni, milyen járművekkel készültek?
4: Igen, ez a srácok abszolút kedvence. A rendőrségi jóvoltából lesz egy nagyon izgalmas kutyás bemutató 10 órától, és egy kifejezetten hasznos látványos baleset megelőzési bemutatóval, kis kresszpálya felállításával is készülnek a szakemberek, sőt, ki lehet próbálni egy igazi emelőkosaras darút, de lesznek még más különleges járművek is, úgyhogy érdemes kilátogatni hozzánk mindenféleképpen, hogy nem csak a kicsiket, de a tesókat, anyut, aput, sőt a nagyit is várjuk az érsekkertben, használjuk ki együtt a tavasz utolsó napját, találkozunk május 31-én 10 órától.
5: Kora esti hírmondó.
0: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent Atya az általános kihallgatás végén Szűz Mária oltalmába ajánlotta a háború sebzette népeket. 14. Leó pápa május 27-én szerdán az audiencia végén ismételten felhívást intézett a békéért, különösen is Ukrajnában. Mint fogalmazott, aggodalommal követem az Ukrajnában zajló háborút, mely ezekben a napokban különösen hevesebbé vált. Szeretném kifejezni közelségemet mindazok felé, akik a közelmúlt civileket is sújtó támadásai miatt szenvednek. A háború nem megoldja a problémákat, hanem súlyosbítja azokat. Nem járul hozzá a biztonság létrejöttéhez, hanem megsokszorozza a szenvedést és a gyűlöletet. Ahol rakéták és drónok csapódnak be, ott szertefoszlik a remény, otthonok és imahelyek semmisülnek meg, ártatlan életek törnek derékba. A háború által megsebzett valamennyi népet Szűz Máriának, a béke királynőjének oltalmába ajánlom, hangsúlyozta a Szentatya. Pedro Sánchez spanyol miniszterelnököt fogadta 14. Leó a Vatikánban szerdán a pápa közeledő spanyolországi látogatása előtt. A madridi kormányfő találkozott az olasz ellenzékkel, de a miniszterelnökkel Giorgia Melónival való egyeztetése elmaradt. Pedro Sánchez a spanyol szentszéki nagykövetségen számolt be a sajtónak a pápával folytatott találkozóról. 14. Leót erkölcsi iránytűnek nevezte az igazságtalanság elleni küzdelemben, aki mindig a gyengébbek oldalán áll, és a szolidaritás üzenetét képviseli az egoizmussal szemben. A pápa azt szorgalmazza, ami ma forradalminak tűnik, vagyis a józan észt és az empátiát a dzsungel törvényével szemben, fogalmazott Pedro Sánchez. A spanyol miniszterelnök az egyházfő szavait idézte, miszerint a békét nem lehet rakétákkal építeni, hanem párbeszéddel és a nemzetközi jogtiszteletben tartásával. Hozzátette, 14. Leóval egyeztettek a szegénység és az alultápláltság elleni fellépésről, a nemzetközi egészségügyi helyzet javításáról, valamint a migrációról is. Pedro Sánchez hangoztatta, a migráció kérdését egyesek hazugsággal, álhírekkel és dezinformációval torzítják el. A megbeszéléseken szó volt 14. Leó június 6-a és 12-e közötti spanyolországi apostoli látogatásáról, amely érinti az Európába érkező migrációs útvonalak jelentős állomásának számító Kanári-szigeteket is. A Fidesz elítéli a nagyváradi premontrei rendház elleni erőszakos hatósági intézkedést. A romániai magyarok, a történelmi egyházak és minden jóérzésű ember jogos felháborodással értesült a nyilvánvalóan eltúlzott és megfélemlítő szándékú akcióról, írták a táviratirodához eljuttatott közleményben. A Fidesz mindig kiáll az egyének és a közösségek jogbiztonsága, a vitás kérdések békés rendezése mellett mindenütt, ahol magyarok élnek. Támogatják a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és elnökének határozott fellépését a kialakult helyzetben, fogalmazott a Fidesz közleményében. A nagyváradi premontrei rendház önkormányzatnak ítélt helyiségeiből kilakoltatták Fejes Rudolf Anzelm apátot, váradhegyfoki prépost prelátust. Az önkormányzat képviselői szerdán hajnalban jelentek meg a helyszínen, és áttörték a falat, majd a helyiségek kiürítésére szólították fel az apátot. Számolt be az apátság közösségi oldalaira feltöltött videófelvételek alapján a helyi sajtó. Fejes Rudolf Anzelm a közösségi oldalára feltöltött videófelvételen elmondta, a templomhajón kívül csupán pár ehhez kapcsolódó kis helyiség marad használatukban, de nincs illemhely, vezetékes víz és az áramellátás is bizonytalan. Szentlélekváró imanapot tartott május 23-án a pünkösdöt megelőző szombaton Egerben az Életünk Krisztus Karizmatikus Közösség a Ciszterci templomban. A szentmisét Árvai Zoltán egerszalóki plébános mutatta be, aki szentbeszédében pünkösdről és a Szentlélek hét ajándékáról szólt. A szentmise után Szentlélekváró dicsőítő szentségimádás volt. Most Árvai Zoltán egerszalóki plébánost hallják.
7: Amikor a Szentlélekről beszélünk, akkor jó, ha tisztázzuk elsőként, hogy mi nem a Szentlélek. A Szentlélek nem egy fejezet, csupán egy diáknak a hittankönyvéből. Nem is csak egy fogalom, és nem is csak egy érzés. Ő nem valami, hanem valaki, egy személy. Tudjuk, a harmadik isteni személy, aki itt van közöttünk. Az első pünköskor, amikor Isten lelke kiáradt az apostolokra és Máriára, nem egy új tanítás született, hanem mit látunk? Átalakult embereket. Megváltozott apostolok. Félő Péterből bátor tanú lesz. Bezárkózott tanítványokból misszionáriusok lesznek. A Szentlélek hozzánk is megérkezik, és minket is átalakít. Új emberré tesz. A kérdés az, hogy engedjük-e, hogy ajándékai működjenek bennünk. A lélek 7 ajándéka, amelyről most szeretnék elmélkedni a kedves testvérekkel együtt, elengedhetetlen a keresztény élethez. Ezek az ajándékok, amiket tőle kaphatunk, ő maga. Aki az emberi élet különböző ínségei közepette megerősít minket, hogy Krisztustól kapott küldetésünket be tudjuk tölteni. A 7 ajándék nem jutalom. Ne gondoljuk azt, hogy ezek valami lelki kitüntetések akarnának lenni. Sokkal inkább olyan belső erők, amelyek képessé tesznek bárkit, aki nyitott rá, hogy Isten módján lásson, döntsön, szeressen itt a földi világban. A keresztény teológia szerint olyan természetfeletti képességek és kegyelmek ezek, amelyek segítik az embert az istenfélő életben, a helyes döntések meghozatalában és a hit elmélyítésében. Annak idején, amikor megtérésemet követően 17 évesen voltam első áldozó, tehát egy jó 7 évvel idősebb voltam a csoport tagjaimnál, plébános atya úgy tanította nekünk a Szentlélek 7 ajándékát, hogy a kezdő szavak kezdő betűit összeolvastuk, mozaik szót alkottunk, bétetyú. Ezt kellett megjegyezni, bétetyú. És akkor már tudtuk, hogy a bölcsesség lelke, az értelem lelke, a tanács, ami jó tanács, az erősség, ami lelki erősséget jelent, a tudomány lelke, a jámborság is, az Úr vagy Isten félelmének a lelke.
6: Ma egésznapos csendes szentségimádás van Egerben a Ciszterci templomban, az Életünk Krisztus karizmatikus közösség szervezésében. A szentségkitétel 9 órakor volt. A szentségimádás ma kivételesen 15 óráig tart csak. A Domboszkó nővérek gyermeknapi estet tartanak Tarna Leleszen a Kultúrház színház termében május 29-én, pénteken 18 órától 20 óráig. A programra idősebbeket és fiatalabbakat egyaránt várnak, ahol bemutatják a Mazzarello Mária életéből készült körülbelül 40 perces műzikelt, ezután agapé lesz, majd szervezett játékok várják a fiatalabbakat. Az est folyamán lehetőség lesz a szerzetes nővérekkel és szaléziakkal beszélgetésre, közös találkozásra és imádságra. A Bélapátfalvi apátsági templom megáldása május 30-án a 10:30 órakor kezdődő szentmise keretében lesz. A szentmisét Ternyák Csaba érsek mutatja be az egyházmegye papságának, híveinek és a meghívott vendégeknek a részvételével. A szentmisét a Szent István Rádió közvetíti. A 13. században épült Bélapátfalvi apátsági templom műemléki rekonstrukciós munkálatai befejeződtek. A beruházás során az apátsági templom épületének külső és belső felújítása mellett megújult környezettel és a zarándokok turisták fogadására szolgáló 2 új épülettel várja a látogatóit. Nemzeti összetartozás estje lesz 2026. június 2-án kedden a Lajosvárosi templomban. A program 17 órakor szentmisével kezdődik. 17 óra 30 perckor Egy nemzet a határok felett című emlékműsor lesz látható a LAK Egyesület és az IQ.pont középiskola közreműködésével. A műsort Kósa István tanár úr rendezte. Mindenkit szeretettel várnak. Az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 16-a és 19-e között rendezik meg. A motto a naphimnuszból, dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció elkezdődött. Akik az első 800 között jelentkeznek az eseményre, egy szalókos pólót kapnak ajándékba. Az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket keres a 2026-os találkozóra. Feladatok, amikben számítunk rátok. Regisztráció, infópont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálunk, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, önkéntes igazolást, ha szükséged van rá. További részletek az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat közösségi oldalán. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten az eger.egyházmegye.hu, valamint a szentistvánradio.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Drimba Miranda, Fekete Gábor és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban, viszont hallásra.
5: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: 14 éve nem volt olyan magas a debreceni labdarúgó csapat hazai mérkőzéseinek átlagnézőszáma, mint a mostani bajnoki szezonban. Házon belüli megoldást találtak a felek a bajnokság végeztével árván maradt vezetőedzői szerepkör betöltésére Kisvárdán. Újabb jelentős fejlesztéssel bővült a gyöngyösi Egresi Béni két tanítási nyelvű általános iskola. 15 évre a Sajóvölgye focisuli Kft. Fenntartásába került az Ózdi Városi Stadion. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. 14 éve nem volt olyan magas a debreceni labdarúgó csapat hazai mérkőzéseinek átlag nézőszáma, mint a mostani bajnoki szezonban. A DVSC ezzel a második legnépszerűbb csapatnak bizonyult az országban. 14 éve az akkora veretlen bajnok csapat 7340-es átlag nézőszámot produkált, a mostani együttes pedig 7216-os mutatót mondhat magáénak, közölte a DVSC hivatalos honlapja. A Debrecen ezzel a második legnépszerűbb csapatnak bizonyult az országban. Az FTC 10104-es átlagnézőszámot tud felmutatni ebben az idényben, a harmadik pedig az Újpest lett 6089-el. Házon belül megoldást találtak a felek a bajnokság végeztével árván maradt vezetőedzői szerepkör betöltésére Kisvárdán. Sukka Attila lesz az új, vagyis visszatérő vezetőedző az NB1-es csapatnál. A 63 éves szakember 2020 és 21-ben már dolgozott az együttesnél, 2024-től pedig a Várda Labdarúgó Akadémia szakmai igazgatói szerepkörét látta el. Révész Attilát, a Kisvárda Master Good sportigazgatóját hallják.
2: Ezzel az edzőkérdéssel elindultunk foglalkozni 3 hónappal ezelőtt. Azóta azért jelentős átalakulás, változás történt be a magyar életben, a sport területén is, ugye várható, még nem tudunk sok konkrétumot, de azért egy picit erre is készülnünk kell, még ha jelenlegi helyzetünk stabilis. Mert valószínűleg azért a piacalapú gazdaság most előtérbe fog kerülni, ami nekem kifejezetten öröm. Ez alapján egy másfajta stratégiát kellett fölvennünk az edzőkeresés tekintetében. A korábbi fejlesztő edzők, akikkel én beszéltem, illetve a versenytiző típusú eredményt elérő edzők, azok most nem biztos, hogy előtérbe kellett, hogy kerüljenek. Ezért váltottunk, és hazai edzőkben gondolkodtunk, ugyanis a házon belüli megoldást tartottuk a legjobbnak, mert nagyon örömünkre szolgál, hogy az NB3-as csapatunk, amelyben már az első akadémiai játékosok szerepelnek nagyon jól, megnyerte a bajnokságot. Hát most két csapatunk szerepelt jól, korábban mi nyertük az NB3-ot, most már a második csapatunk, és az ország legfiatalabbjaként. Azért 7-es, 8-as, 9-es, 2009-es születésű játékosok szerepeltek benne, nagyon nagy jövő áll előttük, és mivel látjuk, hogy az érdeklődés a nemzetközi játékos ügynökök, scoutok részéről inkább a fiatalok irányába mozdult el. Nagyon sokan jöttek már, kértek hivatalosan belépőt a meccseinkre. NB3-unkat is nagyon sokan figyelték, ezért a stratégiánk egy pici irányt váltott. A Sukka Attila lesz a következő időszakban, aki az akadémiának volt a szakmai igazgató, és a korábbi időszakban már egyébként dolgozott remekül itt. Kézenfekvő megoldásnak tűnt, és így átbeszélve a kollégákkal, és vele is az egészet teljesen normálisnak tűnik. Kiegészül még az NB3-os Törtei Tamás vezetőedző, ővel a stábja, a korábbiak pedig tudnak mindent az itteni edzésmódszerről, amit mi képviseltünk. Tehát tulajdonképpen a folytonosság is megmarad, egy picit a tapasztalat is bejön, és még az is ugye folytonosságot eredményezhet, hogy az Attila ismeri a teljes klubunkat, tudja, hogy mi a cél, nem nemzetközi kupás helyezésről beszélünk most, hanem a stabilizálásról, és egyértelműen a fiatal játékosoknak a keretbe történő behelyezéséről, ezáltal vállalható egy nagyobb fluktuáció. Viszont nagyon fontos, hogy a klub életében most egy olyan mérföldkő is bejön, hogy kooperációs szerződést kötünk a Kazinc Barcikával, és a játékosoknak, mivel Attila volt ennek a Kazinc Barcika és Simon Mikivel és a tulajdonossal a megalkotója és kivitelezője, ezért a felelősség is őt fogja terhelni, hogy a játékosokat, akik beírunk a kooperációba, hogy fejlődjenek, és ugyanakkor a mi segítségünket, meg a Kazinc Barcika segítségét is szolgálják. Hát tulajdonképpen az irányítás az a szakmai irányítás, és ennek a játékosok fejlődését szolgáló együttműködésnek az irányítását ő fogja ellátni, és hát az NB3-as edző történet, amitől senki nem is jön jobban a fiatalokat. Egyébként nem újdonság, már talán erről beszéltem, de a tavalyi évben nálunk, ahogy én korábban rengeteg edzőt fejlesztettem, neveltem ki, ezt itt is tettem, és nem elméleti, vagy nem csak elméleti oktatás keretében, hanem a klubunkban megszokott, hogy két hétig egy adott korosztálynak az edzői stábja feljön, és az elejétől a végéig részt vett két héten keresztül a felkészítésbe, az elemzésekbe, a napi munkába, folyamatosan magyaráztuk nekik az élettant, mit miért csinálunk az edzéseken, tehát egy nagyon komoly gyakorlati edzésen vettek részt, mert ezt én is így tanultam meg külföldön. Aztán pedig átültettem ide a sajátunkba, és már olyan gyakorlati anyagunk van, amely lehetőséget biztosít a fiatal edzőinknek is, hogy profi szemlélettel tegyék ki a munkájukat oda a pályára, és fejleszték a játékosokat. Tehát ettől nagyobb öröm, hogy Attila régent mondott, és azt mondta, oké, teljesen látja, jó a helyzet, van benne ambíció, jó, fiatal, motivált emberekkel lesz körülvéve, egy nagyon erős stábbal, egy olyan közép távú terv megvalósításáért fog most dolgozni, amelyért most mondhatom, a klubban mindenki 100%-ig oda fogja magát tenni, és azonosulni tud vele. Úgyhogy én ezzel kapcsolatban is bizakodó és reménykedő vagyok.
1: Újabb jelentős fejlesztéssel bővült a gyöngyösi Egressi Béni két tanítási nyelvű általános iskola. Az intézmény udvarán egy fedett, modern kondiparkot alakítottak ki, amely nagy segítséget jelent a mindennapos testnevelés órák lebonyolításában. A beruházás a Magyar Szabadidősport Szövetség támogatásával a Mozgástér program részeként valósult meg. A részletekről Oroszi Hajnalka igazgatót Fekete Gábor kérdezte.
0: Ez a sportparknak nevezzük tulajdonképpen, bár valójában egy ilyen szabadtéri kondipark látszatát adja, és aminek nagyon örülök, hogy fedett tetővel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy az esősebb, hűvösebb időben is szolgál arra, hogy a gyerekek itt akár testnevelés órán, akár a szabadidős programok keretében egy jó kis edzésen vehessenek részt.
3: Hogyha most így számszerűsíthetjük, hogy hány darab ilyen eszköz van, akkor hány darab ilyen eszköz van?
0: 5 eszköz van így a kis parkon belül, de minden eszköznél több állomás, tehát én úgy emlékszem, olyan 12 állomás van, tehát 12 gyerek tud rajta egyszerre mozogni és különböző mozgásformát megvalósítani. Természetesen ezek ilyen saját súlyú edzéseket megvalósító gépek, nincs rajta forgó eszköz, aminek én személy szerint nagyon örülök, hiszen így balesetmentesebben tudják a gyerekek használni, természetesen testnevelő tanár felügyeletével, illetve pedagógus felügyeletével használhatják a szabadidő során is. De én úgy gondolom, hogy napjainkban ez a fajta mozgásforma egyre népszerűbb a fiatalok körében. Későbbiekben sokan járnak edzőterembe, amikor már komolyabb edzés munkát folytatnak. Ez egy ilyen kis rákészülés erre. Különböző típusú mozgásformák vannak, a tolóckodástól a húzóckodásig, a lépcsőzésig, a bordás felég, tehát tényleg sokrétű mozgással tudják erősíteni magukat a gyerekek, és úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy a vázizomzat, az izmoknak az erősítése az azért már ilyen korban is elkezdődjön.
3: Ezt akartam kérdezni, hogy korosztály megvan, hogy kik használhatják, csak felső tagozat, mert inkább olyan erőlétet igényel, vagy ez például használhatja az egész iskola?
0: Hát vannak rajta olyan kisebb mozgásformák, amit már akár egyedik osztályosok is, de ugye test magasságtól is függ, de elsősorban a felső tagozatos tanulóink számára nagyon jó lehetőség ez.
1: 15 évre a Sajóvölgye focisuli Kft. Fenntartásába került az Ózdi Városi Stadion és az ott található főépület. Az Ózd önkormányzatával megkötött megállapodást Janicsák Dávid nyújtott át a klub képviselőinek. Most őt hallják.
4: Nagy öröm számomra, hogy ennyi év után a Sajó Völgye focisulival elértük azt, hogy a stadion meg fog újulni és elindul végre a modernizáció útján. Mindenki tudja, hogy ez egy nagy múltú stadion, azonban az elmúlt évtizedekben annyira megrongálódott az állapota, hogy már-már alkalmatlan volt nézők fogadására. Ennek a felújításnak köszönhetően ez most meg fog változni.
1: A Városháza jegyzői tárgyalójában a polgármester, Kis Sándor önkormányzati képviselő, Kádár Zsolt, a Putnoki Sajóvölgye focisuli operatív igazgatója, valamint Bene Attila ügyvezető igazgató ült egy asztalhoz, akik a jövőbeni együttműködésről egyeztettek. Első ütemben 300 millió forint támogatás érkezik a sportért felelős államtitkárságtól. A következő lépés a meghívásos közbeszerzés, majd elindulhat a beruházás, amelynek keretében a hazai oldal 80 méteren megújul, fekete-fehér székekkel 500 ülőhelyes fedett lelátót építenek, és a másik oldalon a vendégszurkolóknak két szektort is felújítanak. A focipályát körbekerítik, a beléptetés bentről zajlik majd, három hazai és két vendégkapunk keresztül. 24 négyzetméteres korszerű ledes eredményjelzőt szerelnek fel, a hangosítást is megoldják. Modernizálják a sajtópáholyt és a klub irodahelyiségét is. Emellett a hazai oldalon büfét és mosdót alakítanak ki. A szerződés aláírása nagy jelentőséggel bír az ózdi futball életben. Anyagi forrás hiány eddig nem volt lehetőség fejlesztésre. Kádár Zsolt azt mondta, az elmúlt időszakban alulról építkeztek, a helyi focisulival közösen dolgozva. Az utánpótlás nevelés kiemelt feladatuk. A felnőtt csapat pedig megye 2-ből az NB3-as osztályba léphetett, ami öröm számukra.
5: Ez szerintem nagy dolog most Ózdi életében, viszont maga a stadion nem alkalmas NB3-as mérkőzésre. Itt kaptunk egy kis laufot, és elindul a hál' Istennek a sportállamtitkárság és a magyar állam segítőkezet nyújtotta kérésünkre, és első ütemben elkezdődnek azok a felújítások, amik NB3-ra alkalmassá teszik majd a stadiont. Reményeink szerint az augusztusra el kellene, hogy készüljön, és az új szezonban már komfortosabb körülmények között fogadhatjuk a szurkolókat.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

hatalmú.

jelhetesed, áltatosságnak jelesedél.

0: Imádkozz dal érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltó felesége Jézus
0: könyörögjünk. Add úrunk, hogy mi a te szolgáid folytonos lelki és testi jólétnek örvendjünk, és a boldogságos mindenkor Szűz Mária dicsőséges közben járására a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és az örökké tartó örömet élvezzük. Krisztus, a mi Urunk által. Oltalmad alá futunk, Istennek szent szülője, könyörgésünket megneves szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak, amen. Mindenható atyánk, aki a dicsőséges Szűz Mária testét és lelkét a szent lélek által előkészítetted, hogy szent fiadnak méltó hajléka legyen, add, hogy akik emlékezetén örvendezünk, kegyes közben járására minden veszélytől és az örök haláltól megszabaduljunk, Krisztus a mi Urunk által. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet s halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utánad epedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez, anyámul jöjj, segíts imádkozni, anyámul jöjj, segíts küzdeni, anyámul jöjj, segíts szenvedni, anyámul jöjj, s ne hagyj elveszni, hiszen bírsz segíteni, ó hatalmas, akarsz is segíteni, ó irgalmas, kell is segítened, ó hűséges, fogsz is segíteni, ó kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalmas menedéke, föld reménye, s mennynek ékessége. Kikérte még segélyedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgattatlanul. Azért biztom mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít, minden időben. Biztosan állítom életben s halálban, Mária mindig segít, minden bal sorsban. Ezért hiszem és meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, ó anyám, fenn az égben. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet s halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, amen. Legkegyesebb Szűzanya Mária, sohasem hallotta még senki, hogy te gyámoltalanul magára hagytad azt, aki oltalmad alá folyamodott, segítségedért esdekelt vagy közben járásodat kérte. Én is hasonló bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, Szüzek szent Szüze. Hozzád járulok, anyám, és mint szegény bűnös sóhajtozva lábadhoz borulok. Nevesd meg szavaimat örök igének, szent anyja, hanem hallgasd meg kegyesen, amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya, keservét a búnak, bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, ha te erőd nem törik meg. Fő imáid gyermekidnek, nem te soha nem veted meg. Hol a szükség igen nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya, amen. Hozzád menekülünk szorongattatásunkban, Szent József, és miután már könyörögtünk legszentebb jegyesed segítségéért, a te oltalmadat is bizalommal kérjük. Hivatkozva arra a szeretetre, amely Isten szeplőtelen szűzanyjához fűzött, és amellyel a gyermek Jézust gondoztad. Könyörögve kérünk, tekints te kegyesen az örökségre, amelyet Jézus Krisztus saját vérén szerzett, és támogass bennünket erőddel és segítségeddel szükségeinkben. Oltalmazd Jézus Krisztus választott nemzedékét te, a Szent Család gondos őrzője. Tarts távol tőlünk, ó szerető Atya, a téveigés és a romlottság métejét. Védelmezz az égből erős támaszunk a harcban, amelyet a sötétség hatalma ellen vívunk. És amiként kiragadtad egykor a kisded Jézust a legnagyobb életveszélyből, úgy védd meg most is Isten egyházát az ellenséges cselvetésektől és minden bajtól. Védj állandóan pártfogásodba minnyájunkat, hogy a te példád és gyámolításod által támogatva szentül élhessünk, jámbor véget érhessünk, és a mennyben örök boldogságot nyerhessünk. Amen.

Jöjjünk. Mindenható örök Isten, ki a dicsőséges Szűz Mária testét és lelkét a Szentlélek által előkészítetted, hogy szent fiadnak méltó hajléka legyen. Add, hogy akik emlékezetén örvendezünk, kegyes közben járására, minden veszélytől és az örök haláltól megszabaduljunk. Krisztus.

0: üdvözd légy, örökké áldott légy, az oltári szentségben jelenlévő isteni fölönség, Isten és ember, Krisztus Jézus, minden áldás élő útfeje, mennyi és föld, Ura Istene, kit az angyalok, mint odafönn az egekben, úgy imádnak az oltári szentségben. Én is méltatlan teremtményed, leborulva imádom szent fölségedet, és teljes szívemből hálát adok neked, hogy te mennyei sűkünk eledelére önmagadat adtad az oltári szentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvössége szentsége legyen nekem is üdvösségemre. Amen. Áldott legyen az Isten, áldott legyen szent neve, áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. Áldott legyen Jézus szent neve.
1: Áldott legyen Jézus szent neve.
0: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
1: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
0: Áldott legyen Jézus drága vére.
1: Áldott legyen Jézus drága vére.
0: Áldott legyen Jézus az oltári szentségben.
1: Áldott legyen Jézus az oltári szentségben.
0: Áldott legyen a vigasztaló szent lélek. Áldott legyen a Szent Szűz és Isten Anyja Mária.
1: Áldott legyen a Szent Szűz és Isten Anyja Mária.
0: Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása.
1: Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása.
0: Áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele.
1: Áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele.
0: Áldott legyen Szűz Mária szent neve. Áldott legyen Szent József, a Szent Szűz jegyese.
1: Áldott legyen Szent József, a Szent Szűz jegyese.
0: Áldott legyen Jézus angyalaiban és szentjeiben. Amen.
1: Áldott legyen Jézus angyalaiban és szentjeiben.

0: kenyeret adtál a mennyből,
1: amely minden gyönyörűséget teljes.
0: Könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztus, te ebben a csodálatos szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad ránk. Hadd kérünk, tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásodjunk.

Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Szent Atya az általános kihallgatás végén Szűz Mária oltalmába ajánlotta a háború sebzette népeket. 14. Leó pápa május 27-én az audiencia végén ismételten felhívást intézett a békéért, különösen is Ukrajnában. Mint fogalmazott, aggodalommal követem az Ukrajnában zajló háborút, mely ezekben a napokban különösen hevesebbé vált. Szeretném kifejezni közelségemet mindazok felé, akik a közelmúlt civileket is sújtó támadásai miatt szenvednek. A háború nem megoldja a problémákat, hanem súlyosbítja azokat. Nem járul hozzá a biztonság létrejöttéhez, hanem megsokszorozza a szenvedést és a gyűlöletet. Ahol rakéták és drónok csapódnak be, ott szertefoszlik a remény, otthonok és imahelyek semmisülnek meg. Ártatlan életek törnek derékba, hangsúlyozta a Szent Atya. Gáncs Kristófot választotta elnökének a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Közölte a szervezet a távirat irodával. Azt írták, szerdán tartotta éves rendes közgyűlését a fennállásának 35. évfordulóját ünneplő segélyszervezet. Hozzátették, a szervezet 2025-ös évéről szóló beszámoló elfogadása után Lehel László, aki az 1991-es megalakulása óta vezeti a szervezetet, az eddigi bizalmat megköszönve bejelentette, hogy lemond. A közgyűlés a felügyelőbizottság előzetes támogatását megerősítve egyhangulag Gáncs Kristófot választotta meg az Ökumenikus Segélyszervezet új elnökének. Szent Iványi Ilona unitárius lelkész, a felügyelőbizottság elnöke elmondta. Gáncs Kristóf korábbi kommunikációs igazgató, előbb elnök igazgató helyettesként, majd ügyvezető igazgatóként fokozatosan kapcsolódott be a szervezet operatív vezetésébe. Ez a felelősségteljes folyamat garantálja, hogy a szervezet eredeti küldetése töretlen hitelességgel, új lapot nyitva, megújuló lendülettel, de változatlan küldetéssel folytatódjon. A magyar kormány és az Európai Unió között több megbeszélés is zajlott annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb előrelépést érjék el, közölte Paula Pino, az Európai Bizottság vezető szóvivője csütörtökön Brüsszelben. A szóvivő a Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök pénteki találkozóját megelőző egyeztetésről beszélt a testület szokásos napi sajtótájékoztatóján. Arra az újságírói kérdésre válaszolva, hogy több magyar miniszterrel is tárgyalások zajlanak-e a helyreállítási alapokról és más ügyekről, Paula Pino megerősítette. Az elmúlt hetekhez hasonlóan technikai szintű egyeztetések folynak a találkozó előkészítése érdekében. A két fél csapatai között több megbeszélés is zajlott annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb előrelépést érjék el, fogalmazott. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy nem kívánja előre megítélni a találkozó eredményét. Mint mondta, a konkrét eredményekről pénteken lehet majd többet tudni. A találkozót követően pedig sajtóeseményt is tartanak, ahol kérdések feltételére is lesz lehetőség. Végül az időjárásról. Derült vagy fátyol felhős csapadékmentes idő várható. A szél este veszít erejéből, majd mindenhol legyengül, sőt többfelé teljesen le is áll. Hajnalra általában 6 és 11 fok közé süllyed a hőmérséklet. Ennél alacsonyabb értékek a hidegre hajlamos helyeken, magasabbak a nagyobb városok belsejében és vízpartoknál fordulhatnak elő. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 22 és 27 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: Akvitániai Szent Vilmos hitvalló. Nagy Károly császárnak volt testi-lelki jó barátja és legvitézebb fejedelme. Alacsony sorból küzdötte fel magát, vitéz katona volt, szerencsés hadvezér, aki többször verte vissza a hazájára, Galliára törő arabokat, akik Hispániából jöttek be hadseregekkel. Nagy Károly német-római császár Akvitánia fejedelmévé nevezte ki. Évtizedekig szolgálta a császárt, s mint Kristóf, az öreg, kiszolgált katona, ő is elhatározta, bizonyára nem egy pillanatnyi döntés eredményeképpen, hogy ezután már a királyok királyának, Jézusnak akar egyedül szolgálni. Hiába kérték és tartóztatták, szándékától nem tudták eltéríteni. Amikor két húga apáca lett, tettekre váltotta elhatározását. Családja ügyeit elrendezte, lemondott fényes méltóságáról. A híres vitéz és ünnepelt fejedelem zarándok ruhában, alázattal esedezett fölvételért a kolostorban és szerzetes lett. Ott így szólt: felejtsétek el Akvitánia fejedelmét, s csak azt a Vilmos testvért lássátok bennem, aki az életet akarja magához ragadni. Kolostorban kereste az alacsony rendű munkát, sokáig szakács volt, de buzgó ima élete és csodái nem maradtak rejtve. Egy alkalommal úgy oltotta el a nagy kemence tüzét, hogy keresztet vetett, s bement a tűzbe, majd kezével kidobálta a parazsat. Amikor meghalt 812-ben, maguktól megszólaltak a kolostor és a környék harangjai. A francia nép egyik nagy szentjeként tiszteli. Megemlékezünk még a mai napon egy fiúról, aki csak 14 évet élt, de ez is elég volt, hogy örököse legyen annak a mennyországnak, ahová mindannyiunkat hazavár a Jóisten. Neve Bernhard Lehner. 1930-ban született, és 1944-ben halt meg. 1930. január 4-én született Alsó Bajorországban, 5 nappal később pap nagybátyja keresztelte meg. Nagyapja nevét, a Bernárdot kapta. 2 testvérével együtt nőtt fel a szülői házban. Amikor 9 éves volt, első szentáldozáshoz járulhatott. Pap szeretett volna lenni. 1941-ben kezdte meg tanulmányait a gimnáziumban. Innen a Regensburgi szemináriumba került. Itt bérmálták meg. A 3. osztály első negyedévében súlyosan megbetegedett, ezért a gyermekklinikára szállították. Fájdalmas betegség után 1944. január 24-én este halt meg. Boldoggá avatása rövid élete után már megkezdődött. Mi volt ennek az oka? Milyennek ismerték ezt a Bernárdot? A beszámolók szerint mindig vidám, derűs lelkületű, örömet árasztó fiú volt. Szerette a sportot és a játékot, társait segítette és gyakran vigasztalta. Szerénynek és kötelességét pontosan teljesítőnek ismerte mindenki. Szeretete megnyitotta az emberi szíveket. Mindenben a lelkiismerete vezérelte. Isten szerető és Mária tisztelő volt. Mária szolgájának tekintette magát. Mindenki fölismerte, hogy egyre tudatosabban törekedett az életszentségre. Halála előtt síró szüleit így vigasztalta: a mennyországba megyek, az üdvözítőhöz ne sírjatok hát, hiszen kisírna akkor, amikor valaki a mennyországba megy. Utolsó szavai ezek voltak: már mindent föláldoztam értetek. Sírjára ezt írták: Krisztus az életem, halálom és nyereségem. Holttestét később átvitték szülőfalujának főoltára elé. Milyen egyszerű, mégis szép és szent élet. Mint hallottuk, boldoggávatását megindították 1950-51-ben. Ennek során külön is kiemelték róla a következőket: nagyon szerette az Istent és az embereket, szenvedéseit pedig hősiesen viselte, fölajánlotta Isten országáért, a papokért és a missziókért, tehát mindegyikünkért. Kérjük a mennyországban élők közbenjárását, hogy imáikkal onnan is segítsenek minket.

0: Rónai György. Vers a május királynőjéhez. Ó szűz, ki halk homályán, hűsívű templomoknak lakozol hófehéren, szelíd oltár felett, hol omló fellegekben a tömén füst lebeg, s hol enyhe lángolással örök tüzek lobognak. Ó szűz, kihez zokogva sikolt a könnyes ének, virágos május estén a jámbor ajkakon, hallgasd meg bús szívemből feléd omló dalom, amelyet áhítattal ajánlok fel ma néked. Tiszteletes edénye az égi kegyelemnek, ajtója fényes égnek, titokzatos virág, csillag, kit nem vakíthat a ködbe hult világ dohos szívekből szálló sötét felhője sem meg. Te légy az én vezérem, lecsüggett bús fejemre, szemet sugára szárnyán suhanjon enyhülés. Terítsd reám palástod bajban védelmül, és segíts, hogy el ne hagyjon soha az Úr kegyelme. Kísértetes viharban ragyogj az égnek ívén. Hamis fény el ne csalja rossz útra gyermeked. Vezesd át őt szelíden vak örvények felett. Te hozzád, mint anyámhoz, maradjak mindig hívén. Ó, égi szűz, figyelmezz esdeklő énekemre. A szívem, torz virágom, mit reszkető kezem esetlenül feléd nyújt, fogadd el szívesen. Vedd jóságos mosollyal simító két kezedbe. Ültesd az égi kertek földjébe, égi csermely csorgó vizével öntözd, s ha új virágra hajt, űz messze tőle minden késő fagyott vihart. Fakadt szirmát sugározd be égi kegyelemmel. Május szent királynője, ki ódon templomoltár homályán laksz fehéren, e kinyílt tulipán legyen kedves virágod, s bukdácsoló imám legyen az omló illat, hangtalan hálazsoltár.
1: Rónai György vers a május királynőjéhez című versét Blaskó Balázs mondta el. Rónai György költő, író, műfordító, esszéíró, irodalomkritikus, irodalomtörténész, országgyűlési képviselő. 1913-ban született, egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán végezte, magyar-francia szakon. 1937-ben a Révai könyvkiadóhoz került lektornak. 1943-ban Lovas Gyulával, Sőtér Istvánnal és Turzó Gáborral alapítója és szerkesztője volt az Ezüstkor című folyóiratnak. 1945-től a Wikidia szerkesztőbizottságának tagja, 1969-től haláláig felelős szerkesztője. 1947 és 1949 között a Demokrata Néppárt országgyűlési

nemzedék társaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a II. Világháború kérdésköréhez, igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. Műfordítóként elsősorban francia, olasz és német írókat fordított.

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A magyar kormány és az Európai Unió között több megbeszélés is zajlott annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb előrelépést érjék el, közölte Paula Pino, az Európai Bizottság vezető szóvivője csütörtökön Brüsszelben. A szóvivő a Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen Európai Bizottsági elnök pénteki találkozóját megelőző egyeztetésről beszélt a testület szokásos napi sajtótájékoztatóján. Arra az újságírói kérdésre válaszolva, hogy több magyar miniszterrel is tárgyalások zajlanak-e a helyreállítási alapokról és más ügyekről, Paula Pino megerősítette. Az elmúlt hetekhez hasonlóan technikai szintű egyeztetések folynak a találkozó előkészítése érdekében. A jövő héten várhatóan egynapos ülést tart a parlament. A képviselők hétfőn az országgyűlésről szóló törvény módosítását tárgyalják meg. Közölte a házelnök a táviratirodával a házbizottság tanácskozását követően. Az ülés a megszokottak szerint napirend előtti felszólalással kezdődik. Interpellációkkal, azonnali kérdésekkel és kérdésekkel folytatódik. Ezen kívül az országgyűlésről szóló törvény módosítása lesz napirenden. Forsthoffer Ágnes hangsúlyozta, valószínűleg az indítványt házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. Az országgyűlési törvény módosításával csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be, emelte ki. A házbizottsági ülés tapasztalatait összegezve úgy fogalmazott, jó látni, hogy a frakciók álláspontja közeledik egymáshoz. A Fidesz és a KDNP frakciói megszavazzák a képviselői tiszteletdíjak, juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot, amelyet a Tisza párt képviselői kezdeményeztek. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője a közösségi oldalán közölte, a Fidesz és a KDNP frakciói támogatnak minden olyan költségcsökkentési szándékot, ami megőrzi az országgyűlés méltóságát, nem jár az országgyűlési képviselői munka ellehetetlenítésével és minőségének romlásával. A Tisza párt javaslatát ezért meg fogjuk szavazni, tette hozzá. Az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselői csoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja az országgyűlésről szóló törvény módosításával a Tisza két képviselője. A törvényjavaslat jelentősen szűkíti a képviselők által igénybe vehető juttatások és támogatások körét is. A lakás vagy szálloda használat költsége 31%-kal, az irodabérletre fordítható költségek 52%-kal, a képviselők munkáját segítő alkalmazottakra fordítható keret pedig 30%-kal csökken. Megszűnik a képviselők számára biztosított hazai és külföldi mobiltelefon költségtérítés. Továbbá a budapesti képviselők számára eddig havi 2500 kilométernyi üzemanyag elszámolására lehetőséget adó költségkeret. Tanulságosnak értékelte a parlament eheti ülését a házelnök, aki szerint az országgyűlésben azzal szolgálják a választókat, ha egymás munkáját és idejét tiszteletben tartva érdemi tartalmú felszólalások hangzanak el. Forsthoffer Ágnes a közösségi oldalán kiemelte. A keddi volt az első ülésnap, ahol párbeszédre volt lehetőség a kormányzó Tisza és az ellenzék között. Az ülésterem parázs levegőjében ott volt az elmúlt időszak sok fájdalma, megválaszolatlan kérdései. Nem más ez, mint amit az országban az emberek többsége érez, hiszen a parlamentben is emberek ülnek, fogalmazott a politikus. Az országgyűlés elnöke szerint szerdán már határozottan több, konstruktív felszólalást lehetett hallani, ám ezek során is számos esetben eltértek a tárgytól és személyeskedtek, gúnyolódtak a képviselők. Végül az időjárásról. Derült vagy fátyol felhős csapadékmentes idő várható. A szél este veszít erejéből, majd mindenhol legyengül, sőt többfelé teljesen le is áll. Hajnalra általában 6 és 11 fok közé süllyed a hőmérséklet. Ennél alacsonyabb értékek a hidegre hajlamos helyeken, magasabbak a nagyobb városok belsejében és vízpartoknál fordulhatnak elő. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 22 és 27 fok között alakul. Híreket hallottak.
2: Reklám.
3: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: Keresztényélet.hu.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Könyvtári barangolás.
6: Kedves hallgatóink, összeállítást hallanak Dzsida Jenő, Juhász Gyula, Kunszeri Gyula, Major Zala Lajos, Rónai György, Sinkó Ferenc és Váci Mihály műveiből. A verseket Balog András, Blaskó Balázs, Fehér István, Kelemen Csaba, Sárosi Kinga és Szegvári Menyhért előadásában hallják.
7: Juhász Gyula, májusi áhítat. Bizony, ma újra megtérek te hozzád, hajnali csillag, szép szűz Mária. Bizony, ma neked fonok földi rózsát, én földi bűnök, bánatok fia. Bizony, ma újra szép a nagy mennyország, az aranyfüstös, áldott és szelíd. Tiéd a dal, a tömjén és az ország. Mária, hívnak csillag szemeid. Ó, tavaly én is messze, messze jártam, s egy földi nőben láttam csillagot. Hol az a nő, s a csillag, hol ragyog? Ma érces és bízó Litániában elzengem újra minden nevedet. Én mindig bánatos, rossz gyermeket.

Kunszeri Gyula, Lorettói litánia. Szűzeknek szent szűze, Istennek szent anyja, a fogantatásnak szűz makulátlanja, igazság tüköre, bölcsességnek széke, örömünknek oka, áldás, malaszt, béke. Lelki tiszta edény, kinek szűz a lénye, tiszteletes edény, áhítat edénye, titokzatos rózsa, Dávid király tornya, mely mintha elefánt sontból való volna. Mária aranyház, szövetség szekrénye, mennyország ajtaja, hajnalcsillag fénye, betegek orvosa, bűnösök oltalma, és vigasza annak, aki bútól halna. Ahol te vagy, minden búbánatnak vége. A keresztényeknek vagy te segítsége. Királyné az égben, mely angyalok hona, minden szenteknek szent királyné asszonya, Magyarországunknak nagy oltalmazója, szeplőtlen királyné, fűzérbe font rózsa. Hozzád fohászkodunk, kik annyit vétettünk, könyörögi érettünk, könyörögi érettünk. Istennek báránya, vedd el bűneinket, irgalmazd minékünk, Krisztus, hallgass minket!

Sinkó Ferenc, Májusi litánia. Angyaloknak lajtorjája, áldásszülő bíbor hajnal, bűnbánónak bizodalma, célvesztetnek biztos ösvény, csillag szegény tévejgőnek, diadémia irgalomnak, erős vár a szelítségnek. Ég leánya földlakók közt, földieknek égben anyja, gazdagsága kifosztottnak, gyámola a roskadónak, hajléka a hontalannak, ígérete igazságnak, jó illata imádságnak, kapuja a kegyelemnek, lámpa bánat homályában, mosolya a mindenségnek, napja lelkünk mennyboltjának, nyavajáknak enyhülése, orvossága tikkadt szívnek, öröme a kisdedeknek, őre boldog otthonoknak, pártfogója szüzességnek, reménysége jegyeseknek, segítsége jó anyáknak, szivárványa öregkornak, támasza az elhagyottnak. Útitársa sivatagban, üdvösségünk szent pecsétje, vándorlásunk végső célja, zengő dalunk nappalunkban, zsolozsmája éjszakánknak.

Rónai György. Vers a május királynőjéhez. Ó szűz, ki halk homályán, hűs ívű templomoknak lakozol hófehéren, szelíd oltár felett, hol omló fellegekben a tömén füst lebeg, s hol enyhe lángolással örök tüzek lobognak. Ó szűz, kihez zokogva sikolt a könnyes ének, virágos május estén a jámbor ajkakon, hallgasd meg bús szívemből feléd omló dalom, amelyet áhítattal ajánlok fel ma néked. Tiszteletes edénye az égi kegyelemnek, ajtója fényes égnek, titokzatos virág, csillag, kit nem vakíthat a ködbe hult világ dohos szívekből szálló sötét felhője sem meg. Te légy az én vezérem, lecsüggedj

Figyelmezz esdeklő énekemre. A szívem, torz virágom, mit reszkető kezem esetlenül feléd nyújt, fogadd el szívesen. Vedd jóságos mosollyal simító két kezedbe. Ültesd az égi kertek földjébe, égi csermely csorgó vizével öntözd, s ha új virágra hajt, űz messze tőle minden késő fagyott vihart, fakadt szirmát sugározd be égi kegyelemmel. Május szent királynője, ki ódon templomoltár homályán laksz fehéren, e kinyílt tulipán legyen kedves virágod, s bukdácsoló imám legyen az omló illat, hangtalan hála Zsoltán.

Rónai György, himnusz a boldogságos szűzhöz. Halkan hull az őszi este harmata, harmatozd rám, égi kedved, Mária. Oszladozzék, balga szívem bánata, te vigyázz rám, boldogságos szűzanya. Hogyha kővel megdobnak az emberek, szeljek nekik ízes búzakenyeret. Töltse be a lelkemet a szeretet. Tiszta szívvel álthassam szent gyermeked. Bánatok közt elvadultam. Légy szelíd térítőm, hogy égi atyánk fényeit szeplőtlenül tükrözhessem, mint a víg tengerszem a hajnal ifjú fényeit. Gyermek kedvel ámuljak a fényeken. Rózsa legyen tövisek közt életem. Piros rózsa virágozzék ékesen, rózsakertek öntözője, légy velem. Ellankasztó szárasságot messze űz, égjek a szent szerelemben, mint a tűz. Égi tűznek tűztestvére, kit derűs kötelék a legfőbb tűzzel összefűz. Fáradtságban biztatásod elnevedd, cirógasson langyos, puha tenyered. Jó öletbe hajtva tikkat fejemet, megbékéljek, mint a megvert kisgyerek. Hogyha majd egy furcsa órán meghalok, mint fiadat, úgy öleljen két karod. Köszöntsenek örvendezve angyalok, fogadjon be országodba magzatod. Ámen.

Váci Mihály, Ave Maria. Csak gondolok reád, agyam fagyos tekervényei, mint neoncsövek felderengnek, reszketek piros fényével szelíden izzó, betlehemi nevednek. Csak álmodom rólad, ahogy befagyott tavak álmodhatnak az égről, s derengsz

bennem, mint az égmerengés a jég alatti mélyből. Csak álmodom rólad, ahogy a sápadt hómezők alatt a beheggett barázdák. Susogsz bennem örökkön, ahogy a fagyos rögökben a hízelgő rostáblák, ahogy a leásott oszlopokban zokognak a legaljazott lombok, zúzott rönk, tört hasáb vagyok, erdőid bennem susogva kibontod. Neved forró áhítata lehervadna itt, a lucskos hideg közönyben, mint halk imák a sárba csuklanak a tipró körmenetben. Ki érezné meg itt azt a bölcső meleg mennyet, amelynek enyhe üdeneved imádkozva engemet elmelenget? Ki értené meg itt a hótól fuldokló, elkékült arcú télben neved tavaszi szeleit, melyek májust tartanak bennem ébren? Hogyan is hangzana e fagyvíjogásban ez a pacsirta sírás? Recsegő jégmezők fölött hogyan susoghatna neved e virágnyílás? Ki értené nevednek dallamát, s dallamtalan zenéjét, örök zsongását, kagyló búgását, harangkehely remegését, gordonka hízelgését, s hegedű ujjongását ezüströptű nevednek, orgona futamait, amellyel nagy dallam, szerelem kereslek. Mária, jászlak meleg aljára vetett kisdedkori ágyak, Jézusi gyermekkor, mikor még hittem, hogy reám, mint messiásra várnak. Mária, esték gyapjas nyája tolong a térdeimnél, aranyat tömjént kínál az éj, s bánata arcomon könnyű tömjén. Mária, ez a szó felkelti bennem a sírást, nemetájon születtem. Ó, üljél szelíd összvér hátára, menekülj, ó, vigyél innen engem. Mária, valami betlehemi szelítségű emlék az én örök sírásom. Egy csillag sajog bennem pirosan, s suhog fényszárnyú örök karácsony. Mária, én bennem keserű pásztorok indulnak-e szóra, s ott hagyják a nyájat. Torkomon örökös a meghatódottság, mellyel kalaplevéve csodát várnak. Mária, zokogó ária, templomi dallam, Áve Mária Zsoltár, énekek éneke, halk kórus, botló gyermekkoromban már bennem dúdoltál. Mária, dallam, ki tudja honnan száll, s honnan kél, milyen húrról? Csak én tudom, hogy miről énekel, milyen szemet homályosító búról. Mária, verdesnek arcom körüle hangok, mint a lepkék, s a hallgatok, akkor is szárnyuk hímpora lep meg. Ha hallgatok is, én örök neved susogó rostáblájában alszom, s ha alszom is, neved búzavirágzása szenteli arannyal arcom.

Major Zala Lajos. Ima ablaknyitáskor. Még mielőtt cigarettára gyújtanánk és serkentő tablettát szednénk. Fehér Rózsa Mária, Pirkadás Kehely Mária, csontjaimban naperő, izmaimból bizalom, fehér rózsa nyugalom. Pitymallat Rózsa Mária, békebimbó Mária, derengész szirom Mária. Békeharmat elcsöppen, vérkocsányon elgurul, gyökerekből fényporzókba. Az idegek felszedik, a létembe betakarják, perceimmel simogatják. Neurózisok nyűgei pusztuljatok testemből, lelkemből, az agy sejtjeiből mindörökre. Amen.

Gyida Jenő, az utolsó litánia. Olyan szomorú, elmúlik a május, és múltba hal az orgona búgás, és üressé lesz sok-sok délutánom. Tömén füstösen ragyog be a nap a fehér arcú Néma Máriára. Gyertyák lobognak, villanyszemek égnek, és jázmin csokrok esőzik a szirmot a fehér sejmű oltárterítőre. Nézek a finom templom ködön át a fehér arcú Néma Máriára, és elmondom neki a legutolsó szép litániát. Titkos értelmű rózsa, könyörög érettünk, Dávid királynak tornya, könyörög érettünk, elefántcsont torony, könyörög érettünk, Mária aranyház, könyörög érettünk. Úgy sajnálom, hogy elmúlik a május, és múltba hal az orgona búgás, és úgy sajnálom a permetező jázmin szirmokat, meg az utolsó szép litániát. Szétfoszlik, mint egy tavaszéji álom, és üressé lesz minden délutánom.

0: Összeállítást sugároztunk Dzsida Jenő, Juhász Gyula, Kunczeri Gyula, Major Zala Lajos, Rónai György, Sinkó Ferenc és Váci Mihály műveiből. A verseket Balog András, Blaskó Balázs, Fehér István, Kelemen Csaba, Sárosi Kinga és Szegvári Menyhért előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Németh Tamás volt.
1: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, hallgassátok meg Bálint Ágnes már megint Mazsola című mesének 6. részét, melyet Füranikó olvas fel.
2: A vadmalac. Mazsola komolyan vette, amit vállalt. A dinnyepalánták számára olyan mélyen feltúrta, olyan finomra porhanyósította a talajt, hogy a vén varjú, aki így módon rengeteg pajorhoz, gilisztához és más finom falathoz jutott, nem győzte dicsérni.
3: Aranyat ér ez a kis malac, mondta Manócskának.
2: Attól függően, hogy hol turkál, jegyezte meg Manócska. Minthogy azonban Mazsola az utóbbi időben csak ugyan mindig ott turkált, ahol ezzel hasznot hajtott, Manócska az első esős napon, mikor úgysem lehetett a kertben dolgozni, nekiállt és barátfülét főzött ebédre. Ez volt ugyanis Mazsola kedvenc étele, csak Manócska ritkán szánta rá magát, hogy a tésztanyújtással bajlódjék. Délután Mazsola moziba ment Rezsőkével, hogy megnézze a Világjáró vaddisznó című színes, szélesvásznú filmet. Manócska zavartalanul böngészhette a csőrben a vakondok aluljáró építéséről vagy a nemzetközi pókháló kiállítás megnyitásáról szóló híreket. Mikor odaért az újságolvasásban, hogy az esős időjárás rendkívüli mértékben megnehezíti a méhek munkáját, betoppant a vén varjú. Manócska őszinte örömmel üdvözölte.
4: Soha jobbkor, varjú barátom.
2: Mazsola moziba ment, egyedül vagyok itthon, nyugodtan sakkozhatunk. Előszedték a sakktáblát, a figurákat, és belemerültek a játékba. A varjúnak rossz napja volt, egyik játszmát a másik után veszített el.
3: Pedig most még azt sem mondhatom, hogy Mazsola zavar a gondolkozásban,
2: mérgelődött. Mindjárt hivatkozhatsz erre is, jegyezte meg Manócska. Ha jól hallom, Mazsola már közeledik. A következő pillanatban kivágódott az ajtó, és Mazsola a Vár a mocsár című filmdalt harsogva bemasírozott a szobába. Sárgarépa színű sipkáját hanyagul az asztalra dobta úgy, hogy a sakkfigurák mind szana szétrepültek. A vén varjú megdöbbenésében még károgni sem tudott. Manócska hátrafordult Mazsolához, aki azon lucskosan, csatakosan, ahogy volt, végigvetette magát a szalma ágyacskán. Mazsola, a köszönés hol marad? Nem látod, ki van itt?
3: Látom,
2: röffent Mazsola, rá sem pillantva a vendégre. Annál lesújtó pillantást vetett az őre áll. És az ajtó? Azt kicsukja be, gyermekem.
3: Majd a húzat,
2: mondta Mazsola, és hosszasan kacagott saját elmészségén. Manócska úgy fordult hátra, mint akit a darás csípett meg. Ránézett Mazsolára, és azt mondta. Azonnal csukd be az ajtót. Mazsolának nem jutott rögtön eszébe, mit szokott ilyenkor tenni a Világjáró vaddisznó. Fölkelt hát, és bevágta az ajtót úgy, hogy az egész tökház beleremegett. Károgott is az öreg varjú.
3: Kár, kár, így csapkodni az ajtót, még összedül a ház!
2: Mazsola könnyedén vállat vont.
3: Legfeljebb összedül. A Világjáró vaddisznó sem házban lakott.
2: Manócska és az öreg varjú egymásra néztek. Mazsola a tűzhelyhez ment, orrával lelögdöste a fedőket, és megkérdezte.
3: Mit teszünk?
2: Délről maradt egy kis barátfüle, mondta a Manó. Erre Mazsola megvetéssel elhajította a fedőt.
3: Barátfüle, az is étel. A Világjáró vaddisznó nyers rusztojást evett.
2: Minthogy azonban te nem vagy Világjáró vaddisznó, kezdte Manócska, sőt, még csak vaddisznó sem.
3: Ki mondja?
2: Hördült fel Mazsola.
3: Ki mondja, én nem vagyok vaddisznó, igenis az vagyok, most furok magamnak halagutat a egy alatt.
2: És vad röfögéssel az asztal alá bújt, hogy a másik oldalon kibújjék alóla. Közben egyre azt röfögte.
3: Én vagyok a legeslegvadabb vaddisznó, a vaddisznók vaddisznója.
2: Manócska felugrott és rácsapott az ide-oda táncoló asztalra. Csak hogy én nem tűrök a házamban vaddisznót, és ha te vaddisznó vagy, akkor fel is út, le is út. Vaddisznóknak erdőben a helyük.
3: Szívemből beszélsz, Manó barátom,
2: helyeselt a varjú.
3: Vaddisznóknak erdőben a helyük.
2: Mazsola kitolatott az asztal alul, és harciasan szembefordult Manócskával.
3: Hát én el is megyek, ott legalább kedvemre turkálhatok. Nem szólnak rám folyton, hogy innen turkálj, unnen turkálj, megyek az erdőbe.
2: Manócska hirtelen felkapott a kosárból egy cső kukoricát, és Mazsola markába nyomta. Tessék, itt az útravalód. Mazsola rámerett a kukorica csőre. Hirtelen eszébe jutott valami.
3: Barátfülét is adjál.
2: Barátfülét? Kiáltott Manócska olyan hangon, mintha életében először hallotta volna ezt a szót.
3: Barátfülét?
2: Visszhangozta a vén varjú is.
3: Azt csak szelíd maracok esznek tányérból, rendesen a vaddisznók gyökereket túrnak maguknak. Hát majd túrok.
2: Röfögte Mazsola mérgesen, és az ajtó felé indult. A küszöbön váratlanul megtorpant.
3: Kis párnát nem adsz?
2: Fordult Manócska felé. Manócska csodálkozva kérdezte. Kis párnát? Minek az neked? A világjáró vadisznó talán pehelyágyban aludt? Mazsola megvakarta a fületövét. A vén varjú is megszólalt.
3: A vadisznók turnak maguknak barlangot, oda beveszik magukat. Hát majd turok is,
2: kiáltotta Mazsola mindenre elszántan.
3: Ott legalább nem kell folyton lábat törölnöm, azt a hétlövetű kukoricacsövét neki.
2: Kirohant, és úgy bevágta maga mögött az ajtót, hogy a falról leesett Manócska gyermekkori fényképe. A tökházban aznap este sokáig égett a lámpa. Manócska és az öreg varjú csöndesen beszélgettek, de sakkozni nem volt kedvük. Egyre csak az órát nézték. Manócska teát főzött, varjú bácsi időnként kidugta a szárnyát az ablakon, s valahányszor visszahúzta, gondterhelten nézte a tollain csillogó vízcseppeket.
3: Esik!
2: Károgta.
3: Még mindig esik, pedig már ideje volna hazarepülnöm. Érzem, hogy kezdek elálmosodni.
2: Egyszer csak röfögést hallottak a távolból, meg brummogást. Aztán már csak csoszogást, topogást, meg köhécselést. Valaki csöndesen, nagyon csöndesen kopogott az ajtón. Manócska és a vendég egymásra néztek. Manócska fölkelt ajtót nyitni, az öreg varjú meg várakozás teljesen az ajtó felé fordult. A következő pillanatban pedig ilyettében a mennyezetig röppent.
3: Jaj nekem, Manó barátom, ez mi?
2: A küszöbön egy kis agyag különc állt, és mikor megszólalt, agyagot köpködött jobbra-balra. Ó, hiszen ez a mi Mazsolánk, mondta Manócska, az öreg varjú összecsapta a szárnyát.
3: Mi történt veled, gyermekem? Ragad ez a vacak agyag,
2: mondta Mazsola csendesen. És most mivel szolgálhatunk? Érdeklődött Manócska.
3: A barát fülerészemért jöttem,
2: mondta Mazsola.
3: Mert találkoztam a menyussal, és a menyus is mondta, hogy a barát füle, amit délről maradt, amit télben nem bírtam megenni, hogy az nekem jár.
2: Ha a menyus mondta, akkor vidd, szólt Manócska, és már ment is a tűzhelyhez. Mindjárt átteszem egy kisebb lábosba. Mazsola egyik lábáról a másikra állt.
3: Hiszen tulajdonképpen,
2: motyogta,
3: ha már itt vagyok, tulajdonképpen, szóval, értjük, értjük,
2: bolintott a vén varjú.
3: Ha már itt vagy, megehetnéd azt a barátfülét itthon is.
2: Persze, ilyen sárosan, fülig, agyagosan nem engedhetem be a házba, mondta Manócska jelentőség teljesen. Mazsola megijedt.
3: Hiszen, ha már itt vagyok, akkor tulajdonképpen akár... Akár meg is fürözhetnéd, Manó barátom,
2: fordult a vén varjú Manócskához.
3: Ha már úgy is itt van?
2: Szó se róla, bólogatott Manócska, van elég meleg víz.
3: Akkor én haza is repülnék,
2: suhogtatta meg szárnyát az öreg varjú.
3: Ha, szegény Manó barátom, lesz dolgod, mire Mazsoláról lekaparod az agyagot?
2: Még utoljára alaposan minden oldalról megcsodálta az agyag bevonatú malacot, azután elrepült. Manócska csak ugyan belefáradt, mire mazsolát tisztára fürdette. Akkor a tiszta kismalac az asztalhoz ült, és bekebelezte a sokat emlegetett, délről maradt barát fülét. Vacsora után pedig végignézett magán, is azt mondta.
3: Ha már én szép tiszta vagyok, kár is volna visszamennem a basáros lyukba, amit ott úrtam. Megint csak csupa agyag lennék. Hát nem?
2: De bizony, hogy úgy, helyeselt Manócska. Mazsola közelebb húzódott hozzá. Egyre közelebb. És egyszer csak megkérdezte.
3: Ugye, Manócska, a legokosabb, ha itt maradok.
2: Manócska elmosolyodott. Semmi kétség. De nem akarsz majd megint vaddisznó lenni? Erdőn élni, mint a világjáró vaddisznó? Mazsola lehajtotta a fejét.
3: Könnyű volt annak ott a moziban,
2: mondta szipogva.
3: Végig turkált az egész őserdőt, sohasem mosdott, mégis milyen tiszta volt mindig.
2: Manócska zsebkendőt vett elő, és megtörölte a világjáró orrot.
3: Igen,
2: folytatta Mazsola tovább merengve élményein.
3: Ahogy túrtam azt a vacak gödröt, az orrom is mindig beleragadt az agyagba.
2: Olyan emlék volt ez, amin sírni kellett. Manócska mégis nevetett rajta. Igaz, hogy csak úgy magában.

0: Kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes már megint Mazsola című mesének 6. részével kívántunk nektek jó éjszakát. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
1: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna-Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a Szentlélekről szóló emelkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
3: Az a lélek, amelyik élő kapcsolatban van az Istennel, az meghallja ezt a szelíd hangot. A Szentlélek ismeri a terveinket, ismeri a szándékainkat, és hogyha azok Istenre irányulnak, akkor megtapasztalja az a lélek, hogy az útján, amin vezeti a Szentlélek, olyan lelkekkel találkozik, akiket az Isten magához közelebb akar vezetni általunk. És küldi ezeket a lelkeket, vagy minket küld hozzájuk. De ha nem az Isten dolgában járunk, hanem csak a magunk pecsenyéjét sütögetjük, akkor a jó Istennek nem tudunk olyan eszközei lenni, hogy lelkeket vezessünk hozzá. Kell egyfajta irányultság, kell egy missziós vágy, egy missziós tűz a szívünkben, hogy lelkeket mentsünk, és lelkeket vezessünk az Istenhez, és megismertessük velük a mennyei Atya minden emberi értelmet felülmúló szeretetét, hogy közöljük az emberekkel, és közvetítsük Isten irgalmas szeretetét. Ebben kell járnunk mindannyiunknak, hogy eljussunk és másokat is elvezessünk az örök üdvösségre. Hadd idézzek most betlehemi Szent Míriamtól egy újabb gondolatsort. Szent Míriam mondja, Jézussal imádkoztam a pusztában. Midőn belefogtam az imába, láttam, hogy a föld kopár, a fák kókadoznak, nincs semmi levelük, sem viráguk, sem gyümölcsük, de mihelyt megjelent Jézus, zöldbe öltöztek, tele lettek levéllel, virággal és terméssel. Az állatok is felismerték Istenüket. A madarak dalolni kezdtek, mert látták, hogy Jézus gyászol, és föl akarták vidítani. Az egész teremtés azon volt, hogy földerítse. Minden teremtmény örömöt akart szerezni neki. Egyedül a kövek maradtak érzéketlenek. Hiába volt fény, meleg, harmat és eső, semmit sem használt. Jézus ránézett a kövekre, és ezt mondta, bűnösök, íme a ti képetek. Elküldöm nektek kegyelmem vizét, és ti nem éltek vele, akárcsak a kövek. A Jézushoz hűséges lelkek így szóltak. Urunk, add meg nekünk az imádság lelkét, hogy lelkeket szerezhessünk, akik neked szolgálnak, mint a föld, amely téged szolgál a pusztában. Urunk, mezítelenek vagyunk, öltöztes minket szeretetedbe. Őrizd meg bennünket jelenléteddel, hogy állandóan a te dicsőségedet zengjük, és ezzel megörvendeztessük szívedet. Add, hogy virágot hozzunk, és gyümölcsöt teremjünk az egyháznak. Betlehemi Szent Míriam se tudta volna ezeket a szép szavakat így megfogalmazni, hanem a Szentlélek vezeti, és nem a Szentlélek sugallja neki. És tulajdonképpen rajta keresztül most hozzánk a Szentlélek szólt. A Szentléleknek vannak ajándékai, ismerjük a hét ajándékát, és vannak gyümölcsei, amit Pál apostol Galatákhoz írt levelében olvashatunk, méghozzá az 5. fejezet 19. versétől olvasom most, belevéve ebbe az idézetbe a test cselekedeteit is. Tehát így hangzik az idézet, a test cselekedetei nyilvánvalók. Kicsapongás, tisztátalanság, fajtalanság, bálványimádás, babonaság, ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés, harag, veszekedés, szakadás, pártoskodás, irigykedés, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Mint már előbb mondtam, most ismét kijelentem, akik ilyeneket művelnek, nem öröklik Isten országát. A lélek gyümölcse viszont szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ezek ellen nincs törvény. Akik Krisztus Jézushoz tartoznak, keresztre feszítették testüket, szenvedélyeikkel és kívánságaikkal együtt. Ha a lélek szerint élünk, viselkedjünk is a léleknek megfelelően. Ne törtessünk kihívóan, s egymásra irigykedve, hiú dicsőség után. Eddig az idézet. Tehát hallhattuk a test cselekedeteit, amiket, ha valaki elkövet, és abból nem akar megjavulni, azokra azt mondja Pál apostol, hogy nem öröklik Isten országát. És mielőtt a Szentlélek gyümölcseit nézzük meg, hogy idézzem Sziené Szent Katalinnak a könyvéből, ahol az Úr mondja a következőket. Amikor a lélek a halálos bűn vétkében volt és elhagyott engem, én bűne miatt megvontam tőle a kegyelmet, mert bezárta a vágy kapuját. Így a kegyelem napja elment tőle, nem a nap hibájából, hanem a teremtmény hibájából, aki bezárta a vágy kapuját. Amikor azonban megismeri önmagát és a maga sötétségét, kinyitja az ablakot, azáltal, hogy a Szent Jónásban kiadja a romlottságot. Eddig az idézet. Tehát azt mondja az Úr, hogy aki a halálos bűn vétkében van, attól megvonja a kegyelmet, azért, mert az illető bezárta a vágy kapuját, tehát nem vágyott a kegyelemre, nem vágyott a Szentlélekre. Megszűnt ez a vágy benne. És ez nem az Isten hibája, hanem a teremtmény hibája, aki bezárta a vágy kapuját az Isten felé, és kinyitotta a kapukat a bűn felé. De azt mondja, ha megismeri önmagát és a saját maga sötétségét, és kinyitja az ablakot, azáltal, hogy a Szent Jónásban kiadja a romlottságot, újra megérkezik a kegyelem. Nem lehet két úrnak szolgálni, a bűnnel radikális módon szakítani kell, és teljes egzisztenciámmal Isten felé fordulni, és teljesen önmagamat neki ajándékozni. És akkor elkezdenek beérni a Szentlélek gyümölcsei. Nagyon találó szó ez a gyümölcs, mert a gyümölcs az szép lassan érik meg, és a fa érleli meg. És ezeket a gyümölcsöket bennünk a Szentlélek érleli meg. És a Szentlélek teszi ízletessé, zamatossá, nem pedig mi. Mert sokszor úgy gondoljuk, hogy ezeket a gyümölcsöket nekünk kell megteremni, és nekünk kell beérlelni. Természetesen megvan a magunk része is ebben, de alapvetően ezt a Szentlélek műveli bennünk. Ha elkezdünk Isten akarata szerint élni, és elkezdjük az Istent szeretni úgy, ahogy azt Jézus nekünk megmondta, az szeret engem, aki ismeri és megtartja parancsaimat. Tehát valóságos és helyes szeretettel elkezdjük szeretni az Istent, és elfordulni a bűntől. Biztosak lehetünk abban, hogy ezek a gyümölcsök érnek, és be is érnek az életünkben. Ismétlem, gyümölcsöket újra felsorolom, szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ki ne vágyna ezekre a gyümölcsökre? Mindannyian ezt szeretnénk, hogy több szeretet legyen bennünk, öröm, békesség, kedvesség. Milyen jó egy kedves emberrel találkozni. Milyen jó egy ilyen embert ismerni, akikben ezek a gyümölcsök megvannak, és folyamatosan érnek. Időnként hallok ilyen gondolatokat, hogy hát én ilyen vagyok, ilyennek fogadjon el mindenki, én úgysem tudok megváltozni, így szeressenek az emberek. Én kimondom az igazságot, ha tetszik, ha nem, és ehhez hasonló megfogalmazásokat hallhatunk. Aki úgy gondolkodik, hogy ő nem tud megváltozni, és nem is akar, azzal a Szentléleknek sok gondja akad. Engedjük meg, hogy a Szentlélek formáljon minket, és ezeket a gyümölcsöket megérlelje bennünk. Működjünk együtt a Szentlélekkel, működjünk együtt a kegyelemmel. Ő önmagát akarja nekünk adni, és önmagával együtt a Szent Háromságot. Vágyakozzunk úgy a Szentlélekre, mint ahogy egy gyermek várakozik az édesapjára, aki nem sokára hazajön, vagy a távolban van, azzal az őszinte vágyjal, azzal az őszinte szeretettel, azzal a nyitottsággal. Jézus mondja, ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Tanuljunk meg újra vágyakozni az Istenre, vágyakozni a mennyországra, vágyakozni arra, hogy jobbá váljak, de ne türelmetlenül, hanem hagyjuk, hogy a Szentlélek megérlelje bennünk ezeket a gyümölcsöket. Amikor megkereszteltek minket, akkor megkaptuk a Szent Lelket a keresztség által, a bérmálkozásban a Szentlélek teljességét, és a keresztény nagykorúságra jutottunk el, és a tanúságtévő élethez is megkaptuk az erőt, és a Szentlélek bennünk van, de hallottam Katona István atyától, nem a püspök úrtól, hanem a budapesti Katona István atyától egyszer egy jó hasonlatot. Azt mondta, hogy úgy képzeljük el a lelkünket, mint a fekete kávé, amiben benne van a cukor. És hogyha a cukor ott van a kávé alján, akkor megkóstoljuk a kávét, és keserű. De ha felkavarjuk a kávéban a cukrot, akkor ugyanaz a kávé már édes lesz. Így van ez talán egy kicsit, hát minden hasonlat sántít, de így van ez a mi lelkünkben lakó Szentlélekkel is, hogy föl kell, hogy kavarodjon ez a lélek, és édessé tegye a lelkünket és az életünket. Híresemény lehet az életünkben például a Szentlélek szeminárium, amit most itt Tarna Leleszen tartunk, már az 5. héten járunk, körülbelül 35-en végzik a 4 faluból, és különböző atyákat hívunk meg, és nővéreket, hogy minden héten az előadást tartsák meg. Szépen haladunk a könyv alapján, és már most tapasztaljuk a hihetetlen csodákat, és a léleknek ezt a felkavaró, szeretetteljes jelenlétét. Már az első alkalom után odajött hozzám egy kedves hívem, és azt mondja, hogy na hát már most megtapasztaltam, hogy a cukor felkavarodott a kávéban. Azt mondja, olyan édességet éltem át, amit nem tudok megmagyarázni magamban. Hát a Szentlélek működik, nem csak a Szentlélek szeminárium által, hanem szüntelenül közölni akarja önmagát, elsősorban a szentségeken keresztül az egyházban, csak nekünk kell befogadóvá válnunk, és megtanulni újra és újra a befogadásnak a művészetét.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója most a Szentlélekről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 20 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A magyar kormány és az Európai Unió között több megbeszélés is zajlott annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb előrelépést érjék el, közölte Paula Pino, az Európai Bizottság vezető szóvivője csütörtökön Brüsszelben. A szóvivő a Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen Európai Bizottsági elnök pénteki találkozóját megelőző egyeztetésről beszélt a testület szokásos napi sajtótájékoztatóján. Arra az újságírói kérdésre válaszolva, hogy több magyar miniszterrel is tárgyalások zajlanak-e a helyreállítási alapokról és más ügyekről, Paula Pino megerősítette. Az elmúlt hetekhez hasonlóan technikai szintű egyeztetések folynak a találkozó előkészítése érdekében. A jövő héten várhatóan egynapos ülést tart a parlament. A képviselők hétfőn az országgyűlésről szóló törvény módosítását tárgyalják meg. Közölte a házelnök a távirat irodával a házbizottság tanácskozását követően. Az ülés a megszokottak szerint napi rendelőtti felszólalással kezdődik. Interpellációkkal, azonnali kérdésekkel és kérdésekkel folytatódik. Ezen kívül az országgyűlésről szóló törvény módosítása lesz napirenden. Forsthoffer Ágnes hangsúlyozta, valószínűleg az indítványt házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. Az országgyűlési törvény módosításával csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be, emelte ki. A házbizottsági ülés tapasztalatait összegezve úgy fogalmazott, jó látni, hogy a frakciók álláspontja közeledik egymáshoz. A Fidesz és a KDNP frakciói megszavazzák a képviselői tiszteletdíjak, juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot, amelyet a Tisza párt képviselői kezdeményeztek. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője a közösségi oldalán közölte, a Fidesz és a KDNP frakciói támogatnak minden olyan költségcsökkentési szándékot, ami megőrzi az országgyűlés méltóságát, nem jár az országgyűlési képviselői munka ellehetetlenítésével és minőségének romlásával. A Tisza párt javaslatát ezért meg fogjuk szavazni, tette hozzá. Az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja az országgyűlésről szóló törvény módosításával a Tisza két képviselője. A törvényjavaslat jelentősen szűkíti a képviselők által igénybe vehető juttatások és támogatások körét is. A lakás vagy szálloda használat költsége 31%-kal, az irodabérletre fordítható költségek 52%-kal, a képviselők munkáját segítő alkalmazottakra fordítható keret pedig 30%-kal csökken. Megszűnik a képviselők számára biztosított hazai és külföldi mobiltelefon költségtérítés. Továbbá a budapesti képviselők számára eddig havi 2500 kilométernyi üzemanyag elszámolására lehetőséget adó költségkeret. Tanulságosnak értékelte a parlament eheti ülését a házelnök, aki szerint az országgyűlésben azzal szolgálják a választókat, ha egymás munkáját és idejét tiszteletben tartva érdemi tartalmú felszólalások hangzanak el. Forsthoffer Ágnes a közösségi oldalán kiemelte. A keddi volt az első ülésnap, ahol párbeszédre volt lehetőség a kormányzó Tisza és az ellenzék között. Az ülésterem parázs levegőjében ott volt az elmúlt időszak sok fájdalma, megválaszolatlan kérdései. Nem más ez, mint amit az országban az emberek többsége érez, hiszen a parlamentben is emberek ülnek, fogalmazott a politikus. Az országgyűlés elnöke szerint szerdán már határozottan több, konstruktív felszólalást lehetett hallani, ám ezek során is számos esetben eltértek a tárgytól és személyeskedtek, gúnyolódtak a képviselők. Végül az időjárásról. Derült vagy fátyol felhős csapadékmentes idő várható. a szél este veszít erejéből, majd mindenhol legyengül, sőt többfelé teljesen le is áll. Hajnalra általában 6 és 11 fok közé süllyed a hőmérséklet. Ennél alacsonyabb értékek a hidegre hajlamos helyeken, magasabbak a nagyobb városok belsejében és vízpartoknál fordulhatnak elő. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 22 és 27 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai, Tompos Péter technikus, Sinkovics Csondra a hírszerkesztő, Németh Tamás zenei szerkesztő. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek. A mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk az esti műsor kínálatot. 25 perckor kezdődik Kultúrkör című műsorunk, melyben Farkas Erzsébet szerkesztőtársammal előbb a Miskolci Egyetem női karának sikeréről számolunk be, akik a 34. Veronai Nemzetközi Kórus Fesztiválon is sikeresen szerepeltek. Ezt követően a Miskolci Kulturális Központ idei nyári napközis tábor lehetőségeire hívjuk fel a kedves érdeklődők figyelmét, végül pedig a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetés kapott EGRI szakembert ismerhetik meg. Rövid ajánlunkban Sándor Zoltán, a Miskolci Egyetem női karának karnagya beszél.
1: Mi két kategóriában indultunk, egy folklor kategóriában és egy ifjúsági női karban, mind a kettőben végül is ezt az optimó, tehát a 92 pontszám fölötti eredményt értük el. Ezért azt kell tudni, hogy itt különböző kategóriák voltak, és összesen 4 optimó díjat osztottak ki, ebből 2 a miénk volt. Tehát azért ez mégiscsak egy jó érzés, és azon kívül még a műsor összeállítása és levezetése miatt én kaptam egy karnagyi külön díjat.
0: A 21 órai híreket követően Megmaradni című műsorunkban a Miskolci Felvidékházba látogatunk el, ahol Boráros Imre Kossuth-díjas színművész, a Révkomáromi Jukai Színház örökös tagja irodalmi műsorral mutatkozott be a miskolci közönség előtt. Rövid ajánlunkban őt hallják.
2: Az én hazám, mert sok-sok kollégám, színész kollégám kvázi elhagyta az országot, mert, és ebben biztos nekik volt igazuk, hogy valahogy nagyobb karriert, jövőt tudtak maguknak biztosítani. És mondtam 2 vagy 3 kollégával, mi voltunk, akik maradtunk ott, ahol voltunk, ahol elkezdtük a pályát valójában, és ahol tesszük nap, mint nap a dolgunkat, és úgy érzem, hogy igen, hogy valakinek kell és szükség van arra, hogy otthon a hazaiak közül, és a hazai közönségnek is igenis el kell vinni a tüzet, a fáklyát, amiért érdemes élni, és nem lemondani azokról a dolgokról, amelyekhez úgy érzem, hogy nekünk jogunk van otthon lenni az országban, és egyenlő porgálai lennek annak az országnak, amelyekért teszünk is valamit, és nem is keveset.
0: 21 órától 22 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján Gregorovics Svitlana vállalkozó életútjáról és saját kávézójáról mesél. Ugyanebben az idősávban rádiónk kisújszállási vételkörzetében folytatjuk tovább a beszélgetést Bakócz Tamás EGRI püspökről, Buda Péter atya teológiai tanárral. 22 órakor elhangzik a napverse, majd Andante című műsorunkban pünkösdi komoly zenei válogatásunkat hallgathatják meg. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadásra szól, majd Hitvalló című műsor. Marosi Balázs atya, a Miskolci Józsiri Római Katolikus Plébánia híveivel a Szent Élek ajándékairól elmélkedik. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
3: Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk önöknek.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői, Farkas Erzsébet és Klész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel 1 órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk!

0: Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm Sándor Zoltánt, a Miskolci Egyetem női karának karnagyát, és beszélgetésünket egyből egy gratulációval kell kezdenem, hiszen a Miskolci Egyetem női kara a 34. Nemzetközi Kórus Fesztiválon Verónában, amely április 8-a és 11-e között került megrendezésre, nos ezen a Kórus Fesztiválon szépen szerepelt, nem is akármilyen díjat, az első díjat hozták el. Szívből gratulálok ehhez az eredményhez.
1: Igen, azért egy kicsit korrigálnám, mert az első díj ez. Többen mostan a kórus versenyeknek egy pontozásos alapján szokták megállapítani a díjakat. Ugye már csak azért sem, mert 16 induló kórus volt, de különböző kategóriák és egyéb mások voltak. Viszont a pontszámok alapján ugye 100-as pontrendszerben a 92 pont fölött teljesítők azok a kategória legjobbjai gyakorlatilag. Úgyhogy mi két kategóriában indultunk, egy folklor kategóriában és egy ifjúsági női karban, mind a kettőben végül is ezt az optimum, tehát a 92 pontszám fölötti eredményt értük el.
0: Akkor optimó fokozatban részesült. Hát bocsásson meg, hogy nem tudtam ezt így az elején kifejezni. Magyar gondolkodásmóddal gondolkodtam, és magyarul én megadtam önöknek az aranyminősítést és az első helyezést. Tehát optimó fokozatot szereztek.
1: Ezért azt kell tudni, hogy itt különböző kategóriák voltak, és összesen 4 optimó díjat osztottak ki, ebből 2 a miénk volt. Tehát azért ez mégiscsak egy jó érzés, és azon kívül még a műsor össze és levezetése miatt én kaptam egy karnagyi külön díjat.
0: Ehhez is szívből gratulálok, hiszen az ön szakmai munkáját is elismerték akkor ezen a kórus fesztiválon.
1: Talán nem hangzik dicsekvésnek, de tényleg biztos ez is benne van.
0: Hogyan készültek erre a kórus fesztiválra? Sőt, visszatérő versenyzők már önök, és résztvevők az ilyen kórus fesztiválokon és megmérettetéseken?
1: Egyszer voltunk már egy olyan jó 10 évvel ezelőtt, szintén Veronában. Ugye akkor egy kicsit könnyebb dolgom volt nekem, már mint a kórus vezetőnek, mert nagyobb létszámú volt az együttes, 35-en voltunk in, úgyhogy még a helyszínt is ismerjük, hiszen ez a Veronai Filharmóniának a nagy terme, ahol a verseny zajlott, és akkor is egy első, hát egy optimális, vagy nem tudom, egy nagy minősítéssel tértünk haza. Hát most annyiból volt nehezebb, hogy kevesebb a létszám a kórusban. Hát tulajdonképpen ez a kórus a zenőszéti karnak a női kara, és hogy itt begyűrűznek egyéb más dolgok, tehát hogy kevesebb hallgatót veszünk fel, vagy kevesebben járnak most gyakorlatilag kóruspróbára, és 14-en voltunk in, és hát ennek olyan technikai problémái vannak, hogy meghatározza, hogy milyen műveket lehet választani, akkor ezek a lányok tulajdonképpen egy ilyen kötelező gyakorlatként vesznek részt a kóruson, tehát nem az szerint van összeválogatva, hogy milyen a hangfajuk, tehát a kórus összetételét befolyásolja ez a dolog, és hát ez mindig fejtörést okoz, hogy egy ilyen összetételű kórusra milyen műveket lehet választani, amit meg tudunk oldani, persze úgy, hogy jó is legyen.
0: A karnagy mellett, az ön munkája mellett jelentős szerepe volt Gulybánné Varga Krisztina színvonalas zongora kíséretének, ezt is említsük meg, és ahogyan is említette, a folklór kategóriában és az ifjúsági női kari kategóriában léptek színpadra. Milyen műveket adtak elő? Hogyan állt össze és állították össze a repertoárt?
1: Hát a folklór kategóriában elsősorban bárdos, kodály művek voltak, illetve egy karai mű és egy kocsármű, tehát ezek népdalfeldolgozások, hát nyilván a folklórból adódik a népdalfeldolgozás, és hogy tulajdonképpen nagyon oroszlán része volt itt a Varga Krisztinának, aki a karai darabot kísérte, nagyon virtuózan, és nagyon jó volt vele együtt dolgozni. A másik kategóriában ott elsősorban szakrális művek voltak, mert azok voltak nálunk terítéken, és hát magyar művet azért nem vittünk, mert a folklór az eleve magyar volt, tehát ez csak tiszta magyar művek voltak, viszont volt egy orosz mű, ami egy nagyon érdekes mű, egy Csajkovszki mű volt. Én nem is tudtam korábban, Csajkovszki női karra is írt egy 6-os ciklust, abban annak egy része volt, ez egy kötelező mű volt, és hát a mű az egy fiatal lányról szól, akit hozzáadtak egy idős férfihez, és hogy az idős férfi kvázi fogva tartja, tehát nem engedi a barátnőihez egyéb máshoz, és ez egy nagyon érdekes és egy ilyen sok drámát, és ugyanakkor mégis egy ilyen reménységet tartalmazó ének volt, ez volt a mi kötelező darabként. Most ennek az az érdekessége, hogy a versenyszervezői lefordították olasz nyelvre, ami Csajkovszki olaszul azért nem annyira jó, úgyhogy mi megkerestük az etikottáját, és hát szláv nyelven énekeltük, oroszul énekeltük végig az egészet, és emellett mondom, elsősorban egyházi műveket énekeltünk, ami összefügg azzal is, hogy nem régen csináltunk egy lemezfelvételt, és ott nagyon sok kész nem volt egyházi művekből.
0: Hányan képviselték a női karban Magyarországot és Miskolc városát a Miskolc Egyetem női karában, és nem utolsó sorban mondjuk el a kedves hallgatóknak, előttünk vannak most itt a képek, az élmények, felszabadító örömben, és boldog arcokat látok én itt a képeken, itt magunk előtt. Azokon a fényképeken, amelyek a helyszínen készültek.
1: Hát igen, valóban. Hát ugye itt a legizgalmasabb rész a szereplések után, amikor az eredményhirdetést várjuk, és ez a Filharmónia nagy termében szokott lenni, ahol minden valamennyi résztvevő bejön, és hát nagy örömújongással szokták fogadni ezeket a bejelentéseket, és hát mi vártuk, hogy legyen valami, csak nem említették a kórus nevét, és valahol az utolsó harmadban vagy fél részben egyszer csak megszólalt ez a dolog, hát és akkor derült ki, hogy milyen díjat kaptunk, és a lányok visítottak. Tehát az a boldogság, az öröm, mondjuk az is benne van, hogy azért egy nagyon intenzív munka volt mögötte, és hát végre felszabadultak. És ez nagyon jó leső érzés volt számunkra.
0: A díj mellett mit jelent az önök szakmai életében ez a siker, ez az elismerés?
1: Ugye nekem különösen fontos, mert ez a zeneművészeti kar növendékeinek a kórusa tulajdonképpen, és hogy hát egy picit közelebb kerülnek ezek a gyerekek a majd a későbbi életüknek a problémáihoz, tehát a zenei megoldásokhoz. Nagyon sok mindent tanulunk, csinálunk közösen, és ráadásul még ezzel a kórussal szoktak gyakorolni a majdani karvezetők, tehát az én növendékeim is, úgyhogy egy ilyen, nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, egy ilyen családias légkör van ebben az egészben, hiszen segítjük kölcsönösen egymás munkáját. Azon kívül van egy tanár segítő kolléganőm is, a Marhef Káné Szűcs Bea,

0: fiúknak a lelkesedése, az odaállása, amit csináltak, tényleg nagyon nagyszerű volt. Annyit tudok, hogy amikor kiválasztották, hogy milyen kategóriába induljanak, a fiúkórusként őket tulajdonképpen a női karral, vagy az ifjúsági egynemű karral, így kellene mondani, rakták össze, de aztán kiderült, hogy náluk már basszusok is vannak, tehát tulajdonképpen ez egy fiú vegyes kar lett, úgyhogy végül is nem egy kategóriában mérkőztünk, hanem külön kategóriában.
1: És mindannyian sikereket értek el.
0: Igen, igen, hál' Istennek.
1: Szívből gratulálok még egyszer Sándor Zoltánnak, a Miskolc Egyetem női kar karnagyának, hiszen a 34. Nemzetközi Kórusfesztiválon Beronában optimó fokozatot szereztek Önök. Gratulálok az elért eredményhez.
0: Köszönjük szépen.
1: És javaslom, hogy beszélgetésünket fejezzük be egy olyan kórusművel, amelyet Önök énekelnek nekünk, és a Szent István Rádió kedves hallgatóinak. Melyik kórusműre is esett a választásunk?
0: Mivel Olaszországban voltunk, az egyházzenei művek között is egy kortárs olasz szerzőnek a művét javasolnám most, ha meghallgatni. Orlando di Piazza a szerző, és Tóta Pukra a műnek a címe.
1: Szóljon tehát ez a felvétel a női kar közelmúltban megjelent új CD-jéről.

0: Tamás Krisztiánnal, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserével ezúttal Miskolc nyári napközis táborai közül válogatunk, és nem is csak válogatunk, hanem ismertetjük ezen napközi táboros lehetőségek mindegyikét. Idén 2026 nyarán milyen nyári napközik közül is válogathatnak az érdeklődők Miskolcon?
1: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és téged is, Bebe, és jó, hogy ezt megemlítettük, hogy milyen nyári napközik vannak, és hogy csinálunk erről egy körképet, mint ahogy egyébként minden évben. Most a 2026-os évet nézzük meg. De azért előtte elmondanám a szülőknek, akik most hallgatják a Szent István Rádió hullámhosszán ezt az adást, hogy mik az általános információk, mire számítsanak, hiszen leginkább egyébként ezek a nyári táborok segítség a szülőknek. Mert hogy nagyon sokan ugye nyáron nem tudják, amikor nincsenek szabadságon, hova rakni a kisebb gyereküket, vagy ez problémát okoz. Hát mi ebben próbálunk segíteni, mert a napközis táborok hétfőtől péntekig gyakorlatilag munkaidőben 8 és 16 óra között tartanak, viszont már a napközi előtt 7:30-tól és a napközi után 5-ig felügyeletet biztosítunk. A részvételi díj magában foglalja, ez is fontos, a belépők árát, hogyha valahova mennek a gyerekek, illetve az egyéb szakmai és anyagköltségeket, valamint a napi háromszori étkezést. A részvétel feltétele minden esetben, ezt kihangsúlyozom, a szülői nyilatkozat és az egyéb hozzájáruló nyilatkozatok kitöltése. Hogy

0: Hol lehet jelentkezni, és ezt már majd a végén is elmondom, de már az elején is a tudósításunknak, miskolcikultkosz.hu. Tehát ez a weboldal, ahol található egy űrlap, ezt kell kitölteni, és van egy telefonszám is, ami természetesen megvan adva, de a jelentkezést követő 1-2 napon belül kollégáink válaszlevélben átfogó tájékoztatást nyújtanak, és visszaigazolják a sikeres regisztrációt. No, hát ezek az általános információk, és akkor nézzük, hogy mivel találkozhatunk házakra lebontva. Én most nem is időpontra, hanem házakra bontom le, jó? A Ady Endre művelődési házzal kezdünk. Itt mazsorett kezdő lesz. Az időpont július 6-a és 10-e között. A helyszín az Ady Endre művelődési ház. 7 és 12 évkor közti gyerekeket várunk. A foglalkozás vezető pedig Dudás Ágnes és Kócziné Rózsa Ildikó mazsorett oktatók és Kovács Magyaró Zsuzsa balettanár. Virtuózitás, nőiesség, karakter. Ebben a táborban a lányok megismerkednek a mazsorett műfaj szépségeivel. A mazsorett bot forgatásán kívül a balett és a modern tánc alapjait is elsajátíthatják. És ez a műfaj nem csak a tánctudást fejleszti, hanem a gyerekek koncentrációs képességeit is. Hiszen egyszerre kell figyelni a zenére történő lábmozdulatokra, kéztartásra, karmunkára, botforgatásra, valamint a térforma változásoknál a csapattagjaira. A botforgatás elsajátításában a világbajnok csapat a gyerekek segítségére lesz, szerintem ez is nagy szó. Tehát az Ady Endre művelődési házban nagyjából ez a helyzet. Az ifjúsági házban és a görömbölyi művelődési házban táncos kedvű napközink lesz. Az időpontja ennek is a helyszíne, június 29-től július 3-áig az ifjúsági ház, és július 6-tól 10-ig a görömbölyi művelődési ház. Itt 4 és 12 évkor közötti gyerekeket várunk. Mezei Ágnes és Garabuci Zsófia, a Ködmön Formációs Táncegyüttes tánc oktatója, foglalkozás vezetők. A napköziben a standard és a latin táncok alapjaival, különféle koreográfiákkal ismerkednek meg játékos formában a gyerekek, így fejlesztve mozgáskultúrájukat. A kedvcsináló tánctanulás mellett sok-sok móka és huncutság, társas és ügyességi játék, karaoke, kreatív foglalkozás, tehát például táncos frizura és sminkészítés, táncruha tervezés. Látom, Böbe, hogy neked is felkeltettem az érdeklődésedet, úgyhogy ha most lennél 4 és 12 év között, akkor anyukát be is irathatna erre a napközére, és itt biztos jól éreznéd magad, főleg, hogy most elmondtam, hogy táncruha készítés és stb. Rengeteg színes program várja a gyerekeket. A legügyesebbek egyébként a szeptemberben induló Ködmön Formációs Táncegyüttes csoportjaiba nyernek felvételt. Tehát az ifjúság és a görömbölyi művelődési házban ez a táncos kedvű lesz. És akkor nézzünk át egy kicsit majdnem Diósgyőrbe. A Vasgyári Közösségi Házban, hát itt felhívnám mindenkinek a figyelmét, hogy van egy nagyon jó táborunk a Mesterségem címere, és megmondom őszintén, még nem telt házas, úgyhogy tessenek hozni a gyerekeket. Július 6-a és 10-e között lesz ez a Mesterségem címere a Vasgyári Közösségi Házban. 10 és 15 éves kor közötti gyerekeket várunk, és különböző munkaterületről meghívott szakemberek, szakoktatókat. Az Amerikából jött két ember közösségi játék ihlette napközi, amelynek témája minden gyerek fantáziáját megmozgatja. Naponta két foglalkozást ismerhetnek meg a résztvevők, a szakmák az adott szakterületek szakemberei, szakoktatói mutatják be. Egyben lehetőséget adnak kipróbálni a gyerekek rátermettségét és már meglévő tudását. Minden előadás, foglalkozás interaktív, és az élményszerzésre épül. És a gyerekek betekintést nyerhetnek többek között a pék, a dísznövénykertész, a nyomozó, a ruhakészítő, a kozmetikus szakmák, valamint az élelmiszeripar és az agrárgazdaság, továbbá az egészségügyi ágazat rejtelmeibe, illetve a Magyar Vöröskereszt tevékenységébe is. A pályaorientációs foglalkozásokat a Magyar Nemzeti Agrárkamara, a BOKIK és a Magyar Orvosi Kamara, valamint a Magyar Vöröskereszt, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szervezete és a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőr főkapitányság együttműködésével valósítjuk meg. Úgyhogy a Mesterségem címere is szerintem nagyon izgalmas és nagyon jó kis tábor lesz, ennek nézzünk majd elébe. De a Vasgyárban nem csak ez van, hanem egy másik olyan tábor, amit én azt gondolom, hogy nincs olyan gyerek, aki ne szeretne, hiszen kutya és gazdi mesés kalandtábor, ez július 27-e és 31-e között lesz, a Vasgyári Közösségi Házban 8 és 15 év közötti gyerekeket várunk, itt pedig Szabó Szabina, kutyás terapeuta, kutyakiképző tréner, a foglalkozás vezető. A kutyás mesetábor egy különleges élménytér, ahol a gyerekek a mesék világán keresztül keresztül tanulnak meg kapcsolódni a kutyákhoz és önmagukhoz. Játékos kalandokon és közös feladatokon keresztül elsajátítják azokat az alapokat, amelyekkel igazi, figyelmes és ügyes gazdikká válhatnak. A napközi biztonságos és szeretetteljes környezetben mutatja meg a kutyákkal való helyes kommunikációt és a gondoskodást. A hét során a mese, a mozgás, az alkotás és egy különleges harmónia nap is segíti a megnyugvást és az elmélyülést. Ez nem csak tábor, hanem egy emlékezetes utazás gyerekeknek és négylábú társaiknak egyaránt. Úgyhogy kutya és gazdi mesés kalandtábor, amiről beszélünk, és én azt gondolom, hogy ez is nagyon-nagyon jó lesz. És akkor átevezhetünk gyakorlatilag a kutyás táborról a jóga és kalandra, ami augusztus már, tehát augusztus 10 és 14 között a Vasgyári Közösségi Házban lesz 6 és 12 éves gyerekeknek ez a tábor, a foglalkozás vezető pedig Demeter Tünde, pedagógus, jógaoktató, hangterapeuta. Hát olyan programot alkottunk a gyerekeknek, ahol igazán megismerhetik önmagukat, és ahol nem kell pörögni. Itt a nyári szünítő valóban a feltöltődésről szól. A reggeli jógakaland mozgásfejlesztő, tartásjavító, önbizalomépítő élményt nyújt a gyerekeknek, majd a hangtálak keltette varázslatban lehet részük. A hangterápia tökéletesen kiegészíti a jogakalandok során megtapasztalt belső békét, és bizony a délutánk változatos kalandjai, közösségi játékai, az alkotás öröme mind maradandó élményt nyújtanak. A napközi a mozgás, a zene, a hangvarázs, a kreatív alkotás és az önfelett játék élményét kínálja a résztvevőknek minden nap. És akkor nem maradt más hátra, mint a ifjúsági ház. Két táborunk is van, a színjátszó tábor és egy vadi új, a média műhely. Színjátszó tábornak van két időpontja, mert hogy a felső tagozatosok részére július 6 és 10-et hirdettünk meg, és a középiskolások részére július 20 és 24-et. Mind az ifjúsági házban, tehát ha a korosztályt nézzük, akkor 10 és 18 év. Fandl Ferenc pedig, a Miskolci Nemzeti Színház színművésze, nem csak ikonikus figurája ennek a tábornak, hanem igazi védjegye is, hogyha mondhatjuk ezt. A táborban a gyerekek kipróbálhatják magukat számos drámajátékban, belekóstolhatnak a színészet alapjaiba, és még egy színdarab létrehozásának is részesei lehetnek. A játékok által fejlődik a gyerekek kommunikációja, önismerete, kifejező készsége, koncentrációja, kreativitása, együttműködés és improvizációs készsége. Tehát gyakorlatilag a programok improvizációs játékok, kreatív gyakorlatok, jelenetkészítés, beszédtechnika és színdarab készítés, amit a végén, ha jól tudom, akkor elő is adnak. Na és mi az a vadonatúj tábor, ha már itt ülünk a szerkesztőségben, és egy szerkesztővel beszélgetek, nem más, mint sajtósként beszélgetek egy szerkesztővel, nem más, mint a média műhely, ezt pont ezért hangsúlyoztam ki, mert hogy erről lesz szó. Július közepére terveztük ezt a gyerekeknek, 13 és 17-e közé az ifjúsági házba, 10 és 14 éves korközti gyerekeket várunk, és a foglalkozás vezetők pedig pontosan a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. Szakmai munkatársai és a média területén dolgozó szakemberek. Tehát nagyon fontos, hogy a tábort azoknak a gyerekeknek ajánljuk, akiket érdekel a hagyományos és a digitális média világa, a fotózás, a podcast és a közösségi média. Kipróbálhatják, milyen egy igazi forgatáson is dolgozni, és azt is megismerhetik, milyen digitális eszközöket használnak a szakemberek. A tábor során pedig betekintést nyerhetnek a modern tartalomgyártás kulisszáin mögé, megtanulhatják, hogy hogyan készül egy izgalmas videóriport vagy kisfilm, hogyan használhatják kreatívan a kamerát és a fényt, és szerintem ami biztos, hogy mindenkit fel fog csigázni, hogy megnézhetik belülről, milyen egy igazi stúdió. A program során dolgozunk csapatban, kipróbáljuk magunkat riporterként, operatőrként és szerkesztőként is. Inspirációt merítünk sikeres alkotóktól, például a YouTube világából, és beszélgetünk arról is, hogyan működik a mai online média. Mindezt, ami a legfontosabb, egy jókedvű csapatban, sok nevetéssel és igazi élményekkel. Na hát, gyakorlatilag ezek nálunk a táborok, és ami fontos, mondtam az elején, hogy ki fogom emelni, hogy a jelentkezés, tehát ha valakinek felkeltettem az érdeklődését, nagyon egyszerű, miskolcikultkosz.hu, ez a weboldal, itt mindent megtalálnak.
1: Köszönöm szépen Tamás Krisztiának, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserének, hogy az idei napközi táboros lehetőségekre felhívta a Szent István Rádió kedves hallgatóinak figyelmét is. Vártok akkor minden érdeklődőt szeretettel ezekre a lehetőségekre.
0: Abszolút így van, és hát minél előbb, itt most nem adtam meg határidőt, de hát ezért ezt a szülők is tudják, hogy minél előbb jelentkezzenek, mert utána nehogy beteljenek ezek a helyek is, amik még most azért vannak.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Vas Juditot, a Kultúrszalon programszervezőjét, aki igaz, hogy nem most januárban, de a Magyar Kultúra Napja alkalmából ProAgria szakmai díjas lett. Mi nagyon régóta ismerjük egymás Judittal, mi dolgoztunk is együtt, és hát tényleg azért az EGRI médiában, a kulturális élet területén, azt gondolom, hogy szinte mindenki ismeri a másikat. Nekünk volt olyan szerencsénk, hogy tényleg egy fél évig együtt dolgoztunk, úgyhogy szeretettel köszöntelek, Judit, és köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba.
1: Köszönöm a meghívást, és én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Szűkös az adásidő, és nem biztos, hogy minden szegmensére ki fogunk tudni az életednek térni, de azt tudom, hogy ugye te a kultúrával talán már az egyetemen, vagy akár még korábban is megismerkedtél, hiszen ugye te a Miskolci Egyetemen magyar szakon végeztél. Azt is tudom, hogy tanítottál egy rövid ideig, de hamar a tévézés és a média világába bekerültél. Az, ami most igazság szerint téged erre a díjra érdemesnek tartotta, az az, hogy te ugye évek óta valóban szerves részét képezed a város kulturális életének, hiszen szervezed a Kultúrszalont, az EGRI Szimfonikus Zenekarnak is a sajtósa, egy olyan kis
1: mindenese,
0: vagy ilyen kis kultikus alakja, igen, így akartam folytatni a titulusodat. Azért mellesleg még hozzáteszem, hogy ugye a Gárdonyi Géza Színháznak is a sajtóreferense vagy, tehát tulajdonképpen a sok-sok minden, amit csinálsz, mind valahol szerves része a kultúrának. Ha valaki magyar szakos, akkor a kultúra az biztos, hogy ennyire kell, hogy érdekelje szerinted? Minden magyarost ennyire érdekelhet a kultúra, hogy előbb-utóbb a kulturális életben találja magát?
1: Én bízom benne, hogy a kultúra az érdekli, de a programszervezés vagy a kultúra szervezése az már nem biztos. Viszont én nem azért lettem magyar szakos, hanem azért, mert én mindig újságíró szerettem volna lenni, és középiskolában tagja voltam az iskolai újságszerkesztőségének is, és írtam a városi labba is, és azt mondta az akkori osztályfőnököm, aki egyben a magyar tanárom is volt, csak úgy lehetsz újságíró, hogyha elvégzed a bölcsész karon a magyar szakot. Akkor még nem volt kommunikációszak. Tehát én valójában ezért mentem magyar szakra, de aztán, ahogy elvégeztem a szakot, és elkezdtem tanítani, ott az is vonzani kezdett, tehát maga a pedagógusi pálya, de azért pár év múlva be kellett látnom, hogy nem vagyok igazán pedagógusnak való, mert nem vagyok elég következetes. Talán túlságosan szeretem a gyerekeket, vagy másképp képzeltem el az oktatást, vagy hogy tényleg nem vagyok elég szigorú és következetes, és hogy ez nem biztos, hogy hosszú távon jó lesz, sem nekem, sem a gyerekeknek. Úgyhogy elköszöntem ettől a pályától, és visszakanyarodtam a gyerekkori álmomhoz, tehát az újságíráshoz és a médiához.
0: Az első médiában való dolgozásod az a TV Eger volt?
1: Hát leszámítva ezt a középiskolait, igen. Az egyik helyi labban olvastam otthon klasszikus, tényleg krumpliputolás közben egy újsághirdetést, hogy a TV Eger szerkesztőt keres. Jelentkeztem, volt 3 hónapos casting, és ezen sikerült ott maradnom, és akkor így dolgoztam majdnem 7 évig a TV Egernél. De igazából érdekes, mert ugye sokat voltam kamera előtt, illetve mikrofon mögött, és én nem erre vágytam annak idején, hanem írásra, tehát tényleg nyomtatott sajtóban, vagy online sajtóban írni, és ez is megadatott, hiszen az EGRI magazinnak voltam 4 évig a főszerkesztője, és akkor éreztem igazán, hogy na, helyemen vagyok.
0: Arra emlékszem a tévés érádból, hogy ugye sajtótájékoztatókon rendszeresen találkoztunk, de ugye a tévénél te is, csak úgy, mint én itt a rádióban, nekem ugye van a Kultúrkör című műsorom, amit már tényleg meg nem tudom mondani, hány éve, évtizedet csinálok, de te is ugye a kultúrát megkaptad, hiszen mi rendszeresen találkoztunk a színházban, a kultúreseményeken, bemutató előtt egymásnak adtuk a mikrofont, te kezdesz a rendezővel, én a főszereplővel, tehát már a tévénél is valahogy elindult az, hogy a kulturális témák téged találtak meg.
1: Igen, persze, hát a szerkesztőségben azért nyilván mindenki azt a területet szerette volna, és ha ügyes volt, meg is kapta, amiben úgy érezte, hogy jó. De nekem nem csak a kultúra volt, kaptam például egyházi műsort, vagy természetvédelmi műsort, tehát igyekeztem kipróbálni magam más területen is, de fő hangsúly természetesen a kultúrám volt.
0: Tehát ugye tévésztél, ahogy említetted, az EGRI magazin szerkesztetted, tehát a fő csapás irány, amit nagyon szerettél volna már középiskolában, tehát az írás megadatot, ahol mi együtt dolgoztunk ugye a MediaWorks-nél, ott ugye nekünk podcasteket kellett készíteni, tehát a rádiózás is azért ott is volt egy pici írás. Minden területen kipróbálhattad magad, úgy valamelyik mellett le tudtad tenni a voksodat, tehát inkább írásban érezted magad erősebbnek, vagy beszédben, kamera előtt, vagy mikrofon mögött.
1: Érdekes ez, Azóta, tehát ez volt 2000, nem is tudom, 18 táján, amikor én eljöttem a TVG-től, átmentem az egyetemre, és akkor kezdtem megérezni egyébként, de akkor még nem volt alkalmam ugye gyakorlatban ezt folytatni, hogy nagyon szeretek beszélgetni az emberekkel. Ugye ez már a tévés munkában is nyilván kiderült. Tehát nagyon szerettem azokat a műsorokat, amikor bejöttek hozzám, és nyugodtan tudtunk beszélgetni. És ez ott teljesedett ki, hogy már nem médiás koromban elkezdtem beszélgetéseket vezetni, élő beszélgetéseket. Különböző területről volt és működik a Vastaps, illetve Borász beszélgetések.
0: Ez annyira jó, kitalálta ezt a címet, ugye a neved Vas Judit Vastaps, és ez nagyon el lett találva annak idején.
1: Bár én hadakoztam ellene, nem az én ötletem.
0: Nem tudom, hogy miért, ez nagyon-nagyon-nagyon találó szerintem.
1: Köszönjük. Szóval, hogy ez, éreztem, hogy na ez lesz az a terület, vagy ez az a terület, amit én igazán szeretek, az írás mellett, csak azt, akkor az írásnak már nem volt fóruma számomra. És a rádiós időszak, ez az egy év, sajnos csak egy év volt, na ott a kettő találkozott, hiszen médiás fórumon voltam, ott hallgatókat el tudtam érni, több hallgatót, mint mondjuk egy ilyen kis esti beszélgetésen, de ugyanakkor beszélgettem. Tehát különböző területről jöttek be hozzám Egerből nagyon izgalmas személyiségek, és nagyon jó volt velük beszélgetni. Tehát ha valami igazán közel áll hozzám, az ez a beszélgetés.
0: És hogy érzed magad olyankor, amikor téged kérdeznek? Mi már kölcsönösen kérdeztük egymást.
1: Ha te kérdezel, akkor jól.
0: Aranyos
1: vagy. Nem, ha kollégák kérdeznek, akiket már ismerek, akkor nyilván nincs ezzel probléma, meg szeretek beszélgetni. Érdekes a kérdés, mert más helyen, vagy más fórumon még nem nagyon kérdeztek. Tehát nem tudom, hogy reagálnék, hogyha egy idegen környezetben egy idegen személlyel kellene beszélgetnem, de azt hiszem, hogy nem okozna problémát éppen a rutin miatt, tehát hogy sok beszélgetésben veszek részt, nyilván az is igaz, hogy ott én szoktam kérdezni, de szerintem biztos megoldanám, nem tudom.
0: Jelen esetben ugye legalábbis két területen programszervező vagy a szimfonikusoknál, és ugye a színházban, a kultúrszalomban meg a beszélgetés meg, tehát tényleg úgy mindenben, igen. Úgy mindig képben vagy, és nem felejtődik el az egyik vagy a másik képességet, meg tudod mindegyiket úgy csiszolni, erősíteni. A kultúrszalon én azt gondolom, hogy Egerben, hát hogyha így szavakat kellene rá találni, az tényleg egy ilyen hiánypótló, egy esztétikus és igényes kulturális, tehát ilyen elképesztő vendégeket tudtok meghívni, ami azt gondolom, hogy tényleg nagyon sokan Egerben, egrieknek azért jó, mert ugye Egernek megvan a maga megszokott kis színháza, a megszokott kis kulturális lehetőségek, de mondjuk nem mindenkinek adatott meg az sem, hogy mondjuk a fővárosba menjen, vagy Debrecenbe, vagy Miskolcra, vagy máshová. Tehát jó az, hogyha házhoz hozzuk azokat a színészeket, rendezőket, tényleg a kultúrában nagyon prominens személyeket, akiket mondjuk jó itt Egerben látni. Amikor leülsz egy Kossuth Díjas színésszel, vagy egy íróval, egy József Attila díjas íróval, vagy tényleg egy olyan emberrel, akiről azért tudjuk, hogy több mindent letett az asztalra, ott van egy pici gyomorgörcsöd, vagy ez hogy van egy ilyen kultúrszalonos beszélgetésről felkészülésed?
1: Hát mondom akkor az egyik legfrissebb élményemet a nyárit, Rudolf Pétert és Nagy Kálózi Esztert. Nyilván már a megkeresésük, tehát van bennem egy ilyen mélységes tisztelet az iránt, amit ők évek alatt adtak a kultúrának. De nem ismerem őket, hogy milyen emberek lehetnek valójában, és ez a program végül is ebből ad egy kis ízelítőt. Tehát megvan bennem egy mélységes tisztelet, egy izgalom, de ugyanakkor meg azt gondolom, és ez ki is derül egyébként a beszélgetés végére, hogy ők is emberek. Tehát ugyanazokkal a problémákkal küzdenek nyilván, mint mi, és amikor leülünk beszélgetni, ott ez a... Tehát ott nem úgy tekintek rájuk, mint a Kossuth Díjas, vagy nem tudom milyen díjas művészre, hanem egy férfi és egy nő, két emberrel beszélgetek, akik történetesen itt házasok, mert ugye az ő esetükben ez volt, és nyilván mindenkinek megvan a maga karrier története, a maga munkája, amiben kiválót alkotott, és úgy beszélünk erről, én legalábbis remélem, hogy ez jött le, hogy a munkahelyükön adódó feladatokat hogyan oldották meg, milyen sikerélményük volt, ez hogy tükröződik, ez a, hogy ugye mind a ketten végül is hasonló területen dolgoznak, ez hogy csapódott le mondjuk a magánéletükben. Tehát az a lényeg, hogy onnantól átfordul egy ilyen talán intimebb, személyesebb beszélgetésbe. De ez a tisztelet természetesen, és nem csak azért, mert valaki Kossuth Díjas, én ugyanolyan tisztelettel fordultam, hát fantasztikus élmény volt a podcast idején, egy mentőápolóhoz, vagy bárkihez, aki bejött oda hozzám, mert mindig azt is, legfőképp azt tisztelem, hogyha valaki a munkájában arra törekszik, hogy minél jobbat hozzon ki belőle, és ez mindegy, hogy milyen területen végzi, és akikkel sikerül beszélgetnem, ők azért kerültek oda, mert valami olyat tettek a munkájuk, a hobbiuk, stb. Területén, amiről érdemes ugye beszélgetni. Tehát ez a fajta tisztelet, én inkább úgy mondanám, hogy a megilletődés, az persze volt a nevesebb művészeknél, de valahogy ez is elmúlik, mert rájövünk tényleg, meg megérezzük azt, hogy emberek beszélgetnek egymással.

0: Igen, amúgy az ember, amikor tényleg évtizedek óta ebben van, talán akkor ebben is hasonlóan gondolkodunk, hogy minél nagyobb névvel kerül az ember kapcsolatba, hát nyilván én is az elején, meg még biztos, hogy most is gyomorideggel kezdeném, de olyan jó azt látni, amikor a mikrofonnál tényleg egy mellérendelt viszonyban beszélgetsz valakivel.
1: Igen, és bocsáss meg, most eszembe jut, hogy az viszont tud rontani a beszélgetésen, hogyha ez a művész elvárja, hogy én úgy kezeljem őt, mint mondjuk egy Kossuth Díjas művészt. Tehát ha van köztünk ugye nyilván egy fal, hogy én ez vagyok, te nem vagy ez, de sok művész ezt abszolút le tudja rombolni, ezt a falat, közösen le tudjuk rombolni, és emberként beszélünk egymással, de azért volt olyan a nem tudom hány év alatt, hogy ő felhúzta ezt a falat, és ragaszkodott hozzá, hogy ott maradjon. És akkor valahogy nem tudott működni köztünk, se a kémia, vagy nem tudom, nevezhetjük bárminek, nem tudtam őt úgy megfogni, olyan emberi módon, ahogy szerettem volna, és ez bizony szerintem érződött a beszélgetésen, meg úgy megmaradt a beszélgetés végén ez a távolság.
0: Igen, hát ez azt gondolom, hogy ez nem díjtól, és nem tudom milyen elismertségtől függ, hanem az embernek a saját emberi mi voltjából fakad, mert mondjuk ehhez akár egy egri riportalany is lehet olyan, hogy nehézkesebb, mert lehet, hogy ő maga görcsöl. Tehát tulajdonképpen az lehet, hogy nem is fal, hanem neki a görcse, de nyilván azért az elmúlt évtizedek alatt nagyon sokféle fajta...
1: Igen, de bocsáss meg, ez más. Tehát amikor mondjuk egy egri riportalany nincs ahhoz szokva, hogy most ő fél órát magáról beszéljen, ez teljesen érthető. És itt egy kis gátat kell neked feloldani, mint kérdezőnek, de amiről én beszélek, az a nem emel engem arra a szintre, vagy nem tudom ezt jól megfogalmazni, tehát ő nyilván magasabb szinten van a különböző elismerések és munka meg stb. Miatt, de magában a beszélgetés idején is ő szeret azon a szinten maradni, és nem emel fel engem. Tehát nem, ezt nem akarom használni, hogy nem ereszkedik le, de valójában pedig igen, ez a lényeg. Még amit te említesz, az a görcs, vagy az a gátlás, az nagyon sok emberben persze természetes. Ezért is vagyunk mi, te meg én, egy kicsit ilyen, vagy kell lennünk egy kicsit pszichológusnak is. Tehát, hogy hogyan tudunk már az első pillanattól úgy nyúlni ahhoz az emberhez szavakban, hogy tudjuk oldani ezt a gátlását.
0: Igen, meg a pszichológia szerintem olyan szinten is kijön, tehát tényleg végzettség nélkül, hanem az élettapasztalat, ami, meg a szakmai tapasztalat, amit kihozza, hogy igen, az adott riportalany rezgéséből is ki lehet venni, hogy egyáltalán milyen a személyisége, hogy aznap milyen napja van, érdemes-e azokat a bizonyos rétegeket lefejteni, vagy érezzük meg azt, hogy na, eddig és ne tovább. Igen, de nyilván millió meg egyféle ember van, és voltak kevésbé sikeres, és nagyon jó élmény, és kevésbé jó élmény riportalanyok az életünkben, de hát maradjunk ott, hogy azért szeretjük ezt csinálni, szeretjük ezeket a beszélgetéseket. Tehát tulajdonképpen nem tudom, hogy tényleg a kultúrszalon mellett még a szimfonikus zenekarról is tudunk beszélni, mert tulajdonképpen ott ugye a kultúra, hát a zene, a komoly zene, hát ugye hány kamaraopera fesztivál, újévi koncertek és millió meg egy városi rendezvényben vagytok jelen, tehát hogy amúgy, amikor ennyi mindent csinálsz, és mindnek az alfája és az omegája és az origója a kultúra, mennyire tudod magad szétszedni, vagy jó gyerekek, este most megyünk egy színfi próbára, de két nap múlva megkészülök egy Rudolf Péteres beszélgetésre.
1: Fontosan.
0: Tudja az ember aprózni, szétaprózni ennyire magát?
1: Muszáj, és amellett még nyilván a főállásom a színházban van, ott is van elintézni való, illetve a nehéz időszak volt ez a bármennyire is szerettem maga a rádiózás, mert ott meg, hát emlékszel, végeztem a színházban, rohantam át a stúdióba, megcsináltam a két beszélgetést, rohantam onnan mondjuk próbára, vagy vastapsra, és akkor utána éjjel hajnal négyig vágtam a beszélgetéseket, de ez egyrészt tud motiválni nyilván, azt csinálom, amit szeretek. Másrészt pedig, azt nem mondanám, hogy maximalista vagyok, de szeretem jól elvégezni a munkámat, és ez hajt. Tehát inkább nem fekszem le, még négykor, hiába csicseregnek már a madarak, de ha úgy érzem, hogy nincs még jól megvágva az anyag, vagy van benne valami kis hanghiba, vagy probléma, azt megcsinálom, inkább kevesebbet alszom. Nyilván ez hosszú távon nem lehet csinálni. Most kevesebb a munka, hiszen nincs ez a rádió, De igen, tehát ez a sokszínűség, ez az életem része. Az, hogy a szimfonikus zenekarnál dolgozhatom, ez az élettől egy nagy ajándék, meg az, hogy Szabó Sipos Máté mellett dolgozhatom, és nyilván itt is vannak csendesebb időszakok, mondjuk, mint ez a január-február, de majd tavasz és a nyár az izgalmasabb. Mivel az ember nagyon szereti, és szeret ezekkel az emberekkel együtt lenni, így fáradtságot nem ad, probléma megoldónak kell lenni. Tehát hogyan szervezél meg egy koncertet, miben tudsz te hozzáadni ahhoz, hogy ez sikeres legyen, hogyan szerez közönséget, milyen legyen a plakát, stb. Stb. De ezek úgy tuningolják az embert, éppen azért, mert nagyon szereti. Visszatérve arra, hogy oké, hogy most én persze én kaptam ezt a díjat, és nagyon-nagyon hálás vagyok, és nagy megtiszteltetés, de itt azért vannak velem is, meg mögöttem is emberek, akik segítik a munkám. Például a Kultúrszalont, azt ugye 2014-ben negyed magammal indítottam el, Gulyás László, Lázárita és Malácsik Tibor, igen, együtt indítottuk el. Ma már hárman vagyunk, de ugye az ő lelki támogatásuk meg a beszélgetéseink szervezésben segítés, azért ez is hozzáad ahhoz, hogy sikeres legyen a program, és ugyanez vonatkozik például a Vastapsnál is. Hát a zenekarnál meg nyilván még több emberről beszélgethetünk, a segítő munkatársakról, kiemelve természetesen Szabó Sipos Mátét, meg a zenekari tagokról.
0: Meg hát a gyönyörű két lányod, akik a legnagyobb támogatás, meg hát mondom, igen, anya, mekkora példakép lehet, nem? Tehát például ők a kultúrához hogy állnak? Virág és Eszter.
1: Nyilván kell jönniük, tehát...
0: Nincs appelláta, jönni kell?
1: Nem, hát már nagyok, 26 lesz, és...
0: De ők segítkeztek, és emlékszem, igen, a Kultúrszalonnál is.
1: És 23 a kisebb. A Kultúrszalon az egy... Azt látom rajtuk, hogy ott nem is kell megkérdeznem tőlük, hogy jöttök-e, hanem már a dátumot bevésik a kis saját naptárukba. Szóval, hogy ők is nagyon fontosnak tartják, igen, elmondják, büszkék rám, nagyon édesek, és nekik is ez egy élmény, tehát akárhogy veszük maga, a szervezés egy élmény, hogy jön be közönség a mi programunkra, tehát ez nekem a mai napig olyan nagyon-nagyon borzongató, de kellemesen borzongató érzés, és mikor megjelennek nyilván a művészek, az, hogy a mi programunkra, a mi hívásunkra, a mi szavunkra eljönnek, és hát természetesen, ha Taps van, és élvezi a közönség, élvezi a művész, az én azt látom, mintha közös sikerünk lenne. A koncertekre is, amire tudnak, örömmel jönnek, de sőt, még a zenekar programjaiban is szoktak segíteni újévi koncertnél, vagy Symphonic Light-nál, ahol nyilván egyedül nem tudok olyan sok helyen lenni, akkor ott eljönnek és segítenek. Persze mind a kettő éli a maga kis életét, de ott, ahol tudnak, ott segítenek.
0: A Kultúrszalon az folytatódik, jól olvastam, ugye?
1: Igen, augusztus 21-23.
0: Lehet már tudni, kik lesznek a vendégek, vagy még kiforró félben van?
1: Még alakulunk. Az első a nyitó napon Tóth Kriszta és Karafiától Solya biztos, tehát két hölgyel indítunk majd.
0: Két írónővel?
1: Két írónővel, igen, illetve Kulka János és Csákány Eszter zárja majd a napot, de köztem még van mozgás, tehát mi szervezés alatt vagyunk.
0: Hát én kívánok ehhez nagyon sok sikert és jó szervezés. Persze addig még nagyon sok idő van, és millió dolog változhat.
1: Köszönjük.
0: De én azt gondolom, hogy egy város Proagria szakmai díjasának lenni, az tényleg egy megkoronázása annak, hogy valamit jól csináltál, valamit sikeresen csináltál, és hogy érdemes csinálni, igaz?
1: Az, hogy érdemes csinálni, az bennem is bennem van, tehát ez engem motivál, igen, ez nem kérdés, de nagyon fontos a visszajelzés is, hogy tényleg, tehát az egy dolog, hogy neked nagyon van egy ambíciód, és te menni akarsz, hogy ez azután, hogy teljesíts, de ha nincs befogadói készség, vagy nincs pozitív visszajelzés, akkor megette a fene, én úgy gondolom. Tehát egyrészt ez, másrészt pedig, igen, az az adni akarás, nem tudom, honnan jön egyébként bennem, tehát, hogy honnan jön ez, de az, hogy adjak a közönségnek, az embereknek valami jót, ez az adjak, ez most kicsit nagyképűnek tűnik, vagy egy eszem első személy, de úgy értem, hogy az ötlettel, a megszervezéssel, de nyilván aztán a művészekkel együtt adjunk élményt az itt élőknek, és az is nagyon fontos, hogy olyat adjunk, amiből lehet, hogy nem sok van az országban. Hát hiába vannak ma már nagyon sok podcast beszélgetés és különböző műsorok, de az, hogy élőben így a művészet sok területéről jönnek el hozzánk neves művészek, ilyen kevés van azért az országban ilyen program, és örülök, hogy mi ebbe a sorba beállhattunk.
0: Szerintem az egriek is, úgyhogy köszönöm szépen, és további sok sikert, Vas Judit, köszönöm szépen.
1: Én is nagyon köszönöm.

Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Németh Tamás nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek, a viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz pénteken este 21 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszain.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A magyar kormány és az Európai Unió között több megbeszélés is zajlott annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb előrelépést érjék el, közölte Paula Pino, az Európai Bizottság vezető szóvivője csütörtökön Brüsszelben. A szóvivő a Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen Európai Bizottsági elnök pénteki találkozóját megelőző egyeztetésről beszélt a testület szokásos napi sajtótájékoztatóján. Arra az újságírói kérdésre válaszolva, hogy több magyar miniszterrel is tárgyalások zajlanak-e a helyreállítási alapokról és más ügyekről, Paula Pino megerősítette. Az elmúlt hetekhez hasonlóan technikai szintű egyeztetések folynak a találkozó előkészítése érdekében. A jövő héten várhatóan egynapos ülést tart a parlament. A képviselők hétfőn az országgyűlésről szóló törvény módosítását tárgyalják meg. Közölte a házelnök a táviratirodával a házbizottság tanácskozását követően. Az ülés a megszokottak szerint napirend előtti felszólalással kezdődik. Interpellációkkal, azonnali kérdésekkel és kérdésekkel folytatódik. Ezen kívül az országgyűlésről szóló törvény módosítása lesz napirenden. Forsthoffer Ágnes hangsúlyozta, valószínűleg az indítványt házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. Az országgyűlési törvény módosításával csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be, emelte ki. A házbizottsági ülés tapasztalatait összegezve úgy fogalmazott, jó látni, hogy a frakciók álláspontja közeledik egymáshoz. A Fidesz és a KDNP frakciói megszavazzák a képviselői tiszteletdíjak, juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot, amelyet a Tisza párt képviselői kezdeményeztek. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője a közösségi oldalán közölte, a Fidesz és a KDNP frakciói támogatnak minden olyan költségcsökkentési szándékot, ami megőrzi az országgyűlés méltóságát, nem jár az országgyűlési képviselői munka ellehetetlenítésével és minőségének romlásával. A Tisza párt javaslatát ezért meg fogjuk szavazni, tette hozzá. Az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja az országgyűlésről szóló törvény módosításával a Tisza két képviselője. A törvényjavaslat jelentősen szűkíti a képviselők által igénybe vehető juttatások és támogatások körét is. A lakás vagy szálloda használat költsége 31%-kal, az irodabérletre fordítható költségek 52%-kal, a képviselők munkáját segítő alkalmazottakra fordítható keret pedig 30%-kal csökken. Megszűnik a képviselők számára biztosított hazai és külföldi mobiltelefon költségtérítés. Továbbá a budapesti képviselők számára eddig havi 2500 kilométernyi üzemanyag elszámolására lehetőséget adó költségkeret. Tanulságosnak értékelte a parlament eheti ülését a házelnök, aki szerint az országgyűlésben azzal szolgálják a választókat, ha egymás munkáját és idejét tiszteletben tartva érdemi tartalmú felszólalások hangzanak el. Forsthoffer Ágnes a közösségi oldalán kiemelte. A keddi volt az első ülésnap, ahol párbeszédre volt lehetőség a kormányzó Tisza és az ellenzék között. Az ülésterem parázs levegőjében ott volt az elmúlt időszak sok fájdalma, megválaszolatlan kérdései. Nem más ez, mint amit az országban az emberek többsége érez, hiszen a parlamentben is emberek ülnek, fogalmazott a politikus. Az országgyűlés elnöke szerint szerdán már határozottan több, konstruktív felszólalást lehetett hallani, ám ezek során is számos esetben eltértek a tárgytól és személyeskedtek, gúnyolódtak a képviselők. végül az időjárásról. Derült vagy fátyol felhős csapadékmentes idő várható. A szél este veszít erejéből, majd mindenhol legyengül, sőt többfelé teljesen le is áll. Hajnalra általában 6 és 11 fok közé süllyed a hőmérséklet. Ennél alacsonyabb értékek a hidegre hajlamos helyeken, magasabbak a nagyobb városok belsejében és vízpartoknál fordulhatnak elő. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 22 és 27 fok között alakul. Híreket hallottak.

Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámadt Krisztus boldogságunk címmel. Mai félóránk tartalmát, üzenetét Michel Kóás szavaival így foglalhatom össze. Ha Isten szemével tudnánk nézni az életet, minden jelnek tűnne. Mindent a teremtő szeretet megnyilvánulásának tartanánk. Az Atya nem azért helyezett a világba, hogy szemlesütve járjunk, hanem hogy kövessük őt a dolgokon, az élményeken, az embereken keresztül. Ezekkel a gondolatokkal kívánunk műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást mindnyájuknak.

0: Előző műsorunkban sorozatot kezdtünk, melynek témáját a Jelenések könyvének egy mondata inspirálta. A Jelenések könyve elején 7 levél olvasható. A címzettek 7 egyház. A levelek közös zárómondata így hangzik. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek az egyházaknak. A felszólítást kérdés formájában jelen időnkre vonatkozóan tettük fel azoknak, akiknek a válaszaival, gondolataival találkozhatunk majd műsorunkban. Ma Maklári Ákos atyát, a Budapest Budai Egyházközség parókusát hallgatjuk meg.
1: Ne félj, ne aggódj, ne sírj, ne bánkódj, ha tiéd Isten, tiéd már minden, elég ő néked. Avilai Szent Teréz bő 500 évvel ezelőtt megfogalmazott és jól ismert gondolata és a belőle készült született tezéjének fülbemászó sorai pünkösd ünnepén válnak igazi, kézzelfogható valósággá számunkra. Amikor a Szentlélek kiárad, Isten nem csupán ajándékokat ad nekünk, hanem önmagát köti az életünkhöz. Ha pedig a mindenható a miénk, akkor a világ legfontosabb kincse már a birtokunkban van. De gondoljunk csak vissza az első pünköst hajnalára. Mit láttunk volna a jeruzsálemi emeleti teremben? Félelmet, bizonytalanságot és szorongást. Az apostolok bezárkóztak. Siratták a múltat, aggódtak a jelen fenyegetései miatt, és rettegtek a jövőtől. Pontosan azt tették, amit mi is oly sokszor teszünk a nehéz napokban. Sírtak, aggódtak és bánkódtak. Aztán megérkezett a pünkösdi szélvész és a tűz. A Szentlélek nem elméleti tanításként, hanem elsöprő tapasztalatként lépett be az életükbe. Isten jelenléte betöltötte a teret és a szíveket. A bezárt ajtók kinyíltak, a bénító félelem pedig azonnal elpárolgott. Miért? Mert felismerték, nincsenek egyedül. Isten velük van, bennük él. Tudjuk, az emberi természet egyik alapvető reakciója a félelem, amikor kizárólag a saját erejére támaszkodik az ember. Ezért mondja nekünk ma is a Szentlélek az énekkel, Szent Teréz gondolataival, ne sírj, ne bánkódj. Ne sírj és ne bánkódj, mert a vigasztaló lélek képes a múlt legmélyebb sebeit is meggyógyítani. A múlt hibái és veszteségei már nincsenek hatalommal rajtad. Szent Jónáskor a bűnbán a szentségében elveszi és leveszi rólunk az elkövetett és megbánt bűneinket. Egy példa a mindennapi életből. Megbántottam valakit? Bocsánatot kérek, bánom, de ő nem bocsát meg, mit tegyek? El kell engednünk. Nehéz, de muszáj. Nagy kísértés az természetesen, hogy bánkódjak, rágódjak rajta, emészszem magamat, legyen teher ez a vállamon. Ez pedig képtelenné tesz arra, hogy örüljek, mosolyogjak, szeressek. Nem. Tovább kell menni, ezeket a terheket el kell engedni. Nem sírni és bánkódni. Aztán azt mondja a lélek, ne félj és ne aggódj. Mert a jövő nem a vakszerencse, hanem a gondoskodó atya kezében van. Félünk a jövőtől, mi lesz magyar nemzetünkkel, az Európai Unióval, a kereszténységgel, egyházunkkal. De tudjuk, a lélek erőt, szeretetet és józanságot ad a mindennapi küzdelmekhez. Az egyház 2000 éve a bizonyíték arra, hogy a Szent Lélek velünk van. A világ gyakran azt hirdeti, hogy nem kell félned. Akkor vagy biztonságban, ha mindent felhalmozol, ha mindent magad irányítasz. Pünkösd ezzel szemben azt mondja, engedd el a görcsös irányítást. Ha átadod az életed a lélek vezetésének, akkor Isten birtokába kerülsz, és ő a tiéd lesz. És mit jelent a gondolat vége, az ének vége? Az, hogy tiéd már minden. Ez a minden nem anyagi gazdagságot, vagy kényelmes és problémamentes életet jelent. A pünkösdi ember gazdagsága egészen más. 4 kincset birtoklunk mi Krisztus követők. Az első a belső béke, a viharok közepette. A második a megbocsátás képessége a sérelmek ellenére. Harmadik az élő remény a kilátástalanságban, negyedik pedig az önzetlen szeretet a környezetünk felé. Ezeket a kincseket semmilyen gazdasági válság, betegség vagy evilági hatalom, de még a háború sem veheti el tőlem. Ha Isten a tiéd, megvan a legfőbb alapod, amelyen szilárdan állsz. Ne sírj, ne bánkódj. Egy alkalommal Benyik György atya beszélt arról, hogy a Szentlélek működésének leginkább tapasztalható jelei azok a történelmi pillanatok, amikor egy-egy ember képes kilépni korának hisztérikus szituációjából, és a korszellemmel merőben ellentétes álláspontot képes és mer képviselni, amely békére vezet és vigaszt nyújt. Van erre példánk bőven? Szent Pál ilyen volt. A nagy keresztény gyűlöletéből kilépve, megtérése után a pogányok között hozott létre csoportokat különböző nyelvű rabszolgákból és szabad emberekből. Az ókor történészek kutatásai alapján a mai hálózat elemző szakemberek számításai szerint több milliós közösségi hálózatot épített ki 30 év alatt a krisztusi szeretet hívószavával. Ott van Assisi Szent Ferenc, azelőtt a szultán előtt prédikált, aki egy bizánci aranyat ajánlott fel mindenkinek, aki egy keresztény levágott fejét viszi neki ajándékba. Szent Ferencnek sikerült a keresztes háborúban fegyverszünetet elérnie, amelybe a muszlimok is beleegyezték. Szomorú azonban, hogy visszatérvén a keresztény csapatokhoz, azok viszont nem fogadták el. Szent Ferenc volt az egyetlen, akinek sikerült a muszlimokkal való kapcsolatfelvétel anélkül, hogy mártírrá vált volna. A ferences rend pedig a szegény és a gazdag egyházat hozta össze. És ott van kalkuttai Szent Teréz anya, a muszlimok, hinduk és keresztények között a kitaszítottakat vette pártfogásába. Rendjével emberi méltóságot adott a haldoklóknak, akiktől a többség undorral elfordult. Teréz anya megmosdatta őket. Imájában a Szentlélek illatát kérte, hogy elvihesse közéjük olyan helyekre, amelyeket a halál, az elmúlás szaga hatott át. A Szentlélek érintése ma is embereken keresztül tapasztalható meg. Olyan embereken keresztül, akik az ellenséget is, a beteget is, a bűnöst is az Isten szemével képesek nézni. Ma is óriási szükség van ilyen emberekre. Imádkozzunk azért az emberért, aki képes lesz megállítani a gyűlölködést és létrehozni a párbeszéd kultúráját a szláv testvérháborúban. Mert a háborúban az ortodox, a katolikus, a muszlim, az orosz, az ukrán, a magyar anyának a gyermeke is ugyanúgy szenved. Van, hogy át kell lépni határainkat, mert a Szentlélek képessé akar tenni valami jóra. Bátran dúdolgassuk magunkban a Szentlélek üzenetét, különösen a bizonytalan pillanatban. Ne félj, ne aggódj, ne sírd, ne bánkódj. Ha tiéd Isten, tiéd már minden.

0: A pünkösd utáni vasárnap a keleti egyházban minden szentek vasárnapja. Minden szenteket pünkösd után ünnepelni meglepő lehet azoknak, akik kevéssé ismerik a keleti egyház liturgiáját, hagyományait. A nyugati egyház november 1-én tartja minden szentek ünnepét. A különbség okát Lipcsák Tamás nagykálói parókus segít megérteni.
1: Görögkatolikus egyházunkban pünkösd utáni első vasárnapon emlékezünk meg minden szentekről. Szenteknek nevezzük azokat az embereket, akik életükben Isten szeretetében éltek, Isten dicsőségét próbálták előmozdítani a maguk erejével, és most fáradozásuk jutalmaként az Isten országában vannak. Nem véletlen ennek az ünnepnek az elhelyezkedése, hogy pünkösd utáni vasárnapon ünnepeljük, hiszen bizánci egyházunk szertartásában semmi sem véletlen. Húsvétkor Jézus Krisztus föltámadásában az ő üdvözítő művének a csúcsát ünnepeltük. 40 nappal később, amikor fölment a mennybe, itt hagyott bennünket, de mégsem hagyott itt teljesen, hiszen a vigasztalót, a Szent Lelket küldte el nekünk. A Szentlélek lejövetele utáni vasárnapon pedig megemlékezünk a Szentlélek gyümölcseiről, hiszen a szentség a Szentléleknek a gyümölcse. Ezek a szent emberek, ezek mind a Szentlélek vezetésének köszönhették, hogy végre tudták hajtani életükben az Isten parancsát, az Isten megbízását. Ha megnézzük az ünnepnek az ikonját, egy nagyon érdekes dologra figyelhetünk fel. Egy hármas tagozódást látunk. A legfelső sorban Krisztust látjuk,

Minden napjaiban, nyűgjeik, bajaik közepette, örömeikben az Isten szeretetéből táplálkoznak, és azt élik meg. Nagyon érdekes dolog. A szent képíró talán nem festett oda bennünket, de mi mégis ott vagyunk. Hiszen a mi feladatunk is a szentté válás. Ez az ünnep nem csak az elmúltkor szentjeiről emlékezik meg, hanem azért minden szentek, mert a jövő szentjeire is emlékezik. A jövő szentjeit is előre megszólítja. Mi mindannyian keresztény emberek az Istentől azt a közös hivatást kaptuk, hogy szentként éljünk. Szentnek lenni nem könnyű, de nem is lehetetlen. Nagyon fontos, hogy a Szentlélek vezetésére bízzuk magunkat, hiszen ő az, aki a szeretetünket tökéletessé teszi. Ő az, aki segít bennünket hitből élni és hitből cselekedni. Ha a Szentlélek vezet bennünket, akkor benne lesz a szeretet tetteinkben, szavainkban és gondolatainkban is. És ha hűségesek leszünk ehhez, akkor mi is ott vagyunk, és ott leszünk majd a szentek soraiban, a megdicsőült igazak között. Merjünk hát szentnek lenni.

0: Isten szent, s minket is a maga szentségében akar részesíteni. Szent Péter ezt így tanítja. Mint ahogy szent, aki meghívott benneteket, legyetek ti is szentek bármilyen körülmények között, mert megvan írva, szentek legyetek, amint én is szent vagyok. Ez a meghívás az ember előtt álló legnemesebb cél. De hogyan érhetem el? A most következő elmékedéssel remélhetően közelebb kerülünk a válaszhoz. Szent Gálikat a gondolatait Mohai Gábor mondja el. Címe: Szentté lenni.
1: Életed nem sors, hanem hivatás. Van külső hivatásod, küldetésed, hogy ott, ahol élsz, tanúságot tégy Krisztusról egész magatartásoddal. S egy belső, mely neked szól egyedül. Egy név lebeg fölötted, melyet nem ismersz, de amelyen Isten fog szólítani az örökké valóságban. A győztesnek rejtett mannát adok, és egy fehér követ. A kövön új név áll, amelyet más meg nem ért, csak aki megkapja. Jelenések könyve 2:17. Az ókor csiszolt fehér kőlapja a mai belépő jegyek őse. Névre szóló, névvel ellátott meghívó. Ez a név teljesen fedi majd énedet, s kifejezi azt az élő isteni gondolatot, aki vagy. Ez a név csak a tied lesz, senki másé, hiszen egyetlen példány vagy a világ mindenségben. Nem fogod érezni az isteni szeretet különbözőségét, mert Isten az egyetlennek kijáró, sajátos szeretettel szeret. Nem a küldetés nagysága számít, hanem az, hogy hogyan töltötted be. Az űrhajósokat ünnepli a tömeg. Van, aki ismertetést is olvas az űrkutatásról, de szakmának alig választja valaki. Ez a szentek sorsa is. A nagy közönség megcsodálja őket, néhányan megveszik életrajzukat, de kilép a nyomukba. Az evangélium legszomorúbb mondata, melyhez az Úr könnye tapad, de te nem akartad. Máté 23:37. Ne álmodozzunk, rövid ahhoz az élet. Az életszentség sok kicsiségből tevődik össze. Úgy átitatódni Isten gondolataival, hogy gondolkozás nélkül is akarata szerint cselekedjünk. Ez a szentség. Vannak oltárra emelt testvéreink, nagybetűs szentek. Egy világkiállítás mintadarabjai, különböző korok és ízlések válogatása szerint. De hiába időt álló az életszentség lényege, a ma szent eszménye eltér az előző századokétól. Nekünk elérhető, utánozható, emberi szentek kellenek, akik ebben a túlhajszolt életben, kultúrkörnyezetben és jól szabott ruhában élik elénk a legmélyebb Isten között.

0: feleséget. A született szent mese. Az új lakótelepek kockaházai közé nem illik a gótika csipkéje, vagy a barokk aranyos faragása. Korszerű templomokat igénylünk, de addig is szükségkápolnákat. Vajon Isten nem kívánja-e, hogy szükségkápolna légy? Azok az embertestvérek, akik nem járnak templomba, nem az oltári szentségben fognak találkozni Krisztussal, hanem mi bennünk, és pedig abban a mértékben, amennyire mi krisztusiak vagyunk. Az idézet Háperintől való. A felismerés hívás a követésre. Nem valószínű, hogy holnap megteheted azt, amit ma elmulasztottál, hogy holnap majd lesz erőd szakítani a bűnnel, hogy Isten szavát holnap is meg fogod hallani, mert ő ma hívott téged. Isten szemében a te sorsod is van olyan értékes, mint a világtörténelem főszereplőjé. Nincs két egyforma út, legfeljebb csak hasonló. Minden ember életnek megvan a maga egyéni ösvénye, melyen sem előtte, sem utána nem járt senki, és nem is fog járni soha. Ha gyorsan akarsz haladni, dolgozz össze Istennel. Ha valami világosodik benned, mélyítsd el azzal, hogy olvasol hozzá, hogy gondolkozol fölötte. Ha indítást érzel a jóra, tartsd ébren, mérlegeld, hogyan tudnál megfelelni. Lehet Istennek olyan hívása is, ami nehezedre esik. A kegyelem sem föltétlenül hozza magával a lelkesedést. Számíts arra, hogy Isten mindent kívánhat. Keresztül húzhatja terveidet, megmásíthatja az emberi okosság útjait. Kimozdíthat a magányból az emberek közé, és a nagyváros forgatagából a tanyavilágba. Az is kegyelem, ha felvillan benned, élni kellene az evangéliumot, most és itt, ahol vagy. A kenyérhez arcunk verítéket apad, de éppen úgy verítékbe kerül az atya akaratának teljesítése is. Sok önnevelés kell addig, amíg elmondhatjuk, az én eledelem az, hogy annak akaratát teszem, aki elküldött engem tanúságot tenni a mi úrunkról. Ne glóriás szent akarj lenni, hanem igaz ember.
1: Mit mond a lélek az egyházaknak 2026-ban? Tettük fel a kérdést műsorunk elején. Műsorunk végén Gruppa Levente érdi parókus olvasatában hallgatjuk meg a választ. Hogyan van jelen, és miként működik a lélek az egyes ember és az egyház életében?
2: Jézusnak a földi életében volt egy különös érzés, ami többször előjött a tanítványokban, meg a Jézus életét kísérő embereknek az életében. Ez a vége van gondolat. Amikor karácsonykor Jézus belép a világba, akkor néhányan örülnek, kevesen tudják, csodálkoznak, elmúlnak a karácsonynak a napjai, a születésnek napjai, Jézus is visszatér a szülőkkel Betlehemből, és gyakorlatilag 30 évig nem történik semmi. Aztán 30 éves korában Jézus, mikor fellép, akkor elkezd tanítványokat gyűjteni, ezek elkezdenek lelkesedni. Ott hagynak mindent, egy óriási döntéssel, megélhetésüket, családjukat, mindent, elindulnak Jézus után egy gyakorlatilag bizonytalan jövőbe, de ott elkezdenek lelkesedni, mert hallják a Jézusi tanításokat, látják a csodákat, és amikor nagyon lelkesek voltak 3 évi működés után, akkor Jézus meghal a kereszten. És azt érzik, hogy nagyon szép volt, mindent odaadtunk, de vége van. Aztán Jézus a feltámadás után megjelenik, visszaadja a reményt, visszaadja a bizalmat, megint elkezdenek lelkesedni, aztán Jézus 40 nap után azt mondja, hogy akkor én most megáldalak téteket, és visszamegyek az atyához. Megint azt érzik, hogy vége van. És akkor eltelik még 10 nap, és eljön a Szentlélek úgy, hogy ez a Szentlélek lesz az, aki ezt az érzést kiöli ezekből a tanítványokból, meg belőlünk is, mert a Szentlélek úgy jön el, hogy ennek többé soha nem lesz vége. És ez a mi nagy erősségünk a Szentlélekből, hogy tudjuk azt, hogy Isten velünk van, és amíg Isten velünk van, addig igazából bármi történik a világban, bármilyen drámák történnek a világban, velünk van az Isten, és ugye Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk. Különös jelet használ az Isten arra, hogy a Szentlélek érkezését érzékeljék, a nagy szélzúgás mellett tüzes nyelvek jelennek meg. Ha valamit lehetne kívánni magunknak, akkor az, hogy a Szentlélekből megerősödve tüzes lelkűek legyünk. ezzel a tűznek a tulajdonságait, ha vizsgáljuk, akkor sejtünk meg valamit a Szentlélekből. Ugye mire használjuk a tüzet? Az első dolog, amire a tüzet évezredek óta használják, az a világítás, a világosság. Ez a Szentlélek tüze, mint világosság többféle síkon is megjelenik. Megjelenik az egyházban. Nem csak akkor, ez ma is így van, a Szentléleknek tüze olyan tanításokat, dogmákat, tévedhetetlen tanításokat közöl, amelyeket igazából már az első 7 egyetemes zsinaton megfogalmaztak, vagy az elsőt ugye 1700 évvel ezelőtt a nicceai zsinatban. Ez a Szentlélek tüze, mint világosság megjelenik az egyházban úgy, hogy a dogmákat sose kellett visszavonni, sose kellett azt mondani 1000 év múlva, hogy hát a világ fejlődik, meg halad a teológiai gondolkodás, és tulajdonképpen nem kell kiállni és azt mondani, hogy testvérek, hát tévedtünk, ez azért nem így van. És ezek a tévedhetetlen dolgok nem azért születnek, mert ilyen okosak voltak akkor a püspökök vagy a pápa, valószínűleg azok voltak, de nem csak azért tévedhetlenek, azért, mert a Szentlélek garantálja, hogy ezek a zsinatok, ezek az atyák ne beszéljenek tévedéseket. Ez egy olyan világosság, amit a világból sehol máshol nem lehet begyűjteni, ez a Szentléleknek a garanciája, hogy tévedhetetlenül hiszünk. Nem kell úgy lefeküdnünk este, vagy a halálunk előtt nem kell szarra gondolni, hogy Istenem, hát egész életemben valami tévedésben hittem. Ilyen nincs. A Szentlélek ez garantálja, hogy nem tévedésekben hiszünk. Nem csak az egyházban jelenik meg ez a Szentlélek tüze, mint világosság, a társadalmakban is. Az, hogy Jézus és az Atya elküldik a lelket a világba, ez minden hívő, de hitetlen társadalmak számára is azt hirdeti, hogy Isten nélkül nem megy. Isten nélkül nem lehet megoldani a világ bajait, nem szűnnek meg a drámák, az egész világ csak Isten kezében működhet jól. Ezt egyszer reméljük, hogy minél többen megértik, és így vége lesznek a drámáknak, talán a háborúknak is. Tehát a társadalom, ami nekünk izgalmasabb, hogy a személyes életünkben is megjelenik a Szentlélek tüze, mint világosság. Ez két dolgot jelent. Az egyik az, hogy bátorít, másik az, hogy eltántorít. Bátorít abban, hogy jó dolgokat tegyünk, hogy merjünk másképpen gondolkodni, vélekedni, cselekedni, beszélni, mint ahogy egy hitetlen ember beszél. Ez mindenképpen egy megerősítés a Szentlélekből, tehát bátorság, Péter bátorságot kapott és kimert állni egy válogatatlan tömeg elé Jeruzsálemben, és olyan beszédet mondott, hogy 3000 zsidó megtért. Ez a bátorság, de van egy tántorító része is. Szentlélek világosságánál minden kiderül. A hibáink és a bűneink is kiderülnek, de nem lehet arra számítani, hogy akkor egyszer minden titokban marad. A Szentlélek előtt, a Szentlélek tüze előtt nem marad semmi titokban. Ez óriási felelősség nekünk, személyesen, egyházak, társadalmak vezetőjének is egy nagyon nagy kihívás az, hogy egyszer minden kiderül. Na ez a Szentlélek tüze, mint világosság. A második, amire a tüzet leggyakrabban használjuk, az a fűtés, a melegség. Adná az Isten, hogy minden keresztény ember meleg szívű legyen. Ezt ugye tudjuk, hogy mit jelent a meleg szívűség, és ez a világ annyira kemény és rideggé válik körülöttünk, hogy a keresztényeknek az első számú kihívása az, hogy ők az Isten mosolya legyenek ezen a világon, és a igazán Szentlélekben bízó ember az mosolygós arcúvá válik. Egy belső nyugalom, amit a világ nem adhat, de az Isten adhat. És ez kiül embereknek az arcára. A harmadik dolog, amit a Szentlélek tüze, mint világosság jelent, az, hogy fertőtlenít. Évezeteken keresztül orvosi eszközöket és tűzben sterilizáltak, hogy azon mindenféle káros organizmus haljon meg, és így mertek hozzányúlni emberi testekre. Tehát a Szentlélek tüze kiégeti a kóros fekélyeket a világból és belőlünk is. A bűneinknek a fekélyét a Szentlélek tudja kiölni az emberből. Egy dolgot nem tesz a Szentlélek, amit azért nagyon fontos, a tűznek a tulajdonságairól beszélünk, a tűz megéget és károkat okoz. A Szentlélek tűze nem éget meg. Nem lehet olyan közel kerülni a Szentlélekhez, hogy ebből az embernek valamilyen sérülése legyen. Ráadásul ez a tűz, ugye, ha alkalmas, vagy akár alkalmatlan a közeg, úgy terjed, mint a futótűz. A Szentlélek képesítette arra, hogy úgy tudjanak szólni Jézusról, hogy ha alkalmas vagy alkalmatlan a közeg, azért mégis mint a futó tűz terjedjen. Így indult el az egész egyház a világban, így tértek meg emberek, a Szentlélek képesítette ezeket a tanítványokat. Azt gondolom, hogy a Szentlélek ma is készen áll. Az a kérdés, hogy mi készen állunk-e? Arra, hogy befogadjuk ezt a lelket, hogy tudjunk úgy beszélni Jézusról a világ számára, hogy ez kedvesnek tűnjön, hogy elgondolkodtasson embereket. ha mi elég tüzes lelkűek lennénk, és mernénk megmutatni életünkkel, cselekedeteinkkel, szavainkkal, hogy hogyan lehet gazdagodni és szent életűbben élni ezen a világon, ha ezt mi tudnánk tanúsítani, akkor a világ is jobban látná Krisztust. Mindenkinek azt kívánom, hogy legyen tüzes lelkű, legyen meleg szívű, legyen tanúságtévő, és akkor talán ez a világ körülöttünk mégiscsak jobb lesz, és jobban élhetünk majd ezen a világon, és a Szentlélek segítségével bejuthatunk az Isten boldog országába. Isten segítsen bennünket!

Kedves hallgatóink, köszönjük meg tisztelő figyelmüket. Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak! Szia!

0: megmaradni. A határon túli magyarság közéleti magazinja.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban a Miskolci Felvidékházba látogatunk el. Boráros Imre Kossuth Díjas színművész, a Révkomáromi Jókai Színház örökös tagja irodalmi műsora mutatkozott be a miskolci közönség előtt a Felvidékház vendégeként. Szélfúvásban című összeállításában Mács József felvidéki magyar íróra emlékezett, aki áprilisban töltötte volna be 95. életévét. Ezt követően Hit és Illúzió címmel felvidéki és egyetemes magyar szerzők műveiből válogatott. Az irodalmi műsorban többek között Csáky Pál, Márai Sándor, Reményik Sándor, Babics Mihály és Szent Györgyi Albert költeményeiből, írásaiból hallhatott részleteket a közönség. Boráros Imre felvidéki színészként a hazai és anyaországi színpadok mellett önálló estjével a nyugati szórvány magyarság körében is hűséggel és hittel közvetíti nemzeti kultúránk és történelmünk értékeit.
2: Drága jó anyámnak köszönhetően nagyon sokat olvastam, színházjáró voltam, a mozijáró voltam, és akkor jött divatba a Felvidéken az író-olvasó találkozó. És mondjuk, ha más nem, a 7-7-es magazinban Jóska bátyánk rendszeresen közölt. És hát volt szerencsém nekem is találkozni vele személyesen. Hát az a barátság akkor csak az én oldalamról egyoldalú volt, de majd később, mikor egy ötlet kapcsán egy társulatot hoztunk létre, és én sok könyvét olvastam, ami megfogott valójában a Szélfúvásban. Ugye mondhatnám azt, hogy amit az én szüleim, de sok mindenki beleírta a kitelepítéstől kezdve, hogy nálunk a Felvidéken is volt ide csatolás, oda csatolás, elcsatolták, visszacsatolták. Ugye viccben is ott van, hogy a hármas határ, az ukrán, a magyar és a lovák határból, hol ide csatolták, hol oda is. Kérdezik az idős bácsit, hogy maga egy világlátott ember, hol itt van, ott van. Kisebb mozdultam a falunkból, mondja ő. És ez erről szól valójában, és az, aki a helyét keresi a nagyvilágban, egy Erdélyből jött, egy Gergő nevezetű fiatalember, a háború után, gondolom azért jött el, mert ahogy később sok mindenki, művészek, előadók eljöttek, mert nem találták a helyüket, nem találták azt a pontot, hogy valamit tegyenek az emberiségét, a művészetért, ugyanúgy valahol el akart telepedni. És ezek ebben a kis felvidéki faluban, ez úgy néz ki, mintha valami idegent, egy kém, valaki által megbízott valami egyént látnak benne, és erről szól a könyv, ami nagyon érdekes. És ennek a könyvnek úgy hiszem 7 vagy 8 szereplője van, akik elmondják, hogy milyen találkozása, hogy történt, mit mondott, milyenek voltak a párbeszédek, de a legérdekesebb a közjegyző, aki például ugye a falunak a vezetője is, az ő. És ezért választottam a bűsorba, az előadásba a közjegyzői részt. Akkor rendszeresen volt szerencsém találkozni a mesterrel, Jóska bátyánkkal, és hát egy csodálatos embert ismertem meg bennem, aki sok mindent ugyanúgy a saját bőrén élt meg. És az, hogy az ő vállalása, az, ahogy látta a mi felvidéki világunkat, ami sokban hasonlított akár Kárpátaljához, vagy Romániához, hogy igenis az ember, én sok mindent merítettem belőle, amivel nem is voltam tisztában, hogy mindegy, szokták mondani, hogy kitisztult az elmém, mert ha más nem a kitelepítés, hát nem tudom, hogy volt-e idősebb között egy olyan nemzedékben olyan valaki, akinek ne lett volna valami valakie a nagyszülőktől, ha nem tudom kicsodáig a kitelepítésben. Ugye ugyanúgy Magyarországra, majd sok mindenkit vittek Csehországba, akkori mondják a nyugatnémet, tehát a Szudéta vidékre, mert onnan meg a németeket ebrudálták ki. És ez a találkozás, valami csodálatos embert ismertem meg benne Jóska bátyámban, aki valóban örült a találkozásunknak, mert úgy gondoltam, hogy én rajongtam érte, mert ha olvastam, az számomra valami felemelő volt, valami lélek emelő. És szóval a valójában mondhatnám az, hogy nagybetűvel ember volt. Felvállalta azt, a múltat és a jelent, mert múltunk ugye volt a kitelepítéstől kezdve, a jelen az 50-es, 60-as években, az pedig ugyanolyan volt, annyira nem volt valami simogató, emberbarátságos, és hát ő pedig, amit én nagyra becsültem, és utána az én összeállításomban is mindig azt a pontot tekintettem elsőként, hogy igenis nyíltan és őszintén beszélt azokról a dolgokról, amelyek bántják az embereket, amelyekre ugye, hogy nem is tudom, hogy recept volt-e rá, vagy de valami, de az, hogy az ember olvashatta, mert ritkán mondhattuk azt, hogy hallottam valamit. Ugye az előadások közben bárki volt, hogy azokat az időket éltük, amikor körülnéztek, hogy ki ül a nézőtéren, és olyankor az ember vagy az előadó, akár íróköltő, vagy nyíltan vállalta és elmondta azt, amire végül is eljött az ottani közönség, mert arra voltak kíváncsiak, vagy nem vállalta. Jóska bátyánk az volt, aki igen, karakán, gerinces ember volt, és ezért nagyra becsülöm. Amit én itt fontosnak tartok, a hozzáírt vers, a Felvidéki Mihály Molnár László írása, amely csodálatos, és magában kifejezi majdnem tömören azt, amiről Gyorska bátyánk élete munkássága szólt. Fohász a szélfúvásban, Mács József emlékére. Suttog a szél, jajgat a szél, Felvidéken, Palócföldön, Rimaparton. Sajó mentén, Balogvölgyön, suttog, jajgat, sír, mesél. Itthon vagy már, visszajöttél, megpihenni hazatértél, mögötted sok ezer örvény, vár az örök csillagösvény. Ez a törvény. Jajgat a szél, suttog a szél, sólymog szárnyan fenn az égen, lenn a mélyben, a gyökérben, sudár fákban az ág végen. Itt a völgyben, sírgödörben, kínból fogant örömökben, ezért éltél, hogy a télben, sötétségben, és örökös szélfúvásban, történelem viharában igaz szóval megigízd, s nem hallgattál, ha mindezért nem is kaptad meg a részt. Jajgat a szél, suttog a szél, az élőknek álmai közt, őseidnek sírja fölött. A meggyötört Gömörország népe örök vágyaiból fogalmazott sorok útján, most már végleg hazaérsz. Itt születtél, itt a tájban, az apáknak igazában, szép anyai ölelésben, karja szava melegében nevelkedtél, s mint egy herceg elindultál, világ ellen népedért, viaskodva káprázattal, országrontó sárkányokkal, koncravárú kesejükkel, s ide tért meg minden út, hogy elmondhasd mindeneknek, élőket és eljövőket féltő hittel, magyarul, mennyi szitok, mennyi átok, harangvesztő szolgaságok közt dacoltál, s hű maradtál. Hű a szóhoz, hű e néphez, amit adott sors és végzet, magyarsághoz, emberséghez, betelt így ma vitézséged, a próbákat kiáltad, örök igazbíró előtt, már megállhatsz igazaddal, s ha eljön a végítélet, megbékélhetsz diadallal. Siralmoknak helye nincsen, osztozunk a közös kincsen, s nincs mi nálunk a gazdagabb, mert az írás, mint a forrás, a mélységből felfakad, és a műved, mit ránk hagytál, amíg szól a magyar ének, dicséretet ezeng a lélek, általunk is megmarad. Amen. Valamikor a 90-es évek elején az első akkor még ilyen, hogy csehszlovákiai magyar költők műveiből, majd aztán lett szlovákiai, majd lett felvidéki, és végül is ugyanazt választottam, ugyanaz volt a vállalásunk, a hovatartozásunk, a magyarság tudat. Én a mai napig gyermekkoromtól viselem és viszem magammal, ami fontos számomra, a hit, vallás, Isten. És ezekből válogattam én sok minden. Nem tudom, hogy prózában vagy versben válassza ki, de az egyik legkitűnőbb Gyurcsó Istvánnak a Népvándorlás kora, amely az 50-es évek végén, 60-as évek elején íródott. Nagyjából arról szól, ami most elindult a nagyvilágban, a népvándorlás. hogy a magyar lakta vidékről, a Duna mentéről egy fiatal házaspár, kereseti lehetőség, család, fölköltöznek Csehországban, mert ott igenis mindig jobb volt a helyzet 50-es, 60-es, 70-es években is, és megfogadják, hogy addig nem jönnek haza a szülőkhöz, amíg meg nem alapozzák a jövőjüket. Tehát végül is lesz lakás, autó, két gyermek, hazajönnek, vagy 5 év után a karácsonyi ünnepek előtt, és a szülők fogadják, ugye a falon, az udvarban kint eléjük mennek. Ilyenkor ugye a hosszú idő után a sírás, könnyek, minden, és rájönnek a nagyszülők, hogy nem tudnak beszélni az unokákkal. Az unokák azt a nyelvet beszélik, ahol élnek, ahol iskolába járnak. A szülőknek pedig nem volt fontos az, hogy megtanítsák a gyermekeket arra, ahonnan jöttek, hogy azt vigyék magammal, erről szól. Gyorsó István, népvándorlás kora. Az unokák megszületnek, az unokák sírnak, az unokák járni tanulnak, az unokák beszélni tanulnak, az unokák, amikor jeles ünnepeken körben állnak a nagyszülők udvarán, nem értik egymást. Az unokák a nagyszülőket sem értik. Gyöngyöm, virágom. Az unokák nem értik, mi az a gyöngyöm, s mi az a virágom. Az unokák idegen tárgya jöttek a nagyszülők udvarába, ahol apjuk vagy anyjuk tanulta az anyanyelv varázsigéit. Az unokák karikában állnak a nagyszülők udvarán. A nagyszülők sírnak, a nagyszülők mosolyognak, a nagyszülők madártejet főznek, s a nagyszülők beszélni tanulnak az unokák nyelvén. A nagyszülők szíve kerek alma, beleharaphatnak az unokák. A nagyszülők szíve tiszta szoba, ahol leülhetnek az unokák. De egyszer elfogynak a nagyszülők. Elfogy a kerek alma. Kihűlnek a tiszta szobák. Az unokák nem tanulják meg a varázs igéket. És elfelejtik a világot. Én még egyet választanék, méghozzá a Nobel-díjas Szent Györgyi Albert imája, ami most, ez se ma, vagy tegnap íródott, de mégis úgy hiszem, hogy eléggé aktuális. Uram, ments meg gyermekeinket. Ments meg értelmüket, hogy romlottságunk ne rontsa meg őket. Ments meg életüket, hogy a fegyverek, melyeket mások ellen kovácsolunk, ne őket pusztíthassák. Hogy jobbak lehessenek szüleiknél, hogy építessék önnön világokat, a szépség, tisztesség, összhang, jó akarat és méltányosság világát, melyet a béke és a szeretet kormányoz mindörökké.

Kágyor József tanárember volt, aki sok megírt szebbnél és jobbnál jobb versét nekem küldte el, majd műsoromban Reményik Sándor templom és iskola címmel Magyar Aliz történetlecke Európának, és Gyüre Lajos Hazajöttem, Márai Sándor Olyan világ jön, ez ugyanúgy, úgy hiszem, hogy a második háború vége fele írhatta valamit, és azt mondom, hogy egyre napról napra aktuálisabb. Márai Sándor Olyan világ jön, olyan világ jön, amikor mindenki gyanús, aki szép, és aki tehetséges, és akinek jelleme van. A szépség inzultus lesz, a tehetség provokáció, és a jellem merénylet. Mert most ők jönnek, a rútak, a tehetségtelenek, a jellemtelenek, és leöntik vitriollal a szépet. Bemázolják szurokkal és rágalommal a tehetséget, szíven tefik azt, akinek jelleme van. Itt van egy rész Hit és illúzióból, ima a felvidéki magyarokért. Úgy hiszem, hogy ez is eléggé magában foglalja azt, amit én ezt elmondanám, amik én mottóként választottam az én műsorom elé, Élet Isten nélkül ilyen címmel. A mai ember elutasítja az igaz Istent, hamis isteneket, bálványokat állít helyébe, de mindenképpen imádni akar valakit vagy valamit. Imádja a mindenható észt, amely csodálatos technikai fejlődést és kényelmet biztosít neki. Imádja a mindenható pénzt, amelyel mindent megszerezhet magának. Imádja az ezerarcú kéit, amiért minden áldozatra kész. Imádja önmagát, az embert. De jaj az embernek, ha ember lesz az istene. Míg az igaz Isten végtelenül irgalmas, addig az emberisten könyörtelen, irgalmatlan, kegyetlen, engesztelhetetlen és félelmetes. Én úgy hiszem, hogy sok olyan helyen fordultam meg Magyarországon is, ahol kevésbé ismerték a mi olyan valami nagy gondunkat, amit egy életen keresztül hurcolunk magunkkal, a kitelepítést. De ellenben volt szerencsém ez a 90-es évek elejétől az óceánon járni, és ez a 2000-es 2006-ig, úgy hiszem valami 16-szor történt meg, hogy volt szerencsém Amerikát körbepásztázni, Kanadát, majd később volt szerencsém Ausztráliába is eljutni. És rájöttem, ami engem írtó energiával és erővel töltött fel, hogy azok a kinélő hazánk fiai, a magyarok, azok lehetnek felvidékiek, anyaországiak, nem tudom honnan, akik úgy gondolják, hogy a számukra fontos az anyanyelv, a nemzet, azok megtartják a nyelvüket valóban. De akik világpolgárok akarnak lenni, és idő előtt lemondanak arról, amit otthonról hoztak, amit a szülői házból hoztak magukkal. És nekem nagyon-nagyon jó időszak volt ez, hogy körbejártam, és megismertem azokat a gondokat. És végül is a tapasztalat ebből az, hogy bárhol a nagyvilágban, ha egy magyar úgy világot akar teremteni, vállalni valamilyen más országban, a világ másik végén, és az emberek többsége, tehát a mi testvéreinkre gondolok, hogy először is munkás keze van, tehát képes alkotni, teremteni egy új világot magának, és azon kívül, és a legtöbbször úgy vettem észre, hogy azért nem feledkeznek meg az otthonról sem, de aki tehette, utána mi is tudjuk, hogy időközönként haza-haza járogatnak, sőt, sokan vannak, akik fél évet most már idősebb korukban itt töltenek, és másik fél évet pedig visszamennek. Nem is tudom, hogy hazulról haza vagy hogy mondaná az ember, mert mind a kettőt úgy érzik, hogy tehát az otthonuk végül is a hazájuk. Fontos volt számomra, és egyre inkább azt láttam, hogy még van egy-két idős kollégám, akik ugyanezt csinálták valamikor, lehet, hogy most már kevésbé. Én hálát adhatok a jó Istennek, amit otthonról hoztam, hogy adott annyi erőt, energiát, alkotókedvet, hogy képes vagyok még kiállni. És a fiatal generációból ez csak úgy zárójelben mondanám el, vagy nem tartják annyira fontosnak. Nekem ez volt az életem nagyjából, hogy igenis, hogy azt, amit jó
20-30 évvel ezelőtt nem volt sok helyütt ilyen írólvasó vagy színész találkozón elmondani hangosan, azt nekem volt bátorságom, és elmondtam. És ez valami olyan lelki megnyugvást adott számomra, hogy végül is erre tudtam építkezni. És a mai napig úgy gondolom, hogy igen, és hogy aztán mit hoz a jövő, az nem tudom, de úgy érzem, hogy az én koromban nekem még van mondani valóm az emberek számára, vagy a világ számára, hogy úgy mondanám, mert igenis, hogy látom nap mint nap, hogy mi minden történik, jobb, kevésbé jó dolog. És valahol nekünk ott kell lenni az első vonalban, ápolni a nemzetet, a nyelvünket, az anyanyelvet. És ennél gondolom, hogy nincsen fontosabb. Hát például nálunk a Felvidéken, ugye, ha más nem, akkor mondhatnám azt, hogy Reményik Sándor templom és iskola. Volt időszak, és a mai napig létezik, hogy a sok kisebb faluban megszüntetik az óvodát és az alapiskolát, mert mondják, hogy kevés a diák, ugye? És akkor, aki magyar iskolába vagy óvodába akarja adni a gyermekét, annak vagy két-három falut, ugye, be kell vagy a busszal, ha a család képes autóval vinni, hozni a gyereket, és ez magában gond és probléma. Én úgy gondolom, hogy igen, és hogy nagyon jó a visszhang ebben, és mondanák még egyet hozzá, hogy ez tavaly volt a Platonnak a Szókratesz védőbeszéde, képes voltam. Sok ismert színész kollégám lebeszélt róla, de ennek ellenére megcsináltam. Szóval két hete voltunk Kisvárdán, és a fesztivál helyét, tehát a nagy kultúr otthon, a nagy színpadán szólóban egyedül, meg van egy zongoristám, voltam, és diákközönségnek, hát megvallom őszintén kissé, azért összeugrott a gyomrom, hogy mit fognak a gyerekek ebből egyáltalán megérteni, mert nem könnyű, ugye, magas, filozofikus. De a visszhang pedig az volt, és láttam, mert ugye az én test közelben voltak nagyjából a gyerekek, hát vagy két vagy három osztály volt, hogy nagyon sokat megértettek belőle, és ugyanígy örgén felnőtt közönséggel is, hogy végül is el tudom vinni azt az üzenetet valójában, ugye, hogy az én hazám, mert sok-sok kollégám, színész kollégám kvázi elhagyta az országot, mert, és ebben biztos nekik volt igazuk, hogy valahogy nagyobb karriert, jövőt tudtak maguknak biztosítani. És mondtam két vagy három kollégával, mi voltunk, akik maradtunk ott, ahol voltunk, ahol elkezdtük a pályát valójában, és ahol tesszük nap mint nap a dolgunkat, és úgy érzem, hogy igen, hogy valakinek kell és szükség van arra, hogy otthon a hazaiak közül, és a hazai közönségnek is, igenis el kell vinni a tüzet, a fáklyát, amiért érdemes élni, és nem lemondani azokról a dolgokról, amelyekhez úgy érzem, hogy nekünk jogunk van. Otthon lenni az országban, és egyenlő porgálai lennek annak az országnak, amelyekért teszünk is valamit, és nem is keveset.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a Miskolci Felvidéki Házba látogattunk el, ahol Boráros Imre, Kossuth Díjas színművész, a Révkomáromi Jókai Színház örökös tagja irodalmi műsorral mutatkozott be a miskolci közönség előtt. Az összeállítást Grunda János szerkesztette, nevében is búcsúzom önöktől, a bemondót Klész Beátát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus. Műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
2: 22 óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A magyar kormány és az Európai Unió között több megbeszélés is zajlott annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb előrelépést érjék el, közölte Paula Pino, az Európai Bizottság vezető szóvivője csütörtökön Brüsszelben. A szóvivő a Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen Európai Bizottsági elnök pénteki találkozóját megelőző egyeztetésről beszélt a testület szokásos napi sajtótájékoztatóján. Arra az újságírói kérdésre válaszolva, hogy több magyar miniszterrel is tárgyalások zajlanak-e a helyreállítási alapokról és más ügyekről, Paula Pino megerősítette. Az elmúlt hetekhez hasonlóan technikai szintű egyeztetések folynak a találkozó előkészítése érdekében. A jövő héten várhatóan egynapos ülést tart a parlament. A képviselők hétfőn az országgyűlésről szóló törvény módosítását tárgyalják meg. Közölte a házelnök a távirat irodával a házbizottság tanácskozását követően. Az ülés a megszokottak szerint napi rendelőtti felszólalással kezdődik. Interpellációkkal, azonnali kérdésekkel és kérdésekkel folytatódik. Ezen kívül az országgyűlésről szóló törvény módosítása lesz napirenden. Forsthoffer Ágnes hangsúlyozta, valószínűleg az indítványt házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. Az országgyűlési törvény módosításával csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be, emelte ki. A házbizottsági ülés tapasztalatait összegezve úgy fogalmazott, jó látni, hogy a frakciók álláspontja közeledik egymáshoz. A Fidesz és a KDNP frakciói megszavazzák a képviselői tiszteletdíjak, juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot, amelyet a Tisza párt képviselői kezdeményeztek. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője a közösségi oldalán közölte, a Fidesz és a KDNP frakciói támogatnak minden olyan költségcsökkentési szándékot, ami megőrzi az országgyűlés méltóságát, nem jár az országgyűlési képviselői munka ellehetetlenítésével és minőségének romlásával. A Tisza párt javaslatát ezért meg fogjuk szavazni, tette hozzá. Az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselői csoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja az országgyűlésről szóló törvény módosításával a Tisza két képviselője. A törvényjavaslat jelentősen szűkíti a képviselők által igénybe vehető juttatások és támogatások körét is. A lakás vagy szálloda használat költsége 31%-kal, az irodabérletre fordítható költségek 52%-kal, a képviselők munkáját segítő alkalmazottakra fordítható keret pedig 30%-kal csökken. Megszűnik a képviselők számára biztosított hazai és külföldi mobiltelefon költségtérítés. Továbbá a budapesti képviselők számára eddig havi 2500 kilométernyi üzemanyag elszámolására lehetőséget adó költségkeret. Tanulságosnak értékelte a parlament eheti ülését a házelnök, aki szerint az országgyűlésben azzal szolgálják a választókat, ha egymás munkáját és idejét tiszteletben tartva érdemi tartalmú felszólalások hangzanak el. Forsthoffer Ágnes a közösségi oldalán kiemelte. A keddi volt az első ülésnap, ahol párbeszédre volt lehetőség a kormányzó Tisza és az ellenzék között. az ülésterem parázs levegőjében ott volt az elmúlt időszak sok fájdalma, megválaszolatlan kérdései. Nem más ez, mint amit az országban az emberek többsége érez, hiszen a parlamentben is emberek ülnek, fogalmazott a politikus. Az országgyűlés elnöke szerint szerdán már határozottan több, konstruktív felszólalást lehetett hallani, ám ezek során is számos esetben eltértek a tárgytól és személyeskedtek, gúnyolódtak a képviselők. Végül az időjárásról. Derült vagy fátyol felhős csapadékmentes idő várható. A szél este veszít erejéből, majd mindenhol legyengül, sőt többfelé teljesen le is áll. Hajnalra általában 6 és 11 fok közé süllyed a hőmérséklet. Ennél alacsonyabb értékek a hidegre hajlamos helyeken, magasabbak a nagyobb városok belsejében és vízpartoknál fordulhatnak elő. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 22 és 27 fok között alakul. Híreket hallottak.
4: A napverse.

0: Rónai György. Vers a május királynőjéhez. Ó szűz, ki halk homályán, hűs ívű templomoknak lakozol hófehéren, szelíd oltár felett, hol omló fellegekben a tömén füst lebeg, s hol enyhe lángolással örök tüzek lobognak. Ó szűz, kihez zokogva sikolt a könnyes ének, virágos május estén a jámbor ajkakon, hallgasd meg bús szívemből feléd omló dalom, amelyet áhítattal ajánlok fel ma néked. Tiszteletes edénye az égi kegyelemnek, ajtója fényes égnek, titokzatos virág, csillag, kit nem vakíthat a ködbe hult világ dohos szívekből szálló sötét felhője sem meg. Te légy az én vezérem, lecsüggett bús fejemre, szemet sugára szárnyán suhanjon enyhülés. Terítsd reám palástod bajban védelmül, és segíts, hogy el ne hagyjon soha az Úr kegyelme. Kísértetes viharban ragyogj az égnek ívén, hamis fény el ne csalja rossz útra gyermeked. Vezesd át őt szelíden vak örvények felett, te hozzád, mint anyámhoz, maradjak mindig hív én. Ó, égi szűz, figyelmezz esdeklő énekemre. A szívem, torz virágom, mit reszkető kezem esetlenül feléd nyújt, fogadd el szívesen. Vedd jóságos mosollyal simító két kezedbe. Ültesd az égi kertek földjébe, égi csermely csorgó vizével öntözd, s ha új virágra hajt, űz messze tőle minden késő fagyott vihart, fakadt szirmát sugározd be égi kegyelemmel. Május szent királynője, ki ódon templomoltár homályán laksz fehéren, e kinyílt tulipán legyen kedves virágod, s bukdácsoló imám legyen az omló illat, hangtalan hála zsoltár.
1: Rónai György vers a május királynőjéhez című versét Blaskó Balázs mondta el. Rónai György költő, író, műfordító, eszéíró, irodalomkritikus, irodalomtörténész, országgyűlési képviselő. 1913-ban született, egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán végezte, magyar-francia szakon. 1937-ben a Révai könyvkiadóhoz került lektornak. 1943-ban Lovas Gyulával, Sőtér Istvánnal és Turzó Gáborral alapítója és szerkesztője volt az Ezüstkor című folyóiratnak. 1945-től a Wikidia szerkesztőbizottságának tagja, 1969-től haláláig felelős szerkesztője. 1947 és 1949 között a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője volt. 1949-ben Szegeden doktorált francia irodalomból és magyar történelemből. A nyugat harmadik nemzedékének jellegzetes témái szólalnak meg első verseiben, melyek elsősorban világirodalmi kultúrájukkal keltettek figyelmet. Költői fejlődésére hatást gyakorolt a francia irodalom iránt érzett vonzódása. Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Nemzedék társaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a második világháború kérdésköréhez, igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. Műfordítóként elsősorban francia, olasz és német írókat fordított.

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
2: Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. 50 nappal Krisztus feltámadása után a Szentlélek kiáradt az apostolokra. Ez a pünkösd ünnepe, amely a zeneszerzőket is számos alkalommal megihlette. A luteránus egyház a barokk korban három napon át ünnepelte a pünkösd ünnepét, és Bach mind három napra írt szakrális zenét. Az Also hat Gott die Welt geliebt, azaz úgy szerette Isten a világot kezdetű kantátát 1725. május 21-én adták elő először. A kantáta öt tételből áll. Az első egy kórus fantázia, amely egy Gottfried Vopelius nevű zeneszerző himnuszán alapul. Ezt egy recitatívó, majd két ária követi. A záró kórustételben János evangéliumának részleteit halljuk.

Elhangzott Johann Sebastian Bach pünkösdi kantátája, a Contentus Musicus Wien előadásában Nikolaus Arnoncourt vezényletével. Mozart mindössze 12 éves volt, amikor pünkösdi motettáját írta. A Veni Sancta Spiritus, Jöjje Szent Télek egy bécsi kápolna megrendelésére készült, de egyben előtanulmánya volt a Missa Brevisnek. A vegyeskarra, zenekarra és orgonára írt mű liturgiai szöveget követ.

elhangzott Wolfgang Amadeus Mozart pünkösdi motettája, a Lipcsei Rádió énekkara és szimfonikus zenekarának előadásában. A római katolikus hitre tért Gustav Mahler soha nem írt liturgikus kompozíciót, viszont feldolgozta a Veni Creator Spiritus kezdetű pünkösdi himnuszt. Az Ezrek szimfóniájának első felében ugyanis megjelenik ez a dallam. Amikor Mahler 1906. júniusában megérkezett a Wörthi tópartján fekvő nyaralójába, eleinte még úgy tűnik, nem voltak konkrét kompozíciós tervei. Egy napon azonban, ahogy később elmondta feleségének, régi dolgozószobám küszöbén elkapott a Spiritus Creator, megrázott és végighajtott a következő 8 héten, amíg legnagyobb művem el nem készült. A Spiritus Creator, amely Mahlert elkapta, nem volt más, mint a Veni Creator Spiritus, a középkori latin himnusz, melyet a római katolikus liturgiában pünköstkor énekelnek. Mahler eredeti szándéka, amennyire a vázlatokból rekonstruálható, az lehetett, hogy a himnuszt egy hagyományos, négytételes szimfonikus keretbe illessze. Donald Mitchell szerint, aki behatóan tanulmányozta a vázlatokat, a kórus az első és az utolsó tételben énekelt volna, és középen foglalt volna helyet a hangszeres lassú tétel, melyet Mahler Caritasnak akart nevezni, valamint egy zenekari szkercó, melynek két triója két dal lett volna. A dalok szövegét a Fiú csodakürtjéből választotta volna Mahler, abból a gyűjteményből, amelyhez már korábban is gyakran fordult kompozícióiban. A mű genézise azonban merőben új irányt vett, amikor Mahler eldöntötte, hogy a szimfónia csak két tételből fog állni, és a második rész Goethe Faustja második részének záróképe lesz. Az a csodálatos vízió, amely már Schumannt és Lisztet is megihlette. Most fejeztem be a 8. szimfóniámat, írta Mahler Willem Mengelbergnek, a híres holland karmesternek 1906. augusztusában. A legnagyobb szabású mű, amelyet valaha alkottam, tartalmilag és formailag annyira különleges, hogy szinte lehetetlen bármit is írni róla. Képzelje el az egész világ mindenséget, amint zeng és víz hangzik. Ezek már nem is emberi hangok, hanem a bolygók és a napok keringése. A többit majd személyesen. 4 év telt el, amíg 1910. szeptemberében sor kerülhetett a szimfónia bemutatójára. Az óriási előadó apparátus és a kórus szólamok rendkívüli bonyolultsága igen megnehezítette a zenészek dolgát, és szinte emberfeletti vállalkozás volt megteremteni a bemutató feltételeit. Emil Gutmann impresszárió, aki az előadás főszervezője volt, nevezte el a művet Ezrek szimfóniájának, ami nem járt messze a valóságtól, hiszen a premiéren közreműködő 858 énekes és 171 hangszeres Mahlerrel, a karmesterrel együtt éppen 1030-at ad ki. Mahlernek azonban nem tetszett ez a megjelölés, túlságosan cirkuszszerűnek érezte. A szerző és Gutmann között még súlyosabb nézeteltérések is voltak a müncheni ősbemutató előtt. 1910. februárjában, 7 hónappal a kitűzött dátum előtt, Mahler le akarta mondani az előadást, mivel úgymond a kórus képtelen lesz felkészülni. A premier hetében újabb botrányt okozott, mert nem volt hajlandó a müncheni koncertmesterrel együtt dolgozni, és követelte, hogy barátját és sógorát, Arnold Rosét hívják meg Bécsből a posztra. Végül is az előadás, amelyen Európa vezető muzsikusai, írói és politikusai nagyszámban jelentek meg, Mahler életének legnagyobb sikere volt. Hallgassuk most a 8., másnéven Ezrek szimfóniájának első részét a Birminghami Szimfonikus Zene és Énekkar előadásában.

0: Elhangzott Gustav Mahler 8. szimfóniájának első része a Birminghami Szimfonikus Zene és Énekkar előadásában. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további tartalmas rádiózást kívánunk!
1: A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
1: A magyar kormány és az Európai Unió között több megbeszélés is zajlott annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb előrelépést érjék el, közölte Paula Pino, az Európai Bizottság vezető szóvivője csütörtökön Brüsszelben. A szóvivő a Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen Európai Bizottsági elnök pénteki találkozóját megelőző egyeztetésről beszélt a testület szokásos napi sajtótájékoztatóján. Arra az újságírói kérdésre válaszolva, hogy több magyar miniszterrel is tárgyalások zajlanak-e a helyreállítási alapokról és más ügyekről, Paula Pino megerősítette. Az elmúlt hetekhez hasonlóan technikai szintű egyeztetések folynak a találkozó előkészítése érdekében. A jövő héten várhatóan egynapos ülést tart a parlament. A képviselők hétfőn az országgyűlésről szóló törvény módosítását tárgyalják meg. Közölte a házelnök a távirat irodával a házbizottság tanácskozását követően. Az ülés a megszokottak szerint napirend előtti felszólalással kezdődik. Interpellációkkal, azonnali kérdésekkel és kérdésekkel folytatódik. Ezen kívül az országgyűlésről szóló törvény módosítása lesz napirenden. Forsthoffer Ágnes hangsúlyozta, valószínűleg az indítványt házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. Az országgyűlési törvény módosításával csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be, emelte ki. A házbizottsági ülés tapasztalatait összegezve úgy fogalmazott, jó látni, hogy a frakciók álláspontja közeledik egymáshoz. A Fidesz és a KDNP frakciói megszavazzák a képviselői tiszteletdíjak, juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot, amelyet a Tisza párt képviselői kezdeményeztek. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője a közösségi oldalán közölte, a Fidesz és a KDNP frakciói támogatnak minden olyan költségcsökkentési szándékot, ami megőrzi az országgyűlés méltóságát, nem jár az országgyűlési képviselői munka ellehetetlenítésével és minőségének romlásával. A Tisza párt javaslatát ezért meg fogjuk szavazni, tette hozzá. Az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja az országgyűlésről szóló törvény módosításával a Tisza két képviselője. A törvényjavaslat jelentősen szűkíti a képviselők által igénybe vehető juttatások és támogatások körét is. A lakás vagy szálloda használat költsége 31%-kal, az irodabérletre fordítható költségek 52%-kal, a képviselők munkáját segítő alkalmazottakra fordítható keret pedig 30%-kal csökken. Megszűnik a képviselők számára biztosított hazai és külföldi mobiltelefon költségtérítés. Továbbá a budapesti képviselők számára eddig havi 2500 kilométernyi üzemanyag elszámolására lehetőséget adó költségkeret. Tanulságosnak értékelte a parlament eheti ülését a házelnök, aki szerint az országgyűlésben azzal szolgálják a választókat, ha egymás munkáját és idejét tiszteletben tartva érdemi tartalmú felszólalások hangzanak el. Forsthoffer Ágnes a közösségi oldalán kiemelte. A keddi volt az első ülésnap, ahol párbeszédre volt lehetőség a kormányzó Tisza és az ellenzék között. az ülésterem parázs levegőjében ott volt az elmúlt időszak sok fájdalma, megválaszolatlan kérdései. Nem más ez, mint amit az országban az emberek többsége érez, hiszen a parlamentben is emberek ülnek, fogalmazott a politikus. Az országgyűlés elnöke szerint szerdán már határozottan több, konstruktív felszólalást lehetett hallani, ám ezek során is számos esetben eltértek a tárgytól és személyeskedtek, gúnyolódtak a képviselők. Végül az időjárásról. Derült vagy fátyol felhős csapadékmentes idő várható. A szél este veszít erejéből, majd mindenhol legyengül, sőt többfelé teljesen le is áll. Hajnalra általában 6 és 11 fok közé süllyed a hőmérséklet. Ennél alacsonyabb értékek a hidegre hajlamos helyeken, magasabbak a nagyobb városok belsejében és vízpartoknál fordulhatnak elő. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 22 és 27 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Legyen bátorságunk az evangélium lényegéhez. 14. Leó beszéde az olasz püspöki konferencia közgyűlésén. Szentatyám, éppen ön az. Leó pápa az audiencián oda sietett egy paphoz, aki rosszul lett. Ítélet. Sajgó Balázs atya emlékedése Szent Háromság vasárnapjára.
1: Legyen bátorságunk az evangélium lényegéhez. 14. Leó beszéde az olasz püspöki konferencia közgyűlésén. Leó pápa május 28-án csütörtökön fogadta az olasz püspöki konferencia 82. közgyűlésének résztvevőit. A Szentatya beszédében az evangelizáció elsőbségéről, a hit átadásának nehézségeiről, a szinodális egyházról, a közösségek megújulásáról és a püspökök lelkipásztori felelősségéről szólt. A pápa arra buzdította az olasz egyházat, hogy az evangélium bátorságával nézzen szembe korunk kihívásaival.
2: Carissimi fratelli nell'episcopato, buongiorno e bentrovati.
1: A Szentatya beszéde elején szeretettel köszöntötte az olasz püspököket, és rajtuk keresztül az egész olasz egyházi közösséget, a papokat, a diakonusokat, a szerzeteseket, a családokat, a hitoktatókat, a fiatalokat, az időseket, a szegényeket és a betegeket. Különösen azokra utalt, akik talán anélkül, hogy tudnák, szívükben Isten utáni szomjúságot hordoznak. A pápa rámutatott.
2: Molti segni ci parlano di stanchezza, di frammentazione, di solitudine.
1: Korunkat összetettség jellemzi, amelyben sokan fáradtságot, széthullást és magányt tapasztalnak. Saját közelmúltbeli látogatásait, Pompeit, Nápolyt és Acerrát felidézve hangsúlyozta. Közösségeinkben néha érezzük a hit továbbadásának fáradtságát és az új nemzedékek megszólításának nehézségét. Ugyanakkor az evangélium új látásmódot ad. Jézus, amikor a tömegekre tekint, nem megoldandó problémát lát, hanem aratnivalót, Isten földjét. Ezért a pápa szerint az első feladat elsajátítani az Úr tekintetét. Majd figyelmeztetett, ne csak a megkeményedett talajokra panaszkodjunk, és ne álljunk meg pusztán a statisztikai adatoknál. Tudjuk meglátni a feltámadott szemével azt az aratást, amelyet maga Isten készít elő számunkra. A Szentatya hangsúlyozta, hogy az egyház elsődleges feladata ma is az evangélium hirdetése. Assisi Szent Ferencre 6. Pál Evangelii Nunciandi és Ferenc pápa Evangelii Gaudium kezdetű dokumentumaira utalva így fogalmazott. A prioritás az evangélium. Majd hozzátette. A hit az evangéliumból születik, ami élő találkozás Krisztussal, aki meghalt és feltámadt. Leó pápa szerint az egyháznak újra fel kell tennie az alapvető kérdéseket. Milyen Isten arcot teszünk láthatóvá prédikációnkban, katekézisünkben, liturgiánkban és szeretett szolgálatunkban? Továbbá, hogyan segítjük elő a Krisztussal való találkozást? A beszéd egyik központi része a keresztény beavatásról szólt. Leó pápa hangsúlyozta.
2: La rinnovata attenzione all'iniziazione cristiana, che non può essere pensata solo come preparazione ai sacramenti.
1: A keresztény beavatás nem gondolható pusztán a szentségekre való felkészítésként, hanem az a méh, amelyben a közösség a hitre nevel, bevezet a húsvéti életbe, az Úrral való szeretet közösségben, az egyházi testvériségben. Ezt követően rámutatott, újra fel kell fedezni a keresztséget, mint élő és egzisztenciális valóságot. A pápa szerint a hit ott növekszik, ahol élő közösségek vannak. A hitet ott adják tovább, és ott növekszik, ahol élő és befogadó közösségek léteznek. Majd részletesen leírta, milyennek kell lennie egy ilyen közösségnek. Olyan közösségeknek, amelyek képesek imádkozni és meghallgatni. Ahol Isten igéje megvilágítja a döntéseket, ahol az eukarisztia valóban forrás és csúcspont, ahol a szegények nem külső kedvezményezettek, hanem testvérek, akikben maga az Úr szól hozzánk. A Szent Atya külön hangsúlyt fektetett a fiatalok és családok helyzetére. A fiatalok arcok, hangok és történetek, akikkel párbeszédet kell folytatni. Majd hozzátette, a családokat nem szabad magukra hagyni. A sebekről pedig így beszélt. A sebeket nem elrejteni kell, hanem alázattal az Úr elé vinni. Leó pápa szerint a hitnek konkrét társadalmi következményei is vannak. A hitnek tényleges elköteleződéssé kell válnia a társadalomban, a politikában és a kultúrában. A püspökök feladatáról szólva 14. Leó hangsúlyozta a meghallgatás fontosságát. Mi meghallgatásra vagyunk hivatva? Majd részletezte. Meg kell hallgatni Isten igéjét, Isten népét, és meg kell hallani az idők jeleit. Sőt, arra is figyelni kell, ami megkérdőjelezi lelkipásztori szokásainkat. A pápa szerint az igazi meghallgatás missziós közösséget hoz létre. Ahol a meghallgatás valódi, ott a közösség nem zárul be önmagába, hanem a megkülönböztetés és a küldetés helyévé válik.
2: E questo è il senso del cammino sinodale che avete portato a compimento e che, come avete sottolineato, ora deve diventare stile permanente.
1: Ez annak a szinodális útnak az értelme, amelyet végigjártatok, és amelynek, ahogyan hangsúlyoztátok, most állandó stílussá kell válnia, hangsúlyozta a pápa. A II. Vatikáni zsinat emlékeztetett bennünket arra, hogy Istennek úgy tetszett megszentelni és üdvözíteni az embereket, hogy nem külön-külön és egymással kapcsolat nélkül, hanem néppé formálva őket, amely igazságban ismeri el őt és szentségben szolgál neki. A szinodális egyház olyan egyház, amelyben mindenki saját hivatása szerint felajánlja a lélektől kapott ajándékot a közös épülésre. A részvétel tehát nem engedmény, a közösség és a küldetés követelménye, ezért módszerré, felelősségé és állandó vizsgálattá kell válnia a különböző karizmák és szolgálatok bevonásával, valamint a püspök sajátos feladatának tiszteletben tartásával. Az olaszországi egyház szinodális útjának összefoglaló dokumentuma emlékeztet a részvételi testületek értékére, mint olyan helyekre, ahol a közösségek megkülönböztetése konkrét formát ölthet. Nem elég azonban, hogy ezek az eszközök létezzenek, azt is meg kell vizsgálni, hogy valóban működnek-e. Ebben a folyamatban az olasz püspöki konferencia különböző struktúrái arra hivatottak, hogy továbbra is a közösség, az összehangolás és a megkülönböztetés és a támogatás szolgálatát végezzék az olaszországi egyház javára. Éppen ez szerepe miatt a püspöki konferencia szervezetét a küldetés igényeihez és a megváltozott történelmi körülményekhez kell alakítani. Nem arról van szó, hogy külső szervezeti modelleket utánozzunk, vagy mindent adminisztratív hatékonyságra redukáljunk, hanem arról, hogy megkérdezzük, milyen arculat segíti ma leginkább a pásztorokat és a helyi egyházakat abban, hogy jobban hirdessék az evangéliumot, együtt járjanak az úton, és lehetővé tegyék a valódi rendezett és termékeny részvételt. Amikor ezt a vizsgálatot a lélekben végzik, az nem gyengíti, hanem megtisztítja a közösséget, állapította meg Leó pápa. Beszéde végén a pápa erőteljes lelkipásztori buzdítást intézett az olasz püspökökhöz. Legyen bátorságunk az evangélium lényegéhez. Majd sorra nevezte meg azokat a területeket, ahol erre szükség van.
2: Abbiamo il coraggio dell'essenziale.
1: Legyen bátorságunk olyan közösségekhez, amelyek kevésbé aggódnak mindennek a megőrzése miatt, és szabadabban hirdetik Krisztust. Legyen bátorságunk olyan katekézishez, amely beavatás és állandó keresztény képzés. Legyen bátorságunk befogadó és missziós plébániákhoz. Legyen bátorságunk meghallgatni a fiatalokat anélkül, hogy megszelídítenénk kérdéseiket. Legyen bátorságunk hagyni, hogy a szegények evangelizáljanak bennünket. Végül az olasz egyház küldetéséről így szólt. Olaszországnak szüksége van erre a tanúságtételre. Beszéde végén az olasz püspöki konferenciát a szűzanya közbenjárásába ajánlotta, majd apostoli áldását adta a főpásztorokra és az olasz egyházi közösségekre.
0: Leó pápa az audiencián oda sietett egy paphoz, aki rosszul lett. Don Franco Semeraro elmesélte a vatikáni médiának, hogyan segített 14. Leó pápa fivérének, Diego atyának, aki a nagy melegben összeesett a Szent Péter téren tartott általános kihallgatáson. A Szent Atya személyesen adott át neki egy rózsafüzért. Hamar bejárta a világ sajtót a felvétel, amint a szerdai audiencián közvetlenül a pápai emelvény előtt gyűrűcsókra sorban álló sötét öltönyös férfiak között feltűnik a Szent Atya fehér ruhás alakja, aki lejön az emelvényről, és letérdel, hogy meggyőződjön arról, mi történt. Egy idős atya segítségére sietett, akit Don Diego Semerárónak hívnak, és a dél-olasz Martina Franca településen szolgál. Fivérével érkezett Rómába, idén ünnepli papsága 60. évfordulóját, és átadott a pápának egy albumot, benne néhány fényképpel Szent Ágoston erekjéiről, amikor mintegy 20 évvel ezelőtt városokban voltak. Rendkívüli dolog történt, mondta el a vatikáni médiának Franco atya, aki elmesélte a történteket. Fivérem a hagyományos gyűrűcsókra állt sorban a Szent Péter bazilika előtti emelvénynél, aki miután 3 órát töltött a tűző napon, megszédült és legurult a lépcsőről, most kicsit fáj neki, de hála Istennek jól van. És aki először a segítségére sietett, éppen Leó pápa volt. Ő hajolt le elsőként, és oda ment segíteni neki. Ezzel magát Diego atyát is meglepte, aki így kiáltott fel: Szent atyám, tényleg ön az? A Szent Atya aztán kezet fogott vele, és személyesen adott át neki egy szentolvasót. Az epizódot követően a papot a vatikáni betegellátó központba kísérték kivizsgálásra, de nem találtak semmi elváltozást. Az audiencia után megebédelt és misét is celebrált. Diego atya júniusban tölti be 82. életévét. Nem ez az első közeli élménye Péter utódával, hiszen 1970-ben éppen a Szent Péter téren szentelte őt pappá 6. Pál pápa. Hosszú éveken át a Martina Francai Szent család plébe.

próbálnak hát távolodni, csak hogy akkor ismét dideregnek. Valahogy így van ez az emberrel is. Ha eltávolodik társaitól, minden kihűl körülötte, rideg lesz az élete. Ha közelít hozzájuk, némely szúrást, esetleg tüskét is el kell viselnie, de még mindig jobb szeretteink tüskéskedvét eltűrni, mint belefagyni az egyedül létbe. Elvégre nekem is vannak tüskéim, amelyeket az engem szeretők kénytelenek eltűrni. S ha él bennem kis megértés, és megengedem a szeretetet, e tüskepárbaj sosem okoz veszélyes sérüléseket. Nem jó egyedül élni. Az ember akkor él igazán, ha kapcsolatban él mással, másokkal. Szeretni egyedül nem lehet. Erről tanúskodik Szent Háromság főünnepe is. Másokkal jól együtt élni is, azonban csak akkor tudok, ha magamra és magamba engedem Isten végtelen szeretetét, amelyről János evangélista így fogalmaz, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda. Hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Valójában elkezdődött múlt van a görög eredeti szövegben, amely nem ér véget. Ennek a szeretetnek túlcsordulásából lett a világ, és folyamatosan újjáteremtődik az Atya és Fiú Szent Lelke által. Ha a Fiú példájára közreműködünk ő vele. Folyamatosan teremt, folyamatosan szeret, hiszen ő maga is szeretett közösség. Miért küldte fiát? Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen. Nagyon könnyen elbolondul, irányt téveszt az ember, ha kihagyja Istent az élete formálásából. Ez pedig szükségszerűen azt jelenti, hogy másokkal együtt imádkozik, másokkal együtt gyakorolja hitét, különben nagyon könnyen becsapják saját maga alkotta elméletei és a maga módján fog élni. Elhiteti magával, hogy szereti az Istent, és közben azon csodálkozik, hogy miért nem boldog. Talán azért, mert elveszett, és nem is tud róla. Ezért jó időnként felkeresni valakit, aki segít nekem, hogy visszatérjek. Olyas valakit, akiről tudom, hogy kapcsolatban van Jézus Krisztussal. Olyas valakit, aki beleérzi magát helyzetembe, és Krisztushoz vezet, nem elvezet tőle. Keresztény az, aki kapcsolatban van Krisztussal. S míg elmélkedésem kezdetén csak az emberi kapcsolatok szükségességére utaltam, most egyet tovább lépek, és azt mondom, akkor élek igazi életet, ha kapcsolatba tudok kerülni, és kapcsolatba tudok maradni az élő Krisztussal. Ez pedig csak a Szentlélekben lehetséges, mert ő általa és ő benne ismerem meg igazán Krisztust, aki elvezet az Atyához. Talán furcsának tűnik, hogy János evangélista, amikor Isten neki nagy szeretetét hirdeti, a következő sorokban szinte ellentmondásként már is az ítéletről és kárhozatról beszél. Felmerülhet a kérdés, lehetséges-e egyszerre mindkettő, ítélet és kárhozat egyszerre? Nagyon is lehetséges, mert a felkínált és elutasított szeretet ítéletté válhat. Minden nagyszerűvel való találkozás egyben ítéletet is hordoz magában. Mégpedig a nagyszerűhöz való viszonyulásom mondja ki az ítéletet. Az, ahogyan viszonyulok, ahogy reagálok. Ez maga az ítélet. Az egyik múzeum igazgatója egyszer személyesen vezetett végig egy úgynevezett fontos embert, azon a kiállítótermen, ahol a múzeum legértékesebb festményei voltak láthatóak. A látogató unottan végigballagott a képek előtt, éppen csak egy-egy pillantást vetve rájuk, s végül a kiárathoz érve ezt mondta. Nos, nem sok gyönyörűségem telt ezekben a mázolmányokban. Az igazgató szerényen csak ennyit mondott neki. Engedjen meg, uram, hogy emlékeztessem, ezek a festmények évszázadok kritikáját kibírták, s azért kerültek ide, a legféltettebb terembe. Ezek már nem kerülnek zsűri elé, hanem ezek a képek maguk a zsűri. Ők ítélkeznek a néző fölött. Véleményével saját magam fölött mondta ki az ítéletet. Ugyanez érvényes Krisztussal való kapcsolatomra is. Aki Jézus lényével, életével, igéjével találkozva negatívan viszonyul hozzá és taszítja őt Jézus lénye, az ítéletet mond önmaga felett. Nem Jézus ítélte el azt, hanem ő saját magát. Isten mindig szereti az embert Jézusban, ezért küldi el őt, de az ember nem

0: mindig pozitívan viszonyul ehhez a szeretethez. Van, akit ez kimondottan taszít. Ha már jobban kezdtük szeretni a sötétséget, mint a világosságot, akkor úgymond zavar mindenki, aki őrá emlékeztet. Úgy van ez valahogy, ahogy a fiatal Alkibiadész, a zülött életű, de nagy tehetségű ember mondott a Szokratésznak. Gyűlöllek, Szokratész, mert valahányszor rád nézek, vagy eszembe jutsz, mindig eszembe jut a saját mocskos életem. Vannak, akik Jézus lényével találkozva még többre vágynak, még közelebbi találkozásokra, még több fényre, még több világosságra. És vannak, akiket szinte indulatossá tesz és káromkodásra késztet Jézus lénye. Jézus mindig és mindenképpen leleplezi lelkünk alaphangját, hogy az sötétséggel vagy világossággal telítette. Vagy így, vagy úgy. Egyszer mindenki kiózanodik. A világosság felragyog. Látni fogom magam teljesen Isten szeretetének fényében. S akkor még egyet dönthetek. Véglegesen.
1: Ítélet. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Szent Háromság vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

0: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel a Szentlélek ajándékairól elmélkedik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat innen a miskolci stúdióból. A Szentlélek újjáteremtő, éltető lélek. Erről volt az előző adásban szó, és most pünkösd ünnepe után, azért, hogy ne essünk át rögtön ezen az ünnepen, egy picit tovább próbálnánk a Szent Lelket megismerni, és a mai műsorban Ferenc pápát hívtam segítségül, az ő gondolatait, illetve továbbra is Varga László kaposvári püspök atyának a gondolatait hívjuk majd segítségül. Ferenc pápa két dolgot mond a Szentlélekről, előző évben elmondott egyik pünkösdi homiliájában. A Szent Lelket megújítónak nevezi és kiinduló pontnak. A következő gondolatokat mondja a Szent Atya. A végasztaló pedig, akit az Atya a nevemben küld, megtanít majd mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek, idézi János evangéliumát. Nagy hatást gyakorol ránk ez a minden, és feltesszük a kérdést, a lélek milyen értelemben adja meg ezt az új és teljes megértést azoknak, akik őt befogadják. Azt mondja a pápa, nem mennyiség kérdése, és nem is egy akadémikus kérdés, hiszen Isten nem enciklikát, nem tudósokat akar belőlünk faragni, hanem a minőség szempontjából kell feltennünk ezt a kérdést. A lélek mindig új módon, Jézus tekintetének megfelelően láttat velünk, értelmezi a pápa a fenti állítást. Az élet nagy útvonalán a lélek megtanítja nekünk, hogy honnan induljunk el, milyen utakat válasszunk, és hogyan haladjunk előre. Milyen legyen az előre haladásunknak a stílusa. És akkor itt fordulok ismét hozzátok egy-egy mondattal ebben a műsorban is, a Szentlélekkel kapcsolatban, hogy amikor ti egy-egy döntés előtt vagytok, amikor, ahogy most Ferenc pápa is mondja, utakat kerestek, a döntésetekben elakadtok, vagy bármilyen ilyen falat éreztek magatok előtt, szoktátok-e kérni a Szent Lelket, hogy segítsen nektek a döntésben?
3: Szinte mindig, igen. Mert én nem tudok egyedül dönteni, meg hogyha Isten akaratát szeretném követni, akkor az igazán jó választ az csak a Szentlélek adhatja meg nekem, hogy egy jó döntést, hogy merre indulja.
2: És hogy szólítod meg a Szent Lelket? Mert talán nagyon sok ember ezt nem is tudja, vagy nem is szokta alkalmazni, vagy egyáltalán a gondok, problémák miatt belefeledkezik abba, hogy imádkozzon egy-egy nehéz helyzetben. Hogy lehet a Szent Lelket megszólítani?
3: Én először mindig, hogyha nehéz helyzetben is vagyok, így rá kellett nevelni magam arra, hogy mindig először is hálát adjak a nehézségért, mert az úgy segít lecsendesíteni az elmémet, mert ugye, hogyha mielőtt dönteni akarok, én az a típus vagyok, hogy az agyamban mindenféle lehetőség, és akkor elkezd zakatolni, és hozza a körülményeket, meg mindent, és ahhoz, hogy lecsendesedjek, és igazán meghalljam a Szentlélek szavát, ahhoz nekem hálát kell adni. És akkor utána szépen kérem a mennyeitet, és utána a Szent Lelket kérem. Kérem őt, hogy küldje el a Szent Lelkét hozzám, hogy világosítsa meg általa engem, hogy mit kell tennem abban az adott helyzetben, vagy a Szentíráson keresztül, és akkor utána csöndbe vagyok, és utána megvan, hogy nyit kinyitom a Bibliát, vagy a szívemben érzem azt, hogy mit kell tennem.
2: Lehet most valaki azt mondja, hogy álljunk már meg, egy kicsit nem jól hallottam, hogy mit jelent az, hogy hálát adni a nehézségért. Lehet, hogy ez valakinek furcsán hangzik, ez egy érdekes gondolat, hogy hálát adni a nehézségért, mert az ember általában rávágja, hogy a fene ette volna meg már az életet is, amikor nehézségbe kerül, de, és azt mondja, most is lehet valaki, hogy hát miről beszél ez a nő a rádióban, hát lehet, hogy rosszul értettem. Mit jelent az, hogy hálát adni a nehézségért? Az azt jelenti, hogy ha nem adunk hálát a nehézségért, akkor az talán a Szentlélek bölcsességének vagy útjának az egyik akadálya lehet.
3: Azt gondolom, ez olyan, mintha bedobnak egy mély vízbe, és nem tudok úszni, és akkor nem tudok úszni, a saját erőmből próbálok, és egyszerűen elmerülök. De ha hálát adok, mert tudom, hogy ott van velem Isten, van egy Istenem, aki mindent eltervezett a számomra, akkor talán a víz felszínére feljuthatok, és levegőt kapok. Tehát, hogy nekem ez olyan a hálaadás nehézségben, hogy teljesen átalakítja az elmém, de pillanatok alatt. Tehát ez tényleg nem úgy van, hogy jaj, hálát adok, és akkor mi változik meg minden rögtön. Tehát ahogy hálát adok, azonnal lecsendesül minden. Tehát a víz felszín, ugye, amíg háborgó volt, addig háborgott, utána szépen tükörsima lesz. Megnyugod, nyugalmat ad, békét ad, hogy Istenhez fordulok, hogy szeretettel, hogy ezt megengedte nekem, hiszen ő tudja, hogy mi miért van az életemben, ne tudjam én jobban, hogy jó, hát most ezt megint adtad, most ezt megint minek, és hogy miért. Nem, adtad, és hálás vagyok érte, mert tudom, hogy tanulhatok be, és minden helyzetből tanulok így, amióta erre ráneveltem magam, úgymond. Minden egyes helyzetben van tanítás, és sokkal könnyebb tovább lépni.
2: Mennyire fontos itt az önnevelés, és talán ezt nagyon kevesen gyakorolják, nagyon kevés ember tud magára reflektálni, és nagyon sokszor elfogadunk dolgokat, de nem próbálunk változtatni. Ugye Dr. Bubónak van a híres mondása, hogy aki nyavajog, de nem változtat, annak még nem fáj eléggé. És nagyon sokszor így vagyunk a panasszal, a nyavajgással, a kínlódással, a bajainkkal, kicsikkel és nagyokkal, hogy nem igazán akarunk változtatni rajta. Csak panaszkodunk, csak elmondjuk, mint a mókuskerék, túléljük ugye az életet, de lehet, hogy az önneveléssel, hogyha magamat tudom fékezni sokszor, vagy az önnevelés által, akkor lehet, hogyha jól értem, akkor ez segít abban, hogy a problémát egy másik szemszögből lássam, egy másik irányból közelítsem meg. Tehát nagyon-nagyon fontos, és talán a Szentlélek akadálya lehet az, hogyha az ember túl aggodalmaskodó, hogyha túl idegeskedő típus, hogyha túl rágódó típus a problémákon, ez akadály lehet, elzárja a Szentléleknek azt az útját, amin a szabadság által jöhet. Tehát nincs meg a lelki szabadság, az aggódás, a félelem, a görcsölés mellett ugye a lelki szabadság elvész. És ugye a Szentlélek a szabadság lelke is, ez nagyon-nagyon fontos. És hogyha valóban ezt megérezzük, ennek az ízét, akkor lehet, hogy talán minden megváltozik körülöttünk. Majd mindjárt visszatérünk még erre a témára. Timit is megkérdezzük közben, hogy amikor ő ilyen helyzetbe kerül, akkor hogyan áll a Szentlélekkel?
4: Nekem mondjuk az egyik legnehezebb az volt ugye a ráhagyatkozás, hogy ne én próbáljak feladatot meg problémát megoldani. Nyilván először nekem is az első gondolatom az, hogy a Jóistent hívjam segítségül, és nekem például arra is kellett folyamatosan először az agyamat ráállítanom, hogy a Szent Lelket hívjam. Tehát, hogy a Szent Lelket külön megszólítsam. Tehát valahogy én úgy éreztem, amikor gyakorló vallásos lettem, hogy úgy kicsit háttérbe szorult nálam az ő megszólítása. Nyilván az én lelkemben éreztem, hogy ő velem van, és működik, és próbál vezetni, de hogy az a kapcsolat, az úgy nem volt kimondva fizikálisan. Tehát hogy ez a része, ez nálam elmaradt, és ezt igyekeztem, vagy igyekszem pótolni mindig. A ráhagyatkozás részét azért mondtam, hogy nekem ezért volt nagyon nehéz, hogy azt elengedjem, hogy ne, ez most lehet, hogy furcsán hangzik, hogy ne emberi gondolatokkal próbáljam megoldani, vagy emberi módon próbáljam megoldani az adott problémát, hanem próbáljak feladatot olyan módon látni benne, hogy ezt azért kaptam, mert ezzel nekem van feladatom, tehát hogy magamon kell dolgoznom, és ezért van ez a feladat, hogy vagy valami problémát, vagy valami hibát, ami bennem még működik, azt felszínre kell, hogy kerüljön, és ezen saját magamnak kell dolgozni azért, hogy a Jóistennel még jobb legyen a kapcsolatom.
2: Igen, talán a legtöbb ember ettől fél tulajdonképpen, hogy felszínre kerülhetnek a saját hibái. És nagyon sokan ezért nem tudnak megoldani problémákat, nem akarnak megoldani problémákat, mert talán kiderülhet egy-egy ilyen probléma megoldásban, hogy ő is hibás, hogy neki is vannak hibái, amin amúgy lehetne változtatni, lehetne jobbá tenni, de ha az ember nem akarja, ugye, akkor ez a félelem visszatartja.
4: Mert ez nem egy egyszerű út. Tudjuk, hogy amin valamit tenni kell azért, hogy jobbá váljunk, azért az egy kemény út. Tehát valószínűleg ez tart vissza nagyon sok embert.
2: És hogy látjátok, hogy ebben a változásban, ezen a nehéz úton, hogy az önneveléssel, az odafigyeléssel, a hibáink felismerésével dolgozzunk, ebben lehet a segítségünkre a Szentlélek?
3: Egyedül szerintem egyáltalán nem lehet, tehát jó Isten nélkül és a Szentlélek nélkül egyáltalán nem lehet szerintem. Tehát ő adja az erőt ahhoz, hogy szembe tudjunk nézni. Tehát az erősség lelkét ugye megkapjuk, ha jól gondolom. Tehát mindenféleképpen ő ad lehetőséget arra, hogy szembenézünk. És én azt vettem még észre az életem során, amikor szembe kellett néznem dolgokat, annyira gyengéden és finoman mutatta meg, hogy ezért is hálás lehettem. És fájdalom nélkül. És rájöttem arra, hogy nem volt fájdalommentes egyébként, csak egyszerűen elvette a fájdalmat, mert annyira szerettem volna szembenézni vele, és tényleg teljes erőmmel azon voltam, hogy nem volt. Tehát fájdalomcsillapítóval kaptam meg igazából, vagy nem tudom, hogy fejezzem ki magam azt, hogy szembenézhessek az adott dologgal. Tehát, hogy Isten megsegít abban, hogyha mi szembe szeretnénk nézni a problémáinkat, tehát hogy sokan azt gondolják, hogy egyedül kell ezt megtennünk, nem, hanem mindent megad hozzá, mindig csak annyit kapunk, amennyit elbírunk, és ha szembenézünk, akkor az csak annyira fog fájni, ameddig bírjuk, és utána az egész biztos, hogy meg is oldódik, tehát ő fogja megoldani, nem mi.
2: És szerintetek mi van azokkal, akik úgy a saját erejükből akarnak ezeknek a dolgoknak neki menni?
4: Úgy gondolom, hogy azért a kísértéseket azokat mindenki kapja, főleg az, aki nincs a Jóisten közelébe, vagy próbál törekedni arra, hogy oda kerüljön, de nyilván a visszahúzó erő is megvan a másik oldalról. Szóval törekedtem, kerestem az utat, voltak részeredmények nyilván, de utána meg egy ilyen hihetetlen üresség volt. Tehát, hogy nem volt folytatás, és nyilván ezért kerestem tovább. Mert éreztem, hogy nincs még meg az a dolog, ami nekem fontos lenne, hogy teljes legyek. Mindig hiányzott valami.
2: Igen, talán ez is lehet egy nagy akadály, és ez is lehet egy fájó pont az embernek, hogy annyi módszer, annyi praktika, annyi javaslat internettől kezdve mindenhol ilyen, olyan vagy amolyan áll az ember rendelkezésére, hogy változtasson az életén, mert ez egy ilyen hangzatos szlogen, hogy változtass az életmódodon, változtass az életeden, de talán ez is egy fájó pont, hogy az ember egyre inkább érzi, hogy ezt is megcsináltam, azt is megcsináltam, ide is elmentem, oda is elmentem, de még mindig hiányzik valami. És nagyon sok ember ezt keresi. Sokszor élete végéig, hogy mi az, ami még hiányzik, ez is megvan, az is megvan, ezt is megszereztem, azt is megrendeltem, azt is megvettem, és mégis hiányzik valami. Tehát tulajdonképpen nem érdemes neki szaladni ezeknek a kérdéseknek az embernek így önfejűen, saját kútfőből, saját erőből, én magam, egoista módon, mert gyakorlatilag, hogyha jól értem, akkor azért ez egy elég fájó pont, amikor szembesül az ember, hogy egyedül nem képes ezeket megoldani.
4: De egyébként ez is érdekes, hogy azért a Jóisten mindig úgy terelgeti az embert, hogy vannak jelek, meg vannak kapaszkodók, csak észre kell venni. És azért nyilván az én életemben is nagyon sok ilyen volt, amit én figyelmen kívül hagytam, mert úgy gondoltam, hogy hát én majd ezt meg fogom oldani, de nem sikerült. És azért akkor, amikor egy ilyen jó nagy huppanás, vagy jó nagy gödörbe kerül az ember, akkor azért megláthatja a fényt, hogy azért ott van. Nekem is ilyen volt egyébként akkor, amikor elkezdtem készülni a keresztelkedésre, tehát akkor volt az, amikor megismerkedtem azzal az atyával, aki végül is felkészített, és én óriási félelemmel mentem hozzá egyébként, mert hogy mit fog ő hozzám szólni, hogy ennyi idősen próbálkozom én itt. De egy fantasztikus dolog volt megtapasztalni, hogy mennyire nyitott és mennyire befogadó volt, és mennyire jól közvetítette azt, hogy mi a kereszténység, meg mi a katolikus hit.

0: Ugye a második gondolat, amit Ferenc pápa mondott, azt mondja, hogy a Szentlélek legyen mindig kiinduló pont, és a következő gondolatokat fűzi hozzá. Honnan induljunk el? Ugye teszi fel a kérdést. És pont ide vág ez az idézet, hiszen erről beszélgetünk, hogy aki keresi azt, hogy mi hiányzik az életéből, honnan induljon el? Azt mondja, a lélek megjelöli számunkra a spirituális élet kiindulási pontját. Jézus erről maga szól a pünkösd vasárnapi evangéliumi szakaszban, amikor azt mondja, ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat. Íme a lélek logikája. Hozzá vagyunk szokva, hogy azt gondoljuk, hogy a szeretet alapvetően a parancsolatok megtartásából, emberi ügyességünkből, vallásosságunkból fakad. A Szentlélek ehelyett arra emlékeztet, hogy ha az alap nem a szeretet, akkor minden más hiába való. A lélek megtanít bennünket szeretni, és kérnünk kell ezt az ajándékot. A szeretet lelke az, aki belénk helyezi a szeretetet. Ő az, aki érezteti velünk, hogy szeretnek, és megtanít minket is szeretni. Ő lelki életünk motorja. Ő az, aki mindent mozgat bennünk. De ha nem a lélektől, vagy a lélekkel, vagy a lélek által indulunk el, akkor nem járhatjuk végig utunkat. Ez egy elég egyértelmű és konkrét üzenete Ferenc pápának, hogyha nem a lélektől, vagy a lélekkel, vagy a lélek által indulunk el, akkor nem járhatjuk végig utunkat. Tehát ez tulajdonképpen, amit ti elmondtatok a saját életetek példájából, hogy nem lehet egyedül, nem lehet önfejűen, nem lehet a saját szakállunkra nagy-nagy problémákat megoldani, nagy-nagy kérdésekre választ keresni, hiszen az életben vannak olyan kérdések, vannak olyan pontok, amelyekhez nem elég az emberi okoskodás, tehát többre van szükségünk. És így pünkösd ünnepe után jó, hogyha tovább tudjuk vinni a Szentlélekkel való ismerkedésünket, kapcsolatunkat, és megtanulunk a Szentlélekhez imádkozni. Vajon miért félnek az emberek a Szentlélektől?
1: Mert szerintem egyrészt van, aki nem ismeri. Tehát szerintem az embereknek, és a hívők nagy részének nagyon kevés ismerete van a Szentlélekről, és úgy a Jóistenről. És ez nem azért van, mert hogy valakit most elnézést, de leszeretnék, mert szó nincs erről, hogy leminősíteném, hanem mert nem olvassuk a Szentírást, vagy nem ismerjük meg így ezáltal Istent. Tehát hogy általában szerintem a katolikusok ez a probléma, hogy nem olvassák a Szentírást, nem ismerik az Istent, és ezáltal nem tudják, hogy mit kellene kérni. A másik a félelem szerintem. Tehát, hogyha azért járunk templomba, tudjuk, halljuk a prédikációk kapcsán, illetve azért annyit tudunk, hogy a Szentlélek ugye megvilágosít minket. És hát ugye ez, hogy a megvilágosodástól sokan félnek. Lehet, hogy furcsa, de ugye ez alapvető az embereknél, ez a panaszkodás, meg ez a mindent negatívan látunk, és van, aki ebből tényleg nem szeretne kikerülni. De én nagyon gyakran tapasztalom azt, hogy nem akarnak ebből az emberek meggyógyulni. Mert sokkal több partnert találnak a beszélgetésre azáltal, meg neveznek barátságnak kapcsolatokat azáltal, hogy panaszkodnak, mintha a Jóistenről beszélnének, és a pozitív dolgokról, szerintem.
0: Igen, jó, hogy ilyen összhangban vagyunk Ferenc pápával, mert külön kitér erre a témára Ferenc pápa. Azt mondja, hogy a Szentlélek rendet tesz az életünkben. Lehet nekünk ellenkezni. Szép szavak ezek, de olyan sok problémám van, sebek, aggodalmak, amelyeket nem lehet könnyű vigaszokkal megoldani. Azt mondja a pápa, a lélek éppen ezekben az esetekben kéri, hogy közbeléphessen. Ő vigasztaló. A gyógyulás és a feltámadás lelke, és tudja, hogy hol kell alakítani a mi égető sebeinket. Ő megtanítja nekünk, hogy ne töröljük ki a minket megbántott személyek és helyzetek emlékét, hanem hagyjuk, hogy emlékünkben benne lakjon jelenléte, hiszen ő gyógyítja az emlékeinket, gyógyítja a lelkünket, ahogy az apostolok kudarcait is gyógyította. Elhagyták Jézust a szenvedése előtt, Péter megtagadta az urat, Pál üldözte a keresztényeket, és ez rengeteg tévedést és rengeteg bűnt okozott. Azt mondja a pápa, gondoljunk nyugodtan mi is arra, hogy hibázunk. Vannak sebeink, hibáink, gyengeségeink, tévedéseink, milyen sokat tévedünk, és sokszor milyen nagy a bűntudatunk. Egyedül nem lett volna kiút a tanítványok számára, de a vigasztalóval igen, mert a lélek meggyógyítja az embereket. Hogy gyógyít a lélek? A lista tetejére helyezi azt, ami számít. Isten szeretetének az emlékezetét. Így tesz rendet az életünkben. Megtanítja, hogy elfogadjuk magunkat. Megtanítja, hogy megbocsássunk önmagunknak, ami nem könnyű, a lélek viszont ezt az utat tanítja nekünk. Megtanítja, hogy kiengesztelődjünk önmagunkkal, a múlttal, és újra elinduljunk előre. ez egy nagyon-nagyon fontos gondolat, amit a pápa mond, hogy megengedjük, hogy a lélek meggyógyítson minket, akkor mehetünk előre az úton. Ha nem, akkor, ahogy Kriszta is ugye mondta, csak a saját problémáinkkal vagyunk elfoglalva. Nem marad más, csak a panaszkodás. Nem marad más, csak az, hogy egymással rossz dolgokat osszunk meg, mert abban van partner bőven. Éppen ezért talán összefoglalva azt, amit Timi is mondott a saját életéből, azt, amit Kriszta is hozott, vagy amit Ferenc pápa mond, vagy amiről itt beszélgettünk, nem szabad félni attól, hogy minden nap kérjük a Szent Lelket, aki ránk is kiáradt, aki minket is megerősített, hogy vezessen minket, hogy gyógyítson meg bennünket, a lelki sebeinket, és mindazt, ami bennünket gátol abban, hogy előre haladjunk az úton. Ismerjük fel a hangját, és kövessük, mert az Isten az ő Szent Lelkével folyamatosan megerősít, és nem hagy bennünket cserben. Ő a mi életünk ereje. Jó, hogy ebben a műsorban is tudtunk beszélni a Szent Lélekről, és kérjük a Szent Lelket, hogy az ő ajándékaival töltsön be minket. Talán még emlékszünk, akik voltak bérmálkozók, jártak hittanórára, hogy a Szentléleknek van 7 ajándéka. A Szentlélek 7 ajándéka abban segít, hogy a Szentlélekkel való ismerkedésünknek legyen gyümölcse, legyenek eredményei. Az első az Úr félelmének a lelke, a második a jámborság, a harmadik a tudomány, a negyedik az erősség, az ötödik a jó tanács, a hatodik az értelem, a hetedik pedig a bölcsesség. Ezek a Szentlélek ajándékai. A Szentlélek ajándékai gyümölcsözővé teszik bennünk azt, amit a lélek ad. Néhány példa. Az Úr félelme, az Isten félelem azt eredményezi, hogy az ember semmitől sem fél annyira, mint a bűntől. Tulajdonképpen azért fontos az Isten félelem, hogyha bűnt követünk el, érezzük azt, hogy ezzel az Istent megbántottuk, mert ő a szeretet Istene, és a bűn pedig eltávolít a szeretettől. A jámborság, az életszentség útja, azt a példát mondja itt az egyik írás, hogy a jámborság olyan, mint amikor a tűz megolvasztja a viaszt. A jámborság lelke meglágyítja az ember szívét a bűntől, vagy az önzőségtől megkeményedett szívet. A tudomány. A tudomány arra készteti az embert, hogy helyesen tudjon ítélni. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy helyesen tudjon ítélni. A Szentlélek megadhatja azt, hogy tisztán lássunk. Aztán utána következik az erősség ajándéka. Az erősség erőssé és álhatatossá tesz minket. Nem akármiben, hanem a jó dolgok végrehajtásában. Nagyon-nagyon fontos, hogy amikor Isten megengedi például a gonosznak, hogy megkísértsen minket, próbára tegyen minket, akkor az erősség lelke segít, hogy a jó dolgok mellett döntsünk, hogy megtegyük a jó dolgokat. Aztán a tanács, a jó tanács. A tanács ajándéka a lelket megvilágosítja. A lélek felismerheti, hogy mi a jó és mi a rossz. Ez is nagyon-nagyon fontos. Segít felismerni és követni a Szentlélek sugallatait, vagyis azt, amit Timi mondott az elején, ezt a belső hangot, a lelkiismeretünk hangját. Az értelem ajándéka segít, hogy a hitigazságokat, a hitünket, a Bibliát jobban megismerjük és megértsük. Azt mondja itt példaként az írás, hogy ha égő gyertyával bemegyünk egy terembe, ahol szép képek díszítik a falakat, látjuk ugyan a műremekeket, de csak homályosan, mert kevés a fény. Ám ha akkor megyünk be, amikor napsugarak töltik meg a termet, mindent tisztán látunk. Segít a Szentlélek tisztán látni, és a bölcsesség ajándéka, a hetedik, Isten ismeretben segít minket. Felismerhetjük, megismerhetjük az Istent, amennyire csak tőlünk telik. A bölcsesség, a lélek világossága. Jó, hogyha ezeket el tudjuk sajátítani, jó, hogyha ezeket magunkévá tudjuk tenni, és kérjük az Istent, hogy ezeket az ajándékokat adja meg mindannyiunknak, és részesítsen ebben, hiszen boldogabb emberek leszünk, meggyógyult emberek leszünk, céltudatosabb emberek lehetünk a Szentlélek által, és adja meg az Isten, hogy mindnyájan ilyen céltudatos emberként törekedjünk a mennyországba. Mindenkinek további kellemes rádióhallgatást kívánunk, a Szentlélek Isten erősítsen meg, és töltsön be mindnyájunkat az ő szeretetével és békéjével. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Elhangzott műsorunkban Marosi Balázs atya a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsor Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
3: Napbúcsúztató.
2: Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink éjjel is folytatódnak, óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Kultúrkör című műsorunkat. A mai adásban Farkas Erzsébet szerkesztőtársammal először a Miskolci Egyetem női karának sikeréről számolunk be, akik a 34. Veronai Nemzetközi Kórusfesztiválon sikeresen szerepeltek. Ezt követően a Miskolci Kulturális Központ idei nyári napközistábor lehetőségeire hívjuk fel az érdeklődők figyelmét, végül pedig egy a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetést kapott egri szakembert ismerhetnek meg. Egy órakor regionális hír összefoglalása és a kora esti hírmondóval. 2:05 a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorával jelentkezünk. 3:05 kezdődik Segíthetünk című műsorunk, melyben a várva várt alapítvány szolgálatát mutatjuk be. Vendégünk lesz Palonkainé Valcsev Ivanovéva, Borsodabolyi-Zemplén vármegyei önkéntes koordinátor, akivel a szervezet céljairól, működéséről, felvilágosító tevékenységéről, aranyóra ügyeletről, 50 órás kötelező közösségi szolgálatról és krízishelyzetben lévő kismamákról is beszélget a szerkesztő Molnár András. 4:00 zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsoraink szerkesztésében munkatársai voltak: Berecz Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Kolesszár Krisztián, Kónya Iva, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andra, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Az igazgató főszerkesztő Bercesi András, valamint a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. Viszont hallásra!

találjon tetszésre nála énekem, hisz az Úrban lelem örömöm, olvasom a 103. Zsoltárban. A Szentlélek nélkül távoli az Isten, Krisztus a múlté, az evangélium hold betű, az egyház egyszerű szervezet, a tekintély uralkodás, a misszió propaganda, az istentisztelet emlékek fölidézése és a keresztény cselekvés rabszolgamorál. De a Szentlélekben a kozmosz fölemelkedik és nyögve szüli az országot, a föltámadott Krisztus itt van, az evangélium életerő, az egyház szent háromságos közösség, a tekintély fölszabadító szolgálat, a misszió pünkösd, a liturgia emlék és elővételezés, és az emberi cselekvés Isten szolgálat. Nem mondjuk azt, vagy test, vagy lélek, vagy gimnasztika, vagy misztika. Ne állítsuk szembe az eget a földdel, a hitet a tudással, hanem teremtsünk harmóniát. Meggyőződésünk az, hogy az ember életét nem szabad széthasítanunk. Nem szabad örömeit, tehetségeit, vágyait két egymást taszító sark köré csoportosítani, melyeket úgy hívnak, hogy ég és föld. Az egész életet kell fölkarolnunk. Az olyan Isten felé vezető úttal, amely nem az elérhetőkre épül, a mai ember nem tud mit kezdeni. Azt az utat keresi, amely a benső énen, az elmélkedő elmélyedésen átvezet. Mintha csak Szent Ágostont akarná igazolni, Isten közelebb van hozzánk, mint mi magunkhoz. Vigasztaló Szentlélek, szállj le hatalmas erőddel gyönge szívem rejtekébe. Örvendeztesd meg egy villanással az elhanyagolt szentély sötét odúit, az életút porától belepett és lelki szárasságtól megviselt szívemet öntözd meg harmatod bőségével. Jöjj már, jöjj! Te kegyes vigasztalója vagy a szomorkodónak, védelmezője vagy a kiszolgáltatottnak, segítő erőforrás vagy a gyönge számára, megtisztító fürdő vagy azok számára, akik bemocskolódtak. Fölemeled azokat, akik elesettek. Add, hogy szeresselek, őrizz, hogy el ne veszítselek.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Jelentős átalakulás kezdődött meg az egészségügyi irányítás rendszerében az elmúlt hetekben. Létrejött az új önálló egészségügyi minisztérium, amely kiemelt figyelmet fordít a gyógyszerügyekre, mondta az egészségügyi minisztérium közigazgatási államtitkára Budapesten az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének szakmai konferenciáján. Ilku Lívia kiemelte, a terület irányítása közvetlenül a közigazgatási államtitkárhoz került. Bemutatkozásképpen hozzátette, hogy mély szakmai tapasztalatokkal rendelkezik, és korábban is ezen a szakterületen dolgozott. A gyógyszerügyek stratégiai jelentőségét jelzi az is, hogy önálló gyógyszerügyi hatóság felállításáról döntöttek Országos Gyógyszerészeti Intézet néven. Alakul a finanszírozási környezet is, létrejön az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, felülvizsgálják a társadalombiztosítási ellátásba történő befogadás szabályrendszerét annak érdekében, hogy egyszerre legyen fenntartható, kiszámítható és a betegeknek a lehető legjobb hozzáférést biztosító, közölte az államtitkár. Stabil a Debreceni Egyetem klinikai központjában kezelt, a tiszaújvárosi robbanás helyszínéről ide szállított 4 sérült állapota. Ellátásuk szigorú szakmai felügyelet mellett folyamatosan zajlik, közölte az egyetem sajtóközpontja a távirati iroda érdeklődésére. Korábban azt írták, a tiszaújvárosi robbanás sérültjei közül 4 embert szállítottak, kiterjedt, súlyos, másodfokú égési sérülésekkel a Debreceni Egyetemi Égési Centrumba. Egy beteget lélegeztetni kellett, de miután állapota javult, megszüntették a lélegeztetését. A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén a múlt héten pénteken reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben 1 ember meghalt, többen megsérültek. A katonák bíznak bennünk, látják, hogy amit a kampányban ígértünk, azt megvalósítjuk. Erről beszélt Ruszin Szendi Romulus, honvédelmi miniszter, az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának ülése után csütörtökön újságíróknak. A miniszter a leszerelésekre vonatkozó kérdésre elmondta, a katonák megvárták, milyen lesz az új honvédelmi vezetés, és az első intézkedések azt mutatják számukra, hogy érdemes tovább várni. Mint mondta, jelenleg 60 aktív leszerelési kérelem van bent. Ez normális szám. A katonák bíznak bennünk, mondtam, hozzátéve, folytatják a munkát és megvalósítják, amit a kampányban ígértek. A cél az, hogy újra jó legyen magyar katonának lenni, fogalmazott. A katonákra kell irányítani a figyelmet, változtatni kell a kiképzésükön, és világos pályaképet kell mutatni nekik, miközben a nemzetközi tapasztalatok alapján a válságok figyelembevételével kell folytatni a magyar honvédség fejlesztését. Számolt be terveiről a Honvéd Vezérkar főnökének jelölt Sándor Zsolt altábornagy a kinevezése előtti meghallgatásán az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának ülésén. Elmondta azt is, a megváltozott nemzetközi helyzetben újra kell értékelni az ország fenyegetettségét. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter május 19-én jelentette be, hogy Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a Honvéd Vezérkar főnökének. A Honvédelmi és Rendészeti Bizottság ülésén Böröndi Gábor leváltásával kapcsolatos döntését azzal indokolta, hogy a vezérezredes több évtizedes pályafutása után méltán lett a Honvéd Vezérkar főnöke, de nem tudta megakadályozni azokat a jogszabályváltozásokat, amelyek oda vezettek, hogy ma alacsony a katonai morál, hozzátette. Böröndi Gábor vezetési stílusa nem egyezik az övével, és egyes az ország fegyveres védelmével kapcsolatos terveket is másként értékelnek. Végül az időjárásról. Pénteken az ország döntő részén fátyol felhős napos időre van kilátás. Emellett az északkeleti megyékben ismét gomoly felhők képződhetnek, de csapadék továbbra sem lesz. Az északi északnyugati szél ismét nagyobb területen feltámad. Az északkeleti tájakon olykor erős széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. híreket hallottak.

0: Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk!

0: Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm Sándor Zoltánt, a Miskolci Egyetem női karának karnagyát, és beszélgetésünket egyből egy gratulációval kell kezdenem, hiszen a Miskolci Egyetem női kara a 34. Nemzetközi Kórusfesztiválon Verónában, amely április 8-a és 11-e között került megrendezésre, nos ezen a kórusfesztiválon szépen szerepelt, nem is akármilyen díjat, az első díjat hozták el. Szívből gratulálok ehhez az eredményhez.
1: Igen, azért egy kicsit korrigálnám, mert ez az első díj, ez többen most a kórus versenyeknek egy pontozásos alapján szokták megállapítani a díjakat. Ugye már csak azért sem, mert 16 induló kórus volt, de különböző kategóriák és egyéb mások voltak. Viszont a pontszámok alapján, ugye 100-as pontrendszerben a 92 pont fölött teljesítők azok a kategória legjobbjai gyakorlatilag. Úgyhogy mi két kategóriában indultunk, egy folklor kategóriában és egy ifjúsági női karban, mind a kettőben végül is ezt az optimum, tehát a 92 pontszám fölötti eredményt értük el.
0: Akkor optimó fokozatban részesült. Hát bocsásson meg, hogy nem tudtam ezt így az elején kifejezni. Magyar gondolkodásmóddal gondolkodtam, és magyarul én megadtam önöknek az aranyminősítést és az első helyezést. Tehát optimó fokozatot szereztek.
1: Ezért azt kell tudni, hogy itt különböző kategóriák voltak, és összesen 4 optimó díjat osztottak ki, ebből 2 a miénk volt. Tehát azért ez mégiscsak egy jó érzés, és azon kívül még a műsor szállítása és levezetése miatt én kaptam egy karnagyi külön díjat.
0: Ehhez is szívből gratulálok, hiszen az ön szakmai munkáját is elismerték akkor ezen a kórusfesztiválon.
1: Talán nem hangzik dicsekvésnek, de tényleg biztos ez is benne van.
0: Hogyan készültek erre a kórusfesztiválra? Sőt, visszatérő versenyzők már önök, és résztvevők az ilyen kórusfesztiválokon és megmérettetéseken?
1: Egyszer voltunk már egy olyan jó 10 évvel ezelőtt, szintén Veronában. Ugye akkor egy kicsit könnyebb dolgom volt nekem, már mint a kórusvezetőnek, mert nagyobb létszámú volt az együttes, 35-en voltunk in. Úgyhogy még a helyszínt is ismerjük, hiszen ez a Veronai Filharmóniának a nagy terme, ahol a verseny zajlott, és akkor is egy első, hát egy optimális, vagy nem tudom, egy nagy minősítéssel tértünk haza. Hát most annyiból volt nehezebb, hogy kevesebb a létszám a kórusban. Hát tulajdonképpen ez a kórus a zenőszéti karnak a női kara, és hogy itt begyűrűznek egyéb más dolgok, tehát hogy kevesebb hallgatót veszünk fel, vagy kevesebben járnak most gyakorlatilag kóruspróbára, és 14-en voltunk in, és hát ennek olyan technikai problémái vannak, hogy meghatározza, hogy milyen műveket lehet választani, akkor ezek a lányok tulajdonképpen egy ilyen kötelező gyakorlatként vesznek részt a kóruson, tehát nem az szerint van összeválogatva, hogy milyen a hangfajuk, tehát a kórus összetételét befolyásolja ez a dolog, és hát ez mindig fejtörést okoz, hogy egy ilyen összetételű kórusra milyen műveket lehet választani, amit meg tudunk oldani, persze úgy, hogy jó is legyen.
0: A karnagy mellett, az ön munkája mellett jelentős szerepe volt Gulybánné Varga Krisztina színvonalas zongora kíséretének, ezt is említsük meg, és ahogyan is említette, a folklór kategóriában és az ifjúsági női kari kategóriában léptek színpadra. Milyen műveket adtak elő? Hogyan állt össze és állították össze a repertoárt?
1: Hát a folklór kategóriában elsősorban bárdos, kodály művek voltak, illetve egy karai mű és egy kocsármű, tehát ezek népdalfeldolgozások, hát nyilván a folklórból adódik a népdalfeldolgozás, és hogy tulajdonképpen nagyon oroszlán része volt itt a Valga Krisztának, aki a karai darabot kísérte, nagyon virtuózan, és nagyon jó volt vele együtt dolgozni. A másik kategóriában ott elsősorban szakrális művek voltak, mert azok voltak nálunk terítéken, és hát magyar művet azért nem vittünk, mert a folklór az eleve magyar volt, tehát ez csak tiszta magyar művek voltak, viszont volt egy orosz mű, ami egy nagyon érdekes mű, egy Csajkovszki mű volt. Én nem is tudtam korábban, hogy Csajkovszki női karra is írt egy 6-os ciklust, abban annak egy része volt, ez egy kötelező mű volt, és hát a mű az egy fiatal lányról szól, akit hozzáadtak egy idős férfihez, és hogy az idős férfi kvázi fogva tartja, tehát nem engedi a barátnőihez egyéb máshoz, és ez egy nagyon érdekes és egy ilyen sok drámát, és ugyanakkor mégis egy ilyen reménységet tartalmazó ének volt, ez volt a mi kötelező darabként. Most ennek az az érdekessége, hogy a versenyszervezői lefordították olasz nyelvre, ami Csajkovszki olaszul azért nem annyira jó, úgyhogy mi megkerestük az eredeti kottáját, és hát szláv nyelven énekeltük, oroszul énekeltük végig az egészet, és emellett mondom, elsősorban egyházi műveket énekeltünk, ami összefügg azzal is, hogy nem régen csináltunk egy lemezfelvételt, és ott nagyon sok készen volt egyházi művekből.
0: Hányan képviselték a női karban Magyarországot és Miskolc városát a Miskolc Egyetem női karában, és nem utolsó sorban mondjuk el a kedves hallgatóknak, előttünk vannak most itt a képek, az élmények, felszabadító örömben, és boldog arcokat látok én itt a képeken, itt magunk előtt. Azokon a fényképeken, amelyek a helyszínen készültek.
1: Hát igen, valóban, hát ugye itt a legizgalmasabb rész a szereplések után, amikor az eredményhirdetést várjuk, és ez a Filharmónia nagy termében szokott lenni, ahol minden valamennyi résztvevő bejön, és hát nagy örömújongással szokták fogadni ezeket a bejelentéseket, és hát mi vártuk, hogy legyen valami, csak nem említették a kórus nevét, és valahol az utolsó harmadban vagy fél részben egyszer csak megszólalt ez a dolog, hát és akkor derült ki, hogy mi ennyi díjat kaptunk, és a lányok visítottak. Tehát az a boldogság, az öröm, mondjuk az is benne van, hogy azért egy nagyon intenzív munka volt mögötte, és hát végre felszabadultak. És ez nagyon jó leső érzés volt számunkra.
0: A díj mellett mit jelent az önök szakmai életében ez a siker, ez az elismerés?
1: Ugye nekem különösen fontos, mert ez a zeneművészeti kar növendékeinek a kórusa tulajdonképpen, és hogy hát egy picit közelebb kerülnek ezek a gyerekek a majd a későbbi életüknek a problémáihoz, tehát a zenei megoldásokhoz. Nagyon sok mindent tanulunk, csinálunk közösen, és ráadásul még ezzel a kórussal szoktak gyakorolni a majdani karvezetők, tehát az én növendékeim is, úgyhogy egy ilyen, nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, egy ilyen családias légkör van ebben az egészben, hiszen segítjük kölcsönösen egymás munkáját. Azon kívül van egy tanár segítő kolléganőm is, a Marhefkáné Szűcs Bea, aki a beénekléseket szokta csinálni, és szintén részt vesz ebben a munkában.
0: A teljesség igényével mondjuk el, hogy a magyar kóruskultúrát Verónában önökön kívül a nyíregyházi Kantémusz fiú kórus is képviselte, szintén figyelemreméltó eredménnyel, és így a fesztivál hivatalos résztvevői listáján mind a Miskolc Egyetem női kara, tehát önök, mind pedig a Kantémusz fiú kórus szerepel a nemzetközi mezőnyben. Büszkék vagyunk önökre.
1: Köszönjük szépen, igen, nagyszerű volt végül is. Hát azt tudni kell, hogy a fiú kórus az nekem is mindig egy olyan kuriózum, Magyarországon elég ritka, és ugye hát ezek a fiúk, kisfiúknak a lelkesedése, az odaállása, amit csináltak, hát tényleg nagyon nagyszerű volt. Annyit tudok, hogy amikor kiválasztották, hogy milyen kategóriába induljanak, a fiú kórusként őket tömpen a női karral, vagy az ifjúsági egynemű karral, így kellene mondani, rakták össze, de aztán kiderült, hogy náluk már basszusok is vannak, tehát ez egy fiú vegyes kar lett, úgyhogy végül is nem egy kategóriában mérkőztünk, hanem külön kategóriában.
0: És mindannyian sikereket értek el.
1: Igen, hál' Istennek.
0: Szívből gratulálok még egyszer Sándor Zoltánnak, a Miskolc Egyetem női kar karnagyának, hiszen a 34. Nemzetközi Kórusfesztiválon Verónában optimó fokozatot szereztek önök. Gratulálok az elért eredményhez.
1: Köszönjük szépen.
0: És javaslom, hogy beszélgetésünket fejezzük be egy olyan kórusművel, amelyet önök énekelnek nekünk, és a Szent István Rádió kedves hallgatóinak melyik kórusműre is esett a választásunk.
1: Mivel Olaszországban voltunk, az egyházzenei művek között is egy kortárs olasz szerzőnek a művét javasolnám most, ha meghallgatni. Orlando di Piazza a szerző, és Tóta Pulcra a műnek a címe.
0: Szóljon tehát ez a felvétel a női kar közelmúltban megjelent új CD-jéről.

0: Tamás Krisztiánnal, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserével ezúttal Miskolc nyári napközis táborai közül válogatunk, és nem is csak válogatunk, hanem ismertetjük ezen napközi táboros lehetőségek mindegyikét. Idén 2026 nyarán milyen nyári napközik közül is válogathatnak az érdeklődők Miskolcon?
1: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és téged is, Bebe, is jó, hogy ezt megemlítettük, hogy milyen nyári napközik vannak, és hogy csinálunk erről egy körképet, mint ahogy egyébként minden évben. Most a 2026-os évet nézzük meg. De azért előtte elmondanám a szülőknek, akik most hallgatják a Szent István Rádió hullámhosszán ezt az adást, hogy mik az általános információk, mire számítsanak, hiszen leginkább egyébként ezek a nyári táborok segítség a szülőknek. Mert hogy nagyon sokan ugye nyáron nem tudják, amikor nincsenek szabadságon, hova rakni a kisebb gyereküket, vagy ez problémát okoz. Hát mi ebben próbálunk segíteni, mert a napközis táborok hétfőtől péntekig gyakorlatilag munkaidőben 8 és 16 óra között tartanak, viszont már a napközi előtt 7:30-tól és a napközi után 5-ig felügyeletet biztosítunk. A részvételi díj magában foglalja, ez is fontos, a belépők árát, hogyha valahova mennek a gyerekek, illetve az egyéb szakmai és anyagköltségeket, valamint a napi háromszori étkezést. A részvétel feltétele minden esetben, ezt kihangsúlyozom, a szülői nyilatkozat és az egyéb hozzájáruló nyilatkozatok kitöltése. Hogy hol lehet jelentkezni, és ezt már majd a végén is elmondom, de már az elején is a tudósításunknak, miskolcikultkosz.hu. Tehát ez a weboldal, ahol található egy űrlap, ezt kell kitölteni, és van egy telefonszám is, ami természetesen megvan adva, de a jelentkezést követő 1-2 napon belül kollégáink válaszlevélben átfogó tájékoztatást nyújtanak, és visszaigazolják a sikeres regisztrációt. No, hát ezek az általános információk, és akkor nézzük, hogy mivel találkozhatunk házakra lebontva. Én most nem is időpontra, hanem házakra bontom le, jó? A Ady Endre Művelődési Házzal kezdünk. Itt mazsoret kezdő lesz. Az időpont július 6-a és 10-e között. A helyszín az Ady Endre Művelődési Ház. 7 és 12 évkor közti gyerekeket várunk. A foglalkozás vezető pedig Dudás Ágnes és Kócziné Rózsa Ildikó mazsoret oktatók és Kovács Magyaró Zsuzsa balettanár. Virtuózitás, nőiesség, karakter. Ebben a táborban a lányok megismerkednek a mazsoret műfaj szépségeivel. A mazsoret bot forgatásán kívül a balett és a modern tánc alapjait is elsajátíthatják. És ez a műfaj nem csak a tánctudást fejleszti, hanem a gyerekek koncentrációs képességeit is. Hiszen egyszerre kell figyelni a zenére történő lábmozdulatokra, kéztartásra, karmunkára, botforgatásra, valamint a térforma változásoknál a csapattagjaira. A botforgatás elsajátításában a világbajnok csapat a gyerekek segítségére lesz, szerintem ez is nagy szó. Tehát az Ady Endre Művelődési Házban nagyjából ez a helyzet. Az Ifjúsági Házban és a Görömbölyi Művelődési Házban táncos kedvű napközink lesz. Az időpontja ennek is a helyszíne, június 29-től július 3-áig az Ifjúsági Ház, és július 6-tól 10-ig a Görömbölyi Művelődési Ház. Itt 4 és 12 évkor közötti gyerekeket várunk. Mezei Ágnes és Garabuci Zsófia, a Ködmön Formációs Táncegyüttes tánc oktatója, foglalkozás vezetők. A napköziben a standard és a latin táncok alapjaival, különféle koreográfiákkal ismerkednek meg játékos formában a gyerekek, így fejlesztve mozgáskultúrájukat. A kedvcsináló tánctanulás mellett sok-sok móka és huncutság, társas és ügyességi játék, karaoke, kreatív foglalkozás, tehát például táncos frizura és sminkészítés, táncruha tervezés. Látom, Böbe, hogy neked is felkeltettem az érdeklődésedet, úgyhogy ha most lennél 4 és 12 év között, akkor anyukád be is irathatna erre a napközire, és itt biztos jól éreznéd magad, főleg, hogy most elmondtam, hogy táncruha készítés és stb. Rengeteg színes program várja a gyerekeket. A legügyesebbek egyébként a szeptemberben induló Ködmön Formációs Táncegyüttes csoportjaiba nyernek felvételt.

0: Tehát az ifjúság és a Görömbölyi Művelődési Házban ez a táncos kedvű lesz. És akkor nézzünk át egy kicsit majdnem Diósgyőrbe, a Vasgyári Közösségi Házba. Hát itt felhívnám mindenkinek a figyelmét, hogy van egy nagyon jó táborunk a Mesterségem címere, és megmondom őszintén, még nem telt házas, úgyhogy tessenek hozni a gyerekeket. Július 6-a és 10-e között lesz ez a Mesterségem címere a Vasgyári Közösségi Házban. 10 és 15 éves kor közötti gyerekeket várunk, és különböző munkaterületről meghívott szakemberek, szakoktatókat. Az Amerikából jött két ember közösségi játék ihlette napközi, amelynek témája minden gyerek fantáziáját megmozgatja. Naponta két foglalkozást ismerhetnek meg a résztvevők, a szakmák az adott szakterületek szakemberei, szakoktatói mutatják be, egyben lehetőséget adnak kipróbálni a gyerekek rátermettségét és már meglévő tudását. Minden előadás, foglalkozás interaktív, és az élményszerzésre épül. És a gyerekek betekintést nyerhetnek többek között a pék, a dísznövénykertész, a nyomozó, a ruhakészítő, a kozmetikus szakmák, valamint az élelmiszeripar és az agrárgazdaság, továbbá az egészségügyi ágazat rejtelmeibe, illetve a Magyar Vöröskereszt tevékenységébe is. A pályaorientációs foglalkozásokat a Magyar Nemzeti Agrárkamara, a BOKIK és a Magyar Orvosi Kamara, valamint a Magyar Vöröskereszt, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szervezete és a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőr főkapitányság együttműködésével valósítjuk meg. Úgyhogy a Mesterségem címere is szerintem nagyon izgalmas és nagyon jó kis tábor lesz, ennek nézzünk majd elébe. De a Vasgyárban nem csak ez van, hanem egy másik olyan tábor, amit én azt gondolom, hogy nincs olyan gyerek, aki ne szeretne, hiszen kutya és gazdi mesés kalandtábor, ez július 27-e és 31-e között lesz, a Vasgyári Közösségi Házban 8 és 15 év közötti gyerekeket várunk, itt pedig Szabó Szabina, kutyás terapeuta, kutyakiképző tréner, a foglalkozás vezető. A kutyás mesetábor egy különleges élménytér, ahol a gyerekek a mesék világán keresztül tanulnak meg kapcsolódni a kutyákhoz és önmagukhoz. Játékos kalandokon és közös feladatokon keresztül elsajátítják azokat az alapokat, amelyekkel igazi figyelmes és ügyes gazdikká válhatnak. A napközi biztonságos és szeretetteljes környezetben mutatja meg a kutyákkal való helyes kommunikációt és a gondoskodást. A hét során a mese, a mozgás, az alkotás és egy különleges harmónia nap is segíti a megnyugvást és az elmélyülést. Ez nem csak tábor, hanem egy emlékezetes utazás gyerekeknek és négylábú társaiknak egyaránt. Úgyhogy kutya és gazdi mesés kalandtábor, amiről beszélünk, és én azt gondolom, hogy ez is nagyon-nagyon jó lesz. És akkor átevezhetünk gyakorlatilag a kutyás táborról a jóga és kalandra, ami augusztus már, tehát augusztus 10 és 14 között a Vasgyári Közösségi Házban lesz 6 és 12 éves gyerekeknek ez a tábor, a foglalkozás vezető pedig Demeter Tünde, pedagógus, jógaoktató, hangterapeuta. Hát olyan programot alkottunk a gyerekeknek, ahol igazán megismerhetik önmagukat, és ahol nem kell pörögni. Itt a nyári szünítő valóban a feltöltődésről szól. A reggeli jógakaland mozgásfejlesztő, tartásjavító, önbizalomépítő élményt nyújt a gyerekeknek, majd a hangtálak keltette varázslatban lehet részük. A hangterápia tökéletesen kiegészíti a jogakalandok során megtapasztalt belső békét, és bizony a délutánk változatos kalandjai, közösségi játékai, az alkotás öröme mind maradandó élményt nyújtanak. A napközi a mozgás, a zene, a hangvarázs, a kreatív alkotás és az önfelett játék élményét kínálja a résztvevőknek minden nap. És akkor nem maradt más hátra, mint a ifjúsági ház. Két táborunk is van, a színjátszó tábor és egy vadi új, a média műhely. A színjátszó tábornak van két időpontja, mert hogy a felső tagozatosok részére július 6 és 10-et hirdettünk meg, és a középiskolások részére július 20 és 24-et. Mind az ifjúsági házban, tehát ha a korosztályt nézzük, akkor 10 és 18 év. Fandl Ferenc pedig, a Miskolci Nemzeti Színház színművésze, nem csak ikonikus figurája ennek a tábornak, hanem igazi védjegye is, hogyha mondhatjuk ezt. A táborban a gyerekek kipróbálhatják magukat számos drámajátékban, belekóstolhatnak a színészet alapjaiba, és még egy színdarab létrehozásának is részesei lehetnek. A játékok által fejlődik a gyerekek kommunikációja, önismerete, kifejezőkészsége, koncentrációja, kreativitása, együttműködés és improvizációs készsége. Tehát gyakorlatilag a programok improvizációs játékok, kreatív gyakorlatok, jelenetkészítés, beszédtechnika és színdarab készítés, amit a végén, ha jól tudom, akkor elő is adnak. Na és mi az a vadonatúj tábor, ha már itt ülünk a szerkesztőségben, és egy szerkesztővel beszélgetek, nem más, mint sajtósként beszélgetek egy szerkesztővel, nem más, mint a média műhely, ezt pont ezért hangsúlyoztam ki, mert hogy erről lesz szó. Július közepére terveztük ezt a gyerekeknek, 13 és 17-e közé az ifjúsági házba, 10 és 14 éves korközti gyerekeket várunk, és a foglalkozás vezetők pedig pontosan a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. Szakmai munkatársai és a média területén dolgozó szakemberek. Tehát nagyon fontos, hogy a tábort azoknak a gyerekeknek ajánljuk, akiket érdekel a hagyományos és a digitális média világa, a fotózás, a podcast és a közösségi média. Kipróbálhatják, milyen egy igazi forgatáson is dolgozni, és azt is megismerhetik, milyen digitális eszközöket használnak a szakemberek. A tábor során pedig betekintést nyerhetnek a modern tartalomgyártás kulisszáin mögé, megtanulhatják, hogy hogyan készül egy izgalmas videóriport vagy kisfilm, hogyan használhatják kreatívan a kamerát és a fényt, és szerintem ami biztos, hogy mindenkit fel fog csigázni, hogy megnézhetik belülről, milyen egy igazi stúdió. A program során dolgozunk csapatban, kipróbáljuk magunkat riporterként, operatőrként és szerkesztőként is, inspirációt merítünk sikeres alkotóktól, például a YouTube világából, és beszélgetünk arról is, hogyan működik a mai online média. Mindezt, ami a legfontosabb, egy jókedvű csapatban, sok nevetéssel és igazi élményekkel. Na hát, gyakorlatilag ezek nálunk a táborok, és ami fontos, mondtam az elején, hogy ki fogom emelni, hogy a jelentkezést, tehát ha valakinek felkeltettem az érdeklődését, nagyon egyszerű, miskolcikultkosz.hu, ez a weboldal, itt mindent megtalálnak.
1: Köszönöm szépen Tamás Krisztiánnak, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserének, hogy az idei napközi táboros lehetőségekre felhívta a Szent István Rádió kedves hallgatóinak figyelmét is. Vártok akkor minden érdeklődőt szeretettel ezekre a lehetőségekre.
0: Abszolút így van, és hát minél előbb, itt most nem adtam meg határidőt, de hát ezért ezt a szülők is tudják, hogy minél előbb jelentkezzenek, mert utána nehogy beteljenek ezek a helyek is, amik még most azért vannak.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Vas Juditot, a Kultúrszalon programszervezőjét, aki igaz, hogy nem most januárban, de a Magyar Kultúra Napja alkalmából ProAgria szakmai díjas lett. Mi nagyon régóta ismerjük egymást Judittal, mi dolgoztunk is együtt, és hát tényleg azért az EGRI médiában, a kulturális élet területén, azt gondolom, hogy szinte mindenki ismeri a másikat. Nekünk volt olyan szerencsénk, hogy tényleg egy fél évig együtt dolgoztunk, úgyhogy szeretettel köszöntelek, Judit, és köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba.
1: Köszönöm a meghívást, és én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Szűkös az adásidő, és nem biztos, hogy minden szegmensére ki fogunk tudni az életednek térni, de azt tudom, hogy ugye te a kultúrával talán már az egyetemen, vagy akár még korábban is megismerkedtél, hiszen ugye a Miskolci Egyetemen magyar szakon végeztél. Azt is tudom, hogy tanítottál egy rövid ideig, de hamar a tévézés és a média világába bekerültél. Az, ami most igazság szerint téged erre a díjra érdemesnek tartotta, az az, hogy te ugye évek óta valóban szerves részét képezed a város kulturális életének, hiszen szervezed a Kultúrszalont, az EGRI Szimfonikus Zenekarnak is a sajtósa, egy olyan kis
1: mindenese,
0: vagy ilyen kis kultikus alakja, igen, így akartam folytatni a titulusodat. Azért mellesleg még hozzáteszem, hogy ugye a Gárdonyi Géza Színháznak is a sajtóreferense vagy, te tulajdonképpen a sok-sok minden, amit csinálsz, mind valahol szerves része a kultúrának. Ha valaki magyar szakos, akkor a kultúra az biztos, hogy ennyire kell, hogy érdekelje szerinted? Minden magyarost ennyire érdekelhet a kultúra, hogy előbb-utóbb a kulturális életben találja magát?
1: Én bízom benne, hogy a kultúra az érdekli, de a programszervezés vagy a kultúra szervezése az már nem biztos. Viszont én nem azért lettem magyar szakos, hanem azért, mert én mindig újságíró szerettem volna lenni, és középiskolában tagja voltam az iskolai újságszerkesztőségének is, és írtam a városi labba is, és azt mondta az akkori osztályfőnököm, aki egyben a magyar tanárom is volt, csak úgy lehetsz újságíró, hogyha elvégzed a bölcsész karon a magyar szakot. Akkor még nem volt kommunikáció szak. Tehát én valójában ezért mentem magyar szakra, de aztán, ahogy elvégeztem a szakot, és elkezdtem tanítani, ott az is vonzani kezdett, tehát maga a pedagógusi pálya, de azért pár év múlva be kellett látnom, hogy nem vagyok igazán pedagógusnak való, mert nem vagyok elég következetes. Talán túlságosan szeretem a gyerekeket, vagy másképp képzeltem el az oktatást, vagy hogy tényleg nem vagyok elég szigorú és következetes, és hogy ez nem biztos, hogy hosszú távon jó lesz, sem nekem, sem a gyerekeknek. Úgyhogy elköszöntem ettől a pályától, és visszakanyarodtam a gyerekkori álmomhoz, tehát az újságíráshoz és a médiához.
0: Az első médiában való dolgozásod az a TV Eger volt?
1: Hát leszámítva ezt a középiskolait, igen. Az egyik helyi labban olvastam otthon klasszikus, tényleg krumpliputolás közben egy újsághirdetést, hogy a TV Eger szerkesztőt keres. Jelentkeztem, volt 3 hónapos casting, és ezen sikerült ott maradnom, és akkor így dolgoztam majdnem 7 évig a TV Egernél. De igazából érdekes, mert ugye sokat voltam kamera előtt, illetve mikrofon mögött, és én nem erre vágytam annak idején, hanem írásra, tehát tényleg nyomtatott sajtóban, vagy online sajtóban írni, és ez is megadatott, hiszen az EGRI magazinnak voltam 4 évig a főszerkesztője, és akkor éreztem igazán, hogy na, helyemen vagyok.
0: Arra emlékszem a tévés írádból, hogy ugye sajtótájékoztatókon rendszeresen találkoztunk, de ugye a tévénél te is, csak úgy, mint én itt a rádióban, nekem ugye van a Kultúrkör című műsorom, amit már tényleg meg nem tudom mondani, hány éve, évtizedet csinálok, de te is ugye a kultúrát megkaptad, hiszen mi rendszeresen találkoztunk a színház, igen, a kultúra eseményeken, bemutató előtt, egymásnak adtuk a mikrofon, te kezdesz a rendezővel, én a főszereplővel, tehát már a tévénél is valahogy elindult az, hogy a kulturális témák téged találtak meg.
1: Igen, persze, hát a szerkesztőségben azért nyilván mindenki azt a területet szerette volna, és ha ügyes volt, meg is kapta, amiben úgy érezte, hogy jó. De nekem nem csak a kultúra volt, kaptam például egyházi műsort, vagy természetvédelmi műsort, tehát igyekeztem kipróbálni magam más területen is, de fő hangsúly természetesen a kultúrám volt.
0: Tehát ugye tévésztél, ahogy említetted, az EGRI magazin szerkesztette, tehát a fő csapás irány, amit nagyon szerettél volna már középiskolában, tehát az írás megadatot, ahol mi együtt dolgoztunk ugye a MediaWorks-nél, ott ugye nekünk podcasteket kellett készíteni, tehát a rádiózás is azért ott is volt egy pici írás. Minden területen kipróbálhattad magad, úgy valamelyik mellett le tudtad tenni a voksodat, tehát inkább írásban érezted magad erősebbnek, vagy beszédben, kamera előtt, vagy mikrofon mögött?
1: Érdekes ez, azóta, tehát ez volt 2000, nem is tudom, 18 táján, amikor én eljöttem a TVG-től, átmentem az egyetemre, és akkor kezdtem megérezni egyébként, de akkor még nem volt alkalmam így a gyakorlatban ezt folytatni, hogy nagyon szeretek beszélgetni az emberekkel. Ugye ez már a tévés munkában is nyilván kiderült. Tehát nagyon szerettem azokat a műsorokat, amikor bejöttek hozzám, és nyugodtan tudtunk beszélgetni. És ez ott teljesedett ki, hogy már nem médiás koromban elkezdtem beszélgetéseket vezetni, élő beszélgetéseket. Különböző területről volt és működik a Vastaps, illetve Borász beszélgetések.
0: Ez annyira jó, kitalálta ezt a címet, ugye a neved Vas Judit Vastaps, és ez nagyon el lett találva annak idején.
1: Bár én hadakoztam ellene, nem az én ötletem.
0: Nem tudom, hogy miért, ez nagyon-nagyon-nagyon találó szerintem.
1: Köszönjük. Szóval, hogy ez, éreztem, hogy na ez lesz az a terület, vagy ez az a terület, amit én igazán szeretek, az írás mellett, csak azt, akkor az írásnak már nem volt fóruma számomra. És a rádiós időszak, ez az egy év, sajnos csak egy év volt, na ott a kettő találkozott, hiszen médiás fórumon voltam, ott a hallgatókat el tudtam érni, több hallgatót, mint mondjuk egy ilyen kis esti beszélgetésen, de ugyanakkor beszélgettem. Tehát különböző területről jöttek be hozzám Egerből nagyon izgalmas személyiségek, és nagyon jó volt velük beszélgetni. Tehát ha valami igazán közel áll hozzám, az ez a beszélgetés.
0: És hogy érzed magad olyankor, amikor téged kérdeznek? Mi már kölcsönösen kérdeztük egymást.
1: Ha te kérdezel, akkor jól.
0: Aranyos
1: nem, vagy. Ha kollégák kérdeznek, akiket már ismerek, akkor nyilván nincs ezzel probléma, meg szeretek beszélgetni. Érdekes a kérdés, mert más helyen, vagy más fórumon még nem nagyon kérdeztek. Tehát nem tudom, hogy reagálnék, hogyha egy idegen környezetben egy idegen személlyel kellene beszélgetnem, de azt hiszem, hogy nem okozna problémát éppen a rutin miatt, tehát hogy sok beszélgetésben veszek részt, nyilván az is igaz, hogy ott én szoktam kérdezni, de szerintem biztos megoldanám, nem tudom.
0: Jelen esetben ugye legalábbis két területen programszervező vagy a szimfonikusoknál, és ugye a színházban, a kultúrszalomban meg a beszélgetés meg, tehát tényleg úgy mindenben, igen. Úgy mindig képben vagy, és nem felejtődik el az egyik vagy a másik képességet, meg tudod mindegyiket úgy csiszolni, erősíteni. A kultúrszalon én azt gondolom, hogy Egerben, hát hogyha így szavakat kellene rá találni, az tényleg egy ilyen hiánypótló, egy esztétikus és igényes kulturális, tehát ilyen elképesztő vendégeket tudtok meghívni, ami azt gondolom, hogy tényleg nagyon sokan Egerben, egrieknek azért jó, mert ugye Egernek megvan a maga megszokott kis színháza, megszokott kis kulturális lehetőségek, de mondjuk nem mindenkinek adatott meg az sem, hogy mondjuk a fővárosba menjen, vagy Debrecenbe, vagy Miskolcra, vagy máshová, tehát jó az, hogyha házhoz hozzuk azokat a színészeket, rendezőket, tényleg a kultúrában nagyon prominens személyeket, akiket mondjuk jó itt Egerben látni. Amikor leülsz egy Kossuth Díjas színész, vagy egy íróval, egy József Attila díjas íróval, vagy tényleg egy olyan emberrel, akiről azért tudjuk, hogy több mindent letett az asztalra, ott van egy pici gyomorgörcsöd, vagy ez hogy van egy ilyen kultúrszalonos beszélgetésről felkészülésed?
1: Hát mondom akkor az egyik legfrissebb élményemet a nyárit, Rudolf Pétert és Nagy Kálózi Esztert. Nyilván már a megkeresésük, tehát van bennem egy ilyen mélységes tisztelet az iránt, amit ők évek alatt adtak a kultúrának. De nem ismerem őket, hogy milyen emberek lehetnek valójában, és ez a program végül is ebből ad egy kis ízelítőt. Tehát megvan bennem egy mélységes tisztelet, egy izgalom, de ugyanakkor meg azt gondolom, és ez ki is derül egyébként a beszélgetés végére, hogy ők is emberek. Tehát ugyanazokkal a problémákkal küzdenek nyilván, mint mi, és amikor leülünk beszélgetni, ott ez a... Tehát ott nem úgy tekintek rájuk, mint a Kossuth díjas, vagy nem tudom milyen díjas művészre, hanem egy férfi és egy nő, két emberrel beszélgetek, akik történetesen itt házasok, mert ugye az ő esetükben ez volt, és nyilván mindenkinek megvan a maga karrier története, a maga munkája, amiben kiválót alkotott, és úgy beszélünk erről, én legalábbis remélem, hogy ez jött le, hogy a munkahelyükön adódó feladatokat hogyan oldották meg, milyen sikerélményük volt, ez hogy tükröződik, ez a hogy ugye mind a ketten végül is hasonló területen dolgoznak, ez hogy csapódott le mondjuk a magánéletükben. Tehát az a lényeg, hogy onnantól átfordul egy ilyen talán intimebb, személyesebb beszélgetésbe, de ez a tisztelet természetesen, és nem csak azért, mert valaki Kossuth Díjas, én ugyanolyan tisztelettel fordultam, hát fantasztikus élmény volt a podcast idején, egy mentőápolóhoz, vagy bárkihez, aki bejött oda hozzám, mert mindig azt is, legfőképp azt tisztelem, hogyha valaki a munkájában arra törekszik, hogy minél jobbat hozzon ki belőle, és ez mindegy, hogy milyen területen végzi, és akikkel sikerül beszélgetnem, ők azért kerültek oda, mert valami olyat tettek a munkájuk, a hobbiuk, stb. Területén, amiről érdemes ugye beszélgetni. Tehát ez a fajta tisztelet, én inkább úgy mondanám, hogy a megilletődés, az persze volt a nevesebb művészeknél, de valahogy ez is elmúlik, mert rájövünk tényleg, meg megérezzük azt, hogy emberek beszélgetnek egymással.

0: Igen, amúgy az ember, amikor tényleg évtizedek óta ebben van, talán akkor ebben is hasonlóan gondolkodunk, hogy minél nagyobb névvel kerül az ember kapcsolatba, hát nyilván én is az elején, meg még biztos, hogy most is gyomorideggel kezdeném, de olyan jó azt látni, amikor a mikrofonnál tényleg egy mellé rendelt viszonyban beszélgetsz valakivel.
1: Igen, és bocsáss meg, most eszembe jut, hogy az viszont tud rontani a beszélgetésen, hogyha ez a művész elvárja, hogy én úgy kezeljem őt, mint mondjuk egy Kossuth Díjas művészt. Tehát ha van köztünk ugye nyilván egy fal, hogy én ez vagyok, te nem vagy ez, de sok művész ezt abszolút le tudja rombolni, ezt a falat, közösen le tudjuk rombolni, és emberként beszélünk egymással, de azért volt olyan a nem tudom hány év alatt, hogy ő felhúzta ezt a falat, és ragaszkodott hozzá, hogy ott maradjon. És akkor valahogy nem tudott működni köztünk, se a kémia, vagy nem tudom, nevezhetjük bárminek, nem tudtam őt úgy megfogni, olyan emberi módon, ahogy szerettem volna, és ez bizony szerintem érződött a beszélgetésen, meg úgy megmaradt a beszélgetés végén ez a távolság.
0: Igen, hát ez azt gondolom, hogy ez nem díjtól, és nem tudom milyen elismertségtől függ, hanem az embernek a saját emberi mi voltjából fakad, mert mondjuk ehhez akár egy egri riportalany is lehet olyan, hogy nehézkesebb, mert lehet, hogy ő maga görcsölt. Tehát tulajdonképpen az lehet, hogy nem is fal, hanem neki a görcse, de nyilván azért az elmúlt évtizedek alatt nagyon sokféle fajta...
1: Igen, de bocsáss meg, ez más. Tehát amikor mondjuk egy egri riportalany nincs ahhoz szokva, hogy most ő fél órát magáról beszéljen, ez teljesen érthető. És itt egy kis gátat kell neked feloldani, mint kérdezőnek, de amiről én beszélek, az a nem emel engem arra a szintre, vagy nem tudom ezt jól megfogalmazni, tehát ő nyilván magasabb szinten van a különböző elismerések és munka meg stb. Miatt, de magában a beszélgetés idején is ő szeret azon a szinten maradni, és nem emel fel engem. Tehát nem, ezt nem akarom használni, hogy nem ereszkedik le, de valójában pedig igen, ez a lényeg. Míg amit te említesz, az a görcs, vagy az a gátlás, az nagyon sok emberben persze természetes. Ezért is vagyunk mi, te meg én, egy kicsit ilyen, vagy kell lennünk egy kicsit pszichológusnak is. Tehát, hogy hogyan tudunk már az első pillanattól úgy nyúlni ahhoz az emberhez szavakban, hogy tudjuk oldani ezt a gátlását.
0: Igen, meg a pszichológia szerintem olyan szinten is kijön, tehát tényleg végzettség nélkül, hanem az élettapasztalat, ami, meg a szakmai tapasztalat, amit kihozza, hogy igen, az adott riportalany rezgéséből is ki lehet venni, hogy egyáltalán milyen a személyisége, hogy aznap milyen napja van, érdemes-e azokat a bizonyos rétegeket lefejteni, vagy érezzük meg azt, hogy na, eddig és ne tovább. Igen, de nyilván millió meg egyféle ember van, és voltak kevésbé sikeres, és nagyon jó élmény, és kevésbé jó élmény riportalanyok az életünkben, de hát maradjunk ott, hogy azért szeretjük ezt csinálni, szeretjük ezeket a beszélgetéseket. Tehát tulajdonképpen nem tudom, hogy tényleg a kultúrszalon mellett még a szimfonikus zenekarról is tudunk beszélni, mert tulajdonképpen ott ugye a kultúra, hát a zene, a komoly zene, hát ugye hány kamaraopera fesztivál, újévi koncertek és millió meg egy városi rendezvényben vagytok jelen, tehát hogy amúgy, amikor ennyi mindent csinálsz, és mindnek az alfája és az omegája és az origója a kultúra, mennyire tudod magad szétszedni, vagy jó gyerekek, este most megyünk egy színfi próbára, de két nap múlva megkészülök egy Rudolf Péteres beszélgetésre.
1: Pontosan.
0: Tudja az ember aprózni, szétaprózni ennyire magát?
1: Muszáj, és amellett még nyilván a főállásom a színházban van, ott is van elintézni való, illetve a nehéz időszak volt ez a bármennyire is szerettem maga a rádiózás, mert ott meg, hát emlékszel, végeztem a színházban, rohantam át a stúdióba, megcsináltam a két beszélgetést, rohantam onnan mondjuk próbára, vagy vastapsra, és akkor utána éjjel hajnal négyig vágtam a beszélgetéseket, de ez egyrészt tud motiválni, nyilván azt csinálom, amit szeretek. Másrészt pedig azt nem mondanám, hogy maximalista vagyok, de szeretem jól elvégezni a munkámat, és ez hajt. Tehát inkább nem fekszem le, még négykor, hiába csicseregnek már a madarak, de ha úgy érzem, hogy nincs még jól megvágva az anyag, vagy van benne valami kis hanghiba, vagy probléma, azt megcsinálom, inkább kevesebbet alszom. Nyilván ez hosszú távon nem lehet csinálni. Most kevesebb a munka, hiszen nincs ez a rádió, De igen, tehát ez a sokszínűség, ez az életem része. Az, hogy a szimfonikus zenekarnál dolgozhatom, ez az élettől egy nagy ajándék, meg az, hogy Szabó Sipos Máté mellett dolgozhatom, és nyilván itt is vannak csendesebb időszakok, mondjuk, mint ez a január-február, de majd tavasz és a nyár az izgalmasabb. Mivel az ember nagyon szereti, és szeret ezekkel az emberekkel együtt lenni, így fáradtságot nem ad, probléma megoldónak kell lenni. Tehát hogyan szervezél meg egy koncertet, miben tudsz te hozzáadni ahhoz, hogy ez sikeres legyen, hogyan szerez közönséget, milyen legyen a plakát, stb. De ezek úgy tuningolják az embert, éppen azért, mert nagyon szereti. Visszatérve arra, hogy oké, hogy most én persze én kaptam ezt a díjat, és nagyon-nagyon hálás vagyok, és nagy megtiszteltetés, de itt azért vannak velem is, meg mögöttem is emberek, akik segítik a munkám. Például a Kultúrszalont, azt ugye 2014-ben negyed magammal indítottam el, Gulyás László, Lázárita és Malácsik Tibor, igen, együtt indítottuk el. Ma már hárman vagyunk, de ugye az ő lelki támogatásuk meg a beszélgetéseink szervezésben segítés, azért ez is hozzáad ahhoz, hogy sikeres legyen a program, és ugyanez vonatkozik például a Vastapsnál is. Hát a zenekarnál meg nyilván még több emberről beszélgethetünk, a segítő munkatársakról, kiemelve természetesen Szabó Sipos Mátét, meg a zenekari tagokról.
0: Meg hát a gyönyörű két lányod, akik a legnagyobb támogatás, meg hát mondom, igen, anya, mekkora példakép lehet, nem? Tehát például ők a kultúrához hogy állnak? Virág és Eszter?
1: Nyilván kell jönniük, tehát...
0: Nincs appelláta, jönni kell?
1: Nem, hát már nagyok, 26 lesz, és...
0: De ők segítkeztek, és emlékszem, igen, a Kultúrszalonnál is.
1: És 23 a kisebb. A Kultúrszalon az egy... Azt látom rajtuk, hogy ott nem is kell megkérdeznem tőlük, hogy jöttök-e, hanem már a dátumot bevésik a kis saját naptárukba. Szóval, hogy ők is nagyon fontosnak tartják, igen, elmondják, büszkék rám, nagyon édesek, és nekik is ez egy élmény, tehát akárhogy veszük maga, a szervezés egy élmény, hogy jön be közönség a mi programunkra, tehát ez nekem a mai napig olyan nagyon-nagyon borzongató, de kellemesen borzongató érzés, és mikor megjelennek nyilván a művészek, az, hogy a mi programunkra, a mi hívásunkra, a mi szavunkra eljönnek, és hát természetesen, ha taps van, és élvezi a közönség, élvezi a művész, az én azt látom, mintha közös sikerünk lenne. A koncertekre is, amire tudnak, örömmel jönnek, de sőt, még a zenekar programjaiban is szoktak segíteni újévi koncertnél, vagy Symphonic Light-nál, ahol nyilván egyedül nem tudok olyan sok helyen lenni, akkor ott eljönnek és segítenek. Persze mind a kettő éli a maga kis életét, de ott, ahol tudnak, ott segítenek.
0: A Kultúrszalon az folytatódik, jól olvastam, ugye?
1: Igen, augusztus 21-23.
0: Lehet már tudni, kik lesznek a vendégek, vagy még kiforró félben van?
1: Még alakulunk. Az első a nyitó napon Tóth Kriszta és Karafi Játorsolya biztos, tehát két hölgyel indítunk majd.
0: Két írónővel?
1: Két írónővel, igen, illetve Kulka János és Csákány Eszter zárja majd a napot, de köztem még van mozgás, tehát mi szervezés alatt vagyunk.
0: Hát én kívánok ehhez nagyon sok sikert és jó szervezés. Persze addig még nagyon sok idő van, és millió dolog változhat.
1: Köszönjük.
0: De én azt gondolom, hogy egy város Proagria szakmai díjasának lenni, az tényleg egy megkoronázása annak, hogy valamit jól csináltál, valamit sikeresen csináltál, és hogy érdemes csinálni, igaz?
1: Az, hogy érdemes csinálni, az bennem is bennem van, tehát ez engem motivál, igen, ez nem kérdés, de nagyon fontos a visszajelzés is, hogy tényleg, tehát az egy dolog, hogy neked nagyon van egy ambíciód, és te menni akarsz, hogy ez azután, hogy teljesíts, de ha nincs befogadói készség, vagy nincs pozitív visszajelzés, akkor megette a fene, én úgy gondolom. Tehát egyrészt ez, másrészt pedig, igen, az az adni akarás, hát nem tudom, honnan jön egyébként bennem, tehát hogy honnan jön ez, de az, hogy adjak a közönségnek, az embereknek valami jót, ez az adjak, ez most kicsit nagyképűnek tűnik, vagy egy eszem első személy, de úgy értem, hogy az ötlettel, a megszervezéssel, de nyilván aztán a művészekkel együtt adjunk élményt az itt élőknek, és az is nagyon fontos, hogy olyat adjunk, amiből lehet, hogy nem sok van az országban. Hát hiába vannak ma már nagyon sok podcast beszélgetés és különböző műsorok, de az, hogy élőben így a művészet sok területéről jönnek el hozzánk neves művészek, ilyen kevés van azért az országban ilyen program, és örülök, hogy mi ebbe a sorba beállhattunk.
0: Szerintem az egriek is, úgyhogy köszönöm szépen, és további sok sikert, Vasilit, köszönöm szépen.
1: Én is nagyon köszönöm.

Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Németh Tamás nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Országos középiskolai földtudományi diákkonferenciát rendeztek a Miskolci Egyetemen. Dr. Mezősi Tamás kapta a Vármegye tűzbiztonságáért díjat Borsodabói-Zemplén vármegyében. Nyilvános ülést tartott a Szerencsi Települési Értéktárbizottság. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Országos középiskolai földtudományi diákkonferenciát rendeztek a Miskolci Egyetemen. Minden év májusában a Magyar Honi Földtani Társulat és a Miskolci Egyetem főszervezésében rendezik meg az Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferenciát, ahol az ország legtehetségesebb középiskolás diákjai gyűlnek össze, hogy bemutassák kutatási eredményeiket és megosszák egymással a földtudományok iránti szenvedélyüket. Az esemény nem csak a diákoknak jelent kivételes lehetőséget, hanem a tanároknak és a szakembereknek is, hiszen megismerhetik a jövő generációjának innovatív ötleteit és kutatási irányait. A részletekről Szonyog István, a Miskolci Egyetem Műszaki Föld és Környezettudományi Karának dékán helyettese adott tájékoztatást.
2: 18 évvel ezelőtt, amikor az első konferencia megrendezésre került, akkor még nem volt ilyen nagy számú versenylehetőség a középiskolás diákoknak. Nagy dolog volt, hogy a kutatásokból, azokból a kutatásokból, amiket ők saját maguk csináltak tananyagon túl, azokat a kutatási eredményeket el tudták hozni egy fórumra, meg tudták mutatni egy zsűrinek, ő szakmai szempontból értékelte, illetve a diáktársak előtt is be tudták mutatni ezeket. Tehát valahonnan innen indult ennek a konferenciának a hagyománya, és hozzá kell tenni, hogy gyakorlatilag 18 éven keresztül folyamatosan fenntartottuk, és van rá érdeklődés, tehát úgy érezzük, hogy ennek tényleg nagyon fontos a haszna, hiszen a diákok olyan tématerületeket tudnak megnézni, ami elsősorban a földtudományokhoz köthető, de már az energetikát, a nyersanyagokat, az eljárást, előkészítés technikai dolgokat, bányászatot, térképészetet, digitális térképészetet, mindent ide tudnak hozni, hiszen minden témakör a földtudományokhoz köthető. Ennek a konferenciának a hagyománya, hogy mindig országos szinten jönnek hozzánk. Gyakorlatilag Budapest, Dunántúl, de természetesen nagyon jó kapcsolatban vagyunk a miskolci és környező középiskolákkal, gimnáziumokkal, és onnan is jönnek hozzánk diákok szép számmal. Olyan területen, olyan közegben mutassa be a diák az előadását, a kutatásait, akik hozzáértők, tehát szakmailag hozzáértők, illetve egy olyan diák közösségnek, akik azonos tématerületek iránt érdeklődnek. Ez a legnagyobb előnye, de hozzá tartozik, hogy a legtöbb diák nem csak eljön egy előadással, hanem nagyon komoly kutatást végez előtte, felkészülnek a témából, szakirodalmat kutatnak, nem csak hazai, nemzetközi szakirodalmat, készítenek bemutató darabokat, elmennek mintát venni, labormérések végeznek, kielemzik, értékelik, és legtöbbször ebből egy nagyon szép értékes dolgozatot, valamint egy prezentációt készítenek. Mindig az volt a konferencia célja, hogy egyrészt lehetőséget biztosítsunk a diákoknak, illetve az is célunk, hogy a konferencia olyan többlet szakmai programot biztosítson, amellyel a diákokat mi közelebb hozhatjuk azokhoz az érdeklődési területükhöz, amiből amúgy most felkészülnek és nagyon színvonalas előadásokat csinálnak. Ez egyik fő célunk is, hogy azok a diákok, akiknek a földtudományok, természettudományok iránt van bővített érdeklődési területe, megtalálják az egyetemen a helyüket, megtalálják a mi képzéseinkben azokat a lehetőségeket, amik őket további életútjukra tudják vinni, további szakmai tapasztalatot tudnak szerezni, és nem utolsó sorban egy olyan szakmát kapni a kezükbe, ami tényleg érdekli őket, hiszen olyan jellegű kutatásokat végeznek, ami érdekli őket, és ezt tovább vihetjük felsőfokú tanulmányokká és egy életpályává, én úgy érzem, akkor olyan dolog lesz a kezükben, ami a mai embereknél nem mindenkinél elérhető, tehát hogy szeresse egész életen át kezdve azt, amit csinál, a saját szakmáját.
1: Dr. Mezősi Tamás kapta a Vármegye tűzbiztonságáért díjat a Borsodabolyi Zemplén Vármegyei Közgyűlés ünnepi ülésén. Az elismerést a Vármegye tűzvédelméért végzett kiemelkedő, hosszú távú munkájáért ítélték oda. Dr. Mezősi Tamás többek között az önkéntes tűzoltók képzésében és a Miskolci Speciális Felderítő és Mentőcsoport tagjaként végzett külföldi mentési munkájával érdemelte ki a díjat. A kitüntetést Bánné dr. Gál Boglárka, a Vármegyei Közgyűlés elnöke és Varga András tűzoltó alezredes adta át. Most a díjazottat hallják.
3: Nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztem. Úgy gondolom, hogy az önkéntes tűzoltó és speciális mentő tevékenységet most egy nagyon nagy elismerés érte, nagy megbecsülés. Azt hiszem, hogy fontos, amit csinálunk, és nagyon jól esik, hogy ezt elismerik azok is, akik látnak bennünket. A megye rendkívül sok különféle gyönyörű természeti adottsággal rendelkezik, de azt jelenti, hogy ez nagyon sok esetben speciális felkészültséget igénylő mentéseket is igényel, és ebben az önkéntes tevékenység, amit most úgy érzem általam elismertek, az rendkívül fontos.
4: Nagyon sok helyen voltak már bevetésen, néhányat a teljesség igénye nélkül.
3: Törökországi földrengés, szumátrai katasztrófa, Magyarországon árvizek, személy, elkóborlások, eltűnések, házomlások, nagyon hosszú a sor. És az erre való felkészülés is rendkívül sok utazással, illetve különböző tréningekkel jár. Én az elmúlt hónapban kétszer egy-egy hetet voltam például Olaszországban különböző mentőkutyás bázisokon ezzel a jószággal, itt most mellettem van.
4: Néhány szót még a társáról.
3: Ő Baráthegyi Akkord, a beceneve Kicsi, ő az a kutya, aki most minden feladatomon elkísér, rendkívül sokoldalú képzettsége van, nyomkövet, romok alatt kutat, erdőben keres, de egyébként terápiás kutya is, demonstrátor, vakvezető kutya is, úgyhogy azt mondhatom, hogy én az egész életemet, a főállásomat és a civil tevékenységemet is vele együtt végzem.
4: Gyakran kerül életveszélybe?
3: Azt hiszem, hogy a jó mentési tevékenységnek fontos része, hogy lehetőség szerint minimalizáljuk a kockázatot. Nem lehet nullára csökkenteni, de nem úgy kell elképzelni a munkánkat, még egy földrengésnél sem, hogy állandó életveszélyben vagyunk. Annak ellenére, hogy vannak nagyon rázós helyzetek, azt tanuljuk, azt gyakoroljuk, hogy ezt a lehető legnagyobb biztonságban tudjuk elvégezni, mert különben nem tudunk segíteni másnak.
4: Kik hívhatják önöket, mikor riasztják és kiriasztja önöket?
3: Ez különböző szervezettségben történik, tehát a Hunor Hivatásos Mentőszervezet az a belügyminisztérium alá rendelt szervezet a katasztrófa védelem keretein belül, aminek általában hivatásos tűzoltók a tagjai és néhány speciális képzettségű önkéntes, mint én a kutyámmal. Az tehát a BMS indítatásra megy. Itt a megyében a bükkmentőszervezetnek a irányítása az a megye alá tartozik, illetve ha jól mondom, a bükkmentőszervezetet a Védelmi Bizottság aktivizálja.
1: A társadalmi felzárkóztatás és a hátrányos helyzetű térségek lehetőségei kerültek a középpontba azon az Erasmus Plus BIP programon, amelynek a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem adott otthont az elmúlt napokban. Az ötnapos nemzetközi találkozó célkitűzéséről Hüse Lajos egyetemi docenst, a program szakmai vezetőjét hallják.
5: Ez az Erasmus Plusnak ez a vegyes intenzív programja, ez tulajdonképpen arra ad lehetőséget, hogy kipróbáljunk különböző dolgokat, kísérletezzünk, játszunk, nézzük meg azt, hogy a különböző szempontokból mi működik. És arra gondoltam, hogy mondjuk Magyarországon, a szociális munkában az egyik ilyen terület, ahol aztán tényleg nem az, hogy bátran lehet kísérletezni. Ha az ember nem kísérletezik, nem lesznek eredményei. Az a területi szegregáció, területileg összpontosuló nagy lemaradások, nagy hátrányoknak a világa. Ez itt Magyarországon jellemzően akkor a szegregátumokról szól, és a szegregátumokban végzett munkáról, szociális munkáról, amiről nagyon sok embernek ugye a szegénység fog eszébe jutni, a gyerekszegénység, az iskolának a működőképessége, illetve pontosabban a nem működőképessége. És tulajdonképpen ezt a kérdést tudjuk körbejárni, de nem szociológiailag, hogy most akkor azt boncolgatjuk, hogy milyen ebben a szegregátumban élni, vagy milyen egy társadalom, aminek sok ilyen szegregátuma van, mint ami Magyarországon van, hanem azt nézzük meg, hogy mit tud csinálni a szociális munkás, de nem a klasszikus eszközöket vesszük sorra, hiszen azt valaki, aki elmegy dolgozni egy ilyen területre, az ott abban az intézményben ezekkel a klasszikus eszközökkel találkozni fog. A főnöke azt fogja mondani, hogy ezt használd naponta 5-ször, azt meg 12-szer hetente, és akkor ebből adódik össze az ő munkája. Hanem összeszedtünk olyan eszközöket, nem feltétlenül forradalmian újakat, de a szakmai mindennaphoz képest újdonságokat, amelyek teljesen más típusú megközelítést igényelnek, mint ez a probléma megoldó fókuszú, vagy irodai adminisztratív fókuszú segítőmunka. Mondok rögtön hármat. Az egyik, az a szubjektív térkép, ami tulajdonképpen egy területről hogy készül, hogy írok le egy térséget, hogy írok le egy települést mondjuk, milyen módon. Lehet ezt ugye statisztikákkal, kérdőívekkel, megkérdezem az embereket, hogy érzi magát itt, és így tovább, de lehet úgy is, hogy ilyen szubjektív térképeket készítünk, ami tulajdonképpen bármiféle kreatív módszerrel. Aztán a mai napon a Vita Színház műfaját sajátították el, abban dolgoztunk, ami a klasszikus színháztól annyiban különbözik, hogy itt nem egy előadást néznek az emberek, hanem van egy nagyon rövid prezentáció, nagyon rövid ilyen jelenet tulajdonképpen, ami egy társadalmi problémát, egy vitát, egy kérdést boncolgat, és utána a különböző kérdések mentén állást foglalnak a közösségnek a tagjai, és ezt megvitatjuk. Ebből azt lehet megtanulni többek között, hogy a másik ember, aki más gondol ugyanarról a dologról, mint én, az nem bolond, meg nem kell kizavarni a faluból, vagy a szakmából, hanem lehet érteni, hogy ő mit mond, és lehet figyelembe venni az ő gondolatait. A harmadik módszer, ami bejött, az egy vegyes módszer, irodalommal dolgozunk egyszerre, illetve a coach technikában, ilyen kétszékmodellnek nevezett, vagy kétszéktechnikának nevezett módszerrel, amikor egy embernek, egy szereplőnek a fellépése, azt tulajdonképpen két szék belül két ember csinálja. Az egyik a belső hang, akit legtöbbször egy szakmai helyzetben elnémítunk, a másik pedig az a szakmai szerep, amit neki ott csinálni kell ügyesen és jól.
1: Nyilvános ülést tartott a Szerencsi Települési Értéktárbizottság, ahol bárki javaslatot tehetett a város helyi értékeire. A kezdeményezés célja, hogy Szerencs kulturális és közösségi értékei minél szélesebb körben megőrizhetők és megismerhetők legyenek. Az eddigi munkáról Király Juditot, a Szerencsi Művelődési Központ vezetőjét és a bizottság tagját hallják.
6: 2012 óta létezik a Hungarikum törvény, amely tulajdonképpen, és annak egy végrehajtási rendelete 2020-tal, amely lehetővé tett, hogy az önkormányzatok települési értéktár bizottságokat hozzanak létre, hogy az értéktár rendszer az úgy épül, vannak a helyi értéktárak, térségi, megyei, nemzeti értékek és a hungarikumok. Szerencsről a nemzeti értékek közé például a szerencsi csokoládé tartozik bele, és a helyi önkormányzatoknak meg lehet ez a lehetőség adva, hogy létrehozzák a saját értéktárbizottságaikat. Szerencs önkormányzata 2024-ben hozta létre a saját értéktárbizottságát, amely akkor meg is kezdte a munkát így felmérni, hogy melyek azok a helyi fontossággal bíró természeti, építészeti, történelmi értékek, híres személyiségek, akiknek a munkásságát például be lehet venni ebbe az értéktárba. Ugye 2025-ben az önkormányzati választás követően megújult az értéktárnak a tagsága, új elnöke lett, és 2025 végén pedig nyertünk egy pályázati lehetőséget a Petőfi Kulturális Program keretén belül, a Kincses Vármegyék programon keresztül, hogy ez az értéktár bizottság a munkáját egy kicsit kiszélesítheti nagyobb társadalmi bázisra, és két olyan alkalmat hívunk össze, ahol meghívjuk a civil szervezetek, egyházak, iskolák vezetőit, illetve hát meg is van hirdetve nyilvánosan a közösségi oldalunkon, hogy bárki eljöhet, és javaslatot tehet ennek az értéktárnak a listájára, hogy miket vegyünk fel az értéktárba. És majd ezekről az értéktárról elemekről szavaz a bizottság, hogy mik kerüljenek bele, és a vége pedig az lesz, hogy elkészül Szerencsváros honlapján egy külön oldal, ahol ezek az értéktárban nyilvántartott elemek kereshetők, megtekinthetők, és mindenki elolvashatja, hogy mitől váltak ezek szerencsen értékké. Az első beszélgetésen, amiket már összegyűjtöttünk, bedobáló, tehát ilyen ötletbőrzeszerűen értékeinket, ezeket most egy kicsit megpróbáljuk strukturálni, kiválogatni, és akkor a következő fázis pedig az, hogy ezekhez megírjuk a megfelelő tájékoztató szövegeket, és ezek felkerülnek erre az értéktár weboldalra a város honlapján. A települési értéktár bizottságban abban a korábbi múzeumigazgató szerepel még, illetve majd az új múzeumigazgatót szeretnénk őt felvenni. Tagja még a helyi képzőművész szakkörnek a művésztanára Rosszerné Bátori Piroska tanárnő, illetve népiparművészünk Bodnárné Zsuzsa, illetve jó magam, és a bizottság elnöke pedig Varkoly Ádám, a polgármester úr, és ugye most szeretnénk a bizottságot kibővíteni, a Turbusz Péter múzeumigazgatórat felvenni. Ezen a mai, illetve az előző alkalmunk pedig ez nyilvános volt, tehát többen is részt vettünk.
1: Regionális híreink végén az időjárásról. Pénteken az ország döntő részén fátyol felhős napos időre van kilátás. Emellett az északkeleti megyékben ismét gomoly felhők képződhetnek, de csapadék továbbra sem lesz. Az északi északnyugati szél ismét nagyobb területen feltámad. Az északkeleti tájakon olykor erős széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet pénteken 22 és 27 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. május 28-án.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Klész Beáta. A főbb híreink egy-egy mondatban. Bemutatták Kis István Fába faragott jelek című könyvét Aldebrőn. Hiánypótló munka indult el, felmérik a Dobó István Vármúzeum botanikáját. Új lendületet kaphat a hazai strandlabdarúgás. Idén negyedik alkalommal hirdette meg a Boldog utca pályázatot az EGRI közösségi alapítvány. Vasárnap gyermeknapi programkavalkád várja a kicsiket és a nagyokat az EGRI érsek kertben. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Számos olyan növény létezik, mely évszázadok óta megtelepült a Dobó István Vármúzeum romjai között. A vár repedései között megbújó növények vizsgálata most kezdődött el. A Bükki Nemzeti Park kutatási referense végzi a munkát. Ifjabb Smotzer András kiemelte, az idei aszályos tavasznak köszönhetően kevesebb új növényfaj jelenik meg. Kutatása kiterjed az őshonos, valamint az invazív fajokra is, mely alapja lehet majd a zöld felületek rehabilitációjának. A Dobó István Vármúzeum tervezi a várudvar parkosítását. Továbbá több zöld felületet szeretnének kialakítani. Rendkívül fontos, hogy allergén, illetve mérgező fajok ne kerüljenek az intézmény zöld felületei közé. Most ifjabb Smotzer Andrást hallják.
2: Ez kínai alkörmös, ez egy terjedő ázsiai növény, ami nagyjából így egert így az elmúlt 15 évben megette. Nyilván nem olyan feltűnő a térhódítás, mondjuk a japán keserű fűnek, a patak mellett a sétál. Mindenki lát, ez

0: hozzájárulásával. Több oka is van, de egyik oka az, hogy a városnak a flóra igen dinamikusan változik. Ugye a Eger környékén is nagyon sok természetes terület van, Bükki Nemzeti Park, Nagy Eged, védett területek, nagyon sokféle értékes élőhely, és a városokban viszont rengeteg faj él. Tehát egyrészt élnek azok a fajok, amik itt túléltek, a várban is vannak ilyenek, akár a várfalakon élő fodorkákra gondolunk, páfrányokra gondolunk, néhány olyan szárazságtűrő fajra, amit el lehet mondani, hogy lehet, hogy még az ő unokáját még Dobó István taposgálta, vagy öntöttek rá szurkot véletlenül. Tehát vannak ilyen növények, és nagyon sok olyan növény van, mint az előbb említett alkörmös, ami ugye, ahogy a várost elkezdte meghódítani, itt is talált alkalmas élőhelyeket, vagy a japán keserűfű is, van a várban nagyon sok ilyen idegenhonos fajban, zöldjuhar, bálványfa, és én akkor így vállaltam, hogy ugye ezt a részt is térképezem. Látunk ültetett növényeket, amit mondtam, vannak betelepült növények, meg vannak maradvány növények. A várfalakon szinte azt lehet mondani, hogy többségében természetes növények vannak, fodorkák, páfrányok, olyan kis egyévesek, amik ezekben a repedésekben tavasszal kihajtanak. Vannak nagyon szép sárga virágú, keresztes virágok, amik nyáron nagyon feltűnőek. Ugye ők jól érzik magukat, szerencsére velük nem kell törődni, ők fenntartják magukat, ráadásul ők nagyon szárazságtűrők, tehát ők azt el tudják viselni, nyári napsütés őket süti akár 5-6 óra, 8 óra hosszan is, ha úgy van.
1: Idén negyedik alkalommal hirdette meg a Boldog utca pályázatot az EGRI közösségi alapítvány. A felhívással olyan egrieket támogatnak, akik vállalják, hogy megteremtik egy-egy társasház utca vagy utcák lakóinak helyben beszélgetős, ismerkedős találkozási lehetőségét. A további információkról és a pályázat feltételeiről Rakusz Mártát, az EKA kuratóriumi elnökét kérdeztük.
2: Negyedik alkalommal hirdeti meg az EGRI közösségi alapítvány a Boldog utca pályázatot. Hát nyilván ez a szám azt jelenti, hogy ez egy nagyon népszerű pályázat. Már megint lehet idén is pályázni. Gyakorlatilag mi évek óta azért erről beszámoltunk itt a Szent István Rádióban. Van-e valami változás a pályázattal kapcsolatban, vagy szinte minden ugyanaz?
3: Gyakorlatilag alapvetően ugyanaz a pályázat, mert hál' Istennek ezek szerint sikerült egy olyan kis koncepciót közreadnunk 4 évvel ezelőtt, ami jól működőnek tűnik, és tényleg arra törekedtünk, hogy eleve egy olyan nyitott pályázat ez, amiben mi nem mondjuk meg, hogy pontosan mit kell csinálni, vagy mit várunk el. Mi azt szeretnénk, ahogy aki erre pályázik, akik erre pályáznak, mert ugye azt kérjük, hogy ne egy-egy ember, hanem egy kisebb közösség, akik már elkezdenek szervezkedni az utcájukban, vagy a háztömbjükben, ők fogjanak össze, és közösen valamit találjanak ki, ami nekik jó, mert mi úgy gondoljuk, hogy az emberek tudják a legjobban azok az adott közösségek, vagy éppen közösségé formálódó lakossági csoportok találják ki maguknak alulról szerveződően, hogy ők mit szeretnének. Mi ebben nagyon szívesen segítünk a tapasztalatokkal, azzal, hogy összehívjuk a korábbi és az adott évben jelentkező Boldog utca pályázókat, beszélgetünk, megosztunk tapasztalatokat és ötleteket, és innentől kezdve minden közösség maga találja ki, hogy mit akar ebből kihozni. 50 ezer forinttal támogatjuk is ezeket a kezdeményezéseket, de egyébként a célunk ezzel az, hogy tényleg egy ilyen közösségi kezdeményezés induljon el ezekben a utcákban, házakban, azért, hogy az emberek egy kicsit újra tudjanak kapcsolódni egymáshoz, és tényleges közösségekké váljanak.
1: Új lendületet kaphat a hazai strandlabdarúgás. Évek óta ismét komoly kezdeményezés indult a sportág újjáélesztésére Magyarországon. A tervek szerint az első bajnokságot Gyöngyösön rendezik meg, amely akár a magyar strandfoci egyik új központjává is válhat. A részletekről Víg Ferencet hallják, aki promóterként dolgozik a strandlabdarúgás hazai újjászületésén.
4: Kezdetben csak egy helyszínen, Abánszalókon volt ugye strandlabdarúgás, ott volt mindig a bajnokság, aztán szép lassan időről időre kinyújtta magát. Tehát én emlékszem rá, hogy még a 98-99-2000-es időkben már 7 helyszínen volt, úgyhogy nagyon nehéz volt helyet találni a csapatoknak, hogy bárhol el tudjanak indulni. Aki későn kapott észhez, az már nem talált helyszínt, mert volt olyan, hogy Abátszaló kiskörén 72 csapat részvételével szervezték meg Zsolték a strandlabdarúgást. Ugye rengeteg segítővel dolgoztak. Ugye, hogyha vissza kell tekintenünk Gyöngyösre, akkor meghatározó szereplői voltak még a helyi kispályás, illetve a sportszervező háttér munkába Ocella László, ugye dr. Berzitei Ákos, Tóth József, valamint Kovács Róbert, ők segítették még a háttérmunkát.

0: Ugye őket a gyöngyösieknek nem kell bemutatni, mert tevékeny nézesei voltak ugye a kispályás életnek, mondja később a strandabdarúgásnak is. Szép lassan kinőtte magát utána a sportág. Ugye át kellett térnünk hát úgy mondom, hogy térünk, mert én ugye a kezdetektől benne vagyok ebbe a szép sportágban, ugye rengeteg élményt kaptam meg rengeteg szép dolgot, ugye rengeteg barátot szereztem, igazából ezért is döntöttem amellett, hogy megpróbálom felkarolni ezt a sportágot, mert annyi élményt kaptam is hiába, hogy társadalmi munkába kell segíteni, megpróbálok valamit viszonozni a sportágnak, aztán hát, ha az én segítségemmel, ha nem is ugyanolyan szintet tudjuk hozni majd a strandrabdarúgást, mint volt az aranykorában, de megpróbáljuk visszahelyezni ezt a úgymond a futballtérképre, hogy azért Európa szinten is ismertek legyünk, ugyanúgy, mint ahogy voltunk. Tehát visszatekintenék még arra, amire belekezdtem az előbb, hogy először kezdetben 3+1 volt, kisebb méretű pályán, 4x2-es kapura cipőbe, utána viszont áttértünk a nemzetközi szintre, 4+1-be, 5x2-es kapuval, mezítláb, és lényegesen nagyobb pályán, és változott a mérkőzés ideje is, tehát nem 2x12 perc volt, hanem 3x12 perc volt a mérkőzések ideje.
1: Megjelent Kis István Fafaragó népi iparművész könyve Fába faragott jelek címmel. A kiadvány az aldebrői fafaragó táborok alkotásait méltatja. Aldebrő község büszkén kijelentheti, hogy 10 év alatt közel 60 alkotás született 25 mester keze nyomán. Ezek az alkotások nem csupán formák, hanem jelek, amelyek egy egész falu díszítenek, közösséget teremtenek és az emberi kész csodáját hirdetik. A részletekről Wingendorf János aldebrő polgármestere szavait idézzük.
2: Láthatóvá válunk, illetve a szobrok által vagyunk láthatóak, bár már régen is a szobrok falujának nevezték a települést, mert a hálából a lakosok több szentnek állítottak szobrot. 2 Mária szobrunk van, Nepomnikos Szent János szobor, akkor Vendel szobor, kőkereszt, tehát hálából állították így a lakosok, és most is, mivel az önkormányzat tudja támogatni ezt az alkotásokat, így szívesen jönnek vendégek is, és viszik a hírét aldebrő településnek. Tulajdonképpen nagyon támogatjuk, úgy anyagilag is, és munkálatokat is, azért a dolgozóinknak kell a alapot, a betont elkészíteni, és egy hétig szállást biztosítunk, étkezést, és ajándékot, illetve bort is kapnak a mesterek. Kis Istvánnal közösen a falu elejére, illetve végére egy köszöntő táblát kap majd a település, illetve a óvodások kapnak egy mesepadot, és a későbbiekben pedig következő években egy ilyen játszótérnek az elkészítésén gondolkodunk.
1: Május utolsó vasárnapja lesz most hétvégén, és ez milyen napot is jelent? Gyermeknapot, amire az Egri Kulturális és Művészeti Központ évtizedek óta készül. Az, hogy idén milyen lesz a programkínálat, erről Gergely Ernát, az intézmény szakmai vezetőjét kérdezem. Évek óta már az érsekkert a programok helyszíne, és gyakorlatilag ilyenkor tényleg elfoglaljátok az egész érsekkertet, és különböző helyszínekkel, nagyon sok programmal készültök. Idén mire számítsanak a kicsik és a nagyok?
3: Hát igen, leginkább arra készülünk, hogy az érsekkert egy óriási hangos játszótérré változik. Reggel 10 órától este 7 óráig megállás nélkül pörgünk majd. Újra bebizonyítjuk, hogy gyereknek lenni a világ legjobb dolga. Idén ráadásul ráteszünk még egy lapáttal, mert még több játékkal várjuk a gyerekeket. A hatalmas ugrálóvárok mellett pörgős trampolinok és izgalmas exatlon pályák várják a legbátrabbakat. Szóval az ügyességi játékok is a vattacukor felhők mellett most is helyet kapnak a komolyabb sportos kihívások is, de természetesen a legkisebbekre is gondoltunk, például a mesősvénnyel, ahol még tehenet is megtanulhatnak fejni.
1: Ahogy említettem, több helyszínen lesznek a programok, ugye megszokottak a színpadi programok is, idén mivel készültök színpadra?
3: Pontosan, a színházi és a zenés blokkokat úgy találtuk ki, hogy senki ne unatkozzon. Délelőtt 10:30-kor és délután 2 órakor a Trillamanó érkezik a Zegzug mesékkel, ami egyébként egy nagyon interaktív, imádnivaló kis előadás. Délben, illetve délután 5 órától pedig a Babszám Jankó Gyermekszínház hozza el többek között az Együgyú Misuk című darabot. A produkciók szünetében pedig érdemes keresni a Meseverslit az érsekkert teljes területén.
1: Ahogy hallottam, lesznek különleges járművek. Igen. Ezekről mit kell tudni, milyen járművekkel készültek?
3: Igen, ez a srácok abszolút kedvence. A rendőrségi jóvoltából lesz egy nagyon izgalmas kutyás bemutató 10 órától, és egy kifejezetten hasznos látványos baleset megelőzési bemutatóval, kis kresszpálya felállításával is készülnek a szakemberek, sőt, ki lehet próbálni egy igazi emelőkosaras darút, de lesznek még más különleges járművek is. Úgyhogy érdemes kilátogatni hozzánk mindenféleképpen, hogy egy nem csak a kicsiket, de a tesókat, anyut, aput, sőt a nagyit is várjuk az érsekkertben, használjuk ki együtt a tavasz utolsó napját, találkozunk május 31-én 10 órától.
4: Kora esti hírmondó.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent Atya az általános kihallgatás végén Szűz Mária oltalmába ajánlotta a háború sebzette népeket. 14. Leó pápa május 27-én szerdán az audiencia végén ismételten felhívást intézett a békéért, különösen is Ukrajnában. Mint fogalmazott, aggodalommal követem az Ukrajnában zajló háborút, mely ezekben a napokban különösen hevesebbé vált. Szeretném kifejezni közelségemet mindazok felé, akik a közelmúlt civileket is sújtó támadásai miatt szenvednek. A háború nem megoldja a problémákat, hanem súlyosbítja azokat. Nem járul hozzá a biztonság létrejöttéhez, hanem megsokszorozza a szenvedést és a gyűlöletet. Ahol rakéták és drónok csapódnak be, ott szertefoszlik a remény, otthonok és imahelyek semmisülnek meg, ártatlan életek törnek derékba. A háború által megsebzett valamennyi népet Szűz Máriának, a béke királynőjének oltalmába ajánlom, hangsúlyozta a Szent Atya. Pedro Sánchez spanyol miniszterelnököt fogadta 14. Leó a Vatikánban szerdán a pápa közeledő spanyolországi látogatása előtt. A madridi kormányfő találkozott az olasz ellenzékkel, de a miniszterelnökkel Giorgia Melónival való egyeztetése elmaradt. Pedro Sánchez a spanyol szentszéki nagykövetségen számolt be a sajtónak a pápával folytatott találkozóról. 14. Leót erkölcsi iránytűnek nevezte az igazságtalanság elleni küzdelemben, aki mindig a gyengébbek oldalán áll, és a szolidaritás üzenetét képviseli az egoizmussal szemben. A pápa azt szorgalmazza, ami ma forradalminak tűnik, vagyis a józan észt és az empátiát a dzsungel törvényével szemben, fogalmazott Pedro Sánchez. A spanyol miniszterelnök az egyházfő szavait idézte, miszerint a békét nem lehet rakétákkal építeni, hanem párbeszéddel és a nemzetközi jogtiszteletben tartásával. Hozzátette, 14. Leóval egyeztettek a szegénység és az alultápláltság elleni fellépésről, a nemzetközi egészségügyi helyzet javításáról, valamint a migrációról is. Pedro Sánchez hangoztatta, a migráció kérdését egyesek hazugsággal, álhírekkel és dezinformációval torzítják el. A megbeszéléseken szó volt 14. Leó június 6-a és 12-e között is spanyolországi apostoli látogatásáról, amely érinti az Európába érkező migrációs útvonalak jelentős állomásának számító Kanári-szigeteket is. A Fidesz elítéli a nagyváradi premontrei rendház elleni erőszakos hatósági intézkedést. A romániai magyarok, a történelmi egyházak és minden jóérzésű ember jogos felháborodással értesült a nyilvánvalóan eltúlzott és megfélemlítő szándékú akcióról, írták a táviratirodához eljuttatott közleményben. A Fidesz mindig kiáll az egyének és a közösségek jogbiztonsága, a vitás kérdések békés rendezése mellett mindenütt, ahol magyarok élnek. támogatják a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és elnökének határozott fellépését a kialakult helyzetben, fogalmazott a Fidesz közleményében. A nagyváradi Premontrei Rendház önkormányzatnak ítélt helyiségeiből kilakoltatták Fejes Rudolf Anzelm apátot, váradhegyfoki prépost prelátust. Az önkormányzat képviselői szerdán hajnalban jelentek meg a helyszínen, és áttörték a falat, majd a helyiségek kiürítésére szólították fel az apátot. Számolt be az apátság közösségi oldalaira feltöltött videófelvételek alapján a helyi sajtó. Fejes Rudolf Anzelm a közösségi oldalára feltöltött videófelvételen elmondta, a templomhajón kívül csupán pár ehhez kapcsolódó kis helyiség maradt használatukban, de nincs illemhely, vezetékes víz és az áramellátás is bizonytalan. Szentlélekváró imanapot tartott május 23-án a pünkösdöt megelőző szombaton Egerben az Életünk Krisztus Karizmatikus Közösség a ciszterci templomban. A szentmisét Árvai Zoltán egerszalóki plébános mutatta be, aki szentbeszédében pünkösdről és a Szentlélek hét ajándékáról szólt. A szentmise után Szentlélekváró dicsőítő szentségimádás volt. Most Árvai Zoltán egerszalóki plébánost hallják.
6: Amikor a Szentlélekről beszélünk, akkor jó, ha tisztázzuk elsőként, hogy mi nem a Szentlélek. A Szentlélek nem egy fejezet, csupán egy diáknak a hittankönyvéből. Nem is csak egy fogalom, és nem is csak egy érzés. Ő nem valami, hanem valaki, egy személy. Tudjuk, a harmadik isteni személy, aki itt van közöttünk. Az első pünköskor, amikor Isten lelke kiáradt az apostolokra és Máriára, nem egy új tanítás született, hanem mit látunk? Átalakult embereket. Megváltozott apostolok. Félő Péterből bátor tanú lesz. Bezárkózott tanítványokból misszionáriusok lesznek. A Szentlélek hozzánk is megérkezik, és minket is átalakít. Új emberré tesz. A kérdés az, hogy engedjük-e, hogy ajándékai működjenek bennünk. A lélek hét ajándéka, amelyről most szeretnék elmélkedni a kedves testvérekkel együtt, elengedhetetlen a keresztény élethez. Ezek az ajándékok, amiket tőle kaphatunk, ő maga. Aki az emberi élet különböző ínségei közepette megerősít minket, hogy Krisztustól kapott küldetésünket be tudjuk tölteni. A hét ajándék nem jutalom. Ne gondoljuk azt, hogy ezek valami lelki kitüntetések akarnának lenni. Sokkal inkább olyan belső erők, amelyek képessé tesznek bárkit, aki nyitott rá, hogy Isten módján lásson, döntsön, szeressen itt a földi világban. A keresztény teológia szerint olyan természetfeletti képességek és kegyelmek ezek, amelyek segítik az embert az istenfélő életben, a helyes döntések meghozatalában és a hit elmélyítésében. Annak idején, amikor megtérésemet követően 17 évesen voltam első áldozó, tehát egy jó 7 évvel idősebb voltam a csoport tagjaimnál, plébános atya úgy tanította nekünk a Szentlélek hét ajándékát, hogy a kezdő szavak kezdő betűit összeolvastuk, mozaik szót alkottunk, bétetyú. Ezt kellett megjegyezni, bétetyú. És akkor már tudtuk, hogy a bölcsesség lelke, az értelem lelke, a tanács, ami jó tanács, az erősség, ami lelki erősséget jelent, a tudomány lelke, a jámborság is az Úr vagy Isten félelmének a lelke.
5: Ma egésznapos csendes szentségimádás van Egerben a Ciszterci templomban, az Életünk Krisztus karizmatikus közösség szervezésében. A szentségkitétel 9 órakor volt, a szentségimádás ma kivételesen 15 óráig tart csak. A Domboszkó nővérek gyermeknapi estet tartanak Tarna Leleszen a Kultúrház színház termében május 29-én, pénteken 18 órától 20 óráig. A programra idősebbeket és fiatalabbakat egyaránt várnak, ahol bemutatják a Mazzarello Mária életéből készült, körülbelül 40 perces műzikelt, ezután agapé lesz, majd szervezett játékok várják a fiatalabbakat. Az est folyamán lehetőség lesz a szerzetes nővérekkel és szaléziakkal beszélgetésre, közös találkozásra és imádságra. A Bélapátfalvi apátsági templom megáldása május 30-án a 10:30 órakor kezdődő szentmise keretében lesz. A szentmisét Ternyák Csaba érsek mutatja be az egyházmegye papságának, híveinek és a meghívott vendégeknek a részvételével. A szentmisét a Szent István Rádió közvetíti. A 13. században épült Bélapátfalvi apátsági templom műemléki rekonstrukciós munkálatai befejeződtek. A beruházás során az apátsági templom épületének külső és belső felújítása mellett megújult környezettel és a zarándokok, turisták fogadására szolgáló két új épülettel várja a látogatóit. Nemzeti összetartozás estje lesz 2026. június 2-án kedden a Lajosvárosi templomban. A program 17 órakor szentmisével kezdődik. 17 óra 30 perckor Egy nemzet a határok felett című emlékműsor lesz látható a LAK Egyesület és az IQ.pont középiskola közreműködésével. A műsort Kósa István tanár úr rendezte. Mindenkit szeretettel várnak. Az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 16-a és 19-e között rendezik meg. A motto a naphimnuszból, dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció elkezdődött. Akik az első 800 között jelentkeznek az eseményre, egy szalókos pólót kapnak ajándékba. Az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket keres a 2026-os találkozóra. Feladatok, amikben számítunk rátok? Regisztráció, infópont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálunk, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, önkéntes igazolást, ha szükséged van rá. További részletek az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat közösségi oldalán. Kedves hallgatóink! Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten az eger.egyházmegye.hu, valamint a szentistvánradio.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Drimba Miranda, Fekete Gábor és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban, viszont hallásra.
4: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: 14 éve nem volt olyan magas a debreceni labdarúgó csapat hazai mérkőzéseinek átlagnézőszáma, mint a mostani bajnoki szezonban. Házon belüli megoldást találtak a felek a bajnokság végeztével árván maradt vezetőedzői szerepkör betöltésére Kisvárdán. Újabb jelentős fejlesztéssel bővült a gyöngyösi Egresi Béni két tanítási nyelvű általános iskola. 15 évre a Sajóvölgye focisuli Kft. Fenntartásába került az Ózdi Városi Stadion. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. 14 éve nem volt olyan magas a debreceni labdarúgó csapat hazai mérkőzéseinek átlag nézőszáma, mint a mostani bajnoki szezonban. A DVSC ezzel a második legnépszerűbb csapatnak bizonyult az országban. 14 éve az akkora veretlen bajnok csapat 7340-es átlagnézőszámot produkált, a mostani együttes pedig 7216-os mutatót mondhat magáénak, közölte a DVSC hivatalos honlapja. A Debrecen ezzel a második legnépszerűbb csapatnak bizonyult az országban, az FTC 10104-es átlagnézőszámot tud felmutatni ebben az idényben, a harmadik pedig az Újpest lett 6089-el. Házon belül megoldást találtak a felek a bajnokság végeztével árván maradt vezetőedzői szerepkör betöltésére Kisvárdán. Sukka Attila lesz az új, vagyis visszatérő vezetőedző az NB1-es csapatnál. A 63 éves szakember 2020 és 21-ben már dolgozott az együttesnél, 2024-től pedig a Várda Labdarúgó Akadémia szakmai igazgatói szerepkörét látta el. Révész Attilát, a Kisvárda Master Good sportigazgatóját hallják.
2: Ezzel az edzőkérdéssel elindultunk foglalkozni 3 hónappal ezelőtt. Azóta azért jelentős átalakulás, változás történt be a magyar életben, a sport területén is, ugye várható, még nem tudunk sok konkrétumot, de azért egy picit erre is készülnünk kell, még ha jelenlegi helyzetünk stabilis. Mert valószínűleg azért a piacalapú gazdaság most előtérbe fog kerülni, ami nekem kifejezetten öröm. Ez alapján egy másfajta stratégiát kellett fölvennünk az edzőkeresés tekintetében. A korábbi fejlesztő edzők, akikkel én beszéltem, illetve a versenytiző típusú eredményt elérő edzők, azok most nem biztos, hogy előtérbe kellett, hogy kerüljenek. Ezért váltottunk, és hazai edzőkben gondolkodtunk, ugyanis a házon belüli megoldást tartottuk a legjobbnak, mert nagyon örömünkre szolgál, hogy az NB3-as csapatunk, amelyben már az első akadémiai játékosok szerepelnek nagyon jól, megnyert a bajnokságot. Hát most két csapatunk szerepelt jól, korábban mi nyertük az NB3-ot, most már a második csapatunk, és az ország legfiatalabbjaként. Azért 7-es, 8-as, 9-es, 2009-es születésű játékosok szerepeltek benne, nagyon nagy jövő áll előttük, és mivel látjuk, hogy az érdeklődés a nemzetközi játékos ügynökök, scoutok részéről inkább a fiatalok irányába mozdult el. Nagyon sokan jöttek már, kértek hivatalosan belépőt a meccseinkre. NB3-unkat is nagyon sokan figyelték, ezért a stratégiánk egy pici irányt váltott. A Sukka Attila lesz a következő időszakban, aki az akadémiánknak volt a szakmai igazgató, és a korábbi időszakban már egyébként dolgozott remekül itt. Kézenfekvő megoldásnak tűnt, és így átbeszélve a kollégákkal, és vele is az egészet teljesen normálisnak tűnik. Kiegészül még az NB3-as Törtei Tamás vezetőedző, ő el a stábja, a korábbiak pedig tudnak mindent az itteni edzésmódszerről, amit mi képviseltünk. Tehát tulajdonképpen a folytonosság is megmarad, egy picit a tapasztalat is bejön, és még az is ugye folytonosságot eredményezhet, hogy az Attila ismeri a teljes klubunkat, tudja, hogy mi a cél, nem nemzetközi kupás helyezésről beszélünk most, hanem a stabilizálásról, és egyértelműen a fiatal játékosoknak a keretbe történő behelyezéséről, ezáltal várható egy nagyobb fluktuáció. Viszont nagyon fontos, hogy a klub életében most egy olyan mérföldkő is bejön, hogy kooperációs szerződést kötünk a Kazinc Barcikával, és a játékosoknak, mivel Attila volt ennek a Kazinc Barcika és Simon Mikivel és a tulajdonossal a megalkotója és kivitelezője, ezért a felelősség is őt fogja terhelni, hogy a játékosokat, akik beírunk a kooperációba, hogy hogy fejlődjenek, és ugyanakkor a mi segítségünket, meg a Kazin Barcika segítségét is szolgálják. Hát tulajdonképpen az irányítás az, az a szakmai irányítás, és ennek a játékosok fejlődését szolgáló együttműködésnek az irányítását ő fogja ellátni, és hát az NB3-as edzőtörténet, amitől senki nem is jön jobban a fiatalokat. Egyébként nem újdonság, már talán erről beszéltem, de a tavalyi évben nálunk, ahogy én korábban rengeteg edzőt fejlesztettem, neveltem ki, ezt itt is tettem, és nem elméleti, vagy nem csak elméleti oktatás keretében, hanem a klubunkban megszokott, hogy két hétig egy adott korosztálynak az edzői stábja feljön, és az elejétől a végéig részt vett két héten keresztül a felkészítésbe, az elemzésekbe, a napi munkába, folyamatosan magyaráztuk nekik az élettant, mit miért csinálunk az edzéseken, tehát egy nagyon komoly gyakorlati edzésen vettek részt, mert ezt én is így tanultam meg külföldön. Aztán pedig átültettem ide a sajátunkba, és már olyan gyakorlati anyagunk van, amely lehetőséget biztosít a fiatal edzőinknek is, hogy profi szemlélettel tegyék ki a munkájukat oda a pályára, és fejleszték a játékosokat. Tehát ettől nagyobb öröm, hogy Attila régent mondott, és azt mondta, oké, teljesen látja, jó a helyzet, van benne ambíció, jó, fiatal, motivált emberekkel lesz körülvéve, egy nagyon erős stábbal, egy olyan közép távú terv megvalósításáért fog most dolgozni, amelyért most mondhatom a klubban mindenki 100%-ig oda fogja magát tenni, és azonosulni tud vele. Úgyhogy én ezzel kapcsolatban is bizakodó és reménykedő vagyok.
1: Újabb jelentős fejlesztéssel bővült a gyöngyösi Egressy Béni két tanítási nyelvű általános iskola. Az intézmény udvarán egy fedett, modern kondiparkot alakítottak ki, amely nagy segítséget jelent a mindennapos testnevelés órák lebonyolításában. A beruházás a Magyar Szabadidősport Szövetség támogatásával a Mozgástér program részeként valósult meg. A részletekről Oroszi Hajnalka igazgatót, Fekete Gábor kérdezte.
0: Ez a sportparknak nevezzük tulajdonképpen, bár valójában egy ilyen szabadtéri kondipark látszatát adja, és aminek nagyon örülök, hogy fedett tetővel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy az esősebb, hűvösebb időben is szolgál arra, hogy a gyerekek itt akár testnevelés órán, akár a szabadidős programok keretében egy jó kis edzésen vehessenek részt.
3: Hogyha most így számszerűsíthetjük, hogy hány darab ilyen eszköz van, akkor hány darab ilyen eszköz van?
0: 5 eszköz van így a kis parkon belül, de minden eszköznél több állomás, tehát én úgy emlékszem, olyan 12 állomás van, tehát 12 gyerek tud rajta egyszerre mozogni, és különböző mozgásformát megvalósítani. Természetesen ezek ilyen saját súlyú edzéseket megvalósító gépek, nincs rajta forgó eszköz, aminek én személy szerint nagyon örülök, hiszen így balesetmentesebben tudják a gyerekek használni, természetesen testnevelő tanár felügyeletével, illetve pedagógus felügyeletével használhatják a szabadidő során is. De én úgy gondolom, hogy napjainkban ez a fajta mozgásforma egyre népszerűbb a fiatalok körében. Későbbiekben sokan járnak edzőterembe, amikor már komolyabb edzés munkát folytatnak. Ez egy ilyen kis rákészülés erre. Különböző típusú mozgásformák vannak, a tolóckodástól a húzóckodásig, a lépcsőzésig, a bordás felé, tehát tényleg sokrétű mozgással tudják erősíteni magukat a gyerekek, és úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy a vázizomzat, az izmoknak az erősítése az azért már ilyenkorban is elkezdődjön.
3: Ezt akartam kérdezni, hogy korosztály megvan, hogy kik használhatják, csak felső tagozat, mert inkább olyan erőlétet igényel, vagy ez például használhatja az egész iskola?
0: Hát vannak rajta olyan kisebb mozgásformák, amit már akár egyedik osztályosok is, de ugye test magasságtól is függ, de elsősorban a felső tagozatos tanulóink számára nagyon jó lehetőség ez.
1: 15 évre a Sajóvölgye focisuli Kft. Fenntartásába került az Ózdi Városi Stadion és az ott található főépület. Az Ózd önkormányzatával megkötött megállapodást Janicsák Dávid nyújtott át a klub képviselőinek. Most őt hallják.
4: Nagy öröm számomra, hogy ennyi év után a Sajó Völgye Foci Sulival elértük azt, hogy a stadion meg fog újulni és elindul végre a modernizáció útján. Mindenki tudja, hogy ez egy nagy múltú stadion, azonban az elmúlt évtizedekben annyira megrongálódott az állapota, hogy már-már alkalmatlan volt nézők fogadására. Ennek a felújításnak köszönhetően ez most meg fog változni.
1: A Városháza jegyzői tárgyalójában a polgármester, Kis Sándor önkormányzati képviselő, Kádár Zsolt, a Putnoki Sajóvölgye Focisuli operatív igazgatója, valamint Bene Attila ügyvezető igazgató ült egy asztalhoz, akik a jövőbeni együttműködésről egyeztettek. Első ütemben 300 millió forint támogatás érkezik a sportért felelős államtitkárságtól. A következő lépés a meghívásos közbeszerzés, majd elindulhat a beruházás, amelynek keretében a hazai oldal 80 méteren megújul, fekete-fehér székekkel 500 ülőhelyes fedett lelátót építenek, és a másik oldalon a vendégszurkolóknak két szektort is felújítanak. A focipályát körbekerítik, a beléptetés bentről zajlik majd, három hazai és két vendégkapun keresztül. 24 négyzetméteres korszerű ledes eredményjelzőt szerelnek fel, a hangosítást is megoldják. Modernizálják a sajtópáholyt és a klub irodahelyiségét is. Emellett a hazai oldalon büfét és mosdót alakítanak ki. A szerződés aláírása nagy jelentőséggel bír az ózdi futball életben. Anyagi forrás hiány eddig nem volt lehetőség fejlesztésre. Kádár Zsolt azt mondta, az elmúlt időszakban alulról építkeztek, a helyi focisulival közösen dolgozva. Az utánpótlás nevelés kiemelt feladatuk. A felnőtt csapat pedig megye 2-ből az NB3-as osztályba léphetett, ami öröm számukra.
5: Ez szerintem nagy dolog most Ózdi életében, viszont maga a stadion nem alkalmas NB3-as mérkőzésre. Itt kaptunk egy kis laufot, és elindul a hál' Istennek a sportállamtitkárság és a magyar állam segítőkezet nyújtott a kérésünkre, és első ütemben elkezdődnek azok a felújítások, amik NB3-ra alkalmassá teszik majd a stadiont. Reményei szerint az augusztusra el kellene, hogy készüljön, és az új szezonban már komfortosabb körülmények között fogadhatjuk a szurkolókat.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 2 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Jelentős átalakulás kezdődött meg az egészségügyi irányítás rendszerében az elmúlt hetekben. Létrejött az új önálló egészségügyi minisztérium, amely kiemelt figyelmet fordít a gyógyszerügyekre.